0: 2022-ben indult játékhatárokkal program a szemléletformálás jegyében hívja fel a felső tagozatos általános iskolások és középiskolás fiatalok figyelmét a szerencsejátékok veszélyeire, országszerte elérhető információs pontok segítségével pedig közvetlen segítséget nyújt az érintetteknek, valamint kapcsolatot létesít a témával foglalkozó intézmények között. A 2017-ben létrehozott információs pontok a szerencsejáték függők, hozzátartozóik, valamint a velük kapcsolatba kerülő intézmények és szakemberek számára jelentenek segítséget az ország 7 különböző régiójában, így Budapesten, Debrecenben, Kaposváron, Miskolcon, Orosházán, Sopronban és Szolnokon. A játékfüggőséggel érintettek és hozzátartozóik egyéni és csoportos konzultációk részeként juthatnak szakmai támogatáshoz és segítségnyújtáshoz, írja a közlemény. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a Kerékpáros Barát címre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A közlemény szerint a tárca, valamint a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdeti Kerékpáros Barát település és Kerékpáros Barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A kezdeményezés célja, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez, olvasható a minisztérium közleményében.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön keleten is megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat, széteső csapadékzóna érkezik, szorványosan van esély esőre, zivatarra, záporra, az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, a maximum hőmérséklet térségünkben 22 és 28 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: ünnepeljen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény tevékenységéhez tartozik az idősszemélyek pszichiátriai betegek ellátása, család és gyermekjóléti szolgáltatás és a bölcsődei ellátás. Aktualitásokról, a mindennapi működésről további részleteket tudhatunk meg Gúr Péter Attila igazgatótól, akit Kisné Veres Viktória kérdezett.
2: Intézményünk egy nagy integrált intézmény, mely elsősorban gyermekjóléti alapellátásokat, gyermekek napközbeni ellátását, szociális alap és szociális szakosított ellátásokat biztosít. Alapvetően ugye elsősorban a miskolci lakosság számára, de a jogszabályi környezet meghatározása alapján vannak olyan feladatok, amelyek ettől szélesebb körben kerülnek biztosításra. De elsősorban járási, de van olyan feladat, amely megyei szinten keresztül is elérjük a lakosságot. Nagyon röviden a négy szakmai igazgatóság területén keresztül mondanék néhány gondolatot. Kezdeném a szociális alapellátásokkal. Ide elsősorban azok az ellátások tartoznak, amelyek során elsősorban az időseket, vagy valamilyen speciális célcsoportot, intézményünk vonatkozásában ez például a pszichiátriai betegeket érinti, elsősorban azokat a lakosokat, ellátottakat, klienseinket érinti, akik még otthonukban tartózkodnak, tehát elsősorban otthonukban nyújtunk segítséget munkatársainkon keresztül. Ezek a szolgáltatások nagyon röviden a házi segítségnyújtás, amely azt gondolom, hogy talán az egyik legnagyobb igényekkel megjelenő szolgáltatás az utóbbi években, évtizedben. Ez gyakorlatilag alapvetően a idősek ellátására, idősek mindennapi életének a otthonában nyújtott segítséggel való biztosítását jelenti. Ugye itt gondolok arra, hogy akár a bevásárláson keresztül a személyes környezet rendben tartásán, át a mosdatásig, etetésig, étkeztetésben való segítségnyújtásig, szükséges esetben akár az egyéb egészségügyi problémák, illetve kialakult betegségek támogatásában nyújtunk segítséget azért, hogy az idős saját környezetében tudjon még maradni. Tehát nagyon fontos az, hogy ez a szolgáltatás nagyon hatékonyan és jól tud működni, de mindenféleképpen az idős mellett nagyon nagy segítség az, hogyha a természetes erőforrás, tehát a család is jelen tud lenni, hiszen ezzel a szolgáltatással nem lehet teljes mértékben kiváltani a mindennapi szükségleteket a kollégákon keresztül, tehát nagyon nagy segítség az, hogyha mi tudunk besegíteni a családoknak. Itt ez az igazgatósághoz tartozik még az idősek nappali ellátása, vagy ahogy inkább ismerjük, a klub, idősek klubja, 10 helyen a városban. Hétfőtől péntekig nyújtjuk ezt a szolgáltatást nagyon széles programokkal, több mint 400 ellátottunk van, és azt gondolom, hogy jó kihasználtság mellett egy nagyon jó közösség alakult ki a intézményi szinten. A klubok önmagukban is jól működnek, de vannak közös intézményi szintű programjaink is, amikor több százan vannak együtt. Itt gondolok arra, hogy egy-egy jeles nap megünneplése, de akár egy közös főzés, szalonnasütés, kirándulás, túrázás. Itt elsősorban azok a idősek, nyugdíjasok vannak jelen, akik még egészségű állapotuknak köszönhetően teljesen önellátóak és mobilisak. Az étkeztetés, ami még azt gondolom, hogy egy nagyon fontos lehetőség, közel 800 étkezőnk van. Itt ugye a szociális étkezésről beszélünk, ami napi egyszeri meleg étkeztetést jelent. Ez ugye ebédet jelent, jelen pillanatban választási lehetősége van, aki tőlünk rendeli az étkeztetést, tehát egy leves és két főétel közül tudja kiválasztani egy hónapra étlap alapján előre az idős az étkezését. Az étkezést azt háromféle módon lehet igénybe venni az intézménybe. Lehet helyben étkezni, ez elsősorban a idős nappali ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási központokban. Lehet elvitellel kérni, tehát amikor az érintett saját maga jön és elviszi az ebédjét, és lehet kiszállításra kérni, amikor házhoz szállítás történik. Emellett támogató szolgálatunk van még ezen a területen, itt elsősorban fogyatékkal élő személyek mindennapjait segítjük, akár gyermekkortól, akár az iskolába, a szállítás hivatalos ügyek intézésében nyújtunk segítséget, és van a pszichiátriai nappal és közösségi ellátásunk, amely pedig elsősorban hasonló az idősek számára nyújtott házi segítségnyújtáshoz, de egy speciálisan a pszichiátriai betegséggel küzdők számára nyújtunk segítséget, ugyanúgy létezik egy klubunk, és ugyanúgy létezik a házi segítségnyújtás módjára egy olyan támogató lehetőség, amikor a otthonukban segítjük őket, akár bevásárlás, közös bevásárlás, személyes környezet rendbetétele, mentális támogatás, orvoshoz kísérés, gyógyszerkiváltás, és sorolhatnám. Hát ez az egyik legnagyobb területünk, és abban a szempontból talán a lakosság szempontjából a leginkább érintett terület, tehát hogy a létszámában is egy nagyon jelentős az a lakos szám, akik ezeket a szolgáltatásokat igénybe veszik. Másik ilyen nagy területünk a szociális területen belül a szociális szakosított ellátások. Ugye itt a bentlakásos intézményekről beszélünk. A bentlakásos ellátási forma keretében működik két átmeneti gondozóházunk, amely elsősorban az átmenetiség az ugye azt akarja, hogy olyan időszakokra tudunk segítséget nyújtani idősek elhelyezésébe, amikor mondjuk a család valamilyen oknál fogva nem tudja biztosítani ezt a segítséget. Gondolok itt arra, hogy mondjuk egy hozzátartozója van az idősnek, és ő mondjuk egy kórházi kezelésre szorul néhány hétre, akkor van lehetőség néhány hétig az időst elhelyezni, vagy akár előfordul az is, hogy téli időszakra, amikor fűtési időszakban idős, aki mondjuk már nem tudja, tehát mondjuk nem tud már fizikálisan fát vágni, akkor téli időszakra be tud költözni ezekbe a gondozóházakba, és emellett a bentlakásos idős otthoni lehetőség, három idősek otthon működik az intézmény keretében, az őszi napsugár otthon, az aranykor idősek otthona és a Szent Hedvég idősek otthona, több mint 600 férőhelyünk van. Nagyon fontos itt megjegyezni ezen a területen, hogy időben forduljunk, és időben keressünk ilyen ellátási formát, annak ellenére is, hogy mentálisan és lelkileg ez egy nagyon nehéz folyamat, amikor meg kell hozni ezt a döntést, de érdemes ezzel tudatosan foglalkozni, mert nem csak a mi intézményeinkben, hanem szinte minden bentlakásos intézményben elég jelentős várólista van, és nagyon nehéz az, amikor tényleg olyan akut élethelyzet van, amikor nem maradhat már otthon az idős, nem igényel olyan szintű egészségügyi ellátást, hogy kórházban maradjon, de mégis valamilyen megoldást kell találni. Azért jellemzően egy-két, de van olyan időszak, amikor akár 4-5 éves várakozási idő is van az idős otthoni elhelyezésben. Úgyhogy én itt mindenképpen azt javasolnám, hogy aki olyan élethelyzetben van, minimum az érdeklődés szintjén érdemes felkeresni a Messzegyi Arany János utca 37 szám alatti központi telephelyén az előgondozási csoportunkat, melynek az ügyfélfogadási rendje egyébként a honlapunkon megtalálható, és érdeklődni. Ez nem kerül semmibe, az intézményeket meg lehet tekinteni előzetes egyeztetés, bejelentkezést követően. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy személyes benyomása legyen valakinek, mielőtt akár ez a folyamat elindul, és talán akkor egy kicsit másabb is a lefolyása ennek az időszaknak, hogyha egyrészt látom azt, hogy esetleg hova fogok költözni, egy kicsit beleízlelünk azzal, hogyha elmegyünk az intézmény belőre, megnézzük, ott van lehetőség kollégákkal, ellátottakkal beszélgetni, és egy kicsit részesévé válni ennek a dolognak, úgyhogy én csak annyit szeretnék minden szociális jellegű szolgáltatás kapcsán kérni a lakosságtól, hogyha bárki szükségét érzi, akkor bátran keresse az intézményünket, és érdeklődjön, hiszen a legnagyobb hiány az az információ hiány, és ez nagyon sokszor megnehezíti azt az akut helyzetet, amikor azonnal segítség kell, és nincsen lehetőség.
3: itt a különböző területeken, és majd folytatjuk még természetesen itt a felsorolást, hány főnek tudnak segíteni a különböző helyszíneken, és itt a különböző formákban, ugye, hiszen van, aki talán már az idősek közül is bekapcsolódik a nappali ellátásba, és később úgy lesz esetleg az egyik otthonnak lakója.
2: Igen, természetesen talán az integrált intézménynek ez az előnye is lehet, hiszen ugye a nappali ellátásba most jelenleg több mint 400 ellátottunk van Miskolcon, és nagyon sokszor vannak olyan közös programjaink is, amikor akár a még aktívabb idősek elmennek és fellépnek, szerepelnek mondjuk az idős bentlakásos otthonban. Tehát, hogy van egy, ha nem is mindennapi, de azért van egy élő kapcsolat az intézményen belüli szolgáltatások között. És azt gondolom, hogy ez mind érzékenyítés szempontjából nagyon fontos, hiszen ugye aki még nappali ellátásba jön, ő szerencsére azért olyan egészségállapotban van, hogy ő otthon el tudja magát látni. Na, de ezért nagyon sokszor látunk olyat, hogy nagyon rövid idő alatt valakinek az állapota, olyan állapot romlása van, hogy esetleg elhelyezésre vagy komolyabb segítő támogatásra van szüksége, és akkor, hogyha már valakinek van egyfajta benyomása ezekről a helyekről, akkor teljesen más a hozzáállás, teljesen más az elfogadás.
3: Lelkileg egy kicsit rákészülés is, és talán a bizalom is.
2: Így van, és ezek nagyon fontos dolgok, hiszen szerintem az nem életkor kérdés, hogy ha egy környezetváltozás van az ember életében, az mindenkit, mert az 20 évest is megvisel. Most itt a tanévkezdés elején, igen, ugye mondjuk, aki most kezdi az egyetemet, a családjától távol egy másik városba, tehát, hogy mindenkit valamilyen módon ez megvisel. És amúgy is szerintem mi magyarok nem vagyunk annyira mobilak, tehát, hogy ragaszkodunk a saját kis világunkhoz, és éppen ezért azért azt látjuk, hogy elsősorban nem is a tehát nem is azzal van a probléma, hogy, és ezt még talán tudatosan be is látják az idősek, hogy már otthon nem tudja magát ellátni, hogy mondjuk a gyermeke az ország másik részén vagy külföldön van, és onnan nem tud olyan segítséget nyújtani, de egyszerűen arra nincs felkészülve, hogy ő most egy intézményi közegbe költözzön, ott mondjuk lesz több szobatársa, alkalmazkodni kell, hogy az intézménynek van egy házi rendje, és hát ezekre készülni kell, ezekről beszélni kellene, és azt gondolom, hogy ahol akik a bármely szolgáltatásunkat igénybe veszik, erre mi törekszünk. És nem feltétlenül csak a bentlakásban, hanem például a nappali ellátásban törekszünk arra, hogy próbáljuk érzékenyíteni mindenkit arra, persze ez mindenki saját döntése, hogy mikor fordul, vagy kér segítséget, vagy adja be a kérelmét, ugye kérelemre indul az összes szociális szolgáltatás, tehát az az első lépcső, és ugye egy beadott kérelem a bentlakásban az akár azt is jelentheti, hogy 1-2-3 éves várakozás. Nincsen semmilyen kötelezettség, vállalás azzal, hogyha valaki kérelmet ad be. Ezt akik hozzánk fordul, ahogy említettem is, az előgondozási csoportunk szakemberei erről tájékoztatást is adnak, és én mindig el szoktam ezt mondani, hogy azt, hogy benyújtjuk a kérelmet, ott megtörténik egy jogosultságvizsgálat, akkor legalább van egy visszajelzés, hogy az érintett a szociális törvény alapján jogosult-e az idős otthoni elhelyezésre, és van egy élő kérelme. 1-2 év biztos, hogy mindenhol a várakozási idő minimum, viszont az alatt van már egy élő dolog, hogy ha valami történik, mert hogyha hirtelen állapotromlás van, akkor van lehetőség sürgősségi kérelem benyújtására, és az intézményeknek akkor ezt meg kell próbálni kezelni, a sürgősségi kérelmet. Viszont akinek nincs benyújtott kérelme, ott a nulláról indulunk akkor, amikor olyan élethelyzet van, hogy azonnal szükség lenne ellátásra, és hát ez nagyon sokszor okoz nagyon nehéz élethelyzeteket, és talán ebben kellene egy kicsit nyitottabbakká válnunk, hogy ne féljünk ezektől az ellátási formáktól, és időben ismerjük meg, mert ha van képünk róla, tudjuk, hogy hova fogunk költözni, tudjuk, hogy ott milyen programok vannak, akkor egy kicsit talán, ahogy elhangzott, és kicsit bizalmasabban tudunk, hogyha belátjuk azt a... Egyébként vannak olyan idősek, akik teljesen reálisan maguktól jönnek, érdeklődnek, és ők tudja, ő nem akarja, és nem is tudja a gyermekeit, meg nem akarja olyan szinten terhelni őket. Nagyon sokan azt is látjuk, hogy beköltözés után sokkal jobb állapotba kerülnek, mert egyszerűen több inger éri őket, közösségbe kerülnek, programok vannak. És azt gondolom, hogy ez a belső megnyugvás megtörténik, akkor azért általában utána inkább mindenki egy pozitív irányba indul el, hiszen társas lények vagyunk, és hát nagyon sok idős, hosszú éveken, évtizedeken keresztül egyedül lakik, egyedül él. Tehát ugye a szociális ellátások nagyjából az intézmény keretében ezt fedik le, és nagyságrendileg körülbelül azért azt tudom elmondani, hogy a házi segítségnyújtás szolgáltatás keretében közel 700 ellátottunk van, ahogy talán azt említettem az étkeztetésben, olyan 800 körüli étkezünk van, az idős nappali ellátásában 400 ellátottunk van, és a pszichiátriai ellátás területén, illetve a támogató szolgáltatás területén ott ugye működési engedély szerinti létszámunk van. A pszichiátriai nappali ellátás az 25 férőhelyes, és a pszichiátriai közösségi ellátásban, amikor az otthonukban nyújtunk segítséget, ott 40 férőhelyre van lehetőségünk, és a támogató szolgálatban is ott nehezebb így konkrét főre meghatározni, mert ott a finanszírozás máshogy működik, de ott is egy ilyen 20-25 ellátottunk rendszeresen forog. Az ellátásban, a gondozóházban 32 férőhelyünk van, és az idős bentlakásos ellátásban pedig nagyjából 600 férőhelyen rendelkezünk. Tehát a szociális ellátások voltak az intézmény egyik nagy feladat egysége, és a másik feladat egység, a másik két igazgatóság elsősorban a gyermekekre, családokra fókuszál. Itt a két nagy terület a családsegítő szolgáltatások területe, valamint a bölcsődei ellátás területe.
1: Kedves hallgatóink, Gúr Péter Attila igazgatót, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjét hallották. A riporter Kisné Veres Viktória volt.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Az elmúlt héten a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon felújított épület szárnyát mutattuk be, ahol az idén bevezetett 8 osztályos képzésnek biztosítanak helyet. A következő percekben a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumba, az egyetem gyakorló gimnáziumába látogatunk, ahol 2 megújult tanteremmel kezdték a tanévet. Fazekas Róbert igazgatóval az átadás során beszélgettünk a riporter Sütő Dávid felé.
3: Ezek nem új építésű tantermek, hanem frissített tantermek, felújított tantermek. Hogyha statisztikai adatokként nézve, akkor ez egy 4 tanteremnek a felújítása, építészeti épület, gépészeti felújítása volt. Ennél sokkal többről van szó. Az iskolán 2024-ben lett a Miskolci Egyetemnek a része, fenntartóként nagyon körültekintően folyamatosan monitorizzák azt, hogy milyen lehetőségek vannak az oktatás fejlesztésére, és ennek az egyik nagyon fontos pillére az infrastruktúra. Az világos, hogy az épületünknek a 110 éves múltja rendkívül dicsőséges, és rendkívül szép, de a folyamatos karbantartást igényli már érett korának köszönhetően is. Ugyanakkor a társadalmi-gazdasági folyamatok is állandó változásokat eredményeznek, ami visszatükröződik az oktatás rendszerében is. Ma már teljesen természetes elvárás a modern oktatási rendszerben az, hogy a tanulóknak a lehető legtöbbet próbáljunk megadni, amikor ő felfedezheti a tudás örömét, amikor ő a saját tapasztalatai útján szerzi meg az ismereteket. Ehhez más munkaformákra van szükség, ezek a más munkaformák pedig más berendezést, más eszköztárat is igényelnek. Úgyhogy az egyetem munkatársainak a közreműködésével, a kuratóriumnak az ajándékából sikerült 2 földszinti tantermet a modern pedagógiai eszköztárral felszerelni. Ezekben a termekben lehetőség van a csoportmunkának a végrehajtására, úgy rendeztük be ezeket a termeket, hogy ez már ne jelentsen problémát, illetve arra is alkalmas, hogy ugye ebben az évben 2025-26-os tanévnek az augusztus elején, 2025 augusztusában megkaptuk a gyakorló iskolai lehetőséget is az oktatási hivataltól, hogy a hallgatók ezekben a termekben ismerkedjenek meg a modern pedagógiai lehetőségekkel. Most ezt a termet nem csak a bútorok szintjén idekeztünk korszerűsíteni, hanem az eszköztár szintjén is. A digitalizációt megpróbáljuk becsempészni az oktatásba úgy, hogy közben a gyerekek ne érzékeljék azt, hogy ennek a digitális eszközöknek az alkalmazása lenne a cél. Itt az eszköz megjelenése rendkívül fontos. Ehhez igazítottuk az épületnek a felújítását, és nagyon sok felé vannak konnektorok, hogy ha szükséges, akkor az eszközöknek, a számítógépeknek a töltése megfelelő körülmények között történjen. De még ez is kevés lett volna ahhoz, hogy a termek felújításába kezdjünk, hiszen az iskolának a szerkezete is nagyon sokat változott. 2025-26-os tanévtől kezdődően a korai tehetséggondozásnak egy újabb területén indítottuk meg a munkát, a 8 év folyamos képzést indítottuk el, tehát a gyerekek negyedikben egy felvételi folyamaton esnek át, és a felvételi folyamat eredményeképpen az 5. osztályt már a Földes Gimnázium diákjaiként kezelik. Ők vették birtokba ezt a tantermet, és hát azt tudjuk, hogy az 5.-esek még azért fizikai adottságaikból következően nem túl nagyok, tehát nekik azok az eszközök, bútorok, berendezések, amik az iskolában, a középiskolásokhoz vannak mérve, 14-15 éves szinte már felnőttekhez, azok bizony nekik nagyok. Viszont úgy kellett kialakítanunk a tantermet, hogy az iskola bármely tanulja tudja használni ezeket a termeket, tehát itt még arra is figyelnünk kellett, hogy a kisebb méretű 5.-eseink is kényelmesen tudjanak leülni a padokhoz, és hát az idősebb diákjaink is, akár az érettségéz is le tudjanak ülni. Itt nagyon fontos volt, hogy ezt a mobilitást tudjuk biztosítani a bútoroknál, tehát hogy alkalmas legyen, állítható legyen a mérete a bútoroknak, hogy mindenki tudja ezeket használni.
4: Ha jól emlékszem, az átadón hallottam egy ilyen mondatot igazgató úrtól, hogy az osztályfőnök, vagy az ott tanító pedagógus osztályfőnök ízlése mutatkozik meg a termen. Hogyan néz ki, igazgató, mit szólt hozzá, amikor már meglátta a kész termet?
3: Egy kép többet mond 1000 szónál is, de gondoljuk csak azt el, hogy az osztályfőnök egy 8 év folyamos osztálynak lett az osztályfőnök. A gyerekek 8 évig lesznek az iskolában, nem mindegy, hogy milyen körülmények között vannak ott. Az osztályfőnök a vezetője volt annak a csoportnak, amely kialakította ennek a teremnek a berendezését és színvilágát, és nagyon-nagyon sokan segítették az ő munkáját, a bútorok kiválasztásától, a színvilágnak a kialakításától, még a függönyök színei és a függönyöknek a méretét is, anyagát is megbeszélték a kollégák egymás között, mert mindenki a szívén viselte, hogy jönnek a kicsik, a mazsolák, a manócskák, a törpék, mindegy, hogy hogyan az ötödikes földesisták, és hogy a lehető a legjobb helyzetet teremtsük meg, ahol a személyes tér is megvan a diákjaink számára, ahová biztonságosan el tudja zárni a saját értékeit, ahol kellemesen érzi magát, ahol nem baj, hogy ott marad egy tankönyv, mert az akkor a következő nap is ott lesz, vagy a következő órán is, és hát olyan legyen ez a terem, amiben a gyerek jól érzi magát. Margarétapadok vannak benne, ez egy hallgató nyilván sokat nem mond, de a Margarétát mindenki ismeri. Tudjuk azt, hogy a közepén van egy nagyon szép kis belső rész, aztán szirmok veszik körül. Na most ezeket megcsinálták asztalokból, padokból is, amit zöld székek vesznek körül, tehát valóban minden egyes munkaállomás úgy néz ki, mint egy gyönyörű virág. De azt gondolom, hogy ez már az osztályfőnöknek által vezetett munkacsoport fantasztikus kreativitásának, jó ízlésének, igényességének az eredménye. Egyszerűen jó bemenni ebbe a terembe, és nagyon jó érzés arra gondolni, hogy megvan a reménye arra, nem csak a Földes Gimnáziumnak, hogy az iskolák megújulnak, hanem minden iskolának megvan rá a reménye, hogy megújulhatnak most az elkövetkező években, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon magas szintre emelték az oktatás világát napjainkban.
4: Ezek a munkaállomások, ezek a padok, asztalok úgy vannak kialakítva, hogy úgymond csoportmunkára, egyfajta kicsit másabb típusú oktatásra is alkalmasak. Ez miért fontos, mennyiben előnyös egy oktató, egy pedagógus számára?
3: Sok szempontból előnyös. Először is az, hogy milyen épített környezetben dolgozunk, az meghatározza a munkaterhelésünket, a munkabírásunkat és a munkakedvünket is. Tehát ez a három dolog nagyon-nagyon összefügg egymással. Másrészt ez az új típusú berendezkedés, ez nem csak az egyéni munkára, hanem a csoportmunkára is alkalmat. Azt pedig pontosan tudjuk, hogy sok embernek a tudása az összeadódik, és hamarabb, gyorsabban, eredményesebben tudunk együtt dolgozni, és nagyon fontos szerepet tölt be ez a közös munka a fejlődésünkben. Minél gyakrabban dolgozunk együtt, minél több időt töltünk együtt, akár a kortársainkkal, akár embertársainkkal is, a szociális érzékenységünk is javul, jobban oda tudunk figyelni embertársainkra, a visszajelzésekből jobban megismerjük magunkat is, és a képességeinket is. Kisebb a kockázat annak, hogy valami nem sikerül, tehát a frusztráció is jelentősen csökken azáltal, hogy a közösségben dolgozunk. És ez a teremberendezés ezt a közös élmény szerzést erősíti meg a gyerekekben. Olyannyira, hogy nagyon szeretnek éppen ezért iskolába járni. Viszont a mobilitása miatt ezek a tantermek nagyon gyorsan átalakíthatók hagyományos osztályteremmé, amikor sorban, oszlopokban vannak az asztalok elhelyezve, tehát alkalmas arra, hogy vizsgateremként használjuk, és alkalmas arra is, hogy a magasabb évfolyamokon tanulók már az egyéni munkát hangsúlyozva az érettségre készülés közben jobban kiaktázhassák ezeket a lehetőségeket. De az, hogy a közösségre is lehetőség van, szerintem ez egy pozitív és egy gazdagító eleme az iskoláknak.
4: Kiemeltük a bútorzatot és hasonlók, milyen felújítások történtek még?
3: Energetikai szempontból is történt átalakítás, nagyon energiatakarékos minden eszköz, amit beépítettek a tanterembe. Az ablakok, tehát a nyilászárók, a fűtőtestek, a lámpatestek, mindezeknek a biztonságos működtetése érdekében megtörtént a gépészeti átvizsgálása, felújítása a teremnek. Az aljzat szigetelése is átalakult, jelentősen nőtt a biztonság, és ezáltal csökkent a balesetnek a kockázata. Tehát egy nagyon-nagyon élhető, nagyon modern, a legkorszerűbb elvárásoknak, biztonsági előírásoknak megfelelő termet igyekeztünk kialakítani. Ez még a székek háttámlájára is igaz, ahol még nem volt ugyan előírás, de mi már azt nagyon-nagyon figyeltük, hogy a gyerekek számára egészséges ülőbútorok legyenek, tehát ezek gerinckímélő székek például.
4: maga az átadó milyen hangulatban, tehát hiszen a gyermekek is részt vettek, Miskolci Egyetem részéről is itt voltak, pedagógusok, önök részéről is voltak. Hogyan, milyen hangulatban telt az átadó?
3: Lehet, hogy gyerekeket is érdemes lenne megkérdezni erről. A helyzet az, hogy nekem mindig nagyon jó élmény és kellemes érzés a diákok között lenni. Amikor a diákok valami olyasmit csinálnak, amiről tudom, hogy foglalkoznak vele, de nem szorosan az iskola életéhez kapcsolódik, tehát nem egy tanórának az ismeretanyagát mutatják be, hanem azt, amiben ők járatosak, abból mutatnak be egy picit, az mindig nagyon jó érzés, és látjuk azt, hogy milyen sokat jelent az, hogyha egy gyereknek van az életében egy kis művészet, egy kicsi több kultúra, mint amit az iskolák biztosítani tudnak. A kisdiákok együtt énekeltek, és egy nagyon szép szavalatot is meghallgathatunk, egy nagyon szép szólószámot meghallgathatunk, kis fuvolista mutatta be a tudását, de én azt hiszem, annél sokkal fontosabb az, hogy a diákok mennyire odafigyeltek ezekre a kis produkciókra. Lehetett látni, hogy leköti őket maga az előadás is, amikor közösen énekeltek, és az is, hogy milyen fontos számukra az, amit a beszédekben meghallgathattak. Rektorasszony nagyon-nagyon jól ráérzett arra, hogy ki itt a hallgató közönségből a legfontosabb, a diákok. És gondolatai egyrészt megerősítették azt a tudatot, ami az egyetem és az iskola közötti múltban gyökerezik, és a kisdiákok számára ezt megerősítette, nyilvánvalóvá tette. Ugyanakkor szólt azokhoz a kollégákhoz is, akik a termek felújításában nagyon sokat tevékenykedtek, és elmondhatta azt is, és meghallgathattuk tőle, hogy nagyon tudatosan építkeznek annak érdekében, hogy a pedagógus képzésük is egyre magasabb és magasabb színvonalra lépjen. Nagyon jó érzés volt látni azt, hogy az egyetemi oktatók felismerték a kollégáinkban az egykori tanítványaikat, akik most már a kollégáik, és hogy ez mennyire szoros és meleg emberi kapcsolatot mutatott. A helyzet az, hogy mindannyiunknak nagyon fontos itt az iskolában az, hogy az anyai intézmény, az egyetem munkatársai és az iskolában alkalmazott munkatársak közötti kapcsolat az erős legyen, hiszen ez egy nagyon komoly szakmai együttműködést jelent. Ugyanakkor nagyon sok diákunk az egyetemnek a hallgatójaként tanul tovább, fejezi be a tanulmányait, vagy éppen az ott szerzett tudással kezdi meg az életútját és alakítja ki egzisztenciáját. Tehát a két intézménynek a tanulók, hallgatók, az fiatal felnőttek életpályának a nyomon követése, kísérés az egy közös élmény. És jó érzés azt látni, amikor egyetemen oktatók, egykor az iskola padjait koptató nebulók most visszajönnek, és egyrészt hivatásukból adódóan, másrészt elköteleződésükből adódóan igyekeznek az iskolának és az egyetemnek is jót tenni azzal, hogy itt az iskolák fejlesztik.
2: Kedves hallgatóink, a Miskolci Egyetem gyakorló gimnáziuma, a Földes Ferenc gimnázium igazgatóját, Fazekas Róbertet hallották a felújított tantermekről. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt. Ezt közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Mint írták, a fiatalok foglalkoztatására csaknem 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd 400 millió forintot biztosítottak. A közlemény szerint Nádasné Rab Harriet foglalkoztatása politikai helyettes államtitkár úgy fogalmazott, intenzív munka kellett ahhoz, hogy a kormányváltás után el tudjanak indulni a diákmunkás pályázatok. A közlemény szerint a programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csaknem 5000-en dolgoztak. A mezőgazdaságban több mint 500, az erdőgazdálkodásban pedig mintegy 70 tanuló kapott munkát, írja a tárca közleménye hozzátéve, a legtöbb kérelem Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsodabaúj, Zemplén, Békés, valamint Somogy megyékbe érkezett be. A lakásárak országosan 11,5%-kal, Budapesten 6,7%-kal emelkedtek éves szinten augusztusban, míg júliushoz képest országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal csökkentek az ingatlan.com lakásárindexe szerint, közölte az ingatlan hirdetési portál. A közlemény idézte Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki a lakáspiacon kialakult helyzetről elmondta, folyamatosan lassul az éves lakásdrágulás üteme. A közlemény szerint a lakáspiaci dinamika területileg is átalakult, azokban a régiókban látható az országos átlagnál nagyobb éves drágulás, ahol a lakásárak még relatíve alacsonyabb szintről indultak. Példaként említették, hogy Észak-Alföldön 15,3, Észak-Magyarországon 15,2, Dél-Alföldön pedig 12,6%-kal emelkedtek az árak egy év alatt. Nyugat-Dunántúlon 12,5%-os, Közép-Dunántúlon 11,5%, Dél-Dunántúlon 10,3%-os volt az éves növekedés, ismertette az ingatlan.com. A megyeszékhelyek között továbbra is Debrecen a legdrágább, ahol 1.040.000 forint volt a használt lakóingatlanok medián négyzetméter ára. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján volt 309.000 forintos medián négyzetméter árral. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán közzétett videóban. Gajdos László elmondta, az illegális hulladék ellen az állam képviseletében határozottan fel kell lépni, de nincs olyan hatóság, amely helyettesíteni tudná azt, amikor egy közösség maga is vigyáz arra a helyre, ahol él. A szemétszedés összehozza az embereket, néhány óra alatt idegenekből csapat lesz, a szeméthalomból pedig tiszta terület, fogalmazott a miniszter hozzátéve, az eseményre mindenkit várnak, jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet, az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, ez olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmakozi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyár végi helyzet

0: Nemzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek. Jól lehet, már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Fruitweb a becslés alapján a feldolgozó ipari kapacitások leépítését valószínűsíti. A 350 ezer tonnás túlnyomó részt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön keleten is megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat, széteső csapadékzóna érkezik, szorványosan van esély esőre, zivatarra, záporra, az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, a maximum hőmérséklet térségünkben 22 és 28 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó bornak nem kell cégért, tartja a régi mondás, de ez már nem igaz. Ahogyan az sem, hogy pezsgőt csak szilveszterkor értemes inni. Éppen ezért borról és pezsgőről beszélgetünk a mai arénában szüret és borfesztiválok idején. Köszöntöm a rádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok. Beszélgetésünket felvételről hallják. Vendégünk Rókusfalvi Pál, egyeki borász, borkultúra szervező. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Bár csak jobb hírekkel kezdhetnénk, de fagykár, aszálykár és aranyszínű sárgaság után mekkora lesz az idei termés?
2: Hát kell a cégérnek a reklám és a foglalkozni kell a dologgal. Könnyen mondom, az egyeki borvidékről jövök, ahol megvolt a szüret, illetve pont a mai napon fejeztük be az utolsó pici szőlőbehozatalát, nagyon pici vörösbort is készítünk Pinot Noirból. És egyébként ennek már látjuk nagyjából az elmúlt hetek eredményeként, illetve én azért sok jó borászzal tartom a kapcsolatot, jobban vagyunk, hát 30% minimum az, ami kevesebb lékinyerést jelent. Ugye még ha fürtszámban meg is felel az előző évekhez a mostani idei év, bár ebből is kevesebb van, és nyilván ez is teljesen a 22 borvidéken máshogy jelenik meg, ugye tudjuk az aszály, vagy bocsánat, a fagykár az elsősorban a alföldieket érte nagyon nehéz és kényelmetlen helyzetbe hozva őket, és viszont picik a bogyók. Tehát ez a korai érés, arról azt tudni kell, így el tudom mondani, hogy pont egyeken is attól függ, milyen dűlőből jöttek a szőlők. Volt olyan kolléga, ahol 50%-kal kevesebb szőlő készült. Tehát ez a fagy meg a különböző száraz időszak, ami nagyon nehéz volt nekünk, azért az végeredményben sajnos egy gyengébb szüretet hozott. Ez a korai érés sem tesz nagyon jót egyébként, nem csak azért, mert korábban kell behozni, hanem annak a biológiai idejét ki kell töltenie a szőlőnek, és ettől a nagyon nagy száraz melegtől gyakorlatilag tényleg gyorsan beérett a szőlő, le is kellett szedni, a bogyók még kicsik voltak, tehát hiába volt érett, de nem volt annyira lédús a érthető száraz idő miatt, mint mondjuk az elmúlt évben, és az elmúlt év nekünk például nagyon jól sikerült, a 2025-ös, a 24-es az egy picit visszafogottabb volt mennyiségben, de a tavalyihoz képest sajnos egy 30%-kal kevesebb lett a mennyiség. A minőséget pedig én nagyon jónak tekintem, tehát kóstolva már vannak olyan murci állapotból lassan kierjedt fajtáink, ahol érezhetően egy szép bor születik, de volt olyan gazda, aki pont emiatt a korai érés miatt aggódik, hogy vajon milyen lesz a végeredmény.
1: A szőlő aranyszínű sárgaságát, ezt a fitoplazmát mennyire szenvedték meg?
2: Nagyon érdekes ez a kérdés, és én pont ebben a műsorban korábban is beszéltem róla még kormánybiztosként, hogy ugye a tavalyi évben nagyon megijedtek a gazdák. Mi egyébként mondjuk visszatérve az egyeki borvidékre 8-10 éve találkoztunk már ezzel. Tehát az olaszokat kéne példának venni, ők azt csinálták nagyon régóta, mióta szembesültek ezzel a betegséggel, hogy mindig, amit kiszednek nálunk is, egy-két tucat szőlőről beszélünk minden évben, mondjuk 40 ezer tőszőlőből egy-két tucatot kivenni, az nem annyira sok, rögtön pótoljuk. Tavaly viszont a kormányzat hozott egy olyan döntést, amivel rögtön az összes gazdát, a nébihet és mindenkit feltüzelve próbáltak cselekvésre szólítani. Azt tudni kell, hogy a legnagyobb probléma a betegséggel az, hogy nem találnak rá kezelési módot még, tehát nincs olyan szer, amivel lehet kezelni, ezért úgy lehet permetezni magától a kabócától, amelyik terjeszti, mint vektor, azzal kell nekünk küzdelmet bonyolítanunk, és ezzel úgy tudunk, hogy nyilván őket kell permetezni. A naturborosok azért nem permeteztek eddig, mert hogy nem permeteznek a naturborosok, ugyanakkor arra is vannak olyan módok, vízüveggel, egyébben el lehet már a növényen lévő összes kezdeményezést is kerülni, viszont pont az előbb említett nagyon meleg, száraz nyár valószínű jót tett nekünk. Nemrég beszéltem olyan kollégával, aki országos rálátással ezzel a dologgal foglalkozik, ezzel a betegséggel, és mondta, hogy kifejezetten jónak találja ezt a meleget, mert ez nem kedvezett a kabócának sem, ez a nagyon száraz, meleg idő. Ugyanakkor az idei számok még azt mutatják, amit az elmúlt időszakban láttunk, ahogy amit hoztunk. Tehát az a szőlő, ami fertőzötten most kivágásra kerül, a gazdák megijedtek, ami azt jelenti, hogy a gazdák nagyon tisztességesen a szőlőt figyelik és kiszedik a beteg szőlőt és pótolják. Azt sajnos tudni kell, hogy a magán pici szőlőültetvényeken, ha kabóca ott van, és ha van elhanyagolt szőlő, akkor sajnos ott megjelenik. Tehát azért kell mindenkinek figyelni erre, és reméljük, hogy a hatóság is ezt fogja csinálni. Nem volt országos közös permetezés, amit nagyon reméltünk, hogy lesz, ugyanakkor mondom, a gazdák tevékenyen megvédték a szőlőjüket az elmúlt időszakban, segítette az időjárás is, tehát most egy picit jobb a helyzet, mint az elmúlt időszakban. Nyilván én a borászok között mindig az optimista nyelvet tanulom, és ott nincs olyan, hogy rossz valami vagy nem sikerült, hanem legfeljebb kihívásokkal teli időszakról beszélünk, de most kifejezetten optimista vagyok, hogy ezzel meg fogunk tudni küzdeni. Kutatóintézetekre figyeljünk nagyon. Amit a szőlőnél is, a nagy melegben meg a globális változás miatt nagyon fontos a kutatóintézetekkel folyamatosan konzultálni. Nagyon jó a pécsi kutatóban, nekem ott Ipacs Szabó Zsolt, nagyon jó barátom, és ővele, bocsánat, Istvánról beszéltünk, csak van egy Ipacs Zsolt barátom is, tehát Ipacs Szabó Istvánról beszélek. Tehát ő egy nagyon komoly borász kutató, aki azt mondta, hogy túl leszünk ezen a fitoplazmán, és valószínű már a következő kihívásokat látja. Ez egy ilyen időszak, ami most jön. Tehát a környezeti változás, az időjárás, a globális felmelegedés újabb és újabb feladatokat fog adni a borászoknak, és ezért van fontos szerepük a kutatóintézeteknek, amikből nagyon jó kutatóink vannak Magyarországon.
1: Ha már minden évben ekkora szárazság van, és úgy tűnik, hogy ekkora szárazság lesz, akkor lehet öntözni a szőlőt?
2: Hát ez az öntözés szerintem általában az agráriumnak egy olyan sarkalatos kérdése és kérése. Én magam, amikor például telepítettem pár évvel ezelőtt, nekünk ott kutunk volt, és öntöztem. A világban ez a hatóságtól függ. Tehát, hogy az egész vízgazdálkodás, azt gondolom, Magyarországon az egyik alapvető stratégiai kérdés. Nem csak a lakosságnál, amiről nagyon sokat hallunk, hanem az agráriumban. És szerintem ezért lesz fontos feladata az agrárkormányzatnak, hogy erre hozzon egy olyan általános a gazdákat érintő szabályrendszert, amiben a szőlőnek az öntözésére is kitérnek. Ugyanis például a világban, ha az ember csak Olaszországban megy, az előbb ezt a példát hoztuk, vagy a horvátoknál elég sok helyen látni, a nálunk melegebb régiókat kell figyelnünk, mert az lesz nálunk is most már tetten érhető, ott öntöznek folyamatosan. Nálam is volt olyan szőlő, ahol ki volt alakítva az öntözőrendszer, mert hosszú távon ez megéri, hogy úgy legyen. És azért mondom, hogy ez a gazdálkodás átalakul, a szőlő tekintetében, ahogy változik a klimatikus adottság, és ez akármilyen furcsa, ugye egyrészt északra húzódnak azok a területek, amik korábban délen voltak, tehát nekünk is most a legfontosabb azt látnunk, hogy a tőlünk délre levő szőlőgazdálkodás, szőlőtermelés hogy történik, mik a kihívások, milyen rezisztens fajtákkal kell majd szembenéznünk, mikre kell esetleg új oltványoknál, milyen fajtákkal gondolkodni, ami eddig egy hűvösebb klímát szeretett, az valószínű éjszakabbra fog költözni. Tehát van feladat, ez például a pezsgőkészítésnél egy nagyon izgalmas kérdés, hogy míg régen ugye Franciaország meg Champagne, ez a pezsgő hazája, hát arról beszélünk, addig ma a legnagyobb, akármilyen furcsa, a legnagyobb sámpányházaknak most dél-angliai telepítéseik vannak, és ott vannak a legszebb szőlőik, ahol elkészítik azokat a borokat utána, vagy pezsgőket azokból a szőlőkből, amik ott kerülnek szőlőtermelésben feldolgozásra.
1: Jelenlegi tudásuk szerint Magyarországon milyen szőlőfajtákat kell mire lecserélni?
2: Ó, hát ezt nagyon nehéz azt mondani. Az előbb a Pinot Noir-ról beszéltünk, az pont a hűvösebb, szelesebb klímát szereti. Az például biztos, hogy most egyre inkább az északi hűvösebb helyeken fogja jól érezni magát, de nekünk vannak azért olyan fajtáink, amik mindenképpen szerintem ide kötődnek, és itt kell, és azzal kell dolgoznunk. Én nagyon jónak tartom például Balaton körül azt a kialakult rendszert, ami az olasz Rieslingre épül. A furmint az egy olyan magyar honban meghonosodott fajta, ami akár Somlót vagy Tokajt a világ egyik legélvezhetőbb borvidékévé tette. És vannak olyan kifejezett magyar fajtáink, amikre figyelnénk. ilyen a kadarka például, én egészen biztos vagyok benne, hogy a többi olyan nemzetközi fajta folyamatosan fog cserélődni. Hát látni most, hogy egyébként ez nem csak a fajta függvény kérdése, hanem látni az igényeket is, hogy éppen mit isznak az emberek. És amikor arról beszélünk, hogy borfogyasztások, azt is látjuk, hogy az elmúlt években én magam is, amikor itt jártam, legutóbb beszéltem arról, hogy nagyon lejtőmenetben van a vörösbornak a fogyasztása, és ezt a gazdák ugyanúgy érzékenyen érzékelik. Nagyon sok olyan villányi gazdát ismerek, aki fehér fajtákkal próbálkozik az elmúlt időszakban, miközben azt gondolom, hogy ezek a divatok, vagy ezek az igények azért marketing, meg egyéb feladatokat is adnak, és szükség van. Ázsiában például a vörösbornak nagyon jó piaca van még ma is, de aki ma vörösborral foglalkozik hazánkban, annak van feladata. A kékfrankosról nem beszéltem, mint fajta, az például egy nagyon-nagyon fontos, ezt a régiót meghatározza. Kevesen tudják, amikor kékfrankosról beszélünk, mindenki azt hiszi, hogy Ausztriában a legnagyobb, 3200 hektárjuk van Blaufränkisből. Magyarországon.
1: Csak mindenhol, ahol járok, ki van téve?
2: Igen, Magyarországon kétszer ennyi van. Tehát akkor most itt ebben a rádióban is elmondom, hogy a világ legnagyobb kékfrankos termelője Magyarország. Nekünk ezt a fajtát sokkal jobban meg kéne fognunk, sokkal jobban meg kéne lovagolnunk. A kékfrankos alapú bikavér az egy nagyon fontos fejezete a magyar bornak, tehát van ezzel teendő, ezzel sokat dolgoztunk az elmúlt években, és most is ezzel ugyanúgy látom, hogy akár az egri, vagy a szekszárdi termelők a bikavér kapcsán, vagy azok a borászok, akik a kékfrankost fontosnak tartják, itt nyilván Sopronra is mondhatnánk, hiszen a túloldalon ott a Blaufränk is elég határozottan megy. Ma attól van a Blaufränkisnek nagyobb pozíciója a világban, hogy 1987 óta, mióta megalakult az ottani bormarketing board, azóta gyakorlatilag pakolják 36-37 éve a téglákat egymásra, nagyon sok pénzt költenek arra, hogy egy stratégia mentén következetes bormarketing legyen, és foglalkoznak ezekkel a fajtákkal.
1: Magyarország nem egy nagy ország. Vannak már, látszanak már olyan borvidékek, vagy konkrét termőhelyek, területek, ahol úgy tűnik, hogy ellehetetlenül a szőlő termesztés és a bor előállításának nemes művészete?
2: Ilyet azért nem mondanék, sőt, nagyon reménykedem. Nyilván ez picit olyan, mint a mi mai világunkban. Egyrészt bátorság kellene nekem, én nem vagyok agrárszakember. Azt tudni kell, hogy én nagyon lelkes vagyok, szeretem a bort, de azt sem jósolta volna meg pár évvel ezelőtt senki, hogy a Velencei tó, nyilván csak a szakemberek, ilyen állapotba fog kerülni. Én azt gondolom, hogy szőlőterületeknél is, hogy folyamatosan átalakul, az egyértelmű, hogy kisebb a szőlőterület, és sajnos ez a rendszerváltás óta, mondhatnám azt, hogy az 1990-es évek óta sem is így van, de ez nem feltétlen mindig csak a környezeti vagy a globális vagy klimatikus adottságok miatt adódik, hanem azért is, mert gyakorlatilag van egy ilyen EU politika, ami nyilván egy örökös ilyen csatát jelent a különböző szőlőtermelő országok között, meg van egy olyan gazdasági része is, ami a szőlőtermelést vagy vonzóvá, vagy kevésbé vonzóvá teszi, és sajnos sokan hagyják el a pályát. Nagyon nehéz, és figyelni kell a fiatalokra is, erről szívesen beszélek, mert ez nekem veszőparigám régóta, már csak azért is, mert van egy szőlészborász fiam is. De mindent félretéve én azt gondolom, hogy a területek csökkenése az sajnos egy elsősorban gazdasági eredetű, nem annyira a globális felmelegedésnek köszönhető változást jelent. Furcsa módon azt látom, hogy a borrégiók között, vagy a borvidékek között leginkább az alföldi bor találja meg leginkább a célpiacát és a helyét, tehát ott nagyon sok olyan sikeres történetet ismerek, ahol tudják az értékesítésnek is a mikéntjét, és a szőlő, ha gazdaságos, akkor megtalálják a művelési módokat. Nyilván a legértékesebb borvidékünk Tokaj hegyalja, de méltatlan lennék most gyorsan, hogyha nem kezdenék el minden más borvidékkel, hiszen akár Szekszárdról, Villányról beszélünk, a soproniakról, de a Pannonhalmi térség, ahol az Apátyák körül nagyon sok olyan pince van, vagy akár a Egyek-Budai borvidéken, ami a Pezsgőnek a hazája, de ott is nagyon sok olyan területet látni, küzd minden termelő azzal, hogy meg tudja tartani, gazdaságilag is meg tudja tartani a gazdálkodását, a vállalkozását, és ebben a munkában minél több segítségre van szükségük, mert ezek a piaci igények, ezek azért folyamatosan változnak, de ezeket lehet segíteni, sőt kell is.
1: a fiúk és a lányok nem annyira szívesen veszik át apáik birtokát a szőlészetben?
2: Én nem így mondanám, hanem nyilván most van egy romantika az emberekben, ami elsősorban a városi ember oldaláról a vidéki rendezett romantikát jelenti, de ez egy nagyon kemény munka, és egy nagyon tudatos munka. Azt nem mondom, hogy nincs a mai fiatalokban egy olyan irány, vagy egy olyan fejvakarásos helyzet, hogy könnyebben jelentkeznek kommunikációs szakembernek az emberek, meg marketingesnek, mint mondjuk szőlésznek, vagy szőlészborásznak, vagy bármilyen mondjuk élelmiszermérnöknek, vagy kutatónak, vagy a műszaki pályákat, a mérnököket mondom, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sok értékes emberke van, és ezek a vidéki példák jók, tehát ez az ágazat jól említette az előbb, hogy azért apáról fiúra száll generációs kérdés. Én nekem nagyon fontos feladatom az, hogy miután 20 éve megalakítottam a Borászok Borászadíjat, ott a fiatalokra is figyeljünk, mert egy életművet nagyon jó minden évben tényleg presztízsértékű díjazni, és én örülök, hogy 20 olyan Borászok Borásza van, akit nemzetközi szinten is egytől egyig jegyeznek, de nagyon fontos az, hogy egy 7-8 évvel indítottuk azt az ösztöndíj programot, ami pont arról szól, hogy minél több fiatal szőlészborásznak tanuló egyetemista eljusson a világba a gyakorlatra, amit nem mindenki engedhet meg magának. Tehát jó dolog elmenni mondjuk Montpellierbe gyakorlatra, de még az is, hogy Oregonba, Amerikába, vagy Új-Zélandra elmegy valaki, és ott tud gyakorlaton külföldi tapasztalatot szervezni. Ma már az utazás része kevésbé nehéz, itt elsősorban az anyagiakhoz kell alap, és ezért volt, ez volt a szándék, amikor ezt az ösztöndíj programot is elindítottuk. Hála Isten, egyre több ilyen van, és a fiatalok szeretik azért. Nagyon nehéz tényleg a fiatalokat ott tartani a vidéken, de a vidék megtartó ereje szerintem ennek az országnak az egyik stratégiai pontja.
1: Valóban kevesebb bort iszunk, megnéztem a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet statisztikáját, globális adatokról van szó, a borfogyasztás 2025-ben 208 millió hektoliterre csökkent egyetlen év alatt 2,7%-kal, 2018 óta körülbelül 14%-os a visszaesés. Miért iszunk kevesebb bort?
2: Én egy új-zélandi statisztikát látok, ami sajnos nagyjából megegyezik egyébként, de az évi 3%-os csökkenést mutatja már elég hosszú ideje folyamatosan, ami nem jó, ami rémisztő, ha így nézzük. Ennek azért vannak teljesen logikus okai. Nyilván a mai világunk, ami megváltozott, az egészségtrendre gondolok például, ami általában az alkohollal kapcsolatos hozzáállásunkat is mutatja, és ma, amikor az egész világ fogyókúrázik és próbál olyan trendet találni, és a fiatalok, akik máshogy nőnek föl, mint amikor mi voltunk fiatalok, azok erre fogékonyak. Ugyanakkor pont ezért volt fontos mindig, hogy én sosem élelmiszertermékként beszéltem a borról, vagy egy alkoholos termékről, hanem a kultúra része. Hála Isten, ennek a külföldi példáját, meg az elmúlt 4 évben ennek a hazai kommunikációját nagyon sokan képviseltük, és remélem, hogy ez így is marad, mert azt azért látni kell, hogy valóban a tudatos fogyasztás az nagyon fontos, a mértéktartás, amikor a tiéd a mértéket elindítottuk, vagy amikor arról beszélünk, hogy van azért a világnak egy olyan része, aki ezt a bort nem alkoholnak tekinti, hanem tényleg egy olyan társasági eszköznek, amikor leül egy társaság és valamit inni akar, és nyilván nem a mennyiség, hanem a minőség fontos, akkor ez a réteg ez meg fog maradni. Tehát bár ingadozik erre a történelemben, volt mindig példa, nyilván ha elnézzük a bor történetét, akkor látjuk, hogy először a víz helyett azért kezdtek bort inni az emberek, az emberiség azért szokott rá ezekre az italokra, mert a fertőzött vizet nem itták, mert attól betegek lettek, és a minőségi borfogyasztás azért az egy viszonylag újszerű dolog, amikor ezt már nagyon kifinomultan kereste az emberiség, így talált rá egyébként magára a Dom Perignon által a pezsgőkészítés is így indult el, meg sok minden más, de ma már ez egy olyan élvezeti termék, ami reméljük mindig egy picit a gazdasággal együtt jön magasabbra, vagy a gazdaság által lejjebb, amikor nem engedhetik meg annyira maguknak az emberek. Biztos, hogy ez egy réteg műfaj, maga a borfogyasztás. Meggyőződésem, hogy ez csak egy bizonyos szintig tud visszamenni, és egy idő után ez újra előtérbe fog kerülni. Én azt látom, hogy nagyon fontos része a kultúrának, és nagyon sokrétű a turizmustól sok olyan egyéb ágazatot is érint, ami nem elsősorban a gazdasági vagy az agrárium meghatározó részét jelenti, és ma már az egészségben dolgozó olyan szakemberek, tudnék neveket mondani, nyilván, hogyha valaki Lakatos Pétert ismeri, vagy nem akarnék olyanokat mondani, akik nem biztos hívnak, tehát nem csak azoknak vannak szentjeik, akik a csak salátát együnk vonalat viszik, hanem ma már látjuk jól, hogy nagyon sok orvos is elmondja, és hála Isten szerencsére sok olyan külföldi tanulmány is jelenik meg, ami azt mondja, hogy igenis a bornak, mint az emberi kultúrának a része, van egy olyan megtartó ereje, meg egy olyan jó hangulatot tud teremteni, és nyilván a minőségi korlátolt mértéktartó borfogyasztás az minden napunk része is lehet bátran. Tehát nálunk okosabb helyeken, például nem szeretnék belemenni a zéró toleranciának a különböző értékeléseibe, de ahol erős a borkultúra, mondjuk Franciaországban nagyon szigorú közlekedési törvények vannak, ott például egyértelmű 0,375-ös ez deciliter számít, olyan borokat készítenek mondjuk a legtöbb borvidéken, ahol tele van Michelin csillagos étteremben, és az emberek teljesen legálisan egy pár, ha beül egy vacsorára, egy bárányt megeszik, akkor egy ilyen nem egész 4 deciliter bort két ember meg tud inni, anélkül, hogy rettegnie kelljen attól, hogy majd utána elveszik a jogosítványát, mert hogy ívott egy kicsi bort. De ezzel ne nyissunk ki egy újabb szelencét, ezt csak azért mondtam, hogy ennek az üzenete egyetlen egy dolog, hogy a kultúra részeként tekintik ott, és nem az élelmiszer ágazatnak, vagy az élelmiszeriparnak a részeként kezelik. Csak abból a megítélésből a bornak sajnos nem sok jó adódik, viszont ha ezt felfogjuk, hogy ez az identitásunk része, a tradíció része, a magyar kultúrában nagyon erős szerepet tölt be a borkultúra, a szőlőkultúra, agrárium, akkor meg az olaszoknál például az agrárturizmus, ami egy nagyon fontos része a turizmusnak, de ez Magyarországon is így van.
1: No, de egy koktélt rendelő, egy szájdert szürcsölő 22 évest mivel lehet meggyőzni arról Magyarországon, hogy bort igyon és magyar bort igyon?
2: Az, hogy nem baj, én is így kezdtem, mert a mi időnkben is volt VBK, amikor azzal indítottuk el.
1: Valóban.
2: És a borkoktélok világa is, tehát ezt ne várjuk, hogy valaki gyermekként azt fogja mondani, hogy jaj, de innék egy pohár bort, amikor most egy picit elrugaszkodunk, én gyerekfejjel emlékszem arra, amikor valaki a rokonok közül egy pohár sörbe azt mondta, hogy kortyoljak bele, annál rosszabb élményem kevés volt, mint amikor azt ittam, és mégis felnőtt korban az ember azt gondolja, hogy egy foci meccset csak úgy lehet, hogyha valamilyen ilyen dolgot mellette még el is fogyaszt a borral. Egy picit úgy vagyunk, hogy ebbe tényleg az ember idővel bekerül. Ezt lehet egyébként segíteni, a borkoktélok pont ez a világ, amit ön is említett, hogy ma ezt már felismerték külföldön már régóta, és vannak olyan termékek kifejezetten, ami ma már azt a borkoktél világot idézi, amikor a fiatalok elindulnak bulizni, akkor én hallottam ezt a kifejezést, hogy maci fröccsöt kérnek előtte. Tehát ezek az induló lépések, és ne felejtjünk egy dolgot, mindig hátra teszünk, pedig ma a fiatalok nagyon keresik a virtuális világ mellett az igazi élményeket, a bor erre egy nagyon jó dolog, és nekünk vannak olyan hagyományaink, ami a fiatalok retro érzésébe nagyon elegáns szerepet tölthet be, és sokan el is indultak ezen az úton, ez a fröccs kultúránk. Vinkó József óta tudjuk, hogy 104 féle fröccs van Magyarországon.
1: Szoktam is nézni egyébként különböző szórakozó helyeken, mielőtt fröccsöt rendelek, egy komplett táblán sorolják föl, szerencsére ábrákkal is megjelenítve, hogy milyen fröccsök vannak, melyiket hogy hívják. Én ebben mindig eltévedek, de aki kiszolgál a szerencsére.
2: Én elmondom, hogy amikor mi bárhova elvittük a magyar bort az elmúlt időszakban külföldre, egyrészt olyan pólóink, olyan kiegészítőink, fröccs dictionary volt, amikor a szót magát, mint bor, meg fröccs megtanítjuk a külföldieknek, az egyik népszerűbb volt. Talán Jancis Robinsonnak a weboldalán olvastam egyszer, ahol Hugh Johnson, aki egy nagyon ismert szakíró, értekezett két a világ legjobb szakembereinek tartott ember, beszélt a magyar fröccs kultúráról, hogy mennyire zsenik a magyarok, hogy maguknak állítják be az alkohol szintet. Mert mindig a bor van, a bor ízére mindenki kíváncsi, az alkohol kevésbé, és ugye ezért jelennek meg az alkoholmentes borok, de ennek az alkoholmentesített boroknál sokkal fontosabb az alkohol csökkentett borok, és mi meg az alkohol csökkentett bort ebbe a kultúrába, amit Fáji András, Vörösmarty Mihály és a szóda feltalálója,
1: Mind a ketten vizsgázunk, és igen, mind a ketten megbukunk, igen.
2: De majd eszembe fog jutni. Tehát amikor ott ültek együtt, és azt mondták, hogy hát atya úristen, itt a Fröccsemi Spritzer volt először, de Vörös Marti azt mondta, hogy ne bolondozunk, túl németes a neve, legyen a neve Fröccs. És megörülök, hogy ettől most nem fog eszembe jutni.
1: Később utána nézünk, de amit mondott a Fröccs kapcsán, a fiatalok alkoholfogyasztási trendjeibe ez kifejezetten jól illik, ugye, mert ők már a könnyebb italokat keresik. Általában az én
2: azt gondolom, szerint, hogy ők mindig az izgalmas, innovatív dolgokat keresik. Igen, aminek van egy kicsi színe, aminek van egy ötlete, ami egy picit más. Ilyen nagyon az alkoholos ágazaton belül én egy időben tanulmányokat olvastam a spiritekről, a sörökről, és ennek kapcsán, hogy a borászok ébredtek talán a legkésőbb, amikor ezeket az innovatív italokat ki kellett találni, és most, hála Isten, most már ott vagyunk. Tehát most már nagyon sok olyan tényleg rendkívül találékony borkoktélt összeállítást látok, ami alapján ezek megjelennek a mai bisztrókban, a fiatalok igényei szerint, és nem mindegy, hogy a mai világban van valaminek színe, milyen pohárba töltik ki, milyen dolgot, tehát lehet vele játszani. Ezért jó a Fröccs kultúra, ezért jó az, amikor sokfajta az emberek arra vágynak, hogy valami igazi élmény a virtuális világ mellett az életük része legyen, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból a magyar bor előre mutató időt él, és szerintem most nagyon sok olyan új ital fog megjelenni a piacon, ami szerintem segíteni fogja a magyar borkultúrát mindenképpen. Jedlik Ányos, akiről akartam mondani az előbb, csak közben nem jutott a név eszembe, de köszönöm.
1: Kár lett volna kihagyni, jár neki is. Az aréna vendége Rókusfalvi Pál, etyeki borász, borkultúra szervezőjén Herceg Zsolt vagyok, ismét köszöntöm a hallgatókat, folytatjuk a beszélgetést. Az új kormány Agrárminisztériuma azt írta közleményében, hogy az állami bormarketing tevékenység szakmai irányítása az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztériumhoz került, az operatív feladatokat pedig az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. Látja el. Átnézik, hogy milyen eredmények voltak. Kormánybiztos volt, milyen eredmények voltak?
2: Talán, hogyha egy rövidben kéne megfogalmaznom, leginkább ezt a 4 évet úgy tudom összefoglalni, hogy egyrészt azt a stratégiát, amit megértünk, azt úgy írtuk meg, hogy talán nem csak 1-2, de akár 4-5 kormányzati ciklus alatt is lehet lapozgatni, és egy olyan stratégiának alapnak tekinteni, amit el kellett végezni, ezt a munkát, ez kellett. Ugyanis eddig az volt a szempont, hogy volt mindig egy vízió, egy kinevezett ember víziója, és abból jöttek az operatív programok. Csak a kettő között van még egy nagyon fontos rész, egyrészt a kutatási rész, amikor víziója van valaki, akkor meg kell a valóságban fürdetni, és a kutatás eredmény alapján pedig a terméknek az alakítása annak megfelelően, és csak utána jöhet a program, amikor már tudjuk, hogy mi az a termékfejlesztés, amin át kell esni, és ez történt meg, ezeket az alapokat próbáltuk elindítani. Nagyon örültem ennek a 4 éves lehetőségnek, én nekem nagy példaképem, és ennek a munkának a kapcsán tudtam is találkozni Willy Klingerrel. Willy Klinger az osztrák bormarketingnek volt a nagy atya, és én most az elmúlt években a munkám miatt sokszor találkoztam vele, nagyon barátságba keveredtünk, és őt tényleg nagynak tartják, 17 évet kapott. Tehát azért már, bocsánat, ez rosszul hangzik a mai időkben, a 17 évet kapott, mint lehetőség a munkára.
1: 17 éves mandátum
2: volt. És 17 évig vitte, és mai napig aktív mentora ennek az egésznek, ott valahogy nyugodtabb az egésznek a munkája, de ahogy mondtam, okosabban, pont ezért csinálják okosabban. De azért nézzük a számokat is. Az, hogy amikor átvettük, 70% volt a lédikbor a exportnál, abban talán mindannyian egyetértettünk, amikor a borral foglalkozni kezdtünk, hogy az exportra kell nagyon figyelnünk. Tehát nem lehet egy olyan borország, Magyarország, ami a világhírűségét csak itt Magyarországon őrzi, és erről csak mi magyarok tudunk, miközben olyan értékes boraink vannak, meg borászaink, meg borvidékeink, meg adottságaink, meg mi voltunk az indulók között az egyik, amikor ez egy 100 évvel ezelőtti időszakban nagyon tudták még, hogy mi a magyar bor, és nyilván azért volt egy olyan 40-50 év a szocializmus alatt, amíg a tömegtermelés elvitte a szocialista időszakban általában az arcát minden borországban, és itt sem a minőség, hanem a mennyiség volt a szempont. Az nagyon fontos, hogy ez a lédig export, ami 70% volt, mikor átvettem az ágazatot, 60%-ra csökkent, erre nagyon büszke vagyok. És az sem volt titok senki előtt, mivel a minőséget helyeztük hangsúlyba, ezért a minőségi palackos borok exportjára koncentráltunk leginkább, és ez viszont 22 és 26 között folyamatosan növekedett. Tehát az, amit elindítottunk, az célt ért ilyen értelembe, és nyilván ez a munka nincs befejezve, mert sok ilyen ciklusnak kell ahhoz elkülni, és nagyon drukkolok, hogy az Agrár Marketing Centrum jó gazdája legyen ennek az ügynek, és tudja folytatni majd. Az sajnálatos dolog, ami általában globálisan az ágazatot jellemzi már, mint hogy csökken a borfogyasztás, az igaz a magyar bor esetében is. De a szerkezete az folyamatosan jól alakul, és szerencsére ezzel a lefelemelő tendenciával szembe megy az, hogy a palackos bor exportja gyakorlatilag az folyamatosan növekedett 2022, 23, 24, 25, 26-ban. Tehát ezek a számok, ezek fontosak. Én ugye egy 4 hónapja nem vagyok benne az operatív munkában, tehát most nem követem annyira részletesen, mert hogy minden nap ezzel foglalkoztam 4 évig a számokat, de az a tendencia az egy nagyon nagy eredmény, ami olvashatunk, ami erre vagyunk a legbüszkébbek ebben a 4 évben, hogy elindult egy olyan munka, nyilván egyébként azt is tudom, hogy még mennyi minden lehetőség van, de a tendencia, az irány az jó, nagy szüksége van a magyar bornak az ágazatban betöltő nagyságát meghaladó szerepe és lehetősége van, ezért többet is kell vele foglalkozni meggyőződésem szerint. Nyilván, aki a borral foglalkozik, az azt szeretné, hogy minél többet foglalkozzanak a borral, miközben a többi ágazatit is látom azért testközelben. Ez jó időszak volt, ami az embert egy picit felfrissíti, amikor láttam 4 évig testközelből ezt a munkát aktuál szakma kormányzati szinten.
1: Stimmel, amit mondott, a bormarketing ügynökség adatai szerint, miközben a világpiac szűkül, a magyar palackos bor export nőtt 2024-ben közel 16%-kal, majd 2025-ben további 4,5%-kal, de azóta van egy Mercosur megállapodás. Emiatt most olcsó dél-amerikai import borok dömpingje várható a magyar piacon?
2: Ezt nem tudom, nekünk az amerikai piac az egy nagyon izgalmas rész, 13 évig nem tudtunk érdemben ott megjelenni, és azért örültem, hogy pont a váltás idejében, amíg én voltam, már elindult, tehát volt egy idei évbe tettük be az amerikai piacot, nagyon vártuk, hogy legyen valamilyen végeredmény. Ugye a szerencsésebb államok, ahol egyébként jelen voltak az amerikai piacon, azok úgy okoskodtak, hogy mielőtt itt várható volt a különböző vámszabályok változása az elmúlt években, ők betáraztak az amerikai piacon. Mivel mi nem voltunk jelen, nem tudtunk eleve betárazni, mi építettük a kapcsolatrendszerünket az amerikai ügynökséggel, és én magam is voltam egyszer kint egy olyan roadshow-n, körbejártunk a 4 amerikai nagyvárosban, ahol gyakorlatilag ugye márkanagyköveket építettünk, meg partnerügynökségeket a különböző piacon, Ázsiában, Európában és Amerikában is. Az amerikai rész volt 2025-26-nak a szerepe, és 2026-ban indult volna ez a munka, ami sajnos ennek megfelelően nem tudott odaérni. Nekem meggyőződés, hogy ez egy nagyon nagy piac. Azt kell tudni róla, hogy ott 100, potenciálisan 168 millió ember között mazsolázhatunk. Nagyon sokan ugranak az amerikai piacra, nagyon sokan szeretnének bekerülni, de nagy is ez a piac. És ott egyébként annyi előnyünk, ami a világban megjelenő magyar bornak a hírét, reputációját jelenti, az nyilván a tokai, de egyébként a bikavér is. Tehát a tokai mellett a bikavér is, ami most nem kedvező időszak a vörösbornak, nem kedvező időszaka miatt, de ez sem igaz, mert a vörösbornak is megvannak azok az iható jó szabályai. Pont Amerikában elindult az iható vörösbor, a hűtött vörösbornak az időszak, amikor könnyebb, illatosabb vörösborok készülnek. Ezeket a borászok jól érzik, ezeket különböző technológiákkal ők maguk is tudják úgy állítani, hogy nem azok a nagy testes, leülős vörösborok, azok is jók, csak azoknak szűkült a piaca, hanem előjöttek az illatos, könnyebb, és ezekre vannak a jó fajtáink, ilyen például a kékfrankos, ahogy mondtam. És a kékfrankos alapú bikavér az egy nagy utat tudna megtenni az amerikai piacon, ebben meggyőződésem. A tokaival pedig tudunk hasítani. Hadd mondjak egy nagyon érdekes példát, van egy kanadai master sommelier, úgy hívják, hogy John Szabó. Amikor először találkoztam vele, akkor mondta, hogy John Szabó vagyok, szervusz. Ez volt az összes, amit magyarul tudott mondani. Már sosem derült ki számomra, hogy mit ért a magyar nyelvből, mit nem. Mindegy, ő kint él, nagyon kötődik a magyar nemzethez, és a világ egyik legjobb master sommelier-je. Ezek nagyon nagy kincsek, hogy nekünk ilyen embereink vannak, akik nagykövetek, ő kanadai, de ő nagyon sokat segített olyan olyan masterclassokat tartott kint Amerikában, azon a roadshow-on, ahol én is részt vettem, ahol mint egy popstárt üdvözölték. Én emlékszem, a prezentációmra készültem, ugyanennek a masterclassos résznek volt nekem is egy köszöntőm, és én is beszéltem a megjelentekkel, és hát az összes lehetőséget elvette a John, mert gyakorlatilag a magyar borszó megtanításától kezdve az egészségedre minden olyan sztereotípját elpufogtatott, amit én is, mint magyar próbáltam a jelenlévőknek, mert szeretik. Szeretik a nyelvünket, szeretik a, mondjuk én készültem külön szótárral, tehát a magyar borról voltak kifejezések, amiket vittünk, imádták. Nekem jó érzés most is, hogy látok olyan világban készült boros fotókat különböző social media felületeken, ahol csak semmi más, csak egy bor felirat van, amit mi indítottunk el. Tehát sok apró jel, és ez a hosszú munka, amit az osztrákok kapcsán is említettem, ez fogja meghozni az eredményt. 37 éve pakolják a téglákat az osztrákok. Tehát nem ússzuk meg. Kell egy stratégia, szerintem ezt jól leraktuk, és a stratégiát utána érdemes koncentrálva a borexportra érvényesíteni. Ez az amerikai piac, ez gyakorlatilag a következő éveknek az egyik legnagyobb lehetőségét jelenti. Szerintem az összes olyan vám és egyéb változó szabállyal együtt, ahol mindig meg kell felelni, nyilván a kormányzati külpolitikának megfelelően tud a gazdaság is a különböző területeken menni. Amikor keleti nyitás volt, akkor elmentünk mi is, és azért próbáltuk az ázsiai részeken megnézni, és ott valóban a vörösbor kapcsán például az ázsiai piacon nagyon nagy lehetőségek voltak. Dél-Koreát említem, ahol tényleg egy sikertörténet, amikor megjelentünk, utána ott ugyan alacsony számról indultunk, de nagyon szépen elindult az export történet. Nyilván Kína az egy nagyon kemény piac. Ha nem lenne olyan kormányzati szándék, akkor nyilván nem indulna el a delegációval együtt a magyar bor is. De én azt gondolom, hogy a mindenkori külpolitikának megfelelően figyelni kell a célpiacokat, nem tudunk mindenhova lőni, ezért fontos, hogy legyen egy olyan kutatás, ami alapján tudjuk, hogy a magyar borral hol érdemes. Nyilván a legközelebbi európai piac a legfontosabb, a lengyelek azok nagyon fontosak, nyilván a lengyel politikai helyzet is konszolidálódik a két állam között, az befolyásolja a különböző exportok, az egy nagy piac. Ott sajnos az utóbbi időben, vagy nem sajnos, ugye elindult pont az előbb említett globális éghajlatváltozás miatt a termelés. Ugye furcsa módon a lengyel piacon mondjuk 20 évvel ezelőtt egy pár tucat bortermelő volt, nálunk sok ezer. Most már több százan vannak a bortermelők, tehát elindult a piac is, meg a bormarketing tevékenység, de még ezzel együtt is nagyon nagy az elmúlt 100 évben olyan együttműködése van a két nemzetnek, ami miatt a tokai bor elsősorban az egy állandó piacot kapott állandó piacot kapott a lengyel fogyasztók között. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy amikor kevésbé baráti a hangulat, akkor ott nehezebben lehet értékesíteni a terméket is, és a bor ilyen szempontból ez egy jó húzóerő lehet, hogy azért barátkozzunk egymással. Tehát nekünk azért azt is kell tenni, hogy a német piac nagyon jó, bár nem EU tag Anglia, de az egyik legfontosabb piacunk az angol piac, London az egyik központ, gazdasági központ, és mint ilyen a londoni bistró világba bekerülni magyar borokkal, ez egy nagyon fontos feladat, és úgy osztja tovább utána a világnak. Nagyon jó szakembereink vannak, nagyon szomeliék, akiken keresztül tudunk támadni. Tehát ezeknek az ügyeknek a felkarolása az elmúlt 4 évnek az egyik legfontosabb feladata volt, hogy bekerültünk a nemzetközi vérkeringésbe. Ott voltunk a legnagyobb nemzetközi helyeken, volt jó lehetőségünk nem csak a Provinon, hanem a Párizsi Vinexpo megjelenni, Ázsiába elmentünk, nem csak Kínába, hanem Dél-Koreába is olyan helyekre megjelentünk. Be volt tervezve a későbbiekben, hogy az ázsiai piacon még tudunk menni, és elindult az amerikai mozgás, ami gyakorlatilag 10-13 éve váratott magára, hogy igazából egy közösségi bormarketinggel az amerikai piacon is megjelenjünk. Nagyon nagy piac, még egyszer mondom, ott van 168 millió ember, aki azt várja, hogy a magyar bor megjelenjen.
1: No, de hogyha jön egy ilyen nagy piaci megrendelő, akár Ázsiából, akár Amerikából, és azt mondja, hogy ez a tokai cuppanósan finom, ez a kékfrangos, hát imádom, ebből kérek 1 millió palackot.
2: Na ezért nem kerülünk be a világ nagy tengerjáróira, ahol 1 millió palacka limités bekerülni. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy amit most ön feszeget, az a közösségi erőt kérdezi. Ugye a magyar bor szerkezetét kell ahhoz ismernünk és tudomásul venni, hogy mit tudunk mi adni. Azért mondtam, mert a döbbenetes a szám. A hegyközségek szerint a magyar birtokok 83%-a 3 hektár alatti. Ez a szerkezet, ez gazdasági képtelenség, hogy üzemeltethető legyen. Tehát olyan üzleti modellt kell választani, hogy ezek a kis birtokok tudjanak működni. Ezért van ereje a közösségi termelésnek. Ezért van ereje, hogy a egriek azt mondják, hogy a bikavér, meg egri csillag, hogy a szekszárdiak azt mondják, hogy igen, bikavér, meg kadarka, hogy a villányiak azt mondják, hogy villányi fran, hogy az etyekiek azt mondják, hogy eredetvédett etyeki pesgő. Tehát minden borvidéknek idő kellett eltelni ahhoz, hogy rádöbbenjünk arra, hogy nem 27 fajtával kell támadni, ahogy Bordóban nem azért van minden pincében ugyanaz a bor, mert nincs fantáziájuk, vagy nem azért lehet Burgundiába Pinot Noir-t mindenhol kóstolni, mert nincs ötletük, hogy mit, hanem azért, mert az adottság, a terroir adta adottság, a termőhely adta adottság, az erre predesztinálta őket. És a magyar bor reputációját úgy tudjuk felépíteni, hogyha ezeket figyelembe véve megpróbálunk úgy támadni, tehát amikor elmentünk a különböző világ nagy eseményei megjelentünk, mondjuk a Provinon, akkor tematika alapján. Akkor úgy mentünk el, hogy tudtuk, hogy mit viszünk minden évben, amikor oda kimegyünk. Nem az, hogy gyertek, mert sokszínűek vagyunk, és mindent is tudunk, hanem úgy mentünk oda, hogy mi a magyar bor, amit tud. Mi az a termőhely, az az adottság, az a olyan vulkanikus talaj, ami nálunk egyedülálló a világon. Átlagban a nemzeteknek 1%-a, a borok 1%-a készül vulkanikus talaj, Magyarországon ez a szám 20% fölött van. Hát ez bődületes nagy szám. Ezt a vulkanikus borok, és a vulkanikus borok szakértője, az előbb említett John Szabó, aki egyébként a világot ezzel járja, és ha nem lenne magyar, akkor is azt mondaná, hogy a világ egyik legjobb vulkanikus bor lehetősége az a magyar adottságban van. Tehát elmegyünk, és tudjuk vinni a tokait. És amikor az a kérdés, hogy tudunk 1 millió palackot, nem tudunk 1 millió palackot, de a legjobb, a világ legjobb kékfrankosait, hiszen kékfrankosban is mi vagyunk a legnagyobbak, de ez is kevés, azt itt lehet kapni. Olyan a világörökség részeként, olyan egyedi, a világ legszebb természetes borát készítő tokai tulajdonunk van, ami gyakorlatilag a világban egyedülállóként a természetes borok között tényleg a desszertlapokat kéne meg kell, hogy uralja, de ezt csak olyan marketing erővel tudjuk, megvannak a termelők, visszük magunkkal, elmegyünk a külpiacokra, ott vagyunk, jelen vagyunk. Amerikában nagyon nagy az érdeklődés, például pont a tokai iránt, nagyon sikeres kóstolók vannak, és nagyon szakembereink, ezért fontos, hogy meglegyen minden piacon a saját ügynökségünk, ami azt jelenti, hogy nem mi készítünk, egy partner ügynökség, és azok a nagyköveteink, akiket említettem, akik elkezdtek az utóbbi években írni a magyarokról. Ezért indítottuk például egy Wine Summitot, ami arról szólt, minden évben most már ősszel csinálnánk, idén nem volt ugye itt a váltás miatt, de az előzőben nagyon sikeres volt, ahol meghívtunk 150 buyert. Ez a 150 vásárló a világ célpiacairól, ami általunk legfontosabb elsődleges 5 célpiacról megérkezett, és körbevittük őket az országban, study tourokra, a borvidékekre, 2 napot pedig Budapesten gyakorlatilag a magyar termelőkkel egyrészt masterclassokat tartottunk az adott legfontosabb magyar fajtákból, és olyan üzleti találkozókat hoztunk össze, ami tényleg fantasztikus volt, ahol gyakorlatilag a több mint 100 buyer beült egy terembe, és 1200 üzleti megbeszélésük volt magyar borászokkal, 10 perces körforgó előregisztrált rendszer alapján. Hát ez akkor nekem a gyönyör volt ezt végignézni, ezt az egy hetet végigélni, és imádták ezt az egy hetet, itt voltak a világ legjobbjai, és én egyébként nem a saját fejemből vettem ezt a szoftvert, hanem ezt láttuk még a munkám elején, én csináltattam egy olyan tanulmányt, ami a világ legjobb bormarketingeit próbált összehasonlítani, és azt is elárulom, hogy láttam az egyik helyen egy ilyet, akik úgy indultak el, hogy a világból meghívják a célpiacaikról a legjobbakat, nem egy túl bonyolult gondolat, de ezt tudatosan végig kell csinálni, és hát ennek az lenne a folytatása, hogy ezt csinálni kell. Tehát ezt a munkát, ezt nagy örömmel veszem, és én mindenkinek mindig felajánlom a segítségemet, hogyha valaki viszi tovább. Nagyon bízom benne, hogy az Agrár Marketing Centrum, aki most ezt a feladatot kapta, az ugyanolyan gondos gazdája lesz a magyar bornak is, mint ahogy a többi agrárterméknek.
1: Bontsunk pezsgőt, azt javaslom, mert a pezsgő az egy kicsit jobban teljesít a bornál. A pezsgő az miért tartja magát?
2: Igen, valószínű, ez az emberiségben van benne. Tehát azért mi tényleg sokat köszönhetünk Dom Perignonnak, hogy kitalálta ezt a második erjesztést, állítólag egy véletlennek köszönhetően, de az összes bubis ital, tehát én itt a pezsgőt kinyitnám, mert mi amikor pezsgőről beszélünk, akkor mindig ez a tradicionális módon készült palackeresztésű pezsgőről beszélünk, de ez nem így van. A Prosecco az egyik legjobb példája, akik egyébként a lengyel piac 80%-át uralják.
1: Magyarországon is imádják
2: az igen, emberek. És én ettől rosszul vagyok, hogy miért nem tudjuk még, hát valószínű mennyiségben sincs annyi még, de zseniális ötleteket dobtak be, amit nem akarok most külön kifejteni, mert nem róluk akarok most dicsinuszt zengeni, de jelzem, hogy tudunk róla, és ilyen építkezésre van szükség nálunk is. A bubis italok, de a pezsgő az általában mindig a gazdasági helyzettel még jobban dominálta azt a folyamatot, vagy mutatta, amit a bor kapcsán is mondtam, hogy amikor jó megy a gazdaság, akkor az emberek pezsgőt isznak. Nézzük meg, az 1800-as években gyakorlatilag Magyarország minden komolyabb városában, 1880 körül volt egy pezsgőüzem. De ez tényleg a kisvárosokat indította, nem csak a Törlei, aki zseniális marketinges volt, Törlei Józsefről az ő hozzáfűződik az első közlekedési jegyzett közlekedési baleset, amikor a teherautóval egy kerékpárost, és ettől bekerült az újságba, és úgy fogyott a Törlei, mint semmi más. De viccet félretéve azt gondolom, hogy ez mindig, amikor jobban megy a gazdaság, akkor megy a pezsgőfogyasztás. Tehát a világháború alatt lecsökkent, de mondjuk az 1910-es években Párizsban lerakata volt a Törleinek, ami azt jelenti, hogy pontosan tudták az emberek, hogy ez egy minőségi pezsgőt jelent. Nyilván utána jött a gyengébb időszak a szocializmus alatt, és most megint nem csak az, hogy ők tudják, hanem ez a magyar bortermelésnek egy ilyen nagyon, hogy is mondjam, logikus lépése, hogy minden borvidék elkezdett pezsgőt készíteni, és pont emiatt, amit ön is pedzegetett, hogy a pezsgő valamitől működik. Mert a pezsgő az egy olyan ital, ami minden napszakban fogyasztható, amihez mi azt hittük sokáig, mert ezt mondták az öregek, hogy csak karácsonykor, meg szilveszterkor lehet pezsgőt. Sőt, nem is karácsonykor, akkor inkább tokait illik bontani, hanem szilveszterkor. De hát rá kell döbbennünk, hogy a pezsgő az a mindennapok ünnepe. Amikor én elkezdem a borkultúrát pedzegetni, hogy tényleg azért ez kultúra része, meg az emberek nyissanak egy pohár bort, igyanak meg egy palackot, nyissanak meg egy baráti társaságnál, de a pezsgő az ital, amit egy pezsgős reggelihez lehet. Ezeket a marketingesek találták ki, de ez találkozott azzal a szokásjoggal, vagy azzal az emberi igénnyel, hogy az tényleg kibontható. Ez egy picit olyan, mint a fröccs egyébként, ami szintén egy ilyen bubis ital. Minden nemzetnek van spritzere egyébként, csak mi ebbe kultúrát láttunk, és mi ebbe egy egész játékot fűztünk föl. Ugyanakkor a pezsgőnél is, hogy reggeli után el lehet még, a borászok azt mondják, hogy csak déltől lehet inni bort, előtte nem szabad, ezért isznak pezsgőt előtte, de nyilván egyébként egy baráti társaság, egy gyerekszületés, ma már teljesen mindegy, hogy milyen apropóból egy étkezéshez, a gasztronómia része. Nem beszéltünk gasztronómiáról, de 3-4 műsort meg lehetne tölteni arról, hogy mennyire fontos a bornak a funkciója az étkezésünkbe. Nem csak étvágyat csinál, mert a savasbor étvágyat csinál, de hát az aperitív lapokon automatikusan megjelennek a pezsgők. Nekem régi álmom, hogy a főváros pezsgője az tényleg a egyheki pezsgő legyen. Ehhez olyan mennyiséget, meg minőséget kell, de hát ez az út, ez a cél, mindenkinek legyen célja. És azt gondolom, hogy a Furmin pezsgővel például megjelent egy olyan új irány a tokaiak, meg a somlóiak is nagyon sokan készítenek, ami abszolút egy egyedi pezsgőt jelent a világban. Tehát most mindannyian próbálgatjuk, mert a pezsgő jól működik. Ha még az ágazat nehézségekkel is küzd, azt látjuk, hogy egy valami viszont folyamatosan erősödik, ez a pezsgő, ez a bubis italoknak a piaca, amit az előzőekben mondott, a spritzerektől kezdve minden másra vonatkozik, ami bubi, és ennek van egy varázsa, a bubi, a széndioxid jobban kihozza egyébként az ízeket, az illatokat, minden ételhez megy, végig lehet egy olyan high life étkezést kísérni pezsgővel, ami gyakorlatilag csak pezsgőt jelent minden ételhez, az előételhez, a főételhez, a desszerthez, mindenhez fogyasztható. Tehát egy olyan speciális italról beszélgetünk a borokon belül, ezek a szénsavas borok, ami valahogy nyilván úgy, hogy az emberekben megvan a bubi iránti igény, ez gyakorlatilag egy ilyen kivételeság a borkészítésnek, nálunk Magyarországon pedig különösen, hiszen nagyon-nagyon sok pezsgőkészítő lett az elmúlt években, talán pont az előbb említett Prosecco-nak a mintájára, vagy azoknak az egyébként minden nemzetben meglévő italoknak, hát a sámpány a világ egyik legismertebb és legdrágább prémium terméke ebből a szempontból. De a franciáknál, spanyoloknál nagyon sok helyen tudnék mondani, és ez a pezsgő szó, amit mi kitaláltunk erre, ez ugyanígy azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb lehetősége a magyar bor kitörésének a csendes borok mellett, ez az úgynevezett habzó ital, habzó bor, amit mi pezsgőnek hívunk.
1: Az alkoholmentes bor és pezsgő, zárjuk ezzel, az viszont egy zsákutca, az alkohol csökkentett bor és pezsgő pedig egy mellékutca?
2: Hát én nem fogalmazok ennyire sarkosan, mert én mindig a munkám során is azt néztem, hogy én a számok bűvöletébe éltem, nekem voltak, vagy vannak olyan kollégáim, akik a számokkal mindig szembesítenek, ezért fontos a kutatás. Amikor aktívan csináltam ezt a részt, akkor napra kész voltam a számokban, mondjuk jelenleg talán a német sörpiac alkoholmentes része az 8%. Ami azt jelenti, hogy ma a boros résznél is nagyon sokan vannak, akik az alkohol miatt nem kóstolják meg a bort, de a bor ízére kíváncsiak. Azt gondolom, hogy nekik készül az alkoholmentesített bor. Amit ne keverjünk össze, nagyon sokan azt hiszik, hogy a szőlőlé nem, mert más íze van, amikor egy szőlőlét iszunk, és más íze van, amikor elkészítjük a bort, és kivonjuk belőle három technológiával az alkohol részét, vagy legalábbis részben mondjuk ki az alkohol csökkentett. Ez nagyon fontos a globális felmelegedés, meg a környezeti változás miatt, az egészségtrend miatt, meg azért fontos, mert egészen más ital keletkezik belőle, és mert nagyon sokan vannak, ha csak az 5%-ot egy ilyen túltermelésnél, ami az ágazatot jelenti, megjelenhet, és ezt most tanulja a bor szakma, akkor ez egy fontos kitörési pont. Tehát azt gondolom, hogy az alkoholmentesített boroknak ez a feladata, funkciója, hogy bevonjon olyan plusz embereket erre a piacra, akik az alkohol miatt nem akarnak a borhoz ismert okokból csatlakozni, de nagyon kíváncsiak rá. Tehát lesz egy 5-8%-os fogyasztói rész, ami szerintem pillanatokon belül meg fog jelenni, és ma jelenleg tudásom szerint több mint 10-13%-os túltermelés van globálisan, ami azt jelenti, hogy sajnos többet termelünk, mint amit megiszunk. Ez egyik út az, amit most mondtunk, a alkoholmentesített bor. Az alkoholcsökkentett bor, ami szerintem sokkal fontos, az pedig arra jó, hogy az alkoholszintet mi magunk állítjuk be, amit mi fröccsel is tudunk, de ott lehet, mert a pici, kisebb alkohollel egy új-zélandi termelő a próbájnom minden évben megmutatta nekem Düsseldorfba az éppen lévő palettáját, tehát volt 0%-os, volt 12, de volt 6-9-3% minden. És az jött ki a kóstoló tesztekben, egy nagyon finom szovinyomlant kóstoltunk minden nála, hogy a 6%-ot isszák a legtöbben. És egy olyan termelőről beszélünk, pici családi gazdagok, milliós tételben készítette ezt. A naturbor, ott pedig azt gondolom, hogy ez egy olyan marketing eszköz, nyilván a tudatos és környezetkímélő életmódhoz, a mai egyébként fontos szempont a fiataloknál, pláne tudatos világban azonosítható.

0: A rádióban Rókus Falvi Pál, Etyeki Borász, borkultúra szervező volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm én is.
0: Én Herceg Zsolt vagyok, köszönöm, hogy figyeltek ránk.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A magyar közút idén csaknem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az ország 19 megyéjében összesen csaknem 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg csaknem 5 kilométer szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További mintegy 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető közlése szerint az országos közúthálózaton idén csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, amelyeket külső kivitelezők végeznek. A teljes körű útfelújításoknak a magyar közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon, írta Vitézi Dávid. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta a miniszter. Elindult az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben csaknem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a videójában elmondta, gyorsított eljárásban végezték el az 5 plusz 5 program felülvizsgálatát, amelynek részeként 4 milliárd forint kedvezményes hitelhez és 4 milliárd forint visszanemtérítő támogatáshoz jutnak azok a vállalkozások, amelyek néhány hónappal ezelőtt nyújtották be pályázataikat. A tárcavezető ismertetése szerint az 5 plusz 5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású KTH-s tart hitelből és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatásból áll, így vállalkozásonként összesen 10 millió forint fejlesztési lehetőséget jelent. A miniszter kiemelte, a támogatásban részesülő csaknem 800 vállalkozás, 95%-a mikro- és kisvállalkozó, köztük éttermek, cukrászdák és családi vállalkozások. A forrásból gépeket, új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre, tette hozzá kapitány István. Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Júliusban 1,2% volt az éves infláció. A júliusihoz képest az éves maginfláció 1,9%-ról 2%-ra emelkedett. Egy év alatt az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8%-kal csökkent, ami nagyobb esés a júliusi 1,1, illetve 4,4%-osnál. A szolgáltatások a júliusinál 0,3%-ponttal gyorsabban 5%-kal drágultak. Ezen belül a színház 17,6, a teherszállítás 13,9, a taxi 11, a postai szolgáltatások 9,6%-kal kerültek többe, mint egy éve. Júliushoz mérve a fogyasztói árak átlagosan 0,2%-kal növekedtek. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,2%-kal csökkent, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,5%-kal. A margarin 2,8, a burgonya 2,4, az egyéb hús 2%-kal került kevesebbe, írja a Központi Statisztikai Hivatal.

0: A meleg időjárás miatt továbbra is sok szúnyoggal kell számolni a családi házas övezetekben, ahol az inváziós fajok, különösen az ázsiai tigris szúnyog fordul elő nagyobb számban, figyelmeztetett a katasztrófa védelem közleményében. Mint írják, ezen fajok lárvái akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban fejlődni, így egy eső vagy akár egy kerti locsolás után is ideális tenyészőhelyek jönnek létre számukra a lakókörnyezetünkben, írták a közleményben. A biológiai beavatkozás esetükben nem megoldható, mivel a lárvák élőhelyei elsősorban magántelkeken alakulnak ki. Ezért is fontos, hogy a kertben létrejövő kisebb állóvizeket szüntessük, megfedjük le, hangsúlyozta a katasztrófa védelem. Mint írják, ahol a szúnyogok megjelenése tömegessé válik, ott permetezéssel végeznek szúnyogírtást. A gyérítési dátumok a település listával együtt a katasztrófa védelem honlapján találhatók meg.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön keleten is megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat, széteső csapadékzóna érkezik, szorványosan van esély esőre, zivatarra, záporra, az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, a maximum hőmérséklet térségünkben 22 és 28 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcske. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: Gólya Kalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
6: A káplánia sok-sok éve már csak az övé volt. Az övé meg az emlékeié. Ha itt esteledett rá, ugyanúgy járt a holdfény a padlón, mint azon az éjszakán. Látta a helyet, ahol Annuska kilépett a papucsából. Az árnyékok is éppen úgy nyúlnak meg ilyenkor ősszel, mint akkor. Janka magával hozta a szuszupulóverét, folytatta a kötést. Hallgattak mind a ketten. Kun László eleinte még valami szánalmat érzett. Sajnálta, hogy ott köt mellette, s tele van kimondatlan kérdésekkel. De aztán egyre hevesebben elöntötte a méreg. Micsoda új szokás ez? Mi ez egyáltalán? Miért jött? A szőlő miatt? Hát nem mehet ki ő a szőlőbe? Nem mehet ki akkor, amikor akar? Ki fizeti annak a nyavajás szőlőnek az adóját? Ki kacsoltatja? Ki permetezteti? Kinek vannak olyan állapotban az idegei, hogy nyeldesnie kell a pirulákat egyre másra? Nem lehet egy kis nyugalma, nem ülhet egy kicsit csendben, egy maga a városi zűrzavar felett a Kunhalmon? Mit csinált, amit most számon akar kérni tőle? Nem is tud semmit biztosan, csak sejt. S idejön, mint a színdarabokban, a régi filmeken jelenetet csinálni. Jó kedvében találja. Sose volt még megfelelőbb hangulatban, csak kezdje rá. Most már feltépte a leveleket. Beleolvasott a püspök soraiba, de nem értette a szavak jelentését, annyira idegesítette a kötőtűk halksurrogása. Újra ránézett Jankára, találkozott a szemük. Janka úgy kötött, hogy nem nézett a tűkre. Biztos gyors ujjai így sem ejtették le a szemet. Megint azt a légszomjat érezte, amiről az orvosnak panaszkodott reggel. Itt akar ülni az egész este, hogy ne válthasson szót Annuskával? Egyszerre valami más jutott az eszébe. Az idő. 7:40 van. 8 órakor indul a pesti gyors. Ha Annuska nem jött idáig, talán már nem is fog jönni. Neki kell kimennie az állomásra. Felállt, lesodorta a gombolyagot, amelyet Janka az íróasztalra tett. Utána kaptak mind a ketten. A pamut csak gurult, egyszerre hajoltak le érte. Janka vette fel. Egyikük sem ült vissza, álltak egymással szemben. A kalapját kereste, levette a fogasról. Janka akkor elébe került. Elállta az utat az ajtó felé. Kun Lászlónak elzsibbadt a keze. 10 méterrel odébb szemben ott hajlongott Kati. Még mindig törtek valamit, de most a porcelán mozsárban tompább volt a bummogás. Rozi a konyhaszéken ült, az orrát fújta. A hold felkelt, gyenge sugara kin rezgett az orgona levelek között. Szuszu háttal térdelt a fénynek, nem látszott az arca, de érződött, hogy ő is ide néz. Ordítani szeretett volna, megütni Jankát. Janka csak bámult rá ugyanazzal a vak, hallgatózó tekintettel, amelyre már délután felfigyelt. Kun László félrelökte az útból, most először lódította el ilyen kíméletlenül. Janka engedelmesen elmozdult az ajtóból, mint egy tárgy, mint egy puha zsák. Ott állt ugyanott, ugyanazon a helyen, ahol valaha a húga. Kun László kirohant az udvarra, nyitva hagyta maga mögött az ajtót. Nihogy rohan, gondolta a pap. Edith sosem mozgott ilyen gyorsan. Nem ilyen őrült volt, inkább az a lassú mozgású, lassú beszédű hallgatag. Hogy csapta a fejébe is azt a kalapot, mint a részeg? Viszi az ördög a tanácsba. Ott bizonyosan éjjel is együtt vannak. Éjjel sötétben könnyebb a susmogás, az összeesküvés. A szem a lélek lámpása. Ugyan miféle lámpást gyújtott ennek az arcában a mindenható? Hát vajon az az ügye fogyott, kiérte már az állomásra? Annuska mégse jött el. Nem merte átlépni a küszöböt. Eltemette az anyját, aztán eltűnt, mint ezelőtt 9 esztendővel. Hogy is állná ki korholó szavát? Hogy viselné el a tekintetét? Rossz vér, jutott eszébe megint az anyósa. Vajon mit szólna hozzá Sóbár, ha élne, hogy nem ad ezentúl pénzt a vénasszonynak? Helyeselné, mi más tehetne? Neki meg kell már élnie a maga kis nyugdíjából, hogy ne adja magát egészen a Kun László kegyére, hogy ne a hazaáruló, Isten tagadó fizesse ki még a posta költségét is. Mit mondana vajon Bonifász? Bonifász tartott valami rokont, valami vénséges, vén, kellemetlen kisasszonyt, az ösztöndíjából tartotta, de az másféle vénség volt, tiszta életű, szelíd, sose hordott mást, mint fekete ruhát, és cselédlányoknak tartott vasárnapi iskolát. Bonifász is helyeselné. S Edith talán nem, sohasem szerette az anyját. Décsiné a padig jutott el, amely tarbai szokás szerint két vérszegény akác árnyékában állott a ház előtt. Alacsony kis pad volt, Anzsu csinálta valamikor. Egy kutya szaglálódott körötte, elszaladt, mikor leült a padra. Gondolatban összeszámolta mindazt, ami vele és rajta volt, kinek hol tudná eladni, amije van, hogy összeszedjen annyi pénzt, amennyi elég lesz úti költségre. Ha kimegy a pályaudvarra és ott kezdi el, még tán baja lesz belőle. Motozott a kézitáskájában, nem igen volt semmije. Volt egy ezüst hátú kis fésűje, de foghíjas volt, hát gyorsan visszatette, s az ezüstbe foglalt üvegecskét szorongatta, az utolsó ajándékot, amelyet valaha Oszkártól kapott. Most már nem is sírt. Az, ami történt, sokkal borzasztóbb volt, sem hogy ideje vagy módja lett volna sírni. Egy ideig még hallgatózott, várt, hát ha utána szalad valaki, legalább az úti költséget adják ki, nem töltheti az éjszakát a padon. Fázott, belebújt a kabátjába. Újra megnézte a kis üveget. Ha megszólít valakit, még félreérti. Tarba nem pest. Valahol ütött az óra, egyet ütött, negyed van. Éhes volt, annyira éhes, hogy most még a tejet is megitta volna. Mit mondott a veje? Öreg ember, tejen él? Egy pillanatra elfelejtette, hogy nincs úti költsége. Elcsodálkozott azon, milyen furcsa is, hogy ő még él. Oszkár 53 éve halott, és azóta minden olyan valószínűtlen. Az utca még élénk volt körötte, biciklik suhantak el az úttesten, nagy ritkán egy autó, sok szekér, valahonnan tehénbőgés hallatszott. Attól megborzongott, félt a tehéntől. Néha-néha elzörgött egy villamos. A szomszédház előtti padon is ültek. Egy lány ült a padon, meg egy katona. Át-át pillantottak felé, láthatólag nem tudták, ki lehet. Nem is ebédelt, azon a pirított hagymán állt a zsír. A rózsás porcelánt adták elébe, az Oszkár porcelánját. Futott Oszkár az utcán, futott és fütyült, valami olasz nótát fütyült, amit kint tanult valamerre, csörgött a zsebében a pénz. Hol a parfüm, amelyet hozott? Oszd be, mondta Oszkár, aztán ne pazarolj, az Isten maga se győzne téged. Most mégiscsak elfakadt sírva megint. A szem elé kapta a fél kezét, a másikkal a kis táska fülét szorította. A gyöngyös tarsoly kiborult az ölében, elgurult a kis üveg, a fésű leesett a porba. Nem nyúlt utána, csak sírt, Száraz ráncos csuklóján végigcsurgott a könny. Lépések hallatszottak mögötte, oda se nézett. Csak jöjjön át a lány meg a katona, ha megkérdezik, miért sír, megmondja, legyen örök szégyene a papnak. Ez kisváros, itt holnap mindenki tudni fog mindent. Férfi léptek, hosszúak, nehezek. Lány léptek, könnyebbek, gyorsabbak. Valaki leült mellé a padra, nem látta, de érezte, hogy felszedik, amit szétszórt a tarsolyból. Dohány szagot érzett, a férfi mögötte állhatott. A parókia kapuján megzengett a kis harang. Kun László kirohant, aztán megtorpant a küszöbön, ahogy meglátta Anzsut az akácfánál és Annuskát a padon. Annuska visszakapta a fejét a harangszóra. Mindjárt megyek, hova rohansz? Szólt hátra a vállán keresztül. Kun Lászlónak földbe gyökerezett a lába. Annuska megfogta a vénasszony kezét, levette a szeméről. Agyon sírt, tágra nyíló szem bámult rá. Miért sírsz? Kérdezte iszonyatos távolságból Oszkár. Bántott valaki, nagyanyám? Tizenhárom. Nyolc óra volt, harangoztak. Kati leszette az asztalt, az öt érintetlen tányért, az érintetlen répa főzeléket. A vénasszony tejásbögréje még bent volt a hálóban, azért is érte ment. Zsuzsanna akkor jött fel a fürdőszobából, hozta a papucsát. A bögre aljában még volt egy kis sötét barna lé. Kati undorodva löttyintette ki az őszi rózsákra. Leült a szakajtó mellé, kötényébe vett egy pár cső tengerit. Rozika még ott volt, rábámult a konyha asztalra, csak a háta mozgásáról látszott, hogy ríj. Ríjhatsz, mondta Kati dühösen. Mi az Isten szentségének adtad oda neki a kanalat, mikor nem is kérte? Rozi nem felelt, nem is emelte fel az arcát. Kanál? Jut is eszébe neki a kanál? Még érződik a pipája füstje. Itt ült előtte, ezen a kis széken. Pipázott, amíg bent ölték egymást a papék. Nem szólt hozzá egy szót se, csak nézte. Ő meg azt érezte, parázs van a zsebében, ha ki nem rakja, azonnal megsüti. A tüzet is Mihály élesztette fel, azért lobog így, s még Annuskát várta, morzsolt egy kis kukoricát, amit a szakajtóban talált a tűz mellett. Most Kati morzsolja tovább. Hallja, hogy surlódik a két csutka, hogy potyognak a garabolyba a szemek. Ha nem néz hátra, azt hiszi Mihály. A körme hújjon le, mondta Kati. Vissza persze nem tette a plédoboz tetejét, amiben a teja áll, rakodhatunk utána. Ugyan tehetem is vissza, nincs abban már egy szál sem. Jóféle teját ihatik ez Pesten, egy csészényire belevágta az egészet, volt egy fél marokkal. Máskor egy fél esztendeig is kitart nálunk ennyi, csak akkor isszák, ha valakinek a hasa fáj. Legalább nem kell mosogatni ma este, gondolta. Nem nyúlt itt ma senki az ételhez. Éjjelre kiteszi a répát a gádorba, holnap megmelegítik, jó lesz ebédre. Szegény Árpádka bemegéhezett azóta. Leszelt egy karé kenyeret, kihozta a szalonnát a kamrából, keresett egy almát. Úgy hozta vissza a tálcát a társalgóból, ahogy bevitte. Az árva nem volt sehol. Az árva akkor tűnt el, mikor végre valamennyien visszajöttek a házba, s apácska olyan izgatott volt, hogy azt se tudta már, ki van hát körülötte. Benyitotta a kaput, előre engedte Annuskát, a nagymamát és Anzsut, aztán, hogy a többiek is besodródtak mögöttük, szép csendesen behúzta és elment. Janka mindig 25-ös égőt tesz a társalgóba. Az embernek majd kifolyik a szeme az erőlködéstől, ha olvasni akar. De jó itt ez a nagy világosság. Milyen szép ez a szálloda, amióta átépítették. Milyen vidámak ezek a világos falak. Tiszamenti faluban született, szerette a halat. Janka sose főzött náluk semmiféle halételt, mert apa utálta. Azt mondta, katolikus eledel. Most süllőt rendelt, roston sült süllőt, meg egy fél liter könnyű fehérbort. Majd kiszakadt már a gyomra, olyan éhes. S amilyen a családi közhangulat, mire hazamegy, vagy egyáltalán nem lesz étel, vagy valami főzelék, a Jób könyvével fűszerezve. Vajon Annuska kereste-e hát a könyveit? Aligha abban az űrzavarban? Átköszönt a szomszéd asztalhoz. Német doktor vacsorázott ott a feleségével meg a lányával. Micsoda szép szőke lánya van, egész fiatal. A süllőre várni kellett, a bort meghozták, ivott. Végre jól érezte magát. Micsoda szép kislány ez a német lány. Jó volna átülni melléjük. Fogalma sincs, mi a szokás, át lehet-e ülni egy másik asztalhoz, anélkül, hogy hívják. Nem mert átülni. Mikor a süllő megérkezett, összefutott a szájában a nyál. Olyan szép volt, rózsaszín, illatos, s a tálon körötte apró, pirosra sütött krumpli szeletek. Végre valami igazi étel. Elfelezte a halat, megint átnézett a másik asztalhoz, de azonnal el is kapta a szemét, mert eszébe jutott Zsófi. S akkor már a hal sem ízlett annyira, mint amikor az első falatot a szájába vette. Érte nyúlt a másik feléért. Most a hal feje került a tányérjára. Hasonlít a nagymamához, piszkálta meg a villájával, s egy pillanatra megint felderült, mert azért óriási nap volt a mai. Előbb az előkép kinn a padon, majd a kórus a kapubolt alatt. Ivott. Holnapra talán hoz Rozi valami pénzt. A tagjelöltség örömére el kell majd vinni a tanítókat egy pohár sörre. Dédmamának nem igazi a melle, gondolta Szuszu az ágyban. Itt fektették le, mikor Annuska behozta, s olyan rosszul volt szegény. Annuska megbontotta a ruháját is, és akkor kiderült, hogy a dédmamának nincs is melle, csak két tülgolyó van a mellkasára kötve, amely ki van tömve vattával. Anyica úgy sírt, letérdelt dédmama mellé, kérlelte, ne haragudjék rá, hogy engedte elmenni. Ő nem tudott semmiről, csak sírt. Annuska megvigasztalta. Még szól a harang. Hol van Anyica? Szuszu mindig harangszóra szokott imádkozni esténként. Kiszállt az ágyból, kinézett az ablakon. A káplánia sötét volt, a kancellárián égett a villany. Nagyapa még fenn van, édesapa meg itt lehet valahol a lakásban. Az ebédlőben csend volt, csak a társalgóban lehetnek. Belebújt a papucsába, átszaladt a sötét ebédlőn, de a társalgóba már nem mert benyitni, csak áldogált a csukott ajtó előtt. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szüntelenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem és sóhajtok, róla gondolkozom, de eleped az én lelkem. Ez a legszebben szóló harang a városban, a tarbai. Csak Árpádka volna már itthon, ő mindig tud valami vigasztalót, valami felemelőt mondani. Szegény jó fiam, hogy kirohant az éjszakába étlen szomjan. Ébren várja meg, akármilyen késő jöjjön is haza. Lám nem hitte volna, hogy valaha azt érzi, meg tud válni Tarbától. Csak nem maradna sokáig az a fiú. Nem akart egy levegőt szívni ezekkel. Ki tudja, hol bódorok szegény árva. Nincs sok holmia, összecsomagolhat könnyen. A könyveit majd csak elhordja apródonként, ládában. Árpád segíteni fog. gondolta reménykedve, s a szeretettől szinte ellágyult és felengedett. Ha elmondja neki, mi történt, Árpád segít. Kivesznek ketten egy szobát, az Antikrisztus majd elintézi, hogy kapjanak. Ez az utolsó, amit még elfogad tőle. Aztán elmennek, s Kun László itt marad, behozhatja a káplánját, övé Tarba. Mikor kirohant a kapu elé, s meglátta a vénasszonyt, az volt az érzése, visszaugrik, rátolja a reteszt, berántja azt a boldogtalan gyermeket is, aki kint bámészkodik a felnőttek között. Hallgatja, hogy óbégat Kati, hogy sír Janka. Mire megtehette volna, a veje már kitárta a kaput, és beterelte valamennyiüket. Persze félt az utcától, az igaz szívű emberek ítéletétől, sóvágóéktől, mindenkitől. Van is oka rá. Ő bezzeg nem fél. Bár becsukhatta volna a kaput, s kívül rekesztheti mindnyájukat, ők meg ketten, két igazak Árpáddal az ablakból nézhették volna, hogy támad csődület körülöttük, hogy dicséri a nép az igazlátó Istent, aki szigorú és megbünteti a bűnösöket. Az Úr elválasztja az igazakat a gonoszoktól. Nem, nem kellett volna őket beengedni a kapun. A reteszt csak ugyan betolták, de Kun László tolta be, hogy ne jöhessen be utánuk idegen. Annuska nem is köszönt, azt a kifestett kísértetet húzta befelé a hálóba. A csavargó is bejött, húzta a koffereket, de ez legalább eltűnt a konyhában. Anduska meg szaladgált, intézkedett, és mindenki engedelmeskedett neki. Ajtók nyíltak és csukódtak a szavára, minden megmozdult, ágyat bontottak. Mikor látta, hogy futkároz a szobákban ide-oda, kiabál, mégiscsak bement utána. Éppen a konyhába akart menni, valami teját főzetni a vénasszonynak. Elállta az útját a konyhajtóban. Akkor mégiscsak megtorpant előtte, de elmosolyodott és meg akarta ölelni. Alig tudott félrehúzódni előle. Ki engedte meg, hogy átlépd ennek a hajléknak a küszöbét? Kérdezte tőle. Én, mondta Kun László, és vörös volt, mint a vér. Az én hajlékom, csak nem képzeli, hogy a magáé. Akkor félreállt az ajtóból. Annuska meg berohant, bent csörögtek a tányérok, Kati morgott. Akkor határozta el, hogy örökre elmegy Tarbából. Ha Árpádot nem űzi ki az utcára a felháborodás, nem merik így megalázni. Gyalázatos lány, még bemert köszönni hozzá. Mikor végre elment, nevető piros szájával, fekete köpenyében olyan volt, mint az ördög. Elfelejtette ráfordítani a kulcsot a kancellária ajtajára, azért tudta meglepni. Csak visszahőkölt előle, mikor meglátta a küszöbön. Hátat fordított neki, így nem tudott védekezni, hogy elhárítsa a kezét. Hát sikerült megsimítania a hátát. Gyerekkorában is mindig csak simogatott. Szervusz, apácska, mondta a gyalázatos, aztán elszaladt. Csak belezuhant a karos székébe, olyan kimerült volt, mire végre elment. Milyen jó, hogy a vénasszonyt végleg elintézte. Az Árpád fizetése meg az ő nyugdíja éppen elég lesz arra, hogy tisztességesen megéljenek ketten. Hogy fog örülni Árpádka? Csak jönne már! Mire Janka megjött, Szuszu ismét ott ült az ágyában. Hogy az anyja belépett a hálóba, a káplánián meggyulladt a villany. Látta az apját, amint leült az íróasztalhoz, és elkezd írni. Janka rendezgetett körülötte, megigazította a párnákat, teletöltötte a poharakat, amelyek minden éjjel ott várták a sublót tetején, hát ha megszomjazik valaki. Zsuzsanna figyelte a kezét, vajon teletölti-e mind a három poharat. Nem töltött meg, csak kettőt. Anyica éjszakára leeresztette és cofba fonta a haját. Az is a minden este ismétlődő, titkos játékok közé tartozott, hogy Szuszu végignézte, amíg fésülködik. Janka szembeállt vele, ahogy ilyenkor szokott. kibontotta a haját. Néztek egymásra, s mind a kettő azt gondolta, milyen idegen és titokzatos most a másik arca. Szuszu olyan volt, mint egy felnőtt. Janka olyan, mint egy gyermek. Mikor befonta a haját, eloltotta a villanyt, leült Szuszu mellé az ágyra. Ahogy szokta, összefonta ujjait a gyermek kezével. Mind a kettő érezte, hogy a másik keze jéghideg. Elengedte Szuszut, benyúlt a paplan alá, megtapogatta a lábát. Az is hideg volt. Szuszu reszketett. Egy darabig dörzsölgette a Szuszu lábát, belecsavarta a paplanba, aztán ismét megfogta a kezét. Szuszu elkezdte az imádságot. Annuska mindig magától imádkozott, akármit tanított is neki, mindig a maga szövegét mondta. Minden kívánságát felsorolta az Istennek, s esténként, mikor pici volt, sírva és méltatlankodva szemrehányást is tett neki, ha nem sikerült valami úgy, ahogy elképzelte. Egyszer, amikor apa nagyon megverte, egyáltalán nem is mondott semmit, csak az ég felé rázta kis öklét, és befordult ima nélkül. Szuszu, mikor kisebb volt, valami verses imát mondott. 2 éve már csak a mi atyánkkal alszik el. Együtt szokták mondani a szöveget, most is közösen kezdték el. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a... Nem álmos a hangja, gondolta Janka, ugyanhogy is lenne. Máskor, ha Zsuzsanna nem tudott elaludni, és apa nem volt a közelében, hogy megtiltsa, mesét mondott neki. Nagyon ügyetlen meséket, mert már régen elfelejtette, amit valaha Katitól meg Anzsutól hallott. Meséskönyvet pedig nem volt szabad itthon tartani, ha apa meglátta, kidobta a szemétre. Most nem jutott eszébe semmi. Szuszu oda simult hozzá, nézték a lámpafényt a 2 szem közti ablakból, a kancellária függönyén keresztül jól látszott, hogy járkál fels alá apácska. Hogy emel is teszi vissza az asztalra a Bibliát. A káplánián nem volt mozgás. Kun László írt valamit. Most, hogy beszéltek egymással, valamivel mégiscsak könnyebb. Nagymama itt feküdt a Szuszu ágyán. Milyen sovány szegény. Hogy is lehetett olyan szívtelen, hogy nem vette észre, mi történik vele? Annyira elfoglalta a maguk dolga, hogy egyszerűen nem fért be más a gondolatai közé. Hogy forrongott, nyüzsgött a ház, ajtók csapódtak, milyen elevenné vált minden, hogy Annuska itt járt. Beszélni akarok veled, mondta László Annuskának. Ő éppen nagymamát itatta, felnézett Lászlóra. László látta, hogy nézi, de nem vette le a szemét Annuskáról. Csak mondd, felelte Annuska, ráérek, míg megitatjuk nagymamát. Lent, mondta László, és az állával a káplánia felé bökött. Annuska hátra kapta a fejét, egy pillanatra elfogta a László tekintetét, nem válaszolt. Elővette a fésűjét, és elkezdte rendbehozni a nagymama haját. Nem hallottad? Kérdezte László. Hallottam én? Mondta Annuska, és felállt a nagymama mellől, nyújtózott, ásított, megropogtatta a hátát, egészen összegörnyedt, ahogy ott térdelt mellette a szőnyegen. Felhúzta őt is. Belekarolt. Játszunk lovat, mondta neki, s már neki készülődött a játéknak. Gyerekkorában csinálta mindig, ha nagyon jó kedve volt, hogy odaállt mellé, az arcához simította az arcát, és nyihogott. Ő odaengedte egy pillanatra az arcát, aztán mindjárt el is húzta, és nagymamára nézett, mit lát és ért mindebből, de nagymama még mindig csukott szemmel feküdt, és akkor már csak az volt a fontos, hogy Szuszu ne halljon többet, aki ott állt velük szemben a szoba túlsó végén. Nem köszönt, és nem nyújtott kezet Annuskának, elhúzta az arcát a csókja elől, csak a babáját szorította, és nézett rájuk rebbenéstelen hideg szemmel. Mikor megkérte Annuskát, hogy menjen le Lászlóval a káplániába, és hallgassa meg, mit akar neki mondani, a húga és László egyszerre pillantottak rá, és akkor pontosan tudta, hogy nem tévedett, hogy valóban minden úgy volt, úgy van, ahogy délelőtt gondolta. Az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az ámerre csók következett. Talán végre elalszik. A nyakáig egyengette a paplant. Szuszu nem fészkelődött többet. Janka az ablakpárkányra könyökölt, felnézett a toronyra. Azóta már elindult. Isten áldjon meg, drágám! Holnap megírok neked mindent. Költő utca 97. Talán elalszik a gyerek. Holnap minden könnyebb lesz. Holnap majd megmondja neki. Valami mozgás volt a háta mögött. Megfordult. Szuszu kinn állt a szőnyegen, a gyenge fény, amely besütött a káplániáról, megvilágította a fél arcát. Mikor fogjuk elhagyni édesapát? Kérdezte Szuszu. Főtiszteletű püspök úr, a bennünket ért súlyos gyászban mélységes vigasztalásunkra szolgált a főtiszteletű püspök úr atyai vigasztaló szava. Keresztjén hitünk biztos ígéret arra, hogy a síri álom után az úr megadja a feltámadást, mindazonáltal. Itt állt, itt hallgatta végig. Mikor becsukta mögötte az ajtót, megint érezte, hogy meg kell fognia a kezét. Magához kell rántania. Aztán, míg beszélt és figyelte a mosolygását, egyre hidegebb lett a teste. És akkor már ütni szerette volna. Annuska! Nem, felelte neki, és közben nevetett. Nem idegesen, hanem hangosan, szívből, mint valami viccen. Nem! Nem megy más városba, nem hajlandó másutt élni, nem, nem. Ha nem tetszik, maradjon ő Tarbában. Olyan szép ez a Tarba, mondta, és nem is gúnyolódott. Felnézett a toronyra, amelynek vénséges sisaktalan bástyája felett ott úszott a hold. Hold, mint akkor. Hát nem szeretett Tarbát? Nem, mondta megint vidáman, hozzámenni ugyan, dehogy. Nem, nem. Ezen már annyira nevetett, hogy elkezdett köhögni. Már nem is tudott szólni, csak integetett. Kifutott a szobából, és szaladtában köhögött és nevetett. Benyitott a konyhába. Janka most már ott volt. Jól látszottak mind a ketten. Annuska megint lovat akarhatott játszani, mert Janka ismét odahajtotta az arca mellé az arcát, s egy pillanatra olyanná vált a két arc, mintha egyetlen ábrázat volna. Akkor már tudta, hogy gyűlöli Annuskát. De Jankát is gyűlöli, és Jankával sem tud élni tovább. Rozi beköszönt hozzá, vitte a kenyérhéjat a szatyrában. Kati morogva kikísérte a kapuig. Mikor becsukta mögötte, eloltotta a villanyt a kapubolt alatt. Mit fog szólni a püspök, ha megmondja, hogy Janka nélkül megy Pestre? Milyen lesz Pesten? Költő utca 97. El lehet viselni azt a várost, amelyben Annuska a Somodi Ádám felesége? Isten, gondolta Kun László. Árpádka, mondta magában a pap a kancellárián. A szél, amely reggel óta a Tisza felől fújt, megfordult. Déli szél, gondolta Anzsu, idáig hozza a harangszót. Valóban az állomás zajai, a surrogás és gőzsziszegés fölött ott lengett a harangkongás. 8 óra volt. A gyors vonat Budapest felé 14 percet késik, mondta az imént a megafon. No, jó szerencse. Megpróbált kényelmesebben elhelyezkedni a padon, hogy szemmel tarthassa Annuskát is, aki a pénztárablaknál állt, meg a vénasszonyt, aki csukott szemmel ült mellette. Az Annuska laktáskáját, meg a Décsiné papíros kofferjét a két bakancsa között szorította, hogy el ne emelje valaki. Azt se hitte volna, hogy még egyszer beteszi a lábát a parókiára, aztán nem azon vette észre magát, hogy bent van mégis. Berendetlen az az udvar, hogy ríj a jázonpadja is a keze után, három lábon hagyják, mint a sánta kutyát. Kiéghetne a Kati szeme is. Vajon most kisepri az udvart? Még a sötétben is látni, hogy csak simogatja a seprűvel. Azóta hordja már a hírt Marcsó, a sóvágó kántor lánya. Hiába tette magát, hogy se lát, se hal, majd megfeszült, úgy hallgatózott. Csontos Sándor meg, azt meg alig ismerte meg katonaruhában, még a padon is megfordult, hogy jobban láthassa. No, volt mit nézni. Előbb kirohant a veresbolond, aztán a kisgyerek, aztán mind kiabáltak, rángatták a vénasszonyt felfelé a padról, szaladt Janka, Kati már úgy jött ki, hogy egy csupor víz volt a kezében, legvégtére az árva futott ki, meg a pap. Akkor már emberek álltak körülöttük, egész kis csoport, a villamos is lassított. Mire észrevette, már bent volt a házban. Ha Rozi kijön a többiekkel, nem is megy be. De Rozi nem mutatkozott. Akkor vette csak észre, hogy ott van, amikor benyitott a konyhába. Annuska teját akart, hát le kellett kapni a vacsorát a lángról. Ő szaladt a tejás lábosért, mert Kati csak ordítozott. Rozika meg állt, mint a sóbálvány, aztán egyre csak a zsebét tapogatta. A fene tudja, hova csapta le azt a répát siettében, tán a földre. Vajon van-e macska, mert az beleeszik? Vajon mit adott Rozi Annuskának abban az újságpapírban? Annuska megváltotta a két jegyet. Még jó, hogy mikor elutazott, Ádám a táskájába tette az összes pénzt, ami csak otthon volt. Azzal, hogy az ember sose tudhatja, mire érkezik meg egy olyan városba, ahol már évek óta nem járt. Hogy fog Anzsu káromkodni, ha hazamegy, és nem leli a két ivótülköt meg a fésűt? A fésűt a lavor mellett találta, a tülköket meg a gerendán. Tán csak nem szánta valakinek, mert akkor szétrúgja a házat dühében. Az egyiken a kánai menyegző van kifaragva, a másikon meg egy delelő gúja. Legalább 500-at kap értük, mindjárt holnap leviszi a városba. De nem a pénzt fogja elküldeni neki, hanem egy citerát, plasztilint, ébenfadarabokat, gyöngyházat meg ennivalót. Nincs semmi anyaga, csak a csuhé. Délután már csutkából csinált egy tehénkét kínjában. Ha anyagot lát, nem tud ellenállni. Egész délután istenkedett neki, költözzék fel hozzájuk Pestre. Úgy hallgatta, mint a kis süket. A végén, mikor mérgében sírva fakadt, elkezdett énekelni. Most olyan fáradt, hogy majd feldül. Hazamegy, alszik holnap délig, aztán Ádámmal kitalálnak valamit. A teja, amelyet a parókián beleöntöttek, átmelegítette. Most már csak éhes volt, de vidáman éhes. Tudta, hogy Annuska majd szerez neki valami ennivalót. Sose fogja elfelejteni a Janka arcát, amellyel felé fordult, míg ő elsírta a hálóban, hogy mi történt. Vajon Jankának sem adnak pénzt ezek? 200 forint, kérdezte Annuska, és megveregette a párnát a feje alatt. 200 forintért bőgtél így, nagyanyám? Hát hiszen küldöm én neked ezentúl azt a 200 forintot. Akkor megfogta a kezét, és talán el is aludt egy pillanatra. Oszkárnak fogta így a kezét, ha valami baja volt. A kutya megkergette, juhászné valami csúfat pletykált róla, vagy ellopták a pénztárcáját a piacon. Ezért bőgtél? Kérdezte Oszkár, és elkergette a kutyát. Az a jó juhászné bántott. És olyan borzasztókat mondott a jó juhásznéről, hogy egy perc múlva már a falnak kellett dőlnie a kacagástól, mert nem bírta meg a lába. Oszkár vett neki új pénztárcát, és beletett egy 4 levelű lóherét, hogy ne veszítse el. Te nem vagy még nagykorú. mondta Oszkár. 79 éves. Hány éves korában lesz az ember nagykorú? A vonat megérkezett. 5 percük volt még indulásig. Annuska előre szaladt, Anzsu rámordult a vénasszonyra, hogy kapaszkodjék a bekecsébe. A kezét nem tudta odaadni neki, mert vitte a kofferokat. Emelje a lábát, morgott. Décsiné ott iparkodott mellette, szorította a bekecse csücskét. Fogalma se volt, ki lehet ez a parasztember itt mellette, de Annuskával látta mindig, hát szerette. Annuska az étkezőbe ugrott fel, Anzsu feladta neki a 2 koffert meg a vénasszonyt. Décsiné belekáprázott a tükrök és poharak hirtelen ragyogásába. Rendelj vacsorát, mondta Annuska, nekem is rendelj. Visszaszállt Anzsuhoz. Az étkezőben utasok szaladgáltak, egy pincér megállt Décsiné mellett. A vénasszony előkotorta a szemüvegét. Étlapot adtak a kezébe, 2 nyelvű étlapot. A tányér meleg volt, és pici virágok tarkállottak a szélén. Italt parancsol? Kérdezték tőle, és erről eszébe jutott a fiumei gyors, amelyen űrmöst ittak annak örömére, hogy elindultak. Egy pohár űrmöst kért, és gombát rendelt tojással. Annuskának elfelejtett rendelni. Még mindig felszállhatsz, mondta Annuska. Anzsu nem nevette ki, csak megrázta a fejét. Lenn álltak a vonat lépcsője mellett. Aki akart, már beszállt, alig jártak körülöttük, egy pár csomagot dobtak be a postakocsiba még, s egy vasutas ment el mellettük, lámpa volt a kezében. Majd integessen, mondta Anzsu. S Annuska a zsebkendőjét kutatta, nem volt a táskájában. Végre megtalálta a ruhája zsebében, s véletlenül rátapintott arra a valamire, amit Rozi akkor nyomott a kezébe, amikor elindultak. Mondott is valamit, de nem lehetett megérteni. Annuska azt gondolta, csöröge. Rozi talán még emlékszik rá, mennyire szerette a csörögét. Most érezte, hogy mégsem tészta, hanem valami hosszúkás tárgy. Lebontotta róla az újságpapírt. Egyszerre ismerték meg a kanalat. Anzsu morgott valamit, Annuska tudta, hogy káromkodik, csak nem értette miért. Tolvaj lettél, mondta a hajdani Jó Mihály a hajdani Arató Rózának. Hát tolvaj lettél vénségedre. Nézd meg őket, suttogta Ádám a svábhegyi éjszaka sötétjében. Akkor nem fogsz félni többé. Annuska csak szorította az ezüst kanalat, s ahogy felnézett, az állomás épület felett, valahol messze még látta a tarbai templom kivilágított óralapját. Anzsu meglódította, felhágott a vonat lépcsőjére, most éppen egy vonalban volt az arca az Anzsu fejével. Anzsu megcsókolta, Annuska kezet csókolt. Erigy, lányom, mondta Anzsu, s Annuska csak ránézett. Soha eddig nem tegezte még. A vonat elindult, Anzsu még lépett egy párat mellette óriási lépéseivel. Isten áldjon meg! Kiáltott le Annuska, s Anzsu utána lengette a kalapját. Mit mondott az imént, hogy integessen? Megint nem találja azt a nyavajás zsebkendőt? A város ellapult előtte, a városvégi házak ablakában égtek a lámpák. Még látszott az állomás, s valami mozdulatlan, egyre kisebbedő alak. Anzsu. Édesapám. A fekete kendőt lobogtatta meg, amelyet Anzsu a fejére kötött a temetéskor. S ahogy rázta, elejtette a kanalat. Végig gurult a kavicsos töltésen. Nem vette észre, csak lengette a kendőt, ameddig csak egy lámpa látszott az állomás felől.

0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangoskönyv sorozatában jelent meg. Holnap újabb hangoskönyvvel jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangoskönyvét hallották. Reklám.
2: Abigél.
3: A Bogyós gyümölcskertész.
4: Szent Péter esernyője.
5: Házasságon innen.
6: Katalin.
7: A gyerek.
8: A gólyakanifa.
9: Foszti fiú esetleg.
10: Pacsirta.
11: Pilátus testament.
12: Szigetkék.
13: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangosregény.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A magyar közút idén csaknem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézy Dávid azt írta, az ország 19 megyéjében összesen csaknem 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg csaknem 5 kilométer szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További mintegy 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető közlése szerint az országos közúthálózaton idén csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, amelyeket külső kivitelezők végeznek. A teljes körű útfelújításoknak a magyar közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon, írta Vitézy Dávid. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta a miniszter. Elindult az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben csaknem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a videójában elmondta, gyorsított eljárásban végezték el az 5 plusz 5 program felülvizsgálatát, amelynek részeként 4 milliárd forint kedvezményes hitelhez és 4 milliárd forint viszont nem térítendő támogatáshoz jutnak azok a vállalkozások, amelyek néhány hónappal ezelőtt nyújtották be pályázataikat. A tárcavezető ismertetése szerint az 5 plusz 5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású KTH-s tart hitelből, és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásból áll, így vállalkozásonként összesen 10 millió forint fejlesztési lehetőséget jelent. A miniszter kiemelte, a támogatásban részesülő csaknem 800 vállalkozás, 95%-a mikro- és kisvállalkozó, köztük éttermek, cukrászdák és családi vállalkozások. A forrásból gépeket, új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre, tette hozzá kapitány István. Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Júliusban 1,2% volt az éves infláció. A júliusihoz képest az éves maginfláció 1,9%-ról 2%-ra emelkedett. Egy év alatt az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8%-kal csökkent, ami nagyobb esés a júliusi 1,1, illetve 4,4%-osnál. A szolgáltatások a júliusinál 0,3%-ponttal gyorsabban 5%-kal drágultak. Ezen belül a színház 17,6, a teherszállítás 13,9, a taxi 11, a postai szolgáltatások 9,6%-kal kerültek többe, mint egy éve. Júliushoz mérve a fogyasztói árak átlagosan 0,2%-kal növekedtek. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,2%-kal csökkent, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,5%-kal. A margarin 2,8, a burgonya 2,4, az egyéb hús 2%-kal került kevesebbe, írja a Központi Statisztikai Hivatal. A meleg időjárás miatt továbbra is sok szúnyoggal kell számolni a családi házas övezetekben, ahol az inváziós fajok, különösen az ázsiai tigris szúnyog fordul elő nagyobb számban, figyelmeztetett a katasztrófa védelem közleményében. Mint írják, ezen fajok lárvái akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban fejlődni, így egy eső vagy akár egy kerti locsolás után is ideális tenyészőhely.

0: Helyek jönnek létre számukra a lakó környezetünkben, írták a közleményben. A biológiai beavatkozás esetükben nem megoldható, mivel a lárvák élőhelyei elsősorban magántelkeken alakulnak ki. Ezért is fontos, hogy a kertben létrejövő kisebb állóvizeket szüntessük, megfedjük le, hangsúlyozta a katasztrófavédelem. Mint írják, ahol a szúnyogok megjelenése tömegessé válik, ott permetezéssel végeznek szúnyogírtást. A gyérítési dátumok a település listával együtt a katasztrófavédelem honlapján találhatók meg.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön keleten is megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat, széteső csapadékzóna érkezik, szorványosan van esély esőre, zivatarra, záporra, az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések kísérik, a maximum hőmérséklet térségünkben 22 és 28 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Illyés Gergely, erdélyi politológus, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársa lesz, akivel annak apropóján beszélgetünk, hogy az RMDSZ megszavazott egy olyan javaslatot, amely a szélsőséges román AUR párt néhány képviselőjét házbizottsági helyhez segítette a román parlamentben.
2: Értem a kritikákat, és valamilyen szinten helye van a közéletbe annak a hírnek, hogy megtörtént ez a közös szavazás, de azért ebből levezetni azt, hogy itt valamiféle további együttműködésnek volt ez a próbája, és majd akkor az RMDSZ itt tovább fog menni, azt azért túl korainak érzem. A legérdekeltebb román politikai erő, romániai politikai erő abban, hogy az AUR és a hozzá hasonló pártok ne kerüljenek a hatalomnak még a közelébe se, az az RMDSZ.
1: Körbejárjuk az ügyet, megpróbáljuk megérteni a kontextust. Ebben segített mai vendégünk Illyés Gergely, erdélyi politológus. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az erdélyi magyar sajtó attól hangos, hogy az RMDSZ megszavazta, hogy a szélsőséges magyar ellenes AUR és az SOS Románia néhány házbizottsági helyet kapjon a román parlamentben. J.S. Gergely erdélyi politológus szerint azonban nem arról van szó, hogy az erdélyi magyar párt a román szélsőségesekkel barátkozna, hanem egy egyszerű ügyrendi kérdésről, hiszen a román parlamentben az a szokásjog, hogy ülésszakonként váltakozva a 4 év alatt minden parlamenti párt a súlyával azonos arányban kap ilyen házbizottsági helyeket. J.S. Gergely szerint épp az RMDSZ az a romániai párt, amelyik a leginkább érdekelt abban, hogy az AUR soha ne juthasson tényleges hatalomhoz, hiszen épp ők fenyegetik az évtizedek alatt kivívott kisebbségi jogok gyakorlását, például az anyanyelvi oktatás és ügyintézés lehetőségét. J.S. Gergely erdélyi politológussal, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársával beszélgetünk. Mielőtt ezt a házbizottsági helyes kérdést az RMDSZ szempontjából, a szavazás szempontjából beszélnénk, hát én arra kérnélek, hogy magyarázd el egy kicsit elméleti síkon, hogy mi egyáltalán ez a házbizottság, mit jelentenek ezek a helyek, milyennek a politikai funkciója, mekkora tisztség ez, ahova most az AUR és az SOS Románia képviselői kaptak néhány helyet, és akkor utána átbeszéljük ennek az RMDSZ-re vonatkozó részeit, de először egy elméletben, mik ezek a helyek, mennyire fontosak ezek a román belpolitikában?
2: Minden parlamentnek van egy házbizottsága, és ez a, akár az európai parlamentnek is van ugye az elnökök értekezlete, ami a parlament elnökéből, alelnökökből, titkárokból és Romániában háznagyokból, vagy úgynevezett questorokból áll, és ezeket a helyeket ugye a parlamenti aritmetikának megfelelően töltik be az egyes pártoknak a jelöltjei. Ez így van Romániában is, és mindig, amikor választás után feláll az új parlament, akkor ezeket a helyeket arányosan elosztják a pártok között. Ugye megvan, hogy ki lesz az országgyűlés elnöke, azt általában 4 évre választják meg, viszont a többi tisztséget, az alelnöki tisztségeket, titkári, questori tisztségeket, azokat minden parlamenti ciklus kezdetén akár dönthet úgy ugye azt az adott pozíciót birtokló párt, hogy mondjuk lecseréli az előző ciklusban ott szolgáló alelnököt vagy questort, és más jelöl a helyére, és úgy határozzák meg ezeket a pozíciókat, hogy a teljes 4 éves időtartamra, tehát például lehetnek olyan kisebb pártok, amelyek nem jogosultak 4 évig, tehát a parlamenti súlyuk miatt nem jogosultak 4 évig egy alelnöki tisztségre mondjuk, vagy egy titkári tisztségre, de mondjuk a 4 évből 1 év, tehát 2 parlamenti ciklusra jogosultak, és akkor megállapították, ez így történt most is a 24-es választások után, hogy a még következő 4 éves ciklus, vagy 4 éves időszaknak az egyes fél éves ugye parlamenti ülésszakaiban mely pártok mely tisztségeket töltenek be, és az akkori megállapodás szerint az AUR meg az SOS az utolsó évbe, tehát majd a 28-as évbe kellett volna sorra kerüljön bizonyos tisztségeknek a betöltésénél, és annyi történt most, ebből fakadt ez a botrány, hogy hirtelen kialakult egy ilyen konjunkturális többség a szociáldemokraták, az AUR meg az SOS között, és ők úgy döntöttek ad hoc módon, hogy nem változtatják meg a 4 évre előre megállapított súlyokat. Ez ugye nem is lehetséges, mert ez azért benne van a román szokásjogban, hogy mindenki a súlyának megfelelően kap tisztségeket a parlamentben, viszont előre hozzák a legutolsó ciklusnak az elosztását már a mostani parlamenti ülésszakra, és ezért állt elő ez a furcsa helyzet, hogy hirtelen az AUR és az SOS is bekerült ebbe a házbizottságba, és ugye ebből fakadt a botrány, hogy végül ezt az új elosztást megszavazta az RMDSZ is, mivel az RMDSZ azt mondta, hogy hát ha nem szavazta volna meg, akkor is ez lett volna a helyzet, de attól féltek, hogy az egyetlen tisztségüket a házbizottságban, ugye egy háznagyi tisztsége van az RMDSZ-nek, ez a teljes 4 éves ciklusra végig megvan neki, hogy megkérdőjelezték ennek a jogosságát, és ők végül úgy döntöttek, hogy akkor nem csinálnak most ebből problémát, hanem szépen megszavazták. Nem olyan nagyon nagy súlyú ez a döntés. Inkább politikai értelemben van ennek nagy súlya, mert az elmúlt hónapokban, ugye a román kormányválságnak a hónapjaiban egyre több kérdésben látszódott az, hogy a PSD, tehát a szociáldemokraták együtt szavaznak az AUR-ral, és esetleg a többi kisebb szélsőséges alakulattal, mint például az SOS-sel. És ez csak egy újabb ilyen példa ebben a sorban, és ugye sokan ebből azt vezetik le, hogy akár egy új többség is alakulhat a román parlamentben, bár a PSD ugye minden alkalommal elmondja, hogy ő nem akar közösen kormányozni az AUR-ral, de mégis nagyon sok kisebb súlyú parlamenti szavazáson látszik az, hogy ez a két párt azért nagyon is együtt szavaz, és nagyon is figyelembe veszik egymásnak az érdekeit, tehát inkább ez a román politikai súlya ennek a kérdésnek, az, hogy ez egy külön médiát kapott, ugye a magyar nyelvű médiában, amiatt, hogy az RMDS együtt szavazott az AUR-ral, az ügynek a pikantériája, de hát azért ilyen adminisztratív kérdésekben, eljárásjogi kérdésekben azért nem ez az első alkalom, hogy az RMDS együtt szavaz az AUR-ral, sőt, vannak olyan szavazások a román parlamentben, ahol az összes párt megszavaz valamit, tehát ugye akkor is együtt szavaz az RMDS az AUR-ral, tehát én ebből azért nem mondnám le azt a következtetést, hogy itt most valamiféle paradigma váltás történt, egész egyszerűen vannak olyan ügyek, aminek nincs olyan nagy politikai súlya, vagy éppen egy olyan szakmai ügy, amiben az álláspont az egy oldalra sorolja mondjuk az RMDS-t és az AUR-t, akkor ez megtörténik, hogy együtt szavaznak.
1: Tulajdonképpen Kelemen Hunor RMDS elnök is gyakorlatilag ezt hozta föl a Transtelexnek adott interjújában, ez ilyen írott kérdés-válasz interjú volt, hogy ez egy ügyrendi kérdés, ebből nem kell messze menő következtetéseket levonni, de mit gondolsz azokról, akik mégis fel vannak ezen háborodva, vagy meg vannak lepődve, mert úgy érzik, én olvasva az erdélyi sajtót, hogy hát korábban hányszor mondta azt az RMDS, hogy mindent meg kell tenni ahhoz, hogy az EUR ne kerüljön pozíciókba, és most mégiscsak valamiféle pozíciót elősegítettek az ő szavazatukkal.
2: Igen, és nagyon fontos, hogy ha ezt komolyan vesszük ezt az állítást, akkor valójában a 2024 végén, amikor ez a mostani parlament megalakult, és akkor megszavazták a házbizottságban levő tisztségek elosztását a következő 4 évre, akkor kellett volna ezt a kritikát felhozni, mert akkor azt valóban megszavazta az összes párt tulajdonképpen, és akkor ott szerepelt abban a döntésben, hogy az AUR és az SOS is fog kapni egy-egy ilyen háznagyi tisztséget valamikor a későbbiekben. Most annyi történt, hogy ezt valóban előre hozták 2 évvel, és ennek van egy politikai jelentőség, én ezt nem akarom eltagadni, mert épp ez, hogy ugye a PSD most próbálgatja, tulajdonképpen teszteli is a közvéleményt valamilyen szinten, hogy az EU-ral való együttműködésnek milyen visszhangjai vannak a közéletben, és egy ilyen teszt ez is. De hogy az RMDS ebben konjunkturálisan volt most jelen, én úgy éreztem. Persze pletykálnak itt is, hogyha majd rátérünk arra, hogy milyen többség alakulhat a parlamentben, akkor elképzelhető egy PSD-RMDS többség, amit egy esetleg kívülről támogat az AUR. Nem tudjuk, hogy fog ez a többség kinézni, és tulajdonképpen ezért van most ennek különös jelentősége, mert sokan annak az előszobáját látják ebben a mostani szavazásban, vagy annak a döntésnek az előrevetítését, hogy akár milyen formában is, de a PSD és az RMDS valamiféleképpen együttműködhet a következő kormány támogatásában, és ebben az együttműködésben vagy az AUR, vagy a kisebb szélséges pártok is részt vehetnek. És ebben az optikában van ennek leginkább jelentősége. Persze itt mindenki mindent tagad, tehát az RMDS azt mondja, hogy soha nem segíteni hatalomra az AUR-t, a PSD azt mondja, hogy nem kormányozna együtt az AUR-ral, az AUR azt mondja, hogy ő egyáltalán nem kormányozna csak akkor, ha a választásokon jut hatalomra, szóval, hogy a nyilvános nyilatkozatok az egyik része a dolognak, de hát közben meg parlamentben döntések születnek, és ott meg mindenféle színezetű, vagy mindenféle összetételi döntésre van példa. Arra is volt példa 2022-ben, ha nem csal az emlékezetem, hogy az USZERÉ szavazta meg az AUR-ral a bizalmatlanságindítványt, és azzal bukott meg akkor egy kormány, tehát volt itt már minden. Értem a kritikákat, és valamilyen szinten helye van a közéletbe annak a hírnek, hogy megtörtént ez a közös szavazás, de azért ebből levezetni azt, hogy itt valamiféle további együttműködésnek volt ez a próbája, és majd akkor az RMDS itt tovább fog menni, azt azért túl korainak érzem.
1: Akkor inkább tekinthető ez szerinted egy kényszerpályának olyan értelemben, hogy ha már a ciklus elején megszavazták ezt a beosztást, amit bármikor, hogy mondjam, a román politikai szokások szerint megtették, de ez a magyar parlamentre is igaz szerintem, ahogy a házelnök, alelnököket szétosztják a pártok között, igen, frakció között, mindenki kap valamilyen arányban helyet, meg bizottsági helyeket, ez ehhez tudnám hasonlítani. Tehát ha ez már megvolt, akkor maximum azért nem szavazhatták volna ezt most meg, hogy az eredeti menetrendet tartsák, de ha jól értem, azt mondod, hogy, vagy nekem azt következik abból, amit mondasz, hogy a szavazatukkal inkább azt fejezték ki, hogy a szociáldemokratáknak nem akarnak keresztbe tenni, ki tudja, mi lesz még a következő hónapok parlamenti matematikája. Ezt jól fordítom?
2: Igen, ne? Igen, igen, ezt én így értem, illetve nyilván itt ugye legalábbis Csoma Botton frakcióvezető elmondta azt is, hogy megkérdőjelezték a háznagyi tisztséghez való jogosultságát az RMDSZ-nek, illetve azt, hogy két bizottságot is vezet, ugye az RMDSZ két parlamenti szakbizottságot is, a külügyit és az energiapolitikai szakbizottságot is az RMDSZ vezeti, és ugye felvetették, hogy ez talán túl sok. Na most itt igen, ez egy picit zsarolásnak hangzik, de hát a politikában van ilyen, mert például azzal, hogy az RMDSZ-nek a háznagyi tisztségét mondjuk a ciklus hátralevő két évére elveszik, az nem csak azt jelenti, hogy egy szenátor, ugye konkrétan Túrós Lóránc szenátor kevesebb pénzt fog keresni, hanem azt is jelenti, hogy ebben a házbizottságban, ami dönt a napirendről, dönt arról, hogy mit fogadnak el formai okok miatt, dönt egy csomó minden kérdésről minden parlamentben, abban egyáltalán nem lesz tisztsége a következő két évben az RMDSZ-nek, és ez azért a parlamenti súlyát mindenképpen csökkenti a szervezetnek, még akkor is, ha a patkóban nem változik ugye a képviselők meg a szenátoroknak a száma. Tehát egy ilyen tisztségnek informális, egyáltalán az, hogy információhoz jut a párt arról, hogy mi történik a parlamentnek a napirendjén a következő fél évben, milyen törvénytervezeteket készítenek elő, fel tudják ugye mérni ebben a házbizottságban, hogy mire van esély az elfogadásra és mire nincs. Tehát azért ez egy informálisan egy fontos pozíció, azt gondolom, hogy ez belátható, és hogyha ezt elveszik, mondjuk egy többséggel elveszik ezt a pozíciót az RMDSZ-től, akkor az csökkenti a következő két évre a szervezetnek a súlyát. Most, hogy ez mennyire volt reális fenyegetés, mennyire nem, és nem tudom megítélni innen, de hogy ez nem csak arról szólt, hogy egy ember éppen kevesebb pénzt fog ezáltal keresni.
1: Igen, mert egy ilyen narratívák is megjelentek, hogy érte ez ennyit egy politikusnak, igen, a fizetése.
2: Hát reális vita, hogy érte ez ennyit, csak akkor tegyük mellé ezeket az érveket is, hogy valójában mire használják ez ilyen tisztségeket a pártok. Nyilván egy nagyobb pártnál, ahol van 4-5 tag a házbizottságban, ott az, hogy egyet elveszítenek, az nem ilyen súlya merül fel. Ez itt az egyetlen ilyen tisztséget jelentette volna.
1: Oké, köszönöm szépen, hogy ezt kontextusban segítettél megérteni nekünk, és akkor lépjünk egyel távolabbra, amire te is utaltál a beszélgetés elé, hogy akkor vizsgáljuk meg ezt a kérdést tágabb értelemben, lesz-e nem ügyvivői kormánya Romániának, ugye most már hónapok óta, május óta egy ilyen rendszer van, hiába ajánl jelölteket Nikus Ordán, ezt nem sikerül mögé többséget tenni, hogy látod, lesz valamikor megválasztott miniszterelnöke Romániának a közeljövőben?
2: Ezt a kérdést teszi fel minden újságíró Nikus Ordán államfőnek, a tegnapi egyébként más témába tartott sajtótájékoztatóján is folyton ezt kérdezték tőle, hogy mégis mikor jelöl újra miniszterelnököt, mert ugye a román alkotmány értelmében, hogyha egy kormány megbukik bizalmatlansági indítvánnyal, ugye ez történt májusban, akkor az államfőnek kell a következő miniszterelnök jelöltet felkérnie kormányalakításra, és ennek a miniszterelnök jelöltnek kell többséget találnia a parlamentben a pártok között. És az eddigi gyakorlat az volt, hogy ilyen kormánybukás esetén azért ebből volt jó néhány, tehát ez nem egy példátlan dolog. A mindenkori államfő az záros határidőn belül, tehát néhány napon belül felkért valakit miniszterelnök jelöltnek, tehát konzultált a pártokkal, és utána valakit megnevezett, majd hogyha sikertelen volt az a kormányalakítási kísérlet, ilyenre is volt példa, akkor felkért még valakit, egy másik szemét, de szintén néhány nap alatt döntött erről, felkért egy másik szemét, és általában ezt a második miniszterelnök jelöltet megszavazta a parlament, és azért történt ez így, mert a román alkotmány értelmében akkor oszlathatja fel a parlamentet az államfő, és írhat ki új parlamenti választást, hogyha egymás után két ilyen kormányalakítási kísérlet is kudarcot vall. Na most teljes mértékben szokatlan és példátlan az a gyakorlata, hogy a Nikus Ordán ezt a helyzetet kezeli, hogy ő hetekig tulajdonképpen nem is konzultált a pártokkal, és azt mondta, utána majd persze konzultált, de azután sem nagyon történt semmi, és azt mondta, hogy ő majd akkor nevez meg valakit, akkor kér fel valakit kormányalakításra, hogyha látja annak az esélyét, hogy többséget tud az az illető találni a parlamentbe. Na most ez idegen az eddigi gyakorlattól, és sokak szerint idegen a román alkotmány szellemétől is, hiszen a román alkotmány az úgy határozza meg ezeket a lépéseket, hogy minél gyorsabban ez az ügyvivői kormány újra egy teljes felhatalmazással bíró politikai kormány legyen, tehát hogy ez csak egy ilyen néhány napos, maximum néhány hetes procedúra legyen egy új kormánynak a beiktatása. Most azt történt, ugye Nikus Ordán először felkérte az egyik tanácsadóját, Eugene Tomákot, hogy alakítson kormányt, Tomák elkezdett konzultációkat folytatni a pártokkal, és mivel úgy látta, hogy nem lesz meg a többsége, ő vissza is adta a kormányalakítási megbízását, tehát ebből a két jelölésből ugye még el se fogyasztott egyet ekkor Nikus Ordán, majd hetekkel később ugye Adrián Vestia bízta meg miniszterelnök jelölti tisztséggel, és Vestia már a parlament elé terjesztette a kormánynévsort, viszont ott ő nem tudta megszerezni a többséget, tehát ez a kormányalakítási kísérlet megbukott. Most azt várja mindenki Romániában, hogy Nikus Ordán felkér egy újabb jelöltet miniszterelnök tisztségre, és ez a jelölt szintén a parlament elé járulhat, és megpróbálhat parlamenti többséget kovácsolni, viszont most már ott a feje felett annak az ódiuma, hogyha neki sem sikerül többséget találni, akkor a következő lépésben Nikus Ordán feloszlathatja a román parlamentet, és új választások jöhetnek. Ezzel soha egyetlen elnök sem élt még ezzel a jogkörrel, egész egyszerűen azért, mert a képviselők és szenátorok annyira féltek attól, hogy elveszítik a mandátumukat, hogy a második jelölést mindig megszavazták. Éppen ezért tartják sokan stratégiai hibának, köztük én magam is, hogy Nikus Ordán még a konfliktus kirobbanása elején, tehát májusban, amikor megbukott a kormány, akkor kijelentette, hogy nem lesznek előrehozott választások semmiféleképpen. Tehát ő ezt a alku pozícióját ezzel nagyban gyengítette, hiszen most úgy tudna nyomást helyezni a pártokra, hogy egyezzenek meg, kössenek koalíciót, valamilyen megoldást találjanak, hogy azt mondaná, hogy ha nem szavazzátok meg a következő jelöltemet, akkor feloszlatom a parlamentet, és jöjjenek az új választások. Nyilván senkinek nem áll érdekében, csak az AUR-nak az előrehozott választás, hiszen a közelünk kutatásokban az AUR magasan vezet, és valószínűleg megnyernék a következő választást, és nehezen, még ha nem is szereznének abszolút többséget, nehezen lehetne kikerülni azt, hogy az AUR adja a kormányalakítási megbízást Nikus Ordán. Ezért persze senki nem akar előrehozott választást, de hát valamiféle megoldásnak azért kellene körvonalazódnia, hiszen 4 hónapja van ügyvivő kormánya az országnak, és ez az ügyvivő kormány például nem bocsáthat ki kormányrendeletet, csak parlamenti úton, tehát egy képviselői indítvánnyal tud törvényt kezdeményezni, és a teljes parlamenti procedúrát végig kell járnia minden egyes apró döntéssel, hiszen kormányrendeletet ügyvivő kormány nem hozhat. Tehát nagyon megnehezíti a kormányzást, és mindenki azt szeretné, hogyha lenne végre egy teljes jogkörű kormány.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána folytatjuk a beszélgetést Illyés Gergely erdélyi politológussal, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársával. Maradjanak velünk!
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, ezt jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, utasítására a külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólított az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot, fűzte hozzá Orbán Anita. A külügyminiszter hangsúlyozta, a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és ez nem jelenti az országgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott Orbán Anita. Az országpásítási program több mint 12 millió fa csemete ültetésével zárulhat 2030-ban, a településpásítási program részeként pedig további 317 ezer várható, ezt közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A megvalósítást január 1-től éves célértékek alapján tervezik, ennek eredményeképpen 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják, ez további 4 millió fa elültetését jelenti. A minisztérium hangsúlyozta, nem egyszeri faültetési akció lesz, hanem összehangolt, több éves országos program, amely javítja Magyarország környezeti állapotát. Az ültetendő fajokat termőhely, vízellátottság, klímakitettség és természetvédelmi szempontok alapján választják ki, előnyben részesítve az adott helyen megfelelő, lehetőség szerint őshonos fajokat. A fafaj készlet meghatározását a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete segíti. A program városokra és községekre is kiterjedhet, a települési fáknál legalább 2 éves utógondozást és pótlási kötelezettséget írnak elő. 15 éves a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Szerencsejáték ZRT Szerencsejáték Függőség elleni programja, a játék határokkal, ami a segítségnyújtása, a megelőzése és a közösség szerepének erősítésére helyezi a hangsúlyt. A másfél évtized eredményeiről számoltak be Budapesten a szakemberek. Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke köszöntőjében kiemelte, lépésről lépésre vált országos modellprogrammá a kezdeményezésük, és jelezte, az új kihívásokat figyelembe véve folytatják a munkát. A rendezvény háttéranyaga szerint a 2012-ben indult játékhatárokkal program a szemlélet formálás jegyében hívja fel a felső tagozatos általános iskolások és középiskolás fiatalok figyelmét a szerencsejátékok veszélyeire, országszerte elérhető információs pontok segítségével pedig közvetlen segítséget nyújt az érintetteknek, valamint kapcsolatot létesít a témával foglalkozó intézmények között. A 2017-ben létrehozott információs pontok a szerencsejáték függők, hozzátartozóik, valamint a velük kapcsolatba kerülő intézmények és szakemberek számára jelentenek segítséget az ország 7 különböző régiójában, így Budapesten, Debrecenben, Kaposváron, Miskolcon, Orosházán, Sopronban és Szolnokon. A játékfüggőséggel érintettek és hozzátartozóik egyéni és csoportos konzultációk részeként juthatnak szakmai támogatáshoz és segítségnyújtáshoz, írja a közlemény. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a Kerékpáros Barát címre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A közlemény szerint a tárca, valamint a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdeti Kerékpáros Barát település és Kerékpáros Barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A kezdeményezés célja, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez, olvasható a minisztérium közleményében.
0: Az időjárásról.
3: Csütörtökön keleten is megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat, széteső csapadékzóna érkezik, szorványosan van esély esőre, zivatarra, záporra, az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, a maximum hőmérséklet térségünkben 22 és 28 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a román belpolitikáról, azon belül is az RMDS, vagyis az ottani magyar párt helyzetéről, lehetőségeiről és jövőjéről. Vendégem pedig I.S. Gergely, erdélyi politológus, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársa.
2: És Bolozsán nem tudna többséget teremteni maga mögött? Tehát ez az opció nem merülhet fel, hogyha már hónapok óta jól működik az ügyvivői kormány, akkor legyen ő a végleges miniszterelnök?
3: Ehhez parlamenti többség kellene, legalább a beiktatáshoz. Még ha egy kisebbségi kormányról is beszélünk, hogyha azt nézzük, hogy most a PNL-é, tehát a Bolozsán pártja, ott az USZÉRÉ, ugye a Dominik Fritz pártja, és ott az RMDS, jelenleg ez a három párt alkotja a román kormányt, és ugye a nemzeti kisebbségi frakció támogatja, de hát ennek az összeállításnak korán sincsen többsége, tehát ez a 40%-ot sem éri el a parlamentben ezeknek a pártoknak a szavazat száma, és ott vannak a szociáldemokraták, akiknek szintén egyedül nem éri el a 22%-ot a parlamenti súlyuk, és ők azt mondják, hogy az AUR-val ugye nem fognának össze, hogyha az AUR-ral összefognának, akkor meg lenne a parlamenti többség, illetve még ugye vannak kisebb frakciók, akik kiszakadtak az AUR-ból, vagy éppen az SOS-ből. Ezeket azért nagyon könnyen meg lehet győzni, hogy egy kormány támogassanak, csak éppenséggel a PNL-é, tehát Bolozsán nem biztos, hogy hajlandó lenne ezt a támogatást elfogadni. A PCD hajlandó lenne ezt a támogatást elfogadni, de még ez is kevés lenne. Ha az RMDS melléjük állna, az is kevés lenne. Az AUR nélkül nem lehetne stabil kormányt felállítani ezen az oldalon, és pontosan ebből származik ez a patthelyzet, és az elmúlt 4 hónapban is ebből származott, hogy a PNL-é és az USZÉRÉ kijelentette, hogy ők a PCD-vel közösen nem kormányoznak. A PCD kijelentette, hogy ő csak olyan kormány szavaz meg, amiben ő is részt vesz. Az AUR pedig kijelentette, hogy ő is csak egy olyan kormányt szavaz meg, amit ő irányít. Tehát, hogy egyszerűen matematikailag ezekből a nyilatkozatokból nem lehet kihozni egy parlamenti többséget. Itt most mindenki inkább azt próbálta meg összerakni, hogy legalább a beiktatáshoz legyen meg egy parlamenti többség, és akkor egy kisebbségi kormány működne a továbbiakban, ami megint csak ugye azt jelenteni, hogy minden egyes fajsúlyos parlamenti döntéshez meg kellene szerezni az ellenzék egy részének a támogatását is, de akkor legalább teljes jogkörű kormány lenne. Egy ideig, mert ugye, ha nincs parlamenti többség egy kormánynak, akkor egy újabb bizalmatlansági indítványa mindig újra és újra meg lehetne ezt buktatni. Tehát az instabilitás az a jelenlegi parlamenti összetételből fakad jelenleg. Amit próbált a PCD és maga Nikus Ordán és az Adrián Vestia féle jelöléssel, az az, hogy a PNL-n belül létrehozni egy olyan törésvonalat, hogy szakadjon a párt, és a párt egy része, parlamenti képviselők egy része, azok szavazzák meg a PSZD-nek a miniszterelnök jelöltjét, és ezzel Ilie Bolozsánt ott hagyják. Ez végül ugye nem sikerült Adrián Vestiával, úgyhogy ez a terv nem sikerült, és nem nagyon látszik B-terv vagy C-terv. Tehát most nem nagyon lehet érzékelni azt, hogy milyen kiutat próbálna tervezni, akár az államfő, akár ugye a legnagyobb parlamenti párt, az mégiscsak a PSD. Maga a PSD megnevezte a pártelnököt Zorin Grindeanu miniszterelnök jelöltként, ajánlotta ugye az államfő figyelmébe, illetve az Ilie Bolozsán oldalán levő pártok, pedig Siegfried Muresan, PNL és EP képviselőt ajánlották az államfőnek, mint miniszterelnök jelöltet, hogy ne vádolják őket azzal, hogy ragaszkodnak ugye Ilie Bolozsánhoz, hiszen kezdetben a PSD azt mondta, hogy ő megszavaz bármilyen PNL és kormány, csak ne Bolozsán legyen a miniszterelnök. Ezt már elengedte a PNL, tehát lehet Muresan a miniszterelnök, de most már a PSD őt sem szavazná meg, úgyhogy jelenleg ezért mondom, hogy nem nagyon látszik az az összetétel, ami egy stabil parlamenti többséget eredményezne.
2: Hát ez egy elég komplikált fordulatos helyzet.
3: Így van.
2: Én nem is tudom, hogy ennek mi lehetne a megoldása, de szerencsére nem az én dolgom ezt eldönteni. Viszont egy kérdés, ha jól értem, akkor azt mondod, hogy az előrehozott választás azért nem valószínű, mert akkor az AUR többségbe kerülne az új román parlamentben. De mennyire elkerülhető ez szerinted azzal, hogy 2028-ig valahogy elevickél a román belpolitika, és eljönnek azok a választások két év múlva, és most hagy utaljak a mögöttünk lévő németországi tartományi választásra, ahol az AfD először többséget szerzett. Én azért látok a kettő között párhuzamot, de kérdezem, hogy te látsz-e, és ez a folyamat elkerülhető-e, vagy csak eltolni lehet ezt a dolgot 2028-ig?
3: Teljesen egyetértek a párhuzammal, nem csak 106, hanem az egész németországi helyzet kapcsán, ahogy az AfD-t ugye próbálják tűzfal köré vonni, vagy tűzfalat vonni az AfD köré, ugyanúgy tulajdonképpen a román pártok azzal, amikor az legutóbbi választások után ugye összeálltak, és tulajdonképpen az összes parlamenti párt a szélsőségesek ellen összefogott, és összetákolták azt a román kormányt, ami ugye végül májusban megbukott. Tulajdonképpen ugyanez a mechanizmus, hogy meddig lehet feltartóztatni a szélsőséges, nevezhetjük most szuverenista, stb. Pártokat, vagy esetleg jobb stratégia lenne, és azért a német helyzet kapcsán lehet olvasni hasonló elemzéseket, hogy jobb stratégia lenne engedni hatalomhoz jutni ezeket a pártokat. Ugye Németországban kényelmes, mert elég egy tartományi vezetést mondjuk nekik adni idézőjelbe, és akkor esetleg a szavazók meglátják, hogy milyen, amikor a valóságban kormányoz egy ilyen párt. Romániában ez nehezebb, mert ugye nincsenek tartományok, tehát egy teljes kormányzást kellene átadni. Nem tudom, az nyilvánvalóan látszik, hogyha még két évig, tehát teljesen mindegy, hogy meddig várunk, ameddig így kormányoznak a hagyományos pártok, addig nyilvánvalóan nem tud csökkenni az AUR-nak a népszerűsége. Lehet, hogyha az AUR-t engednék kormány közelbe, és bebizonyítanák, hogy csomó kérdésben még rosszabb állapotokat hagynak maguk után, akkor megszűnne ez a fajta varázsuk. De jelenleg tényleg az a helyzet, hogy a román társadalom kiábrándult a hagyományos pártokból, és azt látják, hogy itt van ez az új alakulat, az AUR, ami pontosan azokat a gondolatokat mondja ki hangosan, amelyeket az emberek éreznek, hogy ez így nincsen rendben, meg kell reformálni, le kell váltani az egész román korrupt elitet, és persze, hogy nagyon nehéz érvelni az ellenkezője mellett, amikor azt látjuk, hogy egyébként ezek a pártok, amelyek meg kéne mentsenek minket a szélsőségesektől, ezek arra nem képesek, hogy megegyezzenek, együttműködjenek és kormányozzanak, még egy olyan időszakban sem, amikor egyébként az uniós pénzek ömlenek az országba, hát mi lesz akkor, amikor ez nem így lesz. Tehát egyetértek ezzel, ez egy nagyon fontos dilemma, hogy mondjam, biztos vagy benne, hogy a román pártok körében is ezen gondolkoznak, a PCD is lehet, hogy egyre inkább úgy gondolja, hogy jobb lenne megpróbálni egy közös kormányzást az AUR-val az elkövetkező pár évben, mert ezzel talán szelidítenék egyrészt az AUR-t, másrészt elvennék a varázsát, és nagyobb esélye lehetne ellene harcba indulni 2028-ban. Persze ott van a veszély, hogy egy ilyen PCD-AUR kormányzással a PCD még inkább legyengülne. Másik oldalon, Ilija Bolozsán oldaláról is biztosan felmerült az a gondolat, hogy inkább, mint hogy kisebbségben kormányozzanak a következő két évben egy PCD-AUR ellenzék mellett, túl sok sikert amúgy sem tudnának elérni, és akkor inkább vonuljanak ellenzékbe, kormányozzon a PCD az AUR-ról, vagy kormányozzanak ahogy akarnak, és akkor 28-ban erősebben tudnak ők ellenzékből nekifutni ennek a választásnak. Biztos, hogy ezek a forgatókönyvek ott vannak az asztalon, csak közben az is ott van, hogy az ország egy lépésre van ugye a leminősítéstől, és hogyha ez a konszolidációs költségvetési pálya nem fog folytatódni, akkor itt súlyos gazdasági problémák jönnek. A hitelminősítők leminősítik az országot, ez ugye a külföldi finanszírozást nagyon megnehezíti, és bármilyen adóemelés vagy további megszorítást, azt úgyis a Bolozsán kormány nyakába varják az AUR meg a PCD oldaláról. Tehát azért próbál Bolozsán és a PNV kormányon maradni, hogy ezt a takarékos költségvetést, és elég jó számok jönnek eddig az év első feléből, tehát úgy tűnik, hogy jelentősen sikerül a korábbi óriási 8% fölötti hiányt faragni, most ilyen 6-7% közé tudják lefaragni idén a hiányt, és ugye a konszolidációs pálya az azt jelenteni, hogy jövőre ez a lefaragás folytatódik. Na, hogyha átadják a kormányrudat, akkor ez szinte biztos, hogy felrobban, és akkor elég hosszú távú negatív következmények kell lehet számolni. Tehát ugye ez egy nagyon bonyolult döntés, de teljesen értem a felvetésedet, igazad van, ezen sokan gondolkoznak, és biztos, hogy van még olyan európai ország, ahol hasonló dilemmák vannak, hogy mit lehet kezdeni az EU-hoz hasonló pártokkal, be kell vonni őket legalább részlegesen a hatalomba, át kell adni teljesen nekik egy ciklusra, a kormányzást mutassák csak meg, hogy ők sem tudnak máshogy politizálni, vagy pedig teljesen ki kell őket rekeszteni a politikai életből, és esetleg még a nekik járó parlamenti pozíciókat is el kell venni, nem szabad odaadni, hát egyébként látjuk, hogy az Európai Parlamentben is van ilyen mozgás, van ilyen gyakorlat, hogy bizonyos pártcsaládok nem kaphatnak adminisztratív pozíciókat, hogy ez vezet-e eredményre, vagy esetleg az, amit Németországban ugye szintén többen felvetettek, hogy tiltsák be az AfD-t, én azért egy 40%-os népszerűségű pártnak a betiltását nagyon veszélyes lépésnek tartanám. Nem tudom, mi a jó megoldás, de valóban nagyon hasonlóak ezek a dilemmák.
2: És akkor egy utolsó kérdés, hogy mindebben szerinted az RMDS-nek mi a mozgástere? Tehát ha felmerül egy EU-ral való kormányzás, akkor azt a végsőkig ellenezni és ellenzékbe vonulni, támogatni, hogy legyen magyar képviselet a kormányban, vagy elképzelhetetlennek tűnik számomra, hogy ők koalíciós partnerek legyenek, de kérdezlek, vagy a jövőre nézve 28-ra mi lehet a stratégia, hogy ne egy olyan választási helyzetbe kerüljenek, mint annó a Nikus Ordán elnökjelöltségénél, hogy mindenki azért szavazzon Nikus Ordánra, hogy ne egy szélsőséges jelölt legyen az államfő, és hogy ne szivárogjanak el majd az RMDS szavazói egy nagy tömb mellé, mint a Tűzfal projektben a német mintában. Bár ott több párt tette meg ezt. Szóval szerinted mi az RMDS mozgástere?
3: Hát nagyon nehéz helyzetben van az RMDS, mert én is azt gondolom, hogy elképzelhetetlen az, hogy az EU-ról nem hogy közösen kormányozzanak, hanem még egy olyan kormánynak sem akarnak a tagjai lenni, ami az EU szavazataitól függ, akár külső, tehát úgy, hogy az EU nem része a kormánynak, de mondjuk külsőleg támogatja. Tehát az RMDS ezt is kizárja, sőt azt is kizárja, hogy ő támogasson külsőleg egy olyan kormányt, ami szintén az EU szavazataitól függ, tehát például egy kisebbségi PSD kormányt sem támogatna az RMDS akkor, hogyha az EU is ezt a kormányt támogatja. Tehát egy nagyon, nagyon nehéz helyzet ez. Az RMDS-nek az lenne az érdeke, hogy az EU ne kerüljön a közhatalom közelébe, mert ebben az esetben beláthatatlan változásokat idézhet elő ez a kisebbségi jogi rezsimnek a jelenlegi helyzetében. Tehát olyan visszalépések következhetnek akár az anyanyelvi oktatás, akár a nyelvhasználat, akár a magyarság Romániában betöltött jelenlegi formális és informális pozíciói tekintetében, amelyek lehet, hogy soha nem lehet már ezeket visszaépíteni, hiszen ezeket a pozíciókat egy olyan nemzetközi kontextusba sikerült kiépíteni a 90-es évek második és a 2000-es évek első felében, amikor ugye egy európai integrációs pályán és egy NATO integrációs, NATO csatlakozási pályán mozgott Románia, és a nemzetközi kontextus olyan volt, hogy ezeket a magyarok számára fontos jogi és intézményes változtatásokat az ország meg kellett tegye. Na most, ha ezeket most esetleg egy következő időszakban visszaépíti Románia, leépíti, akkor nem hiszem, hogy most van egy olyan nemzetközi nyomás, amivel ezeket újra lehetne majd építeni. Tehát itt gondolok intézményekre, gondolok oktatási finanszírozásra, gondolok olyan nyelvi jogokra, vagy oktatási jogokra, melyekben egy néhány változtatás, egy-két paragrafus elég ahhoz, hogy a közösségnek a helyzetét nagyon megnehezítsék, és ez okozza azt a félelmet, hogy az RMDS mindenáron az EU-t szeretné a hatalomon kívül látni. Na most ehhez az kéne viszont, hogy a többi párt, az úgynevezett hagyományos pártok, amelyeket nagyon sok mindenért lehet jogosan bírálni az elmúlt 35 évben, vagy az elmúlt 35 évért, azok viszont úgy tűnik, hogy ezt a fajta kisebbségi jogi rezsimet elfogadták. Na most ehhez az kéne, hogy ők maradjanak a hatalomba, ehhez viszont az kéne nem csak az, hogy tudjanak együttműködni, hanem tudjanak jól kormányozni, tudjanak úgy kormányozni, hogy ez ne jelentsen egy választási vereséget a következő választásokon, és ne jelentse azt, hogy az EU majd akkor fölcsuszamlásszerűen átveszi a hatalmat. Tehát az RMDS jobban egyik párt sem érdekelt a sikeres kormányzásban jelenleg, pontosan azért, hogy az EU-t tudják a hatalomon kívül tartani, viszont az RMDS-nek ugye jelenleg a kormányban is a súlya nagyon csekély, nyilvánvalóan, hogy a fontos kérdéseket nem ők határozzák meg, ők csak annyit próbálnak tenni, sok esetben mediálnak. Tehát Kelemen Hunor az RMDS elnökeként az ideje nagy részét az elmúlt időszakban azzal tölti, hogy Bukarestben, hogy mondjam, kapcsolatokat próbál kialakítani és menedzselni a különböző hagyományos pártok vezetői között, próbál egy olyan kormányt összerakni, vagy egy olyan kormánystruktúrát elképzelni, ami valamilyen úton módon parlamenti felhatalmazást tud szerezni, mert akkor megvan az a remény, hogy egy következő kormány 2 év alatt olyan minőségben tud kormányozni, és olyan helyzetet teremthet, hogy 28-ban legyen esély arra, hogy elkerüljük az AUR kormányt. Ellenkező esetben nem nagyon látom ennek az esélyét, és akkor 28-ban legkésőbb, úgy, ahogy te is mondtad, jönni fog az AUR, tehát ez nem kérdés, más országban is látjuk, hogy erre vezetnek a folyamatok. Úgyhogy az LMDSZ-nek ezért mondom, hogy nagyon-nagyon nehéz a mozgástere, csak mindezt úgy kell megtegye, hogy közben az ő saját támogatása is veszélyben van, hiszen azért azok a megszorító intézkedések, amelyek az elmúlt hónapokban, években megszülettek, azokat a magyar lakta térségekben sokkal az RMDSZ-hez kötik, akár itt az adóemelésekre gondolunk, akár más. Tehát azért érződik a válság a román gazdaságban, lecsökkent a fogyasztás, stb. Ismerősek, és ez bizony nem kedvez a hatalmon levő erőknek sehol a világon, és az RMDSZ azért is nehéz helyzetben van, azért is nehéz helyzetben van, mert közben ugye Magyarországon is politikai változások történtek, és ez is, hogy mondjam, rányomja a bélyegét az ő saját támogatottságára, tehát nagyon sok kérdésben most nehéz helyzetben van a szervezet, ez így van, viszont, hogy mondjam, a legfontosabb kérdésnek én még mindig azt látom, hogy azok a szabályok, amelyek mentén az életünket mi itt berendezzük, 1,1 millió ember Romániában, az, hogy tudjuk a gyerekeinket magyarul tanítatni, az, hogy tudjuk használni a nyelvünket nagyon sok helyzetben, az, hogy nem vagyunk kitéve, hála Istennek, üldöztetésnek, nincsen egy olyan fajta etnikai nyomás rajtunk, ami a 90-es években még volt, a 80-es évekről ne is beszéljünk, ezt kell valahogy megőrizni, és lehet, hogy ez nem túl, hogy mondjam, elegendő jövőkép, hogy legalább megőrizni azt, ami van, de én azt látom, hogyha ezekben a kérdésekben súlyos visszalépés lesz, akkor itt meg is rodjanhat egy 1,1 milliós közösség, mert ugye manapság sokkal könnyebb döntés külföldre költözni, mint 30 évvel ezelőtt. És ezért most ez a legfontosabb, nem tudom, nem lesz könnyű mutatvány, de a legérdekeltebb román politikai erő, romániai politikai erő abban, hogy az AUR és a hozzá hasonló pártok ne kerüljenek a hatalomnak még a közelébe se, az az RMDSZ.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Illyés Gergely erdélyi politológust, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársát hallották.
0: Európa Rádió az interneten is. Európaradio.hu

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztő

0: Magyarországot, fűzte hozzá Orbán Anita. A külügyminiszter hangsúlyozta, a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és ez nem jelenti az országgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott Orbán Anita. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt. Ezt közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Mint írták, a fiatalok foglalkoztatására csaknem 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd 400 millió forintot biztosítottak. A közlemény szerint Nádasné Rab Harriet foglalkoztatáspolitikai helyettes államtitkár úgy fogalmazott, intenzív munka kellett ahhoz, hogy a kormányváltás után el tudjanak indulni a diákmunkás pályázatok. A közlemény szerint a programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csaknem 5000-en dolgoztak. A mezőgazdaságban több mint 500, az erdőgazdálkodásban pedig mintegy 70 tanuló kapott munkát, írja a Tárca közleménye hozzátéve, a legtöbb kérelem Szabolcs-Szatmár-Berek, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, valamint Somogy megyékbe érkezett be. A lakásárak országosan 11,5%-kal, Budapesten 6,7%-kal emelkedtek éves szinten augusztusban, míg júliushoz képest országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal csökkentek az ingatlan.com lakásárindexe szerint, közölte az ingatlan hirdetési portál. A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki a lakáspiacon kialakult helyzetről elmondta, folyamatosan lassul az éves lakásdrágulás üteme. A közlemény szerint a lakáspiaci dinamika területileg is átalakult, azokban a régiókban látható az országos átlagnál nagyobb éves drágulás, ahol a lakásárak még relatíve alacsonyabb szintről indultak. Példaként említették, hogy Észak-Alföldön 15,3, Észak-Magyarországon 15,2, Dél-Alföldön pedig 12,6%-kal emelkedtek az árak egy év alatt. Nyugat-Dunántúlon 12,5%-os, Közép-Dunántúlon 11,5%, Dél-Dunántúlon 10,3%-os volt az éves növekedés, ismertette az ingatlan.com. A megyeszékhelyek között továbbra is Debrecen a legdrágább, ahol 1.040.000 forint volt a használt lakóingatlanok medián négyzetméter ára. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján volt 309.000 forintos medián négyzetméter árral. Az országpásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban, a településpásítási program részeként pedig további 317 ezer várható, ezt közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A megvalósítást január 1-től éves célértékek alapján tervezik, ennek eredményeképpen 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz másítási beavatkozását vállalják, ez további 4 millió fa elültetését jelenti. A minisztérium hangsúlyozta, nem egyszeri faültetési akció lesz, hanem összehangolt több éves országos program, amely javítja Magyarország környezeti állapotát. Az ültetendő fajokat termőhely, vízellátottság, klímakitettség és természetvédelmi szempontok alapján választják ki, előnyben részesítve az adott helyen megfelelő, lehetőség szerint őshonos fajokat. A fafaj készlet meghatározását a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete segíti. A program városokra és községekre is kiterjedhet, a települési fáknál legalább 2 éves utógondozást és pótlási kötelezettséget írnak elő. Vasárnap tartotta tanévnyitó ünnepi szenátusi ülését a Phoenix Arénában a Debreceni Egyetem, a 112. tanévet nyitották meg. Az intézményben több mint 12 ezer elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait. Az eseményen részt vett és köszöntőt mondott Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter is, aki többek között a pedagógus képzés jelentőségéről és az új felsőoktatási stratégiáról is beszélt.
1: A következő időszakban a teljes felsőoktatási környezetet fejleszteni kívánjuk. Mindent megteszünk, hogy ez az ország a kiváló egyetemek és a büszke egyetemi polgárok valódi otthonává váljon. Visszaadjuk az egyetemek autonómiáját, és a visszaszerzett uniós forrásokból olyan fejlesztések indulnak, amelyek az egyetemek számára is fontosak.

0: konkrétan az intézményeket illetően több fontos lépést is tervezünk. Ma a felsőoktatásban annyiféle modellben működnek az intézmények, ami már gátolja az átláthatóságot, a hatékony szabályozást. Ezért fokozatosan felszámoljuk az állami és az alapítványi fenntartású egyetemek közötti egyenlőtlenségeket. Az értékeket megőrizzük, ahogy gyengeséget látunk, ott felzárkóztatunk. Ehhez október végéig áttekintjük az intézmények szervezet és működési szabályzatait. A 2027-28-as tanévtől egy egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítunk ki. Olyan működés modellt szeretnék létrehozni, amiben jól körvonalazható a fenntartó, a szenátus és a rektor jogkere, de ígérhetem, hogy az oktató és a hallgatók munkája az átalakítások során is zavartalan lesz. Az akadémiai szabadságot és az intézményi autonómiát jogszabályi szinten visszaállítjuk, az alapvető jogokat visszahelyezzük a felsőoktatási törvénybe, mind az oktatók, mind a funkcionális területen dolgozók, mind a hallgatók vonatkozásában. Az új felsőoktatási stratégiát pedig párbeszédben vitatjuk meg, nem az érintettek feje felett döntünk.
1: A Debreceni Egyetem tanévnyitóján díjakat és kitüntetéseket adtak át. Az iskola a történetében első alkalommal adományozott rektor emeritus és dékánus emeritus címeket. Ezzel az intézmény egykori, ma már nyugalmazott rektorainak és dékányainak kiemelkedő vezetői munkáját, intézményépítő szolgálatát és maradandó életművét ismeri el. Az ünnepi alkalmon a hagyományokhoz szíven az első éves hallgatók esküdtettek, őket Bács Zoltán rektor köszöntötte.
2: Amikor ma beléptek a Debrecen Egyetem közösségébe, nem csak egy felsőoktatási intézmény hallgatóivá váltok. Mostantól egyetemünk történetének ti is részesei, és a következő fejezetek alakítói vagytok. Mintegy 12 ezeren kezditek meg most tanulmányaitokat a Debreceni Egyetemen Magyarországról, és a világ több mint 130 országából érkeztetek. Talán van, aki magabiztosan ül most itt pontos tervekkel. Másokban talán több a kérdés, mint a válasz. Ez teljesen természetes. Az egyetemre nem azért érkezik az embert, mert már minden tud önmagáról és a világról. Itt lehetősége lesz kérdezni, keresni, felfedezni, néha tévedni, majd ebből tanulva tovább indulni. Közösségünkben minden hallgató tehetsége fontos. Nem mindenkinek ugyanabban az életkorban, ugyanazon a területen vagy látványossággal mutatkozik meg a képessége, de egyik legfontosabb feladatunk éppen az, hogy segítsük megtalálni azt, amiben kiki a legtöbbet adhatja. Ehhez a világra nyitott Debreceni Egyetem kivételes lehetőségeket kínál. A tudományterületek szinte teljes spektruma jelen van. A hallgatóink már egyetemi éveik alatt bekapcsolódhatnak kutatócsoportok, tudományos diákkörök, szakkollégiumok és tehetséggondozó programok munkájába. Részt vehetnek nemzetközi kutatási és mobilitási programokban, kapcsolatokat építhetnek vállalati és intézményi partnereinkkel. Ez az időszak legalább annyira szól az emberi kapcsolatokról, a közösen átélt élményekről, a kulturális találkozásokról, a sportról, a felelősségről és remélhetőleg az életre szóló barátságokról.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt, kellemes ébredést kívánok, Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják szeptember 10-én csütörtökön az Európa Rádió napindító órájával. Isten éltesse a ma névnapjukat ünneplő Hunorokat és Nikoletteket. 1989-ben nyílt meg az út Magyarországról az NSZK-ba az NDK állampolgárai számára. E napon Horn Gyula külügyminiszter a Televízió 7 című műsorában jelentette be a magyar kormány döntését. 24 órakor megnyitják a magyar határokat az eltávozni kívánó NDK állampolgárok előtt, azaz szabadon távozhatnak minden olyan államba, amely hajlandó számukra be vagy átutazást engedélyezni. 1898-ban Erzsébet, vagyis Sziszi királyné, osztrák császárné a Genfi-tó partján merénylet áldozatául esett, sét a közben egy olasz anarchista megtámadta és leszúrta. A németek népszerű Sziszi hercegnője, a Wittelsbach családból származó Miksa bajor herceg második leánya volt. Erzsébet hercegnő 1854-ben ment hozzá Ferenc József osztrák császárhoz, szépségével és kedvességével nagy népszerűségnek örvendett. A családot ért tragédiát többek között fiának, Rudolf hercegnek az öngyilkosságát súlyos depresszió követte nála, amelyet hosszabb európai utazásokkal próbált enyhíteni. Magyarországon is rendkívül népszerű volt, a legtöbbet a Gödöllői kastélyban tartózkodott. Kedves hallgatóink, a napindító műsort nem csak Kenyérrel él az ember című programunkkal nyitjuk. Az óra második felében egy érdekes témáról beszélgetünk, mégpedig arról, hogy az idős, rendkívül nagy méretű fákat hogyan lehet áttelepíteni. Az egyetlen ezzel foglalkozó magyar cég képviselője beszél majd rádiónknak. Tartalmas időtöltést és szép napot kívánok mindannyiuknak!
0: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, Fábián Gerő Marian vagyok, református beosztott lelkész Csengerből. Istenünk igéit olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 12. versétől a 17. verséig. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, atya megtagadta tőle, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Kedves testvérek, ez a szakasz egy lelki ébresztő. A szerző olyan gyakorlati tanácsokat ad, amelyek megmenthetik a közösséget a széteséstől, és az egyént a lelki kiégéstől. Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor a mindennapi terhek, a feladatok súlya és a bűn valósága maguk alá gyűrnek minket. A Szentírás a zsidókhoz írt levelében pontosan erről a lelki kimerültségről beszél, de nem hagy minket magunkra. Megoldásként református hitünk alap igazságait hirdeti meg nekünk, mint gyakorlati útmutatót a mindennapokra. A szerző azzal indít, hogy rázzuk fel magunkat. Erősítsük meg a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket. Ez a megszentelődés folyamatának a leírása. Nem maradhatunk passzívak abban a kegyelemben, amelyet Krisztustól kaptunk. Ha úgy érezzük, hogy az élet sűrűjében lelkileg elfáradtunk, nem kell megvárni, amíg teljesen összeroskadunk. Tisztázatlan élethelyzetek helyett törekedhetünk hitbeli engedelmességre. Amikor naponta igazodunk Isten igéihez, az egyenes ösvényhez. Ez az út azonban nem teljesítménytúra. Környezetünkben gyakran vannak olyanok, akik lemaradnak, akik lelkileg elgyengülnek. Amikor észrevesszük őket, nem szabad érzéketlenül félrefordítani a fejünket. Református egyházképünk lényege a szentek közössége. Felelősek vagyunk egymásért. Le kell lassítanunk a gyengékhez, hogy hordozzuk egymás terheit. Ahhoz, hogy ezen az úton hűséggel haladjunk, a békességre és a szent életre kell törekednünk. A békesség az embertársainkkal való viszonyt rendezi. A béke megteremtése aktív keresztény kötelesség. Nem várhatunk a másikra, nekünk kell megtennünk az első lépést, elengedve a sérelmeket Krisztus érdeméért. Ahogy úrvacsorai közösségünk alkalmával is intjük magunkat, bocsássunk meg egymásnak, ahogyan Krisztus is megbocsátott minékünk. A szentség az Istennel való szövetséges kapcsolatunkat tartja tisztán. A világ felesleges zajától való elfordulás ez. Ahogy a rádiót is arra az adóra hangoljuk, amit hallgatni szeretnénk, úgy a lelkünket is rá kell hangolnunk az isteni frekvenciára, megválogatva azt, hogy mit engedünk be a gondolatainkba. A lelkünkben a világi behatások helyett az építő, tiszta ige kell, hogy visszhangozzon. Van azonban egy láthatatlan, rendkívül veszélyes akadály ezen az úton, amit a Biblia a keserűség gyökerének nevez. Ez a bűnös emberi természet egyik legtitkosabb formája. Kezdetben nem látszik, de ha sérelmeinket nem visszük Isten elé, és nem helyezzük az ő akarata alá, a harag gyökeret ver a szívünkben. A keserű ember pedig fertőzi a környezetét. Cinizmusával, panaszkodásával rombolja a családi vagy gyülekezeti közösséget, és elfordul Isten megváltó kegyelmétől. Ezt a gyökeret naponta ki kell gyomlálnunk a szívünkből azáltal, hogy újra és újra elmélyülünk Isten nekünk ajándékozott, ingyen való kegyelmében. Végül az ige egy komoly figyelmeztetést is helyez elénk Ézsau történetével, aki a pillanatnyi örömök csapdájába esett. Ézsau egy tál lencséért, a pillanatnyi testi szükségletért cserébe eladta az első szülöttségi jogát, vagyis az isteni szövetség áldását és ígéreteit. Ez a mai kor emberére is igaz. Feláldozzuk a mulandó dolgokért a nekünk felkínált örökkévaló értékeket. Elcseréljük a házasság istenes szövetségét egy pillanatnyi vágyért, a becsületünket e világi előnyökért, vagy az igére imádságra szánt időt a modern világ gyors és üres pótlékaira. Ézsau később sírva kereste a bűnbánat útját, de az áldást már elveszítette. Arra emlékeztet az ige, hogy bár Isten kegyelme végtelen, a tetteinknek és a hűtlenségünknek megvannak a maguk súlyos, földi következményei. Vizsgáljuk hát meg magunkat. Keressük a békülést a környezetünkben. Tegyük le a hordozott keserűséget, és amikor legközelebb kísértésbe esnénk, kérdezzük meg magunktól, megéri? Megéri ez a mulandó dolog, hogy elcseréljem érte Isten szövetséges áldását és a Krisztusban kapott belső békességemet? Adjon az Úr Isten nekünk elég erőt, bölcsességet, hogy megtartsuk fogadalmunkat és megmaradjunk a hitben. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kérünk, erősíts meg a mi lankadó kezeinket és roskadozó térdeinket, hogy megújuló erővel járhassunk a te utadon. Adj a szívünkbe őszinte vágyat a békességre és a szent életre, hiszen tudjuk, hogy enélkül senki sem láthat meg téged. Óvd meg lelkünket, óvd meg a keserűség mérgező gyökerétől és attól a könnyelműségtől, amely a mulandó dolgokért elcserélné a te örök áldásodat. Segíts, hogy mindig hálás szívvel ragaszkodjunk a te kegyelmedhez, és életünk a te dicsőségedet hirdesse. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
2: I am yours and you are mine.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt. Ezt közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Mint írták, a fiatalok foglalkoztatására csaknem 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd 400 millió forintot biztosítottak. A közlemény szerint Nádasné Rab Harriet foglalkoztatás politikai helyettes államtitkár úgy fogalmazott, intenzív munka kellett ahhoz, hogy a kormányváltás után el tudjanak indulni a diákmunkás pályázatok. A közlemény szerint a programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csaknem 5000-en dolgoztak. A mezőgazdaságban több mint 500, az erdőgazdálkodásban pedig mintegy 70 tanuló kapott munkát, írja a Tárca közleménye hozzátéve, a legtöbb kérelem Szabolcs-Szatmár-Berek, Borsodabaúj, Zemplén, Békés, valamint Somogy megyékbe érkezett be. A lakásárak országosan 11,5%-kal, Budapesten 6,7%-kal emelkedtek éves szinten augusztusban, míg júliushoz képest országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal csökkentek az ingatlan.com lakásárindexe szerint, közölte az ingatlan hirdetési portál. A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki a lakáspiacon kialakult helyzetről elmondta, folyamatosan lassul az éves lakásdrágulás üteme. A közlemény szerint a lakáspiaci dinamika területileg is átalakult, azokban a régiókban látható az országos átlagnál nagyobb éves drágulás, ahol a lakásárak még relatíve alacsonyabb szintről indultak. Példaként említették, hogy Észak-Alföldön 15,3, Észak-Magyarországon 15,2, Dél-Alföldön pedig 12,6%-kal emelkedtek az árak egy év alatt. Nyugat-Dunántúlon 12,5%-os, Közép-Dunántúlon 11,5%, Dél-Dunántúlon 10,3%-os volt az éves növekedés, ismertette az ingatlan.com. A megyeszékhelyek között továbbra is Debrecen a legdrágább, ahol 1.040.000 forint volt a használt lakóingatlanok medián négyzetméter ára. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján volt 309.000 forintos medián négyzetméter árral. Az országpásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban, a településpásítási program részeként pedig további 317.000 várható, ezt közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A megvalósítást január 1-től éves célértékek alapján tervezik, ennek eredményeképpen 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják, ez további 4 millió fa elültetését jelenti. A minisztérium hangsúlyozta, nem egyszeri faültetési akció lesz, hanem összehangolt több éves országos program, amely javítja Magyarország környezeti állapotát. Az ültetendő fajokat termőhely, vízellátottság, klímakitettség és természetvédelmi szempontok alapján választják ki, előnyben részesítve az adott helyen megfelelő, lehetőség szerint őshonos fajokat. A fafaj készlet meghatározását a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete segíti. A program városokra és községekre is kiterjedhet, a települési fáknál legalább 2 éves utógondozást és pótlási kötelezettséget írnak elő.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön keleten is megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat, széteső csapadékzóna érkezik, szorványosan van esély esőre, zivatarra, záporra, az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, a maximum hőmérséklet térségünkben 22 és 28 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben egy különleges fa átültetési módszerről lesz szó. Nem a konténeres faiskolás csemetére gondolunk, hanem akár több méter magas, vastag törzsű, idősebb fákra. Az átültetést egy leginkább fagyiskanára hasonlító eszköz végzi, amely egy hatalmas földlabdával emeli ki a fát, majd felbillenti a teherautóra azt. Hernek Zoltán, az átültetéseket végző egyetlen hazai cég ügyvezető igazgatója elmondta, a legnagyobb fa, amit át tudtak ültetni, egy csaknem 80 éves platán volt, amelynek törzse 60 cm átmérőjű. Hegedűs Márk beszélgetését hallják.
2: Ha ezt így megpróbálja fölidézni, honnan tudott erről ezt, hogy létezik ilyen, hogy egy idősebb fát át lehet ültetni egyik erről a másikra?
3: Hát ugye az egyik kedvelt internetes csatorna, ahol nagyon sok videót lehet fölfedezni, és nagyon sok érdekes dolgot. Ugye én az egyéb portfólióm termék bővítése, termék portfólió alakítása kapcsán nagyon sok mindent így szemrevételezek, és ekkor tájt 2017 volt, amikor megragadta a figyelmet ez a gép, vagy hát nem konkrétan ez maga ez a faültetési szolgáltatás, maga ez a faültetőgép technológia, amikor elkezdtem magam beleásni ebbe, hogy egyáltalán hogy is működik, mégis ennek a tapasztalatai, milyen a kultúrája, milyen a gazdaság környezete, akkor talán túl bátran belevágtam ebbe a projektbe, hiszen itt Kelet-Közép-Európában gyakorlatilag nincs ilyen gép. És nyilván nem olcsó szolgáltatás, ám bár én azt gondolom nem is olyan drága, hiszen a mostani csemetekerti árakkal szembesül az ember, akkor egy nagy fa gyakorlatilag átültözve nem is olyan sokkal kerül többe, mint egy csemete. Nyilván az ültetés költségével megnő a fa értéke, de ettől függetlenül nem mindenkinek van 40 éve, 30 éve arra várni, hogy majd egyszer lesz egy nagy fája és alájuhet piknikezni egy út, hiszen a fiataloknál ugye a kisgyerek az akkor kisgyerek, amikor, ha megvárja az ember a 30 évet, hogy homokozzon egy árnyékos fa alatt, akkor az a kisgyerek már nem akar homokozni valószínűleg. Egy idősebb ember esetében pedig hát nyilván értelmszerűen 35-45 éves korosztályra gondol, akit elsősorban nem biztos, hogy van még 30 éve arra várni és vágyni, hogy mindig csak vágyjunk egy fagyfa árnyékára, egy kellemes családi baráti összejövetel alkalmával, ahová be lehet húzódni a napsütés elől, ahol a gyerekekkel lehet esetleg labdázni. Ez egy reális, úgy gondolom, elvárása az embernek, hogy akármiért ne, egyszer van rá lehetőség, és van rá megfelelő fedezet. Én ebből azokból gondoltam arra, hogy akár itt nálunk is lehetne ennek a szolgáltatásnak éppen szerepe. Ugye nagyon sok esetben, mint hogy az élet igazolta, ugye nem pusztán ennyi a motiváció az ügyfelek részéről, nagyon sok esetben cégekre jellemzően, akik már tudatosan arra készülnek, hogyha beindul a adott beruházás, építkezés, új fát nem hoznak, hanem a régieket, inkább áttransplantáltatják a gépünkkel, a gépünk segítségével, hiszen ezek a fák előtte is ott voltak, előtte is dísze voltak az adott udvarnak, az adott környezetnek, ahol az új helyükön tovább folytathatják az igen hosszú életüket, ami akár emberöltőn keresztül is túlmutat.
2: Ez a tevékenység, ez a fa átültetés, beszéltünk róla, hogy ehhez kapcsolódik egy nagy teljesítményű munkagép. Önök hogyan hívják maguk között ezt a gépet? Beszéljünk erről, amivel ezt véghez tudják vinni, ezt a nagy fa átültetést.
3: Mi a saját megtúlítjuk, hát nálunk ez csak bicsó. Nincsen beceneve a járműnek, igazából ketten vagyunk, akik a géppel dolgozunk. Mi nem adtunk neki becenevet, hiszen nekünk bicsó. Rá is van írva, ez a becsületes neve. Mi úgymond szeretjük a gépet, tehát ugye alapvetően gépészek vagyunk, tehát ezt nem szabad elfelejteni, hogy mi gépészeti szempontból nézünk elsősorban egy gépet. A másik szempont az az, hogy ami fő szempont, hogy az adott munkára alkalmas legyen. Na most ugye annak idején, mikor mi ezt a gépet, illetve nem is magát az alvázat, hiszen az egy teherautó, tehát teherautóból kismirú egy fajta van. A felépítményből annál kevesebb található a piacon, nagyon kevés gyártó van, aki ezzel foglalkozik. Ugye gyakorlatilag szinte csak Amerikában lehetőek fel ilyen típusú gépgyártók. Mi, amikor kiválasztottuk a gépet, a lehető legkorszerűbb, illetve a lehető leghosszabb életciklussal rendelkező gépet választottuk ki. Egy ilyen beszerzésnek a hátterében milyen paraméterek szerepelnek. Nyilván magának a gyártó műnek a múltja, hiszen ha megnézzük azt a nagyon kevés gyártót, aki fellehető, a Big John, aki gyakorlatilag közel 60 éves múltal rendelkezik, mint gyártó, már nem is maga az a tulajdonos, aki eredetileg elindította magát a gyártmányt, a típust, de mivel olyan hosszú életciklusú a gyár, ezért nyilvánvalóan által a gyártott fellehető használt gépek, amiket mi megtekintettünk, az is azt tükrözte, hogy egy nagyon hosszú élettartamú gépről van szó, ami nem egy pár éves beruházásra hivatott, hanem egy nagyon hosszú kiszolgálója lehet akár a cégnek, akár egy társadalmi rétegnek, vagy egy komplett országnak.
2: Mivel rádióban vagyunk, nem tudunk ugye képekkel segíteni a beszélgetés, hogy milyen vizualizálását, úgyhogy arra kérem, hogy próbálj még egy picit leírni a szavaival, hogy hogyan képzelje el a hallgató ezt a gépet, nyilván azt a részét, amivel ez a faátültetés ténylegesen történik, aki még nem látta ezt a munkagépeket.
3: Gyakorlatilag három fő egységből tevédik össze maga az ültetőgép. Ugye van egy hordozó alváz, a mi esetünkben ez egy négy tengelyes, ebből három tengely hajtott alváz, 410 lóerővel, illetve valam fölött a felépítmény, ez maga a Big John gyártmánya. Ugye a kabin mögött, fölött helyezkedik el közvetlenül ugye a kabin védő keret, illetve kabin mögött a hidrolikó olajtartály és a kiegészítő víztartály. Majd ezt követője a hátsó tengelyek fölött maga a munkát végző felépítmény, ugye ami, ha úgy tetszik, egyfajta, én úgy szoktam mondani, hogy óriás vagyis kanál, annyi, hogy ugye nyilván nem meríti a földet, hanem fölcsippenti, tehát egy nagy csipegetőnek is lehetne nevezni, ugye ez egy gömbsüveg formát markol ki a földből, úgy, hogy maga a földlabda, amit kiemel, nem sérül, nem esik szét, egyben marad, és mivel mindig azonos gömbsüveg formát képez maga a kanál, ezért van az, hogy az ültetés során szinte légmentesen tudjuk a fát az egyikből a másik ültetőgödörbe áthelyezni, ezáltal biztosítva a gyökérzet számára fontos anaerob környezetet. Magát az egységet hidrolika vezérli, tehát hogy a hidrolika nyomás állítja elő azt a szükséges nyomó-húzó energiát, amire szükség van. Magát a felépítményt ugye a hidrolika nyomás üzemelteti, a hidrolika nyomás pedig a meghajtó teherautó kihajtó tengelyre húzott hidrolika szivattyú biztosítja. Most ugye ez egy extrém túlnyomás, tehát közel 300 báron dolgozik a rendszer, ami egy irgalmatlan nagy nyomás, de ugye el kell képzelni, maga ez a felépítmény is 9,8 tonna. Ehhez ugye ezt a teljes energiát, ezt a teljes tömeget mi át fogjuk származtatni ugye a földbehatolás során a kis pengére, magára erre a relatíve nem túl vastag, hiszen közel maximum 1 cm vastag lemezanyagra, ami egy speciális A500-as kategóriájú, egy hardox minőségű lemez, ami nagyon kemény, de mégis rugalmas anyag. Ezekre a késekre fogjuk átszármaztatni, ami segítségével, hogy megnő a talajnyomás, a kés behatol a talajba, átvágja a gyökérzetet, majd ezt követően van egy hidrolikus emelőmű, ami fölemeli, majd ezt követően a magára teherautóra billenti magát a fát, illetve a földlabdát. Nagyjából ennyi a rövid műveleti folyamat, amit végez, mint munka a gép. Ugye a hihetetlen nagy dolog az, hogy önmagában ez a 9,8 tonna vas, ez mind ott van a Késhegyen, mint nyomás, talajnyomás, és ez biztosítja azt a hihetetlen nagy erőt, energiát, amivel a föld maga átvágható ebben a köbméterben, hiszen fölül 2 méter 26 centi a fa földlabdája, lefelé pedig 1 méter 50 centi mélyre megyük le.
2: Ez akkor nagyon egyszerűen fogalmazva, ez a fagyiskannál gyakorlatilag egy ilyen földlabda, egy földlabdával együtt kiemeli a földből a fát. Kicsit olyan ez, most ilyen minibe átültetve, mint amikor egy kis palántát mi körbe ásunk egy kis kanállal, csak ez egy kicsit nagyobb művelet.
3: Így van, hát nem kicsit sokkal nagyobb, de egyébként pont ugyanúgy működik, így van.
2: Bizonyára találkozik sok ilyen kérdéssel, hogy mennyire életképes ez a művelet. Tehát mondjuk az önök által átültetett fáknak mondjuk százalékosan mekkora része az, ami mondjuk egy év múlva is még szépen átültetve tovább éli az életét a következő helyszín.
3: Negatív tapasztalatunk igazából Atlasz Cédrussal kapcsolatban van. Ott nem tudjuk sajnos azt garantálni, hogy a 20 centi fölötti törzsátmérő megmarad. A többi fafaj esetében abszolút pozitív lehet, ez fenyőféle is, akár abszolút pozitív a tapasztalat, gyakorlatilag 2% alatt marad a elhalálozás. Valójában, hogyha nagyon normális, nagyon jó gondozást kap, utógondozást kap, nem kell nagy dolgokban gondolkozni, nem tápoldatozásról beszélünk, hanem mindössze megfelelő mennyiségű rendszeres víz utánpótlásról beszélünk. Ebben az esetben, hogyha a fa megkapja ezt a kellő törődést, nyári nagy melegben hetente egyszer 500-600 liter vízről beszélünk, és vagy kinek milyen van, milyen lehetősége van, akár egy automata öntözőrendszer naponta fél órát, egy órát, egy kis teljesítményű szórófej nedvesen tartja magát a gyökérzetet, a gyökérzet környezetét, minden fa életben van. Csak a tulajdonosan múlik, hogy történik a fával az átültetést követően.
2: Ez a vízmennyiség és az a rendszeres locsolás, ez az átültetést követő, nem tudom, néhány hétre vonatkozik?
3: Nem. Gyakorlatilag ugye nagyon sok fát átültettük már. Erős kötött, agyagos kötött talajokban heti egy alkalommal 4-500 liter víz is lehet elegendő. A nyári 40-45 fokos melegekben légköri asszály esetén ez viszont kevés lehet. A homokosan gyengébb víztartó képességű talajok esetében szükséges a heti egyszer-kétszeri nagy mennyiséggel való öntözés, mivel annyira gyors a talajnak a vízáteresztő képesség, hogy a gyökérzet nem tudja fölvenni azt a vízmennyiséget, mint amire szüksége van. Gyakorlatilag a rendszeres öntözés, hogyha valakinek van egy automata öntözője a kertjébe, ha az ugyanúgy, mint egyébként a gyepet locsolná öntözni, öntözi a fát is, elégséges. Ha nincs, akkor heti egyszer-kétszer nagyobb mennyiségű vízpótlására lehet szükség.
2: És ez idővel egyébként mi a tapasztalatok csökkenthető? Tehát, hogyha feltételezem, hogy a fa elkezdi a gyökereit tovább növeszteni, mint maradjunk egy példánál, mondjuk egy kisebb facsemet elültetésénél, hogy úgy elkezd a földben tovább gyökerezni. Tehát az ilyen átültetett nagy fa is képes erre, hogy növeszti a gyökerét? És mélyebbre megy, és több vizet elér.
3: Na most az mélyebbre megy, ez nem helyes kifejezés, ez gyökérzet típustól függ, hogy a fának melyik irányba kell terjeszkednie. Vannak fafajok, amik lefelé mennek, vannak, amelyik oldali irányba terjeszkedik ki. Értelmszerűen ugyanúgy, mint amikor a fát megmetszük, újra fakad. A gyökérzet ugyanezt teszi oda lent a talajba. Hasonlóképpen, ugye mi amikor átültetünk egy nagy fát, akkor ugye a gyökérzethez igazítjuk a lombozatot. Tehát szükséges egy lombozat ritkítás, úgymond, és ezt követően szinkronban, ahogy a gyökérzet regenerálódik, újra fejlődik, egyre messzibbre jut, egyre több vizet tud fölvenni, egyre több tápanyagot tud fölvenni, úgy fog a lombozat is hozzáfejlődni. Ez nagyságrendben 3-5 év az, ami a regeneráció. Attól a fa teljes mérete, tehát ez a 7-8 méteres magasság, 20-30 centi törzsátmérő nem fog változni. Fővezérágakat mi minden esetben meghagyjuk, a lombozat pedig ezt követően, hogy a gyökérzet úgymond regenerálódott, a lombozat újra a teljes pompáját fogja mutatni. Tehát ez a 3-5 év körülbelül az, ami a regeneráció időszaka, de attól még az a 35 év az 35 év elég. A 7 méter az 7 méter, és a 25 centi törzsátmérő is 25 marad.
2: Mi volt a legnagyobb fa, amit átültettek?
3: Nagy körösen ültettük át. Szerintem itt Európában is mondjuk úgy, hogy párját ritkító, méretű platánfát. Ez közel 60 centi, talán még azt is meghaladja törzsátmérő. Hivatalosan gépünk erre nem alkalmas, de úgy tudtuk megoldani, hogy két árokású segített a fát kiemelni, hiszen nekünk ez már bőven túlméretes volt, majd ezt követően került az új helyére, egy útépítés miatt lett nagyságrendileg légvonalba mérve 100 méterre arra helyezve, ahol egész nyáron hetente két alkalommal egy másfél több méter víz volt az, ami jutott számára. Nagyon szépen átvészelte a nyarat, minden ág végén hajtások eredtek. Én optimista vagyok, én azt gondolom, hogy a gazdája jövőre is hasonlóképpen ápolja a fát, gondoskodik róla, ez a fa ez 5 év múlva pont ugyanolyan lesz, mint amilyen eredetileg volt, egy közel 80 éves fáról beszélünk.
2: Ez egy jó példa volt arra is, hogy mégis mikor merül fel valakiben, hogy átültessen egy fát. Beszéljünk erről még. Ez a gyakoribb, hogy mondjuk egy útépítés miatt egy idősebb fát a kivitelező sajnál meg, vagy önök tudomást szereznek róla és megpróbálják megmenteni, vagy inkább magánszemélyek keresik önöket. Ki az átlagos ügyfele önöknek?
3: Hát az elmúlt időszakban jellemzően vállalkozások voltak. Nyilván költség oldalról is azt gondolom, hogy könnyebb volt a vállalkozásoknak velünk dolgozni, hiszen volt megfelelő fedezete. A magánszemélyeknek nagyon ritkán tudunk sajnos csak szolgáltatást nyújtani. Ők pillanatilag nehezebben érik fel ezt a szolgáltatást, úgy tűnik, de nem volt ritka az sem, hogy átmentettünk különböző okokból. Jött az építkezés, új csarnok kerül oda, jön az új út, odébb kell rakni. Most például szintén egy ilyen projektbe vagyunk benne, ahol az építkezés miatt nem kerülnek kivágásra, átültetésre kerülnének a fák. Jellemzően ezek voltak. Na most ugye a fa mentés az egy másik ága ennek a dolognak, ugye előfordul az is, amikor nincs hova erőltetni, nincs szükség a fára, de még gazdaságos megmenteni a fát. De azért mondom, hogy gazdaságos, mert nyilván a terautó fenntartási költsége, úti, üzemanyag, munkari, stb. Ugye nem teszi lehetővé, hogy nagy távolságra lévő fákat megmentsünk minden esetben, hiszen ha nem tudjuk összehozni a régi és az új tulajdonost, hiszen ilyenkor nem mi vesszük meg a fát jellemzően, hanem két tulajdonost közvetítünk egymásnak, hogy ő neki van, te azt szeretnéd, mi majd a szolgáltatás részét megoldjuk, de ez ritkán tud sikerülni. Tehát jellemzően inkább azon azok az esetek fordulnak elő, ahol beruházások, házépítés, ipari csarnoképítés, csarnoképítés, útépítés miatt útban vannak a fák, vagy kivágják, vagy odébb tesszük. Na most ugye nagyon sok esetben van az, ahol előírják, hogy hasonló mennyiségű vagy nagyobb mennyiségű zöld felületet, illetve fatörzsákmérőt kell telepíteni. Most az ilyen esetekben nyilván egy idős fa helyére 100 csemetét ültet nem annyira gazdaságos, mert többbe kerül a 100 csemete, mint hogyha azt az egy időset megment. És ilyen esetekben rendkívül sokszor keresnek meg bennünket ezzel kapcsolatban, hogy mentsük meg a fát, hiszen egynek is gazdaságosabb, kettő az idős fa még nagyon sokáig ízre lehet az adott területnek.
1: Kedves hallgatóink, Hernek Zoltánnal, az egyetlen olyan hazai cég vezetőjével, akik nagy fánk átültetését vállalják, Hegedűs Márk beszélgetett.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Néhány perc múlva 7 órakor híreket mondunk itt az Európa Rádióban. A következő 2 órában a csütörtöki Kontinentális Reggeli című magazinnal várom Önöket.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A magyar közút idén csaknem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az ország 19 megyéjében összesen csaknem 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg csaknem 5 kilométer szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások.

0: Dávid. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta a miniszter. Elindult az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben csaknem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a videójában elmondta, gyorsított eljárásban végezték el az 5 plusz 5 program felülvizsgálatát, amelynek részeként 4 milliárd forint kedvezményes hitelhez és 4 milliárd forint visszanemtérítendő támogatáshoz jutnak azok a vállalkozások, amelyek néhány hónappal ezelőtt nyújtották be pályázataikat. A tárca vezető ismertetése szerint az 5 plusz 5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású KTH-s tart hitelből és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatásból áll, így vállalkozásonként összesen 10 millió forint fejlesztési lehetőséget jelent. A miniszter kiemelte, a támogatásban részesülő csaknem 800 vállalkozás, 95%-a mikro- és kisvállalkozó, köztük éttermek, cukrászdák és családi vállalkozások. A forrásból gépeket, új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre, tette hozzá kapitány István. Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Júliusban 1,2% volt az éves infláció. A júliusihoz képest az éves maginfláció 1,9%-ról 2%-ra emelkedett. Egy év alatt az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8%-kal csökkent, ami nagyobb esés a júliusi 1,1, illetve 4,4%-osnál. A szolgáltatások a júliusinál 0,3%-ponttal gyorsabban 5%-kal drágultak. Ezen belül a színház 17,6, a teherszállítás 13,9, a taxi 11, a postai szolgáltatások 9,6%-kal kerültek többe, mint egy éve. Júliushoz mérve a fogyasztói árak átlagosan 0,2%-kal növekedtek. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,2%-kal csökkent, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,5%-kal. A margarin 2,8, a burgonya 2,4, az egyéb hús 2%-kal került kevesebbe, írja a Központi Statisztikai Hivatal. A meleg időjárás miatt továbbra is sok szúnyoggal kell számolni a családi házas övezetekben, ahol az inváziós fajok, különösen az ázsiai tigris szúnyog fordul elő nagyobb számban, figyelmeztetett a katasztrófa védelem közleményében. Mint írják, ezen fajok lárvái akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban fejlődni, így egy eső vagy akár egy kerti locsolás után is ideális tenyészőhelyek jönnek létre számukra a lakókörnyezetünkben, írták a közleményben. A biológiai beavatkozás esetükben nem megoldható, mivel a lárvák élőhelyei elsősorban magántelkeken alakulnak ki. Ezért is fontos, hogy a kertben létrejövő kisebb állóvizeket szüntessük, megfedjük le, hangsúlyozta a katasztrófa védelem. Mint írják, ahol a szúnyogok megjelenése tömegessé válik, ott permetezéssel végeznek szúnyogírtást. A gyérítési dátumok a település listával együtt a katasztrófa védelem honlapján találhatók meg.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön keleten is megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat, széteső csapadékzóna érkezik, szorványosan van esély esőre, zivatarra, záporra, az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, a maximum hőmérséklet térségünkben 22 és 28 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják. A szeptember 10-i Kontinentális reggeli című magazinban a rövidesen következő kalendárium rovatban elmondjuk majd, hogy mi mindenről nevezetes ez a mai nap. Útravalunkban hitéleti gondolatokat közvetítünk. Az óra második felében Debrecenbe hívjuk a hallgatókat, ahol megnyílt az Életművelők a Tudás Melegágyai című kiállítás, amelyben a világ több részéből érkező művészeket, kutatókat, kertészeket és közösségi kezdeményezéseket kapcsoltak össze. Erről szólunk majd részletesen. Legyenek velünk ebben az órában is.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Szeptember 10-e van a hunorok és a Nikolettek neve napja. A hunor a csodaszarvas eredetmondából származó név, a hun népnév, erkicsinyítő képzős származéka. A Nikolett a görög Nikolaos, magyarul Miklós férfinév, francia változata, vagyis női párja. Isten éltesse a kedves ünnepelteket és mindazokat, akik e napon tartják születésük napját. 1989-ben e napon vált szabaddá az út Magyarországról az NSZK-ba az NDK állampolgárai számára. E napon Horn Gyula külügyminiszter az MTV a 7 című műsorában jelentette be a magyar kormány döntését. 24 órakor megnyitották a magyar határokat az eltávozni kívánó NDK állampolgárok előtt, azaz szabadon távozhattak minden olyan államba, amely hajlandó volt számukra be- vagy átutazást engedélyezni. 1659-ben e napon született Henry Purcell, angol zeneszerző. 1860-ban Márkus Emília színésznő, a Nemzeti Színház örökös és tiszteletbeli tagja született. 1882-ben látta meg a napvilágot e napon Gellért Oszkár költő, újságíró, szerkesztő, Kossuth Díjas irodalmár. 1909-ben született Halmos László, zeneszerző, karnagy, 1914-ben Gergely Ferenc, Kossuth Díjas orgonaművész, zenepedagógus. 1936-ban született Fülöp Mihály, kétszeres világbajnok, törvívónk, 1944-ben született Pogány Judit, Kossuth Díjas színésznő. 1382-ben e napon hunyt el első Nagy Lajos magyar király, lengyel király, Károly Róbert király fia. 1716-ban pápai Párizs Ferenc orvosdoktor, az első magyar nyelvű orvosi könyvek összeállítója hunyt el. 1898-ban Erzsébet osztrák császárné magyar királyné Genfben anarchista merénylő áldozata lett, a 20. századi romantikus irodalomban Sziszi néven szerepel. 1954-ben Gier Kálmán, a magyar eklektika korszakának jelentős építésze hunyt el. És 2014-ben e napon búcsúztunk Sándor Károly Csikartól, labdarúgótól, aki az aranycsapat tagja volt. Kedves hallgatóink, a szeptember 10-i nap kalendáriumát hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

tolerancia. Az egyik sokszor hallható kifejezés televízióban, rádióban. Olvassuk újságok lapjain, lassan elkoptatták, súlytalanná tették. Pedig az emberi együttélés egyik legfontosabb szava. A latinból vettük át, és egyszerűen türelmet jelent. Olyan emberi magatartást, amely ellenszegülés és panasz nélkül képes elviselni kellemetlenségeket, képes hosszadalmas, bonyolult feladatokat pontosan elvégezni, képes fegyelmezetten várakozni, s más nézeteket, legyen az vallási, politikai vagy világnézeti, elviselni. Valamennyien hallottunk már II. József császár türelmi rendeletéről, amely a protestánsoknak és az ortodoxoknak korlátozásokkal ugyan, de megengedte vallásuk gyakorlását és új templomok építését a 18. században. A mindenkori államhatalom nem türelmes a gyilkosokkal, rablókkal, csalókkal és azokkal, akik egyéb törvénybe ütköző cselekedetekre ragadtatják magukat. Bíróság elé kerülnek és büntetést szabnak rájuk. A kereszténység sem tolerál bizonyos szokásokat, életformákat, mint ahogy más vallások sem. Mi nem büntetünk, és nem csak azért, mert nincsenek hozzá eszközeink, hanem azért sem, mert ez a hit nem erről szól. De az igazságot ki kell mondanunk. Vannak dolgok, amikre azt mondja a Biblia, hogy nem kedvesek a mindenség ura szemében, sőt, egyenesen tilosak a Krisztust követők számára. Ez nem a tolerancia hiánya, hanem hitünk alapigazsága, amihez, ha komolyan vesszük önmagunkat, ragaszkodnunk kell. Aki az elvetendő minta szerint akar élni, ám tegye. De azt hirdetjük, hogy mindenki előtt nyitott az út a változáshoz. Nincsen olyan életgyakorlat, amiből ne lehetne kilépni. Van erő, és van hatalom, ami képes segíteni.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt. Ezt közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Mint írták, a fiatalok foglalkoztatására csaknem 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd 400 millió forintot biztosítottak. A közlemény szerint Nádasné Rab Harriet foglalkoztatáspolitikai helyettes államtitkár úgy fogalmazott, intenzív munka kellett ahhoz, hogy a kormányváltás után el tudjanak indulni a diákmunkás pályázatok. A közlemény szerint a programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csaknem 5000-en dolgoztak. A mezőgazdaságban több mint 500, az erdőgazdálkodásban pedig mintegy 70 tanuló kapott munkát, írja a tárca közleménye hozzátéve, a legtöbb kérelem Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj, Zemplén, Békés, valamint Somogy megyékbe érkezett be. A lakásárak országosan 11,5%-kal, Budapesten 6,7%-kal emelkedtek éves szinten augusztusban, míg júliushoz képest országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal csökkentek az ingatlan.com lakásárindexe szerint, közölte az ingatlan hirdetési portál. A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki a lakáspiacon kialakult helyzetről elmondta, folyamatosan lassul az éves lakásdrágulás üteme. A közlemény szerint a lakáspiaci dinamika területileg is átalakult, azokban a régiókban látható az országos átlagnál nagyobb éves drágulás, ahol a lakásárak még relatíve alacsonyabb szintről indultak. Példaként említették, hogy Észak-Alföldön 15,3, Észak-Magyarországon 15,2, Dél-Alföldön pedig 12,6%-kal emelkedtek az árak egy év alatt. Nyugat-Dunántúlon 12,5%-os, Közép-Dunántúlon 11,5%, Dél-Dunántúlon 10,3%-os volt az éves növekedés, ismertette az ingatlan.com. A megyeszékhelyek között továbbra is Debrecen a legdrágább, ahol 1 millió 40 ezer forint volt a használt lakóingatlanok medián négyzetméter ára. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján volt 309 ezer forintos medián négyzetméter árral. Az országpásítási program több mint 12 millió fa csemete ültetésével zárulhat 2030-ban, a településpásítási program részeként pedig további 317 ezer várható, ezt közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A megvalósítást január 1-től éves célértékek alapján tervezik, ennek eredményeképpen 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják, ez további 4 millió fa elültetését jelenti. A minisztérium hangsúlyozta, nem egyszeri faültetési akció lesz, hanem összehangolt, több éves országos program, amely javítja Magyarország környezeti állapotát. Az ültetendő fajokat termőhely, vízellátottság, klímakitettség és természetvédelmi szempontok alapján választják ki, előnyben részesítve az adott helyen megfelelő, lehetőség szerint őshonos fajokat. A fafaj készlet meghatározását a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete segíti. A program városokra és községekre is kiterjedhet, a települési fáknál legalább 2 éves utógondozást és pótlási kötelezettséget írnak elő.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön keleten is megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat, széteső csapadékzóna érkezik, szorványosan van esély esőre, zivatarra, záporra, az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, a maximum hőmérséklet térségünkben 22 és 28 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Életművelők, a tudás melegágyai címmel nyílt nemzetközi kiállítás a debreceni MODEM, modern és kortárs művészeti központban szeptember 5-én. A Transit Bukarest és a MODEM partnerségében létrejött tárlaton Adelina Luft és Török Krisztián Gábor kurátori munkájának eredményeként Európából, a Karib térségből, Latin-Amerikából és Dél-Kelet-Ázsiából érkező művészeket, kutatókat, kertészeket és közösségi kezdeményezéseket kapcsoltak össze. A bemutatott gyakorlatok a művelést a mezőgazdasági tevékenységen túl a közösségépítés, a gondoskodás és az ökológiai képzelet formájaként vizsgálják szoros összefüggésben a tudománnyal és az őslakos tudásformákkal. A kiállítás november 8-áig látható. Tóth Temese riportját hallják.
2: A MODEM legújabb kiállítás, amelynek egyik kurátora Török Krisztián Gábor. Ezt a kiállítást egy másfél éves kutatómunka előzte meg. Mit kell tudni erről?
3: A kiállítás egy együttműködéssel indult a társkurátorommal, Adelina Lufttal, aki a romániai Transit Bukarestnek a kurátora. A Transit egy nagyon különleges helyen fekszik el, 40 kilométerre északra Bukaresttől. Egy tó mentén, ez egy agglomerációs része a városnak, ahova a Transit mint művészeti intézmény kitelepült. Tehát nem úgy működnek, mint a MODEM, hogy itt mint múzeum falak között, hanem felvásároltak egy darab földet. Ez egy monokulturális föld, ahol, ha jól emlékszem, kukoricát vagy búzát termesztettek, és ezt a földet újra művelték. Tehát fölszántották a földet, és hagyták, hogy begyógyuljon a földnek a sebe, amit ez a monokultúra okozott. És Adelina itt járt nálunk 2024-ben, a Debreceni Nemzetközi Művésztelep ideje alatt volt vendégelőadó, és nagyon megtetszett neki Debrecen. Ő amúgy szatmárnémeti, tehát hogy nem is olyan távoli a származása, és főleg a Református Kollégium botanikai gyűjteménye, ugye a művésztelep akkor a botanikáról szólt, és abban maradtunk, hogy jó lenne egy projektben együtt dolgozni, és ez a projekt szép lassan épült, és 2024 második felében el is indult egy együttműködés, aminek keretében a kertek és a kert gondozása és a föld műveléséhez kötődő művészeti praxisokon kezdtünk el közösen gondolkozni.
2: Mások is bevonódtak ebbe a projektbe, tehát attól lett aztán nemzetközi.
3: Hát alapvetően egy nemzetközi kiindulás volt számunkra ez. 2025-ben itt járt nálunk három képzőművész a Debreceni Művészeti Rezidencia program keretében. Raluca Popa, Gál Orsolya, Alex Bodea, valamint egy olasz duó, az Aterra Terra, akik egy pár hetet töltöttek Debrecenbe, hogy ennek a tematika mentén ismerjék meg a várost. Sétákat tettek különböző helyi szakértőkkel, például Nyúl Imrével, vagy Löki Viktorral, vagy Harangi Attila. Ugye ők civis házakat és azoknak a történetét kutatják.
2: Hogyan teljesedik ki ez a elég szerteágazó projektmunka, mert ugye azt már megszoktuk a MODEM-től, hogy többször kapcsolta össze több kiállítása keretében a tudományt, a művészettel, a természettel.
3: Egyes összekapcsolásokhoz nekem mindig közem van, tehát hogy így kicsit ilyen bűnös vagyok ebben. Ugye itt a MODEM számára az a helyi szinten való együttműködés egy nagyon fontos dolog, hogy a helyi tudást, tehát Debrecen, vagy Hajdúság, vagy Kelet-Magyarországnak a tudását bekapcsoljuk a kortárs képzőművészetbe, és itt is ezek a vendégművészek, akik érkeztek hozzánk, adtak erre okot, például Alex Bodeát a Virágkarnevál, ami megidézte, erre hozott létre egy installációt, amit majd itt láthatunk, Gál Orsolya, aki egy kolozsvári alkotó, pedig a debreceni kertségeknek az eltűnő mi volt, tehát egy térképen vizsgálhatjuk majd, hogy amit mint Tócós kert, vagy Nyúlkert ismerünk, azok hova tűntek itt a panel rengetegek alatt. Raluca Popa pedig a Református Kollégium könyvtárának könyvei inspirálták, tehát itt a művészek maguk találkoznak a tudomány, a tudás helyszíneivel, és utána a művészeti praxisokon keresztül értelmezik ezt, és hozzák vissza a kiállításba sok esetben.
2: Mi volt a végső célja ennek a kiállításnak? Ha már egy másfél éves kutatómunka előzte meg, akkor ugye tudományos alapokon nyugszik az egész kiállítás, illetve van egy ilyen vonzata is.
3: A tudományos alap az egy picit merész, szerintem a képzőművészetnek az egy nagyon fontos része, hogy képzőművész művészeti kutatás, mint olyan a sokkal szabadabb eszközeiben. Ugye egy művésztől nincsen elvárva az a szisztematikusság, ami mondjuk egy természettudóstól, mondjuk én azt gondolom, hogy ezekben is megvan a kreativitásnak a helye. Itt sokkal inkább, hogy megmutassuk a művelés sokféleségét, hogy a kertnek a művelése és a földnek az ápolása az nem csak egy fizikai munka, hanem egy szellemi és egy kreatív munka, ahol ismétlődő döntéseken keresztül ismerjük meg a saját környezetünket, és ezt a képzőművészet eszközeivel akartuk különböző tematikákra bontani.
2: Itt a kert most mint micsoda szerepel? Hogyan jelenik meg?
3: A kert egyszerre megjelenik, mint fogalom, tehát mint egy absztrakt elvont valami, tehát egy gondolati kör, ezt szerintem irodalomból nagyon jól ismerhetjük, és van is egy alkotás, ami irodalmi idézeteket hoz el a látogatók számára, Harun Morrisontól, de a kertek konkrétan is megjelennek, mert a kiállítás beléptekor a látogatók 5 kerttel találhatják magukat szemben, mármint, hogy nem az van, hogy itt most a modemben...
2: Magas ágyások lesznek.
3: Hát mondjuk úgy néznek ki azok, amit is találunk, de nem magas ágyások lesznek, hanem ezekből a kertekből hoztak el a mi aratóink, ezek olyan művészek voltak, akiket megkértünk, hogy figyeljék meg a kertek életét, és hozzanak el különböző emlékeket, rajzokat, videókat, fotókat, de bukaresti és debreceni kerteknek az életéből, ami bemutatásra került. Tehát a kiállításban tényleg kertek is lesznek, de olyan képzőművészeti alkotások is, amik a kertekben való gondolkodás, munka jelenik meg.
2: Mondtad ugye, hogy egy debreceni kert is megjelenik majd itt a 5 kert között,
3: igen.
2: Akkor felismerhető, hogy az egyes kertek azért mutatják azt a sajátosságot, ami az adott településre jellemző?
3: Nem mondanám ennyire szélsőségesen, tehát nem biztos, hogy itt Civisháznak a kertkapuja fog bemutatásra kerülni, de a történetek, amik elmesélésre kerülnek, tehát hogy nem arra kell gondolni, hogy egy Civisháznak a kertkapujából egy elem lesz ide beemelve, de például a Debreceni Egyetemnek a közösségi kertjéből egy kisebb videómunka jelenik meg, fotók, amik Löki Viktor vagy Víg Leventének a munkáiból, akik már nagyon régóta foglalkoznak ezzel, tehát hogy én szerettem volna, nem szeretem azt mondani, hogy én ezt egyedül hoztam létre, hanem én látom azokat az embereket, és együtt dolgozom azokkal az emberekkel, akik ezzel foglalkoznak ebbe a városba.
2: Te vagy a kohéziós erő.
3: Én vagyok itt az arató. Mondhatjuk azt, hogy én itt most már Debrecenben 4-5 éve figyelem, hogy ebben a témában mik jönnek, és az ő szerzőiségük az nagyon fontos.
2: Volt szerencsém, és megmutattad, most készül ez a kiállítás, mire ez a beszélgetés elhangzik, ez a kiállítás már megnyílt, de én most még láthatom, ahogy készülődik, ahogy installálnak, és én láttam, hogy azért egész különleges, szinte már exotikusnak mondható dolgok is láthatók itt, erről is beszéljünk egy kicsit, hogy hogyan jön be ide az exotikum egy európai világba.
3: Talán az exotikum az nem a legjobb kifejezés, de hogy nagyon fontos volt számunkra a társkurátorommal, hogy amit globális délnek hívunk, tehát hogy a világ azon része, amit nem feltétlen Európához tartozik, ott is megmutassuk, hogy milyen tudásformák jelennek meg. Itt találkozhatunk például a barbadoszi művész Annalie Davisnek a szőttes munkájával, amit barbadoszi nőkkel közösen készített el, akik olyan helyeken nőttek fel, amik régen rabszolgatartó ültetvényeknek voltak a kiparcellázott részei, ahol a rabszolgák tudtak élni és termelni maguknak. Tehát itt egy generációkon átívelő tudás, itt említetted, amikor körbejártunk, hogy hát a nagymamád is ilyesmit csinált, tehát pont ez a lényeg, hogy a tudás nem vészel. De itt van például Mónica de Miranda, portugál, afrikai felmenőkkel rendelkező művésznek a munkája, ami a kolonizáció során a világ különböző pontjára eljutott növényeknek a történetét és fejlődését mutatja be egy helyspecifikus installáción keresztül. De itt van például az osztrák-magyar duó Fuzzy Earth-nek a munkája, akik a Húsvét-szigeteki flórának az eltűnésével foglalkoztak. Ugye a Húsvét-szigeteket jól ismerhetik a hallgatók, hogy ezek a hatalmas kőszobroknak a helyszínei, és itt több száz évvel ezelőtt megjelentek polinéz migráción keresztül emberek, és az ő földművelésük és állattenyésztésük az a feltételezés, habár a tudomány ezt 100%-osan nem tudja alátámasztani, nagy hatással voltak arra, hogy a Húsvét-szigetek ökológiája az teljesen eltűnt, mert hogy azok az állatok, például a patkány, vagy növények, a pálmafa, amit behoztak, kiszorították az ottani flórát és faunát, és ezekkel a problémákkal amúgy Magyarországon is ugyanúgy küzdünk, tehát ez nem egy specifikus dolog a Húsvét-szigetekre.
2: Akkor így külön szigetekre lehet osztani a kiállítást, vagy azért van egy ilyen nagy összefüggésrendszer, ami összeköti?
3: A tematikák változnak alapvetően, a művek sokasága az a vándorlás, az örökölt tudás és a földhöz való hozzáférés, amik ilyen központi tematikák, és ezek a tematikák nem szekciónként különülnek el, hanem különböző helyeken jelennek meg. Ami nagyon fontos a kiállításban, a központi rész az ezeket a kerteket mutatja be, és a két, mondjuk úgy, hogy oldalhajó térben ami a másfajta művészeti praxisokat hozza be.
2: Hogyan reflektálnak egymásra ezek a különböző installációk?
3: Nagyon távoli pontokról érkeztek alkotások hozzánk, tehát ugye elhangzott, hogy Barbados, Lisszabon, Amsterdam, Magyarország, és igazából a Párbeszéd abban jelenik meg, hogy olyan alkotásokat válogattunk be, amik hasonló témák mentén beszélnek nagyon különböző tájakról. Tehát Marina Szulimánnak a installációja a filoxéria történetével foglalkozik, ugye ez az a Amerikából behurcolt betegség, ami kiirtotta a 19. században Magyarországon és Európában az őshonos szőlőtermesztést. És ennek a kutatását mutatja be, és a történetét egy varázslatosabb módon. És ha belegondolunk, hogy mondjuk ezt Marina itt Európába vizsgálja, de ez mondjuk nagyon könnyen tud kapcsolódni Monica de Mirandának a kolonizáció történetén keresztül, hogyan alakultak a növényeknek a termesztése, mert a filoxériát behoztuk Európába, Észak-Amerikából, az emberi vándorlás és inváziók következtében, míg Monikának a munkája azt mutatja meg, hogy a különböző növények hogyan utaztak a világ különböző pontjain. Tehát, hogy ez egy nagyon hasonló téma, két nagyon távoli tájról.
2: Ez a másfél éves kutató munka, illetve ez a fajta együttműködés ezzel a kiállítással a végéhez érkezett, vagy lesz még folytatása?
3: A Transit Bukarest és a Modem együttműködése most itt úgymond hivatalosan véget ér, de nyilván ez egy szakmai kapcsolat, aminek remélem, hogy lesznek további pontjai, de a kiállítás szerintem egy nagyon szép kicsúcsosodása, és a kiállítás megnyitója nem a zárópont, mert a kiállítás ideje alatt is majd szeretnénk programokkal népszerűsíteni magát a kiállítást, és megmutatni a kiállítás különböző részeit.
1: Életművelők a Tudás meleg ágyai címmel nyílt nemzetközi kiállítás a Debreceni Modem Modern és Kortárs Művészeti Központban szeptember 5-én. Török Krisztián Gábor kurátorral Tóth Emese beszélgetett.

0: kedves hallgatóink, 8 órakor híreket hallanak majd itt az Európa Rádióban. Várom Önöket a következő órában is.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Szeptemberben újra elindul a Debreceni Egyetem tudomány népszerűsítő, ismeretterjesztő programja, a Senior Egyetem. Idén első alkalommal Debrecen mellett Nyíregyházán és Szolnokon is tartanak előadásokat. Jelentették be a szervezők a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségtudományi Karának épületében. A 2017-ben indult Senior Egyetem jubileumi 10. programsorozatának célja, hogy információkkal szolgáljon az idősebb korosztály számára a tudomány és a kultúra több területéről, és hogy az intézményben felhalmozott tudást és szellemi értékeket a társadalom szélesebb rétegei számára is hozzáférhetővé tegye, jelezte az egyetem sajtóközpontja. Kiemelték, fontos törekvésük, hogy az egyetem ne csak Debrecenben működjön tudományos központként, hanem értékeit a tágabb régióban élőkhöz is eljuttassa. Móri Marianna, az egészségtudományi kar dékánja kiemelte, a tudásszerzés segítheti az idősebb generáció jó fizikai és mentális állapotának megőrzését. Emellett a sorozat megismertetheti a Debreceni Egyetemet és annak

0: harmada használt az elmúlt 3 hónapban vény nélküli gyógyszert panaszaira. Mint írták, a magyarok 33%-a fordul egészséggel kapcsolatos weboldalakhoz vagy blogokhoz, 27%-a online keresőkhöz, 26%-uk a közösségi médiához. Ezzel együtt az egészségügyi szakemberek továbbra is megbízható forrásnak számítanak. A magyarok mintegy 2/3 orvossal vagy gyógyszerésszel konzultál egészségügyi kérdésekben, 55%-a pedig őket tekinti elsődleges forrásnak az egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsok tekintetében, olvasható a közleményben. A felerősödött szél újra felszította a lángokat a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egyek külterületén szerda délután 7 hektár éget leközölte a katasztrófa védelem a honlapján. A Nemzeti Parkban kedd este gyulladt meg egy nádas, cseri és bokros bozótos terület, mely nagyjából 50 hektáron égett. A tűzoltók szerda hajnalban a rossz látási és terepviszonyok miatt biztonsági okokból felfüggesztették az utómunkálatokat, délutánra a szél újra felszította a lángokat. Az egyeki önkéntes, valamint a Mezőkövesdi, a Tiszaújvárosi, a Füzesabonyi, a Hajdúszoboszlói, a Debreceni és a Püspökladányi hivatásos tűzoltók is a helyszínen voltak. A tűz kiterjedését drónnal derítették fel. A nagy füst miatt az úttal párhuzamosan haladó vasúti pályán lassították a vonatokat, írta a katasztrófa védelem.
1: Az időjárásról.
0: Erősen felhős, borongós idő lesz, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északias szél. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken napközben 16 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Délkeleten lesz nyáriasabb az idő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

A pihenés és a kikapcsolódás fontossága. Jöjjetek velem, és pihenjétek ki magatokat. Márk evangélium a 6. fejezet 31-es vers. Isten nem véletlenül írta elő a szombat megtartását, hanem azért, hogy megpihenjünk a munkánktól. Ha Isten úgy érezte, hogy 6 napnyi alkotó tevékenység után pihenésre van szüksége, nekünk mennyivel inkább? Jézus a pihenés elkötelezett híve volt. Egyszer missziós útra küldte a tanítványait. Amikor lelkendezve tértek onnan vissza, hisz annyi csodát láttak, Jézus az esetleges várakozásainkkal ellentétben nem arra bíztatta őket, hogy őrizzék meg a friss lendületüket, hanem helyette így szólt hozzájuk. Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjétek ki magatokat egy kissé. Olyan nagy jövésmenés volt ugyanis, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak egy lakatlan helyre magukban. Márk evangélium a 6. fejezet 31-es és 32-es vers. Figyeld meg a jövésmenés kifejezést. Nem valami ilyesmi vesz téged is körül sokszor annyira, hogy levegőt is alig kapsz? Jézus attól tartott, hogy a tanítványai kibillenhetnek az egyensúlyukból. Vajon mit tudhatott, amit mi nem? Ő soha nem kapkodott, sosem tűnt zaklatottnak, és nem engedett a tömeg nyomásának, ahogyan a fontossági sorrendjéből sem, hanem mindig el tudta végezni, amit eltervezett. Jézus tudta, mekkora szükségük van a tanítványoknak a pihenésre és a kikapcsolódásra ahhoz, hogy hatékonyak maradhassanak. Elhatározás és tervezés nélkül azonban nem hullik az öletbe a szabadidő. Tartsd épp olyan fontosnak ezeket az időszakokat, mint bármely más teendődet. Így imádkozz. Atyám, segíts prioritásként kezelnem a pihenést. Segíts, hogy ezentúl ne bánjak rosszul a testemmel, amely

0: a te templomod, és amit azért adtál nekem, hogy elvégezzem benne a földi küldetésemet.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm szeretettel kedves hallgatóinkat. Szeptember 10-e csütörtök van, amikor várom önöket az Európa Rádió műsora mellé. Az előttünk álló óra témái a következők. A miskolci székhelyű Admatis Kft. 6 éves fejlesztési, gyártási és tesztelési folyamatok után sikeresen elkészítette az eddigi legnagyobb magyar űreszközt.
2: Ez egy olyan berendezés, ami majd egy műszernek fogja igazából a hőstabilitását biztosítani. Majd lesz egy műszer, ami egy spektrométer, ez azt jelenti, hogy a fényt méri, lenéz a föld felé és itt méri a fényt, és különböző hullámhosszokra szétbontva meg tudja állapítani, hogy milyen gázok és milyen anyagok vannak a légkörben.
1: Légi tűzoltás hatékonyságának növelése az erdők védelmében. Ez az elnevezése annak a munkaprogramnak, amelynek záró gyakorlatát a Varbói tó és környékén tartják szeptember 11-én pénteken.
3: Kidolgoztunk egy oktatási anyagot, amely oktatási anyagban részleteztük azokat a feladatokat, amelyeket az önkéntes tűzoltó egyesület tagjainak el kell sajátítani ahhoz, hogy ezt a rendszert, a légi és a földi együttműködés rendszerét, maga a földi telepítés biztonsági szabályait el tudják végezni. Tehát nem meglévő képesség, hanem ez egy új képességként jelenik meg a magyar mentő tűzvédelmi tevékenységben, hiszen a helikopterrel történő együttműködés szabályaira.
1: Érdekes óra, elé nézünk, várom önöket!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: 2,5 év fejlesztés, 3 év gyártás és tesztelés. 26 mérnök, 35 ezer munkaórája. 10,5 tonna alapanyagból 156 kg kész alkatrész, 7600 dokumentum és 58 közvetlen beszállító. Ezek a paraméterei a CO2M elnevezésű műhold alkatrészének, amely az Európai űrügynökség Copernicus földmegfigyelő műholdja lesz, és amely az eddigi legnagyobb terméke a miskolci székhelyű Admatis Kft.-nek. Ennek a műholdnak a feladata az emberi tevékenység eredményeként a légkörbe kerülő éghajlatot károsító gázok, például széndioxid, nitrogéndioxid mennyiségének mérése. Ezt az alkatrészt mutatták be a gyártók, a beszállítók és a sajtó képviselői előtt. A műszerről Pántja Bálint projektvezető beszélt a cég high-tech laborjában.
2: Ez egy olyan berendezés, ami majd egy műszernek fogja igazából a hő stabilitását biztosítani. Majd lesz egy műszer, ami egy spektrométer, ez azt jelenti, hogy a fényt méri, lenéz a föld felé és itt méri a fényt, és különböző hullámhosszokra szétbontva meg tudja állapítani, hogy milyen gázok és milyen anyagok vannak a légkörben. És ez egy kifejezetten pontos berendezés lesz, eddig nem létezett ennyire pontos, viszont ahhoz, hogy jól működjön és jól mérje a jeleket, ahhoz egy nagyon apró hőmérséklet tartományon kell működnie, ez mínusz 33 fok, és 1/100 Celsius fokot változhat a hőmérséklet. És ezért kell az, hogy egy viszonylag jól körülhatárolt hőszigetelő berendezés legyen körülötte, ami egyrészt elszigeteli a külső felesleges hőtől, másrészt, amit a műszer saját maga generál, azt a plusz hőt vezeti el ki az űrbe.
1: A megrendelő, a francia megrendelő, ha úgy jól értelmeztem, azt mondta, hogy megoldották a lehetetlent.
2: Nagyjából igen, mert nagyon nagy komplexitással egy nagyon alacsony tömegű alkatrészt kellett csinálni, és sajnos a két dolog az ellensége egymásnak, tehát ahhoz, hogy jó legyen a hőstabilitása, az nagyon vastag falu alkatrész kellene, hogy legyen, viszont a tömeget csökkenteni kell minden áron, amihez nagyon vékony falu alkatrész kell.
1: Mert hogy ez egy nagyon nagy alkatrész, mondjuk el talán ezeket a paramétereket.
2: Ez 1300 mm-szer 1400 mm-szer 550 mm nagyságú az egész, és a falvastagságnak a nagy része az csupán 2 mm, és így is 56 kg-os az egész berendezés, ami soknak számít az űrben.
1: 19-ben kezdődött ez a munka, most 26-ot írunk. Mi az, amit a legnehezebb fázisának ítél meg a kísérletekben?
2: Hát, nehéz megítélni, de talán a tervezés része volt, és talán a projektnek az eleje. És az nem is maga miatt a műhold miatt volt nehéz, hanem hogy ez a 2019-2020, ekkor volt, hogy a Covid időszak. És általában azt szoktuk mondani, hogy azért ez egy személyes jellegű munkavégzés. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok közös találkozó van a vevővel, ahol részletesen el tudják mondani, hogy mit szeretnének, és részletesen meg tudjuk mondani erre a technikai megoldást. Na most a Covid miatt sajnálatos módon körülbelül 2 éven keresztül nem is találkoztunk a vevővel, és ezért telekonferenciákon keresztül, telefonon keresztül nagyon nehéz volt a kommunikáció. Szerintem lassított is legalább 1 évet az egész projekten ez a dolog, mert ők sem ismertek minket, mi sem ismertük őket, és mondjuk úgy, hogy ők nem a jó kérdést tették fel, amire mi nem a legjobb választ tudtuk adni. Ezért ez volt a legnehezebb időszak, mire elkezdtünk összecsiszolódni annyira, hogy az igazi érdemi munka el tudott kezdődni normálisan. De bonyolult volt minden része, nagyon sok új alkatrészt kellett hozzá tervezni, mert később jött rá a vevő, hogy hú, hát ez így nem fog működni, még szükség van erre, még erre is szükség van, ezt is építsétek be. És akkor ez a folyamatos újratervezés, folyamatos tárgyalások, pontosan mennyi pénzbe is kerülhet ez az egész, ha módosítunk rajta, ha így módosítunk, akkor a tervezési fázis volt szerintem a legnehezebb. Természetesen a gyártás is nagyon bonyolult volt, azt megvalósítani, amit megterveztünk, de az talán kicsit már egyszerűbben ment.
1: Most ez a műszer hova kerül? És mi lesz a sorsa? Mikor kerül fel az űrbe?
2: Jelenleg ugye ez a harmadik példány. Az első két példányát azt már leszállítottuk Franciaországba, és jelenleg ott van a tesztfázis alatt, ami eltart szerintem körülbelül a jövő év közepéig. Viszonylag hosszú teszteket végeznek rajta, nem magán a mi eszközünkkel, hanem már az egész összeállított. Mi oldalon a spektrométerrel méricskének ezt azt csinálnak. Ugye ez a harmadik példány, ez most jelenleg a végtisztításra vár, ez azt jelenti, hogy véget ért a tesztkampány, minden működik, örülünk, és lassan lesz az a pillanat, hogy eljön a vevő is hozzánk, újra megtekinteni a harmadik példányt, és megadni a beszállítási engedélyt. És ekkor lesz az, hogy szétszedjük darabjainra, mert darabokban szállítjuk el a vevőnek az ő kérésére, és utána ebben a tiszta sátorban fogjuk szépen aprólékosan megtisztítani. Ez azt jelenti, hogy leszedjük róla, hogy a tiszta szobában van szinte folyamatosan, de így is úgy is elkerülhetetlen, hogy valamennyi por rá kerüljön bizonyos részeire.
1: Na most mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi itt beöltözve a High Laborban beszélgetünk.
2: Így van, itt vagyunk a tiszta szobában jelenleg, ami egy ISO 8-as tiszta szoba, ez azt jelenti, hogy a levegőben levegő részecskéknek a maximális mennyisége az 2 millió alatt van. Egy normál térben, mondjuk egy normál szobában ennek a tízszerese szokott.
1: És itt a sátorban mi van?
2: A sátorban ott egy ennél még két nagyságrenddel kisebb van, tehát ott körülbelül 200 ezer porszemcse lebeg csak úgy a levegőben, ami viszonylag kevésnek számít, de természetesen a folyamatos elszívás és befújás miatt minden áron meg kell akadályozni, hogy a por leülepedjen magán az alkatrészen. A tisztítás is gyakorlatilag úgy történik, hogy folyamatosan törölgetjük különböző kemikáliákkal, illetve aprólékosan a végén fülpiszkálókkal minden egyes porszemcsére vadászgatunk és úgy szedjük le. Egy ilyen alkatrésznek, mondjuk az egyik részének a megtisztítása, az körülbelül 5 napot vesz igénybe legalább 3 embernek, amíg minden egyes részén minden egyes kis apró szennyeződést eltávolítunk. És miután megtörténik a végtisztítás, utána bekerülnek a végső zacskóba, dupla zacskóba kerülnek jellemzően, be a dobozba, és szintén utazik Franciaországba. Ez jelenleg 2026. októberére van satszolva, vagy ekkor történik meg.
1: Bárci Tamás ügyvezető. Hát most jöttünk ki a laborból, és tényleg egy fantasztikus élmény volt látni ezt a műszert. Miről van szó?
3: Egy olyan műszerről beszélgetünk, amelyik azt a funkciót, azt az európai képességet támogatja, hogy Európa képes legyen monitorozni a Földünknek az állapotát, a környezetvédelmi állapotát. Ez a CO2M nevezetű műholdnak lesz egy része, és ez a műhold, ez a Föld légkörének a széndioxid tartalmát fogja mérni. Az, hogy kik a kibocsátók, hol mennyi bocsátódik ki, kik a szennyezők, a szennyezőanyag hogyan oszlik el a légkörbe magasság szerint, és a Föld felszínén hol találhatóak. Ez a tudományos funkciója az egész műholdnak, és az Admatis Kft. A sok-sok beszállító mellett az egyik, aki ennek a műholdnak egy valamilyen eszközét fejlesztette és gyártotta le. Itt három műholdról beszélünk, és a mi általunk két példányban már leszállított, és a harmadik példány az pont a heteken belül fog leszállítódni. Az a funkciója, hogy a műhold belsejében elhelyezkedő kulcs mérőműszerek, tudományos műszerek, detektoroknak a hőmérsékleti stabilitását fogja biztosítani. Ez azért kihívás, mert ez a műhold alacsony földkörüli pályára megy, 100 percenként megkerüli a Földet, és szó szerint kap hideget, meleget, ami azt jelenti, hogy plusz 100 fok, mínusz 100 fok, plusz 100 fok, mínusz 100 fok, tehát óriási hőingadozás van kívül, de a műhold belsejében a műszereknek pedig, hát ideális esetben 100 fok pontos hőstabilitást kell biztosítani, tehát nem lehet se melegebb, se hidegebb, mínusz 33 foknál. És ezt éveken keresztül kell tudni biztosítani, úgyhogy közben nincsen szerviz, nincsen nagy javítás, nem tudok fölmenni, nem tudom kicsavarozni, becsavarozni, megtordozni, megfordozni. Ezt az ember egyszer megcsinálja, és remélhetőleg évekig ez funkcionálisan működőképes marad.
1: Ön a prezentációjában felvázolt ezt a 26 esztendőt, és már számos olyan projektről számolhatott be, ami fent van az űrben, ami készül az űrbe, vagy ami fent van, de már nem működik. Tulajdonképpen hogy lehetne ezt a 26 évet röviden összefoglalni?
3: Nagyon büszkék vagyunk arra, amit elértünk. Nagyon nehéz utat jártunk be, és nagyon nehéz utat járunk most is. De egy olyan csapatot sikerült összegyűjteni, akik bármilyen furán hangzik, ezt szeretik. Tehát ők szeretik azt, hogyha kihívás elé állítjuk őket, szeretik azt, hogyha nehéz feladatot kapnak, ezzel együtt szeretik azt, hogy komoly nemzetközi együttműködésekben vesznek részt. A vevőnk az mindig külföldi, az együttműködő partnereink sok esetben külföldiek, és ugyanazokon a projekteken tudnak itt Miskolcon dolgozni, mintha Európa valamilyen más nagyvárosában élnének. Tehát azt gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség számukra, hogy az ország Miskolc elhagyása nélkül pontosan ugyanazokban a projektekben tudnak részt venni, mint a párizsi, milánói, nem tudom én, müncheni hasonló kollégáik, és itt valamennyire lokálpatriótaként itt maradva tudnak ebben részt venni.
1: Na mert hogy az ide kerülő mérnökök a Miskolci Egyetemről jönnek?
3: Szedett-vedett a banda, de többségében, döntő többségében a Miskolci Egyetemen végeztek.
1: De itt válnak űripari mérnökké?
3: Itt nálunk válnak űripari mérnökké. Ugye jelenleg Magyarországon igencsak gyerekcipőben jár az űrmérnök képzés. A Miskolci Egyetem ezt elindította másfél éve, ha jól emlékszem. Az első még nem végeztek. És akkor is majd meglátjuk, hogy ott az ott végzett mérnökök mennyire hadrafoghatók egy igazi ipari környezetben. Magyarul mondva az admat is a humánerő forrás metszetét nézve mindig azon volt, hogy fiatalokat vegyünk fel, vagy frissen végzettet, vagy olyat, akinek még csak egy munkahelye volt, nálunk szocializálódjon, a mi céges kultúránkat próbálja ő megszokni, megtanulni, ez legyen neki az alap, és a szakmai tudást is azt itt házon belül tudja magára venni, úgy, hogy ez egy soha véget nem érő tanulás. Tehát mi nem egy olyan munkahely vagyunk, hogy valaki elvégzed egy iskolát, vagy ettől függően ide jön hozzánk, egy cégen belül elmegy egy hónapos tanfolyamra, és akkor ő ki van képezve, és tudja, hogy mit kell csinálni. Ez egy nyugdíjig, illetve halálig tartó folyamatos tanulás, és remélhetőleg minden nap úgy megy haza az ember, hogy picit okosabb, picit ügyesebb, mint mikor reggel bejött a munkahelyre.
1: Hogyha az admatist jellemezni akarnánk, itt vagyunk a Kiliánban, egy már-már iparterületnek számító részen, több labort kialakítottak már, de hát tulajdonképpen nem nagyon tudják az emberek, hogy mi történik itt a falakon belül, hogyha Európa űriparában akarjuk elhelyezni az admatist. Ezt a 26 embert, ha jól tudom, aki itt dolgozik,
3: rossz... Többen vagyunk.
1: Többen?
3: Többen, 26-an a projekt, ezen a projekten igen, dolgoztak. Igen. Tehát egy szűk 40 fős csapatról beszélünk.
1: Akkor is nagyon kevesen igen. vannak. Most helyezzük el Európa űriparának térképén a céget.
3: Én azt gondolom, hogy mindenképpen realistának kell lenni. Európában sok cég van, űripari cég, vannak óriás cégek, több ezer, több tízezer alkalmazottal, az Airbus, a Thales, az OHB. Nyilvánvalóan mi nem akarunk nekik a versenytársai lenni. Nekünk az a célunk, hogy ezeknek a cégeknek tudjunk beszállítani. És ez elsősorban nem azon múlik, hogy hány fős a cég, hanem azon múlik, hogy mit tud letenni az asztalra. Tehát mi az a eszköz, szoftver, akármi, ami nemzetközi high-tech piacon versenyképes. Ha ezt a metszetét nézzük a dolognak, akkor azt gondolom, hogy az admatisnak van mire büszkének venni. Nagyon sok megkeresésünk van, tehát nagyon sok nyugat-európai cég keres meg minket, hogy tudunk-e nekik beszállítani, tudunk-e együttműködni, akár egy fejlesztéses projektben, akár igazi beszállításban, sokan találnak meg minket. Ez pedig azért van, mert az elmúlt sok év során a végzett projektjeink végén mindig elégedett volt a vevő. Tehát nekünk egy olyan filozófiánk van, ami az én ügyvezetői képességemet mondjuk minősíti, hogy milyen béna vagyok, hogy mi akkor is befejezünk egy projektet, és akkor is elégedetté tesszük a vevőt, ha az a projekt az veszteségessé válik nálunk. Tehát én nem mondom azt, hogy belefogunk egy 3 éves projektbe, nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt az elején elterveztük, és akkor nem mondom azt 2 év múlva, hogy bocsi, mi kiszállunk, hanem mi akkor is megcsináljuk, mert abban hiszek én személyesen, hogy az a vevő vissza fog jönni. Mm. És hosszú távon a nagyon-nagyon fontos, hogy egy cégről milyen vélemény alakul ki. Ugyanis fönt a döntéshozói szinten, a nemzetközi döntéshozói szinten, ez nem egy nagyon-nagyon nagy kör, tehát ez egy viszonylag szűk kör, nem olyan borzasztó sok ember van, aki meghozza a döntéseket, és nagyon fontos, hogy ők mit gondolnak egy-egy cégről. És nagyon nehéz felépíteni egy renomét, nagyon nehéz azt felépíteni, hogy egy megbízható partnernek tekintsék az embert, hogy elhitessük, hogy mi teljesítünk, elhitessük, hogy nem sumálkolunk, elhitessük azt, hogy velünk jól jár, és egy pillanat alatt le lehet rombolni ezt a renomét, és erre mi vigyázunk.
1: Na most egy személyes kérdés, amikor elalvás előtt eloltja az olvasó lámpáját, akkor végig gondolja, hogy na, én most egy olyan kütyűn dolgoztam, ami a Marsra megy, én egy olyan kütyűn dolgoztam, ami a Jupiter felé megy, és egy olyan kütyűn fogok dolgozni, ami a Hold felé megy. Szóval ez egyszerűen olyan horizontális táblatokat nyit, én nem tudnék elaludni.
3: Ugye, igen, tehát ez egy nagyon-nagyon különleges állapot, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ez így van. De cégen belül nekünk ezek a mindennapok. Tehát mi ugyanilyen projekteken dolgoztunk tegnap is, 5 éve is, meg 10 évvel ezelőtt is, és remélhetőleg 5 meg 10 év múlva is ugyanilyen projekteken fogunk dolgozni. Mindig vannak stresszes időszakok, mindig vannak olyan projektek, a projekteknek olyan részei, ami stresszt okoz. Műszaki oldalról nem tudjuk megoldani, nem úgy sikerül, a beszállító nem teljesít, csúszik, pénzügyi problémáink vannak, és akkor ez tud feszültséget okozni. De egy nagyon-nagyon erős kompenzáció a siker. Tehát amikor elérünk egy mérföldkövet, amikor tudunk szállítani, amikor egy nemzetközi versenyben el tudunk hozni egy projektet, el tudunk hozni egy megrendelést, ez mindig akkora löketet ad, ami abszolút felülírja azt, hogy egyébként a napi rutinban hát mindennaposak a problémák. Ugye szokták mondani, hogy a mérnök igazából az semmi más nem csinál, mint problémát old meg. Tehát olyan nincsen, hogy minden simán megy. Hogy én azt kitalálom, eltervezem, és akkor az pont úgy, meg mindig közben jön valami. Mindig. És hát ezeket meg kell oldani, ezt hozzá kell edződni, és egyébként pedig azok a missziók, amiken dolgozunk, amit mondott is, hogy Mars, meg Jupiter, meg Hold, meg nem tudom, ide meg oda mennek, óriási kihívás, de amikor az ember bekerül egy nemzetközi csapatba, az támogató. Tehát nagyon nehéz bekerülni egy-egy ilyen programba, egy-egy misszióba, de amikor bekerült az ember, akkor egy közösségbe kerül, és ez a közösség, ez összetartó, és a közösségnek egy célja van, hogy ez meg tudjon valósulni. Tehát a közösség az segíti egymást, nem megy a kiszorítós, de nem megy a mutogatós, nem szúrnak ki az emberrel, hanem mindenki a maga módján egy irányba megy, egy célért dolgozik, és nagyon jó ennek a közösségnek a tagjának lenni.
1: Végül egy záró kérdés, amit szerintem sokan feltennének önnek, hogy a jelen állapotában a gazdaságnak, most ezt maradjunk Európában, mennyire befolyásolja az űripart? Függetlenül megvan az űripari kutatásokra valahol a pénz, vagy ugyanúgy ki van téve a különböző energia, alapanyag mindenféle válságoknak?
3: Azt mondták mondani, hogy az űripar az reziliens, ami azt jelenti, hogy függetlenedni tud a ciklikus gazdasági mozgásoktól. És ez igaz. Tehát a különböző gazdasági válságok a múltban nem érintették az űripart. Ennek több oka van. Az egyik oka az az, hogy itt hosszú távon gondolkodik mindenki. Tehát jelenleg mi is most kezdünk el dolgozni egy olyan projekten, aminek a tervezett fellövési ideje 2042. Ezt most hogy számoljam? 15 év múlva. És az utána 8 évig fog utazni, amíg odaér a Szaturnuszhoz, és ott fog majd működni. Tehát itt évtizedes távlatokban gondolkoznak az emberek, és ennek a pénzügyi vonatkozása is évtizedekre hatnak ki. Tehát az, hogy egy évig, két évig van egy kis megbicsaklás, vagy fölfutás, azt az űripar az igazán kisimítja. Tehát ilyen értelemben nincsen ránk hatással a napi politika, a napi energiaügyek nem érintenek minket. A másik oldal az is inkább pozitív, hogy egyébként az űripar az felfutóban van. Tehát egyre több rakéta épül, egyre több kilövőállomás épül, egyre olcsóbb akármilyen eszköz följuttatni az űrbe, egyre több műhold épül, egyre több szolgáltatás épül különböző űreszközökre, és ez mind-mind abban az irányban mutat, hogy hiány van cégekből, hiány van szakemberekből, hiány van infrastruktúrából. Ez már kb. 10 éve elkezdődő folyamat, és ez nő. Tehát egy nagyon jó piaci pozícióban vagyunk, hogy egy olyan iparágban dolgozunk, ami nagyon-nagyon gyorsan nő, világszínvonalon nagyon-nagyon gyorsan nő, és egyébként pedig Magyarországon vagyunk, ahol hát mi mindig egy kicsit lassabban szoktunk nőni, meg utána menni, de mi próbálunk a világ trendjéhez igazodva különböző fejlesztéseket csinálni, hogy versenyképesek tudjunk maradni a jövőben is, és ezáltal megélhetést biztosítani az embereknek, és folyamatosan lassú tempóban, szándékosan lassú tempóban, de folyamatosan növekedni.
1: A miskolci székhelyű Admatis Kft. 6 éves fejlesztési, gyártási és tesztelési folyamatok után sikeresen elkészítette az eddigi legnagyobb magyar űreszközt. Az ebből az alkalomból tartott bemutatón készült összeállításunkat hallották.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Légi tűzoltás hatékonyságának növelése az erdők védelmében. Ez annak a munkaprogramnak a címe, amelynek záró gyakorlatát szeptember 11-én pénteken Varbó és környékén tartják. Tisztelettel köszöntöm Varga András tűzoltó alezredest. Jó napot kívánok! Hát egy óriási gyakorlatról lesz szó, és azt hiszem, hogy a varbóiak és a környékiek ritkán élhetnek át ilyen élményeket, ilyen látnivalókat, és hát talán egy kicsit megpróbáltató is lehet ez a környékbelieknek, hiszen egy félelmetes dologról van szó, arról, hogy amikor ég az erdő, akkor hogyan oltják. De hát nézzük először, hogy mi volt ennek a munkaprogramnak, ennek a projektnek a célja.
2: Igen, eznek az apropóját, ennek a projektnek, ennek a fejlesztésnek, amely az Magyarországon egyedülálló módon segíti a vegetációs tüzek, nem csak az erdők, de vegetációs, egyéb vegetációs területeken keletkezett nagy kiterjedésű tűzesetek oltását, ennek az apropóját ugye az adta, hogy hát sajnos itt az elmúlt nyár maximálisan bebizonyította, amit 2024-ben még csak a gondolati síkon elkezdtünk összerakni és pályáztuk ezt a lehetőséget, akkor még azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon távoli jövő, hogy mi nálunk itt Európában, Magyarországban, a Kárpát-medencében ilyen mértékű szárazság alakuljon ki, és hogy ilyen módon már az éven sajátos módon többször is be kellett vetni a légi tűzoltási képességet, és hogy ez a képesség, ez egy hatékony, környezetbarát, emberi életeket, anyagi javakat és a természetvédelmét maximálisan szolgálja. Ehhez a hatékonyság növelését kellett célul tűzni ki számunkra, amelyet mi úgy gondoltuk megvalósítani, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületeink, mely a vármegyénkben a szövetség tagságában 37 civil szervezet tömörül. Szövetség tagságából a Bükkin Nemzeti Park területén működő egyesületekből választottunk ki 3 egyesületet, amellyel közösen átgondolva itt a lehetőségeket, kifejlesztettük, vagy kitaláltuk azt, hogy a légi tűzoltás hatékonyságát egy úgynevezett mobil medencékkel, ez egy úgy kell elképzelni, ez egy falu medencék, amelyek egy úszógyűrű segítségével öntartóvá válnak, és 60 köbméter vizet képesek magukban tartani, és ebből tudja a helikopter a oltóvizet kimeríteni olyan helyeken, ahol nincs arra alkalmas természetes vízforrás, amelyből ő az oltóvizet a úgynevezett bambiba, a vödörbe, amit ő maga alatt hord és viszi rá az oltóanyagot a tűzvonalára, a tűzfészkére, azt milyen oltómedencékkel tudjuk segíteni, így a hatékonyságot jelentősen növeljük, mert ugye akkor hatékony egy légi beavatkozás, ha 5-7 perces fordulókörrel a merítés és a ledobás között 5-7 percnél több idő nem telik el, akkor a leghatékonyabb legyen az üzemanyag felhasználásban, vagy maga a tűzoltásban is ez a beavatkozási forma, ezzel könnyítve és egyszerűsítve a beavatkozó állomány munkáját, illetve olyan lehetetlen területeken, mely területek kétkézi erővel, gépjármű fecskendővel megközelíteni egyébként sem tudunk, ezért ugye ott a földi beavatkozás ellehetetlenül, így a légi beavatkozással egy hatékony módon ezek medincék segítségével, az önkéntes tűzoltóink közreműködésével egy olyan rendszert tudunk megalapítani, illetve rendszerbe állítani, amely segíti a hivatásos egységek munkáját, és megvédi, megóvja a környezetet, illetve a környezeti értékeket.
1: Ez a program, ez közös a szlovákokkal, itt írják a sajtóközleményben, nyilván az erdőtűz nem áll meg a határoknál, ők hogyan kapcsolódnak be?
2: Így van. Szóval ez egy nemzetközi projekt, ez egy szlovák-magyar együttműködésben valósul meg. Itt a szlovák partnerünk a Tormai Önkéntes Tűzoltó Egyesület hasonló problémákkal, területi adottságokból hasonló problémákkal küzdenek ők is. Az éghajlat ez sem áll meg, éghajlat átadás sem áll meg határoknál, sőt a Bükki Nemzeti Park, mint a Bükkben működő állami szervezet is partnerünk, és természetesen 86-os helikopter dandár, de együttműködünk a katasztrófavédelemmel, a polgárőrséggel és minden olyan szervezettel, legyen az akár a Vöröskereszt is, akik az ilyen nagyobb volumenű káresemények kapcsán a feladat végrehajtásban közreműködnek. A tornaiakkal, alapvetően ugye itt a határon átnyúló jelleggel, mert ahogy ön is mondta, és a projektben is visszatesztük, ezek az események soha nem állnak meg a határoknál, ezért ugye itt az együttműködésben már egyébként is voltak alapjai a elmúlt időszakban a civil szervezeteknek, az önkéntes tűzoltó egyesületeknek az együttműködésének, ezért ugye náluk is van légitűzoltási képesség, de szintén hiátust szenvednek azzal, hogy az oltóvíz nem mindig ott és úgy áll rendelkezésre, ahogy a káresemény megkívánja, ezért ez a képesség náluk is újdonságként jelenik meg, és itt a határ mentén Torna település volt az a partner, akivel már egyéb gyakorlatokon, képességfejlesztő gyakorlatokon többször is közreműködtünk, együttműködtünk, és ők örömmel csatlakoztak ehhez a projekthez.
1: Nyilván, hogy ennek a projektnek volt egy olyan része, amikor kidolgozzák azt a technikát, hogy hogyan kell a úgymond földi kiszolgáló személyzetnek, ez esetben az én elképzelésem szerint a tűzoltóknak és a helikopter vezetőknek, a pilótáknak együttműködni, de hát milyen eszközöket kell ehhez beszerezni, hiszen ez is egy speciális dolog, tehát úgy értelmezhetjük, igen, hogy két, ez a két legfontosabb elem ennek a projektnek?
2: Természetesen volt egy elméleti része, kidolgoztunk egy oktatási anyagot, amely oktatási anyagban részleteztük azokat a feladatokat, amelyeket az önkéntes tűzoltó egyesület tagjainak el kell sajátítani ahhoz, hogy ezt a rendszert, a légi és a földi együttműködés rendszerét, maga a földi telepítés biztonsági szabályait el tudják végezni. Természetesen minden önkéntes tűzoltónk alapfokú 40 órás tűzoltó tanfolyami végzettséggel rendelkezik, de értelemszerűen ez túlmutat. Szóval ez egy nem meglévő képesség, hanem ez egy új képességként jelenik meg a magyar mentő tűzvédelmi tevékenységben, és ehhez igazítani kellett a képzési rendszerünket, és ehhez kellett kidolgozni azt a képzési tematikát, azt a képzési anyagot, amelyet itt a projekt folyamán az önkéntes tűzoltók elsajátítottak. Itt az egészségügyi képzéstől maga a medence üzemeltetésének a sajátosságairól, de természetesen az alap mentő tűzvédelmi tevékenység, tűzoltási feladatok frissítésén át, egészen a helikopterrel történő együttműködés szabályaira, rendjére is kiterjedtek ezek a képzések. Ezek több alkalommal megtartott képzési rendszer volt, amelyet most már sikeresen teljesített mindenki. Megbeszereztük azokat az eszközöket, amelyek a légi tűzoltás segítését biztosítják. Magyarországon egy gyártót találtunk, aki a sajátságos igényeknek megfelelően, mert itt ugyan Magyar Honvédség által birtokolt H225M típusú helikopterek és az ahhoz tartozó bombik, amelyeket beszereztek, azoknak a paramétereit figyelembe véve fejlesztettük le a speciális medencét, amely, mondom, 60 köbméter vizet tart magában, és 2,4 méter magas vízoszlopot tud tartani. Ebben ugye merül bele az a vödör, amit a helikopter hord, és visz a tűzfészkére, és engedi ki a terhét, az oltóvizet. Szóval ezeknek az eszközöknek a szállításához szükséges terepjárógép, járművek, a töltéséhez, üzemeltetéséhez szükséges eszközök, legyen azok szivattyúk, különböző szakfelszerelések, állványcsövektől kezdve a tűzcsapkulcson át, a tömlőn keresztül, a védőruhán, rédőruháig minden eszközt beszereztünk a projekt keretében, és minden eszköz rendelkezésre áll, hogy ez a képesség ma Magyarországon szeptember 11-e után teljes válszélességgel rendelkezésre álljon, és segítse a földi tűzoltást.
1: Sajnos látunk a televízióban ilyen tűzoltó helikoptereket, hát félelmetes egyrészt, hogy a tűzfészek felé hogyan szálljon be, aztán ahogy leengedi azt a vizet, vajon hány liter vizet enged rá egyszerre a területre?
2: Hát ez, ugye ez nagyon-nagyon sok mindentől függ, hogy pontosan az oltás alkalmával a helikopter és az alatta függeszkedő bambi az mennyi vizet tud és képes vinni, mert ugye függ a terület magasságától, a repülendő távolságtól, a helikopter üzemanyag mennyiségétől, és még sorolhatnám, hogy milyen, de alapvetően 2 köbméter, 4 köbméteres bambik vannak, 3,6 köbméteres bambik vannak beszerezve, abból 2-2 és fél köbméter az a hasznos teher, 2500 liter víz, amivel lehet számolni egy-egy ilyen dobás alkalmával a beavatkozó egységeknek.
1: Hogyan zajlik majd a gyakorlatban, a varbói gyakorlaton ez a bemutató, vagy hogyan tervezik, milyen forgatókönyv szerint, hiszen nagyon-nagyon sok résztvevője lesz.
2: Igen, hát 200 fő fölött van a gyakorlatban résztvevő állomány, ez legyen hivatásos és önkéntes tűzoltó. A projektben 78 önkéntes tűzoltó fog vett részt, és ő fog megjelenni itt a gyakorlat kapcsán, és végzi a telepítéssel, ugye hát alapvetően itt több kárhelyszínt tervezünk, szóval nem csak a merítést a projekt szempontjából szigorúan vett medence telepítés, töltés és merítéssel kapcsolatos feladatokat kívánjuk bemutatni, hanem komplex egészében kívánjuk ezt a rendszert érzékeltetni és bemutatni meghívott vendégeink számára, szóval több kár helyszínünk lesz szárazfűtűz, bozótosban és erdőben keletkezett tűzeset, amelyek ugye méretüknél fogva már a légi tűzoltást igénylik, magyarul földi beavatkozás nem, vagy csak részben lehetséges, értelemszerűen természetesen ahol lehet, ott bemutatjuk a vegetációs tűzoltásnak a módjait, a kézi, a gépjárműfecskendővel történő tűzoltást, illetve a nyiladékvágást, ami ugye egy lokalizációs vonalat jelent nekünk, ha van rá idő és lehetőség, és természeti vagy épített vonalas infrastruktúra legyen ez egy út, amely mentén a éghető anyag eltávolítását, fák döntését végrehajtva meg lehet fékezni a tüzet földi úton is. Egészen a vízbe esett személy mentéséig számtalan olyan káreseményt kívánunk ott szimulálni, amely ugye előfordulhat egy-egy ilyen esemény kapcsán. Emellett természetesen együttműködünk a katasztrófavédelemmel, a hivatásos tűzoltó egységekkel. Ennek keretében a katasztrófavédelem operatív törzse egy kihelyezett képzés keretében a gyakorlat feltételezésének megfelelően egyéb lakosságvédelmi, tűzoltó, technikai, taktikai feladatokat fogják a kollégák gyakorolni és elkészíteni, amely értelemszerűen, hogyha a valós végrehajtásra kerül sor, akkor itt a erőeszköz és tűzoltó taktikai kérdések, a földi beavatkozás, a légi beavatkozásnak az együttműködése, összehangoltsága egy ilyen operatív törzs közös munkájával valósulhat meg. Mi nekünk természetesen ettől függetlenül van egy gyakorlatirányító törzsünk, amely a gyakorlat ütemezett végrehajtását garantált biztosítani.
1: Pénteken, szeptember 11-én 10 órától kezdődik a gyakorlat, ugye? Mit fog érzékelni, nyilván fog érzékelni ebből Varbó és környéke?
2: Igen, hát ott a településen jelentősen meg fog nőni a tűzoltó gépjármű forgalom, legyen az magyar vagy szlovák gépjármű. Értelemszerűen civil gépjárművekből is jóval több fog áthaladni a településen, és itt a horgásztó közvetlen környezetében ezek meg is fognak jelenni, illetve a futballpályán. Több helyen állítunk föl medencéket, legyen ez a varbói futballpálya, vagy a tók környékén. Több medencét fogunk egyszerre üzemeltetni, és ugye ami a leghangosabb, leglátványosabb, értelemszerűen a helikopter is megjelenik.
3: megjelenik már a reggeli órákban, 8 órakor Szolnokon a 86-os helikopterlander bázisáról emelkedik a helikopter és érkezik meg hozzánk egy fél 3-4 óra repülési idő után. Ő ott a tó mellett le fog szállni, és értelemszerűen ott fogjuk az akasztást, úgynevezett akasztási folyamatot végrehajtani, ahol ugye az eszköz a helikopterre, az az eszköz, amit Bambinak hívunk, az felrögzítésre kerül. Utána próbamerítés szintén zajjal és nagy hanggal fog járni, emellett értelemszerűen több helyen fogjuk imitálni a tüzet, szóval amiért is a gyakorlat, és azt a fejlesztést végezzük, szóval nem csak füstfáklyákat fogunk alkalmazni, hanem ahol lehet biztonságosan, ott szalmabálákkal imitáljuk a ténylegesen tüzet fogunk gyújtani, és tüzet fogunk rakni, amelyet el is fog oltani a helikopter.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm az információkat, nagyon-nagyon köszönjük a munkájukat.
3: Erre tettük fel az életünket.
1: Köszönjük szépen a munkájukat, és én azt kívánom, kérem, hogy sikerüljön a gyakorlat, de csak gyakorlat maradjon, és ne a valóság.
3: Így van.
1: Igen. Kedves hallgatóink, légi tűzoltás hatékonyságának növelése az erdők védelmében. Ez az elnevezése annak a munkaprogramnak, amelynek záró gyakorlatát a Varbói tó és környékén tartják szeptember 11-én pénteken. Erről hallották Varga András tűzoltó alezredest.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez volt az Európa Rádió szeptember 10-ei csütörtöki kontinentális reggeli című magazinműsora. Zárásképpen Katona Béla református lelkipásztor napige és gondolatát hallgatjuk majd. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, szép napot kíván mindenkinek a szerkesztő műsorvezető Béli Katalin.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Lukács evangéliuma 18. fejezetének első verséből hallgassuk meg. Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Bele lehet fáradni az imádságba? Meg lehet restülni? Igen, könnyen, ha nem figyelünk Urunkra. Amikor sok minden más elfoglal, lefoglalja a szívünket, akkor már nem úgy fordulunk hozzá, mint korábban. Jó újból és újból hozzájönni, hozzátérni, őt keresni, és a megtalálás örömével nála zörgetni, mint akik tudjuk, hogy mind, aki kér, az kap, és aki nála zörget, annak megnyittatik. Jézus Krisztus egy merész hasonlatot használ itt. Egy hamis bíró képe elevenedik meg előttünk. A hamis bíró mellett egy védtelen, elhagyott özvegyasszony az, aki megjelenik. Többen így fogalmaztak, és lehet, hiszen hasonlatról van szó, ez a védtelen, elhagyott özvegyasszony a gyülekezetet példázza. Minket. Sokszor érezzük védteleneknek magunkat. Sok idős ember elhagyottnak látja, érzi magát. Szükségünk van a bátorító szóra, hogy jöhetünk Istenünkhöz, és nála zörgethetünk. A koronavírus járvány idején bezárultak a templomok ajtajai, ellenben Isten ajtaja akkor is nyitva volt. Sok mindent megtiltottak már az Anya Szentegyház életében. Volt-e olyan, hogy megtiltották az imádkozást, a könyörgést? Ha egy picit visszanézünk, akkor kimondhatjuk, hogy volt ilyen is. Perzsiában Dánielt beárulják az ő kortársai, de keresvén keresve hibát nem találnak benne, sem hanyagságot. Ezért irigyei olyan törvényt hozatnak és iratnak alá Dáriusz királlyal, hogy aki 30 napon belül bármiért könyörög a királyon kívül Istenhez, és nem a királyhoz imádkozik, azt az oroszlánok vermébe vessék. Ennek ellenére Dániel naponta 3-szor is könyörgött az Úrhoz. Bátorítson bennünket is az, hogy ennek az özvegyasszonynak a kitartó könyörgését Jézus ebben a példázatban elénk adja. Azt is látjuk a történetben, az Ószövetségiben, hogy Dánielt megmentette az Úr az oroszlánok karmából. És aztán jó dolga volt Darius és Círus perzsa uralkodók uralkodása alatt. Milyen sokat jelent a kitartó imádság? Milyen sokat jelent, hogy én tudom, kihez imádkozom, és tudom, hogy ő figyel rám. Ő megment, és megoltalmaz. A mai igemagyarázat a Körös Tárkányban szolgáló Sebestyén László Ede lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kárpátaljai közösség bizakodással tekint a magyar-ukrán megállapodás megvalósulására, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, a kárpátaljai református egyházkerület meghívására érkezett a hétvégén Beregszászra, ahol részt vett egy tanévnyitón, találkozott egyházi és civil szervezetek, pedagógusok és oktatási intézmények képviselőivel, nagycsaládosokat és rászorulókat segítő közösségek vezetőivel, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem vezetőivel is. A tanítvító bizonyította, hogy minden nehézség a háború ellenére is a közösség élni akar és reméli a békét, fogalmazott a miniszter hozzátéve, hogy a találkozások a párbeszéd fontosságát hangsúlyozták. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter elmondta, hogy a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a kárpátaljai közösség képviselőivel egyeztetve tovább folytassa a párbeszédet az ukrán vezetőkkel a magyar kisebbség jogainak teljes körű biztosítása érdekében. A Fidesz elnöksége jövő heti ülésén tárgyalja a párt szervezeti állapot felméréséről szóló jelentést, melynek elkészítésével Lázár Jánost bízták meg, közölte az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan az állapot felmérés céljának azt nevezte, hogy olyan letisztult, egységes, határozott és következetes Fidesz forduljon rá az őszi politikai időszakra, mely markáns ellenzéki politikával küzd a magyar péteri önkény ellen, és méltó arra, hogy a nemzeti oldal vezető ereje maradjon. A Fidesz kommunikációs igazgatója közölte, a párt frakció

0: folytatja.
1: Kárpát-medencei középiskolásoknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet. Azt írták, a diákutaztatási program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 56-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Közölték, a pályázat feltétele, hogy az utazó csoport legalább egy ország határt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatást kaphatnak az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e, a kirándulásokat pedig október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélt a Kazincbarcikai járásbíróság egy férfit, aki 5 év alatt több mint 140 tonna vegyes fémhulladékot gyűjtött össze, majd adott el, közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya. A pénzügyőrök azt is feltárták, hogy 2019 és 24 között a férfi majdnem 740-szer gyűjtött össze illegálisan vegyes fémhulladékot, melyből több mint 8 tonna veszélyes hulladéknak számító akkumulátor volt. Az ítélethozatalkor enyhítő körülmény volt a vádlott beismerő vallomása, még súlyosbító körülmény volt a cselekmény gyakorisága mellett az, hogy a bűncselekményt a férfi próbaidő hatálya alatt követte el, közölte a Miskolci Törvényszék.
2: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borongós idő lesz, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északias szél. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken napközben 16 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Délkeleten lesz nyáriasabb az idő.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Illyés Gergely, erdélyi politológus, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársa lesz, akivel annak apropóján beszélgetünk, hogy az RMDS megszavazott egy olyan javaslatot, amely a szélsőséges román AUR párt néhány képviselőjét házbizottsági helyhez segítette a román parlamentben.
2: Értem a kritikákat, és valamilyen szinten helye van a közéletbe annak a hírnek, hogy megtörtént ez a közös szavazás, de azért ebből levezetni azt, hogy itt valamiféle további együttműködésnek volt ez a próbája, és majd akkor az RMDS itt tovább fog menni, azt azért túl korainak érzem. A legérdekeltebb román politikai erő, romániai politikai erő abban, hogy az AUR és a hozzá hasonló pártok ne kerüljenek a hatalomnak még a közelébe se, az az RMDS.
1: Körbejárjuk az ügyet, megpróbáljuk megérteni a kontextust. Ebben segített mai vendégünk Illyés Gergely, erdélyi politológus. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az erdélyi magyar sajtó attól hangos, hogy az RMDS megszavazta, hogy a szélsőséges magyar ellenes AUR és az SOS Románia néhány házbizottsági helyet kapjon a román parlamentben. J.S. Gergely erdélyi politológus szerint azonban nem arról van szó, hogy az erdélyi magyar párt a román szélsőségesekkel barátkozna, hanem egy egyszerű ügyrendi kérdésről, hiszen a román parlamentben az a szokásjog, hogy ülésszakonként váltakozva a 4 év alatt minden parlamenti párt a súlyával azonos arányban kap ilyen házbizottsági helyeket. J.S. Gergely szerint épp az RMDS az a romániai párt, amelyik a leginkább érdekelt abban, hogy az AUR soha ne juthasson tényleges hatalomhoz, hiszen épp ők fenyegetik az évtizedek alatt kivívott kisebbségi jogok gyakorlását, például az anyanyelvi oktatás és ügyintézés lehetőségét. J.S. Gergely erdélyi politológussal, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársával beszélgetünk. Mielőtt ezt a házbizottsági helyes kérdést az RMDS szempontjából, a szavazás szempontjából beszélnénk, hát én arra kérnélek, hogy magyarázd el egy kicsit elméleti síkon, hogy mi egyáltalán ez a házbizottság, mit jelentenek ezek a helyek, milyennek a politikai funkciója, mekkora tisztség ez, ahova most az AUR és az SOS Románia képviselői kaptak néhány helyet, és akkor utána átbeszéljük ennek az RMDS-re vonatkozó részeit, de először egy életben, mik ezek a helyek, mennyire fontosak ezek a román belpolitikában?
2: Minden parlamentnek van egy házbizottsága, és ez a, akár az Európai Parlamentnek is van ugye az elnökök értekezlete, ami a parlament elnökéből, alelnökökből, titkárokból és Romániában háznagyokból, vagy úgynevezett questorokból áll, és ezeket a helyeket ugye a parlamenti aritmetikának megfelelően töltik be az egyes pártoknak a jelöltjei. Ez így van Romániában is, és mindig, amikor választás után feláll az új parlament, akkor ezeket a helyeket arányosan elosztják a pártok között. Ugye megvan, hogy ki lesz az országgyűlés elnöke, azt általában 4 évre választják meg, viszont a többi tisztséget, az alelnöki tisztségeket, titkári, questori tisztségeket, azokat minden parlamenti ciklus kezdetén akár dönthet úgy ugye azt az adott pozíciót birtokló párt, hogy mondjuk lecseréli az előző ciklusban ott szolgáló alelnököt vagy questort, és mást jelöl a helyére, és úgy határozzák meg ezeket a pozíciókat, hogy a teljes 4 éves időtartamra, tehát például lehetnek olyan kisebb pártok, amelyek nem jogosultak 4 évig, tehát a parlamenti súlyuk miatt nem jogosultak 4 évig egy alelnöki tisztségre mondjuk, vagy egy titkári tisztségre, de mondjuk a 4 évből 1 év, tehát 2 parlamenti ciklusra jogosultak. És akkor megállapították, ez így történt most is a 24-es választások után, hogy a még következő 4 éves ciklus, vagy 4 éves időszaknak az egyes fél éves ugye parlamenti ülésszakaiban mely pártok mely tisztségeket töltenek be, és az akkori megállapodás szerint az AUR, meg az SOS az utolsó évbe, tehát majd a 28-as évbe kellett volna sorra kerüljön bizonyos tisztségeknek a betöltésénél, és annyi történt most, ebből fakadt ez a botrány, hogy hirtelen kialakult egy ilyen konjunkturális többség a szociáldemokraták, az AUR, meg az SOS között, és ők úgy döntöttek ad hoc módon, hogy nem változtatják meg a 4 évre előre megállapított súlyokat. Ez ugye nem is lehetséges, mert ez azért benne van a román szokásjogban, hogy mindenki a súlyának megfelelően kap tisztségeket a parlamentben, viszont előre hozzák a legutolsó ciklusnak az elosztását már a mostani parlamenti ülésszakra, és ezért állt elő ez a furcsa helyzet, hogy hirtelen az AUR és az SOS is bekerült ebbe a házbizottságba, és ugye ebből fakadt a botrány, hogy végül ezt az új elosztást megszavazta az RMDS is, mivel az RMDS azt mondta, hogy hát ha nem szavazta volna meg, akkor is ez lett volna a helyzet, de attól féltek, hogy az egyetlen tisztségüket a házbizottságban, ugye egy háznagyi tisztsége van az RMDS-nek, ez a teljes 4 éves ciklusra végig megvan neki, hogy megkérdőjelezték ennek a jogosságát, és ők végül úgy döntöttek, hogy akkor nem csinálnak most ebből problémát, hanem szépen megszavazták. Nem olyan nagyon nagy súlyú ez a döntés. Inkább politikai értelemben van ennek nagy súlya, mert az elmúlt hónapokban, ugye a román kormányválságnak a hónapjaiban egyre több kérdésben látszódott az, hogy a PSD, tehát a szociáldemokraták együtt szavaznak az AUR-ral, és esetleg a többi kisebb szélsőséges alakulattal, mint például az SOS-sel. És ez csak egy újabb ilyen példa ebben a sorban, és ugye sokan ebből azt vezetik le, hogy akár egy új többség is alakulhat a román parlamentben, bár a PSD ugye minden alkalommal elmondja, hogy ő nem akar közösen kormányozni az AUR-ral, de mégis nagyon sok kisebb súlyú parlamenti szavazáson látszik az, hogy ez a két párt azért nagyon is együtt szavaz, és nagyon is figyelembe veszik egymásnak az érdekeit, tehát inkább ez a román politikai súlya ennek a kérdésnek, az, hogy ez egy külön médiát kapott ugye a magyar nyelvű médiában, amiatt, hogy az RMDS együtt szavazott az AUR-ral, az ügynek a pikantériája, de hát azért ilyen adminisztratív kérdésekben, eljárásjogi kérdésekben azért nem ez az első alkalom, hogy az RMDS együtt szavaz az AUR-ral, sőt vannak olyan szavazások a román parlamentben, ahol az összes párt megszavaz valamit, tehát ugye akkor is együtt szavaz az RMDS az AUR-ral, tehát én ebből azért nem vonnám le azt a következtetést, hogy itt most valamiféle paradigma váltás történt, egész egyszerűen vannak olyan ügyek, aminek nincs olyan nagy politikai súlya, vagy éppen egy olyan szakmai ügy, amiben az álláspont az egy oldalra sorolja mondjuk az RMDS-t és az AUR-t, akkor ez megtörténik, hogy együtt szavaznak.
1: Tulajdonképpen Kelemen Hunor RMDS elnök is gyakorlatilag ezt hozta föl a Transtelexnek adott interjújában, ez ilyen írott kérdés-válasz interjú volt, hogy ez egy ügyrendi kérdés, ebből nem kell messze menő következtetéseket levonni, de mit gondolsz azokról, akik mégis fel vannak ezen háborodva, vagy meg vannak lepődve, mert úgy érzik, én olvasva az erdélyi sajtót, hogy hát korábban hányszor mondta azt az RMDS, hogy mindent meg kell tenni ahhoz, hogy az EUR ne kerüljön pozíciókba, és most mégiscsak valamiféle pozíciót elősegítettek az ő szavazatukkal.
2: Igen, és nagyon fontos, hogy ha ezt komolyan vesszük ezt az állítást, akkor valójában a 2024 végén, amikor ez a mostani parlament megalakult, és akkor megszavazták a házbizottságban levő tisztségek elosztását a következő 4 évre, akkor kellett volna ezt a kritikát felhozni, mert akkor azt valóban megszavazta az összes párt tulajdonképpen, és akkor ott szerepelt abban a döntésben, hogy az AUR és az SOS is fog kapni egy-egy ilyen háznagyi tisztséget valamikor a későbbiekben. Most annyi történt, hogy ezt valóban előrehozták 2 évvel, és ennek van egy politikai jelentőség, én ezt nem akarom eltagadni, mert épp ez, hogy ugye a PSD most próbálgatja, tulajdonképpen teszteli is a közvéleményt valamilyen szinten, hogy az EU-ra való együttműködésnek milyen visszhangjai vannak a közéletben, és egy ilyen teszt ez is. De hogy az RMDS ebben konjunkturálisan volt most jelen, én úgy éreztem. Persze plecskálnak itt is, hogyha majd rátérünk arra, hogy milyen többség alakulhat a parlamentben, akkor elképzelhető egy PSD-RMDS többség, amit egy esetleg kívülről támogat az AUR. Nem tudjuk, hogy fog ez a többség kinézni, és tulajdonképpen ezért van most ennek különös jelentősége, mert sokan annak az előszobáját látják ebben a mostani szavazásban, vagy annak a döntésnek az előrevetítését, hogy akár milyen formában is, de a PSD és az RMDS valamiféleképpen együttműködhet a következő kormány támogatásában, és ebben az együttműködésben vagy az AUR, vagy a kisebb szélséges pártok is részt vehetnek. És ebben az optikában van ennek leginkább jelentősége. Persze itt mindenki mindent tagad, tehát az RMDS azt mondja, hogy soha nem segíteni hatalomra az AUR-t, a PSD azt mondja, hogy nem kormányozna együtt az AUR-ral, az AUR azt mondja, hogy ő egyáltalán nem kormányozna csak akkor, ha a választásokon jut hatalomra, szóval, hogy a nyilvános nyilatkozatok az egyik része a dolognak, de hát közben meg parlamentben döntések születnek, és ott meg mindenféle színezetű, vagy mindenféle összetételi döntésre van példa. Arra is volt példa 2022-ben, ha nem csal az emlékezetem, hogy az USZERÉ szavazta meg az AUR-ral a bizalmatlanságindítványt, és azzal bukott meg akkor egy kormány, tehát volt itt már minden. Értem a kritikákat, és valamilyen szinten helye van a közéletbe annak a hírnek, hogy megtörtént ez a közös szavazás, de azért ebből levezetni azt, hogy itt valamiféle további együttműködésnek volt ez a próbája, és majd akkor az RMDS itt tovább fog menni, azt azért túl korainak érzem.
1: Akkor inkább tekinthető ez szerinted egy kényszerpályának olyan értelemben, hogy ha már a ciklus elején megszavazták ezt a beosztást, amit bármikor, hogy mondjam, a román politikai szokások szerint megtették, de ez a magyar parlamentre is igaz szerintem, ahogy a házelnök, alelnököket szétosztják a pártok között, igen, frakció között, mindenki kap valamilyen arányban helyet, meg bizottsági helyeket, ehhez tudnám hasonlítani. Tehát ha ez már megvolt, akkor maximum azért nem szavazhatták volna ezt most meg, hogy az eredeti menetrendet tartsák, de ha jól értem, azt mondod, hogy, vagy nekem azt következik abból, amit mondasz, hogy a szavazatukkal inkább azt fejezték ki, hogy a szociáldemokratáknak nem akarnak keresztbe tenni, ki tudja, mi lesz még a következő hónapok parlamenti matematikája. Ezt jól fordítom?
2: Igen, ne? Igen, igen, ezt én így értem, illetve nyilván itt ugye legalábbis Csoma Botton frakcióvezető elmondta azt is, hogy megkérdőjelezték a háznegyi tisztséghez való jogosultságát az RMDSZ-nek, illetve azt, hogy két bizottságot is vezet, ugye az RMDSZ két parlamenti szakbizottságot is, a külügyit és az energiapolitikai szakbizottságot is az NMDS vezeti, és ugye felvetették, hogy ez talán túl sok. Na most itt igen, ez egy picit zsarolásnak hangzik, de hát a politikában van ilyen, mert például azzal, hogy az NMDS-nek a háznagyi tisztségét mondjuk a ciklus hátralevő két évére elveszik, az nem csak azt jelenti, hogy egy szenátor, ugye konkrétan Túrós Lóránc szenátor kevesebb pénzt fog keresni, hanem azt is jelenti, hogy ebben a házbizottságban, ami dönt a napirendről, dönt arról, hogy mit fogadnak el formai okok miatt, dönt egy csomó minden kérdésről minden parlamentben, abban egyáltalán nem lesz tisztsége a következő két évben az NMDSZ-nek, és ez azért a parlamenti súlyát mindenképpen csökkenti a szervezetnek, még akkor is, ha a patkóban nem változik ugye a képviselők meg a szenátoroknak a száma. Tehát egy ilyen tisztségnek informális, egyáltalán az, hogy információhoz jut a párt arról, hogy mi történik a parlamentnek a napirendjén a következő fél évben, milyen törvénytervezeteket készítenek elő, fel tudják ugye mérni ebben a házbizottságban, hogy mire van esély az elfogadásra és mire nincs. Tehát azért ez egy informálisan egy fontos pozíció. Azt gondolom, hogy ez belátható, és hogyha ezt elveszik, mondjuk egy többséggel elveszik ezt a pozíciót az RMDSZ-től, akkor az csökkenti a következő két évre a szervezetnek a súlyát. Most, hogy ez mennyire volt reális fenyegetés, mennyire nem, és nem tudom megítélni innen, de hogy ez nem csak arról szólt, hogy egy ember éppen kevesebb pénzt fog ezáltal keresni.
1: Igen, mert egy ilyen narratívák is megjelentek, hogy érte ez ennyit egy politikusnak, igen, a fizetése.
2: Hát reális vita, hogy érte ez ennyit, csak akkor tegyük mellé ezeket az érveket is, hogy valójában mire használják ez ilyen tisztségeket a pártok. Nyilván egy nagyobb pártnál, ahol van 4-5 tag a házbizottságban, ott az, hogy egyet elveszítenek, az nem ilyen súlya merül fel. Ez itt az egyetlen ilyen tisztséget jelentette volna.
1: Oké, köszönöm szépen, hogy ezt kontextusban segítettél megérteni nekünk, és akkor lépjünk egyel távolabbra, amire te is utaltál a beszélgetés elé, hogy akkor vizsgáljuk meg ezt a kérdést tágabb értelemben, lesz-e nem ügyvivői kormánya Romániának, ugye most már hónapok óta, május óta egy ilyen rendszer van, hiába ajánl jelölteket Nikus Ordán, ezt nem sikerül mögé többséget tenni, hogy látod, lesz valamikor megválasztott miniszterelnöke Romániának a közeljövőben?
2: Ezt a kérdést teszi fel minden újságíró Nikus Ordán államfőnek, a tegnapi egyébként más témába tartott sajtótájékoztatóján is folyton ezt kérdezték tőle, hogy mégis mikor jelöl újra miniszterelnököt, mert ugye a román alkotmány értelmében, hogyha egy kormány megbukik bizalmatlansági indítvánnyal, ugye ez történt májusban, akkor az államfőnek kell a következő miniszterelnök jelöltet felkérnie kormányalakításra, és ennek a miniszterelnök jelöltnek kell többséget találnia a parlamentben a pártok között. És az eddigi gyakorlat az volt, hogy ilyen kormánybukás esetén azért ebből volt jó néhány, tehát ez nem egy példátlan dolog. A mindenkori államfő az záros határidőn belül, tehát néhány napon belül felkért valakit miniszterelnök jelöltnek, tehát konzultált a pártokkal, és utána valakit megnevezett, majd hogyha sikertelen volt az a kormányalakítási kísérlet, ilyenre is volt példa, akkor felkért még valakit, egy másik szemét, de szintén néhány nap alatt döntött erről, felkért egy másik szemét, és általában ezt a második miniszterelnök jelöltet megszavazta a parlament, és azért történt ez így, mert a román alkotmány értelmében akkor oszthatja fel a parlamentet az államfő, és írhat ki új parlamenti választást, hogyha egymás után két ilyen kormányalakítási kísérlet is kudarcot vall. Na most teljes mértékben szokatlan és példátlan az a gyakorlata, hogy a Nikus Ordán ezt a helyzetet kezeli, hogy ő hetekig tulajdonképpen nem is konzultált a pártokkal, és azt mondta, utána majd persze konzultált, de azután sem nagyon történt semmi, és azt mondta, hogy ő majd akkor nevez meg valakit, akkor kér fel valakit kormányalakításra, hogyha látja annak az esélyét, hogy többséget tud az az illető találni a parlamentbe. Na most ez idegen az eddigi gyakorlattól, és sokak szerint idegen a román alkotmány szellemétől is, hiszen a román alkotmány az úgy határozza meg ezeket a lépéseket, hogy minél gyorsabban ez az ügyvivői kormány újra egy teljes felhatalmazással bíró politikai kormány legyen, tehát hogy ez csak egy ilyen néhány napos, maximum néhány hetes procedúra legyen egy új kormánynak a beiktatása. Most azt történt, ugye Nikus Ordán először felkérte az egyik tanácsadóját, Eugene Tomákot, hogy alakítson kormányt. Tomák elkezdett konzultációkat folytatni a pártokkal, és mivel úgy látta, hogy nem lesz meg a többsége, ő vissza is adta a kormányalakítási megbízását. Tehát ebből a két jelölésből ugye még el se fogyasztott egyet ekkor Nikus Ordán. Majd hetekkel később ugye Adrián Vestiát bízta meg miniszterelnök jelölti tisztséggel, és Vestia már a parlament elé terjesztette a kormánynévsort, viszont ott ő nem tudta megszerezni a többséget, tehát ez a kormányalakítási kísérlet megbukott. Most azt várja mindenki Romániában, hogy Nikus Ordán felkér egy újabb jelöltet miniszterelnöki tisztségre, és ez a jelölt szintén a parlament elé járulhat, és megpróbálhat parlamenti többséget kovácsolni, viszont most már ott a feje felett annak az ódiuma, hogyha neki sem sikerül többséget találni, akkor a következő lépésben Nikus Ordán feloszlathatja a román parlamentet, és új választások jöhetnek. Ezzel soha egyetlen elnök sem élt még ezzel a jogkörrel, egész egyszerűen azért, mert a képviselők és szenátorok annyira féltek attól, hogy elveszítik a mandátumukat, hogy a második jelölést mindig megszavazták. Éppen ezért tartják sokan stratégiai hibának, köztük én magam is, hogy Nikus Ordán még a konfliktus kirobbanása elején, tehát májusban, amikor megbukott a kormány, akkor kijelentette, hogy nem lesznek előrehozott választások semmiféleképpen. Tehát ő ezt a alku pozícióját ezzel nagyban gyengítette, hiszen most úgy tudna nyomást helyezni a pártokra, hogy egyezzenek meg, kössenek koalíciót, valamilyen megoldást találjanak, hogy azt mondaná, hogy ha nem szavazzátok meg a következő jelöltemet, akkor feloszlatom a parlamentet, és jöjjenek az új választások. Nyilván senkinek nem áll érdekében, csak az AUR-nak az előrehozott választás, hiszen a közelünk kutatásokban az AUR magasan vezet, és valószínűleg megnyernék a következő választást, és nehezen, még ha nem is szereznének abszolút többséget, nehezen lehetne kikerülni azt, hogy az AUR adja a kormányalakítási megbízást Nikus Ordán. Ezért persze senki nem akar előrehozott választást, de hát valamiféle megoldásnak azért kellene körvonalazódnia, hiszen 4 hónapja van ügyvivő kormány az országnak, és ez az ügyvivő kormány például nem bocsáthat ki kormányrendeletet, csak parlamenti úton, tehát egy képviselői indítvánnyal tud törvényt kezdeményezni, és a teljes parlamenti procedúrát végig kell járnia minden egyes apró döntéssel, hiszen kormányrendeletet ügyvivő kormány nem hozhat. Tehát nagyon megnehezíti a kormányzást, és mindenki azt szeretné, hogyha lenne végre egy teljes jogkörű kormány.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána folytatjuk a beszélgetést Illyés Gergely erdélyi politológussal, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársával. Maradjanak velünk!
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Szeptemberben újra elindul a Debreceni Egyetem tudomány népszerűsítő, ismeretterjesztő programja, a Senior Egyetem. Idén első alkalommal Debrecen mellett Nyíregyházán és Szolnokon is tartanak előadásokat. Jelentették be a szervezők a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségtudományi Karának épületében. A 2017-ben indult Senior Egyetem jubileumi 10. programsorozatának célja, hogy információkkal szolgáljon az idősebb korosztály számára a tudomány és a kultúra több területéről, és hogy az intézményben felhalmozott tudást és szellemi értékeket a társadalom szélesebb rétegei számára is hozzáférhetővé tegye, jelezte az egyetem sajtóközpontja. Kiemelték, fontos törekvésük, hogy az egyetem ne csak Debrecenben működjön tudományos központként, hanem értékeit a tágabb régióban élőkhöz is eljuttassa. Móri Marianna, az egészségtudományi kar dékánja kiemelte, a tudásszerzés segítheti az idősebb generáció jó fizikai és mentális állapotát, állapotának megőrzését. Emellett a sorozat megismertetheti a Debreceni Egyetemet és annak tudományos eredményeit is a Nyíregyházán élőkkel. A Senior Egyetem Nyíregyházán kezdődik az első előadást szeptember 18-án pénteken, Pál Dénes általános rektor helyettes tartja, a Néma gyilkos magas vérnyomás betegség címmel. A magyarok csaknem fele kipróbálná a vény nélküli gyógyszerek házhoz rendelését, amennyiben ilyen szolgáltatás széles körben elérhető volna, derült ki egy országos reprezentatív kutatásból. Az is kiderült, hogy a magyarok csaknem háromnegyede szerint javítaná az ellátáshoz való hozzáférést ez a fajta szolgáltatás. A megkérdezettek több mint kétharmada használt az elmúlt 3 hónapban vény nélküli gyógyszert panaszaira. Mint írták, a magyarok 33%-a fordul egészséggel kapcsolatban weboldalakhoz vagy blogokhoz, 27%-a online keresőkhöz, 26%-uk a közösségi médiához. Ezzel együtt az egészségügyi szakemberek továbbra is megbízható forrásnak számítanak. A magyarok mintegy kétharmada orvossal vagy gyógyszerésszel konzultál egészségügyi kérdésekben, 55%-a pedig őket tekinti elsődleges forrásnak az egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsok tekintetében, olvasható a közleményben. A felerősödött szél újra felszította a lángokat a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egyek külterületén szerda délután 7 hektár éget leközölte a katasztrófa védelem a honlapján. A Nemzeti Parkban kedd este gyulladt meg egy nádas, cseri és bokros bozótos terület, mely nagyjából 50 hektáron égett. A tűzoltók szerda hajnalban a rossz látási és terepviszonyok miatt biztonsági okokból felfüggesztették az utómunkálatokat, délutánra a szél újra felszította a lángokat. Az egyeki önkéntes, valamint a Mezőkövesdi, a Tiszaújvárosi, a Füzesabonyi, a Hajdúszoboszlói, a Debreceni és a Püspökladányi hivatásos tűzoltók is a helyszínen voltak. A tűz kiterjedését drónnal derítették fel. A nagy füst miatt az úttal párhuzamosan haladó vasúti pályán lassították a vonatokat, írta a katasztrófa védelem.
0: Az időjárásról.
3: Erősen felhős, borongós idő lesz, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északias szél. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátotod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőröndel, fütyülni örökkel.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a román belpolitikáról, azon belül is az RMDSZ, vagyis az ottani magyar párt helyzetéről, lehetőségeiről és jövőjéről. Vendégem pedig I.S. Gergely, erdélyi politológus, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársa. És Bolozsán nem tudnád többséget teremteni maga mögött? Tehát ez az opció nem merülhet fel, hogyha már hónapok óta jól működik az ügyvivői kormány, akkor legyen ő a végleges miniszterelnök?
2: Ehhez parlamenti többség kellene, legalább a beiktatáshoz, még ha egy kisebbségi kormányról is beszélünk, hogyha azt nézzük, hogy most a PNL, tehát a Bolozsán pártja, ott az USZR, ugye a Dominik Fritz pártja, és ott az RMDSZ, jelenleg ez a három párt alkotja a román kormányt, és ugye a nemzeti kisebbségi frakció támogatja, de hát ennek az összeállításnak korán sincsen többsége, tehát ez a 40%-ot sem éri el a parlamentben ezeknek a pártoknak a szavazat száma, és ott vannak a szociáldemokraták, akiknek szintén egyedül nem éri el a 22%-ot a parlamenti súlyuk, és ők azt mondják, hogy az AUR-val ugye nem fognának össze, hogyha az AUR-ral összefognának, akkor meg lenne a parlamenti többség, illetve még ugye vannak kisebb frakciók, akik kiszakadtak az AUR-ból, vagy éppen az SOS-ből. Ezeket azért nagyon könnyen meg lehet győzni, hogy egy kormány támogassanak, csak éppenséggel a PNL, tehát Bolozsán nem biztos, hogy hajlandó lenne ezt a támogatást elfogadni. A PSD hajlandó lenne ezt a támogatást elfogadni, de még ez is kevés lenne. Ha az RMDSZ melléjük állna, az is kevés lenne. Az AUR nélkül nem lehetne stabil kormányt felállítani ezen az oldalon, és pontosan ebből származik ez a patthelyzet, és az elmúlt 4 hónapban is ebből származott, hogy a PNL és az USZR kijelentette, hogy ők a PSD-vel közösen nem kormányoznak. A PSD kijelentette, hogy ő csak olyan kormány szavaz meg, amiben ő is részt vesz. Az AUR pedig kijelentette, hogy ő is csak egy olyan kormányt szavaz meg, amit ő irányít. Tehát, hogy egyszerűen matematikailag ezekből a nyilatkozatokból nem lehet kihozni egy parlamenti többséget. Itt most mindenki inkább azt próbálta meg összerakni, hogy legalább a beiktatáshoz legyen meg egy parlamenti többség, és akkor egy kisebbségi kormány működne a továbbiakban, ami megint csak ugye azt jelenteni, hogy minden egyes fajsúlyos parlamenti döntéshez meg kellene szerezni az ellenzék egy részének a támogatását is, de akkor legalább teljes jogkörű kormány lenne. Egy ideig, mert ugye, ha nincs parlamenti többség egy kormánynak, akkor egy újabb bizalmatlansági indítványa mindig újra és újra meg lehetne ezt buktatni. Tehát az instabilitás az a jelenlegi parlamenti összetételből fakad jelenleg. Amit próbált a PSD és maga Nikus Ordán és az Adrián Vestia féle jelöléssel, az az, hogy a PNL-n belül létrehozni egy olyan törésvonalat, hogy szakadjon a párt, és a párt egy része, parlamenti képviselők egy része, azok szavazzák meg a PSD-nek a miniszterelnök jelöltjét, és ezzel Ilie Bolozsánt ott hagyják. Ez végül ugye nem sikerült Adrián Vestiával, úgyhogy ez a terv nem sikerült, és nem nagyon látszik B-terv vagy C-terv. Tehát most nem nagyon lehet érzékelni azt, hogy milyen kiutat próbálna tervezni, akár az államfő, akár ugye a legnagyobb parlamenti párt, az mégiscsak a PSD. Maga a PSD megnevezte a pártelnököt Zorin Grindeanu-t miniszterelnök jelöltként, ajánlotta ugye az államfő figyelmébe, illetve az Ilie Bolozsán oldalán levő pártok, pedig Siegfried Muresan PNL és EP képviselőt ajánlották az államfőnek, mint miniszterelnök jelöltet, hogy ne vádolják őket azzal, hogy ragaszkodnak ugye Ilie Bolozsánhoz, hiszen kezdetben a PSD azt mondta, hogy ő megszavaz bármilyen PNL és kormány, csak ne Bolozsán legyen a miniszterelnök. Ezt már elengedte a PNL, tehát lehet Muresan a miniszterelnök, de most már a PSD őt sem szavazná meg, úgyhogy jelenleg ezért mondom, hogy nem nagyon látszik az az összetétel, ami egy stabil parlamenti többséget eredményezne.
1: Hát ez egy elég komplikált
2: fordulatos
1: helyzet.
2: Így van.
1: Én nem is tudom, hogy ennek mi lehetne a megoldása, de szerencsére nem az én dolgom ezt eldönteni. Viszont egy kérdés, ha jól értem, akkor azt mondod, hogy az előrehozott választás azért nem valószínű, mert akkor az AUR többségbe kerülne az új román parlamentben. De mennyire elkerülhető ez szerinted azzal, hogy 2028-ig valahogy elevickél a román belpolitika, és eljönnek azok a választások két év múlva, és most hagyj utaljak a mögöttünk lévő németországi tartományi választásra, ahol az AfD először többséget szerzett. Én azért látok a kettő között párhuzamot, de kérdezem, hogy te látsz-e, és ez a folyamat elkerülhető-e, vagy csak eltolni lehet ezt a dolgot 2028-ig?
2: Teljesen egyetértek a párhuzammal, nem csak 106, hanem az egész németországi helyzet kapcsán, ahogy az AfD-t ugye próbálják tűzfal köré vonni, vagy tűzfalat vonni az AfD köré, ugyanúgy tulajdonképpen a román pártok azzal, amikor az legutóbbi választások után ugye összeálltak, és tulajdonképpen az összes parlamenti párt a szélsőségesek ellen összefogott, és összetákolták azt a román kormányt, ami ugye végül májusban megbukott. Tulajdonképpen ugyanez a mechanizmus, hogy meddig lehet feltartóztatni a szélsőséges, nevezhetjük most szuverenista, stb. Pártokat, vagy esetleg jobb stratégia lenne, és azért a német helyzet kapcsán lehet olvasni hasonló elemzéseket, hogy jobb stratégia lenne engedni hatalomhoz jutni ezeket a pártokat. Ugye Németországban kényelmes, mert elég egy tartományi vezetést mondjuk nekik adni idézőjelbe, és akkor esetleg a szavazók meglátják, hogy milyen, amikor a valóságban kormányoz egy ilyen párt. Romániában ez nehezebb, mert ugye nincsenek tartományok, tehát egy teljes kormányzást kellene átadni. Nem tudom, az nyilvánvalóan látszik, hogy ha még két évig, tehát teljesen mindegy, hogy meddig várunk, ameddig így kormányoznak a hagyományos pártok, addig nyilvánvalóan nem tud csökkenni az AUR-nak a népszerűsége. Lehet, hogyha az AUR-t engednék kormány közelbe, és bebizonyítanák, hogy csomó kérdésben még rosszabb állapotokat hagynak maguk után, akkor megszűnne ez a fajta varázsuk. De jelenleg tényleg az a helyzet, hogy a román társadalom kiábrándult a hagyományos pártokból, és azt látják, hogy itt van ez az új alakulat, az AUR, ami pontosan azokat a gondolatokat mondja ki hangosan, amelyeket az emberek éreznek, hogy ez így nincsen rendben, meg kell reformálni, le kell váltani az egész román korrupt elitet, és persze, hogy nagyon nehéz érvelni az ellenkezője mellett, amikor azt látjuk, hogy egyébként ezek a pártok, amelyek meg kéne mentsenek minket a szélsőségesektől, ezek arra nem képesek, hogy megegyezzenek, együttműködjenek és kormányozzanak még egy olyan időszakban sem, amikor egyébként az uniós pénzek ömlenek az országba, hát mi lesz akkor, amikor ez nem így lesz. Tehát egyetértek ezzel, ez egy nagyon fontos dilemma, hogy mondjam, biztos vagyok benne, hogy a román pártok körében is ezen gondolkoznak, a PCD is lehet, hogy egyre inkább úgy gondolja, hogy jobb lenne megpróbálni egy közös kormányzást az AUR-val az elkövetkező pár évben, mert ezzel talán szelidítenék egyrészt az AUR-t, másrészt elvennék a varázsát, és nagyobb esélye lehetne ellene harcba indulni 2028-ban. Persze ott van a veszély, hogy egy ilyen PCD-AUR kormányzással a PCD még inkább legyengülne. Másik oldalon, Ilie Bolozsán oldaláról is biztosan felmerült az a gondolat, hogy inkább, mint hogy kisebbségben kormányozzanak a következő két évben egy PCD-AUR ellenzék mellett, túl sok sikert amúgy sem tudnának elérni, és akkor inkább vonuljanak ellenzékbe, kormányozzon a PCD az AUR-ról, vagy kormányozzanak ahogy akarnak, és akkor 28-ban erősebben tudnak ők ellenzékből nekifutni ennek a választásnak. Biztos, hogy ezek a forgatókönyvek ott vannak az asztalon, csak közben az is ott van, hogy az ország egy lépésre van ugye a leminősítéstől, és hogyha ez a konszolidációs költségvetési pálya nem fog folytatódni, akkor itt súlyos gazdasági problémák jönnek. A hitelminősítők leminősítik az országot, ez ugye a külföldi finanszírozást nagyon megnehezíti, és bármilyen adóemelés vagy további megszorítást, azt úgyis a Bolozsán kormány nyakába varják az AUR meg a PCD oldaláról. Tehát azért próbál Bolozsán és a PNV kormányon maradni, hogy ezt a takarékos költségvetést, és elég jó számok jönnek eddig az év első feléből, tehát úgy tűnik, hogy jelentősen sikerül a korábbi óriási 8% fölötti hiányt faragni, most ilyen 6 és 7% közé tudják lefaragni idén a hiányt, és ugye a konszolidációs pálya az azt jelenteni, hogy jövőre ez a lefaragás folytatódik. Na, hogyha átadják a kormányrudat, akkor ez szinte biztos, hogy felrobban, és akkor elég hosszú távú negatív következményekkel lehet számolni. Tehát ugye ez egy nagyon bonyolult döntés, de teljesen értem a felvetésedet, igazad van, ezen sokan gondolkoznak, és biztos, hogy van még olyan európai ország, ahol hasonló dilemmák vannak, hogy mit lehet kezdeni az EU-hoz hasonló pártokkal, be kell vonni őket legalább részlegesen a hatalomba, át kell adni teljesen nekik egy ciklusra, a kormányzást mutassák csak meg, hogy ők sem tudnak máshogy politizálni, vagy pedig teljesen ki kell őket rekeszteni a politikai életből, és esetleg még a nekik járó parlamenti pozíciókat is el kell venni, nem szabad odaadni, hát egyébként látjuk, hogy az Európai Parlamentben is van ilyen mozgás, van ilyen gyakorlat, hogy bizonyos pártcsaládok nem kaphatnak adminisztratív pozíciókat, hogy ez vezet-e eredményre, vagy esetleg az, amit Németországban ugye szintén többen felvetettek, hogy tiltsák be az AfD-t, én azért egy 40%-os népszerűségű pártnak a betiltását nagyon veszélyes lépésnek tartanám. Nem tudom, mi a jó megoldás, de valóban nagyon hasonlóak ezek a dilemmák.
1: És akkor egy utolsó kérdés, hogy mindebben szerinted az RMDS-nek mi a mozgástere? Tehát ha felmerül egy EU-ral való kormányzás, akkor azt a végsőkig ellenezni és ellenzékbe vonulni, támogatni, hogy legyen magyar képviselet a kormányban, vagy elképzelhetetlennek tűnik számomra, hogy ők koalíciós partnerek legyenek, de kérdezlek, vagy a jövőre nézve 28-ra mi lehet a stratégia, hogy ne egy olyan választási helyzetbe kerüljenek, mint annó a Nikus Ordán elnökjelöltségénél, hogy mindenki azért szavazzon Nikus Ordánra, hogy ne egy szélsőséges jelölt legyen az államfő, és hogy ne szivárogjanak el majd az RMDS szavazói egy nagy tömb mellé, mint a Tűzfal projektben a német mintában. Bár ott több párt tette meg ezt. Szóval szerinted mi az RMDS mozgástere?
2: Hát nagyon nehéz helyzetben van az RMDS, mert én is azt gondolom, hogy elképzelhetetlen az, hogy az EU-ról nem hogy közösen kormányozzanak, hanem még egy olyan kormánynak sem akarnak a tagjai lenni, ami az EU szavazataitól függ, akár külső, tehát úgyhogy az EU nem része a kormánynak, de mondjuk külsőleg támogatja. Tehát az RMDS ezt is kizárja, sőt azt is kizárja, hogy ő támogasson külsőleg egy olyan kormányt, ami szintén az EU szavazataitól függ, tehát például egy kisebbségi PSD kormányt sem támogatna az RMDS akkor, hogyha az EU is ezt a kormányt támogatja. Tehát egy nagyon, nagyon nehéz helyzet ez. Az RMDS-nek az lenne az érdeke, hogy az EU ne kerüljön a közhatalom közelébe, mert ebben az esetben beláthatatlan változásokat idézhet elő ez a kisebbségi jogi rezsimnek a jelenlegi helyzetében. Tehát olyan visszalépések következhetnek, akár az anyanyelvi oktatás, akár a nyelvhasználat, akár a magyarság Romániában betöltött jelenlegi formális és informális pozíciói tekintetében, amelyek lehet, hogy soha nem lehet már ezeket visszaépíteni, hiszen ezeket a pozíciókat egy olyan nemzetközi kontextusba sikerült kiépíteni a 90-es évek második és a 2000-es évek első felében, amikor ugye egy európai integrációs pályán és egy NATO integrációs, NATO csatlakozási pályán mozgott Románia, és a nemzetközi kontextus olyan volt, hogy ezeket a magyarok számára fontos jogi és intézményes változtatásokat az ország meg kellett tegye. Na most, ha ezeket most esetleg egy következő időszakban visszaépíti Románia, leépíti, akkor nem hiszem, hogy most van egy olyan nemzetközi nyomás, amivel ezeket újra lehetne majd építeni. Tehát itt gondolok intézményekre, gondolok oktatási finanszírozásra, gondolok olyan nyelvi jogokra, vagy oktatási jogokra, melyekben egy néhány változtatás, egy-két paragrafus elég ahhoz, hogy a közösségnek a helyzetét nagyon megnehezítsék, és ez okozza azt a félelmet, hogy az RMDS mindenáron az EU-t szeretné a hatalomon kívül látni. Na most ehhez az kéne viszont, hogy a többi párt, az úgynevezett hagyományos pártok, amelyeket nagyon sok mindenért lehet jogosan bírálni az elmúlt 35 évben, vagy az elmúlt 35 évért, azok viszont úgy tűnik, hogy ezt a fajta kisebbségi jogi rezsimet elfogadták. Na most ehhez az kéne, hogy ők maradjanak a hatalomba, ehhez viszont az kéne nem csak az, hogy tudjanak együttműködni, hanem tudjanak jól kormányozni, tudjanak úgy kormányozni, hogy ez ne jelentsen egy választási vereséget a következő választásokon, és ne jelentse azt, hogy az EU majd akkor fölcsuszamlásszerűen átveszi a hatalmat. Tehát az RMDS jobban egyik párt sem érdekelt a sikeres kormányzásban jelenleg, pontosan azért, hogy az EU-t tudják a hatalomon kívül tartani, viszont az RMDS-nek ugye jelenleg a kormányban is a súlya nagyon csekély, nyilvánvalóan, hogy a fontos kérdéseket nem ők határozzák meg, ők csak annyit próbálnak tenni, sok esetben mediálnak. Tehát Kelemen Hunor, az RMDS elnökeként az ideje nagy részét az elmúlt időszakban azzal tölti, hogy Bukarestben, hogy mondjam, kapcsolatokat próbál kialakítani és menedzselni a különböző hagyományos pártok vezetői között, próbál egy olyan kormányt összerakni, vagy egy olyan kormánystruktúrát elképzelni, ami valamilyen úton módon parlamenti felhatalmazást tud szerezni, mert akkor megvan az a remény, hogy egy következő kormány 2 év alatt olyan minőségben tud kormányozni, és olyan helyzetet teremthet, hogy 28-ban legyen esély arra, hogy elkerüljük az AUR kormányt. Ellenkező esetben nem nagyon látom ennek az esélyét, és akkor 28-ban legkésőbb, úgy, ahogy te is mondtad, jönni fog az AUR, tehát ez nem kérdés, más országban is látjuk, hogy erre vezetnek a folyamatok. Úgyhogy az LMDSZ-nek ezért mondom, hogy nagyon-nagyon nehéz a mozgástere, csak mindezt úgy kell megtegye, hogy közben az ő saját támogatása is veszélyben van, hiszen azért azok a megszorító intézkedések, amelyek az elmúlt hónapokban, években megszülettek, azokat a magyar lakta térségekben sok az LMDSZ-hez kötik, akár itt az adóemelésekre gondolunk, akár más. Tehát azért érződik a válság a román gazdaságban, lecsökkent a fogyasztás, stb. Ismerősek, és ez bizony nem kedvez a hatalmon levő erőknek sehol a világon, és az LMDSZ azért is nehéz helyzetben van, azért is nehéz helyzetben van, mert közben ugye Magyarországon is politikai változások történtek, és ez is, hogy mondjam, rányomja a bélyegét az ő saját támogatottságára, tehát nagyon sok kérdésben most nehéz helyzetben van a szervezet, ez így van, viszont, hogy mondjam, a legfontosabb kérdésnek én még mindig azt látom, hogy azok a szabályok, amelyek mentén az életünket mi itt berendezzük, 1,1 millió ember Romániában, az, hogy tudjuk a gyerekeinket magyarul tanítatni, az, hogy tudjuk használni a nyelvünket nagyon sok helyzetben, az, hogy nem vagyunk kitéve, hála Istennek, üldöztetésnek, nincsen egy olyan fajta etnikai nyomás rajtunk, ami a 90-es években még volt, a 80-es évekről ne is beszéljünk, ezt kell valahogy megőrizni, és lehet, hogy ez nem túl, hogy mondjam, elegendő jövőkép, hogy legalább megőrizni azt, ami van, de én azt látom, hogyha ezekben a kérdésekben súlyos visszalépés lesz, akkor itt meg is rodjanhat egy 1,1 milliós közösség, mert ugye manapság sokkal könnyebb döntés külföldre költözni, mint 30 évvel ezelőtt. És ezért most ez a legfontosabb, nem tudom, nem lesz könnyű mutatvány, de a legérdekeltebb román politikai erő, romániai politikai erő abban, hogy az AUR és a hozzá hasonló pártok ne kerüljenek a hatalomnak még a közelébe se, az az RMDSZ.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben I.S. Gergely erdélyi politológust, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársát hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Családban marad.
2: Családban marad.
1: Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától.
2: 10 órától.
1: Óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kárpátaljai közösség bizakodással tekint a magyar-ukrán megállapodás megvalósulására, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, a kárpátaljai református egyházkerület meghívására érkezett a hétvégén Beregszászra, ahol részt vett egy tanévnyitón, találkozott egyházi és civil szervezetek, pedagógusok és oktatási intézmények képviselőivel, nagycsaládosokat és rászorulókat segítő közösségek vezetőivel, valamint a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem vezetőivel is. A tanítvító bizonyította, hogy minden nehézség a háború ellenére is a közösség élni akar és reméli a békét, fogalmazott a miniszter hozzátéve, hogy a találkozások a párbeszéd fontosságát hangsúlyozták. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter elmondta, hogy a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a kárpátaljai közösség képviselőivel egyeztetve tovább folytassa a párbeszédet az ukrán vezetőkkel a magyar kisebbség jogainak teljes körű biztosítása érdekében. A Fidesz elnöksége jövő heti ülésén tárgyalja a párt szervezeti állapot felméréséről szóló jelentést, melynek elkészítésével Lázár Jánost bízták meg, közölte az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan az állapot felmérés céljának azt nevezte, hogy olyan letisztult, egységes, határozott és következetes Fidesz forduljon rá az őszi politikai időszakra, mely markáns ellenzéki politikával küzd a magyar péteri önkény ellen, és méltó arra, hogy a nemzeti oldal vezető ereje maradjon. A Fidesz kommunikációs igazgatója közölte, a párt frakciója április végi megalakulása óta Lázár Jánoson kívül még ketten, Szijjártó Péter volt külügyminiszter, valamint Budai Gyula volt államtitkár mondott le parlamenti mandátumáról. Helyükre Palóc André és Hortai Olivér érkezett a frakcióba. Orbán Balázsa volt miniszterelnök, egykori politikai igazgatója, pedig szeptembertől várhatóan az Európai Parlament képviselőcsoportjához csatlakozik. Helyére Szekeres Pál fideszes Európa Parlamenti képviselő érkezik, aki már be is jelentette, hogy megszűnik Európai Parlamenti mandátuma, és munkáját a Magyarországgyűlésben folytatja. Kárpát-medencei középiskolásoknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan.

0: kaphatnak az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e, a kirándulásokat pedig október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélt a Kazincbarcikai járásbíróság egy férfit, aki 5 év alatt több mint 140 tonna vegyes fémhulladékot gyűjtött össze, majd adott el, közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya. A pénzügyőrök azt is feltárták, hogy 2019 és 24 között a férfi majdnem 740-szer gyűjtött össze illegálisan vegyes fémhulladékot, melyből több mint 8 tonna veszélyes hulladéknak számító akkumulátor volt. Az ítélethozatalkor enyhítő körülmény volt a vádlott beismerő vallomása, még súlyosbító körülmény volt a cselekmény gyakorisága mellett az, hogy a bűncselekményt a férfi próbaidő hatálya alatt követte el, közölte a Miskolci Törvényszék.
1: Az időjárásról.
0: Erősen felhős, borongós idő lesz, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északias szél. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken napközben 16 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Délkeleten lesz nyáriasabb az idő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Az Európa Rádió Családban maradt című magazinműsorát hallják. Köszöntöm Önöket, Kisnéveres Viktória vagyok. Ebben az órában a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda intézményébe látogatunk el. Beszélgetésünk műsorunk elején Hegyesi Károly főigazgatórat köszöntöm, áldás békesség.
2: Áldás békesség, én is köszöntöm az Európa Rádiónak a hallgatóit.
1: Megkezdődött a 2026-27-es tanév. Azt szeretném kérni főigazgató úrtól, hogy itt egy tanév kezdetén azokat a tudnivalókat, gondolatokat ossza meg velünk, amelyet a tanévnyitó istentiszteleten, illetve a tanévnek az első napjaiban megfogalmazódtak, hogyan indult ez a tanév.
2: Tehát, ha jogszabályilag nézzük, a tanévrendje úgy határozza meg, hogy a 2026-27-es tanév az 2026. szeptember 1-én kezdődik. De hát, aki pedagógiában dolgozik, az tudja nagyon jól, hogy ez egy hosszabb előkészítő folyamat után kezdjük meg a tanévet. Tehát itt már a nyári időszakban elkezdődtek azok a felújítások, tanteremfestések, konyhafelújítás, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy egy ízléses és tényleg jól felkészült infrastruktúra várja a pedagógusokat és a diákokat. A idei tanévben 15 osztályunkban 330 tanulót fogunk fogadni. Az óvodai csoportunkban, óvodai csoportjainkban 4 óvodai csoportról beszélünk, ott 106 óvodáskorú gyermeket fogunk az idei óvodai nevelési évben nevelni. Egy hosszú tanév elé nézünk, tehát azt látjuk, hogy a jogszabályi változások és a jogszabályi környezetnek a folyamatos alakulása a nyári időszakban is éreztette hatását. Ez már egy picit hozzá vagyunk szokva, hogy a nyári időszakban több olyan jogszabályi rendelet, módosító törvény, tervezet is akár megjelenik, amelyek alapvetően befolyásolhatják egy-egy tanévnek a kezdetét. Itt is voltak olyan ajánlások, jogszabályok, amelyek alapvetően meghatározzák és meg fogják a későbbiekben is határozni egy-egy tanévnek a tervezését. Gondolok itt olyanra, hogy például a pedagógus teljesítményértékelés az most megszűnik az idei tanévben, vagy legalábbis átmenetileg felfüggesztésre került, de ami számunkra igazán fontos szülők és pedagógusok számára, hogy a minisztérium kiadott egy ajánlást, egy 14 pontból álló ajánlást, ezt főleg alsó tagozatra fogalmazták meg, amely azokat a javaslatokat tartalmazta, amivel kicsit gyermekközpontúbbá lehet tenni az oktatást az egyes intézményegységekben. Ez a 14 pont egyébként egészen új dolgokat azért nem tartalmazott, tehát azokat próbálták egy csokorba összeszedni, amik egyébként eddig is bevett gyakorlatok voltak az általános iskolák tekintetében, tehát ezt inkább egy ilyen ajánlásként tudjuk értelmezni. De nyilván ezek nagyon hasznosak, meg azért el kell gondolkodni az intézményeknek, hogy ebből mit tud adaptálni, és mit tud a tanítási órákra bevinni. A tanévnyitó ünnepségünket 2026. szeptember 1-én tartottuk meg a Miskolc Szirmai Református templomban. Ige hirdetésre nagy tiszteletű Szombati Dénes lelkipásztor urat kértük föl. Azért volt ez számunkra különleges alkalom, mert ezen a tanévnyitó ünnepi istentiszteleten az leendő első osztályosaink tettek egy esküt, ez a református hagyományainknak megfelelően zajlott. Évről évre ez egy olyan felemelő pillanat ennek a tanévnyitó ünnepségnek, ami a szülőket is ide vonzza erre az alkalomra. És tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon felemelő érzés volt látni azt, hogy ez a Szirmai Református templom, ez tele volt kisdiákokkal és tele volt szülőkkel.
1: Az idei tanévben hány kis elsős kezdte meg a tanévet?
2: 42 első osztályos kisdiákkal kezdjük meg az idei tanévet, és ez két első osztályt jelent. Ez egy olyan létszám, amivel egyébként előzetesen nem terveztünk, tehát ez egy picit azért a vállalkozásainkon fölül van. Jó reménységgel tekintünk az idei tanévre is, tehát itt is 2026-27-es tanévben is két első osztályjal tervezünk, és valami hasonló tanulói létszámmal. Nagyon érdekes a tanulóknak az összetétele. Ugye mag az alapvetően a Szirmai Református óvodából kerül ki, tehát az mondhatom, hogy egy ilyen egyenes út a Szirmai Református óvodából a Szirmai Református általános iskola. Ez körülbelül a felvett gyerekeknek a felét adja, és a másik része a gyerekeknek pedig a környező településekről érkezik. Martinkertvárosból nagyon sokan jönnek, de akár Bükkaranyos irányából vagy Máj irányából is érkeznek hozzánk tanulók, tehát nagyon széles az a kör, az a paletta, ahonnan hozzánk érkeznek diákok.
1: Itt a tanórák mellett mik azok a programok, amelyek az év folyamán várják a diákokat, így akár hogyha egy picit az ünnepekre is előre tekintünk, illetve a mindennapokban azok a területek, amelyek szakkörök vagy egyéb formában heti munkarendet alakítják.
2: Tehát először is az a kezdeném, hogy egy református intézmény vagyunk, és azért a keretet azért ez adja meg, tehát ez a református hitélet, ez jelen van, nagyon markánsan, és szeretnénk ezt a üzenetet, ezt az evangéliumot a családokhoz is eljuttatni, a szeretetre alapozva és a szeretet nyelvén. Szeretnénk őket minél sűrűbben és minél többször elérni, akár olyan formában is, hogy intézményi szinten szervezünk olyan programokat, ahová a családokat is várjuk, és nem csak a gyermekeket, és rögtön szeptember végén lesz egy ilyen családi napunk. Ez egy péntek délutáni időpont, amikor sportfoglalkozásokkal, családi versenyekkel, a színművészetes tanulóinknak a fellépésével, zeneművészetes tanulóknak az előadásával színesített programsorozat fogja várni a szülőket. Ez már hagyomány nálunk, hogy ezt szeptember végén megtartjuk ezt a programot. Új elemként most bekerült az idei tanévben ez a Diákok Hangja nevezetű program, amiről talán annyit érdemes tudni, hogy az eddigiekben ilyen nem volt. Tehát ez most a kormányzatnak a kezdeményezése, hogy a diákok is markánsan alakítsanak véleményt, formáljanak véleményt a intézménynek a működésével kapcsolatban, tegyenek javaslatokat. Ezt próbáljuk megszervezni az idei évben. Ez szintén a szeptember és az október hónapoknak az egyik kiemelt fontos feladata lesz. Szeretnénk elindítani egy múzeumpedagógiai foglalkozássorozatot. Itt a Hermann Otto múzeummal szeretnénk együttműködni és kooperálni, és minél több diákot elvinni ezekre a foglalkozásokra. Évek óta zajlik egy olyan programsorozat az intézményben, ami a Filharmónia koncertsorozat. Ennek keretében évente 3 alkalommal érkeznek hozzánk zenei előadók, akik itt a iskola közösségének tartanak koncerteket. Óriási sikere van ezeknek, és reméljük, hogy az idei évben sem lesz ez másként. A mi nagy versenyünk, nagy kihívásunk minden évben az az országos környezetismeret, környezetvédelem csapatverseny. Ez már lassan a 30. alkalom lesz, hogy megszervezzük. Nagyon sok református iskola csatlakozik hozzá, de ez egy országos, nagy kiterjedésű verseny. Dunántúról is rengetegen jelentkeznek. Tavalyi évben közel 800 kisdiák csatlakozott ehhez a versenyhez. Ennek az országos döntőjét fogjuk lebonyolítani 2027 májusában. Ennek a versenynek 3 írásbeli fordulója van, tehát ezeknek az előkészítése, kiértékelése, a fordulók eredményeinek az eljuttatása az egyes partnerintézményekhez, partneriskoláknak. Ez egy nagyon komoly kihívás és nagyon komoly feladat. Ezt szeretnénk minél színvonalasabban megszervezni, ezt a versenyt. A ünnepekkel kapcsolatosan itt megint ugye kicsit visszakanyarodhatunk, akkor a református ünnepek, egyházi ünnepek, amelyek ugye adják az alapját annak a hitéletnek is, amely egyébként az intézmény falai között zajlik. Tehát az adventi időszak, a reformáció napja, húsvéti ünnepkör, tehát ezek mind-mind azok az alkalmak, amikor az intézménynek a közössége átmegy a református templomba, együtt vagyunk, együtt tudunk elcsendesedni, illetve ezeken a napokon csendes napot is tartunk, tehát ez azt jelenti, hogy itt igazából tanítás effektíve nem nagyon van, hanem megpróbálunk egy kicsit elcsendesedni, kicsit magunkba fordulni, és azokat a lelki dolgokat megélni közösen, amik igazából a közösségé kovácsolnak egy ilyen iskolát.
1: Még hogyha az iskolai hitéletről szólhatunk, hogy a mindennapokban ilyen formában hogyan kapnak lelki támogatást a diákok, a pedagógusok, vagy akár a szülők is, ugye, akik részesei az intézmény életének, illetve ha szólhatunk arról, hogy más református intézménnyel milyen kapcsolatokat ápolnak az év folyamán.
2: Kezdem akkor az elején, ugye itt a hitélettel kapcsolatban, gyakorlatilag ez egy évek óta bevett protokoll szerint haladunk, fogalmazhatok így, és ez a protokoll, ezt tulajdonképpen merít a református hagyományokból, a több száz éves református hagyományokból, de azért nyilván fűszerezzük azokkal a helyi sajátosságokkal, ami itt Szérmán ezt különösen szérmai intézmény specifikussá tudja tenni ezt a hitéletet. A református hagyományoknak megfelelően minden héten hétfőn egy hétkezdő istentisztelettel kezdünk. Ezt, ha egy kicsit próbáltam ugye itt említeni, hogy Szirma specifikus a történet, akkor nálunk az a különlegessége, hogy ezt mi két részre bontottuk, külön alsó és külön felső tagozatban vannak ezek az istentiszteletek megszervezve. Van egy főállású intézményi lelkészünk, Viktor Jánosné, őt az itteni kis diákok Mumó nénének hívják, és a Mumó néni egy nagyon fontos része ennek a szirmai intézménynek. Ő egyrészt ugye egy lelki gondozója is ennek az intézménynek, azon kívül ugye hittanórákat is tart, és van egy saját terme, a saját termében pedig azokat a kisdiákokat, vagy akár szülőket is szívesen látja, akik valamilyen problémával, valamilyen aktuális helyzetben tanácsot szeretnének kérni tőle. Tehát ő egy igazán élő példája annak, hogy hogyan lehet egy ilyen intézmény lelkészi pozíciót úgy betölteni, hogy az többről is szóljon, mint arról, hogy itt tanórát tartok, és hétfőn egy Isten tiszteletet tartok. De természetesen ezek nagyon fontos alapjai a református ítéletünknek. Minden héten és a hét minden napján áhítattal kezdünk. A közös imádságok étkezés előtt a nap végén azok jellemzően ott vannak az osztályoknak a mindennapi életében. Bibliaköröket tartunk a munkaközösségeink számára, tehát itt a pedagógus munkaközösség számára, de hitéleti alkalmat tartunk például a technikai dolgozók számára, tehát egy konyhásnéni ugyanúgy hallja az Istennek az igéjét, mint ahogy egy pedagógus hallja az Istennek az igéjét, és ugyanez megtörténik az óvodai intézményegységben is. Tehát egy nagyon élő, nagyon aktív közösség van itt Szirmán hitélet szempontjából, és nyilván aznek az egésznek a csúcsa az, amikor a közösség, amikor tekintsünk úgy erre az intézményre, mint tulajdonképpen egy ilyen gyülekezet. Amikor az intézménynek a gyülekezete, ha fogalmazhatok így, akkor átvonul a szirmai református templomba, és ott az Isten házában adunk hálát azért, hogy együtt lehetünk. Ez nyilván főleg egyházi ünnepeken és nagyobb alkalmakon, mint például tanévnyitó vagy tanévzáró. Ezeken az alkalmakon tudunk ott lenni a szirmai református templomba. De azt is el kell, hogy mondjam, hogy a szirmai református templomnak a befogadó képessége az meglehetősen korlátozott, és azt például tapasztaltuk most az idei tanévnyitó ünnepségünkön is, hogy már nagyon-nagyon szűkösen fértünk el. Tehát hála az Istennek, én úgy gondolom, hogy itt növekedés van, és a növekedés az mindig generál egyfajta újraértelmezését, újragondolásának annak, hogy mit csinálunk és mit teszünk, és például a hitélet terén is úgy gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amiken érdemes lesz változtatni, és ezen közösen fogunk dolgozni. Tehát itt van egy olyan közösség, és ha már itt hitéletről beszélünk, akkor kifejezetten egy ilyen hitéleti munkacsoport, aminek az intézményi lelkész, az intézményvezető, az intézményegységvezető helyettes, a hitoktató, és itt nem csak a református hitoktatóról beszélek, de a katolikus és a görög katolikus hitoktatók is beletartoznak ebbe a munkacsoportba, amikor együtt tudunk gondolkodni közösen, és együtt tudunk új megoldási javaslatokat megfogalmazni egy-egy felmerülő problémára. Ez azt gondolom mindenféleképpen példaértékű, hogy ebben nagyon egységesek és konszenzusképesek vagyunk. A kérdésnek a másik része ugye arra vonatkozott, hogy milyen kapcsolataink vannak más református intézményekkel. Nagyon szoros és nagyon gyümölcsöző az az együttműködés, amit a többi oktatási intézménnyel együtt tudunk folytatni, együtt végzünk. Itt nem csak szakmai kapcsolatról beszélek. Tehát a pedagógia nyilván az egy közös nyelv, és ebben egymásra talál két oktatási intézmény, de itt egymás munkájának a támogatása, a segítése, a jó gyakorlatoknak az átadása, az mind-mind szervesen hozzá kapcsolódik ehhez a munkához. Tehát egy lévai református gimnáziummal való kapcsolatunk, az már szinte évek óta mondhatom azt, hogy hagyomány, hogy hetedikeseink, nyolcadikosaink átmennek a lévai laborba, és akkor ott kísérleteznek. Az intézmény látogatások, a pedagógusoknak a meglátogatása, egymás szakmai rendezvényein való részvétel, az szinte bevett gyakorlat évről évre, és ugye nálunk is vannak olyan rendezvények, például novemberben lesz egy ilyen szakmai fórumunk, amit a Református Pedagógiai Intézettel közösen fogunk szervezni, ahol kifejezetten azokat a református tanítókat várjuk, akik érdeklődnek a Meixner módszer iránt, hiszen mi a Meixner módszernek az egyik bázisiskolája vagyunk. Első-második évfolyamon a Meixner módszert használjuk, és ez nagyon népszerű ez a módszer, de nagyon munkaigényes is, tehát rengeteg olyan apró fogás van, amit érdemes elsajátítani tapasztaltabb pedagógusoktól, és itt hál' Istennek azért vannak tapasztalt pedagógusok, akik évtizedek óta foglalkoznak ezzel a módszerrel. Ezeket nagyon szívesen adjuk át más pedagógusoknak is, erről fog szólni ez a novemberi alkalom. A másik ilyen kiemelt intézmény, akivel nagyon szoros együttműködésünk van, az a előbb említett Református Pedagógiai Intézet. Ők nem csak szakmailag támogatnak minket, hanem például az országos verseny kapcsán, amit ugye említettem, hogy van egy országos környezeti versenyünk. Évről évre az egyik fő támogatónk a Református Pedagógiai Intézet, szakmailag is és anyagilag is támogat minket ennek a versenynek a megszervezésében.
1: A tanév folyamán lehetőség szerint ugye különböző programokról, alkalmakról mi is szeretettel beszámolunk. Mai műsorunkat hamarosan a tanév első napjaihoz, heteihez kapcsolódóan folytatjuk alsós és felsős tanítóval, tanárral, és mostani beszélgetésünket arra szeretném kérni főigazgató urat, hogy a tanév igéjével zárja, hiszen már ennek is hagyománya van az intézményükben, ha jól tudom.
2: Ez minden tanévnek van egy olyan vezérigéje, ami tulajdonképpen egy útmutatást is ad nekünk, hogy a pedagógiai munkánk során mire kell odafigyelnünk. A idei évben a Róma 8-28-at választottuk. Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Ez az évnek a vezérigéje.
1: Ezzel a vezérigével zárjuk most a beszélgetést. Köszönöm szépen Hegyesi Károlynak, a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda főigazgatójának, hogy itt a 2026-27-es tanév elején beszélhettünk, és beszámolt azokról a tervekről, amelyek a következő hónapokban állnak Önök előtt. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm, és áldás békességet kívánok az Európa Rádió hallgatóinak.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Kovácsné Molnár Krisztina tanítónővel beszélgetek a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda tanítójával, akinek az első évfolyamot kezdték meg a diákjait a 2026-27-es tanévben. Így beszélgetésünk elején hadd kérdezzem meg, hogy így az első napok után, itt az első hetekben milyen tapasztalatai vannak tanítónőnek, hogyan indult ez a tanév?
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Egyik első osztály sem indul könnyen, és ez most is így volt ebben a tanévben, de nyilván ennek a 6-8 hétnek el kell ahhoz telnie, hogy a gyerekek beszokjanak, és az óvodából való kilépés nehézségeit azt természetesen mindig érezzük ezekben a napokban. Nagyon várjuk már azt az időszakot, amikor a gyerekek is megszokják, illetve megszoknak bennünket, és hát természetesen mi is megismerjük őket és az ő szüleiket. Úgyhogy nem mondom, hogy könnyű, de nagyon szép a hivatás, és nagyon szeretem ezt a munkát csinálni, úgyhogy én annyit tudok mondani, hogy a kezdeti nehézségek után biztos vagyok benne, hogy minden simán fog menni, és minden gördülékeny lesz.
1: Mi az, ami önt erre a pályára hívta, hogyha itt visszatekint a saját pályaválasztására?
2: Gyerekkorom óta óvónéni szerettem volna lenni egyébként. Még általános iskolában is, aztán a szakközépiskola éveiben változtattam ezen a döntésemen. Akkor is gyerekekkel szerettem volna továbbra is foglalkozni, de szeretném őket tanítani az olvasás, írás és a számolásnak a szépségeire. Úgyhogy már én a szakközépiskola idejében úgy döntöttem, hogy tanítónő szeretnék lenni. Nagyon vágytam erre a munkára. Úgyhogy én nagyon céltudatos voltam ebből a szempontból, nagyon szerettem a gyerekeket, szerettem gyerekekkel foglalkozni, és nagyon vonzott igazából az a munka, illetve az a terület, hogy hogyan is kell ezeket a csöpségeket, akik az óviból kijönnek, megtanítani, olvasni, írni, számolni. Szerintem az egyik legszebb munka, és az a legszebb szakma ez, a miénk.
1: Itt akkor a szakma szépségét, hogy mi az, amiben ön is ezt megtalálta, illetve bizonyára sok pedagógus is hasonlóan gondolja, érzi mindezt, és azt is elárulta nekem tanítónő, hogy több mint 30 éve ezen a területen dolgozik. Mik esetleg azok a kihívások is, amelyek itt megemlíthetőek? Talán pont az elhangzottak, hogy így a gyermekeknek itt a kezdeti nehézségeken át segíteni?
2: Igen, nekem személy szerint ezt nyilván nem mindenki így mondja el, vagy nem mindenki így gondolja a kollégáim közül, de nekem személy szerint az átmenet a legnehezebb, az óvodából az iskolába való átmenet a legnehezebb. Talán ez a legnagyobb kihívás alsó tagozatos tanítóként, hogy hogyan tudjuk őket a legkönnyebben, a legnagyobb szeretettel átsegíteni ezen a nehéz időszakon.
1: Aminek ugye még most is a napjait éljük, élik talán, akik ugye elsősök. Azt sokszor halljuk, hogy az első pedagógus személye mennyire meghatározó egy gyermek életében. Talán egy picit ennek a súlyát is érzik önök ilyenkor?
2: Hogyne. Mindenképpen érezzük, természetesen. Ha én visszagondolok az első tanítónémre, én is emlékszem rá, felnőtt fejjel. Több mint 30 éves munka után. Úgyhogy biztos, hogy ezeknek a gyerekeknek is az életében ez óriási dolog lesz, hogy kik tanítják őket először, és emiatt is nagyon-nagyon fontos az a szeretet teljes közeg az ő számukra, illetve megteremteni azt a szeretet teljes közeget, amiben ők biztonságban érzik magukat, amiben megtanulják azokat a szabályokat idézőjelbe, amik az iskolában fontos, hogy megtanulják, illetve fontos az, hogy ők ezeket megtartsák és betartsák. Én annak a híve vagyok, hogy nagyon fontos, hogy legyenek keretek adva a gyerekeknek, legyenek szabályok adva a gyerekeknek, mert ezek azok, amik őket megvédik azoktól a nehézségektől, amik utána esetleg következhetnek a felsőbb években.
1: Ugye matematika, magyar, készségtantárgyak, nyelvoktatás. Itt az első napokat mi jellemzi, mik azok a bevezető feladatok az ő számukra, amelyeket gyakoroltatnak talán, amellett, hogy ugye az iskolai életbe is vele kóstolnak. Az első tanóráknak a menetéről picit konkrétabban, hogyha szólhatunk.
2: Igen, semmiképpen nem tudunk nekik 45 perces órát tartani az elején. Nagyon fontos, hogy észrevegyük az ő korlátaikat is, mert nyilván vannak. Elfáradnak, muszáj velük megállni, ki kell alakítani a tanórának azt a rendjét, amit az óvodában nem szoktak meg, mert nem voltak ilyen körülmények között. Nekik meg kell tanulni azt, hogy igyekezzenek a tanórát végigülni. Ahogy azt látjuk, hogy ők fáradnak, természetesen ezzel lazítunk egy kicsit. Megállunk, játszunk egy kicsit, éneklünk egy kicsit, mondókázunk. Az is nehéz nekik sokszor, hogy bejönnek az épületbe, és nem ismerik az épületet. Meg kell tanulni, mi hol van. És ez nem egy nap, hanem van, hogy hetek kérdése. Be kell, hogy szokjanak, meg kell, hogy tanulják azt a napi rendet, hogy az olyan rutinná váljon az ő számukra, hogy ne okozzon ez problémát. Nyilván különbözőek a gyerekek, különböző adottságokkal rendelkeznek, különböző helyekről jönnek, különböző óvodákból jönnek. És ennek is megvannak a nehézségei az első napokban, nem ismerik egymást. Emiatt is szoronghat néhány gyerek. Ki mellett ül, hogyha már ültetésről van szó esetleg már, bár az első napokban azért még annyira nem szoktunk az ültetéssel foglalkozni, pont azért, hogy ők kényelmesebben érezzék magukat, meg hogy ne legyen nekik ezek az első napok túl szorongóak. Úgyhogy ezek a legnehezebbek nekik igazából szerintem, hogy kialakítani, megszokni az iskolának azt a rendjét, ami nálunk itt működik és bevált évek óta. A negyedikesekkel egyébként, hogy erről is beszélhetek egy kicsit, mert amikor az ember végigvisz egy osztályt 4 év alatt, akkor kialakít egy rendet és egy rendszert. És megtanulják ezek a gyerekek azt, hogy mi a fontos, hogy mit vár el a tanítónéni, és nagyon szépen meg is tanulják azt, hogy ennek megfelelően tanuljanak, ennek megfelelően vigyék az életüket az iskolában. Úgyhogy amikor az ember újra kezdi 4. osztály után az elsőt, az nekünk se könnyű, nekünk is újra kell kalibrálni magunkat a kicsikhez, de azt gondolom, hogy az első, tehát az előkészítő időszak, illetve a betanulós időszak után, ez körülbelül egy... Nálam ez mindig úgy volt, hogy azért novemberre ezt megszokták. Tehát novemberre kialakul az a rend az elsősöknél, amire szükségünk van ahhoz, hogy a tanulás az görülékenyebben tudjon haladni.
1: Ugye mondhatjuk azt is, hogy ez még az ismerkedés időszaka, nekik is a mindennapokkal, annak rutinjával, a kortársakkal, a pedagógusokkal, ugye azzal az élethelyzettel, ami most szeptember 1-től valósul meg az életükben. Itt a tanév első napjaiban, heteiben mik azok a módszerek, amelyekkel például a magyar nyelv oktatását megkezdik, hiszen említett ön is, hogy az írás-olvasás elsajátítása az természetesen mennyire fontos.
2: Igen. Én magyar nyelv és irodalmat tanítok az elsősöknek, ahol a Meixner módszerrel tanítjuk őket meg írni és olvasni. Ez az egyik legjobb módszer szerintem az elsősök számára, ahhoz, hogy megtanuljanak írni, olvasni. Ha azt látjuk, vagy azt látom, hogy valamelyik gyerek esetleg lemarad, vagy nem tudja a tanmenetnek a tempóját fölvenni, akkor természetesen ezt figyelembe vesszük, és első osztályban ez nagyon is fontos, hogy figyelembe vegyük a gyerekeknek a saját tempóját. A Meixner módszer nagyon jó egyébként, nagyon, én már harmadik első osztályt tanítom ezzel a módszerrel megolvasni és írni. Általában évvégére minden gyerek megtanul írni és olvasni. De van olyan, aki már január végére, tehát körülbelül az első fél év végére már úgy tud olvasni, és olyan szövegértése is van, ami nagyon fontos lesz a továbbiakban. És itt nagyon-nagyon hangsúlyozom a szövegértést, hogy mennyire fontos a szövegértés a gyerekek számára ezt megtanulni, mert nagyon sokat hallom azt, hogy felsőbb évfolyamokkal mennyire komoly probléma van a gyerekek szövegértésével. Úgyhogy én erre nagyon nagy hangsúlyt fordítok, hogy a szövegértésük jó legyen, és hogy megszerettessük velük az olvasást ebben a kütyüs világban, ami bizony-bizony elviszi sajnos az ő figyelmüket egy teljesen más irányba, és ezért én alsó tagozaton nagyon fontos dolognak tartom az olvasásnak a megszerettetését. Ezért erre nekem külön módszereim is vannak, külön praktikáim, amit úgy tűnik az elmúlt években sikerült megtanítani őket, illetve megszerettetni velük az olvasást. Minden osztályomban kialakítottunk hátul egy kis könyvtárat, és a délutáni napközis időszakban, amikor ők végeznek a házi feladattal, akkor szabadon bármelyik könyvet elővehetik. És nagyon nagy hatással vannak egymásra a gyerekek, és mivel itt az iskolában nem lehet, ugye, és nem is veszük elő a telefonokat, ugye első-másodikban nincs is még nekik, de harmadik-negyedikben azért előfordul, hogy náluk van, de ezeket nem adjuk oda nekik, hanem azt az időszakot, amikor ők már a szabad idejükkel rendelkeznek, arra fordítjuk, hogy olvassanak. És igyekszem olyan könyveket hozni, illetve hozatni a gyerekekkel, ami érdekli őket. És ahogy látják egymástól, ahogy olvasnak, és rájönnek arra, hogy milyen érdekes is az a könyv, és megízlelik az olvasásnak a szépségét. Érdekes látni azt rajtuk, hogy mennyire sokat változnak ilyen szempontból. És olyan gyerekek is, akik mondjuk első-másodikban még nem veszik elő a könyvet, harmadik-negyedikre eljutnak odáig, hogy csillogó szemekkel, örömmel mondják el nekem, hogy Kriszta néni, ezt a könyvet olvastam el egy hónap alatt. És ez nagy öröm számomra, mert úgy indíthatom őket felső tagozatba, hogy hát ha talán egy kicsit hozzátettem ahhoz, hogy megszerettessem velük az olvasást.
1: És hamarosan erről is szólunk, hogy az alsó tagozatból felső tagozatba átlépés mit jelent egy gyermek életében. Most még ha egy olyan záró kérdésem lehet tanítónőhöz, hogy azoknak a szülőknek, akiknek az első osztályt kezdték meg idén a gyermekeik tanulmányaik tekintetében, mik azok a jó tanácsok, amelyeket a szívükre helyezne, és bizonyára itt az első szülő értekezleten ezt a saját osztályában meg is tette, hogyan segíthetik a szülők a mindennapokban a gyermekeiket e tekintetben?
2: Igen, sokszor a szülőket is nyugtatni kell, hogy nem kell félni és nem kell izgulni a kezdeti nehézségektől, mert azok a gyerekek, akik belépnek az iskola kapuján, nagyon hamar megtanulják az iskolai életet, hogyan kell élni. Nagyon ügyesek abban, hogy felvegyék a tempót az iskolában, és szoktam mondani a szülőknek, hogy nyugodtan, bátran engedjék őket el, ne féljenek attól, hogy hogyan fogja magát ellátni, vagy elég lesz-e neki az napra tett étel, vagy bármi, mert pontosan az alsó tagozatnak az az egyik legnagyobb feladata, hogy önállóságra tanítsuk ezeket a gyerekeket. Úgyhogy én mindig azt szoktam nekik mondani, hogy engedjék őket el bátran, a másik pedig, amit szoktam tőlük kérni, az a támogatás, hogy mindenféleképpen próbáljunk meg együtt segíteni a gyerekeknek, hogy átviseli ezt a kezdeti nehéz időszakot, ami nyilván mindannyiunknak nehéz, a szülőnek is nehéz, a gyereknek is nehéz, meg a tanítónéninek is nehéz, de együttműködve mindenképpen sikerülni fog ezeknek a nehézségeknek a leküzdése.
1: Én is azt kívánom, hogy ez így legyen, és nagyon szép tanévet kívánok önöknek is. Kovácsné Molnár Krisztina tanítónőnek köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: Kedves hallgatóink, magazinunk folytatásában Orbánné Baksi Zsuzsannával, angol szakos tanárnővel beszélgetek. Zsuzsanna 5. osztályosok osztályfőnöke itt a 2026-27-es tanévben. Így a következő percekben elsősorban arról fogunk beszélgetni, hogy az alsó tagozatból felső tagozatba történő átlépés mit jelent, mit jelenthet egy gyermek életében, ezt hogyan látja ön, milyen tapasztalatai vannak így az idei tanévben, ugye itt az első napok tekintetében, illetve már nem először 5. osztályfőnök Zsuzsanna, ha jól gondolom, így azért több tapasztalatról is beszélhetünk.
1: Áldás békesség! Az idei évben kaptam egy új 5. osztályt. Az a szerencsém, hogy ezeket a gyerekeket már tavaly is tanítottam, tehát ismertem őket. Viszont azt gondolom, hogy az 5-eseknek van a legnehezebb dolga. Tehát annyi sok változás van az életükben, hogy az 5. osztályt egy nagyon nehéz, kihívásokkal teli évfolyamnak tartom. Láttam is az első napokban, hogy nagyon meg voltak szeppenve, ugye új tanárok, új tantárgyak, rengeteg könyv, mi marad otthon, mi nem marad otthon. Ezek a gyerekek egy kicsit meg voltak lepődve, és még azt gondolom, hogy még most is van, aki kicsit megrettenve jön, mert nem ismeri a tanárokat, nem ismeri a tantárgyakat, tehát mindenképpen nehézségekkel találják magukkal szembe, amiket segítenünk kell, hogy ezek kisimuljanak, ezek a nehézségek.
0: Bocsánat, hogy közbeszúlok, még mielőtt itt tovább beszélnénk erről, megemlíthetjük magukat, konkrétan azokat a tantárgyakat, amelyek most léptek be, vagy bizonyos új formában léptek be a gyermekek életébe?
1: Ami teljesen új számukra, az a történelem. Az angol nyelvet továbbra is tanulják, de eddig nem csoportbontásba tanulták, most képességeik szerint van egy alapcsoport és egy emelcsoport, és matematikából is ugyanez van, tehát két csoportban tanulják, ami azért változás, mert a csoportok a két osztályból, tehát az évfolyamból tevődnek össze. Ezért egy új csoportban újra meg kell találniuk a helyüket egy új pedagógussal. Tehát a tantárgy marad, és minden más változik. Tehát a készségtárgyak azok ugyanúgy maradnak. A történelem mellett bejön még egy dráma. Ez egy egyórás tantárgy, ahol leginkább játszanak, önismereti feladatokat oldanak meg, csapatépítésre. Nagyon jó. Ugye van a hittanórájuk, tehát megmarad minden, a magyar, a természetismeret, a testnevelés, a matematika, az angol, és a történelem és a dráma az, ami új tantárgyként jelenik meg.
0: És itt akkor az első kérdést, hogyha folytatja a tanárnő, hogy itt az átmenet tekintetében az új tantárgyak megismerése mellett mik még azok a kihívások, amelyekkel itt együtt a mindennapokban elindították az idei tanévet is.
1: Kettő nagy csoportra osztanám azokat a nehézségeket, amivel az 5-esek, illetve a családok szembe találhatják magukat. Az egyik a személyi oldal. Ugye eddig általános alsó tagozatában egy-két tanítónénivel dolgoztak egész nap, néhány betanító tanárjuk volt, mondjuk angolból én hetente egy-két órát velük töltöttem, de a tanítónénik reggeltől délutánig valamelyik a kettő közül állandóan velük volt. Ők egy biztonságos pontot jelentettek a gyerekek életébe, tudták a szabályokat, tudták a rendet, megszokták egymást, ugye 4 éven keresztül ismerték egymást, és együtt töltöttek nagyon sok időt. Ez 5-kel ugye hirtelen megváltozik. Nagyon sok új tanár érkezett a gyerekek életébe, tehát nem új tantárgya, de mindenhová új tanár érkezett. 5-6 új tanárral találkoznak most már a gyerekek, akiknek mindenkinek más szabályrendszere van, mindenkinek más elvárásrendszere van, és ez jelentős nehézséget okoz nekik. Osztályfőnökként én az osztályomból vannak olyan tanulók, akiket nem tanítok angolból, tehát mi egyetlen egy osztályfőnöki órán találkozunk egy héten. Itt vagyok az iskolában, tehát megtalálnak, tudnak hozzám fordulni, szünetekben megyek hozzájuk, hogy megbeszéljük a problémákat, de nem vagyok velük reggeltől estig. És ez nagyon nagy nehézségnek érzem a gyerekek számára. A szülők számára is nehéz az, hogy több tanár tanítja a gyerekeket, mert ugye ezekkel a tanárokkal már csak fogadórán tudnak találkozni, vagy különböző programokon, tehát már nem ismerik ugyanúgy a tanárokat, mint a tanítónénéket ismerték. És ugye a tanároknak is gondot okoz a sok új gyerek, tehát mire megtanuljuk a nevüket, megismerjük őket, tudjuk, hogy kinek milyen problémája van, tehát ez mind a három oldalról szerintem ez az egyik nehézség. A másik, az pedig a tanulmányokban való változás. Ugye általános iskola alsó tagozatára az jellemző, hogy nagyon sok írásbeli feladatuk van, és nagyon kevés a szóbeli, a memorite, tehát vannak, de nem annyira jelentős ezeknek a száma. Felső tagozatban például a történelemnél, a természetismeretnél, a magyarnál, tehát a szóbeliség is előtérbe kerül. Meg kell tanulni a gyerekeknek, hogy egy házi feladat nem csak abból tart, hogy megírjuk a házi feladatot, hanem bizony meg kell tanulni ezeket kívülről, vagy elmondani a tartalmat. Ez itt nehézséget okoz, mert nem tanulták még meg a gyerekek, hogy ezeket a tantárgyakat hogy kell tanulni.
0: Akkor bizonyára ilyen tanulásmódszertanban is adnak nekik segítséget.
1: A szeptemberi hónapban az a tervünk, hogy az EGMI munkatársa mind a két osztályban egy tanulásmódszertani tréninget fog tartani. Ez körülbelül 4 órát legalább igénybe fog venni, ahol megtanítják, pont erre fognak fókuszálni, hogy kell kiemelni a lényeget, hogy kell elmondani ezeket a dolgokat, mármint egy megtanultan anyagot. Mi tanárként is segítjük őket, tehát, hogy angolból a szótanulásra újra visszatérjünk, hogy kell ezeket megtanulni, ugye, hogy másképp kell leírni, másképp kell kimondani. Tehát mi is segítjük őket a tanórán, adunk nekik ötleteket és tippeket, és az átmeneti időszakban nagyon türelmesen várjuk, hogy beérik-e, vagy eljut-e hozzájuk az információ, hogy kell ezeket megtanulni. A szülőknek is ez új feladatot ad, mert ugye sok szülő azt gondolja, hogy a gyerek 5-es nagy, egyedül önálló, meg tud mindent csinálni, felső tagozatos, hát ez nem így van, mert az 5-esek az leginkább még inkább 4-esek jelen pillanatban. Tehát a szülőnek is meg kell nézni, hogy elkészült-e a tanulószobán a házi feladat. Ki kell kérdezni, hogy mondja el, hogy a történelmet a saját szavaival, mert ez úgy fog fejlődni, hogyha gyakorolják. Annyit szeretnék még itt megemlíteni, hogy nagyon jónak tartom a tanulószobát, tehát azoknál a szülőknél, akik a délután folyamán tovább dolgoznak, és a gyereküknek a felügyelete nincsen megoldva, azoknak például nagyon jó, hogyha tanulószobások ezek a gyerekek, mert itt egy szaktanár, vagy a szaktanár segít nekik, együtt vannak, tudnak játszani is, és ugyanakkor meg tudják csinálni a házi feladatot is.
0: Ugye most az iskolában beszélgetünk, és a gyermekek épp az udvaron játszanak ugye szünet idején, a mozgás is ugye nagyon fontos, hogy a mindennapok részét képezze.
1: Tehát ugye mivel nagyon sok szellemi feladatot ró rájuk az 5. osztály, ezért feltétlenül fontos a mozgás. A gyerekeknek 5 testnevelés órájuk van egy héten, nagyon sok gyerek sportol emellett. Tehát vannak, akik focizni járnak, vannak, akik táncolni járnak, és ez leginkább délutáni elfoglaltság számukra, nagyon sok versenyzőnk is van, tehát nagyon próbálunk arra figyelni, hogy a szellemi és a testi fejlődésükre mindenképpen fókuszáljunk.
0: És itt még az előző válaszra picit visszautalva, talán ez egy ilyen örök kérdés, és bizonyára egyénre szabott is, vagy a családban a szülők is ugye érzik, hogy mi az a talán a folyamatosság elve alapján, ahogy a szakemberektől is szoktuk hallani, amikor a gyermeknek mind a tanulásban, mind pedig egyéb területen is ugye egyre nagyobb önállóságot adva, hogy megérezze a saját felelősségét, mégis támogassuk őket, hogy ennek azért megvan a folyamata, hogy idézőjelben, mikor engedjük el a kezüket.
1: Azt gondolom, hogy az 5. osztály még nem az az évfolyam, amikor el kell engedni a kezüket. Nagyon sokan elmondták itt az első napokban, hogy milyen félelmeik vannak nem csak az iskolával kapcsolatban, hanem mondjuk a sötétbe félnek és ilyesmi. Tehát, hogy ezek a gyerekek még kicsik. El kell kezdenünk önállóságra tanítani őket, például, hogy a teljes bögréjüket, a iskola tejet kapnak most, hogy például mossák el. Tehát ezt nem kell egy szülőnek ellenőrizni minden nap, de mondjuk egy pénteken azért mégiscsak meg kell nézni, hogy néz ki ez a bögre. Tehát nem kell a szülőnek bepakolni, de ellenőrizni kell, hogy megvan-e még mindene. Hogy úgy jöjjön iskolába, hogy biztos arról, hogy nem kell azon aggódnia, hogy hiányzik mondjuk a felszerelése. Tehát a szülőnek azt gondolom, hogy mindenképpen egy ilyen supervisor feladata van otthon, tehát nem csak a tanulási, a megtanult anyagot kell megnéznie, hanem azt is, hogy vannak előkészítve, becsomagolva, megvan-e minden, be van-e pakolva. Ha nincs, akkor nem kell beszaladni és elhozni gyorsan, hogy otthon maradt egy tornazsák, hanem meg kell tanulnia, hogy ha otthon hagyod, akkor az otthon marad, és el kell mondani a tanárnéninek, hogy nem pakoltál be. Mi erre nagyon türelmesek vagyunk, és nagyon nincs retorzió itt az első körben, de például ezeket meg tudják tanulni. Vagy az, hogy a technika dobozba mit kell hozni másnapra, ezt meg kell jegyezni a gyerekeknek. Tehát szép lassacskán kell ezt az önállóságot. Nem kell rögtön azt mondani, hogy akkor most már egyedül járod haza, hanem hogyha eddig hozta a szülő, és a gyerek igényli, akkor nyugodtan hozza továbbra is. Tehát nem kell hirtelen nagyként kezelni, mert még nem az.
0: És ugye itt az évek alatt nagyon jól megismerték egymást a gyermekek, jó barátságok alakultak ki bizonyára. Hogy látja, hogy egy-egy osztályközösség az iskolai életnek a mindennapjaiba hogyan tud részt venni?
1: Tavalyhoz képest látok már a gyerekeken is változást, mert ugye beléptünk a kiskamaszkorba, vagy van, aki már benne is van bőven. Vannak, akik az osztályon belül az osztály mókamestere szerepéért küzdenek, míg mások mondjuk esetleg van valami adódott új problémájuk, és azokkal küzdenek. Tehát a gyerekeknek megint egymással kell találniuk, és megint meg kell találniuk a helyüket az osztályokban.
0: Itt talán azt is elmondhatjuk, hogy ebben az életkorban, akár egy nyári szünet alatt is, ugye, ami több mint két hónap, sokat változik egy gyermek személyisége?
1: Így van. Tehát, hogy a tavalyhoz képest én is észreveszem, hogy vannak olyanok, mondjuk testileg is látszik a változás. Tehát a fiúk közül van, aki borzasztó sokat nőtt. Vannak, akik hirtelen annyira megnyúltak, hogy nem tudnak mit kezdeni most a kezükkel, a lábukkal, tehát, hogy ilyen testi dolgokkal is szembe kell nézniük. Meg vannak, akiknek mondjuk félelmet okoz az, hogy tényleg ötödikes, hú, mit fog szólni a tanárnéni. Tehát újra meg kell találniuk önmagukat, és ebben mindenképpen segítségre szorulnak. Otthon is. Tehát nagyon fontos, hogy a szülők próbálják, akármilyen fáradtak is a tanulásukra, a személy, tehát hogy beszélgessenek velük, el lehessen mondani, hogy mi volt az iskolában. De visszatérve a kérdésre, nagyon sok program van az iskolában. Tehát vannak osztályprogramok is, mi ötödikben nagyon sokat próbálunk arra fókuszálni, hogy iskolán kívül is, tehát nem csak tanórákon találkozzunk, hanem hogy iskolán kívüli programokat is szervezünk nekik, hogy jobban összekovácsolódjunk. De például itt szeptemberben lesz egy családi nap, tehát ahol jöhetnek a szülők, találkozhatnak a kollégákkal is. Tehát nem csak fogadórán, hanem vannak különböző programok, amikor jöhetnek a szülők, beszélhetnek a kollégákkal, vagy a gyerekeknek, hogy sportnap, hogy egy másik közegben tudják megmutatni egymásnak, meg másnak is, hogy ők milyen ügyesek. Ezzel is motiváljuk őket, azt gondolom.
0: Mostani beszélgetésünk végén mik lennének azok a gondolatok, amelyet itt szeptemberben egy tanév kezdetén a gyermekek, a szülők, a családok szívére helyezne felső tagozatos tanárként?
1: Azt gondolom, hogy az a gyerek, aki örömmel jön iskolába, aki motiváltan érkezik iskolába, annak sokkal könnyebben megy a tanulás, mert jó kedvel fog neki, és ha jó kedvel kezdi a nehéz tantárgyakat, a matematikát, a történelmet, akkor hamarabb fog sikereket elérni benne. Tehát mindannyiunknak az a feladata, a tanároknak, a szülőknek, mindenkinek, hogy álljunk ezek mellé, a gyerekek mellé, segítsük őket, ahol szükséges, de csak ott, ahol szükséges, és próbáljuk a lelkesedésünket belevinni, hogy ez egy nagyon jó történet, hogy már ötödikesek, és minden erőnkkel azon legyünk, hogy segítsük nekik ezt az átmenetet.
0: Én nagyon jó tanévet kívánok önöknek, és köszönöm szépen a beszélgetést Orbánné Baksi Zsuzsanna angol szakos tanárnőnek.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola is óvodában készült összeállításunkat hallhatták. Ugye itt egy csengő is jelezte, hogy az intézményben beszélgettünk az elmúlt órában Hegyesi Károly főigazgatóval, Kovácsné Molnár Krisztina tanítónővel és Orbánné Baksi Zsuzsanna angol szakos tanárral. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak. Az Európa Rádió Családban Maradt című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisneveres Viktória búcsúzik önöktől, viszont hallásra.
2: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora csütörtökön délelőtt 11 órától. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megújul a Debreceni Egyetem központi épülete előtti park, a műemléki francia kert felújításakor a lakossági véleményeket is figyelembe veszik, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben azt írták, a témában tartott egyeztetésen a résztvevők egyetértettek abban, hogy az átalakuló térnek meg kell őriznie a műemléki francia kert jellegét, ugyanakkor meg kell felelni a klímaváltozás okozta kihívásoknak és a modern kor igényeinek. A találkozón Bács Zoltán rektor felidézte, hogy az intézmény nyár elején kérdőívben kérte ki a városlakók véleményét, mivel az egyetemtér felújításáról szóló hírek jelentős érdeklődést váltottak ki. A kitöltők nagy többsége egyetértett abban, hogy szükség van a felújításra, a tér járhatóbbá tételére, a zöld felületek nagyságának növelésére, illetve a klimatikus viszonyokhoz igazodva a kánikula idején is használható árnyékos részek bővítésére. Ugyanakkor sokan elvetették a medence tér megnövelésének lehetőségét, ismertették. A felmérés rámutatott, hogy a lakosság olyan egyetemteret szeretne, mely megtartva a műemlék jellegét, nagy zöld felületet és megfelelő árnyas ligetes pihenőkertet kínál az arra járóknak Debrecenben. Felvetették egy formára nyírt platánfasor telepítését is a tér déli részén, de szóba került a tér kulturális, családi, közösségi célú használatának kibővítése, és megvizsgálják a korábbi koncepciótervekben szereplő térzenének helyet adó zenepavilon vagy színpad kialakításának a lehetőségét is, jelezte a Debreceni Egyetem sajtóközpontja. Csülkös pálinkás napot rendeznek 10-szer most szombaton a Boldogkői várban. Középkori hagyományőrző programokkal, párbajokkal, lovas bemutatóval, jelmezes tárlatvezetésekkel, valamint pálinka és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat. A vendégek többek között 14. századi lovagi párbajokat és nehéz páncélos lovas bemutatót láthatnak, míg a jelmezes tárlatvezetések az Anjou-kori Magyarország világát és a vár történetét idézik meg. Az érdeklődő ők középkori fegyvereket és páncélokat is kézbe vehetnek. A rendezvény egyik látványossága a Pestis doktor bemutatója, emellett mesterségbemutatók, középkori ügyességi játékok és apród avatás is színesíti a programot. A gasztronómia és a pálinkák kedvelőit pálinka bár várja a sziklaösvényen, ahol a kóstolás mellett pálinka felismerő versenyt is rendeznek Boldogkőváralján. A vár alatti étteremben pedig különféle sült csülkökkel várják a vendégeket. A tűzoltók befejezték az utómunkálatokat Egyek külterületén, a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki a nádas, cseri és bokros, bozótos terület, közölte a katasztrófa védelem csütörtök reggel. Azt írták, szerda késő estére úgy tűnt megszűnnek az izzások is, ám az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan

0: az itt mért 22,1 fok, alig 0,3 fokkal haladta meg a korábbi, majdnem 22 fokos rekordot, melyet még 1946-ban Orosházán mértek. Szerda délutánra már igazi nyári hőség volt, a csúcshőmérsékletek jellemzően 30 fok felett alakultak, Újpesten a legmelegebb órákban majdnem 35 fokot regisztráltak. Miskolcon, Nyíregyházán és Debrecenben 32-33 fok volt szerdán, miközben hajnalban 10-12 fokot mértek.
1: Az időjárásról.
0: Erősen felhős, borongós idő lesz, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északias szél. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken napközben 16 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Délkeleten lesz nyáriasabb az idő.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban két témával foglalkozunk. Először Tomaj monostorába látogatunk, majd a Debrecen

0: debreceni református kollégium óvodájába. A Tomaj Monostori Református Missziói Egyházközség lelkipásztor házas párjának, Fodor Gusztávnak és feleségének, Fodor Csipes Anikónak számos területen sikerült fejlődést elérniük gyülekezetükben. A mintegy 100 éves Tomaj Monostori Református templom a Nagykunság egyik legszebb szakrális épülete, egy korábban elutasított, majd mégis támogatást nyert pályázatnak köszönhetően 15 millió forintból 2022-ben megújulhatott. Megszépült a berendezés is, miután egy Németországban bezárt evangélikus templomból olyan faragott tölgyfa templompadok érkeztek, amelyek méretében és darabszámában is tökéletesen illeszkedtek a helyi templom belsővel. Újvári László beszélgetését hallják.
1: Immár 3 éve, hogy a Tomaj Monostori Református Missziói Egyházközség a Tisza Szent Imre Református Egyházközséghez tartozik. Ezzel kapcsolatban Fodor Gusztáv lelkésszel és Fodor Csipes Anikó református lelkészekkel beszélgetünk. Hogyan találkozott Tisza Szent Imre és Tomaj Monostor a református közössége, és ez a szándék hol, miként fogalmazódott meg?
2: Soha nem gondoltuk volna, hogy a Tisza Szent Imrei, a Tisza Dezsi és a kis Újszentgyörgyi kis szórvány gyülekezetünk mellé fogunk kapni egy másik gyülekezetet, de valahogyan úgy alakult a nagykunsági református egyházmegye élete, hogy a Nagykunsági Református Egyházmegye esperese, Konszti Bor nagytiszteleti úr felhívott telefonon, és megkérdezte, hogy el szeretném-e vállalni a Tomaj Monostorai Református Egyházközségnek a lelkipásztori szolgálatát, és igazából ezt úgy tette fel, hogy vagy elvállalom, vagy elvállalom. Úgyhogy igazából nem nagyon volt lehetőség választani, de érdekes az, amikor ő ezt elmondta, akkor én a szívemben olyan kellemes, jó dolgot éreztem. Én hiszem azt, hogy ezek a gyülekezeti kirendelések vagy kihelyezések, én hiszem azt, hogy ebben Isten akarata valósult meg, és hiszem azt is, hogy ilyenkor Isten lelke munkálkodik az emberben, hiszen nem akármiről van szó, hanem egy gyülekezetnek a lelki pásztori szolgálatáról, és jó érzést töltött be, és a két választási lehetőség közül igen mondtunk. És azóta ez a szolgálat, ez türetlenül működik, és azt érzem, azt érezzük a kedves feleségemmel, akivel együtt végezzük ezt a szolgálatot, hogy Isten áldása van ezen a szolgálaton.
1: Nem mindenkinek tiszta az elsőre, hogy két gyülekezet együttműködése, anyagyülekezet és missziói egyházközség formájában ez mit is jelent pontosan? Milyen szerepet lát el ebben Tisza Szent Imre református közösség, és milyen szerepet lát el ebben Tomaj Monostor református közössége?
3: Hivatalosan nincsen összekapcsolódva a két gyülekezet. Hivatalosan két különálló gyülekezetről beszélünk, ami miatt mégis mondhatjuk, hogy testvérközösséget, az, hogy mi korábban is a Tiszadezsi gyülekezettel is, az Újszentgyörgyi kis csapattal is úgy szerveztük mindig az alkalmakat, hogy lehet átjárás nyugodtan a közösségek között. Vannak kifejezetten olyan lelki alkalmaink, ahol erre helyezzük a hangsúlyt, hogy legyen csapatépítés a gyülekezetek között. Nagyon szeretnek közösségben lenni egymással. Megvan ez, hogy külön vannak a gyülekezetek, nyilván szervezetileg, presbitériumok, stb. De úgy nem választjuk őket szét, hanem hogyha szervezünk valamit az egyik gyülekezetben, akkor azt igyekszünk a többi gyülekezetben is megtenni, lehet, hogy kisebb formában, lehet, hogy más formában. Igyekszünk az egyensúlyra a gyülekezetek között, és ezt ők nagyon értékelik. És éppen ezért szeretnek is részt venni, átjárni egymáshoz, megszervezzük, akár mi is segítünk az utazásban, de ők is ilyen konvojban is elindulnak, és akkor nagyon-nagyon-nagyon lelkesen részt vesznek. Akár a Tomaj Monostorai alkalmon, és pontosan a legelső Isten tisztelet is egy ilyen alkalom volt, 2021. augusztusában, hogy meghirdettük, hogy akkor ez lesz az első Isten tisztelet, amin férjem fog szolgálni, és akkor nagyon lelkesen jöttek Tisza Szent Imréről is, Tisza Dezsről is, Újszentgyörgyről is református hívek, sőt, nem csak református hívek, és egy nagyon szép lelki közösséget alkottak már ott az első alkalommal is.
1: Tehát akkor most a tisztánlátás érdekében egy anya gyülekezetről, mint Tisza Szent Imre, és három kis gyülekezetről, mint Tisza Dezs, Újszentgyörgyi és Tomaj Monostorról beszélünk.
3: Tisza Dezs is anya gyülekezet már, hiszen az elmúlt évek, stb. Amikor hozzánk került Tisza Dezs, az is misszió. Sőt, igazából, amikor én ide kerültem Tisza Szent Imrére, még Tisza Szent Imre is missziói gyülekezet akkor. Értem. És akkor így az elmúlt évek során a közös szolgálat, a megerősödés mind lelkiekben, mind épületeinkben, ugye nagyon sok minden fejlesztés történt. Itt Tisza Szentimén ugye intézményesedtünk is, és akkor így szépen apránként növekedés áll be, és ennek a következménye lett az, hogy Tisza Szentimén lett először anyaegyházközség, aztán Tisza Dezs is anyaegyházközség lett, úgyhogy most Tomály Monostorán próbáljuk gyarapítani a dolgokat, meg szépen építkedni, hogy ott is egy már a lelki fejlődés határozottan elindult. Van egy zsoltár, amit mi nagyon, én nagyon sokat emlegetem, a 133. zsoltárt. Annak is azt a versét, hogy jó, mi szép, mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek, mert csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. És ezt a zsoltárt mi nagyon, nagyon éljük. Mi nagyon igyekszünk a békességet munkálni a közösségeinkben, mert azt látjuk, hogy csak így hoz az Úr áldást és életet, és ezt minden nap megtapasztaljuk, hogy valóban így van.
2: Azt is lehet mondani, hogy ezek között, a gyülekezetek között úgy végezzük a szolgálatot, hogy a fizikából ismerős ez a kép, hogy a közlekedő edény szindróma, hogy igazából minden áldás, amit mi kapunk Tisza Szentimrén, vagy Tisza Dezsen, vagy Tomály Monostorán, azt megosztjuk egymásról is. Tényleg a kedves feleségem jól mondta, és én el is felejtettem, hogy amikor az első Isten tisztelet volt Tomály Monostorán, akkor kértem a dezsieket és a szentimréket, meg az újszentgyörgyieket, hogy jöjjenek el, és hogy fogadják be üdvözöljék testvérként, hiszen kaptunk egy új testvért, kaptunk egy új gyermeket, a család bővült, és ez mindig öröm, mert új életeket, egy új nyájat bízott ránk az Isten, és hogy ez a fajta befogadás, ez nem csak a mi részünkről megtörtént, hanem megtörtént a presbitérium részéről, a gyülekezeti tagok részéről, és van egy különleges szolgálatunk, ami egyedi kicsit talán egész Magyarországon, ez a lelki fröccs szolgálat, ami egy nagyon különleges szolgálat, hiszen van Tisza Dezsen, Tisza Szentimrén, Újszentgyörgyön, Tomály Monostorán, és negyed évente van egy találkozónk, amit úgy hívunk, hogy nagy fröccs, és ez a nagy fröccsön minden kis gyülekezetünk tagjai megjelennek, és együtt magasztaljuk Istent, együtt figyelünk Isten igére, együtt imádkozunk, együtt éneklünk, és közösek ugye a szolgálattevők is, és meg kell említeni azt is, hogy egy nagyon-nagyon képzett kántorunk is van, és az ő szolgálata is közös ezekben a gyülekezetekben. Csipes Rékáról van szó, aki nagyon-nagyon magas szinten műveli az egyházzenét, és fantasztikus szépséget hozott az Isten tiszteleteinkbe, hiszen korábban mi csak énekeltünk, de orgona kísérettel is ellátja a szolgálatokat, és ez is egy kicsit összeköt bennünket egy a zenei szolgálat.
1: Beszéljünk egy kicsit az elmúlt, vagyis pontosabban az első évről. Tehát ez 2021. augusztusától 2022-ig, amikor ugye egy templom szentelés, egy templom felújításnak a végét sikerült megünnepelni. Ez az első éve szortált.
2: Az első éve több dimenzióban új dolgot hozott. A feleségem tudna beszélni arról, hogy a hitoktatás elindult egy megújult formában a Tomály Monostorai iskolában és az óvodában. Ez az ő szakterülete. A másik oldalon pedig volt egy elutasított templomfelújítási pályázatunk, és majdnem egy éves szolgálat után azt a hírt kaptuk, hogy mégis elfogadták. Tehát egy vesztes helyzetből jöttünk, és kaptunk 15 millió forintot az Emberi Erőforrások Minisztériumától, és beteljesedett az az álmunk, hogy egy közel 100 éves, kicsit lepusztult templombelsőből szerintem a nagykunság egyik ékszerdoboza lett a református templom, hiszen 15 millió forint máshol egy templomnak a tornyán eltűnik egy felújítás, de itt kívülről, belülről meg tudtuk újítani, és Isten még abban is rámosolgott, hogy Németországból egy bezárt evangélikus templomból olyan templomvadokat kaptunk, amelyek darabszámban, méretben pontosan beleillettek a tomai református templomba, és nekünk semmit nem kellett átalakítanunk, hanem ezeket a templompadokat, ezek faragott tölgyfa templompadok, csak egyszerűen be kellett helyezni. Mint hogyha az Isten azt akarta volna, hogy valahol egy élet bezárult, és nálunk pedig ez újra lett hasznosítva, és ebben is érzem Istennek a kegyelmét, mert ilyen véletlenek nincsenek. Isten azt akarta, hogy ott, ahol már nem dicsérik többet az Istent, nálunk pedig újraindult az élet, és ezt a a templomot, ezt a szolgálatot szépíti ez a gyönyörű templom. Ezek a gyönyörű templomkodók, sőt a templom felújítás végző építésvezető is nagyon-nagyon szívén viselte ezt a templomot, és egyszerűen az összes tehetségét, szeretetét beépítette a templomba. Kaptam új szószéket, kaptam új lámpákat, mindent, amit elképzeltem, megvalósult. Tehát Isten tovább most talán eddig még minden imádságunkat meghallgatta.
3: Sőt, nem csak, hogy szívén viselte, hanem ott egy olyan áldást értünk meg, hogy a kivitelező az egész családjával, bibliai kifejezéssel élve a háza népével együtt megkeresztelkedett ott a Tomály monostorai templomban.
2: Később így van, pontosan.
3: 2021-ben kaptuk ugye meg a kis gyülekezetet, és akkor én nagyon lelkesen vetettem bele magam a hitoktatásba, itt Disszaszent Imrén is, és Tomály monostorán. Akkor tértem vissza egy kis kihagyás után, hiszen a gyermekünkkel kicsit több időt töltöttem otthon, korábban, a kicsikénkkel, és nagyon-nagyon csodálatos volt azt megtapasztalni Tomály monostorán, hogy szembe találtam magam egy csomó kicsi, szomjas lélekkel. És hát az óvodában kicsit olyan bátortalanul jelentkezgettek először, ugye az iskolában adott volt, akik már jelentkeztek a hitoktatásra. Az óvodában viszont ez azért képlékeny dolog volt, és akkor így hétről hétre egyre többen bejöttek. Ugye az ovis hittan, hát az mindig maga a kis békesziget, leül a hitoktató, egy lelkipásztor, egy szőnyek szélére, köré, a kis csibék odaülnek, és hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon édes kis csemedékkel sikerült ott megismerkedni, és eljutottunk oda az év végére, hogy alig maradt gyermek, aki nem járt itt a órára, mert olyan lelkesen jöttek és részt vettek, illetve az iskolában is, hála Istennek, nagyon népszerűek voltak a hittanórák. Azóta, ugye nekem kicsit másképp alakult a szolgálatom azóta, mert 2022 tavaszán a Disszaszent Imrei Szociális Szolgáltató Központ intézmény vezetője lettem, és így a hittanoktatását kellett adnom a már az imént említett húgomnak, Csipes Rékának, ott Tomály monostorán és Disszaszent Imrén is. Ő vallástanár végzettségű is egyébként, tehát nagyon nagy segítség valóban, ő a gyülekezetünkben nagyon nagy áldás. És az elmúlt két évben már ő végezte ott a hitoktatás szolgálatát. Már most úgy van, hogy az a létszám, amit mi akkor megkaptunk 2021-ben, az mondhatjuk, hogy megsokszorozódott. És nagyon örülünk annak, hogy ez nem csak a hittanórákon látszik meg, az úgymond átlagos vasárnapok templom látogatásában még kevésbé, de amikor van egy szervezett hittanos istentiszteletünk, amikor a hittanosok bemutatják azt, amit a hittanórán vagy szervezett formában megtanulnak, legyen ez egy karácsonyi alkalom, legyen ez egy anyáknapja, akkor a kis ékszerdoboz templom az tele van, és tényleg nem találnak már ülőhelyet, pedig tele pakoltuk még plusz székekkel is, ahova csak lehetett. És nagyon szeretnek jönni a gyerekek, és hát ugye nyilván ez egy missziói lehetőség, hiszen a gyerekeken keresztül a szülőket is meg tudjuk szólítani, és be tudjuk jó értelemben véve csalogatni őket a templomba, de ők örömmel hagyják magukat becsalogatni a templomba, és örömmel jönnek és vesznek részt.
2: Volt egy presbiter, aki, amikor oda kerültünk, elmondta, hogy igazából ő csak arra vágyik, hogy egy évben legalább egyszer tele legyen a templom. És amikor megújult a templom, akkor egy évben legalább háromszor tele volt, hiszen karácsonykor, anyák napján, aztán volt egy másik alkalom is, amikor tele volt a templom. A gyerekek a szülőkkel szolgáltak, énekeltek, imádkoztak, és csodálatos volt is, hogy Isten ezt többszörösen, biztosan visszhangzik a menny, mert többszörösen Isten meghallgatta ezt a kérést, és hogy azt látom, hogy abban a kis gyülekezetben, ami egy kicsit már lemondtak mások, visszatért az élet, és ahová az élet, ahová a víz, ami az oltár alól kifolyik az Ezékiel profécia alapján, ahová elfolyik az evangélium, Istennek a jelenléte, ott újra megpesdül az élet, ott az emberek újra mosolyognak a templomba, elkezdenek beszélgetni az Istennel, ahová az Isten eljut a társadalomba, ott kizöldül a társadalom, oda élet költözik, és ezt tapasztaljuk a feleségemmel, a kántorunkkal, Tomaly Monostorán is, hogy Isten áldása miatt, az ő jó tetszése miatt kezd virágozni ez a kis gyülekezet. Ez nem egy robbanásszerű, sószerű szolgálat, gyülekezeti élet, hanem ez egy ilyen csendes, hűséges, biztos, alapos növekedés.

0: Kedves hallgatói, szeptember 30-a a Népmese napja, ugyanis 2005-ben a Magyar Olvasótársaság kezdeményezésére Benedek Elek születésnapját fogadták el a Magyar Népmese napjának. Az emléknap célja, hogy felhívja a figyelmet a hazai népmesekincs értékeire, valamint a mesékben fellelhető egyetemes örök értékeket, bölcsességeket átadja a fiataloknak. Különösen fontos szerepe van a nevelésben is a népmeséknek. A Debreceni Református Kollégium óvodájában már több mint 5 éve alkalmazzák a pompás napok módszertanát. Az országban másodikként csatlakozott az intézmény a pompás intézmények sorába, a pompás napok célja pedig nem más, mint a népmeséket közelebb hozni a gyermekekhez és a családokhoz. Az óvodában ma is meseműhely működik, amely mélyebb rétegeiben mozgatja meg a gyermekeket. A részletekről Virányiné Trapp Krisztina intézményvezető helyettest és Telepóczkiné Gyivicsán Viktória óvónőt, a meseműhely vezetőit kérdeztem. A pompás napok intézmény hálózatába kapcsolódott a Debreceni Református Kollégium óvodája is, és ugye a pompás napokról azt lehet tudni, hogy a népmese visszacsempészése a hétköznapokban az elsődleges célja, és emellé kapcsolódja foglalkozásokat is. Mikor csatlakozott az intézmény ehhez a kezdeményezéshez, és mi volt ezen túl a cél ezzel?
1: 2018-ban ismerkedtünk meg a pompás napok módszertanával. Játékkal, mesével nevelő óvónők vagyunk ebben a református óvodában, és nem állt tőlünk eddig sem távol a mese, de mégis szerettünk volna újabb módszertanokat megtalálni a népmeséhez, és hárman elindultunk egy vándorútra, ami Budapestre vezetett, és ott találkoztunk a pompás módszertannal, és úgy bontott ki egy olyan világot előttünk, hogy a hazafelé vezető úton be nem állt a szánk, és folyamatosan csak arról beszéltünk, hogy mennyire sok lehetőség van ebben a módszertanban, amit kibonthatnánk itt az óvodába, és elkezdtük gyakorolni a gyerekek között. Az első bátortalan próbálkozásokat mondanám ugyanúgy sikeresnek, mint amit a mai napig is csinálunk, és mi is meglepődtünk azon, hogy ez egy mennyire működő módszertan, és hálásak voltunk azért, hogy folyamatosan fogták a kezünket egyébként, és bármilyen kérdésünk volt, vagy bármi olyan anyag volt még, amit kellett volna kutatni, keresni hozzá, ebben mindig segítséget találtunk, mert hogy azt a lehetőséget kaptuk még meg ezzel, hogy mint mi felnőttek a népmesékben és a mesékben sokkal több réteget fedezünk föl, és így mesélni is másképp meséljük a gyerekeknek, mert már a mi szűrőnkön keresztül is sokkal mélyebb rétegeket élünk, érzünk, értünk meg a meséből, és ez nagyon nagy segítség volt ahhoz, hogy bátran a gyerekek elé tárjunk újabb meg újabb feldolgozásokat, és ebből született meg, hogy kapcsolódjunk a pompás óvodákhoz, másodikként kapcsolódtunk az országban, mert elkezdtünk egy meseműhelyt csinálni a munkatársammal, Telepóczkiné Gyivicsán Viktóriával, és a meseműhelyben nagycsoportos gyerekeket vártunk, akiket az óvónénik ajánlottak, hogy inkább a mese iránt érdeklődnek, és egy tehetséggondozó csoportként indult el ez a munka. És ott bontottunk ki egyre több mesét, havonta egyet, és a módszertant, azt a fajta módszertant, hogy kapcsoltunk hozzá kézműveskedést, tárgyalkotást, népi játékokat, népi énekeket, és egy interaktív mesemondást. Kétféleképpen dolgozunk egyébként benne, élőszavas mesemondással mondjuk el a mesét, autentikusan, de én szeretek énekeket, mondókákat belekapcsolni, és akár bábozást is, és különböző eszközöket. Viki pedig élőszavas mesemondással, és aztán utána dolgozunk tovább a mesével. Tehát kétféle módszert szoktunk így váltogatni, és nagyon-nagyon sikeres a gyerekek körében.
0: Hogyan épül fel egy ilyen meseműhely, egy-egy ilyen alkalom, hogy váltakoznak ezek a módszerek? Nyilván óvodásoknál tudjuk, hogy túl hosszú ideig nem lehet egy adott dologgal lekötni a figyelmüket, talán pont ezért is jó az, hogy mindig van egy kis ez, meg egy kis az, de mégis hogy épül fel egy ilyen foglalkozás?
2: A pompás napok alapítói, ugye itt azért hangozzon el a nevük, hogy Kormos Rebeka és Deák Zsótér Boglárka, annak idején, amikor ők kirepültek Boldizsár Ildikó szárnyai alól, akkor nagyon jól megragadták azt a fajta hiányt, amivel egyébként az óvónők mi mindig küzdünk, hogy a mesét csendben kell végighallgatni, a mesét az óvónéni mondjuk felolvassa és nem elmondja. Erre alapul a módszertanunk, és ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen ráhangolódás, amivel a gyerekeket odahívogatjuk, ez mindig egy adott mondóka. A mese szövegét is megszakítjuk, akár énekkel, ahogy Kriszti is mondta, föl is állítjuk őket, de hogy azok nem zavaró tényezők, amik régebben mondjuk minket is eléggé esetleg kizökkenthettek a meséből, mert a gyerekek figyelnek, találós kérdésekkel szoktuk ráhangolni őket. A mese folyamán, amikor mondjuk vándorútra megy a mese szereplője, akkor ott egy-egy éneket berakunk, velünk is énekelhetnek, semmi nem kötelező ezeken az alkalmakon. És a végén, amikor a mese már elhangzott, a lakodalmas részt mindig kitáncoljuk zenével, megünnepeljük, ahogy az ifjú pár egybekelt, és a végén azért legyen egy hangolódás arra, hogy kilépünk a mesei térből, ez is mondókával is történik, és van tárgyalkotás, mert bizony az is fontos nekik, hogy hazavigyenek egy-egy kis talentumot magukkal, és vigyenek egy kincset, ami a meséhez köti őket. Ez általában 40-45 perc az alkalmaink például nekünk, és az mindig hosszabbra nyúlik, tehát hogy azért a gyerekek annyira aktívan, interaktívan benne vannak ebbe a folyamatba, hogy alig akarnak kiszállni belőle, megértjük, mert mi is.
0: Igen, hogy a gyermekeknél feltételezheti egy felnőtt, mikor mesél, hogy nem figyelnek, amikor matatnak valamivel, holott közben egyébként ők nagyon is élik akkor a mesét. De itt elhangzott az, hogy több réteget, vagy mélyebb rétegbe lehet a népmesébe bele kapcsolódni, vagy benne elmerülni. Milyen üzeneteket vihetnek hazai a gyermekek? Tehát a mese önmagában, ha elmeséljük, már ad egy üzenetet. De hogyha ennek van egy mélyebb réteg, akkor mi az, amire szeretnétek a fókuszt helyezni? Mi az, amit mindenáron szeretnétek, hogy magukkal vigyenek egy-egy mese után? Mármint érzelmileg is, meg gondolati szinten.
1: Nagyon meglepő tapasztalataink voltak most már az évek alatt abban, hogy olyan mélyebb rétegeket is megmozgatunk, amire lehet, hogy elsőre nem is gondoltunk. Amikor a dadogó kisfiú szerepbe áll, és ő saját magától jelentkezik egy szerepre, és megszűnik a dadogás, amiközben ő lesz a királyfi, akkor azt hiszem, hogy ez mindent elmond. És ugyanígy egy szorongó kislány, vagy akár egy hiperaktív kisfiú vagy kislány, teljesen mindegy, mindenki vállalhat szerepet, tényleg, ahogy Viki mondta, semmi nem kötelező, de általában a meséket úgy állítjuk össze, hogy sok szereplős legyen, amikor már még többen szeretnének beállni, akkor nem 6 lovas a hintó, hanem 12 lovas, hogy mindenkinek legyen olyan élménye, ahol őt megérinti a mese, abban tudjon neki megfelelően szerepet vállalni, és szerintem ez például egy olyan lehetőség ennek a módszertannak, ami kifejezetten másképp mozgatja meg a gyermeki fantáziát, és lehetőséget ad arra, hogy még inkább kapcsolódhasson a saját egyéni szintje szerint, ahogy szeretne. Az a kislány pedig, aki mondjuk kint csak hallgatja a mesét, és tátott szájjal, mi lepődünk meg a legjobb, amikor mi mesélünk, akkor annyira benne vagyunk a mesében, hogy általában, ha a másik fényképez, akkor látjuk a fényképeken, hogy mekkora megdöbbentő hatása van a mesének, mi mikor benne vagyunk, vagy legalábbis mikor én benne vagyok, én ezt ennyire nem szoktam látni. Mert akkor egy aktív részvétel van folyamatosan, és ez nagyon jó visszajelzés egyébként arra, hogy a gyermeki fantázia, meg az a képi világ, ami belül folyamatosan filmként forog, az működik. Akkor is, hogyha benne van a szerepben, akkor is, ha csak ül a szőnyegen és figyeli, és még akkor is, ha csak háttal van egyébként, és bármi mással még egy picit próbál foglalkozni, de előbb-utóbb visszakapcsolódik ő is, és aztán utána a tárgyalkotásnál pedig kiderül, hogy ő ugyan úgy mindent tudott, és a legjobb élménye az volt, hogy, és már beszél róla folyamatosan. Tehát én azt hiszem, hogy gyerekeknél ez egy különösen fontos szempont, hogy így ilyen sokféleképpen lehet őket bemozgatni.
2: Hát meg talán az, amit mi pedagógusok egyre inkább látunk, hogy ami az üzenete a mesének a legfontosabb, hogy a mesében mindig rend van. Tehát ott tényleg minden élethelyzetre egyébként megvan a mese, a pompás napok egyébként hangsúlyosan népmesékkel foglalkozik, tehát igenis tudták a régiek, hogy hogyan adják tovább a történeteiket, és hogy ez, hogy mindennek helye van, rendeltetése van, ez nagyon megnyugtatja a gyerekeket, tehát hogy olyan pillanatokat élhetnek át, amit egyébként abban a felfokozott életükben már ők is nagyon ritkán erre vágyakoznak, ezt egyre többször igénylik, és az, hogy ezt tovább viszik. Tehát itt tudnak bekapcsolódni aztán a szülők, a testvérek, vagy akikkel ők kapcsolatba kerülnek, és édes történetek vannak arról, hogy a közértben is megszólal már a mese, és kiviszik a gyerekek az óvodából. A pompás napok azt gondolom, hogy ebben nagyszerű, hogy ezt a fajta hagyományőrzést mi teljesen tudjuk velük együtt élni, úgy, hogy közben mindenkinek jó, nekünk is, a gyerekeknek is. És ez egy nagyon nagy faj, nagyon nagy önbizalom erősítő. Tehát amikor a gyerek végig éli a mesét, rájön, hogy bizony én vagyok az, aki a mese hőse, bizony én mindenre képes vagyok, bármit megtehetek, mert sikerülni fog. Leginkább ezt gondolom, hogy ha egy kicsit önbizalom erősítünk, és azt mondjuk, hogy igen, te erre az életre bátran odaállhatsz és helytállhatsz, annál több dolgunk nem gondolom, hogy kéne, hogy legyen.
0: Pompás napok, hogy beszéljük, hogy népmesével, és ez a meseműhely is népmesével, csak népmesével, egy kicsit a népmese erejéről beszéljünk, hogy nem akármilyen mesékkel lehet ugyanezeket a hatásokat elérni. Mert ugye ez mind a mi hagyományunk, a mi kultúránk, és ugye, ahogy említetted, az a rendszer, az a mi rendszerünk, ezt nem biztos, hogy más népnek a meséjében megtaláljuk.
2: Így van, tehát ugye a képzéseken, amit Rebekáék, Bogiék tartanak, azt ők is nagyon-nagyon hangsúlyozták, hogy nagyon áldott helyen élünk, mert hatalmas népmese kincstára van a magyar népnek. Fölgyűjtötték, népmesekatalógusba rendezték ezeket. Nagy kincs, akinek ez a népmesekatalógus egész sorozata egyébként megvan, és egyébként meg mások a magyar népmesék a külföldi népmesékhez viszonyítva, de a tündérmeséken át egészen komoly repertoárhoz tudunk mi nyúlni, farsankor akár hazugságmeséket is mesélhetünk, tréfás meséket, de vannak tényleg minden élethelyzetre, minden jeles napra meséink, amikből tudunk válogatni, és hogy az életkori sajátosságok is nyilván szempontok, tehát hogy a saját csoportjainkban is mesélünk. A vegyes csoportban egy kicsi meghallgatja már nem csak a láncmeséket, hanem a nagy tündérmeséket is, de azért erre is tudunk figyelni, mert mintegy 2400 típusú mese létezik itt, amit felgyűjtöttek annak idején a nagy népmesegyűjtők.
1: És ez nagyon nagy segítség, hogy van egy pompás mesetár egyébként, tehát a szülőknek is nagyon nagy segítség, hogy milyen meséket meséljenek, ez mindig képzéseken is felmerül ez a kérdés, akár úgy mondta, hogy Viki, hogy életkorok szerint, illetve hogy milyen típusú mesék vannak, és nagyon szépen ki van dolgozva, hogy melyik időszakhoz milyen mesét ajánlanak, ezt mi is csak sokat szoktuk forgatni, és ajánlani tudjuk csak.
0: Mennyire vannak kiéhezve a ma gyermekei a mesékre, és kifejezetten ezekre a tanulságos vagy nekik irányt mutató mesékre?
2: Azt ők szerintem nem tudják, hogy mennyire vannak kiéhezve, amikor belekóstolnak, akkor még kérnek, és nem csak ők, hanem úgy lettünk pompás óvoda is, hogy erre a szülők felől is volt igény, mert bármilyen kezdeményezés az óvodában történt, kiraktunk egy adventi kalendáriumot, abba beleraktuk ezeket a meséket, színezőket adtunk, egy meseösvényt készült, még nagyobbat álmodtunk, kivittük bánkra, és az egész bánki arborétumot egy mesével bebarangolhattuk. Ebben a szülők mind-mind partnerek voltak, egy mese elég volt hozzá, a szülői értekezleteken is mesélünk, hogy a szülő, ha megkapja a saját meseélményt, ezt is egyébként, mint nagykövetek egymás közt a pompás napok csapatában mindig megbeszéljük, micsoda élményeket kapunk mi is, milyen szállal tudunk a szülőkhöz kötődni, mert ha a szülő megérzi, hogy ez mennyire jó és mennyire fontos, akkor még sosem késő elkezdeni mesét mondani, mesét olvasni, hogy legyenek a család életében meg azok a mozzanatok, amik addig nem voltak egyébként meg. Úgyhogy nagyon érdeklődőek a szülők, és pompás este volt, amikor szülői fórumon az alapító tagok eljöttek, és bemutatták ezt az egészet. Ehhez készülnek segédeszközök, mesekártyák, mesetérképek, sok minden, ami egy laikus, de a szülők sosem laikusok, hanem ők is tudnak mesélni. Úgyhogy ott megérzik, azt gondolom, az egész család, nem csak a gyermek, hogy ez mennyire jó és mennyire fontos.
1: És ezekkel a kártyával, például a pompás mesekártyával nagyon szeretnek a gyerekek mesét szőni. A saját meséiket is elmondják a kártyákon keresztül, és otthon is elmesélhetik ezeket a történeteket, mert ahogy egyébként a szülők a saját történeteiket is mesélik folyamatosan, akár a családi történeteket, akár kitalált történeteket, ugye erre is nagyon nagy igényük van a gyerekeknek, de mindezt egy népmesei formába képileg is beleültetve, és azokat a szófordulatokat használva, amiket folyamatosan ugye a mesékből megismernek, ez szerintem pontosan ugyanaz a továbbörökítés, ami az egyik legfontosabb dolgunk még.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban hallhattak a Tomaj Monostori Református Missziói Egyházközségről és a Debreceni Református Kollégium óvodájában működő meseműhelyről. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A visegrádi négyek pozsonyi csúcs találkozójának legfontosabb témái az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter a találkozó előtt azt írta, fontos európai témákban egyeztetnek a pozsonyi várban a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök társaságában az unió soros elnöki tisztségét betöltő ír miniszterelnökkel. Örömét fejezte ki, hogy a kezdeményezésére ismét egységesen fellépő visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban, megkönnyítve ezzel a magyar érdekek hatékony képviseletét, fogalmazott a kormányfő. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség. Ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki. A végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg, közölte a belügyminiszter a Kossuth Rádióban csütörtökön. Pósfai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, melyet a belügyi érdekegyeztető tanácson már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetmény alap emelését és a különböző szintek között differenciálás lehetővé tevő pótlékok növelését is. A jelentős létszámhiánnyal küzdő települések régiók esetében alkalmaznák a preferált települési pótlékot is, melyre a jogszabály ugyan lehetőséget adott, de korábban senki nem használtette hozzá. A politikus ösztönözné az országon belüli mobilitást is, melyhez a szolgálati lakások és albérletek támogatási rendszerének áttekintésére van szükség. A belügyminiszter elmondta, a belügyi ágazatba már több mint 1000-en jelezték, hogy élnének a visszaszerelés lehetőségével, már 200-nál is többen visszatértek a rendőrséghez, tűzoltósághoz és büntetés végrehajtáshoz, és több száz kérelem elbírálása zajlik. Megtartotta évadnyitó társulati ülését a Miskolci Szimfonikus Zenekar. A Maestro bérlet idén is 8 különleges estével, a Capriccio nevet viselő sorozat pedig 4 koncerttel várja a komoly zene rajongóit. A zenepalotában idén is elindul a Gál Károly zenei esték sorozat. A programban a nagy klasszikusoktól az ősbemutatóig szerepelnek művek, míg a fellépők tekintetében ünnepelt és feltörekvő művészekkel is találkozhatunk. Mondta az októberben induló évadról Szászné Pónus Krisztina, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója.
2: Igyekszünk mindig a kötelezettségeinket teljesíteni, és a közönség igényeinek megfelelni. Néha ez egy nagyon szűk mezsgye, de azért az esetek többségében azért van némi mozgástér arra, hogy olyan legyen az az évad, hogy mindent, ami feladat, elvárás, illetve óhaj, azt teljesítsük. Ugye én azt gondolom, hogy ez az elkövetkező évadunk is ennek a jegyében sikerült összeállítani. Kovács János, ő kiemelt ebben a tekintetben, ő tényleg olyan szinte, mintha hazajárna, nagyon szeret, én úgy gondolom, hogy szereti ő is a zenekart, a zenekar kifejezetten nagyon kedveli őt mint karmestert, és én azt gondolom, hogy egy nagy generációnak egy utolsó képviselője, nagyon örülök, hogy tud hozzánk jönni vezényelni még, ugye a fiatalabb kollégák közül Káli Gábor, illetve Hontvári Gábor, vannak külföldről is fiatal karmesterek, akár hogy az Alexandro Palumbót nézzük, aki egy nagyon energikus spanyol úri.

0: Ben is ez látszik, ezt tekint vissza, hogy szívesen jönnek a rendezvényeinkre.
1: Megújul a Debreceni Egyetem központi épülete előtti park. A műemléki francia kert felújításakor a lakossági véleményeket is figyelembe veszik, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben azt írták, a témában tartott egyeztetésen a résztvevők egyetértettek abban, hogy az átalakuló térnek meg kell őriznie a műemléki francia kert jellegét. Ugyanakkor meg kell felelni a klímaváltozás okozta kihívásoknak és a modern kor igényeinek. A találkozón Bács Zoltán rektor felidézte, hogy az intézmény nyár elején kérdőívben kérte ki a városlakók véleményét, mivel az egyetemtér felújításáról szóló hírek jelentős érdeklődést váltottak ki. A kitöltők nagy többsége egyetértett abban, hogy szükség van a felújításra, a tér járhatóbbá tételére, a zöld felületek nagyságának növelésére, illetve a klimatikus viszonyokhoz igazodva kánikula idején is használható árnyékos részek bővítésére. Ugyanakkor sokan elvetették a medencetér megnövelésének lehetőségét, ismertették. A felmérés rámutatott, hogy a lakosság olyan egyetemteret szeretne, mely megtartva a műemlék jellegét, nagy zöld felületet és megfelelő árnyas, ligetes pihenőkertet kínál az arra járóknak Debrecenben. Felvetették egy formára nyírt platánfasor telepítését is a tér déli részén, de szóba került a tér kulturális, családi, közösségi célú használatának kibővítése, és megvizsgálják a korábbi koncepciótervekben szereplő térzenének helyet adó zenepavilon vagy színpad kialakításának a lehetőségét is, jelezte a Debreceni Egyetem sajtóközpontja. Csülkös pálinkás napot rendeznek 10-szer most szombaton a Boldogkői várban. Középkori hagyományőrző programokkal, párbajokkal, lovas bemutatóval, jelmezes tárlatvezetésekkel, valamint pálinka és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat. A vendégek többek között 14. századi lovagi párbajokat és nehéz páncélos lovas bemutatót láthatnak, míg a jelmezes tárlatvezetések az anzsúkori Magyarország világát és a vár történetét idézik meg. Az érdeklődő középkori fegyvereket és páncélokat is kézbe vehetnek. A rendezvény egyik látványossága a Pestis doktor bemutatója, emellett mesterségbemutatók, középkori ügyességi játékok és apród avatás is színesíti a programot. A gasztronómia és a pálinkák kedvelőit pálinka bár várja a sziklaösvényen, ahol a kóstolás mellett pálinka felismerő versenyt is rendeznek Boldogkőváralján. A vár alatti étteremben pedig különféle sült csülkökkel várják a vendégeket. Augusztusban még országosan 0,7%-kal emelkedtek a lakbérek júliushoz képest, míg éves összevetésben országosan 5%-os volt az emelkedés, de szeptemberre fékeződött a drágulás. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal ingatlan.com lakbérindexének csütörtökön közzített legfrissebb adataiból. Az ingatlan.com adatai alapján azonban szeptember elején Budapesten 260 ezer forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja. Balog László, a cég vezető gazdasági szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy az albérletpiacon egyre több tényező akadályozza a drágulást. Az első lakásvásárlóknak egy évvel korábban elindított otthonstart program a potenciális bérlők egy részét a saját lakás megvásárlása felé terelte. Ez egyben a befektetési célú lakásvásárlásokat is visszaveti, amivel hozzájárul a lakásárak emelkedésének lassulásához. A vidéki nagyvárosok közül Debrecenben 220 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat, míg Szegeden 200 ezer forint volt a medián bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhelyek közé tartozik Miskolc 125 ezer forintos albérleti díjjal. Tannévnyitó istentiszteletet tartottak a reformátusok Szikszóna napokban. A városközpontban lévő református templomban gyűltek össze az iskoláskorúak és szüleik, hogy eredményes évre kapjanak áldást az alkalmon. Szabó Pál lelkipásztor fontosnak érzi ezt az alkalmat.
2: Hát a saját gyerekeimen is látom, hogy szükség felhívni arra figyelmet, hogy ez egy lehetőség, hogy tanulhatunk. Nem mindenkinek adatik meg, még most se a világon, hogy tanulhat, meg történet végignézzük, akkor Magyarország történelmében sem mindenkinek adatott meg, hogy tanulhasson. Isten nem tiltott el a tudástól, hanem kifejezetten örül annak, hogyha az ismereteinket bővítjük, úgyhogy ne rossz ízzel menjenek, hanem a lehetőséget lássák meg, hogy gazdagodhat az életük. Ez helytől függ, tehát ahol van oktatási intézmény, ott mindenképp van egy tanévnyitó istentisztelet. aztán ahol gyülekezetben

0: mondjuk nagyon kicsi település, már nincs iskola, nincsen gyerek, hát ott nem tudnak tartani. De mindenféleképpen szerintem itt a tanév elején valamilyen formában, imádságban, könyörgésben, áldásban szerintem minden Isten tiszteleten előjön ez, mert ez hangsúlyos dolog, most mindenkit érint. Az Isten tisztelet elején majd kihívjuk őket az úrasztalához, és szeretnénk áldást mondani, énekelni, könyörögni értük, felhívni a figyelmet, hogy milyen nagyszerű lehetőség tanulni, és reméljük, hogy együtt maradunk majd a tanév során.
1: Elektronikai hulladékot már nem lehet leadni az önkormányzati veszélyes hulladékgyűjtésen, mert egy friss döntés szerint a MOHU ezeket nem veszi át, közölte a főváros 9. kerületi polgármestere csütörtökön. Baranyi Krisztina szerint az indoklás az, hogy a későbbiekben új rendszert vezetnek be. Ennek az új rendszernek egyelőre nem látni a jeleit, írta a polgármester Facebook oldalán. Hozzátette azt is, nemhogy beleszólásuk, tudomásuk sem volt arról, hogy az évek óta jól működő gyakorlatot megszüntetik.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcskertjén. Szent Péter esetője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: Foszti fiú esetleg. Pacsirta.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Szerb Antal 7. Olivér című művéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Benedek Miklós.
6: Szerb Antal 7. Olivér. Felolvassa Benedek Miklós. Sandoval, a festő, diszkréten magára hagyta az ifjú párt. Illetve az ifjú szót csak bizonyos fenntartással lehet használni ebben az esetben. A táncos nő igen ifjú volt, hivatalosan 17 éves, és valójában sem lehetett sokkal több. De Antas gróf inkább 60, mint kevesebb. A Chateau Madrid kávéház, amelynek teraszán ültek, így kora tavasszal rendkívül divatos hely volt. Pavilonja a város melletti parkban, egy kis tó mellett épült, százados, nevezetes platánok alatt. Minthogy ezekben a világháború előtti években még kevés volt Altúriában az ilyen szabadban levő kávéház, az emberek bizonyára verekedtek volna az ülőhelyekért, ha a Chateau Madrid nem fizetteti meg alaposan a jó levegőt. De minthogy egy pohár kávé ára 3 altúriai tallér volt, az körülbelül 8 pengő, csak a legelőkelőbb világ és félvilág látogatta. Ezen a napon, tekintettel a növekvő gazdasági válságra, nem is volt tele. Antas gróf előtt számos egymásra rakott kis tányér állt, jelezve az elfogyasztott italokat. A gróf általában éjszaka itta le magát, de nem lévén a szigorú elvek embere, hajlandó volt már délután is inni. Sőt, valószínűleg délelőtt is ivott, vagy ki tudja, mikor kezdte el, mert egyébként óvatosabb lett volna, semhogy ilyen nagy nyilvánosság előtt mutatkozzék ezzel az igen rossz hírű kis táncos nővel. A békevilágban a nőknek még hírük volt. Szerencsére a lugas eltakarta őket a kíváncsiak elől. Gazella, mondta Antas szerelmesen. A táncos nő örvendező mosolyjal nyugtázta a bókot. Antilop, fokozta a gróf. Érezte, hogy még valami állatot kellene mondania, de nem jutott eszébe más, mint a pelikán. Ebben a pillanatban Sandoval dúlt arccal sietett be a lugasba. Gróf úr!
7: Fiam!
6: Kezdte Antas recsegő orhangon, mert nem szerette, ha zavarják, de Sandoval közbevágott. Gróf úr, a méltóságos asszony ott jön a társalgodó nővel. Antas hirtelen szemébe vágta monokliát és kinézett. Semmi kétség. A bejáraton most evezett be felesége, lassan és megdöbbentően, mint egy régi világbeli vitorlás fregatt. Mégem van, dadogta Antas, és fejét ide-oda kapkodta, hát ha valami váratlan segítség érkezik a légen át. Még megmenekülhetünk, suttogta Sandoval. Kiszökhetünk a konyhán át, és gyorsan be az autóba. Jöjjön, gróf úr, gyorsan! És igyekezzék olyan arcot vágni, mintha egészen más valaki volna.
7: És a ceh?
6: Kérdezte a tetőtől talpig úriember. Sandoval egy 50 talléros papírpénz dobott az asztalra. Gyerünk, gyorsan! Kirohantak. Antas elfordított fejjel néhány lépésre a lugas előtt neki szaladt egy pincérnek, aki elejtette a kezében levő tálcát. Az edény csörömpölésre mindenki odanézett. Antas bocsánatot akart kérni, de Sandoval megragadta, és hihetetlen gyorsasággal keresztül vezette a konyhán, ki az utcára, be az autóba. A táncos nőt valahol elhagyták. Nem gondolja, hogy meglátott? Kérdezte Antas, amint az autó ajtaja becsapódott mögöttük. Sajnos egészen biztos, hogy meglátta. Amikor méltóságot feldöntötte a pincért, mindenki ránk nézett, a grófné is, sőt, amennyire izgatottságomban láthattam, még intett is a napernyőjével. Antas hátra hanyatlott az ülésen. Kész,
7: Meghaltam.
6: Nyögte. Sandoval közben elindította a kocsit, és kikanyarodott a város felé vezető országútra. A sofőrt sorsára bízták, nem volt idejük felvenni a kocsira. Volna egy indítványom, mondta Sandoval, megtörve a rémült csendet.
7: Halljuk,
6: suttogta Antas elhalóan. Ha a gróf úr ma este találkozik a méltóságos asszonnyal, nem állhatok jót, semmiért, de az idő sok mindenen segíthet.
7: Hogy érti?
6: Például, ha a gróf úr eltűnnék néhány napra, mondjuk egy hétre. Közben a grófné első indulata elmúlik, meg is ijed egy kicsit, minthogy nem tudja megérteni, hová lett. Meg nekem is lenne időm, hogy valami mesét gondoljak ki, ami a helyzetet valahogy jobb színben állítaná be.
7: Hogy én eltűnjek, fiacskám. Én a királyi palota nagy. Hogy képzeli azt? Ilyen közismert személyiség?
6: Igaz, igaz. Hadd gondolkozzam csak. Megvan. Egy barátom kastélyába viszem a gróf urat. Ki? A Lidaréni hegyek közé. Teljesen eldugott hely. A postás is csak egyszer egy héten jön oda. Barátom, Tremor, most külföldön jár. De a személyzet jól ismer engem. És feltétlenül engedelmeskedik nekem. Ott aztán biztonságban van a gróf úr. A madár sem jár arra. Még ha akarna sem tudna eljönni, amíg értenem megyek kocsival.
7: Jól van, fiacskám. Vinjen, ahová akar. Csak a feleségem ne lássam. És főképp ő ne lásson engem. Sose nősüljön meg.
6: Az autó megfordult, és elhajtott az ellenkező irányba, el a várostól. Antas gróf nem sokára mélyen elaludt, és csak a kastélyban ébredt fel. Itt Sandoval átadta a személyzetnek, elbúcsúzott, és megígérte, hogy érte jön, mihelyt úgy látja, hogy a grófi palotában derültebb az égbolt. Antas hálásan megköszönte a szolgálatot, és Sandoval visszasietett Larába, Altúria fővárosába. Késő este érkezett vissza. Az utcákon sokkal kevesebben jártak, mint máskor. Viszont sok katonát látott. A zivatar, amely útközben utolérte kocsiját, elmúlt. De még mindig gyors, sötét felhők szaladtak át az égen. Az ég is, gondolta Sandoval, amint szakértő, festő szemmel egy-egy pillantást vetett fel a felhőkre. Az ég is olyan nyugtalan. Én is nyugtalan vagyok. Végeredményben nem minden festőnek adatott meg, hogy cselekvő részt vegyen nagy politikai átalakulásokban. Talán csak Rubens. Egy nagy, sötét épülettömb előtt lefékezett és kiugrott a kocsiból. Hordó Kereskedelmi Részvénytársaság, hirdette egy ízléstelen felirat. A cégtáblák betűi sürgős reformokra szorulnak, gondolta. Megnyomott egy csengőt. A nagy kapunak egy kis része kinyílt. Valaki óvatosan kinézett.
7: Megjöttek a hordók Dokeszilládeszből, mondta Sandoval jelentőség teljesen. Tessék donga vizsgálatra jönni,
6: felelte egy hang, és Sandoval belépett.
7: Jó estét, Pártán,
6: mondta a portásnak, aki bőrkabátot és rohamszíjat viselt.
7: A 18-as? Fent van a mérlegszobában.
6: Sandoval felsietett a rosszul világított lépcsőn. Belépett egy ajtón, amelyen fekete táblán aranybetűkkel állt. Könyvelés. A szobában a falak melletti lócákon vagy 10 ember ült. Különös ruhájú alakok, olyan arccal, amilyent csak történelmi fordulatokkor lát az ember. Mik és hol lehetnek ezek civilben? Futott át Sandoval fején. Legtöbbjük ruháján furcsa púpokat okozott a rosszul eldugott pisztoly. Sandovalt ismerhették már, mert egykedvű tekintettel bámultak rá. A terem végén álló asztal mellől felkelt egy fiatalember, és eléje sietett.
7: Csak hogy megjött Sandoval, már nagyon várják, menjen be egyenesen.
6: Sandoval belépett a következő szobába. Ebben a kis szobában jóformán semmi más nem volt, mint egy szokatlan alakú telefon. A titkos vonal egyik állomása. Mellette két ember ült és cigarettázott. Az egyiket, a fekete ruhás aranyszemüveges, hihetetlenül keskeny orrú Delorme doktor jól ismerte. Ő hozzájött. A másikat még nem látta. Nagyon magas, merev, intelligens arcú férfi volt. Altúriában szokatlanul sima haja keményen leragasztva a fejére. Sandoval, mutatta be Delorme a pestőt az ismeretlennek. Az katonásan összecsapta bokáját, kezet nyújtott, de saját nevét nem mondta meg. Hátrább húzódott a rosszul világított szoba egyik sarkában. Nos? Kérdezte Delorme. 50 tallérkész kiadásom volt, mondta Sandoval. Kifizettem a fogyasztást a Chateau Madridban. Élvezte Delormot mennyire bosszantja, hogy ezzel a lényegtelen részletkérdéssel kezdi. Delorme leküzdötte izgatottságát.
7: Kérem, tessék.
6: Átnyújtott egy 50 tallérost. És most mégis, ha szíves lenne beszámolni. Nem lehet kihozni az udvariasságból, gondolta Sandoval. A vad népvezért egészen másképp képzelni az ember. Aztán beszámolt a történtekről. Közben az ismeretlen férfi közelebb jött és feszülten figyelt.
7: Remek, nagyszerű, mondta Delorme. Ilyen dolgot csak művész emberek tudnak végrehajtani. Különösen azt tetszik nekem, hogy annyira tudta időzíteni a grófné megjelenését.
6: Nagyon egyszerű volt. Névtelen levelet írtam neki, hogyha le akarja leplezni férjét, legyen 6-kor a Chateau Madridban. Tudtam, hogy mennyire féltékeny. Delorme az ismeretlen felé fordult.
7: A kastélyt, ahová Antast vitték, a mi embereink szállták meg, személyzetnek maszkírozva. Szükség esetén erőszakkal is megakadályozzák Antast, nehogy visszatérjen. De úgy se fog. Sokkal jobban fél a feleségétől.
6: Köszönöm, Sandoval, mondta az ismeretlen, és megint kezet adott. Boldogan állok a jó ügy szolgálatára. Csak egy jutalmat kérnék. Nem szeretek vak eszköz lenni. Ha nincs különösebb akadálya, avassanak be. Miért kellett ezt a jámbor és hülye Antast eltávolítani a fővárosból? Miért? Felelt az ismeretlen. Mert Antast dolga, mint palotanagynak, hogy kijelölje az ezredet, amely másnap őrségen van a királyi palotában. Mint hogy Antast holnap nem lesz itt, nekem kell majd kijelölnem az ezredet. Sandoval kérdően nézett Delormra. Az úr, akivel beszél, Mavira Stendhal őrnagy. Ő felsége első szánsegéde. Sandoval meghajolt, kisé ügyetlenül, mert nagyon elképesztette, amit hallott. A király szánsegéde és jó barátja is benne van a dologban. Milyen általános lehet az elégedetlenség? Ez az elégedetlenség őt személy szerint alig érintette. Mint festő nem értett semmit azokhoz a gazdasági kérdésekhez, amelyek az elégedetlenséget kiváltották. A király maga kedves és értelmes fiatalember. Sandovalnak határozottan rokonszenves volt. Csak a nyárspolgári nyugalom gyűlölete vitte Delorme táborába. A kockázat, a váratlanság, a veszedelmes élet vágya. És holnap után, mondta az őrnagy, holnap után a 12. ezred őrködik a palotában. Az az ezred, amelynek minden emberére számíthatunk. Érti, Sandoval? Tehát holnap után? Holnap után. Az őrnagy kezet nyújtott és elment. Sandoval egy ideig szótlanul bámult utána. Hát ő is... kérdezte végül is. Sőt, főképpen ő, mondta Delorme. Ő a névtelen kapitány legbelsőbb embere. Csodálatos. Ne felejts el, hogy Mavira Stendhal unokája a híres szabadsághősnek, akiről utcában elnevezve Altúria minden városában. A vér nem válik vízzé. Úgy látszik, néha a közismert igazságok is igaznak bizonyulnak. Ez a legmeglepőbb az életben. Holnapra van valami parancsa?
7: Parancsom, Önhöz csak kérésem lehet. Nagyon szeretném, ha holnap Algarthéba a herceghez kifáradna. Ön embereink közül az egyetlen, akit beengednek hozzá, most, hogy a herceg olyan szigorú ellenőrzés alatt áll. Önről tudják, hogy a portréját festi, és különben is. Önt senki se veszi komolyan. Ezért olyan megfizethetetlen a számunkra. A megfizethetetlenséget tagadom. Engem meg lehet fizetni. Tudom, felelte Delorme elmosolyodva, és azt hiszem, eddig nem is volt oka panaszra. A megfizethetetlenséget inkább csak erkölcsi értelemben gondoltam. De szóval Algarthe. Fáradtan végig simította homlokát. Látszott, hogy nehezen összpontosítja gondolatait. Istenem, milyen fáradt vagyok. A forradalom diadala után 2 hétre visszavonulok az újságíró szanatóriumba. Ha csak nem kell miniszterelnöknek lennem. De szóval, Algarthe, beszéljen a herceggel. Maga tud vele beszélni. Igyekezzék lelket verni belé. Készítse elő az eseményekre. A hirtelen sok megárthat neki. Amilyen törékeny, még belehal. És akkor ott vagyunk, ahol voltunk. És azután tegyen nekem jelentést a herceg állapotáról. És most Isten vele. Ma este még egy seregjelentés fog befutni. A matrózokról, az egyetemekről, a bortermelő szövetségről, a vásárcsarnokokból. Egész Altúriát a kezünkben tartjuk. Isten vele. Kérem, ne mondja a jelszót, és a titkos készfogást is elmellőzhetjük ezúttal. Fáradt vagyok. Altúriában a helyzet a következő volt. A jelenleg uralkodó 7. Olivér elődje, 2. Simon, nagyon kiváló uralkodó volt, és az ország még mindig ezt sínlette. Modern alapokra fektette a hadsereg egyenruháját, az elemi iskolai oktatást, bevezette Altúriában a telefont, és az utcai mellékhelyiségeket, és sok minden mást. Üdvös tevékenysége nagyon megviselte az ország pénzügyeit. Altúria népe különben is álmatag természetű, ábrándos és költői. Ezt mindenki tudja a földrajzi tankönyvekből. 7. Olivér apjától, a trónuson kívül, zilált pénzügyi viszonyokat örökölt. A király maga is vérbeli altúriai, ábrándos természet lévén nem volt alkalmas a pénzügyek rendezésére, és úgy látszik, segítőtársait is szerencsétlenül választotta meg, mert azok ugyan meggazdagodtak, de az állampénztár egyre szegényebb lett. A pénzügyminiszter olykor kénytelen volt már, csak nem komikusnak mondható expediensekhez folyamodni, hogy elsőjén ki tudja fizetni az állami tisztviselőket. Egy ízben például a Larai Lánchíd hídvámjából fizette ki részpénzben az egész tisztviselői kart. Rossz nyelvek azt beszélték, hogy az ő állarcos emberei követték el a vakmerő betörést a Berkeley Bank Larai fiókjának páncélpincéje ellen. És Britannez, a pénzügyminiszter vetette fel azt a nagy arányú szanálási tervet, amely a forradalmi elégedetlenséget kiváltotta. Altúria népének csak nem kizárólagos jövedelmi forrása a bor és a szardínia. A híres altúriai vörösbor, amely délszaki nyarak és napok nemesített és iható emlékét őrzi. És a híres altúriai szardínia, ez a kicsiny, de nagyon rokonszenves állat, olajban vagy esetleg paradicsomban, kirándulók és aglegények vigasztalása. Az altúriai bor és szardínia legfőbb vásárlói évszázadok óta Norlandia gazdag lakói voltak, akiknek Zordon éghajlata alatt a szőlő nem termett meg, és a szardínia is elkerülte hideg partjaikat. Mikor az altúriai állampénztár aggasztó sorvadás jeleit kezdte mutatni, 7. Olivér uralkodásának első éveiben, egy szép napon Britanest, a pénzügyminisztert felkereste a híres Koltor. Koltor Norlandia legnagyobb pénzembere volt. Hihetetlen vagyonáról legendákat meséltek, és arról is, hogy micsoda elképesztő dolgokat tudott venni és eladni. Koltor nem bányákat, gyárakat, földeket és újságokat vásárolt, mint a többi nagy pénzember, hanem mindig olyasmit, amivel lehetőleg új műfajt teremtett. Például megvásárolt a Norlandiának és a szomszéd államoknak valamennyi fél pár cipőjét, amelynek valami okból hiányzott a másik fél párja, és valami bámulatos technikai fogással jobb lábra valókból bal lábra valókat, bal lábra valókból jobb lábra valókat csinált, amíg mindegyik cipőnek párja nem akadt, akkor aztán eladta őket. Ő volt az, aki bevezette a hagymából épült házfalakat, a szövet cigarettát, a hangyák által hajtott gyorsforralót, és aki tápláló olajat tudott készíteni a híres norlandiai ködből. Szeri száma sincs a sok találmánynak, amelyet ő értékesített és aknázott ki üzletileg. Miután ennyi mindent vett és eladott, az az ötlete támadt, hogy vásárol egy országot. Felajánlotta Britanneznek, hogy megveszi teljes egészében Altúria bor és Szardínia termelését. Ennek fejében viszont vállalta, hogy rendbe hozza Altúria zilált pénzügyeit. Az altúrok úgyis költői lelkű emberek, akiknek a pénzzel való bánás csak gondot és csalódást okoz. Ő vállalkozik arra, hogy ezt a gondot leveszi az ország válláról. Britannez a tervet a legnagyobb lelkesedéssel karolta fel, annál is inkább, mert Koltor a szerződés megkötése esetére olyan jutalmat helyezett kilátásba, amilyent egy szegény ország pénzügyminisztere még akkor sem álmodhat magának, ha Cesare Borgia elszántságával rendelkezik, amivel egyébként nem rendelkezett. Óvatos, kövér ember volt. Állandó rémületben élt. Megfelelő ígéretek árán sikerült megnyernie miniszter társainak támogatását is. De hátra volt még a legfontosabb, a király beleegyezése. Hetedik Olivér király eleinte tőle szokatlan energiával ellenezte a tervet. Hallani sem akart róla, hogy országát idegeneknek adja el. Mélyen elpirult, a Britannez egyáltalán említeni merte a tervet. Britannez már-már úgy látta, hogy a gyönyörű elgondolás az ifjú és tapasztalatlan uralkodó makacságán fog meghiúsulni. Koltor közben egyre részletesebben dolgozta ki tervét, mintha a dolognak altúriai részről semmi akadálya sem lenne. Sikerült felkeltenie norlandiai kormánykörök érdeklődését is, ahol az elgondolást eleinte kissé merésznek találták, de lassanként mind jobban fellelkesedtek érte. Végül is a norlandiai kormány magáévá tette a tervet, és most már Larai nagykövete Birker báró útján igyekezett megnyerni hetedik Olivér király beleegyezését. A királyt úgy látszik meggyőzte végül is Birker logikus okfejtése, belátta, hogy országa számára nincs más menekvés a pénzügyi káoszból, és végül is beleegyezett a Koltorféle terv aláírásába. A norlandiai kormány ekkor arra gondolt, hogy mégis kellene valami garancia arra vonatkozóan, hogy az uralkodó nem fogja idővel megmásítani elhatározását, és továbbra is a szerződés híve és védelmezője fog maradni. Ezt úgy látták a leginkább biztosítva, ha az altúriai királyt melegebb szálak fűzik a norlandiai uralkodóházhoz, mivel a norlandiak általában nagyon hisznek a családi életben. Azt indítványozták tehát, hogy Olivér király vegye feleségül Ortrúd hercegnőt, a norlandiai császár leányát. Olivérnek ez ellen nem volt semmi kifogása. Ortrúd hercegnő gyerekkora óta jól ismerte, valamikor együtt játszottak a császári palota kert porában. Ortrúd szép, fiatal és igen művelt hercegnő volt, és mindig jó barátságban éltek egymással. A nehézségek akkor kezdtek felmerülni, amikor Altúriában hírül adták a polgároknak, hogy nem sokára királynét kapnak Ortrúd személyében. Az ilyen dinasztikus családi eseményeknek az altúriaiak általában igen örültek, épp úgy, mint más polgáremberek, és az altúriai kormány ezúttal is általános lelkesedésre számított. De nem ez történt. A sajtó szóvá tette, hogy még nem volt rá példa az altúr történelemben, hogy az ország katolikus uralkodója protestáns nőt vegyen el.
6: Aztán hogy nem, mindenféle ostoba híresztelés jött forgalomba arról, hogy a norlandiai császári család férfi tagjai több száz évre visszamenően valamennyien iszákosak, szeretőtartók vagy féleszűek voltak. Egyes napilapok szívesen írtak színes ismertető cikkeket arról is, hogy hogyan lopta el negyedik Eustách norlandiai császár a kisebbik koronát, hogy zálogba tegye egy görögnél. Vagy hogyan fulladt egy norlandiai herceg részeg állapotban egy esővizes dézsába. És azután egy nap kitört a nagy botrány. Az ellenzéki sajtó megtudta az egész koltortervet, és megfelelő felháborodott kommentár kíséretében nyilvánosságra hozta. A dolog annál kísértetiesebb volt, mert hiszen a királyon és a minisztereken kívül senki a világon nem tudott a tervről, és ezeknek igazán nem állt érdekében, hogy idő előtt kipattanjon. A miniszterek ettől kezdve még fokozottabb bizalmatlansággal néztek egymásra, mint eddig. Pénztárcájukra rágombolták a gombot, mielőtt beléptek a minisztertanácsba, és odahaza elégették pénztárkönyveiket. De akárhogy is kutatták, nem tudtak rájönni, melyikük az áruló. Ekkor kezdődött a véres szájú Delorme doktor szerepe. Fulmináns vezércikkekben ontotta naponta a lábát a hazaáruló terv ellen, amely Altúria végpusztulását hordozza magában. Szinte érthetetlen, hogy is fért el ennyi láva egy emberben. És Altúria népe egyre nagyobb készséggel ette a mindennapi lábát, amelyet a lapok feltállaltak neki. A kormány tett egy-két ügyetlen kísérletet a sajtó elhallgattatására, de abban a régi világban a sajtó elhallgattatásának technikája még rendkívül fejletlen volt. A fiatal uralkodó személye egyre népszerűtlenebbé vált. Ha kilépett a nyilvánosság elé, komor és rosszindulatú tekintetek fogadták, holott a derék altúriaiak azelőtt mindig könnyes szemmel gyönyörködtek benne, hogy milyen fiatal, és már is király. A királyt ábrázoló olajnyomatokat leszették a kocsmafalakról, és a király képével díszített bébiszappan, almabor és utazókosár elveszítette kelendőségét, bármekkora árleszállítást is engedtek a megdöbbent kereskedők. Altúria népe, mint a délvidéki fajták általában, szeretett falfeliratok alakjában kifejezést adni politikai nézeteinek. Most az eddig mindenfelé látható éljen a király és Olivéra mi gyönyörűségünk feliratok helyett mind gyakrabban lehetett ilyeneket látni. Vesszenek az idegenek. Halál Koltorra. Szabad Szardíniát követelünk. Az elégedetlenséget egyre növelték a föld alatti szervezetek. Az altúrok, bár szelíd és ábrándos természetűek, valamennyien született összeesküvők. Sportív hajlamaikat évszázadok óta ebben az irányban élik ki. Az összeesküvők a társadalom valamennyi rétegéből kerültek ki, amint az előző fejezetben is láthattuk. Ősi altúr összeesküvő hagyomány szerint az elégedetlenek a névtelen kapitánynak esküdtek hűséget. Voltak, akik azt gondolták, hogy a névtelen kapitány csak mitikus fogalom, míg mások, a többség, biztosra vették, hogy a névtelen kapitány élő személy, és a döntő pillanatban elő fog lépni. Az összeesküvők bevallott célja az volt, hogy hetedik Olivért lemondásra kényszerítsék, és a helyét nagybátyja Jérôme-t, az algártai herceg foglalja el. Ő hozzá kellett másnap Sandoval-nak elmennie.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szerb Antal, hetedik Olivér című művéből hallottak részletet Benedek Miklós előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
0: Abigail.
1: A Gogyos Gyümölcske.
2: Édesanyja.
1: Szent Péter Esernyője.
2: Házasságon innen.
0: Katalin.
2: A gyerek.
1: A Gólya Kalifa.
0: Zoszti fiú esete.
1: Pilátus testament.
2: Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

0: húzik bomolva, egy, aki csak néz a holdra. Világ sírköve alatt még, a hetedik, te nem akar légy.
1: Aréna, az Inforádió interjú műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megújul a Debreceni Egyetem központi épülete előtti park. A műemléki francia kert felújításakor a lakossági véleményeket is figyelembe veszik, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben azt írták, a témában tartott egyeztetésen a résztvevők egyetértettek abban, hogy az átalakuló térnek meg kell őriznie a műemléki francia kert jellegét. Ugyanakkor meg kell felelni a klímaváltozás okozta kihívásoknak és a modern kor igényeinek. A találkozón Bács Zoltán rektor felidézte, hogy az intézmény nyár elején kérdőívben kérte ki a városlakók véleményét, mivel az egyetemtér felújításáról szóló hírek jelentős érdeklődést váltottak ki. A kitöltők nagy többsége egyetértett abban, hogy szükség van a felújításra, a tér járhatóbbá tételére, a zöld felületek nagyságának növelésére, illetve a klimatikus viszonyokhoz igazodva kánikula idején is használható árnyékos részek bővítésére. Ugyanakkor sokan elvetették a medencetér megnövelésének lehetőségét, ismertették. A felmérés rámutatott, hogy a lakosság olyan egyetemteret szeretne, mely megtartva műemlék jellegét, nagy zöld felületet és megfelelő árnyas ligetes pihenőkertet kínál az arra járóknak Debrecenben. Felvetették egy formára nyírt platánfasor telepítését is a tér déli részén, de szóba került a tér kulturális családi közösségi célú használatának kibővítése, és megvizsgálják a korábbi koncepciótervekben szereplő térzenének helyet adó zenepavilon vagy színpad kialakításának a lehetőségét is, jelezte a Debreceni Egyetem sajtóközpontja. Csülkös pálinkás napot rendeznek 10-szer most szombaton a Boldogkői várban. Középkori hagyományőrző programokkal, párbajokkal, lovas bemutatóval, jelmezes tárlatvezetésekkel, valamint pálinka és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat. A vendégek többek között 14. századi lovagi párbajokat és nehéz páncélos lovas bemutatót láthatnak, míg a jelmezes tárlatvezetések az anzsúkori Magyarország világát és a vár történetét idézik meg. Az érdeklődő középkori fegyvereket és páncélokat is kézbe vehetnek. A rendezvény egyik látványossága a Pestis doktor bemutatója, emellett mesterségbemutatók, középkori ügyességi játékok és apród avatás is színesíti a programot. A gasztronómia és a pálinkák kedvelőit pálinka bár várja a Sziklaösvényen, ahol a kóstolás mellett pálinka felismerő versenyt is rendeznek Boldogkőváralján. A vár alatti étteremben pedig különféle sült csülkökkel várják a vendégeket. A tűzoltók befejezték az utómunkálatokat Egyek külterületén a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki a nádas, cseri és bokros, bozótos terület, közölte a katasztrófa védelem csütörtök reggel. Azt írták, szerda késő estére úgy tűnt megszűnnek az izzások is, ám az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak. A munkát nehezítette a terület tagoltsága. Az egységek csütörtök kora reggelre oltották el a tüzet és fejezték be az utómunkálatokat. A jelenlegi becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban, áll a közleményben. Meleg rekordok dőltek meg szerdán az érkező melegfront előtt, megdőlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord, valamint délután a 98 éves fővárosi melegrekord is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján. Tatabánya Dózsakert állomáson hajnalban új országos melegrekord született, az itt mért 22,1 fok, alig 0,3 fokkal haladta meg a korábbi, majdnem 22 fokos rekordot, melyet még 1946-ban Orosházán mértek. Szerda délutánra már igazi nyári hőség volt, a csúcs hőmérsékletek jellemzően 30 fok felett alakultak, Újpesten a legmelegebb órákban majdnem 35 fokot regisztráltak. Miskolcon, Nyíregyházán és Debrecenben 32-33 fok volt szerdán, miközben hajnalban 10-12 fokot mértek.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borongós idő.

0: Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok a rádió hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Egész pontosan milyen gyógyszerek áfakulcsán változtatott a kormány?
2: Szeptember 1-től és a vényköteles gyógyszereknek az áfakulcsát vitte le 5%-ról 0-ra, függetlenül attól, hogy ezek a gyógyszerek a támogatott gyógyszer kategóriába tartoztak, vagy egyszerűen csak vényre szabad, vagy lehet kiváltani a gyógyszertárakban. Tehát lényegében az összes vényköteles gyógyszernek az áfája 0%-os lett, plusz van még egy kiegészítő megjegyzés, hogy az összes gyógyszertárban készülő úgynevezett magisztrális gyógyszer, és független attól, hogy ott most vényköteles vagy vényre, vagy vény nélkül váltják ki, úgy szintén a 0%-os áfakulcsba került.
1: Ez az 5%, ez a központi költségvetésből fog hiányozni, vagy a gyógyszerészektől is hiányzik valami? Önökön, ha jól értem, az áfa lényegét csak átfolyik ez az összeg.
2: A gyógyszerészeknek, illetve gyógyszertáraknak a gazdálkodását az érdemben nem befolyásolja, mert ahogy szerkesztő úr is mondja, ezek átfolyó tételek. Ugyanakkor

0: a támogatott gyógyszerek vonatkozásában az országos átlag a támogatási hányadot kb. 75-76%-ban hozza, ami praktikusan azt jelenti, hogy a támogatott gyógyszereknél az áfa csökkentés 24-25%-a az, ami a lakosságnak a költségcsökkentése. Ez éves szinten, ahogy számoljuk, olyan 8-9 milliárd forintot jelenthet. A támogatási hányad viszont lényegében azt jelenti, hogy a költségvetés egyik zsebéből átmegy a másik zsebébe ez a pénz, ez kb. Olyan 28-29 milliárd forint éves szinten, hogyha jól számoljuk.
1: Ugyanez a rendszer lesz érvényes az intézményi gyógyszerészetekre, a kórházi gyógyszerészetre, a klinikai gyógyszerközpontokra, ott szoktak ilyen külön intézmények lenni.
0: Tekintettel arra, hogy ugye ott is a vényköteles gyógyszerek, értelemszerűen akkor ez a 0%-os áfa ezeket is fogja érinteni, illetve érinti már.
1: Éreztek bármilyen kivárást, amikor az emberek egy kampányban meghallják, hogy majd le fogják csökkenteni a gyógyszer áfát, akkor inkább nem váltották ki a gyógyszereket, hanem elmentek a patikushoz megnézni, hogy meddig érvényes a recept, hogy hát ha tudok rajta spórolni?
0: Személyes tapasztalatunk, hogy volt ilyen, főleg augusztus második felében, hogy na majd akkor kivárom a szeptember 1-jét. Azt gondolom, hogy ez egy racionális döntés a betegnek a részéről. Tehát, hogyha van még otthon az állandóan szedett gyógyszeréből, kibírja, vagy kibírta szeptember 1-jéig, vagy szeptember elejéig, akkor szerintem racionálisan döntött, hogyha megválta az áfa csökkentést. Igaz, hogy nem túl nagy összeg az, amivel csökken az ő kiadásra, de én azt gondolom, hogy főleg a folyamatosan gyógyszerszedő betegeknél minden forint számít.
1: Van olyan általános fogyasztói gyógyszerkosár, ami megmondja, hogy egy általános, átlagos beteg mennyit tud ezzel spórolni, vagy nincs két egyforma beteg az embereknek egy bizonyos életkorban, sokféle gyógyszerük van, és nyilván most otthon mindenki megpróbálja kiszámolni, hogyha most megyek el, akkor mennyit tudok vele spórolni, de lehet, hogy 30 féle gyógyszer van fölírva.
0: Azt kell mondanom, hogy ahány beteg annyi féle hozadéka lehet ennek az ő számára. A lényeg az, hogy az ő támogatott gyógyszerköltsége 5%-kal csökken.
1: Tehát megnézi, hogy mi a támogatott, ami receptre van, az támogatott, abból kiszámolja kockás papíron, hogy ez 5%-kal kevesebb lesz.
0: Van. Nyilván van, akinek pár száz forintot jelent évente, van, akinek meg pár ezer forintot jelenthet évente. Nyilván ez attól is függ, hogy milyen drága gyógyszerekre szorul, hányfajta gyógyszert kell neki szedni, és az adott gyógyszernek a támogatási kulcsa milyen. Tehát mint egy nagyon, mondjuk 90%-ban támogatott gyógyszerről van szó, vagy egy 50 vagy egy 25%-ban támogatott gyógyszerről van szó, értelemszerűen az ő megtakarítása ennek a függvényében más és más.
1: A gyógyszer támogatási kulcs rendszerének mi a logikája? Minél drágább, annál nagyobb a támogatás, vagy valami teljesen más logikája van?
0: Részben igen, részben nem. Vannak különféle betegségcsoportokhoz kapcsolódó gyógyszerek, amelyeknek a támogatásánál van egy főszabály, hogy most akkor ez nagyjából hány százalék, és mondjuk azoknál a gyógyszereknél, amelyeknek a fogyasztása, állandó fogyasztása nem biztos, hogy célszerű, mondjuk antibiotikumoknál. Értelemszerűen ez a támogatási hányad alacsonyabb. Ugyanakkor azoknál a krónikus betegségekre alkalmazott gyógyszereknél, amelyek ráadásul még drágábbak is, ott az esetek jó részében kiemelt támogatást biztosít az állam.
1: Ez a 65... Magas vérnyomás betegség, hát, vagy nem?
0: Igen, a magas vérnyomás betegségeknél is van ilyen, de hadd mondjam még azt, hogy amikor nagyjából be van sorolva egy adott gyógyszercsoport valamilyen támogatási kategóriába, hogyha vannak ezek között a gyógyszerek között egymással helyettesíthető gyógyszerek, akkor van egy olyan lista, amelyik alapján a drágább gyógyszernek a támogatása az olcsóbb gyógyszer támogatásához igazodik. Ezzel értelemszerűen, hogyha a drágább gyógyszert választja a beteg, akkor neki többet kell érte fizetnie, tehát támogatja, vagy preferálja, vagy segíti a rendszer azt, hogy ő is a lehető legolcsóbbat választ ezek közül a gyógyszerek közül. Ez az úgynevezett generikus helyettesítésnek a kategóriája. Egyébként azt kell mondanom, hogy a gyógyszerek támogatási rendszere egyrészt nagyon bonyolult, másrészt ennek az elvei nagyon régen, sok évvel ezelőtt kerültek kialakításra. És nagyon-nagyon jónak tartanám, hogyha a támogatásban belátható időn belül bekövetkező vagy bekövetkezhető változások nem csak a termék árára, illetve a termék farmakológiai hatástani besorolására fókuszálnának, hanem az orvosi, illetve a gyógyszerészi beavatkozásnak a minőségére is. Tehát magyarul mondva, segítsük a rendszerben azt, hogy bizonyos társadalometikai, individuál etikai, illetve az adott gyógyszer, az adott betegnek a gyógyszer használatához, életmódhoz kapcsolódó magatartását is tudjuk ezen a támogatási rendszeren belül preferálni, támogatni. Ez lehet, hogy most egy kicsit bonyolultnak tűnik, de a lényeg az...
1: Példát kérdezni, igen, hogy ez hogy néz neki?
0: Jó. Hadd mondjak egy példát akkor, és ezzel egyetlen egy dohányzó beteget sem szeretnék megbántani, de hogyha mondjuk egy folyamatos dohányzás következtében valaki egy ilyen krónikus, obstruktív tüdőbetegséget kap el, vagy szenved, COPD-nek szokták általában mondani.
1: Fullad az ember tőle folyamatosan, igen, és nem javul, mindig csak romlik.
0: Kapja a jó támogatott ellátást, és ő továbbra is dohányzik. Ez nem igazán szerencsés sem neki, sem a társadalomnak, ezért olyan módosításokra lenne szükség, ahol meg lehet győzni a beteget arról, hogy az ő érdekében egy ilyen szituációban, hogy megkapja a magas támogatással továbbra is az ellátást, meg a gyógyszerét, meg mindent, hogy akkor ezt a mondjuk életmód betegséget előidéző gyakorlatot hagyja abba.
1: Lefordítom olyan nyelvre, amit a mi falunkban is fognak érteni. Azt fogják mondani, hogy nem kapod meg a gyógyszert, ha nem teszed le a cigit.
0: Nem egy negatív rendszerben szabad gondolkodni, hanem segíteni, preferálni kell. Tehát ösztönözni, támogatni kell az ilyen embereket arra, hogy az egészséges életmódot válasszák.
1: 40 éve dohányzik valaki, akkor legfeljebb azt fogja mondani, hogy doktor úr, gyógyszerész úr, leszoktam. És ahogy kifordul a patika kapujában, azonnal rá is gyújt. Ki fogja ellenőrizni azt, hogy ő egyébként dohányzik, vagy nem? Láttam én kórházban rákbeteget kandüllel a torkában dohányozni.
0: Nekem is volt olyan osztálytársam.
1: Hogy lehet megoldani a gyakorlatban, hogy ne az legyen belőle, hogy az emberektől megvonják az ellátást?
0: Hát megvonni ellátást nem szabad, értelemszerűen. Tehát mindenkinek az ellátást biztosítani kell. Ugyanakkor azért azt is látni kell, hogy ezekben az esetekben közpénzeket használnak fel. És a közpénzeknek a felhasználása úgy szintén, igényli azt, hogy ezek hatékonyan legyenek felhasználva, hogyha fogalmazhatok így. Ez egy nehéz kérdés, kisiskolás kortól kell elkezdeni az egészséges életre nevelést, nagyiskolában, gimnáziumban, egyetemen, aztán később az egészség tudatosságot, az egészségértést kell tudni segíteni. Tehát egy olyan komplex társadalmi programra lenne szükség, ahol mindannyian tudatosan tudjuk a saját, fogalmazhatok úgy, hogy egészséges életünket elősegíteni és támogatni.
1: Van olyan eset, amikor a vényköteles gyógyszer mellé egy nem vényköteles készítményt is javasolnak, probiotikumok szoktak tipikusan ilyenek, drága dolgok ezek. A gyógyszerész, akinek ez forgalmat jelent, tehát az érdeke, tud egy szakmai véleményt mondani arról, ha én kérdezem, hogy ez kell-e vagy nem kell? Ha már a recepten ott van?
0: Nem tud, hanem kötelessége. És ezek alapvető hivatásetikai szempontok is, hogy ezekben a helyzetekben a betegnek az érdekét kell elsődlegesen néznie. Tehát a gyógyszer az nem egy klasszikus fogyasztási cikk, hanem egy olyan termékről van szó, amelyiket, ha szükségem van rá, akkor használnunk kell. Ha többet használok belőle, egészségre ártalmas, ha nem úgy, vagy kevesebbet használok belőle, úgy szintén. Hogyha olyan gyógyszert is használok, amire nincsen szükségem, annak úgy szintén inkább károi vannak, és hát értelemszerűen a gyógyszerésznek normál körülmények között a betegnek az érdekét kell előtérbe helyeznie. Az, hogy a jelenlegi rendszer, akár a finanszírozás, akár egyéb szempontokból ezt a fajta magatartást támogatja, és hogyha igen, akkor milyen mértékben támogatja, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon régóta húzódó komoly kérdés. Politika, szakma, kamara között.
1: Van dolga ezzel a kamarának? Van a kamarának javaslata, hogy például egy ilyen problémát hogyan kellene szabályozni?
0: Régóta. Nem is egyszer tettük le a mindenkori politikai döntéshozónak az asztalára azokat a javaslatokat, amelyek abba az irányba vinnék a rendszert, hogy a gyógyszertár, illetve a gyógyszerész nyilván kereskedelmi körülmények között nyújtott egészségügyi szolgáltatás az, amit csinál, de ne a kereskedelmi szempontok alapján legyen finanszírozva a gyógyszerellátás csak és kizárólag, hanem azokat az egészségügyi szolgáltatáshoz tartozó szempontokat is finanszírozza, támogassa, segítse a rendszer, amelyik pont az előbb említett egészséges életmódot, a racionális gyógyszerhasználatot segítik és támogatják. Erre vonatkozóan hát amióta kamarai vezető vagyok, több alkalommal nekirugaszkodtunk különféle szakmai irányelveknek, gyógyszerészi gondozáshoz kapcsolódó szempontok rendszerbe történő beépítésének az előkészítésébe. Emlékszem rá, 2010-ben 16 területre vonatkozóan kezdődött el egy ilyen munka elég szép eredményekkel, aztán 18 után ez egy kicsit megbicsaklott, most újra előtérben vannak ezek az úgynevezett irányelvek, amelyek a gyógyszerészeknek ezt a fajta támogató, segítségnyújtó tevékenységét segítik, nyilván először szakmailag, és ehhez viszont hozzá kell, vagy kellene tudni igazítani részben a finanszírozásnak a rendszerét is, mert azt kell mondanom, hogyha a gyógyszerészi gondozás keretei között foglalkozom a beteggel, vagy egy olyan helyzet áll elő, hogy le kell beszélnem a beteget egy adott gyógyszerről, vagy akár egy probiotikumnak, vagy bármi másnak a használatáról, akkor azzal tulajdonképpen az én gyógyszertár kereskedelmi szempontjaival szembe megy, ugyanakkor a betegnek ez az érdeke.
1: Recept írási jogosultságról is szó volt. Milyen készítményekre volna érvényes? Milyen készítményt írhatna föl a gyógyszerész, és miért nem?
0: Maga a kifejezés az közérthető, ugyanakkor nem igazán fedi ennek a történetnek a lényegét. Tudnék, a recept vagy vényírásnak az alapvető joga továbbra is az orvosé, a beteget kezelő orvosé. Ez a jog, amit reményeim szerint jövő év elején a gyógyszerészek megkapnak, illetve hát maga a jogszabály már elkészült, csak a hatályba lépésére kell várni, azt teszi lehetővé, hogy azoknak a gyógyszereknek az esetében, amelyeket a beteg már régebb óta használ, elfogyott otthon, elment az orvosához, de nem érte el valami miatt, és szüksége van mondjuk hétvégén erre a gyógyszerre, hogy bemenjen a gyógyszertárba, és mivel az EST rendszerében lehet látni azt, hogy ő ezt a gyógyszert már szedte mondjuk az elmúlt fél évben nem tudom én hány alkalommal kiváltotta, tehát folyamatosan szedi ezt a gyógyszert, akkor ebben az esetben a gyógyszerész ezt a gyógyszert egy dobozzal tudja biztosítani.
1: Tehát neki. Nem kúrát állít be, hanem pótolja a hétvégére kieső mennyiséget?
0: Így van, és ez azért mégis receptírásnak vagy vényírásnak fogalmazódik meg ebben a rendszerben, mert viszont ebben az esetben tudnia kell a beteg kezelő orvosának is azt, hogy ezt a gyógyszert a betege megkapta, tehát föl kell tenni a gyógyszerésznek az EST-be, a betegnek az adatai mellett megjelenik, hogy akkor ebből a gyógyszerből ő kapott ma egy dobozzal ebben a gyógyszertárban.
1: De a szolgáltatási térben az látszik, hogy az adott recept hány doboz gyógyszer, vagy milyen időtartamban váltható ki, magyarán mikor jár le?
0: Így van, és ez praktikusan azt is jelenti, hogy mivel így sikerült kialakítani a rendszert, a beteg ugyanazzal a támogatással kapja meg, mint hogyha az orvos írta volna föl, de következő alkalommal neki vissza kell menni az orvosához, tehát kétszer egymás után gyógyszertárban már ezt nem válthatja ki. Tehát még egyszer mondom, nem egy klasszikus vényírási jogról van szó, hanem egy olyan segítségről, amelyik lehetővé teszi azt, hogy például a hétvégén, mondjuk egy péntek délután döbben rá arra, hogy elfogyott mondjuk a vérnyomás csökkentő gyógyszere, vagy a cukorbetegséghez használt gyógyszere, akkor nem maradjon gyógyszer nélkül, hanem gyógyszertárban ezt ki tudja váltani, és utána van mondjuk 30 napja arra, hogy visszamenjen az orvosához, és akkor ezt a terápiát lehessen folytatni. Mm. Szerintem ez egy nagyon komoly előrelépés. A betegeknek a mondjuk gyógyszer használati együttműködése, adherenciája szempontjából. Másrészt a folyamatos, tehát azokban az esetekben, amikor folyamatos gyógyszerhasználatra van szüksége, innentől kezdve a folyamatos gyógyszerhasználatot tudtuk biztosítani. Ő anyagilag nem jár rosszul, mert ugyanazzal a támogatással kapja meg, mint hogyha az orvosa írta volna föl, és az orvosa is fogja látni, hogy igen, ebben a gyógyszertárban múlt héten vagy két héttel ezelőtt egy dobozzal ő kiváltott.
1: Eléggé gördülékenyen működik az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér ahhoz, hogy minden bejegyzés orvos gyógyszerész részéről azonnal friss legyen benne?
0: Azt kell mondanom, hogy alap szituációban igen. Vannak időnként ilyen elérhetőségi problémák, de én azt gondolom, hogy ezek nem olyan súlyúak, hogy ezt a fajta gyógyszertári szolgáltatást akadályozzák.
1: Mit kell tenni a gyógyszerésznek, amikor például azt észleli, hogy ugyanabból a hatóanyagból két külön fajta elnevezésű gyógyszer van az orvos által kiállított recepten? Elvileg nem kéne ott lennie, hiba minden rendszerben lehet. Kell szólnia a betegnek és az orvosnak?
0: Tisztáznia kell, hogy ez a két különböző néven lévő ugyanazt a hatóanyagot ugyanabban a mennyiségben és ugyanolyan farmakológiai tulajdonságokkal bíró mondjuk tablettában van benne. Tisztáznia kell, hogy ez most egy generikus helyettesítés keretei között van a betegnél, tehát kiváltott egy dobozzal valamikor egy hónappal ezelőtt, és mielőtt a következő doboz vagy a következő kiváltásra szükség lett volna, elment egy vagy két héttel korábban újra a gyógyszertárba, és akkor már egy generikus helyettesítőt kapott, tehát ezeket tisztázni kell. De abban a pillanatban, hogyha azt érzi a gyógyszerész, hogy itt egy fogalmazhatok úgy, hogy terápiás következetlenség van a rendszerben, akkor viszont a betegnek a kezelő orvosával mielőtt ezt a gyógyszert kiadja, mindenképpen tisztáznia kell.
1: A betegnek szólnia kell? Érzékeny kérdés, mert a beteg-orvos bizalom kulcsfontosságú. Ha a gyógyszerész azt mondja, hogy a doktornő, doktor úr itt elrontott valamit, akkor ebből csak probléma keletkezik.
0: A gyógyszerésznek, és ezek szakmai etikai szabályok, az orvossal ezt a kérdést úgy kell tisztáznia, ha tisztázandó ez a kérdés, hogy ezt nem a beteg előtt csinálja meg. Tehát ez az orvosra és a gyógyszerészre tartozik. Mind az orvosnak a gyógyszerészt, mind a gyógyszerésznek az orvost, illetve a beteggel való bizalmi kapcsolatát erősítenie kell, és nem rombolni.
1: Jó, de a betegre nem tartozik? Mert régen ahhoz szoktunk hozzá, hogy fehér köpenyben orvosok és gyógyszerészek magasban keringenek fölöttünk, és latinul egymással beszélik meg, hogy nekünk mi a bajunk, és nem nagyon tudunk erről semmit. És ennek nyomai ma is láthatók. Nem kéne a beteget is valahogy bevonni, hogyha valami probléma van a rendszerben?
0: Hát nyilván, ahogy előbb kezdtem a választ, először a beteggel való konzultáció során kell tisztázni, hogy ez most tulajdonképpen mit jelent. És amennyiben a tisztázás során valamilyen bizalma vagy bizonytalanság áll elő, akkor kell megkeresni az orvost. Tehát ennek megvannak, és azt kell mondanom, hogy hagyományosan sok évtized óta ennek a szakmai és az etikai szabályai megvannak. És ráadásul most már a kapcsolatteremtés orvos és gyógyszerész között sokkal-sokkal könnyebb, mint akár 10 vagy 20 vagy 30 évvel ezelőtt volt.
1: Mit ért ezzel a felveszi az orvos, amikor a gyógyszerész fölhívja?
0: Például, igen, vagy interneten konzultálnak egymással, és nyilván, ahogyha telefonon egyeztet az orvossal, akkor ezt nem a beteg térben csinálja meg, hanem hátra megy az irodába, és akkor ott egyeztet vele. Tehát én azt gondolom, hogy ennek megvannak a mindennapi életben azok a kialakult technikái, amelyek úgy tudnak egy ilyen probléma megoldásához hozzájárulni, hogy még egyszer mondom, sem az orvos a gyógyszerésznek, sem a gyógyszerésznek, sem a gyógyszerész által a betegnek, az orvosnak a bizalmi kapcsolatát a beteggel nem rombolja.
1: Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke, a Rádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Az online rendelés és a gyógyszerek házhoz szállításának kérdése, ez lekerült a napirendről, vagy erről még tárgyalnak?
0: Hát évek óta folyik a tárgyalás. Isten igazából a fordulópontot ebben a történetben 2022. január 1-e jelentette, amikor egy olyan jogszabálymódosítás lépett hatályba, amelyik a csomagküldéssel történő gyógyszerkiszállítást megtiltotta. És hadd mondjak egy mondatot erről azért, mert ugye a gyógyszer forgalmazásnak a rendszere az egy zárt rendszer, tehát a engedéllyel rendelkező gyógyszergyártó csak engedéllyel rendelkező nagykereskedőnek, ő csak engedéllyel rendelkező gyógyszertárnak, a gyógyszertár pedig a végfelhasználónak vagy a megbízottjának, tehát a betegnek adhatja ki. Na most a csomagküldéssel történő kiszolgáltatásnál a gyógyszertár és a beteg közé beépült egy olyan alvállalkozó, akinek se engedélye nem volt erre a tevékenységre, sem semmi feltételt nem írtak elő. Ebből fakadóan az zárt ellátási rendszeren kívül volt. Ha kívül van az zárt ellátási rendszeren, onnantól kezdve az uniós jog szerint hamisítottá válik a gyógyszer, mert nem kontrollálható. Másfelől pedig a személyes felelősség is a gyógyszerért, a gyógyszerésznek a személyes felelőssége is megbicsaklott.
1: Tehát emiatt ezt nem fog felelősséget vállalni, van, hogyha a rendszerben van egy luk.
0: Így van. Ugyanakkor a házhozszállítás jogszabály szerint ma is lehetséges. A csomagküldés és a házhozszállítás között az a lényegi különbség, hogy a házhozszállítás a gyógyszertár érdekkörében történik, tehát a gyógyszertár munkatársa a gyógyszertárat vezető személyi jogos gyógyszerésznek a felelősségére juttatja el az adott beteghez azt a gyógyszert, amit mondjuk a lakására el kell juttatni. Ugyanakkor a jogszabályi lehetőség erre megvan, de a megfelelő feltételek ehhez jelen pillanatban nincsenek meg.
1: De finanszírozás nincs?
0: Hát például
1: nálunk van olyan a mi falunkban, hogy a szomszédos gyógyszertárban a gyógyszerész fölajánlja édesanyámnak, hogy látja, hogy nehezen jár, hogy majd ő fölviszi hozzá a gyógyszert, de akkor ez nem házhozszállítás, ez sima kedvesség.
0: Házhoz szállítás, de a kedvesség kategóriájába tartozik. Nálunk is működik ez a történet. Főleg akkor, hogyha én a beteg kérte azt a gyógyszert, amire szüksége van, délőtt volt ott, és csak délutánra kapja meg a gyógyszertár, és akkor valamilyen módon ezt meg lehet neki oldani. De Isten igazából ennek a finanszírozási és egyéb szakmai feltételei nem igazán rendezettek. De hadd térjek vissza a 2022. január 1-jéhez. Addigra egyfajta társadalmi igény megjelent a gyógyszerek egy körének bizonyos emberek részére házhoz szállításra. De följött egy másik probléma is, hogy Magyarországon van kb. 1600 olyan település, ahol nincs, és nagy valószínűséggel soha nem is lesz sem gyógyszertár, sem piógyógyszertár, sem kézi gyógyszertár, tehát bármilyen gyógyszertárban gondolkodunk. Ezeken a településeken kb. 700 ezer ember lakik, és valahol egyfajta jogos igényük az, hogy a szükséges gyógyszerüket a lakóhelyüken megkapják. És ez már a részben az online gyógyszer forgalmazással kapcsolatos kérdéskörnek, részben a házhoz szállítással kapcsolatos részletes szabályozásnak is a részét képezi, és erre a filozófiára építve kezdődött el 2022-ben egy éveken át tartó egyeztetés ennek a rendszernek a kialakítására az egészségpolitikai felsővezetéssel. Eljutottunk egy kormányhatározat tervezetig is, ami már végül nem jelent meg. Egy olyan rendszert kellene tudni biztosítani ennek az 1600 településen élő 700 ezer embernek, hogy garantáltan ellenőrzött körülmények között, ahogy előbb említettem, az adott gyógyszertár személyjogos gyógyszerészének a felelősségvállalásával az adott településen juthasson hozzá a gyógyszeréhez. Ehhez mindenfajta informatikai fejlesztést kell tudni biztosítani, meg a logisztikát úgy szintén a gyógyszertár és a kis település között, és arra kell még figyelni, hogyha egy mód van rá, akkor a kis településen élő lehetőleg a hozzá legközelebbi gyógyszertárból juthasson hozzá ehhez a gyógyszerhez, mert hogyha távoli városokból kapják meg ezeket a gyógyszereket, akkor ezek a egyébként szintén kis településen lévő, működő, kisebb forgalmú gyógyszertáraknak a működési feltételei romlanak, és ezek zárnak be. Tehát itt több olyan szempont van, amit párhuzamosan kellene megoldani, és itt akkor nyilván az online gyógyszerforgalmazás szabályait részleteiben kell tovább szabályozni, biztosítani kell ehhez az informatikai hátteret, biztosítani kell egyfajta logisztikai megoldást, és hát értelemszerűen a rendszernek amennyire lehet költséghatékonyan kell tudni, és kiszámíthatóan kell tudni működni. Ez volt a kiindulási pont. És még egyszer mondom, eljutottunk kormányhatározat tervezetig is. De van egy másik része, és ez már nem csak ezeken a kis településeken élőket érinti. A városokban is vannak olyan emberek, akiknek úgy szintén gondot jelent, vagy gondot jelenthet a gyógyszertárban személyesen kiváltani a gyógyszerét. Hadd mondjak egy klasszikus példát, hogy a gondos óra programban, ha jól tudom, kb. 1 millió 65 év fölötti személy csatlakozott be, de nagy valószínűséggel a döntő többségük folyamatos gyógyszerhasználó. Elég sokan vannak közöttük, akik idős emberként egyedül élnek, nehezen mozognak, hadd ne menjek bele a részletekbe. Tehát ennek a rendszernek egy következő lépése lenne, vagy kellett volna legyen, hogy akkor például ezt a betegkört is be tudjuk kapcsolni pont ezen a gondosóra informatikai rendszeren keresztül ugyanebbe a szolgáltatásba. És hát a harmadik elem pedig a kényelmi szolgáltatás, amikor valaki egy városban este 9-kor vagy 10-kor jön rá arra, hogy valamilyen gyógyszerre most éppen szüksége van, és ez is mind az online gyógyszerforgalmazás és a házhoz szállításnak a szabályozási keretei közé tartozna, illetve hát kellene, hogy tartozzon.
1: De a harmadik, a kényelmi szolgáltatás, az nem merészkedik át az ügyeleti rendszer területére? Mert akkor nem fogok elmenni az ügyeletre, hanem kényelmi szolgáltatásként ott megrendelem azt a gyógyszert, ami eszembe jut zárás után.
0: Ez nyilván egy olyan szolgáltatás, aminek ha kényelmi szolgáltatásról van szó, akkor a pluszköltségeit nyilván a szolgáltatás megrendelőinek kell állnia. Egyébként, hogyha egy ilyennel csökken az ügyeleti terhelése akár a gyógyszertáraknak, akár az alapellátási orvosi ügyeletnek, én azt gondolom, hogy ez semmilyen problémát nem okoz senkinek.
1: Az ügyeleti rendszer az kellőképpen van finanszírozva? Nem nagyon sokat szoktak rátenni az ügyeleti időben kiváltott gyógyszerekre. Pár száz forintot abból kijön annak az embernek a költsége, a patika nyitvatartásának költsége?
0: Ez egy több évtizeden megoldatlan probléma, mert a gyógyszertári ügyeletnek a finanszírozása nincsen rendben. Az a 300 forint, amit abban az esetben kérhet el a gyógyszertár a betegtől, hogyha nem a sürgősségi ellátás keretei közötti gyógyszert vált ki, az nem elegendő a gyógyszertári ügyelet finanszírozási költségeinek a rendezésére. Tehát itt egy nagyon-nagyon régóta megoldatlan probléma van. Itt is hát nagyon-nagyon sok, össze nem tudom számolni, hogy hány konkrét számokkal, konkrét ügyeleti kijelölt helyekkel előkészített javaslatot tettünk le a döntéshozónak az asztalára. Legutóbb tavalyi évben született egy olyan elvi döntés, hogy akkor még tavalyi év második fél évben, vagy legkésőbb az idei évnek az elején ez a kérdés megoldódik, de ez a döntés sem született meg. De az ügyelettel kapcsolatban van egy másik probléma is. Az lenne jó, hogyha normatív lenne a gyógyszertári ügyeleti kijelölés. Főleg akkor, hogyha ennek a finanszírozási háttere nem igazán biztosított. És azért is lenne jó, hogyha normatív lenne, tehát jogszabályi vagy valami egyéb módon egyértelműsítve lenne, hogy melyik gyógyszertár milyen feltételek között jelölhető ki gyógyszer, tehát ügyeletre. Tudnék, itt vannak például munkajogi kérdések is. Ugye a gyógyszertári ügyeletben ott lévő gyógyszerésznek a munkavégzésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat
1: egészíteni kell.
0: És ez nem csak egy finanszírozási kérdés, hanem hogyha mondjuk egy gyógyszertár folyamatos ügyeletre van kijelölve, akkor 5-6 gyógyszerésznél kevesebb gyógyszerrészsel ezt az ügyeletet ő nem fogja tudni megoldani.
1: Mert aki éjjel ügyelt, azt nem lehet másnap hajnali kezdésre beosztani.
0: Vannak olyan munkajogi előírások, amelyeket figyelembe kell venni, igen.
1: Az, hogyha normatív rendszerré teszik át, az javítani fogja az ellátás elérhetőségét? Mert akkor nem lehet majd válogatni? Vagy ezt mit fogunk mi érezni belőle?
0: Amikor a kamara részéről a legutolsó ezzel kapcsolatos javaslatot elkészítettük, akkor ugyanúgy, ahogy a gyógyszertárak létesítésének, működtetésének a szabályai is egyértelműek, tehát egy országosan kiegyenlített rendszert kellett biztosítani a patikák létesítése kapcsán, ugyanígy a gyógyszertári ügyeletnél is volt egy olyan alapelvünk, hogy közúton 25 kilométernél vagy 20 kilométernél ne kelljen messzebbre menni annak, aki egy gyógyszertári ügyeletet igénybe akar venni. Vagy az 50 vagy 60 ezernél nagyobb lakosság számú településen estétől reggelig folyamatosan elérhető ügyelet legyen. Tehát van néhány olyan alapelv, amit egy ilyen rendszernek a kialakításakor érdemes figyelembe venni, és nyilván, hogyha mondjuk van egy 50 ezeres lakosság számú település, és akkor ott az a döntés, hogy ezen a településen van egy ügyeletes gyógyszertár, akkor az ott működő gyógyszerészek bevonásával kell tudni egyeztetni azt, hogy egy gyógyszertár vállalja, vagy valamilyen a betegek számára is jól ismerhető algoritmus alapján osztják föl egymás között hétfőket, szerda, vagy egyik hét, másik hét az ügyeleteket, és onnantól kezdve gyógyszerésznek is, betegnek is, mindenkinek egy átlátható, transzparens rendszert tudunk működtetni, és nem vitatom soha a hatóságnak a jó szándékát, de végül is egy hatósági döntés alapozza meg azt, hogy egy gyógyszertárnak gyógyszertári ügyeletet kell nyújtania, vagy nem, és ennek a költségeit is neki kell viselni. Ez nem egy szerencsés, sőt, azt kell mondani, hogy eléggé méltánytalan megoldás a gyógyszerellátással szemben.
1: Hol van az a határ, ahol már nem érdemes gyógyszertárat fönntartani? Nagyon sűrű budapesti területeken már nem érdemes még egyet nyitni, vagy nagyon ritkán lakott hegyvidéki területeken még nem érdemes?
0: Van egy szabály, és ez a szabály 2011-ben lépett hatályba, amelyik kimondja azt, hogy új gyógyszertárat egy adott településen akkor lehet létesíteni, hogyha ezzel az új gyógyszertárral együtt az összes gyógyszertárral 4000 vagy 4500 lakos jut. Ugye a 4000 vagy 4500 az attól függ, hogy egy 50000-nél kisebb vagy egy 50000-nél nagyobb lakosság számú településről van szó. Ebből fakadóan én azt látom, hogy a városokban a gyógyszertári ellátottság rendben van. A probléma az, hogy a kisebb településeken a gyógyszertárak működőképesek-e vagy sem. És én azt látom az adatainkból, hogy körülbelül 2000 főnél van az a határ, ahol vagy közforgalmú, vagy fiók gyógyszertár, de inkább ezeknél a kis lakosságszámú településeknél már egy fiók gyógyszertár lehet az, amelyik működőképes. Ugye erről beszéltem itt az 1600 egészen kis település kapcsán is, és az alatt viszont azt látom, hogy a jelenlegi gazdálkodási körülmények között fiók gyógyszertárnak a létesítésére sincs nagyon lehetőség, mondjuk 1500 lakosig még elmegy, de ahogy előbb említettem, az 1500-nál kisebb lakosságszámú településen is bőven élnek emberek, akiknek úgy szintén valahol joguk lenne az, hogy a saját településükön a gyógyszerellátás biztosított legyen.
1: Mesterséges intelligenciát szeretik a patikusok, nem csak a saját betegségemet tudom három kattintással, vagy akár egy élő kérdéssel diagnosztizálni, hanem konkrét gyógyszerezési javaslatokat is kapok szinte azonnal. És ennek a birtokában az egyetem elvégzése nélkül tudok vitába szállni az orvossal és a patikussal is.
0: Ez egy folyamat, aminek én azt gondolom, hogy valahol most vagyunk az elején. Az, hogy a betegnek vagy a gyógyszerhasználónak az egészségtudatossága, egészségműveltsége, egészségértése minél jobb legyen, ez fontos. Ugyanakkor, ha az öngyógyítás vagy az öngyógyszerelés keretei közé megyünk, mert nyilván az orvosi diagnózishoz kapcsolódó vényköteles gyógyszerek már egy kicsit más műfajt jelentenek, ott minimum a harmadik döntési pozíció az, amikor eljut az adott személy oda, hogy na most akkor elmegyek vagy orvoshoz, vagy gyógyszertárba, elmegyek gyógyszertárba, akkor vagy egy életmódtanácsot kérek, vagy valamilyen gyógyszert, vagy ha nem gyógyszert, akkor egy étrendkiegészítőt. Tehát egy döntési fában kell tudni gondolkodni. A mesterséges intelligenciával megszerezhető információk fontosak, de az a fajta személyes mérlegelés, tapasztalat, ami az adott szakembernél megvan, szerintem a beteg számára sem nélkülözhető. A gyógyszerészeknek is a tájékozódását nyilván segíti, de sokféle olyan rendszer van, ahol hát nem biztos, hogy megbízhatóak információk. Tegnap volt egy egyeztetésünk az egyik kolléganővel, aki a mesterséges intelligenciát próbálja meg a saját kiadói tevékenységükbe, egészségügyi kiadóról van szó, beemelni, és ott ők azt a döntést hozták, hogy elsősorban azt a szolgáltatást próbálják meg kiépíteni, igénybe venni, amely a már náluk megjelent és általuk kontrollált, lektorált dolgozatoknak a szakmai tartalmára támaszkodik.
1: Tehát egy biztos forrást választ
0: ki. Így van.
1: De az visszatérés az offline világba. Tulajdonképpen csak egy biztos adatbázisból kezd el dolgozni.
0: Igen, és hát én azt mondom, hogy az, hogy a gyógyszerész és a beteg, vagy az orvos és a beteg közötti személyes kontaktus meglegyen, az nagyon-nagyon sokat jelent. A bizalom szempontjából, a terápia hűség szempontjából, a döntés megerősítése szempontjából, tehát ezek a mondjuk úgy, hogy attitűdök, én azt mondom, hogy hosszú-hosszú időn keresztül még nem lesznek nélkülözhetőek.
1: Szeptember 7-én néhány nappal ezelőtt jelent meg a Gyógyszerészek Kamara honlapján néhány gondolat a gyógyszerészek lelkiismereti szabadságáról című írást, ön írta, és olyan kérdéseket tesz föl vitairatként, hogy a lelkiismereti szabadság például kiterjedhet-e az úgynevezett esemény utáni tablettákra, tehát a már feltételezhetően megfogant élet elleni gyógyszer kiadására, vagy például a negatív árrésű termékek forgalmazására, amin a gyógyszerész nyilvánvalóan bukik, ha forgalmazza, mert azért negatív árrésű. Nincs szabályozva a kérdés? Azért kell róla vitairatot írni?
0: A gyógyszerészeknek a lelkiismereti szabadsága részben az ön által előbb említett egyik téma kapcsán került most középpontba. Ugyanakkor a lelkiismereti szabadságot egy sokkal átfogóbb szempontrendszer keretei között is vizsgálnunk kell tudni. Az egyik, amit ön említ, ugye az esemény utáni tabletta, itt van egy alaptörvényi rendelkezés, ami szerint a megfogant élet a fogantatástól védendő, és ugye az esemény utáni tablettánál nagy kérdés, hogy a fogantatás megtörtént vagy nem, tehát ez innentől kezdve egy olyan kérdés, ahol az érintett személy ellátásában résztvevő személynek adott esetben lehet etikai vagy erkölcsi mondjuk aggálya egy ilyen ellátással.
1: És mondhatja azt, hogy nem működik közre az élet elpusztításában.
0: Igen, ugyanakkor az érintett személynek az egészségi ellátáshoz való jogát is biztosítani kell tudni. És ez a kérdés az általános egészségügyi szabályokban rendezve van. Tehát az egészségügyi törvényből, egyéb jogszabályokból levezethető, hogy ahogy az orvosnak vagy az egészségügyi szakdolgozónak, úgy a gyógyszerésznek is a lelkiismereti szabadság adott. Ugyanakkor a konkrét gyógyszerészeti szabályokban ez a kérdés nem biztosított, vagy ez a lehetőség nem egyértelmű. Tehát mindenképpen ennek a kérdésnek a mondjuk úgy, hogy szakmai vitájára, illetve a jogalkotóval való végigbeszélésére szükség van. És azt kell tudni megoldani, hogy az egyénnek a lelkiismereti szabadságát azokban a kritikus helyzetekben, amit említ, mint a negatív áréssel történő gyógyszer, hogyha a tulajdonosom nem engedi, vagy nem akarja behozni, vagy behozatni, akkor én most, mint a gyógyszertár szakmai működésért felelős személy, szabad lelkiismerettel mégis azt mondjam, hogy a betegellátás érdekében erre szükség van.
1: Jó, ebben a kérdésben önt a tulajdonos nem utasíthatja, mert ön a gyógyszerész.
0: Igen, és a jogszabály ebből a szempontból egyértelmű, a gyógyszergazdaságossági törvény egyértelmű, ugyanakkor a napi gyakorlat már kevésbé. És az, hogy valaki felelősen és nem visszaélve a lelkiismereti szabadságra hivatkozva felelősen döntsön ezekben a kérdésekben, és emiatt ne érhesse őt kár, vagy jogszabálysértés miatt ne lehessen őt megtámadni, vagy a munkahelyén ne kerüljön kellemetlen helyzetbe. Ezeket a kérdéseket tisztázni célszerű. Mire terjedhet ki, mire nem terjedhet ki, amire kiterjedhet, hol a határ, mit kell tenni annak érdekében, hogy az adott beteg mégis megkapja azt az ellátást. Ugye különféle országokban különféle megoldások vannak erre, de azt gondolom, hogy ezt a vitát a gyógyszerészeten belül is le kell tudnunk folytatni. De
1: vitát kell lefolytatni, és többségi álláspontra jutni, vagy valami jogszabályt kell hozni erről, ami viszont, hát ilyen is lehet, meg olyan is, attól függ, hogy a jogalkotó többség éppen mit tart helyesnek. És ha egyszer mindenki odállt egy erkölcsi álláspont mellé, majd a következő jogalkotó többség azt mondja, hogy ez nem jó, akkor a jog meg az erkölcs összeütközésbe fog kerülni.
0: Azt gondolom, hogy az igazság is lehet, hogy ezzel nem leszek népszerű, nem attól függ, hogy a többségnek erről mi a véleménye. Nyilván vannak olyan kérdések, ahol a többségi álláspontot figyelembe kell venni, de vannak a természettudománynak, a társadalomtudományoknak, az emberi életnek olyan területei, ahol evidens igazságokból tudunk kiindulni. És ott az igazság figyelembe nem vétele hiba.
1: Hanko Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke volt a Rádió Arénájának vendége az elmúlt egy órában. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallottak. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.

0: Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Visegrádi négyek pozsonyi csúcs találkozójának legfontosabb témái az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter a találkozó előtt azt írta, fontos európai témákban egyeztetnek a pozsonyi várban a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök társaságában az unió soros elnöki tisztségét betöltő ír miniszterelnökkel. Örömét fejezte ki, hogy a kezdeményezésére ismét egységesen fellépő visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban, megkönnyítve ezzel a magyar érdekek hatékony képviseletét, fogalmazott a kormányfő. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki. A végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg, közölte a belügyminiszter a Kossuth Rádióban csütörtökön. Pósfai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, melyet a belügyi érdekegyeztető tanácson már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetmény alap emelését és a különböző szintek között differenciálás lehetővé tevő pótlékok növelését is. A jelentős létszámhiánnyal küzdő települések régiók esetében alkalmaznák a preferált települési pótlékot is, melyre a jogszabály ugyan lehetőséget adott, de korábban senki nem használtette hozzá. A politikus ösztönözné az országon belüli mobilitást is, melyhez a szolgálati lakások és albérletek támogatási rendszerének áttekintésére van szükség. A belügyminiszter elmondta, a belügyi ágazatba már több mint 1000-en jelezték, hogy élnének a visszaszerelés lehetőségével, már 200-nál is többen visszatértek a rendőrséghez, tűzoltósághoz és büntetés végrehajtáshoz, és több száz kérelem elbírálása zajlik. Megtartotta évadnyitó társulati ülését a Miskolci Szimfonikus Zenekar. A Maestro bérlet idén is 8 különleges estével, a Capriccio nevet viselő sorozat pedig 4 koncerttel várja a komoly zene rajongóit. A zenepalotában idén is elindul a Gál Károly zenei esték sorozat. A programban a nagy klasszikusoktól az ősbemutatóig szerepelnek művek, míg a fellépők tekintetében ünnepelt és feltörekvő művészekkel is találkozhatunk, mondta az október induló évadról Szászné Pónus Krisztina, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója. Augusztusban még országosan 0,7%-kal emelkedtek a lakbérek júliushoz képest, még éves összevetésben országosan 5%-os volt az emelkedés, de szeptemberre fékeződött a drágulás. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal ingatlan.com lakbérindexének csütörtökön közzétett legfrissebb adataiból. Az ingatlan.com adatai alapján azonban szeptember elején Budapesten 260 ezer forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy az albérletpiacon egyre több tényező akadályozza a drágulást. Az első lakásvásárlóknak egy évvel korábban elindított otthonstart program a potenciális bérlők egy részét a saját lakás megvásárlása felé terelte. Ez egyben a befektetési célú lakásvásárlásokat is visszaveti, amivel hozzájárul a lakásárak emelkedésének lassulásához. A vidéki nagyvárosok közül Debrecenben 220 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat, míg Szegeden 200 ezer forint volt a medián bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhelyek közé tartozik Miskolc 125 ezer forintos albérleti díjjal.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borongós idő lesz, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északias szél. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken napközben 16 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Délkeleten lesz nyáriasabb az idő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Gyermeklelki gondozás, az iskola és óvoda kezdéskor.
2: Hogyha az óvodásokról beszélünk, azt gondolom, hogy azért fontos az az időszak, mert hogy az óvodában találkozik a gyermek sok esetben, először olyan közösséggel, amiben hosszabb időt tölt ott, és a szülő nélkül tölti ezt a hosszabb időt. Itt kiderülhet, vagy fényderülhet arra, hogy a gyereknek milyen a biztonsági érzete, akkor, amikor a szülő nincs mellette. Kiderülhet az, hogy hogyan tud egy közösségben beilleszkedni, hogyan tudja megosztani a játékait.
1: Kántorképző.
3: Egy megújult rendszerben zajlik részben a kántorképzésünk, természetesen a régi alapokra építve, és amit csak lehet megőrizve és a tradíciót folytatva, de mindig szem előtt tartva a megújulás lehetőségeit.
1: Még lehet jelentkezni a református tanárképző és zeneművészeti kar megmaradt helyeire.
4: Most az, amit a karról tudni kell, az az, hogy alapképzésen valláspedagógiával rendelkezünk, illetve zenével és zeneművészettel. A valláspedagógia szakon nekünk 20 államilag támogatott helyünk van. Ez azt jelenti, hogy a későbbiekben, akik nálunk végeznek, egyházban vallástanárok, hitoktatók lehetnek.
1: Ezekkel a

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Elkezdődött az új tanév, ami nem csak örömöt és izgalmat, hanem új kihívásokat és stresszt is jelenthet a gyermekek számára. De honnan tudhatjuk, ha egy kisgyermek vagy kisiskolás már túlterhelt? Mire figyeljünk szülőként, és hogyan segíthetünk nekik feldolgozni az új élményeket, elvárásokat és a mindennapi feszültségeket? A témáról Tihor Melindát, a Bóbita lelki gondozó és gyermekfejlesztő központ vezetőjét kérdeztük.
2: Rengeteg gyermek először egy óvodába, és ez az új közösségekbe kerülnek, új kihívásokkal, új feladatokkal kell szembenézniük a különböző korosztályoknak, és talán ez a két korosztály, amikor lehet figyelni arra, hogy a gyermekünk milyen fejlődésben van, szülőként, pedagógusként feltesszük ezt a kérdést, hogy saját az én gyermekem egy óvodás kis csoportos, vagy egy nagy csoportba átlépve megfelelő fejlődési szinten van-e, és kell-e esetlegesen valamilyen dologra figyelni, illetve vagy korai fejlesztés kell indítani. Miért fontos ez az időszak?
3: Hogyha az óvodásokról beszélünk, azt gondolom, hogy azért fontos ez az időszak, mert hogy az óvodában találkozik a gyermek sok esetben először olyan közösséggel, amiben hosszabb időt tölt ott, és a szülő nélkül tölti ezt a hosszabb időt. Itt kiderülhet, vagy fényderülhet arra, hogy a gyereknek milyen a biztonsági érzete akkor, amikor a szülő nincs mellette. Kiderülhet az, hogy hogyan tud egy közösségben beilleszkedni, hogyan tudja megosztani a játékait. Ugye vannak olyan helyzetben élő gyerekek, akiknek nagyon jó, mert otthon is meg kell osztozni egy játékon, vagy el kell kérni, vagy le kell mondani róla egy idő után, de aki ezzel az óvodában találkozik először, annak ez egy teljesen új helyzet lesz. És ezt meg kell tanulnia, tehát akár ez is kiderülhet az óvodában, hogy ezt a gyermek már tudja, vagy nem. Azt gondolom, hogy azzal sincs gond, hogyha nem tudja, mert hogy nem volt lehetősége arra, hogy megtanulja, viszont az óvodában, amikor elindul egy tanulási folyamatban, az óvónők, illetve a csoporttársak segítségével, akkor látható az, hogy ez a készség fejlődik-e nála, vagy nem fejlődik nála, vagy ez a részképesség mondjuk készséggé alakul-e nála, vagy nem, vagy valamilyen segítségre szorul majd.
4: Az óvodának az évei alatt honnan hová kell, vagy honnan hová juthat el majd a gyermek, tehát mi az, amit majd az iskolába, hát hogy is mondjam, alapfeltételként magával kell, hogy vigyen.
3: Ugye az óvodában folyamatosan hozzák be a gyerekeknek az életébe akár a foglalkozásokat, azt, hogy a szabályokat, minden családnak megvan valószínűleg a saját rendszere, a saját szabályrendszere, hogy hogyan működünk, és amikor belép a gyermek az óvodába, ott van egy másik szabályrendszer, mint ami a családban történik. Megvan a megszokott napi rend, ami egyébként a gyermekeknek egy biztonságérzetet ad. És ehhez a napi rendhez való alkalmazkodást, például azt, hogy amikor csoportfoglalkozás van, akkor odafigyel, részt vesz a tevékenységekben, akár tud ülni meghatározott ideig és figyelni, és nem csak azokat a tevékenységeket végezni, amihez neki éppen kedve van. Tehát, hogy vannak kötelező, meg vannak szabadidős tevékenységek, és ezt is lassan-lassan tanulja meg a gyermek, és nyilván egy kis csoportostól nem annyit várnak el, mint akár majd egy nagy csoportostól. Az óvoda idejében nagyon sok részképesség alakul, fejlődik, akár a figyelem, akár a memória, akár a hangképzés. Vannak gyerekek, akiknek az első mondatai, azok az összetett mondatai, azok az óvodában születnek meg, mert akkorára ért oda a fejlődésben. Az óvoda végére remélhetőleg viszont mindannyian ki tudják fejezni magukat, és ez is ki kell, hogy alakuljon, hogy el tudja mondani az ő igényeit. Valaki idegennek, aki lassan ismerőssé válik majd számára, a hangoknak a tiszta kiejtése, a szövegértés, hogy valaki mit, egy másik hangon beszél hozzám, valaki nem az anyukám meg az apukám hangján, hogy ő mit is mondott pontosan, egyre hosszabb utasításokat, vagy kéréseket, vagy akár meséket is meg tud érteni, és ezek ugye kapnak feladatokat, és a feladatokhoz instrukciókat, és ezeket az instrukciókat is meg kell, hogy tudja érteni.
4: Melyik azok a dolgok, aminél, vagyis mondjam, a szülőnek el kell gondolkodnia, vagy melyek azok a jelzések az óvónők részéről, amik a szülők felé érkezhetnek, amit érdemes komolyan venni?
3: Hogyha még mindig óvodás korosztályról is beszélünk, és azt látjuk, hogy a nagy csoportos időszakra, mire oda került a gyermek, találkozunk beilleszkedési nehézségekkel. Konkrétan arra gondolok, hogy a csoportban nem tud úgy dolgozni a gyermek, hogy hogyan állóan. Vagy dobál, vagy agresszívan fejezi ki, hogyha valami neki nem tetszik, vagy valami valamire szüksége van, hogyha az igényeit nem egyszerűen is a megszokott formában tudja kifejezni, hanem oda megy egy játékot, elragad, vagy a szükségleteit nem tudja elmondani, ezek mindenképpen jelzésértékűek. A nagy csoportnak a végére, tehát mire már iskolába menne, úgy már említettem róla, nagyon fontosnak tartom azt, hogy a hangokat, azokat pontosan ki tudja mondani, mert amikor iskolás lesz, akkor ő majd tanulni fogja ezeket a betűket, amit ugye ő hangokban, amit mi is hangokként mondunk ki, és hogyha nem tudja kiejteni a hangot, akkor ahhoz a betűhöz egy olyan hang fog társulni, és később ez a helyes írásban is megjelenhet, vagy gondot okozhat.
4: Ahogy hallom, úgy írom.
3: Így van, hallom, visszadiktálom magamnak, és úgy írom le, tehát ahogy én visszamondom magamnak, úgy fogja leírni sajnos a gyermek, és ezért nagyon fontos az, hogy ne húzzuk mondjuk az első osztályig ezek a például a hangképzést. Vagy ha azt látjuk, hogy csoportban a gyermekünk nehezen működik, akkor lehet, hogy nincs meg a gyermeknek a technikája arra, hogy hogyan vonuljon ki a csoportból, és hogyan kapjon egy kis levegőt. Mert van olyan gyerek, akinek a 10 zajos csoporttársa az hangos. De hogyha ehhez kap segítséget, és kap technikát, hogy hogyan kell egy kicsit oldalra vonulni, és hogyan kell megnyugodni, levegőt kapni. Vagy kap bíztatást arra, hogy bátran fejezze ki azt, hogy neki most valami másra van igénye, akkor nagyon sok gyereket el lehet oda segíteni, hogy a beilleszkedési nehézségből be tudjon illeszkedni, és egy együttműködő csoporttag legyen.
4: Elindul szeptember 1-én az iskola, az óvodásoknak egy jó része elindul az iskolába. Hát ott következik egy újabb beszoktatási időszak már, és amennyiben óvodába járt. Mi fér bele az adaptációs időszakba? Mi az, amivel türelemmel kell lenni, akár a tanárnak, tanítónak, akár a szülőnek, akár a környezetnek, és mivel tudjuk ezeket segíteni? Már úgy érte a megoldásokat, vagy hogy gördülékenyebb legyen ez az első néhány nap, 7 hónap.
3: Az egyik a szeretetteljes és elfogadó közeg, akár otthon is. Amikor hazamegy a gyermek, és azt látjuk rajta, hogy fáradtabb, lehet, hogy idegesebb, lehet, hogy szomorú, lehet, hogy nincs kedve beszélgetni, akkor a mi volt ma az iskolában semmi, párbeszéden, akár óvisoknál is előfordul, hogy hagy békén. Tehát, hogy ezentúl lehet a meseolvasással feldolgozni azt, ami az iskolában történt. Lehet közös játékkal, kockákat, bábokat, babákat veszünk elő, és bábozhat otthon a szülő a gyermekkel, és feldolgozhatják mindazt, ami az iskolában történt, ezzel is segítséget adva a gyermeknek arra, hogy újraélje azokat a pozitív, meg azokat a negatív hatásokat is, amelyek érték. De hogyha biztosítunk számára, ugye az óvisoknál beszéltünk a napirendről, ami biztonságot ad, ebben az időszakban is, később is, felnőttként is, biztosítunk magunk számára, meg a gyermekeink számára elegendő időt a pihenésre, akkor azzal segítjük az ő idegrendszerét arra, hogy feldolgozza azt, ami a nap során történt. Tehát az alvás ideje a gyermeknek nagyon fontos, hogy meglegyen, mert ebben az időszakban dolgozza fel a napnak az eseményeit, és hogyha nincs elegendő ideje arra, hogy feldolgozza, akkor a feldolgozatlan események halmozódnak egymásra, és akkor
4: feszíti.
3: Akár feszíti, akár félelmeket vagy szorongást is okozhat, mert nincs feldolgozva, és hogyha egymásra raktuk, akkor nyilván tudjuk azt, hogy ez egyszer valamikor vissza fog majd ütni. Azzal tudjuk segíteni, hogyha nyilván pedagógusként nagyon sok kis új elsősre oda kell figyelni, vagy kis új ötödikesre, mert az is egy újabb lépcsőfök megtalál majd ott a felnőtt életküszöbén is. Tehát, hogyha így végig néztem, vagy végig gondoltam az életünknek az állomásait, minden egyes ilyen nagyobb váltás, az ovi, az első osztály, az ötödik osztály, a tizedik osztály, vagy egy liceumnak, vagy egy gimnáziumnak az elkezdése, vagy az egyetemnek az elkezdése, ez mind-mind új helyzet, amihez úgy alkalmazkodnunk kell, és hogy vagy meg tudjuk lépni, vagy meg tudják lépni a gyermekek ezt a lépcsőfokot, hogyha ott van mögöttük a támogató, az elfogadó háttér, akkor sokkal könnyebb, mert mindannyiunkat érnek hatások. De nem mindegy, hogy azok a hatások, amikor értek bennünket, akár egy kudarc élmény az iskolában, hogy hát most nem sikerült leírnom azt a betűt, vagy megdobott a pattársam, és áthúztam a tollamat a füzetemen, de egy precíz gyereknél ez óriási probléma, és számára ez egy kudarc, ezt valahogy neki fel kell dolgozni. És vagy megtanulta már ezeket a kudarcokat lassan feldolgozni, vagy most fogja megtanulni feldolgozni, de emellett ott kell, hogy álljon egy pedagógus. Van olyan gyerek, akinek ez nem jelent problémát, hogy ő összemaszatolta a füzetét, de van, akinek meg ez óriási probléma. És ezt akár otthon is támogatóan, nem óriási elvárásokkal, hanem elfogadóan. Ez történt, mit tudunk ebből kihozni?
1: Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István. Az elmúlt percekben Tihor Melindával, a Bóbita Lelki Gondozó és Gyermekfejlesztő Központ vezetőjével beszélgettünk. Three brothers in a fire, willing to die for their faith. But you were with them in the fire, and they walked out the next day. And Daniel met a lion, because he chose to pray. But you shut the mouth of that lion, and he walked out the next day.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Az idei kántorképző augusztusban Debrecenben zárult a régi alapokra építkezve, de második éve megújult struktúrában. Az eddig bevált változás azt a célt szolgálja, hogy szélesebb rétegek számára legyenek elérhetők a kurzusok, szétbontva rövidebb nyári tábor és évközi, hosszú hétvégék állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a megszerzett tudást frissen tartsák. Ezúttal 35 jelentkező volt, köztük többen visszatérők. Az egyházzenei munka hangszeres és énekes karvezetési képzettség felmérése már folyik az egyházkerület gyülekezeteiben. Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy a kántorok felkészültsége nem egyenletes az egyes szolgálati területeken. Idén egy hallgató kántorvizsgát is tett, ami a szolgálat rangját emeli. A jövőben több ilyen oklevelet szeretnének kiállítani. Kisné Mogyorósi Pálmát, a tiszántúli református egyházkerület kántorképzési és énekügyi igazgatóját Tóth Emese kérdezte.
2: Most, hogy lezárult az idei kántorképző, elég távlat van már arra, hogy valóban összegezni tudjam a tapasztalatokat, nem csak a mostani, az idei évét, hanem az elmúlt két évét, vagy akár az elmúlt több évtizedet is. Valóban, ahogy mondtad, egy megújult rendszerben zajlik részben a kántorképzésünk, természetesen a régi alapokra építve, és amit csak lehet megőrizve és a tradíciót folytatva, de mindig szem előtt tartva a megújulás lehetőségeit, és nem azt mondom, hogy a kor vagy az igényhez alakítva, de valamennyire próbálunk valóban időszerűnek maradni.
3: Egyébként a változásnak, az újításnak általában mi a célja? Az, hogy többen jöjjenek, hogy szélesebb rétegeket érjenek el, hogy elérhetőbbé váljon, hogy összességében véve a kántorképzés, mint olyan, milyen célkitűzések fogalmazódnak meg a változtatások mentén?
2: Úgy gondolom, alapvetően nem a kor ízléshez igazodunk, hiszen pont ez a terület, amiben a tradíciót inkább meg kellene őriznünk, hanem a struktúráltság, a tartalom, a tartam és a tartalom tekintetében indultunk el a megújítás felé. Kezdeném akkor a tartammal, az időtartammal. Az volt a tapasztalatunk, hogy ha úgy hirdetjük meg, hogy nyári 3 hetes tanfolyam, az sokakat visszariasztott. Ez a 3 hét nyáron, főleg a szünidőből és a szabadságból, visszatartó erő. Tudjuk, hogy nagyon nagy a kínálat, sok minden program várja mind a fiatalokat, mind a szabadságon lévő idősebbeket, és ezért egy tavaly 2 hetes, most pedig egy 2,5 hetes képzést hirdettünk meg. Ez tulajdonképpen csak egy kifelé, egy picit ilyen pszichológiai megfogalmazás, hiszen maradt a 3 hetünk, csak nem egy tömbben nyáron, hanem szétbontva nyárra és évközben. Ilyen szempontból megőriztük azt az időtartalmat, amit már évtizedek óta ez a kép képzés azért célul tűzött ki, de azzal, hogy nyáron ebből a nagyobbik részt, évközben pedig az 1 hetes részt tartjuk meg, talán egy picit így széthúzva, nem hat olyan soknak a 3 hét a nyárból, mondjuk egy tinédzser vagy egy 20 éves számára. Úgy látjuk, hogy ez működőképes, és valóban erre a 2 hétre, 2,5 hétre jobban jönnek a jelentkezők. Emellett azért van egy 1 hetes továbbképző tanfolyamunk is, ami nem azért 1 hetes, mert ugyanazt a tartalmat még jobban próbáljuk sűríteni. Ez egy más profilú képzés. Ide az 1 hetes továbbképzésre a már kántorvizsgával rendelkezők, régóta kántori szolgálatot végzőket, zenei előképzettsége rendelkezőket várjuk, és nekik már nem az alapképzést nyújtjuk, hanem egy picit szintet lépve olyan kurzusokat tartunk, amiben hangszeres, improvizációs kurzusok vannak, karvezetés, énektanítás, gyülekezeti énekválasztás, tehát egy picit a mélyére ásunk ezeknek a dolgoknak. Erre is most azért elég szép számmal volt jelentkezünk.
3: 2 éves távlatában visszatekintve emelkedés tapasztalható a jelentkezők számát illetően?
2: Ez nagyon érdekes, mert kiegyenlített. Nagyjából egy 30-35 fős hallgatói létszámunk van, annak ellenére, hogy most 13 új hallgatónk volt. Többen vannak, akik az évközire nem tudtak jönni, van, aki most a nyárire nem tudott családi okok miatt, egészségügyi, vagy éppen érettségizett felvételizett sok minden ok miatt. Van, aki nem jött vissza, de várjuk természetesen, és ez egy nagyon fontos terület, a nyomon követés, hogy őket visszahívjuk, illetve vannak hát szép számmal új jelentkezőink is.
3: Ha többen lennének, azt is bírná a rendszer, mondjuk kétszer ennyien?
2: Igen. Célunk is azért, hogy ezt a létszámot növeljük, nem azért, hogy ez kifelé statisztikailag milyen jól mutatna, hanem azért, mert látjuk, hogy az egyházunkban a zenei szolgálat színvonalának, minőségének emelésére, szinten tartására, jobbítására folyamatos figyelmet kell szentelni. És mi ebben a szolgálatban tevékenykedünk.
3: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy milyen szinten áll ez a fajta zenei szolgálat ugye a református egyházban, de akkor meg is kaptam rá a választ. Mi az, ami leginkább hiányzik? Egyébként hangszeres tudás, a hangképzés, énektudás, vagy az, hogy ismerjék nagyobb számban ezeket az egyházi énekeket, zsoltárokat?
2: Ez nagyon változó. Erre vonatkozó felmérés az éppen most van folyamatban. Már most tudjuk azt, hogy hány egyházközség van, ott hány kántor van, milyen hangszeres ellátottság, de az, hogy ott milyen egyházzenei munka vagy szolgálat folyik, arra még nincsen rálátásunk. Az a tapasztalat, amit ilyenkor mondjuk egy kántorképző alkalmával szerzünk, a bejövő jelentkezőink alapján, az azt mutatja, hogy elég széles az a spektrum, amit lefed. Vannak teljesen előképzettség nélküli kántoraink, akiket a gyülekezet örömmel fogad, hogyha odaül a hangszerhez is, legalább egy szólamban játssza a dallamot. Illetve van a másik, úgy mondom véglet, mondjuk ezt végletnek, ahol diplomás, egyházzenei diplomával rendelkező kántor van, aki azon agyal, hogy akkor az az intonáció, amit játszik a gyülekezeti énekelé, az most milyen stílusú legyen, vagy hogyan improvizáljon. A kettő közötti terület ad egy nagyobb szórást, állandó munka van ebben, én úgy látom, és állandó lehetőség arra, hogy mindenkit arról a szintről képezzünk tovább, ahol éppen tart. Ha valakinek minimális az előképzettsége, akkor őt tovább akár a gyülekezetének ismeretterén, akár a karvezetés, akár a hangszerjáték területén. Az a tapasztalatunk, hogy akik hozzánk jönnek, őnáluk sem olyan kiegyenlített ez a szint. Van, aki nagyon jó orgonázik, kiválóan orgonázik pedállal, viszont nagyon kevés gyülekezeti éneket ismer, és karvezetéshez egyáltalán nem is fogott még. Van, akinek a más terület a dominánsabb. Na most, hogyha azt megnézzük, hogy egy kántor, ki is az a kántor, sokszor azt hiszem, hogy alapvetően ezt is tisztázni kell, hogy ki a kántor és mi a feladata, nagyon sokrétű szolgálatot lát el. A gyülekezeti ének kísérettől az ének tanításán át, a kórus vezetésen át, és természetesen, hogy mindenkinek van olyan terület, ami szívéhez közelebb áll, vagy amiben egy picit ügyesebb, de ha már felismeri azt, és lép abba az irányba, hogy a többi területet is mondjuk ugyanarra szintre hozra, vagy pedig egy picit abban is fejlődjön, akkor mi készek vagyunk rá, hogy ebben segítséget nyújtsunk.
3: Plusz, általában a legtöbb esetben van valamilyen civil foglalkozása még a kántoroknak, nem csak erről szól az életük, ugye, mert meg kell élni valamiből.
2: Hát régen volt az, amikor kántortanítói állások voltak, és akkor ez tulajdonképpen mint hivatást tudta valaki végezni. Ez ugye sok-sok évtizeddel ezelőtt megszűnt. Ma már valóban így van, hogy egy civil foglalkozás mellett végzi valaki a kántori szolgálatot.
3: Mi mentén készült el az összesít, és miről kell ilyenkor beszámolnotok a kántorképző eredményességét illetően?
2: A statisztikán túl az adatok, a résztvevők létszáma, a tanári létszám mellett természetesen arról, a tartalomról, amivel ezt a két-két és fél hetet megtöltjük. Ilyenkor elért eredményekről szoktunk beszámolni, esetleg azokról, ami célkitűzés volt is, megvalósult, vagy esetleg még javítandó területnek látjuk.
3: Nézzük akkor először azt, ami jól működik, bevált, és tovább kell vinni.
2: Itt most a beszámolóban például azt tudom kiemelni, hogy nálunk ez a modell, amit mi most elkezdtünk két éve bevezetni, ez a bontott képzés, a nyári és évközi képzés, az nagyon megerősítést nyert. Főleg az évközi kántorképző tanfolyam, noha három alkalommal szerveztük meg, három havonta, de a kollégák tapasztalata az volt, hogy ez valóban megadta azt a kontinuitást a két nyári tanfolyam között, ami a célunk volt. Nem csak, hogy készültek, de felkészültek a hallgatók, és a nyári tanfolyamra már úgy érkeztek, hogy nem a startvonaltól visszább, hanem a startvonalon túl, tehát, hogy picit már előrébb voltak, és onnan tudtak egy sokkal hatékonyabb munkát megvalósítani. És ezt egy olyan modellként vissza, amit nem mi találtunk ki, hiszen évtizedekkel ezelőtt ez már működőképes volt, így működött a kántorképző, hogy évközben is voltak, akkor sűrűbben alkalmak. Most, ha lehet, akkor mi is szeretnénk majd sűríteni, de ez a negyedévenkénti találkozás is már nagyon nagy eredményekkel szolgált. A másik, amit viszont ezen a kántorképzőn próbáltunk ki először, az úgynevezett kórus hét volt. Az utolsó héten, a kántorképző utolsó hetén velünk voltak már a továbbképzősök is, amit említettem, az az egyhetes továbbképző tanfolyam, plusz a debreceni és Debrecen környéki gyülekezeti kórustagok számára hirdettünk egy kórus hetet. El kell mondani, hogy ez kettős céllal fogalmazódott meg bennünk ennek a meghirdetése. Egyrészt a kántorképző kórusának a kondícióját szerettük volna egy picit megerősíteni ahhoz, hogy a záró zenés áhítatunkon egy nagyobb szabású oratórikus mű tételét el tudjuk énekelni. Másrészt ez az éppen szabadságokat töltő és kórus éneklés hiányában szenvedő gyülekezeti kórustagoknak is egy nagyszerű lehetőség, hogy a nyáron, augusztus első hetében egy picit újra a hangjukat használatba vehették, és egy összkori mű eléneklésében, illetve hát három tétel eléneklésében ők is részt vehettek. Az volt a tapasztalat, hogy mindkét fél nagyon profitált ebből, és nagy örömmel vették a másiknak a segítségét.
3: És akkor mi az, amiben egy kicsit erősíteni kell ezt a kántorképzőt?
2: A célunk az, hogy minél szélesebb réteghez jusson el ez a lehetőség, és azokat, akik valóban kántori szolgálatot végeznek, és be tudjuk csatornázni ebbe a képzésbe. Elsődleges célunk a zenetanár kollégák felé való nyitás, főleg elsősorban olyan zongoratanárok, billentyűs tanárok felé, akik a gyülekezet aktív tagjai, de valamiért esetleg félnek odaülni az orgonához, valóban egy másfajta technikát igényel, ez tény. Ebben szeretnénk nekik segíteni, hogy ezt át tudjuk hidalni, és őket is aktív módon bekapcsolhassuk az egyházzenei szolgálatba. Másrészt pedig, amiben én az előrelépés vagy a fejlődést látom, az az, hogy minél több kántori oklevéllel rendelkező hallgatót tudjunk kibocsátani. A tavalyi évben nem volt, most volt egy kántorvizsgázónk, Dani Anna Teodóra, aki már évek óta kántori szolgálatot végez. A bizottság elnöke Berecki Róbert kollégánk volt Hódmezővásárhelyről, és valóban megelégedéssel tudtuk nyugtázni ezt a kántorvizsgát. Minden szempontból a részvizsgákon jól teljesített a hallgatunk. A célunk az, hogy ilyen kántorvizsgát valóban tudjunk minél többet kiállítani.
3: Van jelentősége a kántorvizsgának?
2: A kántorvizsga az inkább egy megerősítés a gyülekezet és a hallgató számára, egy bizonyítvány, amivel ő már igazoltan egy magas szinten tudja végezni az egyházi szolgálatot. Ez azért is lenne számunkra cél, mert úgy érezzük, hogy ezzel a kántori szolgálat, a kántori munkának a rangját, a gyülekezet, a lelkész felé egy picit jobban tudnánk tükrözni. Sokan azt gondolják, hogy bárki bármikor odaülhet az orgonához és végezheti ezt a szolgálatot. Aki eljön hozzánk, és aki egy picit is belelát ebbe a munkába, az egy kicsit megdöbbenve látja, hogy emögött mi minden felkészülés és munka van. Az egyik vendéglelkészünk csodálkozva fogadta azt, hogy ó, hát itt vizsgáznak is a hallgatók. Hát igen, itt, mert nagyon sok olyan tárgy van, készségtárgy van, amiből őnekik egy bizonyos szintet el kell érni ahhoz, hogy azt az adott csoportot vizsgával tudják zárni, és aztán majd a D-csoport végén a kántori oklevelet jó szívvel és megelégedéssel ki tudjuk állítani, és oda tudjuk adni számára.
3: Legközelebb ősszel találkoznak a kántorképzősök. Mikor?
2: A tavalyi modellt szeretnénk követni, és októberben, januárban, illetve áprilisban szervezünk egy évközi kántorképzőt. Ez egy hosszú hétvége szokott lenni. Érdekes módon volt, aki az évközibe kapcsolódott be, és aztán jött a nyárira, illetve volt, aki a nyárinak a folytatásaként jött az évközi kántorképzőre, mindkettőre van lehetőség, és mint a felsőoktatáson keresztfél éves képzést is tudunk biztosítani, úgyhogy nagy szeretettel várunk minden szolgálattévőt, aki már kántori szolgálatot végez, vagy aki esetleg ezt tervezi.
1: Az elmúlt percekben Kisné Mogyorósi Pálmát, a tiszántúli Református Egyházkerület kántorképzési és énekügyi igazgatóját hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Elindult a kolozsvári református tanárképző és zeneművészeti kar őszi felvételije. A jelentkezők szeptember 7-e és 10-e között jelentkezhetnek a kar alap- és mesterképzéseire, amelyek a pedagógia, teológia és a zeneművészet területén kínálnak tovább tanulási lehetőségeket. A képzés nyújtotta lehetőségekről és a felvételi folyamat lépéseiről Lukács Olga dékán nyújtott részletes tájékoztatást. A riporter Pilbákin.
2: A mai napon kezdetét vette a Bábesbólyai Tudományegyetem kolozsvári református tanárképző és zeneművészeti karának őszi felvételi időszaka. Az érdeklődők szeptember 7 és 10 között jelentkezhetnek a kar alap- és mesterképzéseire, amelyek a pedagógia, a teológia és a zeneművészet területén kínálnak továbbtanulási lehetőségeket. A kar képzési kínálatáról, a jelentkezés feltételeiről, valamint a felvételi menetéről Lukács Olga dékán beszélt.
3: A Bábesbólyai Tudományegyetem keretében működünk, immár 33 éve. Kezdetben a valláspedagógiát indítottuk, aztán majd a zenét is később, 5 évvel később beindítottuk. Most az, amit a karról tudni kell, az az, hogy alapképzésen valláspedagógiával rendelkezünk, illetve zenével és zeneművészettel. A valláspedagógia szakon nekünk 20 államilag támogatott helyünk van. Ez azt jelenti, hogy a későbbiekben, akik nálunk végeznek, egyházban vallástanárok, hitoktatók lehetnek, és azért, hogy nagyobb esélyt tudjunk biztosítani a hallgatóknak a pályán, olyan lehetőséget biztosítunk, hogy ösztöndíj formában kifizetünk bármilyen második szakot, amelyet választ a Bábesbólyai Tudományegyetem keretében. Ez azt jelenti, hogy a lehető legváltozatosabb kombinációkban is gondolkozhatnak a hallgatók. Ez azért előny, mert a jövőtől beindulnak a különböző szakpárosítások, például eleve lesz olyan, hogy vallás-zene, és az 4 éves képzés lesz, vagy vallás filológia, vallás néprajz, vallás történelem, vagy vallás könyvtár, vagy vallás levéltár, vagy bármilyen kombinációra lehet majd gondolni. Viszont itt, ebben a lehetőségben, amit most felkínálunk, ez azt jelenti, hogy a 3 év alatt a 2 diplomával, 2 teljesen egyenjogú diplomával fog a hallgató jelentkezni. Nyilván, hogy ez egy többlet munkát is jelent a hallgatók számára, de azért mégis 3 év után 2 diplomával rendelkezhet. Az órarend elkészítésében természetesen, hogy rugalmasak vagyunk, és összehangoljuk úgy, hogy mindenkinek megfeleljen, és ezért a mi tanáraink nagyon flexibilisek, alkalmazkodnak a más szakok órarendjéhez. Ez tehát az egyik alapképzés, amivel rendelkezünk. A másik alapképzés pedig a zeneművészet. Kik lehetnek és kik jöhetnek hozzánk? Azok, akik értenek a zenéhez, tudnak valamilyen hangszeren esetleg játszani, de ha nem, az sem gond, mert kezdhetik előről a nullától, a zongora az mindenkinek kötelező lesz, tehát a kollégáink nagyon készségesek, és nagy-nagy türelemmel segítik a hallgatókat, hogy fejlődjenek. Ha megnézzük, hogy milyen palettát tudunk kínálni a zeneművészeten, ugye alapképzésen, mind a mellett, hogy ugye általános zenei képzést adunk, lehet ugye zenetanár, de ugyanakkor bármilyen együttesben jazz énekes, lehet ugyanakkor kántót is tanítunk, és népi hangszereket. Egyre inkább erősödik most már 4. éve a karunkon belül a népzenei modul. Ez azt jelenti, hogy a hallgatóink egy teljes modul keretében népzenét is tanulnak. Hát bizony ez úgy gondolom, hogy nagy esély a hallgatóink számára, főleg azok számára, akik korábban is népzenével foglalkoztak, de esetleg nem ismernek annyira kottát, stb. Teljesen fel tudnak fejlődni a 3 év alatt. Ez tehát az alapképzés, amit kínálni tudunk, viszont a mesterképzésen ott szélesebb a paletta, a teológia szakirányból van mediációnk, interkulturális, interkonfessionális mediációnk, mely tulajdonképpen főleg társadalmi és iskolai környezetben tud útbaigazítást nyújtani, és egy ilyen 2 éves képzést tudunk biztosítani. Nagyon sok pedagógus jelentkezik hozzánk, de nem csak. Azon kívül létezik nálunk egy pasztorálpszichológia és keresztény coaching, ez egy relatív új szak, valamint egyháztörténelem. Ez tehát a vallás szakirányon, a zene szakirányon is van egy mesterünk, és ez a zenei menedzsment és zenei közvetítős. Mivel a nyári felvételi már megvolt, maradtak még ingyenes helyeink, alapképzésen valláspedagógiából 9 helyünk maradt még, államilag finanszírozott helyről beszélek, de jöhetnek természetesen olyanok is, akik már rendelkeznek egy diplomával, és természetesen, hogy tanköteles helyre akkor beiratkozhatnak, és még van néhány ilyen ösztöndíjunk a második szak elvégzésére. A zenén még van 5 helyünk alapképzésen, tandíjmentes. A mesterin ott kevesebb, mert ott például az idén a pasztorálpszichológia és keresztény coaching szakon ott túljelentkezés volt. A mediáción az idén nem voltak olyan sokan ahhoz képest, hogy a tavaly 2,5-en voltak egy helyre. Még ott maradt 2 tandíjmentes helyünk, és az egyháztörténelmen pedig 1, a zenén is 1 helyünk maradt a mesterképzés keretében. Szeptember 7-e és 10-e között lehet beiratkozni, és utána pedig 11-től lesz a dossziék elbírálása, illetve a zenén a képességek felmérése, a mesterén pedig a motivációs levél megbeszélése interjú formájában. A weboldalunkon megnézhetik rt.ubebeklus.ron, vagy ha beírják a Google keresőbe református tanárképző és zeneművészeti kar, akkor ott megtalálják, vagy telefonon 8 és 16 óra között 0264 59 0723-as telefonszámon.
4: Miből áll a felvételi, ez online történik, vagy vizsgát is követel?
3: A zenén ott egy szóbeli felmérés van, hát el kell énekelni, természetesen a zenei hallás és képességet azért felmérik, hát ott énekelni kell, illetve ott egy kicsit el fognak beszélgetni. Különösebben nem szükséges egy zenei előképzéssel rendelkezzen valaki, de ha van, akkor természetesen annál nagyobb előnnyel indulhat. A valláson pedig a motivációs levelet fogjuk átnézni, a mesterképzésen pedig a zenén szolfés vizsga van, és a motivációs levél bemutatása, a vallásszakirányon pedig a motivációnak az átbeszélése. Ez élőben természetesen fizikai jelenléttel.
1: Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megújul a Debreceni Egyetem központi épülete előtti park. A műemléki francia kert felújításakor a lakossági véleményeket is figyelembe veszik, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben azt írták, a témában tartott egyeztetésen a résztvevők egyetértettek abban, hogy az átalakuló térnek meg kell őriznie a műemléki francia kert jellegét. Ugyanakkor meg kell felelni a klímaváltozás okozta kihívásoknak és a modern kor igényeinek. A találkozón Bács Zoltán rektor felidézte, hogy az intézmény nyár elején kérdőívben kérte ki a városlakók véleményét, mivel az egyetemtér felújításáról szóló hírek jelentős érdeklődést váltottak ki. A kitöltők nagy többsége egyetértett abban, hogy szükség van a felújításra, a tér járhatóbbá tételére, a zöld felületek nagyságának növelésére, illetve a klimatikus viszonyokhoz igazodva kánikula idején is használható árnyékos részek bővítésére. Ugyanakkor sokan elvetették a medencetér megnövelésének lehetőségét, ismertették. A felmérés rámutatott, hogy a lakosság olyan egyetemteret szeretne, mely megtartva a műemlék jellegét, nagy zöld felületet és megfelelő árnyas, ligetes pihenőkertet kínál az arra járóknak Debrecenben. Felvetették egy formára nyírt platánfasor telepítését is a tér déli részén, de szóba került a tér kulturális, családi, közösségi célú használatának kibővítése, és megvizsgálják a korábbi koncepciótervekben szereplő térzenének helyet adó zenepavilon vagy színpad kialakításának a lehetőségét is, jelezte a Debreceni Egyetem sajtóközpontja. Csülkös pálinkás napot rendeznek 10-szer most szombaton a Boldogkői várban. Középkori hagyományőrző programokkal, párbajokkal, lovas bemutatóval, jelmezes tárlatvezetésekkel, valamint pálinka és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat. A vendégek többek között 14. századi lovagi párbajokat és nehéz páncélos lovas bemutatót láthatnak, míg a jelmezes tárlatvezetések az anzsúkori Magyarország világát és a vár történetét idézik meg. Az érdeklődő középkori fegyvereket és páncélokat is kézbe vehetnek. A rendezvény egyik látványossága a Pestis doktor bemutatója, emellett mesterségbemutatók, középkori ügyességi játékok és apród avatás is színesíti a programot. A gasztronómia és a pálinkák kedvelőit pálinka bár várja a Sziklaösvényen, ahol a kóstolás mellett pálinka felismerő versenyt is rendeznek Boldogkővár alján. A vár alatti étteremben pedig különféle sült csülkökkel várják a vendégeket. A tűzoltók befejezték az utómunkálatokat Egyek külterületén a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki a nádas, cseri és bokros, bozótos terület, közölte a katasztrófa védelem csütörtök reggel. Azt írták, szerda késő estére úgy tűnt megszűnnek az izzások is, ám az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak. A munkát nehezítette a terület tagoltsága. Az egységek csütörtök kora reggelre oltották el a tüzet és fejezték be az utómunkálatokat. A jelenlegi becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban, áll a közleményben. Meleg rekordok dőltek meg szerdán az érkező melegfront előtt, megdőlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord, valamint délután a 98 éves fővárosi melegrekord is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján. Tatabánya Dózsakert állomáson hajnalban új országos melegrekord született, az itt mért 22,1 fok, alig 0,3 fokkal haladta meg a korábbi, majdnem 22 fokos rekordot, melyet még 1946-ban Orosházán mértek. Szerda délutánra már igazi nyári hőség volt, a csúcshőmérsékletek jellemzően 30 fok felett alakultak, Újpesten a legmelegebb órákban majdnem 35 fokot regisztráltak. Miskolcon, Nyíregyházán és Debrecenben 32-33 fok volt szerdán, miközben hajnalban 10-12 fokot mértek.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borongós idő lesz, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északias szél. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken napközben 16 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Délkeleten lesz nyáriasabb az idő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

után pihenésre van szüksége, nekünk mennyivel inkább. Jézus a pihenés elkötelezett híve volt. Egyszer missziós útra küldte a tanítványait. Amikor lelkendezve tértek onnan vissza, hisz annyi csodát láttak, Jézus az esetleges várakozásainkkal ellentétben nem arra bíztatta őket, hogy őrizzék meg a friss lendületüket, hanem helyette így szólt hozzájuk. Jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjétek ki magatokat egy kissé. Olyan nagy jövésmenés volt ugyanis, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak egy lakatlan helyre magukban. Márk evangélium a 6. fejezet 31-es és 32-es vers. Figyeld meg a jövésmenés kifejezést. Nem valami ilyesmi vesz téged is körül sokszor annyira, hogy levegőt is alig kapsz? Jézus attól tartott, hogy a tanítványai kibillenhetnek az egyensúlyukból. Vajon mit tudhatott, amit mi nem? Ő soha nem kapkodott, sosem tűnt zaklatottnak, és nem engedett a tömeg nyomásának, ahogyan a fontossági sorrendjéből sem, hanem mindig el tudta végezni, amit eltervezett. Jézus tudta, mekkora szükségük van a tanítványoknak a pihenésre és a kikapcsolódásra ahhoz, hogy hatékonyak maradhassanak. Elhatározás és tervezés nélkül azonban nem hullik az öletbe a szabadidő. Tartsd épp olyan fontosnak ezeket az időszakokat, mint bármely más teendődet. Így imádkozz. Atyám, segíts prioritásként kezelnem a pihenést. Segíts, hogy ezentúl ne bánjak rosszul a testemmel, amely a te templomod, és amit azért adtál nekem, hogy elvégezzem benne a földi küldetésemet. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök az Európa Rádiós Svéd Asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában először arról számolunk be, hogy két rangos elismerésben részesült dr. Kelemen Judit, a Miskolci Egyetem Sárospatakon élő habilitált egyetemi docense.
2: Nagy boldogság volt és megtiszteltetés, hiszen harmadik tanévemet zártam Miskolcon, tehát egy 3 éves munkának az elismerése, ami azt gondolom, hogy nem általános, hogy egy felsőoktatási intézményben 3 év után 2 ilyen kitüntetést is kapok. Annyi információt szeretnék hozzá mondani, hogy a Miskolci Egyetem 2 karán tanítok, a zeneművészeti karon és a bölcsészettudományi karon, és az egyik kitüntetés az egyik karról, a másik kitüntetés a másik karról érkezett, mármint a felterjesztés, tehát valahol itt is az egyensúly mind a két területen úgy gondolták a teljesítményemről, hogy...
1: Ezután pedig arról szólunk, hogy tanév kezdő liturgiával indították az idei iskolaévet a Sátoraljai Újhelyi Georgikon görögkatolikus technikum tanulói és tanárai.
3: Ebben a tanévben tovább visszük a már meglévő feladatainkat, nagyon fontosnak tartjuk a szakmaiságnak az erősítését, a szakmai partnereinkkel közös programoknak a megtartását és azt kiszélesítését. A teljesség igénye nélkül néhányat így felsorolnék. Van nekünk egy mezőgazdasági versenyünk, amit idáig csak iskolai kereteken belül rendeztünk meg, és ezt szeretnénk kiterjeszteni az általános iskolák felé, hogy kicsit megismerjék a mezőgazdasági ágazatunkat. Ezen kívül a pataknetes program részeként van egy nagyobb rendezvényünk, ahol inkább az élelmiszeres ágazatokat szoktuk bemutatni, és ott is az általános iskoláknak szoktunk programokat szervezni, ami gyakorlatias, kicsit kötetlenek, és szívesen részt vesznek ezen a tanulók, már ez több alkalommal volt az iskolánkban, ezt szeretnénk folytatni.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, két rangos elismerésben részesült dr. Kelemen Judit, a Miskolci Egyetem Sárospatakon élő habilitált egyetemi docense, a tanító alapszak szakmai koncepciójának kidolgozásáért értékteremtési díjat kapott. Zeneművészeti kategóriában pedig a Miskolci Egyetem kiváló tudományos szerzője elismerésben részesült. Dr. Kelemen Judittal Jászter Beáta beszélget.
2: Az egykori főiskolai patronáló tanárommal Kelemen Judittal beszélgetek. A Miskolci Egyetem habilitált egyetemi docense vagy, de mindannyian tudjuk, hogy 35 évig itt Sárospatakon a sárospataki tanítóképzés egyik oszlopos tagja, zászlóvivője voltál, tanításoddal, kutatásaiddal. Először is a kitüntetésről beszéljünk. Kaptál egy értékteremtési díjat, valamint a Miskolci Egyetem kiváló tudományos szerzője elismerés. Képzelem, hogy milyen szép koronája ez a te szakmai életednek, és elnézést kérek, a hallgatóktól tegeződni fogunk, de nagyon régóta ismerjük egymást. Tehát mit gondoltál, amikor méltattak, és kezedbe vehetted ezt a két szép kitüntetést?
3: Nagy boldogság volt és megtiszteltetés, hiszen harmadik tanévemet zártam Miskolcon, tehát egy 3 éves munkának az elismerése, ami azt gondolom, hogy nem általános, hogy egy felsőoktatási intézményben 3 év után 2 ilyen kitüntetést is kapok. Annyi információt szeretnék hozzá mondani, hogy a Miskolci Egyetem 2 karán tanítok, a zeneművészeti karon és a bölcsészettudományi karon, és az egyik kitüntetés az egyik karról, a másik kitüntetés a másik karról érkezett, mármint a felterjesztés, tehát valahol itt is az egyensúly mind a két területen úgy gondolták a teljesítményemről, hogy megérdemlem ezt a méltatást, és ez nekem nagyon nagy öröm.
2: Szeretnék egy portrét megrajzolni rólad, hogy a hallgatók pontosan tudják, hogy ki beszél itt a mikrofon másik végén. Zeneművészetben végeztél, és nagyon fiatalon, talán az egyetem után egyből ide kerültél Sárospatakra. Mi volt az, ami a zene felé irányított? Gondolom, hogy volt egy nagyon erős családi kötelék, vagy egy nagyon erős egykori tanári példa.
3: Zeneiskolai tanulmányaimat az énekzene tagozatos tanulmányok előzték meg. Tulajdonképpen a családban senki nem foglalkozott külön zenével, hanem a második dolog, amit mondtál, a zenetagozatos mindennapos énekórákon, ez a híres Kodály iskola volt, ami ma már sajnos kicsit átalakulva és nagyon megritkulva létezik Magyarországon. Ebben az oktatási rendszerben tanultam, és a tanárnéni szólt az édesanyámnak, hogy úgy látja, hogy jó érzéke, van, érdemes lenne zeneiskolában is külön hangszert tanulni, és aztán zeneiskolába kerültem zongorázni, és ott megint a zongoratanárnéni jelezte az édesanyámnak, hogy úgy gondolja, hogy érdemes talán a zenei pálya felé orientálódni. Úgyhogy mind a két vonatkozásban a pedagógusok elhivatott törődése volt, hogy engem picit próbáltak terelgetni.
2: Talán ezért is választottad te is a pedagógus hivatást?
3: Nem tudom, gyerekkoromban, óvodáskoromban óvónéni voltam, kisiskoláskoromban tanítónéni, tehát nem tudom, hogy ez igazán mikor alakult ki. Édesanyám tanítónő volt, tehát a pedagógus létnek a mindennapjaiban nőttem fel, nyilván ez is befolyásolt.
2: Megengedsz egy személyes gondolatot? Amikor első nap beültem az akkor még Comenius tanítóképző főiskola padjába, és megtudtuk, hogy ki lesz a patronáló tanárunk, akkor annyira boldogok voltunk. Ugye ének műveltségi területre jelentkeztünk, és megláttuk, hogy egy fiatal, majdnem velünk egyidős fiatal nő lesz a mi tanárunk. Már akkor éreztük, hogy itt minden rendben lesz, tehát nem kell félni semmitől, és be is bizonyítottad, hogy bár szigorú voltál, de mégis egy olyan fesztelen légkört tudtál nekünk teremteni az órákon, amelyben jó volt létezni, amelyben lehetett hibázni, de mégis mindig a tökéletességre törekedtünk. És akkor még nagyon a pályád elején voltál. Valahogy ösztönösen érezted azt, hogy hogyan kell velünk bánni, vagy már akkor is tudatosan voltál ebben a szerepedben?
3: Szerintem ez ösztönös lehetett, és azóta is úgy gondolom, hogy a felnőtt korosztály való nekem a kicsikhez képest. Kicsiket is tanítottam, kipróbáltam, de igazából azt gondolom, hogy jó helyre kerültem, amikor a felsőoktatásba találtam meg a lehetőséget.
2: Mindenki azt gondolja, hogy jaj, hát az ének az csak egy olyan tantárgy, hát meg az nem is olyan nehéz, de azért, aki jobban beleássa magát a zeneelméletbe, ha csak meglátja a kvintkört, már akkor elveszett, hiszen tudja és láthatja, hogy nem egy olyan egyszerű műfaj ez. Megtanítani valakiket arra, hogy hogyan tanítsanak másokat, azért az nem egyszerű dolog. És amikor a katedrára készítetted fel a hallgatókat, akkor mi volt a legfontosabb szempontod?
3: Akkor is és ma is az a legfontosabb, hogy amit magyarázok nekik, vagy amit kérek tőlük, követelményként megfogalmazom, és ahogy mondtad, eléggé szoktam ragaszkodni azoknak a teljesüléséhez, hogy értsék, hogy miért kérem, és hogy ez miért lesz fontos nekik a munkájukban. Ezt próbálom átadni, erre próbálom őket rávenni, hogy egy tanító nem állhat úgy ott az gyerekek előtt, hogy majd valamelyik zeneiskolás gyerek kijavítja, hogy rosszul tetszett a szinkópát felírni a táblára.
2: Persze nem csak énekművészeti területre jelentkeznek a hallgatók, hanem minden másfajta területre, és van olyan, aki úgy jön ki középiskolából, hogy nem nagyon tud szolmizálni, nem ismeri az ABC-s neveket, talán még ritmust kopogni sem. Olyanokat is kell tanítani, és nekik is meg kell tanulni olvasni a bicéniumokat, vagy az olvasó gyakorlatokat. Velük meg teljesen az alapoktól kell kezdeni.
3: Így van, a levelező tagozatos hallgatók számára egyértelműen, és manapság már a nappali tagozatos hallgatók között is nagyon-nagyon kevés az a hallgató, aki valamilyen szintű zeneiskolai tanulmánnyal rendelkezik. Az, hogy egy komplett zeneiskolai képzést elvégzett, azt talán már nem is tudom, hogy létezik-e a tanítóképzés műfajában. Úgyhogy mindenképpen a legelejétől kezdem, azoknak ismétlés, akik ezt már tudják, és szoktam mondani, hogy akkor most az én gondolkodásommal megtanulják, hogy én hogy kérem, mire helyezem a hangsúlyt, akik pedig tulajdonképpen tőlem tanulják, hogy így mondjam, ők pedig megkapják azt a lehetőséget, hogy szépen óráról órára, mondjuk nappali tagozat esetében, óráról órára otthoni munkával felkészüljenek, gyakoroljanak, és szépen felvegyék a tempót.
2: Aztán, amikor mi kirepültünk a tanítóképző főiskoláról és a te védőszárnyaid alól, akkor pedig éveken keresztül figyeltük, hogy hogyan járod be a ranglétrát, hogyan emelkedsz egyre feljebb, hogyan teszel szert egyre több tudományos fokozatra, tudományos gyakorlatra, és hát azért büszkeséggel töltött el minket, hogy itt van a mi patronáló tanárunk, akivel szinte egyszerre kezdtük a pályát, és lám, mennyire beleássa magát a sárospataki tanítóképzés történetébe. És itt jön a második szál az életedben, ez az erős kutatói tevékenység. Miért ejtett ez annyira rabul? És te ráadásul nem is ezen a vidéken születtél, tehát te úgy kerültél ide, mégis annyira a tiéd lett ez a vidék, ez a környék, ennek az oktatási múltja, története.
3: A felsőoktatásban dolgozó oktatók számára kötelező a tudományos tevékenység, de a területét nem határozzák meg, tehát mindenki a saját egyéniségéhez igazítva. Tulajdonképpen a sárospataki iskolatörténet, abból is a zenetanárok munkássága, vagy az itteni zenetanuláshoz kapcsolódó dokumentumok tanulmányozása, nem olyan régen találtunk egymásra. Tulajdonképpen a munkásságomnak a korábbi szakaszában, ha egy valaki végignéz, hogy milyen tanulmányokat készítettem, akkor ilyen esetleges témák is voltak benne, egy-egy felkérése, konferencia felkérése, vagy ismeretterjesztő előadásra szólítottak meg konkrét címekkel, vagy témajavaslattal, tehát kicsit olyan eklektikus volt még az eleje, de éppen az egyik szakmai ismerős barátom fogalmazta meg, hogy ha így végignézik az életművet, akkor azért mégis egy irányba mutatnak a nyilak, csak ki kellett várni a végét. Úgyhogy a sárospataki iskola történettel kapcsolatban, a sárospataki zenei kulturális örökséggel kapcsolatban körülbelül 10 éve kezdtem el foglalkozni, és onnantól pedig egy ilyen valóban szívem csücske lett a dolog. Különben is mindig lenyűgözött a múlt kutatása, a disszertációm egy 17. századi témát jár körbe, tehát mindig tisztelettel tanulmányoztam azoknak a zeneszerzőknek, vagy zenei embereknek a munkásságát, akik akár több évszázaddal ezelőtt tették le az asztalra a névjegyüket, és valahogy úgy alakult, hogy itt Sárospatakon is olyan komoly zenetörténeti kuriózumokkal találkozhatunk, amiről egyébként még szerintem a pataki lakosok jelentős része sem biztos, hogy tud, vagy tudatában van a jelentőségének, hogy ez engem egyszerűen lenyűgözött, és onnantól kezdve valóban ez a terület képezi a kutatásom gerincét.
2: Hogyan tudnád egy pár mondatba sűríteni azt a 35 évet, amelyet itt töltöttél az egykori Koméniuszon, most már Tokaj-Hegyalja Egyetem, és ahol tanársegédként kezdtél, és aztán dékánként búcsúztál?
3: Hát nagyon nehéz röviden összefoglalni 35 évet, nagyon mozgalmas, változatos, tanulságos volt, sok mindenben fejlődtem értelemszerűen, sokféle tanulságra tettem szert. A hallgatókkal való bánásmód, a kollégákkal való kamarazenélés, kórust alapítottam közben, és hát a tudományos munka, így ennyiféle dolog jellemezte röviden ezt a 35 évet.
2: Beszéljünk akkor a jelenről, hiszen 3 éve vagy Miskolcon, mivel foglalkozol, a Miskolci Egyetemnek mely intézményeiben, intézményegységeiben dolgozol?
3: Miután előadó művészeti zenei doktorátusom van, és neveléstudományi habilitációm, és az előbb megfogalmazott kettősség, tehát az aktív zenélés és a tudományos munka kettősségében élek valóban, ezért a Miskolci Egyetemen 2 karhoz kötődöm, mind a 2 karnak a honlapján fent vagyok, tehát abszolút kiegyensúlyozott módon dolgozom a 2 karon. Az egyik a Bartók Béla zeneművészeti kar, ahol professzionális zenész hallgatókat, illetve a tanárképzés részében a zenepedagógiai jellegű tárgyakat tanítom, és a bölcsészeti és társadalomtudományi ismereti karon pedig a neveléstudományi habilitációmmal kapcsolatos tantárgyakat tanítom, ami most már a tanítószak megindulását követően egyre inkább és egyre hangsúlyosabban a tanítóképzésnek a zenei, illetve még más jellegű tárgyai, de azt gondolom, ahogy felfut a képzés, egyre inkább a zenei tárgyakra fogok koncentrálni.
2: Egyik főszakod a karvezetés. Hát nyilván az, aki a katedrán áll, és tudományos munkát is folytat, nem tud meglenni kórus nélkül, vagy karvezetés nélkül, és meg is alapítottad a Gaudium Musici női kamarakórust itt Sárospatakon. Még televíziós voltam, amikor sokszor volt alkalmam hallgatni benneteket. Milyen élményeket szereztél ezzel a női csapattal? Hová fejlődtetek, és jelenleg most mi a helyzet?
3: Amatőr kórus vagyunk, bár a kezdetekkor a sárospataki zeneiskolai tanárok jelentős része is csatlakozott a kórushoz, azonban sajnos az élet úgy hozta, hogy az igazán magas szintű zenei képzettséggel rendelkező tanárok vagy énekesek elsodródtak Sárospatakról különféle magánéleti helyzetek miatt, és utána már inkább tényleg amatőr, a szó legnemesebb értelmében vett amatőr kórusként működtünk. Legnagyobb sikerünk egy németországi fellépés volt, amikor a város Sárospatak önkormányzata képviseletében ezen napban szerepelhettünk, és talán az hatalmas élmény volt mindenkinek. Ez volt az a legtávolabbi pont, ahol miután nincs fenntartónk és teljesen szívszerelemből énekeltünk, ahova eljuthattunk ezzel a fajta önkormányzati támogatással. Egyébként pedig inkább itt a régió és a város kulturális életében töltöttünk be, azt gondolom, túlzást nélkül, hogy nélkülözhetetlen szerepet, hiszen rengeteg eseményre hívtak, kerestek, hogy tudnánk-e menni énekelni, tudnánk-e jelen lenni, valamilyen módon bekapcsolódni a programokba. Az élet sora azonban minket sem kímél. Nem tudunk fiatalodni, és nem tudunk utánpótlást nevelni. Sajnos van egy korosztály, akik már nem részesültek a gyermekkori iskolai kórusok éneklésének az örömében, a fellépésekben, és nem rendelkeznek olyan szintű zenei tanulmányokkal, hogy kottolvasási, magabiztos képességekkel jöhetnének hozzánk énekelni. Ezért éppen néhány hónappal ezelőtt döntött úgy a kórus, hogy már nem tudjuk azt a terhet vállalni, hogy egy-egy énekes vigyen egy-egy, akár egy belső szólamot is, egy-egy szereplésnek ez egy nagyon nagy pszichés terhe, úgyhogy most jelenleg úgy döntöttünk, hogy kicsit felfüggesztjük a próbákat.
2: Visszatérnék még a kitüntetéshez és az elismeréshez. Az értékteremtési díjnak ez volt az indoklása, a tanító alapszak szakmai koncepciójának kidolgozása és sikeres beindítása terén végzett elévülhetetlen érdemei, valamint a hallgatók iránti mély felelősségérzete, kiemelkedő oktatói tevékenysége és példaértékű közösségépítő szerepe elismeréseként. Ez egy nagyon-nagyon szép laudáció, és tényleg összefoglalja mindazt, amit itt is végeztél, és amit most egy kicsit távolabb, Miskolcon, a megye székhelyén végzel. Mondom akkor a másik díjnak is az indoklását. A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi tudományos láthatósága érdekében végzett kiemelkedő kutató munkájáért, valamint a 2025-ös évben a Magyar Tudományos Művek Tára és a Scopus tudományos adatbázisokban is dokumentált kiemelkedő publikációs tevékenységéért. Tehát itt is itt van mind a tanári, mind a tudományos munka. Hogyan tudod az életedet megosztani ezzel a két önmagában is nagyon sok erőt és teljes embert kívánó hivatással?
3: Az éppen aktuális feladatoknak és tennivalóknak megfelelően igyekszem egyensúlyban tartani a két területet. Nyilván vannak olyan időszakok, amikor hangsúlyosan és koncentráltan a tanítással kapcsolatos tennivalók élvezik az elsőbséget, és vannak olyan helyzetek, főleg határidők előtt, amikor pedig a tudományos munkának az elkészülés, hogy időben megjelenhessen, időben teljesíthessem a leadási határidőt. Tehát próbálom az egyensúlyt tartani. Egyébként a tanulmányokban az online hivatkozásoknál kötelező megadni az adott linknek az elérési idejét, és mosolyogva állapítottam meg magamban, amikor így néhány tanulmányt visszapörgettem, hogy kivétel nélkül mind az őszi szünetben, a téli szünetben, a tavaszi szünetben és a nyári szünetben datálódtak, tehát a tanároknak, a pedagógusoknak ekkor van tanításmentes munkanapjuk, mert azért ez nagyon kemény munka, és azt gondolom, hogy ehhez pedig kell is talán az a fajta mély elköteleződés, ami már egy picit ilyen szenvedélyszerűség is, hogy a szabadsága terhére, vagy a szabadsága idején próbálja azt a lelkiismeretes utána nézést végezni, ami egy könyvtárban, egy levéltárban a bogarászást jelenti. Hiába a mai online világ, nagyon sok minden elérhető online, de nagyon büszke vagyok arra, és nagyon dicsérem a Sárospataki nagykönyvtárat, hogy bizonyos adatbázisok, amikről azt gondoljuk, hogy szinte tökéletesen elérhető minden benne, hiányosak, és ha elballagunk a nagykönyvtárba, a polcokon mindent megtalálunk, úgyhogy ez egy fantasztikus adomány és lehetőség, hogy én itt Sárospatakon ezt meg tudom tenni. Tehát egy sárospataki helyi színű, vagy helytörténeti, vagy sárospataki zenei örökségi kutatásnál ez nagyon fontos alapvetés, hogy itt a helyi dokumentumokat legyen lehetőség tanulmányozni.
2: Beszéltünk a múltról, beszéltünk a jelenről, a miskolci évekről, és most beszélnünk kell a tanítóképzés jövőjéről is, hiszen ezen a pályán dolgozol. Hogyan látod a tanítóképzés jövőjét?
3: Ha a Miskolci Egyetem beiskolázási felvételi adataiból indulok ki, akkor nagyon optimista vagyok, hiszen második tanévet kezdjük a tanítószakon, és hát több mint 100 levelező tagozatos hallgatóval fogjuk indítani a tanévet, és közel 20, egyelőre 19 hallgató vette fel a tantárgyamat, de nappali tagozaton, tehát egy ilyen 20 körüli létszám az, ami szerintem nagyon-nagyon jó egy ilyen első szakinduláshoz, ami azt mutatja, hogy a fiatalokban, a nappali tagozatosok, ugye ők a jellemzően az érettségi utáni korosztály, a fiatalokban megfogalmazódik ez az igény, hogy pedagógusok legyenek, a levelező tagozatosoknál jellemzően olyan hallgatóink vannak, akik már iskola közelben dolgoznak, tehát iskolában nagyon sokan, ők ott elhivatottak a tanítás iránt, hiszen nem jönnének, hogyha nem így lenne, mert ők az iskolának a mindennapjait egészen közelről látják. Úgyhogy nagy meglepetés volt nekem is ez a magas létszám, hogy aztán közöttük mennyien vannak, akik a tanítósággal nincsenek teljesen tisztában, és majd a tanulmányok során szembesülnek azzal, hogy milyen sokrétű képzésben lesz részük, hiszen a matematikától a történelmen, az etikán, a testnevelésen, az éneken, a magyaron, mindenfélét kell tanulniuk, és meg szoktak lepődni néhányan ezen, de azt gondolom, hogy ők kevesen vannak, tehát a mag, akik felvételiztek és ott ülnek majd az első tanítási napon. Ők azt gondolom, hogy jelentős részben valóban a tanítói hivatásra készülnek.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, szeretettel gratulálok ehhez a szép kitüntetéshez. Köszönjük a munkádat, amivel a mi életünket is gazdagabbá tetted, és további sok sikert kívánok mindenhez.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, két rangos elismerésben részesült dr. Kelemen Judit, a Miskolci Egyetem Sárospatakon élő habilitált egyetemi docense, a tanító alapszak szakmai koncepciójának kidolgozásáért értékteremtési díjat kapott, zeneművészeti kategóriában pedig a Miskolci Egyetem kiváló tudományos szerzője elismerésben részesült. Dr. Kelemen Judittal Jászter Beáta beszélgetett.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, tanévkezdő liturgiával indították az idei iskola évet a sátoralja újhelyi Georgikon görögkatolikus technikum tanulói és tanárai. A hálaadó imádság után az iskola lelki vezetőjét és megbízott igazgatóját kérdeztük a tanév rendjéről, az előttük álló feladatokról. A riporter Jászter Beáta.
2: Martinek Zsolt görögkatolikus áldozópappal beszélgetek, aki a sátoralja újhelyi Georgikon görögkatolikus technikum lelki vezetője, iskola lelkésze. Megkezdődött a tanév, és ma a görögkatolikus templomban hálaadó istentisztelettel, hálaadó liturgiával kezdték el a diákok és a tanárok közösen a tanévet. Nem könnyű tanévet kezdeni, itt nagyon sok nehéz sorsú gyermek is tanul ebben az iskolában. Hogyan segíthet nekik Istennek az igéje, a szert tartásnak a szépsége, hogy felemeljék lelküket az Istenhez, és tényleg úgy kezdjék el a tanévet, hogy azon áldás legyen.
3: Nem egyszerű erre válaszolni. Ugye ezek a gyerekek egy részük sajnos elég nehéz családi körülmények közül jön a mi iskolánkba, vannak, akik nevelőszülőknél élik a mindennapjaikat, valakik lakásotthonokban nevelődnek és készülnek az életre. Vannak ugye, akik a saját családjukból, de nagyon sokan, akik a csonka családból is érkeznek közénk, és talán egy kicsit ez a tanévkezdő liturgia egy kicsit ilyen elcsendesedés. Nagyon zajban élnek a mai gyerekek, ugye a okos eszközök révén, állandó mondjuk zenehallgatás, és a többi, tehát nagyon-nagyon zaj vesz minket körül, nem csak őket, hanem bennünket is sajnos, és néha jó egy kis elcsendesedés. Tavalyi tanévkezdő liturgia után volt, hogy nem egy diák jelezte vissza nekem, hogy milyen szép volt ez a tanévkezdő liturgia, nem a mostani, hát reméljük a mostani is szép volt, hanem ez tavalyi élményem, hát remélem lesz idén is egy ilyen visszajelzés, hogy jó volt így kezdeni az évet, hogy egy kicsit úgy jó Istenre figyelni, egy kicsit úgy elcsendesedni, és remélem, hogy a tanévkezdő gondolatommal is sikerült egy kicsit őket inspirálni.
2: Beszéljünk erről a tanévkezdő gondolatról, hiszen egy olyan szakasza volt mára rendelve az evangéliumnak, ami nagyon is párhuzamba állítható a gyerekek életével, a kezdéssel, a tanévkezdéssel, és azzal, hogy hol is van a fókusz.
3: Igen, én meg is örültem, amikor úgy megnéztem, hogy milyen szakasz van mára előírva, mondom, hogyha nem annyira egyértelmű egy tanévkezdéshez, akkor esetleg keresek egy másik szakasz, de végülis Márk evangéliumából, ugye a vihar lecsendesítés, amikor Jézus bárkába ülteti az apostolokat, és megmondja nekik, hogy menjetek át a túlsó partra, és ugye éjszaka viharba keverednek, és Jézus a vizen járva megy utánuk, imádkozás után, és ugye a kenyérszaporítás után, ugye, hogy elbocsátja a tömeget, és Jézus, én merem mondani, hogy tudta, hogy vihar lesz éjszaka. És mégis elküldi a tanítványokat, hogy menjetek át a bárkával, és ez egy nagyon komoly üzenet arra, hogy Jézus nem azt ígéri, hogy tökéletes életünk lesz itt a földön, nem azt ígéri, hogy soha nem lesz vihar, hogy mindig szélcsendben, napsütésben, jó időben kell átkelnünk életünk túlsó partjára, hanem bizony lesznek viharok, amikben küzdenünk kell, amikben meg kell vívni a csatáinkat, és a diákoknak is ezt vontam párhuzamol, hogy egy tanév alatt is rengeteg viharba kerülünk, ugye, vagy egy dolgozat nem úgy sikerül, vagy ugye mivel szakképzőiskola vagyunk, vagy valami gyakorlati munka nem úgy áll össze, ugye a cukrászoknál akár nem kell meg a piskóta, nem áll össze a dolog, vagy egy heggesztőknél, hogy nem pászol pont két fém darab, és nem tudják pont olyan tű pontosan összeheggeszteni, ahogy az kell. Tehát ilyenek előfordulhatnak majd, de hogy ne essenek kétségbe, tehát ne adjuk fel. Küzdenünk kell, és előbb-utóbb a viharban meg fog jelenni az Úr Jézus Krisztus, és rajtunk múlik, hogy kérjük-e a segítségét, vagy nem. Mert ha nem kérjük, akkor valószínű, hogy süllyedés lesz belőle, de ha kérjük, akkor ő fog segíteni, és elcsendesíti a vihart.
2: Iskola lelkészként keressék Zsolt atyát a gyerekek, hiszen az iskola lelkésznek nem csak az a feladata, hogy bemutassa a szent liturgiát a fiataloknak, hanem hogy lelki vezetőként akkor is ott álljon mellettük, amikor nem csak az örömükben, hanem a bánataikban is.
3: Nem sűrűn, de szoktak keresni. Inkább a jelenlét, én azt veszem észre, tehát a mi iskolánkban minden hétfőn az iskola rádión keresztül van egy ilyen hétkezdő gondolatot, általában van vagy egy evangéliumi szakaszt, vagy egy aktuális ünnepet, vagy egy történetet hozok nekik, és akkor azon keresztül egy-két ilyen magvas gondolatot próbálok nekik átadni. És hogyha valamilyen oknál fogva, tehát nekem adódik valami nagyon halaszthatatlan foglaltságom, vagy van olyan, hogy én is megbetegszek, és nem tudok iskolába menni betegség miatt, akkor utána úgy majdnem kérdőre vannak, hogy hát hétfőn miért nem volt hétkezdő gondolat, tehát bizonyos dolgokhoz, vagy éppen ugye egy adventi gyertyagyújtás, vagy nagybőjtben egy kicsit odafigyelni jobban a dolgokra. Tehát inkább az, hogy már ha ezek a dolgok nincsenek, akkor egy olyan hiányérzet van bennük, hogy miért nem volt. Tehát már úgy megszokott, hogy az van, meg ugye az én jelenlétem is az iskolában, akár ugye órákon, vagy szünetekben a folyosókon. Kicsit leállok egy pár szóval tényleg, hogy milyen órátok lesz, volt-e dolgozat, hogy sikerült, stb. Ha már csak ennyit érdeklődést mutatunk a diákok iránt, sokszor már az is olyan jól esik nekik.
2: Várhomokiné Madák Kornéliával beszélgetek, a sátoraljaújhelyi Georgikon görögkatolikus technikum megbízott igazgatójával. Igazgatóváltás történt, mielőtt még a tanév céljairól beszélgetünk. Az első kérdésem az, hogy milyen gondolatokkal veszi át igazgatónő megbízottként ennek az intézménynek a vezetését. Régóta az intézménynek a tagja, tehát nem újdonság a feladat.
4: Igen, több mint 20 éve vagyok az intézménybe oktatóként, és az ezelőtti időszakban pedig helyettesként dolgoztam Pap Zoltán igazgató úr vezetése mellett. Úgyhogy nem újak a feladatok, nem újak a célok, ismertek a projektek számomra, ami az iskola életével kapcsolatos, és nagyon jó elődöm volt, és nagyon jó vezetőm volt, és én az ő szemléletét szeretném folytatni, és azokat a célokat, amit közösen kitűztünk, azokat szeretném megvalósítani a továbbiakban.
2: Egyházi intézményről beszélünk, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye tartja fönn ezt az iskolát, megvolt az iskolai tanévnyitó, de fontosnak érezték a gyerekekkel, a diákokkal és a tanárokkal, hogy a görögkatolikus templomba is megnyissák ezt a tanévet. Tele volt a templom, és a gyerekek tényleg nagyon átszellemülten vettek részt ezen a szent liturgián. Milyen célokat határoznak meg először is lelkitéren a következő tanévre?
4: Ez egy ünnepi alkalom, nem csak iskolai keretek között tartjuk fontosnak, hogy megnyissuk egy tanévet, hanem fontosnak tartjuk azt, hogy itt egy megszentelt helyen, egy ünnepélyes körülmények között kérjük a Jóistennek az áldását erre a tanévre, és hálát adjunk azért, hogy el tudjuk indítani ezt a tanévet. Nagyon sok feladatunk lesz, mind tanórai kereteken belül, mind azon túl, és nagyon sok lelki programunk is van a szakmaiság mellett, amit szeretnénk bővíteni és folytatni, ahogy azt előzőekben is tettük.
2: Az Európa Rádió hallgatói nagyon jól ismerik ezt az intézményt, mert rendszeresen beszámolunk a külföldi gyakorlatokról, a különböző rendezvényekről, amelyek az iskolában zajlanak. Ennek a tanévnek, a 2026-27-es tanévnek mik a főbb súlypontjai, a legfontosabb rendezvények, intézkedések, esetleg átszervezések, talán évfordulók?
4: Igen, hát ebben a tanévben tovább visszük a már meglévő feladatainkat. Nagyon fontosnak tartjuk a szakmaiság az erősítését, a szakmai partnereinkkel közös programoknak a megtartását és azt kiszélesítését. A teljesség igénye nélkül néhányat így felsorolnék. Van nekünk egy mezőgazdasági versenyünk, amit idáig csak iskolai kereteken belül rendeztünk meg, és ezt szeretnénk kiterjeszteni az általános iskolák felé, hogy kicsit meg is ismerjék a mezőgazdasági ágazatunkat. Ezen kívül a pataknetes program részeként van egy nagyobb rendezvényünk, ahol inkább az élelmiszeres ágazatokat szoktuk bemutatni, és ott is az általános iskoláknak szoktunk programokat szervezni, ami gyakorlatias, kicsit kötetlenebb, és szívesen részt vesznek ezen a tanulók, már ez több alkalommal volt az iskolánkban, ezt szeretnénk folytatni. Ezen kívül nyitunk a felsőoktatás felé is, felsőoktatási intézményekkel is vannak közös programjaink, versenyek. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen több alkalommal részt vettünk, és szép eredményeket is elértünk, tehát első, második, harmadik helyezésünk is van ott ilyen tudományos diákkori konferenciáról. A Debreceni Egyetemen is csapatversenyen az első öt közé került az iskolánk versenyzői. A Tokajhegyalja Egyetemen is igyekszünk megjelenni minden rendezvényen, tehát szeretnénk egy hidat képezni az oktatásban, az alapoktól a felső oktatásig, és emellett nagyon fontosnak tartjuk a külföldi lehetőségeket, az idén is lesznek programjaink. A meglévő programok mellett kiterjesztettük most egy olaszországi programra is, pont lesz a következő héten egy tájékozódó látogatás és egy előkészítő látogatás, ami majd fogja meghatározni azt, hogy hogyan, milyen szakmákkal tudunk oda kimenni. Jelenleg egy diákunk egy 3 hónapos szakmai gyakorlatát tölti Bár-le-Duc-be, ez egy franciaországi szakmai gyakorlat, nagyon büszkék vagyunk rá, Erdei Márk tanulunk, nagyon sokszor lehet hallani a nevét mindenféle területen, de ő igazából a cukrászat iránt és a pék szakma iránt elkötelezett technikus tanulunk, és már a nyár folyamán, augusztus hónap vége fele utazott ki önállóan egyedül, ő egy 13. évfolyamos tanulunk, tehát nagykorú már, de akkor is egy nagyon nagy dolog, hogy ő ott kint fog élni, egyedül szervezi a mindennapjait, természetesen koordináljuk, tartjuk vele a kapcsolatot, és egy nagyon nagy segítség, hogy Tóth Zsanett, egy magyar anyanyelvű, magyar származású kolléganő van ott, aki az európai osztályokat ott koordinálja. És nagyon fontosnak tartom a lelki életünket is, tehát a lelki programjaink. Most szeretnénk havi rendszerességgel kiterjeszteni, és még jobban megerősíteni ezt a vonalat, és itt meglévő dolgokat az ünnepkörökhöz tartozó megemlékezéseket és feladatokat azokat továbbra is ellátni.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, szép, tartalmas tanévet kívánok.
4: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, tanévkezdő liturgiával indították az idei iskolaévet a sátoraljaújhelyi Georgikon görög katolikus technikum tanulói és tanárai. A hálaadó imádság után az iskola lelki vezetőjét és megbízott igazgatóját kérdeztük a tanév rendjéről, az előttük álló feladatokról. A riporter Jászter Beáta volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról számolunk be, hogy a Zempléni Fesztivál egyik helyszíne volt augusztusban a Barátszer lakás étterem sátorai a új helyen, ahol Mácsai Pál volt a vendég.
2: Valóban inkább a pályájáról mesélt, a gyermekkoráról nagyon sok szó esett, a pályaválasztásról, az Örkény Színházzal kapcsolatos vezetői megéléséről, és pláne arról, hogy most már több éve nem ő a által alapított Örkény István Színháznak az igazgatója, és hát a kvázi nyugdíjas évek, ami az ő esetében nyilván nem értelmezhető, hiszen ugyanúgy aktív és színészként, kulturális közéleti szereplőként nagyon intenzíven tevékenykedik, ennek a megéléséről mesélt, illetve a készülő könyvéről, ami évvégén fog megjelenni, ez egy kvázi önéletírás, ha lehet így fogalmazni, és az a nagy megtiszteltetésért minket, a vendégeket, engem, hogy ebből a készülő könyvből egy kvázi ősbemutatót tartott, hiszen egy mások által nem ismert, illetve a Álmodás ezent a kiadó főszerkesztő és a testvér által hallott részletet felolvasott, ami egy gyermekkori házáról, lakásukról szólt, és ez ahhoz fűződő jelenkori viszonyáról, úgyhogy ez egy nagyon felemelő pillanata volt ennek a délutánnak.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megújul a Debreceni Egyetem központi épülete előtti park. A műemléki francia kert felújításakor a lakossági véleményeket is figyelembe veszik, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben azt írták, a témában tartott egyeztetésen a résztvevők egyetértettek abban, hogy az átalakuló térnek meg kell őriznie a műemléki francia kert jellegét, ugyanakkor meg kell felelni a klímaváltozás okozta kihívásoknak és a modern kor igényeinek. A találkozón Bács Zoltán rektor felidézte, hogy az intézmény nyár elején kérdőívben kérte ki a városlakók véleményét, mivel az egyetemtér felújításáról szóló hírek jelentős érdeklődést váltottak ki. A kitöltők nagy többsége egyetértett abban, hogy szükség van a felújításra, a tér járhatóbbá tételére, a zöld felületek nagyságának növelésére, illetve a klimatikus viszonyokhoz igazodva a kánikula idején is használható árnyékos részek bővítésére. Ugyanakkor sokan elvetették a medence tér megnövelésének lehetőségét, ismertették. A felmérés rámutatott, hogy a lakosság olyan egyetemteret szeretne, mely megtartva a műemlék jellegét, nagy zöld felületet és megfelelő árnyas, ligetes pihenőkertet kínál az arra járóknak Debrecenben. Felvetették egy formára nyírt platánfasor telepítését is a tér déli részén, de szóba került a tér kulturális, családi, közösségi célú használatának kibővítése, és megvizsgálják a korábbi koncepciótervekben szereplő térzenének helyet adó zenepavilon vagy színpad kialakításának a lehetőségét is, jelezte a Debreceni Egyetem sajtóközpontja. Csülkös pálinkás napot rendeznek 10-szer most szombaton a Boldogkői várban. Középkori hagyományőrző programokkal, párbajokkal, lovas bemutatóval, jelmezes tárlatvezetésekkel, valamint pálinka és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat. A vendégek többek között 14. századi lovagi párbajokat és nehéz páncélos lovas bemutatót láthatnak, míg a jelmezes tárlatvezetések az anzsúkori Magyarország világát és a vár történetét idézik meg. Az érdeklődő ők középkori fegyvereket és páncélokat is kézbe vehetnek. A rendezvény egyik látványossága a Pestis doktor bemutatója, emellett mesterségbemutatók, középkori ügyességi játékok és apród avatás is színesíti a programot. A gasztronómia és a pálinkák kedvelőit pálinka bár várja a sziklaösvényen, ahol a kóstolás mellett pálinka felismerő versenyt is rendeznek Boldogkővár alján. A vár alatti étteremben pedig különféle sült csülkökkel várják a vendégeket. A tűzoltók befejezték az utómunkálatokat Egyek külterületén a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki a nádas, cseri és bokros, bozótos terület, közölte a katasztrófa védelem csütörtök reggel. Azt írták, szerda késő estére úgy tűnt megszűnnek az izzások is, ám az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak. A munkát nehezítette a terület tagoltsága. Az egységek csütörtök kora reggelre oltották el a tüzet és fejezték be az utómunkálatokat. A jelenlegi becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban, áll a közleményben. Meleg rekordok dőltek meg szerdán az érkező melegfront előtt, megdőlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord, valamint délután a 98 éves fővárosi melegrekord is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján. Tatabánya Dózsakert állomáson hajnalban új országos melegrekord született, az itt mért 22,1 fok, alig 0,3 fokkal haladta meg a korábbi, majdnem 22 fokos rekordot, melyet még 1946-ban Orosházán mértek. Szerda délutánra már igazi nyári hőség volt, a csúcshőmérsékletek jellemzően 30 fok felett alakultak. Újpesten a legmelegebb órákban majdnem 35 fokot regisztráltak. Miskolcon, Nyíregyházán és Debrecenben 32-33 fok volt szerdán, miközben hajnalban 10-12 fokot mértek.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borongós idő lesz, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északias szél. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken napközben 16 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Délkeleten lesz nyáriasabb az idő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról számolunk be, hogy a Zempléni Fesztivál egyik helyszíne volt augusztusban a Barátszer lakás étterem Sátoralja Újhelyen, ahol Mácsai Pál volt a vendég.
2: Valóban inkább a pályájáról mesélt, a gyermekkoráról nagyon sok szó esett, a pályaválasztásról, az Örkény Színházzal kapcsolatos vezetői megéléséről, és pláne arról, hogy most már több éve nem ő a által alapított Örkény István Színháznak az igazgatója, és hát a kvázi nyugdíjas évek, ami az ő esetében nyilván nem értelmezhető, hiszen ugyanúgy aktív és színészként, kulturális közéleti szereplőként nagyon intenzíven tevékenykedik. Ennek a megéléséről mesélt, illetve a készülő könyvéről, ami évvégén fog megjelenni, ez egy kvázi önéleti írás, ha lehet így fogalmazni, és az a nagy megtiszteltetésért minket, a vendégeket, engem, hogy ebből a készülő könyvből egy kvázi ősbemutatót tartott, hiszen egy mások által nem ismert, illetve a elmondás szerint a kiadó főszerkesztő és a testvér által hallott részletet felolvasott, ami egy gyermekkori házáról, lakásukról szólt, és ez ahhoz fűződő jelenkori viszonyáról, úgyhogy ez egy nagyon felemelő pillanata volt ennek a délutánnak.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádió hallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Szeptember 10-e van a hunorok és a Nikolettek neve napja. A hunor a csodaszarvas eredetmondából származó név, a hun népnév, erkicsinyítő képzős származéka. A Nikolett a görög Nikolaos, magyarul Miklós férfinév, francia változata, vagyis női párja. Isten éltesse a kedves ünnepelteket és mindazokat, akik e napon tartják születésük napját. 1989-ben e napon vált szabaddá az út Magyarországról az NSZK-ba az NDK állampolgárai számára. E napon Horn Gyula külügyminiszter az MTV a 7 című műsorában jelentette be a magyar kormány döntését. 24 órakor megnyitották a magyar határokat az eltávozni kívánó NDK állampolgárok előtt, azaz szabadon távozhattak minden olyan államba, amely hajlandó volt számukra be- vagy átutazást engedélyezni. 1659-ben e napon született Henry Purcell, angol zeneszerző. 1860-ban Márkus Emília színésznő, a Nemzeti Színház örökös és tiszteletbeli tagja született. 1882-ben látta meg a napvilágot e napon Gellért Oszkár költő, újságíró, szerkesztő, Kossuth Díjas irodalmár. 1909-ben született Halmos László, zeneszerző, karnagy, 1914-ben Gergely Ferenc, Kossuth Díjas orgonaművész, zenepedagógus. 1936-ban született Fülöp Mihály, kétszeres világbajnok, törvívónk, 1944-ben született Pogány Judit, Kossuth Díjas színésznő. 1382-ben e napon hunyt el első Nagy Lajos magyar király, lengyel király, Károly Róbert király fia. 1716-ban pápai Párizs Ferenc orvosdoktor, az első magyar nyelvű orvosi könyvek összeállítója hunyt el. 1898-ban Erzsébet osztrák császárné magyar királyné Genfben anarchista merénylő áldozata lett, a 20. századi romantikus irodalomban Sziszi néven szerepel. 1954-ben Gier Kálmán, a magyar eklektika korszakának jelentős építésze hunyt el. És 2014-ben e napon búcsúztunk Sándor Károly Csikartól, labdarúgótól, aki az aranycsapat tagja volt. Kedves hallgatóink, a szeptember 10-i nap kalendáriumát hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

tolerancia. Az egyik sokszor hallható kifejezés televízióban, rádióban. Olvassuk újságok lapjain, lassan elkoptatták, súlytalanná tették. Pedig az emberi együttélés egyik legfontosabb szava. A latinból vettük át, és egyszerűen türelmet jelent. Olyan emberi magatartást, amely ellenszegülés és panasz nélkül képes elviselni kellemetlenségeket, képes hosszadalmas, bonyolult feladatokat pontosan elvégezni, képes fegyelmezetten várakozni, s más nézeteket, legyen az vallási, politikai vagy világnézeti, elviselni. Valamennyien hallottunk már II. József császár türelmi rendeletéről, amely a protestánsoknak és az ortodoxoknak korlátozásokkal ugyan, de megengedte vallásuk gyakorlását és új templomok építését a 18. században. A mindenkori államhatalom nem türelmes a gyilkosokkal, rablókkal, csalókkal és azokkal, akik egyéb törvénybe ütköző cselekedetekre ragadtatják magukat. Bíróság elé kerülnek és büntetést szabnak rájuk. A kereszténység sem tolerál bizonyos szokásokat, életformákat, mint ahogy más vallások sem. Mi nem büntetünk, és nem csak azért, mert nincsenek hozzá eszközeink, hanem azért sem, mert ez a hit nem erről szól. De az igazságot ki kell mondanunk. Vannak dolgok, amikre azt mondja a Biblia, hogy nem kedvesek a mindenség ura szemében, sőt, egyenesen tilosak a Krisztust követők számára. Ez nem a tolerancia hiánya, hanem hitünk alapigazsága, amihez, ha komolyan vesszük önmagunkat, ragaszkodnunk kell. Aki az elvetendő minta szerint akar élni, ám tegye. De azt hirdetjük, hogy mindenki előtt nyitott az út a változáshoz. Nincsen olyan életgyakorlat, amiből ne lehetne kilépni. Van erő, és van hatalom, ami képes segíteni.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni?

0: az élet.
1: Kezdjétek el élni.
2: 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
3: Kedves hallgatóink, Önök 2026. szeptember 10-én csütörtökön délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. A magyar cégek nem rezsitámogatást kérnek, inkább az energiahatékonysági beruházások finanszírozásához várnának állami segítséget. Derült ki a portfólió Hőkupola 2026 kutatásából. A felmérés összefoglalója ismertette. A kutatás azt vizsgálta, hogy a hazai vállalatok hogyan reagáltak az idei történelmi forróságra, melyek voltak számukra a legnagyobb kihívások, milyen kárt szenvedtek, és milyen segítséget tartanának indokoltnak a helyzet kezelésére. Az online felmérést 345 vállalatvezető töltötte ki, a válaszadók 59%-a tapasztalt többletet a hűtési és villamos energia költségeknél, minden második vállalat pedig a munkavégzés feltételeiben vagy a dolgozói teljesítményben is érzékelte a hőség kedvezőtlen hatását. A vállalatok 3/4 valamilyen rendkívüli intézkedést is bevezetett, 13%-uk pedig éves szinten 10%-ot meghaladó energiaköltség növekedéssel számol. A következő 3 év legnagyobb energetikai kockázatának az energiaárak újabb jelentős emelkedését tartják. 15. tanévét kezdte meg szeptember 1-én a Sátoralja Újhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola. Az ünnepi év eseményeiről hallják az iskola főigazgatóját, Mészáros Csabát.
4: Van mire büszke lenni, hiszen 15 évvel ezelőtt indult el a református iskola Sátoralja Újhelyben. Akkor igaz, hogy még ilyen nagyon gyerekcipőben járt, hiszen első 4 év folyammal indult az iskola, és később folyamatosan elkezdtünk építkezni, és elértük először. Az első mérföldkő az volt, hogy volt egy ballagó osztályunk, most már kinőttük ezt az időszakot, tehát az építkezésnek volt ez a fő időszaka. Elértünk a 15 éves mérföldkőhöz, szeretnénk méltóan megünnepelni ebben a tanévben. Sok rendezvényünk az iskolának a jubileumi évéhez kötődik majd, meg nyilvánvaló lesz majd, ami megkoronázza ezt az egész eseményt, az pedig lesz egy iskolai gála, amire már nem csak az éven készültünk, hanem valamilyen szinten már az elmúlt tanévben is ez szóba jött, hiszen nálunk az a szokás, hogy egyik éven bált rendezünk a szülőknek, a másik éven szeretnénk gálát, csak ugye itt most az évforduló, ezt tavaly egy picit átírta ezt a forgatókönyvet, és így döntöttük el, hogy akkor ebben a tanévben egy gálával ünnepeljük meg az iskolának a születésnapját. Nagyon fontos számunkra ez az esemény, hiszen abban, hogy Sátoralja Újhelyben lesz egy református iskola, én úgy gondolom, hogy olyan értékrendeket tudunk átadni azoknak a gyerekeknek, akik ide iratkoznak be az iskolába, ami olyan értékrend, ami egyrészt az Istenre, a hazára és a családra épül, tehát ez egy konzervatív szemlélet, de nyilvánvaló, én úgy gondolom, hogy ezek az irányelvek, ez olyan, mint egy iránytű. Tehát a gyerekek megtanulják ezeket az értékrendeket, elsajátítják, és én azt mondom, hogy az egész életüket is meg fogják tudni határozni bármilyen munkaterületén, és úgy gondolom, hogy erre szükség van a mai világban, ebben a nagyon, én azt mondom, nagyon szabados világban, hogy legyen egy ilyen, egy kis konzervatizmus, ami értéket ad át, értéket közvetít.
3: Az öngyilkosságok 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával, mondta el Tóth Mónika Ditta, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének adjunktusa az öngyilkosság megelőzésének világnapja alkalmából. Az öngyilkosság legfontosabb rizikó tényezője a kezeletlen, fel nem ismert pszichiátriai betegség, például depresszió, bipoláris zavar, skizofrénia vagy alkoholfüggőség. Ennek talaján egy krízis helyzet, például veszteség, betegség diagnózisa, válás, öngyilkosságot válthat ki a nem megfelelő megküzdési stratégiák miatt. Önmagában egy szerelmi bánat vagy egzisztenciális nehézség egészséges lelkiállapot mellett jellemzően nem vezet öngyilkossághoz, inkább csak akkor, ha ez volt az utolsó csepp a pohárban, mondta a szakember. Az öngyilkosságra készülők mintegy 3/4 valamilyen formában jelzi, hogy kilátástalannak érzi helyzetét, ám ezt a környezet többnyire nem észleli, mi több több gyakran félreértelmezi a viselkedés változását. Tipikus példa, hogy a hosszú ideje depresszióban szenvedő, öngyilkossági gondolatokkal küzdő személy hirtelen jobb kedély állapotba kerül, ami azonban gyakran épp annak jele, hogy meghozta a végzetes döntést, elszánta magát az öngyilkosságra. Az ilyen és ehhez hasonló ismereteket a társadalom minél szélesebb köreiben kellene tudatosítani, figyelmeztetett Tóth Mónika Ditta. A szeptember 10-i világnap a társadalmi figyelemfelhívás, a probléma tudatosítása, továbbá megemlékezés az áldozatokról és a hátramaradottakról, gyászolókról. Új ösztöndíjjal bővült a Tokaj-Hegyalja Egyetem támogatási palettája. A Gróf Zicsi Aladár és Gróf Zicsi Erzsébet ösztöndíj program ráadásul nem csak az egyetemistáknak kínál lehetőséget, hanem a Sárospataki Központú Felsőoktatási Intézmény portfóliójába tartozó tokaji középiskolák tanulói számára is elérhető. Az egy tanévre összességében 2 millió forintos támogatásról a napokban írták alá a megállapodást a Gróf Zicsi Anna Pezsgőház, valamint a Tokaj-Hegyalja Egyetem vezetői. Zicsi Anikót, a Gróf Zicsi Anna Pezsgőház ügyvezetőjét hallják.
0: A rektor úrral találkoztam az egyetem tavalyi alumni rendezvényén, amit nagyon jó ötletnek tartottam, mint egykori, nem is olyan régi, 2023-ban végzett diák. A Wine Business Management képzésen vettem részt, és akkor valahogy onnan így régóta foglalkoztatott a gondolat bennünket családilag, hogy valahogy fiatalok támogatásába kapcsolódjunk be. De mindig az volt, hogy ehhez egy alapítványt kell létrehozni, hogy ez egy ilyen bonyolult történet, és akkor az ember már megvan benne a szándék, de belegondol ebbe az adminisztrációba, és akkor valahogy így halasztódik. De itt nem is tudom, hogy akkor mondták el nekem, vagy utána beszéltem itt az egyetemről a kollégákkal, hogy itt nem kell létrehozni ahhoz egy külön szervezetet, hogy támogatni tudjuk a fiatalokat, hanem az egyetem megoldja ezt helyettünk. Tehát mi az egyetem rendelkezésére bocsátjuk ezt az összeget, és minden további adminisztrációt, kifizetéseket, elszámolásokat ezt az egyetem biztosítja, ami óriási segítség. Nem kell nagy szervezet. Az egyik a Gróf Zicsi Aladár ösztöndíj, ő a férjem volt, és valahogy Aladár olyan volt, aki inkább a már érett fiatalokkal szeretett foglalkozni, szenzációsan tudta mai kifejezéssel kócsolni a fiatalokat, tehát úgy irányba állítani, jó ötleteket adni, támogatni. Nagyon fontos volt ez mindig számára. A másik pedig Gróf Zicsi Erzsébet, ő pedig Aladárnak, tehát a férjemnek a húga volt az én sógornőm. És Erzsébet pedig talán a nőiségéből adódóan, illetve hogy ő soha nem járhatott ugye a kommunizmusban egyetemre, középiskolát végzett. Ezért talán ő közelebb állt a fiatalabbakhoz, vagy a kisgyerekekhez, ahol nem kellett intellektuálisan megközelíteni dolgokat, hanem egyszerűen csak szeretni és támogatni. És ezért gondoltuk, hogy akkor mindenképpen legyen egy másik ösztöndíjunk is. Az elsődleges szempontom nekem ebben az volt, hogy rászorultság, tehát mindenképpen szociális alapon, hogy hozzá tudjunk ahhoz járulni, hogy esetleg aki egyébként enélkül a támogatás nélkül mondjuk nem kerülne be középiskolába, mert bele se fog ebbe az egész projektbe a család, mert tudják, hogy nem fogják tudni ezt finanszírozni, tehát hogy bekerüljenek a képzésbe emberek, és ugyanígy a középiskolások merjék azt vállalni, hogy egyetemre mennek, mert ezzel a havi 100 000 forint többlet támogatással azért már úgy gondolom, hogy valamit el lehet indítani, tehát akkor még ehhez hozzárak a család valamennyit, meg az egyetemen, és nyilván az állami ösztöndíjak is vannak, tehát össze lehet szépen rakni egy olyan kis csomagot, amiből egy egyetemista meg tud élni.
3: Az országos aszályhelyzet kihirdetését követően egyszerűsödik az elháríthatatlan külső ok miatti, vagyis a Viszmajor bejelentés, és bevezetik az automatikus Viszmajort is, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tárca szerint fontos könnyítés a termelőknek, hogy Bóna Szabolcs tárcavezető az aszályt Viszmajor eseményként ismerte el. Mivel így nem kell igazolást csatolni a szárazságról, az eljárások egyszerűbbek és gyorsabbak. Rendelet módosítással az is lehetővé vált, hogy egyes támogatási feltételek nem teljesítése esetén meghatározott feltételek mellett a gazdálkodóknak nem kell külön Viszmajor bejelentést benyújtaniuk, írták. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az intézkedés nem ad általános felmentést minden kötelezettség alól. Mentesített vállalás többek között a túllegeltetés tilalma, az agroökológiai programban vállalt pásztorló és szakaszos legeltetés gyakorlata, az őshonos haszonállatokkal történő legeltetéses gyakorlatok, legeltetés a gyepek alul és túl legeltetése nélkül, a gyep területek legeltetéssel és kaszálással történő hasznosítása. Hozzátették, hogy a Viszmajor bejelentés nem helyettesíti a mezőgazdasági káresemény bejelentését, az aszály kárt a termelőknek továbbra is a kárenyhítési rendszerben kell jelezniük, szeptember 30-áig olvasható a közleményben. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Zempléni Fesztivál egyik helyszíne volt augusztusban a Barátszer lakásétterem sátoralja új helyen, ahol Mácsai Pál volt a vendég. A színművész ezúttal nem egy szerepben, hanem önmagaként érkezett. Pályájáról, meghatározó élményeiről, a színházról, irodalomról, és mindarról mesélt, ami közel áll hozzá. A kötetlen beszélgetésnek a lakásétterem meghitt hangulata adott különleges keretet, ahol a közönség nem csupán hallgatója, hanem részese is lehetett az estének. A programról Ringer Istvánnal, a lakásétterem tulajdonosával beszélgetünk, a riporter Jászter Beáta.
2: A Barátszer lakásétterem ugyanúgy, ahogy a tavalyi esztendőben idén is helyszíne volt a Zempléni Fesztiválnak, méghozzá egy nagyon különleges alkalomra gyűlhetett össze a közönség. A lakásétterem tulajdonosával, vezetőjével, Ringer Istvánnal beszélgetek. Ki volt a vendég, és hogyan telt ez a nap?
3: Mácsai Pál volt a vendég, aki egy olyan szereplője a kortárs kultúra és közéletnek, ahol szükségtelen bármiféle titulatúra vagy pozíciók, díjak felsorolás, ugye mindenki tudja róla, hogy kicsoda nagyjából, és hát nagy öröm volt, amikor értesültem el egyrészt arról, hogy a fesztivál szervező idén is programhelyszínként tekintettek a Barátszer lakásétteremre, másodszor pedig azért, mert amikor meghallottam, hogy ki lesz a vendég ezen az eseményen, az egy óriási öröm is, megtiszteltetés volt, csodálatosan sikerült szerintem, számomra legalábbis ez a program, de azt érzékeltem, hogy a vendégek is hasonlóan viszonyultak a végén ennek a programnak a dolgához, ügyéhez, úgyhogy nehéz erről közhelyek nélkül beszélni, jól sikerült nagyon, és örömteli volt, hogy ő itt járt, jó érzés volt.
2: Annál is inkább, mert hogy nagyon személyes volt a hangvétele ennek a beszélgetésnek. Nem egy színpadi produkciót láttunk, hanem megláttuk az általunk ismert művész mögött az embert.
3: Előző nap volt egy produkciója Sárospatakon, a Művődés házában. Ez a versekre épülő műhelybeszélgetések című előadás, ami egy országosan futó Mácsai est tulajdonképpen Budapesten. Ez, ahogy utána néztem később, rendszeresen megnézhető, és ezzel a produkcióval lépett föl Sárospatakon. Én ott voltam ezen az esten, és nagyon megérintett az a fajta kultúra közvetítés, amit ő a színpadon képviselt. Nyilván olyan verseket mutatott be, ami közismert versek, notabene amiket akár szöveghíven tudnak is az emberek, vagy időnként mondanak is magukban, vagy különböző eseményeken, de ahogy a nő prezentálta ezeket a verseket, az egy teljesen, legalábbis számomra egy teljesen ismeretlen új világot nyitott meg. Az átkötő szövegek, a versértelmezések, a versek keletkezési körülményei, a költői életrajzból azok az elemek, amik nem az adatok és dokumentumok, hanem azok a személyes költőkkel kapcsolatos személyes viszonyok is, illetve azok az adatok, amik rávilágítanak egy-egy költemény születésére, azokról mesélt is, beleszőtt itt is nagyon sok személyes megélést, vagy életpálya szakaszt Mácsai Pál, és hát ez volt az a előzmény, amivel felvértezve én magam megérkeztem erre a barátszeri eseményre, ahol valóban inkább a pályájáról mesélt, a gyermekkoráról nagyon sok szó esett, a pályaválasztásról, az Örkény Színházzal kapcsolatos vezetői megéléséről, és pláne arról, hogy most már több éve nem ő a által alapított Örkény István Színháznak az igazgatója, és hát a kvázi nyugdíjas évek, ami az ő esetében nyilván nem értelmezhető, hiszen ugyanúgy aktív és színészként, kulturális közéleti szereplőként nagyon intenzíven tevékenykedik, ennek a megéléséről mesélt, illetve a készülő könyvéről, ami évvégén fog megjelenni, ez egy kvázi önéleti írás, ha lehet így fogalmazni, és az a nagy megtiszteltetésért minket, a vendégeket, engem, hogy ebből a készülő könyvből egy kvázi ősbemutató tartott, hiszen egy mások által nem ismert, illetve a elmondás szerint a kiadó főszerkesztő és a testvér által hallott részletet felolvasott, ami egy gyermekkori házáról, lakásukról szólt, és ez ahhoz fűződő jelenkori viszonyáról, úgyhogy ez egy nagyon felemelő pillanata volt ennek a délutánnak.
2: És ugye az előadás után, amíg falatoztak a vendégek, addig lehetőségük volt arra is, hogy beszélgessenek a művésszel. Meglepően sokat tudott Sátoraljai Újhelyről, hát nem először járt már ezen a vidéken.
3: Igen, nekem is volt, mondom, nagyon röviden beszélgetni vele, és az kiderült, hogy neki van kötődése Zemplénhez. Édesapja Mácsai István festőművész, nagyon szeretett fotózni, filmezni, és járt a Sárospataki várban, illetve a Zemplén több pontján is, és a gyermek Mácsai Pál elkísérte ezekre az utakra, és határozott emlékei vannak erről az időszakról. A Sárospataki várról például forgatott, vagy készített filmet az édesapja, és hát ez volt az a élmény, ami így valahogy előjött belőle ezen a délutánon.
2: És hát ugye lakásétterem, lakás, mint egy személyes tér, valakinek az otthona, valakinek a személyes tere, és étterem, mert hogy falatozni is lehetett, hát bőség volt az asztalon, mindenféle finomság. Azért nem egyszerű egy ilyen fogadásra felkészülni, még akkor sem, hogyha nagyon intim létszámú volt a közönség, mert ugye nem több száz vendéget fogadtak.
3: Valóban így minden alkalom különleges, minden alkalom más és más, ez a tapasztalatom így egy év után ezzel a helyen, hogy nem lehet standardekből dolgozni, mint egy hagyományos étteremben, ahol azért van egyfajta protokoll, vagy van egy ilyen logisztikai sor, amit, hogyha az ember minden elemében betart, akkor nagy hiba nem lehet. Itt mindig más a program, más a menü, más a jellege ezeknek a délutánoknak, és hát ehhez igazodva azért van mindig egy kis izgalom. Most úgy döntöttek a szervezők, a fesztivál szervezői, hogy ne meleg étel legyen, hanem egy olyan állófogadás, ahol inkább falatok, sütemények, saláták, egyéb rákcsálnivalók vannak a frissítők és a borok mellett, hogy ezzel készültünk, és azt érzékeltem, ugye mindig a mosogatás során a tányéroknak, a szennyes tányéroknak a számából tudok következtetni arra, és megnyugodni, hogy valamennyit mindenki evett. Kiváló sajtok voltak egyébként, igyekeztem a helyi termelőket megszólítani kovászos kézműves kenyérrel, házi sajtokkal, illetve kiváló házi süteményekkel egészítettük ki ezt a menükínálatot ezzel az alkalommal.
2: Hogyan folytatódik a barátszerlakás étterem élete, hiszen jönnek a hosszú őszi-téli esték, van bőven lehetőség arra, hogy benti programot szervezzenek előadókkal, van-e valami elképzelés?
3: Elképzelésből nincs hiány, itt inkább az időmenedzsment az, ami a szűkebb keresztmetszet, nyilvánvalóan ez nekem egy hobbi, egy olyan tevékenység, ami inkább egyfajta ilyen önmegvalósító projekt, ha lehet így fogalmazni, és nyilván időnként kompromisszumot kell kötni azzal a körülménnyel, hogy van munkahelyem, a munkahelyemen meg vannak vezetők, akik néha szólnak, hogy kevesebbet főzek, de komolyra fordítva a szóterveim természetesen vannak, és az idei évben azért szeretnék még néhány alkalmat szervezni, borászokkal beszélgetni, és az adventi ünnepkör kapcsán van egy határozott ötletem, elképzelésem, ami egy ilyen városrészi adventre vonatkozna. Ez lenne az az időszak, amikor többet lenne nyitva a ház, és lennének olyan programok, amikre lehet jelentkezni, de ha van olyan megkeresés, ami családi vacsorákra, ebédekre szól, netán valamilyen születésnap, vagy családi évforduló apropóján jelentkeznek kisebb csoportok, akkor nagy örömmel nyitom ki a házat, és ilyen alkalmakból azért szeretnék idén még néhányat.
2: Beszéljünk még végezetül erről a házról, mert nem lehet eleget beszélni róla, mert mindig egyre szebb, és mindig egyre több.
3: Sosincs kész, nyilvánvalóan, aki valaha belefogott egy nagy ház felújításba, pláne egy régi épület felújításába, azt talán tudja, hogy ezt nem lehet soha készre elvégezni. Az idei évben az nagy eredmény volt, hogy a homlokzaton lévő nagyon szép eredeti fakapunak a restaurálása befejeződött. Ez a házal egykorú, tehát több mint 100 éves fakapu, a saját korában egyáltalán nem számított ritkaságnak. Ezeken a elalaprajzú utcafrontos két háború között épült házaknak gyakorta volt ilyen díszes fakapuja, viszont napjainkra nagyon kevés maradt meg sajnos a városban. A múltkor kifejezetten ezzel a célzattal sétáltam a belvárosba, és próbáltam meg összeszámolni, lefényképezni a még látható eredeti fakapukat. 10 alatt van a számuk, ezért is tartottam fontosnak, hogy ezt a kaput megőrizzem. Nyilván nem is volt kérdés, hogy megőrzöm, de igyekeztem olyan módon restaurálni a régi festékrétegek leégetésével, csiszolással, vasalatoknak a felújításával, zárszerkezet felújításával, és aztán a felületkezeléssel is, ami talán tartós állagvédelmet is nyújt ennek a kapunak, és hát bent is azért igyekeztem a házban az eredeti funkcióhoz, ez a lakásétterem funkcióhoz kapcsolódóan apróbb fejlesztéseket végezni, és az udvar az, ami egy nagy terepem, ahol nagyon szeretem a növényeket, kertrészletek gondozását, itt ez idejében nagyon szép állapotok voltak dacára egyébként a klimatikus viszonyoknak, vagy a nagy szárazságnak. Én azért odafigyeltem arra, hogy ezek a növények átvészeljék ezt a krízis időszakot, és hát remélem, hogy a jövő év tavaszától már valóban teljes pompájában lesz a kert. 5 éve építgettem a kertet, és talán most álltak be úgy a növények, bokrok, cserjék, rózsák, ami valóban egy nagyon, nagyon szép és hangulatos belső udvart fog eredményezni.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert kívánok.
3: Köszönöm én is a figyelmet.
1: Kedves hallgatóink, a Zempléni Fesztivál egyik helyszíne volt augusztusban a Barátszer lakásétterem Sátoralja Újhelyen, ahol Mácsai Pál volt a vendég. A színművész ezúttal nem egy szerepben, hanem önmagaként érkezett. Pályájáról, meghatározó élményeiről, a színházról, irodalomról és mindarról mesélt, ami közel áll hozzá. A kötetlen beszélgetésnek a lakásétterem meghitt hangulata adott különleges keretet, ahol a közönség nem csupán hallgatója, hanem részese is lehetett az estének. A programról Ringer Istvánnal, a lakásétterem tulajdonosával beszélgettünk. A riporter Jászter Beáta volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódis Attila. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Lukács evangéliuma 18. fejezetének első verséből hallgassuk meg. Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Bele lehet fáradni az imádságba? Meg lehet restülni? Igen, könnyen, ha nem figyelünk Urunkra. Amikor sok minden más elfoglal, lefoglalja a szívünket, akkor már nem úgy fordulunk hozzá, mint korábban. Jó újból és újból hozzájönni, hozzátérni, őt keresni, és a megtalálás örömével nála zörgetni, mint akik tudjuk, hogy mind, aki kér, az kap, és aki nála zörget, annak megnyittatik. Jézus Krisztus egy merész hasonlatot használ itt. Egy hamis bíró képe elevenedik meg előttünk. A hamis bíró mellett egy védtelen, elhagyott özvegyasszony az, aki megjelenik. Többen így fogalmaztak, és lehet, hiszen hasonlatról van szó, ez a védtelen, elhagyott özvegyasszonya gyülekezetet példázza. Minket. Sokszor érezzük védteleneknek magunkat. Sok idős ember elhagyottnak látja, érzi magát. Szükségünk van a bátorító szóra, hogy jöhetünk Istenünkhöz, és nála zörgethetünk. A koronavírus járvány idején bezárultak a templomok ajtajai, ellenben Isten ajtaja akkor is nyitva volt. Sok mindent megtiltottak már az anyaszentegyház életében. Volt-e olyan, hogy megtiltották az imádkozást, a könyörgést? Ha egy picit visszanézünk, akkor kimondhatjuk, hogy volt ilyen is. Perzsiában Dánielt beárulják az ő kortársai, de keresvén keresve hibát nem találnak benne, sem hanyagságot. Ezért irigyei olyan törvényt hozatnak és iratnak alá Dárius királlyal, hogy aki 30 napon belül bármiért könyörög a királyon kívül Istenhez, és nem a királyhoz imádkozik, azt az oroszlánok vermébe vessék. Ennek ellenére Dániel naponta 3-szor is könyörgött az Úrhoz. Bátorítson bennünket is az, hogy ennek az özvegyasszonynak a kitartó könyörgését Jézus ebben a példázatban elénk adja. Azt is látjuk a történetben, az Ószövetségiben, hogy Dánielt megmentette az Úr az oroszlánok karmából. És aztán jó dolga volt Dárius és Círus perzsa uralkodók uralkodás alatt. Milyen sokat jelent a kitartó imádság? Milyen sokat jelent, hogy én tudom, kihez imádkozom, és tudom, hogy ő figyel rám. Ő megment, és megoltalmaz. A mai ige magyarázat a Körös Tárkányban szolgáló Sebestyén László Ede lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Visegrádi négyek pozsonyi csúcs találkozójának legfontosabb témái az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter a találkozó előtt azt írta, fontos európai témákban egyeztetnek a pozsonyi várban a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök társaságában az unió soros elnöki tisztségét betöltő ír miniszterelnökkel. Örömét fejezte ki, hogy a kezdeményezésére ismét egységesen fellépő visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban, megkönnyítve ezzel a magyar érdekek hatékony képviseletét, fogalmazott a kormányfő. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki. A végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg, közölte a belügyminiszter a Kossuth Rádióban csütörtökön. Pósfai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, melyet a belügyi érdekegyeztető tanácson már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetményalap emelését és a különböző szintek közötti differenciálás lehetővé tevő pótlékok növelését is. A jelentős létszámhiánnyal küzdő települések régiók esetében alkalmaznák a preferált települési pótlékot is, melyre a jogszabály ugyan lehetőséget adott, de korábban senki nem használt, tette hozzá. A politikus ösztönözné az országon belüli mobilitást is, melyhez a szolgálati lakások és albérletek támogatási rendszerének áttekintésére van szükség. A belügyminiszter elmondta, a belügyi ágazatba már több mint 1000-en jelezték, hogy élnének a visszaszerelés lehetőségével, már 200-nál is többen visszatértek a rendőrséghez, tűzoltósághoz és büntetés végrehajtáshoz, és több száz kérelem elbírálása zajlik. Megtartotta évadnyitó társulati ülését a Miskolci Szimfonikus Zenekar. A Maestro bérlet idén is 8 különleges estével, a Capriccio nevet viselő sorozat pedig 4 koncerttel várja a komoly zene rajongóit. A zenepalotában idén is elindul a Gál Károly zenei esték sorozat. A programban a nagy klasszikusoktól az ősbemutatóig szerepelnek művek, míg a fellépők tekintetében ünnepelt és feltörekvő művészekkel is találkozhatunk. Mondta az októberben induló évadról Szászné Pónus Krisztina, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója. Augusztusban még országosan 0,7%-kal emelkedtek a lakbérek júliushoz képest, még éves összevetésben országosan 5%-os volt az emelkedés, de szeptemberre fékeződött a drágulás. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal ingatlan.com lakbérindexének csütörtökön közzétett legfrissebb adataiból. Az ingatlan.com adatai alapján azonban szeptember elején Budapesten 260 ezer forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy az albérletpiacon egyre több tényező akadályozza a drágulást. Az első lakásvásárlóknak egy évvel korábban elindított Otthon Start program a potenciális bérlők egy részét a saját lakás megvásárlása felé terelte. Ez egyben a befektetési célú lakásvásárlásokat is visszaveti, amivel hozzájárul a lakásárak emelkedésének lassulásához. A vidéki nagyvárosok közül Debrecenben 220 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat, míg Szegeden 200 ezer forint volt a medián bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhelyek közé tartozik Miskolc 125 ezer forintos albérleti díjjal.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borongós idő lesz, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északias szél. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken napközben 16 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Délkeleten lesz nyáriasabb az idő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Életet menthetett Hegedűs Gábor, a Magyar Református Szeretett Szolgálat mentőcsoportjának vezetője Debrecenben. Ő érkezett ugyanis meg társával leghamarabb egy súlyosan véző férfihez.
2: 10 percben kell valahogy életben tartanom a sérültet. Én azt gondolom, hogy olyan mennyiségű vért vesztett már addig is, hogy kritikus állapotba került volna, hogyha ez nem történik meg, ez az azonnali segítségnyújtás.
1: Aztán hallhatnak arról, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet nepáli partner szervezeteken keresztül segít a Sárlavina katasztrófával sújtott térség lakóinak. Vendégünk Szent Tamási István Tamás, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának projekt megvalósítási csoportvezetője lesz.
3: Biztonságos vízellátásnak a feltételét meg kell teremteni szivattyúkkal, víztisztító rendszerekkel. A higiénia az egy ilyen árvíz esetében mindig elsődleges jelentőségű, tehát továbbra is szükség az rövid középtávon higiéniai felszerelésekre, illetve az ezek használatával egyáltalán a higiéniai rendedekkel kapcsolatos képzésekre.
1: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Nagy valószínűség szerint, szó szerint életet mentett a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentőcsoportjának vezetője. Hegedűs Gábor otthon volt, amikor látta, hogy szinte a szomszédból érkezett egy riasztás. Ismerve Debrecent, azt is tudta, hogy mire a mentők a város széli helyszínre érnek, legalább 10 perc telik el, így jelezte megkezdításával a helyszínre vonulást. Egy súlyosan vérző férfit találtak a helyszínen, akinek nyomókötést tettek a sebére, majd sikerült a mentőknek stabil állapotban átadniuk a férfit. De mennyire lehet felkészülni szakmailag és érzelmileg egy ilyen helyzetre? És hogyan kezeli a családja, hogy egyik pillanatról a másikra egy veszélyes, életmentő helyzetben, vagy akár veszélyes helyzetben találhatja magát a szerettük? És milyen érzés valakinek megmenteni az életét? Hegedűs Gáborral, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentőcsoportjának vezetőjével beszélgetek. Megjelent a Szeretett Szolgálat Facebook oldalán egy történet, aminek ezúttal te vagy az egyik főszereplője. Ténylegesen életet mentettél, úgyhogy minden bizonnyal nem ez volt a következő 20 percre a terved, amikor ez megtörtént veled. Meséld el, hogy mind mentél keresztül.
2: Igen, ezt sokszor el szoktam mondani, először is üdvözlöm én is a hallgatókat, sokszor el szoktam mondani, hogy mi az óriási különbség egy külföldi misszió és a mindennapos mentések közt. A legfontosabb különbség a mentőszervezet tagjai részéről, hogy egy külföldi misszióban, amikor elindulunk, akkor tudjuk, hogy hova megyünk, van rá, nem tudom, 24 óránk felkészülni a repülőn, egy kicsit rákészülni erre az egészre. Tehát, hogy így van időnk felkészülni. A mindennapokban én azt gondolom, nem csak én vagyok, hanem tényleg Záhontól Szombathelyig az összes mentésben résztvevő ember, mentősök, tűzoltók, önkéntesek sem tudnak arra felkészülni, amikor érkezik egy riasztás, hogy pár percen belül mi fogja őket fogadni. Ezen a napon, amiről ugye beszélünk, itt én, ez nagyjából délután, nem tudom, 4-5 óra környéke lehetett, itthon voltam, Debrecen egy külső részére eső városrészben, ahol jött egy riasztás, ami arról szólt, hogy a szomszéd utcában egy ember nagyon súlyosan megmásta magát. Tudtam azt, hogy ugye debreceniként pontosan ismerve a várost, tudtam azt, hogy Debrecenben a Szoboszlói úton van a tűzoltóállomás, Böszörményi úton van a tűzoltóság, tehát tudtam azt, hogy én nagyjából egy perce vagyok a helyszíntől, és ez egy viszonylag fontos helyszín lesz, és nagyon fontos lesz az idő egy ilyen riasztásnál. Ahogy kiértem, egy idősebb úr volt a szobában, és nagyon-nagyon sok vért vesztett, nagyon mély vágás volt a lábán, a combján. Ezt hát felismerve ugye azonnal jelentettem az ügyeletre, hogy pontosan mivel is állok szembe, milyen szituáció van, ahogy lejelentettem, utána pedig azonnal megkezdtük egy nyomókötést csináltuk, és a mentők kiérkezéséig csillapítottuk a pérzést. Összefoglalva, mennyi történt ezen a délutánon, átlagosnak indult délutánon.
1: A többes szám oka az micsoda?
2: Ketten voltunk itt, ugye a kollégám addig ugye biztosította a helyszínt, előkészítette, várta a mentőket, beengedte őket, tehát hogy így emiatt volt.
1: Megérkeztek a mentők, akkor mi történt ilyenkor? Gondolom át kell adni a...
2: Ezt a mentőknek, ugye a mentőket tájékoztattam az addig, hogy miket csináltunk. Ugye fontos, hogy biztosítottuk a helyszínt, tehát hogy semmilyen olyan tárgy nem volt a környéken, ami bennünk valamilyen kárt okozhat, tehát hogy biztonságosak voltak a körülmények. Ahogy megérkeztek a mentők, ugye átbeszéltük a helyzetet, elmondtam, hogy mit csináltam, és folytatták a sokkal szakszerűbb ellátást.
1: Egy utolsó kérdés még a konkrét esethez. Te ilyenkor a konkrét esetben is kérdezem, de általánoságban is, ilyenkor tudsz valamit arról, akiről segítettél, hogy mi van vele? Tehát néhány nappal később te utána kérdezel, vagy jön egy SMS, hogy rendben van az illető, vagy az a helyszín, ahol nem tudom, valamilyen segítséget kell nyújtani, vagy egyszerűen folynak az események, és ilyenkor nem is tudja nyomon követni egy segítő, hogy az, akin éppen segített, az hogy van.
2: Én azt gondolom, hogy nem csak rám vonatkozik ez, hanem szintén mindenkinek, hogy akár mi is nagyon sok alkalommal segítkezünk, tehát a tavalyi évben 180 alkalommal vettünk részt segítségnyújtásban. Szerintem ezt valahogy lelkileg sem lenne, az én saját részemre mondom, én, amikor átadjuk a mentőknek, vagy átadjuk a helyszínt ugye az egyéb szakszolgálatoknak, mi a legjobb tudásunk alapján járunk el. Én azt gondolom, hogy ugye ez, és az utánunk levő egységek is pontosan ugyanígy tesznek. Nincs utánkövetésünk, lehet, hogy pont a saját lelki békénk miatt is, mert hogy mi szinte megnyugvással adjuk át, és ugye úgy, hogy mindent megteszünk, és nem akarunk esetlegesen arról tudni, hogy esetleg utána mégis jött valami komplikáció, és nem sikerült valami tökéletesen, úgyhogy ebben a szituációban sem tudjuk, hogy mi lehet. Annyit tudunk, hogy a mentők stabil állapotban szállították el, mert azt hallottam a forgalmazásban. De hogy utána mennyi idő a felépülése, vagy mindenféle ilyesmi, erről ezt nem tudom megmondani. Nem követjük.
1: Mennyire vagy te személy szerint felkészülve lelkileg, meg szakmailag ilyenfajta mentői beavatkozásra? Tehát, mint kutató-mentő csapat, én teljesen laikusként azt gondolnám, hogy ti sokkal inkább vagytok készen mondjuk egy kutyás keresésre, ugye, vagy tűzoltói, önkéntes tűzoltói feladatok ellátására. Ez meg inkább orvosi, mentőápolói képességeket kellett itt kamatoztatnod, amit nyilván egy civil embernek is adott esetben meg kell tenni, egy B-kategóriás jogosítványnál ott van az egészségügyi vizsga, tehát tudnunk kellene, hogy kell egy kötést megcsinálni, meg nem tudom, gerinc sérültet kihozni egy házból, tehát sokan tudunk ilyeneket elméletben, de neked ott ezt most élesben kellett tenni. Tehát erre a részére is úgy érzed, hogy kész vagy lelkileg és szakmailag?
2: Lelkileg azért vagyok kész, mert az a közel 1000 tárhelyszín, amin megjelentünk az elmúlt években, és a külföldi bevetések alapvetően ez a vonulási rutinunk, tehát hogy nem ijedünk meg, hogyha valamilyen extrém szituációval találkozunk. A szakmai felkészültség nekünk pontosan addig kell, nem is tudom, hogy fogalmazom, kihúznunk és életben tartanunk az embert bármivel, tehát akár egy fadarabbal, egy törölközővel, egy bármivel, amíg a szakszolgálatok nem érnek oda. Tehát a mi feladatunk ténylegesen egy laikus ember is pontosan meg tudja azt csinálni. Mi valamennyivel a képzéseink miatt többek vagyunk, akár egészségügyi ellátási szempontból, mint egy laikus ember, de az, hogy egy vérzéscsillapítás megcsináljunk alapvetően, ez, hogyha valaki ez lelkileg föl van arra készül, vagy ilyen látvány fogadja, akkor és átgondolja, hogy akkor hogy is tudok vérzést csillapítani, ezt meg fogja tudni csinálni. És még egyszer mondom, nem órákra kell készülni, mert hiszen hallom a forgalmazást, én adom le a forgalmazást, mentőt kérek, tehát tudom nagyon jól, hogy itt 10 percen belül mentőegység fog érkezni a helyszínre. Tehát lelkileg is tudom azt magamban, hogy nekem itt 10 percet kell kibekkelnem. Valahogy nem is tudom, hogy mondjam ezt szépen, de tényleg ezt kell mondjam, hogy 10 percben kell valahogy életben tartanom a sérültet.
1: És az itt most ebben az esetben kijelenthető, hogy ez a 10 perc az életmentéssel ért föl?
2: Én azt gondolom, hogy olyan mennyiségű vért vesztett már addig is, hogy kritikus állapotba került volna, hogyha ez nem történik meg, ez az azonnali segítségnyújtás.
1: Egy személyes kérdés. A családod hogyan viseli mindezt, hogy van egy átlagos hétköznap, és te a forgalmazásban hallod ezt az információt, és mész a szomszéd utcába életet menteni?
2: Igen, most, hogy beszélünk, itt van, ugye én itthon vagyok, és itt van velem szemben a párom, és én azt gondolom, hogy nekik is ez egy viszonylag, tehát nem egy egyszerű ezeket a dolgokat átélni. Ők is ugye látják, és ugye amikor gyorsan eldobom a kertészkedés közben a kiskapát, azért csak megkérdezik, hogy hova megyek, meg mindenféle ilyesmit, tehát a pár dolgot elmondok róla, ugye amit egy riasztásról lehet, de biztos vagyok benne, hogy bennük is ez egy felfokozott adrenalin azért előjön, mert hiszen nem tudják, hogy hova fogok menni, mikor jövök haza, és hogy akár testileg vagy lelkileg éppen érek-e haza.
1: Egy ilyen technikai kérdés, csak a kíváncsiságom, ezt hogyan képzeljük el, hogy van egy telefonod, egy ilyen vokitokiszerűséged, amin hallod ezeket a riasztásokat, vagy egy SMS-t kapsz, ez hogyan történik? Igen. Ez?
2: Mi egyes, azaz legmagasabb kategóriás önkéntes tűzoltóegység vagyunk, Ehhez ugye mindenféle vizsgát is kellett csinálni, és a technikai felszereltségünknek is megfelelőnek kell lenni. Emiatt ugye mi egy olyan helyzetben vagyunk, hogy többféle csatornán is megkapjuk azonnal azokat a riasztásokat, amiket a hivatásos egységek is. Ezt veszem úgy, hogy SMS-ben, e-mailben és egy applikációban. Emellett EDR rádióval is rendelkezünk, tehát azzal a hivatalos forgalmazási eszközzel, amivel ugye a magyar rendvédelmi szervek tartják a egymással, és ugye a központtal a kapcsolatot. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok formában megkapjuk azonnal a riasztást, pontosan ugyanabban a pillanatban, mint a mentők, tűzoltók és az egyéb szervek. És azonnal tudunk reagálni. Tehát ebben a konkrét esetben, mikor láttam, hogy itt van a szomszéd utcában, a rádió ugye nem volt nálam, csak ugye a telefon bepittyegett, és ugye láttam, azonnal a kocsiban volt a rádió, beültem az autóba, jeleztem a központ felé, hogy szakszóval érve megkezdtük a vonulásunkat a kárhelyszínre.
1: És ha valaki kedvet kapna ahhoz, hogy önkéntes tűzoltó vizsgát tegyen és csatlakozzon akár a ti csapatotokhoz, vagy máshova, akkor ezt mennyire javasolod, és mennyire rögös út ez?
2: Én nagyon-nagyon javaslom. Egy az, hogy egy nagyon jó csapatba fog kerülni, tehát tényleg ez egy baráti társaság, és a mentéseken kívül nagyon sokszor töltünk együtt nem mentési időt is. És ezek a pillanatok, tehát amikor tudunk rászorulóknak segíteni, az iszonyatosan felemelő érzés, és nagyon-nagyon javaslom mindenkinek, hogy ezt próbálja meg átélni, mert tényleg egy nagyon, nagyon felemelő és nagyon boldogító érzés másoknak segíteni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hegedűs Gábort, a Magyar Református Szeretetszolgálat kutató és mentőcsoportjának vezetőjét hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kárpátaljai közösség bizakodással tekint a magyar-ukrán megállapodás megvalósulására, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, a kárpátaljai református egyházkerület meghívására érkezett a hétvégén Beregszászra, ahol részt vett egy tanévnyitón, találkozott egyházi és civil szervezetek, pedagógusok és oktatási intézmények képviselőivel, nagycsaládosokat és rászorulókat segítő közösségek vezetőivel, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem vezetőivel is. A tanítvító bizonyította, hogy minden nehézség a háború ellenére is a közösség élni akar és reméli a békét, fogalmazott a miniszter hozzátéve, hogy a találkozások a párbeszéd fontosságát hangsúlyozták. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter elmondta, hogy a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a kárpátaljai közösség képviselőivel egyeztetve tovább folytassa a párbeszédet az ukrán vezetőkkel a magyar kisebbség jogainak teljes körű biztosítása érdekében. Elkezdődött a Dériné program 2026-27-es 7. évada, melynek részeként többek mellett 9 új bemutató, valamint több mint 4500 előadás, témanap és kulturális esemény valósul meg, közölték csütörtökön. A közlemény szerint a Dériné társulat 140 előadással készül az évadra, melyek között 3 új produkció is szerepel. Mint írták, a Vitéz László alprogram 100 témanappal, a Lázár Ervin program 3500 előadással, és mintegy 640 ezer gyermek elérésével a Ne bánts világ, láss, hallj, érts prevenciós programsorozat 40 témanappal, míg a Kultap alprogram 80 témanappal számol a 2026-27-es nevelési évre. Kiemelt érdeklődés tapasztalható, ahogy írták, a Vitéz László alprogram iránt. Több mint 230 jelentkezés érkezett az óvodáktól, így már a nevelési év témanapjaira is megvannak a jelentkezők, hívták fel a figyelmet. A tájékoztatás szerint az országjárás alprogram részeként 500 előadást, a Vándor Színház alprogramban 60 előadást terveznek az évadra. Az idei évadot a Dériné Fesztivál zárja 2027. júliusában, Sátoraljaújhelyen és a Zemplénben, írták a közleményben. A nyári ellenőrzések 16%-ában talált kifogásolni valót a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki, közölte a hatóság csütörtökön. A szakemberek 1500 ellenőrzést folytattak le a szakmai irányítás alá tartozó kormányhivatalokkal együtt. Az eredmények az előző évhez képest mérsékelt javulást mutatnak. A tapasztalatok ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy a higiénia, a nyomon követhetőség és a fogyasztói tájékoztatás továbbra is kiemelt figyelmet érdemel. A nyári akció során a szakemberek 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, 400 turisztikailag frekventált helyen működő vendéglátóhelyet, valamint több mint 300 fesztiválon üzemelő vendéglátóegységet ellenőriztek.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borongós idő lesz, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északias szél. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: ezerháromszáz ember hunyt el, és több mint 4000 embert még mindig eltűntként tartanak számon Nepálban az augusztus végi pusztító sárlavina miatt. Összesen 85000 ember életét érintette közvetlenül a katasztrófa, köztük 22000 gyermek szorul segítségre. Hidak, kórházak, iskolák és erőművek is elpusztultak. Az ökumenikus segélyszervezet gyűjtést hirdetett, hogy helyi partnerszervezeteken keresztül segítsék az azonnali kárelhárítást és a helyreállítást. A részletekről Szent Tamási István Tamás, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának projekt megvalósítási csoportvezetője számolt be az Európa Rádiónak.
2: És akkor a gyűjtés ténye előtt, ha egy gondolatot visszaléphetnénk, akkor hogyan zajlott ez az Ökumenikus Segélyszervezetnél, hogy gyűjtést hirdettek a Nepál és Tibet határán húzódó katasztrófa nyomán, tehát hogy jön az első hír, és ilyenkor már összedugják a fejüket, hogy tudunk-e mi is segíteni? Hogy hogyan születik még egy ilyen döntés?
3: Így van, abszolút így működik. Ugye 35 éves segélyszervezeti tapasztalattal megvannak a megfelelő eljárásrendjeink, technikáink arra, hogy folyamatosan figyeljük a világban történő eseményeket, és amennyiben egy ilyen fajsúlyú katasztrófa történik valahol a világban, akkor egy gyors reagálású csoport összeül, az információk cseréje az elindul, és ezek alapján ugye az információkat elemezve, a katasztrófa súlyáról, mértékéről meggyőződve, gyorsan döntést tudunk hozni arról, hogy hogyan reagáljunk erre a helyzetre, jelen esetben hogyan indítsunk szolidaritási akciót.
2: Mennyire látják súlyosnak egyébként ezt a katasztrófát? Tehát csak néhány számot ide teszünk, hogy komplett vízi erőműveket sodort el ez a villámárvíz, és konkrét hidakat az emberi áldozatokon túl, akkor már ez önmagában drámai, de hogyan ítélték meg, mennyire súlyos ez a katasztrófa?
3: Rendkívül súlyos. A helyi katasztrófából nagyon gyorsan egy egész országra, egy teljes Nepálra kiterjedő országos helyreállítási helyzet, katasztrófa alakult ki, és valóban a különböző hírcsatornákon, platformokon érkező képeket nézve, elemezve, igazániból sokkoló volt a földön keresztül zúduló hatalmas vízfal tömege látványa. Azt hiszem, hogy ilyesmivel nem igazán szembesültünk mostanság, és ugye a katasztrófa figyelési tevékenységeinket elindítva próbáltunk megalapozott, igazolható számadatokat is összegyűjteni a katasztrófa mértékéről. Ezek a rombolás, a pusztítás mértéke miatt, illetve ugye az infrastruktúrát ért károk miatt egyébként egy ilyen helyzetben nagyon lassan érkeznek, gyakran ellentmondásosak. Mára azt látjuk, hogy körülbelül 1200-1300 ember veszítette életét a katasztrófában, több mint 4000 ember továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A katasztrófa egyébként, ami az életeket, a sorsokat illeti, 84-85 ezer ember, 19 ezernél több család életét érintette közvetlenül, közülük ugye 22 ezer gyermek az, aki például közvetlen segítségre szorul. De túl a személyes sorsokon a gazdaságot is rendkívüli kár érte, az élet feltételek, az élet lehetőség megteremtése szempontjából kiemelt jelentőségű mezőgazdaságot, például 1800 hektár termőterület pusztult el, több mint 7, majdnem 8000 tonna termés esik ki itt a következő időszakban, ami ugye hiányozni fog a lakosság ellátásában, az állatállomány, halastavak, és ahogy ön is említette, 12 vízi erőmű rongálódott meg, vagy pusztult el teljesen, utak, vasutak, hidak, emellett egészségügyi intézmények, oktatási intézmények, tehát az egész struktúra, infrastruktúra az rendkívüli mértékben károsodott. Még egy két számot, ugye pénzértékben kifejezve a helyreállításnak az értéket, az kb. 2,56 milliárd dollárra becsülik. Ebből az első 4 hónapban, tehát a korai helyreállítás szakaszában 52,6 millió dollár forrás szükséglet az, ami meghatározásra került.
2: És akkor az Ökumenikus Segély Szervezet ehhez szeretne hozzájárulni a maga forrásaival, illetve hát amit ugye majd az emberek adományoznak, a helyreállítást, vagy mi a cél, hova kerül majd az a támogatási összeg, amit Magyarországról küldenek?
3: Ugye említettem, hogy jelentős tapasztalattal rendelkezünk a hasonló szolidaritási akciók, gyűjtési akciók megvalósítása kapcsán. Ugye ez magában foglalja azt is, hogy kiterjedt nemzetközi hálózatoknak vagyunk a tagjai. Az Ökumenikus Segélyszervezet egy egyházi hátterű, elsősorban protestáns hátterű segélyszervezeteket, fejlesztő szervezeteket tömörítő világszervezet, az úgynevezett ACT Alliance tagja. Az ACT Alliance helyi partnereivel folyamatos kapcsolatban vagyunk, rajtuk keresztül ugye, szerzünk információt a katasztrófa mértékéről, hatásairól, illetve a helyben jelentkező azonnali szükségletekről, illetve rövid és középtávú helyreállítási szükségletekről. Ezek a szervezetek, csak néhányat említek, ugye a Lutheran World Federation, vagy a Danish Church Aid egy úgynevezett gyűjtési és segélyezési akciót Appealt hirdettek szeptember 3-án, és az Ökumenikus Segélyszervezet a magyar emberek szolidaritásának megnyilvánulásaként összegyűjtött forrásokat ebbe az Appealbe csatornázva be. Így vagyunk biztosak abban, hogy ezek az adományok ezek ellenőrzött módon, szakmailag megalapozott módon és hatékonyan hasznosulnak helyben.
2: És akkor mondjon a gyűjtésről még néhány gondolatot, hogyan lehet segíteni a gyűjtésüket, kiktől várnak segítséget, hogy látja, hogy mennyire érintette meg adományozói körüket ez a nepáli villámárvíz katasztrófa, és mennyire állnak önök, illetve hát az ott élő emberek mellé.
3: Örömmel tapasztaltuk, hogy ez a katasztrófa, ahogy az beszélgetés elején is említettük, ugye tényleg apokaliptikus léptékű volt, és ez igen megérintette a magyar lakosságot és a magyar emberek szívét, akik egyébként hasonló helyzetekben mindig is kifejezik a szolidaritásukat, hajlandóak támogatni az ilyen katasztrófák következtében szerencsétlen nehéz sorsú embereket, közösségeket. Tehát jelenleg is ugye ezt tapasztaljuk. Nagy az érdeklődés a segélyszervezet szolidaritási akciója iránt, amelyet egyébként rögtön a katasztrófa, tehát még aznap meghirdettünk. A segélyszervezet szolidaritási akciójával kapcsolatban információkat a segélyszervezet.hu, még ezetek nélkül, honlapon lehet találni. Itt rögtön a honlap tetején ugye megjelenik a felhívás a nepáli árvíz áldozatainak a támogatására, és néhány kattintással, akár online, akár banki átutalással is tudják támogatni, ugye tudja támogatni a lakosság a szolidaritási akciót. Emellett számítunk természetesen a magyar cégek, vállalatok segítségére is, külön vállalati kapcsolattartó csoportunk működik, akik ugye a vállalati adományokat, felajánlásokat fogadják és koordinálják.
2: Nagyságrendileg elmondható, hogy a lakossági felajánlások meg a céges felajánlások összértéke most kb. Hol tart?
3: Ez most jelenleg 2 millió forint környékén tart. Nagyon örülnénk, hogyha ez természetesen több tudna lenni, hiszen ahogy említettem, óriási szükség van a segítségre jelenleg Nepálban.
2: És meddig tervezik a gyűjtés ablakát nyitva hagyni?
3: Hát ezt még biztosan nyitva hagyjuk pár hétig, attól függően, hogy látjuk az adományozási kedv, illetve a trendek változását. Mindenképpen azt gondoljuk, hogy ez a téma már csak amiatt is, mert a klímaváltozás következtében azért egy elég sötét jövőt, elég sötét forgatókönyvet vetít előre azzal kapcsolatban, hogy mire számíthatunk. Szóval ez még sokáig a felszínen marad, sokáig fognak róla beszélni szakértők, és emiatt számítunk arra, hogy ez egy elhúzódó gyűjtés tud lenni.
2: És akkor így, hogy most már értjük, hogy milyen partnereken keresztül tudnak segíteni, azt mondja még el, legyen kedves, hogy milyen szükségleteket látnak Nepálban, és mire fordítható, vagy mire fordítódik majd az a támogatás, ami Magyarországról is eljuthat Nepálba.
3: Nagyon köszönöm ezt a kérdést, ez igazániból a segítségünknek a lényege, hiszen úgy akarunk segíteni, és ez egy humanitárius alapelv, ahogy a helyi közösségnek, az érintetteknek a leg relevánsabb, azokat a területeket akarik támogatni, ahol a legnagyobb szükségletek jelentkeznek. Alapvetően a szükségleteket két csoportra oszthatjuk. Az első csoportba tartoznak ugye az életfeltételek biztosításához kapcsolódó azonnali szükségletek. Tehát itt például élelmiszeradományokra, tiszta ivóvíz osztására, ideiglenes szálláshelyek és az ezekhez szükséges felszerelések biztosítására, illetve higiéniai tisztálkodó és tisztítószerek biztosítására kell gondolni. A szükségletek egy másik csoportja, a korai újraépítés, az élet újraindítása, stabilizáció köré csoportosul. Itt arra kell gondolni, hogy a biztonságos vízellátásnak a feltételét meg kell teremteni szivattyúkkal, víztisztító rendszerekkel. Ja, a higiénia az egy ilyen árvíz esetében mindig elsődleges jelentőségű, tehát továbbra is szükség az rövid középtávon higiéniai felszerelésekre, illetve az ezek használatával egyáltalán a higiéniai rendszerekkel kapcsolatos képzésekre. Helyre kell állítani a jövedelemszerzési lehetőségeket. Ugye az elpusztult mezőgazdasági területek újra termővétételéhez szükséges eszközök, anyagokra van szükség, újjá kell építeni, el kell indítani a helyi piacokat. Ezekhez esetleg készpénzre is szükség van. Hát azok számára, akik az újjáépítési munkálatokba bekapcsolódnak, ugye munkáért készpénz programok keretében készpénz kerül átadásra. Természetesen ugye egy ilyen katasztrófa esetében a legkiszolgáltatottabbak, a legkisebbek, a gyerekek, a diákok, ugye az oktatási szolgáltatásoknak az újjáindítására rendkívül nagy szükség van védett körülmények között, ugye az élet normális kerékvágásába visszatérve stabilitást megtapasztalva tudjanak a gyermekek kilábalni ebből a helyzetből. Itt ideiglenes tanítóközpont vagy tanulóközpontoknak a létrehozására kerül majd sor. Önkéntes tanároknak a bevonására, taneszközöknek a biztosítására a tanulók számára. És nem szabad megkövetkezni arról, hogy egy ilyen katasztrófa nagyon sokakat tesz kiszolgáltatottá, védtelenné szociális szempontból, tehát olyan pszichoszociális támogatási programok indítására van szükség, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az érintettek a megfelelő szakmai segítséget kapják, akár szociális, akár pszichológiai téren, illetve biztosítva legyen az, hogy nem állnak kiszolgáltatottá gazdasági kizsákmányolás, akár szexuális kizsákmányolás áldozataivá. És végül, ami fontos, hogy a hosszú távon előre tekintve a katasztrófa kockázatok csökkentése is, ugye a szükségletek, illetve a természetprogramok fókuszában van itt korai előrejelző rendszerek kiépítéséről, képzésekről, illetve a helyi katasztrófa védelmi és elhárítási kapacitások megerősítéséről van szó, ezekre kell gondolni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szent Tamási István Tamást, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának projekt megvalósítási csoportvezetőjét hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
4: Tudom, nem egy

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 8 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megújul a Debreceni Egyetem központi épülete előtti park. A műemléki francia kert felújításakor a lakossági véleményeket is figyelembe veszik, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben azt írták, a témában tartott egyeztetésen a résztvevők egyetértettek abban, hogy az átalakuló térnek meg kell őriznie a műemléki francia kert jellegét. Ugyanakkor meg kell felelni a klímaváltozás okozta kihívásoknak és a modern kor igényeinek. A találkozón Bács Zoltán rektor felidézte, hogy az intézmény nyár elején kérdőívben kérte ki a városlakók véleményét, mivel az egyetemtér felújításáról szóló hírek jelentős érdeklődést váltottak ki. A kitöltők nagy többsége egyetértett abban, hogy szükség van a felújításra, a tér járhatóbbá tételére, a zöld felületek nagyságának növelésére, illetve a klimatikus viszonyokhoz igazodva a kánikula idején is használható árnyékos részek bővítésére. Ugyanakkor sokan elvetették a medencetér megnövelésének lehetőségét, ismertették. A felmérés rámutatott, hogy a lakosság olyan egyetemteret szeretne, mely megtartva a műemlék jellegét, nagy zöld felületet és megfelelő árnyas ligetes pihenőkertet kínál az arra járóknak Debrecenben. Felvetették egy formára nyírt platánfasor telepítését is a tér déli részén, de szóba került a tér kulturális, családi, közösségi célú használatának kibővítése, és megvizsgálják a korábbi koncepciótervekben szereplő térzenének helyet adó zenepavilon vagy színpad kialakításának a lehetőségét is, jelezte a Debreceni Egyetem sajtóközpontja. Csülkös pálinkás napot rendeznek 10-szer most szombaton a Boldogkői várban. Középkori hagyományőrző programokkal, párbajokkal, lovas bemutatóval, jelmezes tárlatvezetésekkel, valamint pálinka és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat. A vendégek többek között 14. századi lovagi párbajokat és nehéz páncélos lovas bemutatót láthatnak, míg a jelmezes tárlatvezetések az anzsúkori Magyarország világát és a vár történetét idézik meg. Az érdeklődő középkori fegyvereket és páncélokat is kézbe vehetnek. A rendezvény egyik látványossága a Pestis doktor bemutatója, emellett mesterségbemutató, középkori ügyességi játékok és apród avatás is színesíti a programot. A gasztronómia és a pálinkák kedvelőit pálinka bár várja a Sziklaösvényen, ahol a kóstolás mellett pálinka felismerő versenyt is rendeznek Boldogkőváralján. A vár alatti étteremben pedig különféle sült csülkökkel várják a vendégeket. A tűzoltók befejezték az utómunkálatokat Egyek külterületén a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki a nádas, cseri és bokros, bozótos terület, közölte a katasztrófa védelem csütörtök reggel. Azt írták, szerda késő estére úgy tűnt megszűnnek az izzások is, ám az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak. A munkát nehezítette a terület tagoltsága. Az egységek csütörtök kora reggelre oltották el a tüzet és fejezték be az utómunkálatokat. A jelenlegi becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban, áll a közleményben. Meleg rekordok dőltek meg szerdán az érkező melegfront előtt, megdőlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord, valamint délután a 98 éves fővárosi melegrekord is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján. Tatabánya Dózsakert állomáson hajnalban új országos melegrekord született, az itt mért 22,1 fok, alig 0,3 fokkal haladta meg a korábbi, majdnem 22 fokos rekordot, melyet még 1946-ban Orosházán mértek. Szerda délutánra már igazi nyári hőség volt, a csúcshőmérsékletek jellemzően 30 fok felett alakultak, Újpesten a legmelegebb órákban majdnem 35 fokot regisztráltak. Miskolcon, Nyíregyházán és Debrecenben 32-33 fok volt szerdán, miközben hajnalban 10-12 fokot mértek.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borongós idő lesz, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északias szél. Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken napközben 16 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten lesz nyáriasabb az idő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Az Európa Rádió családban maradt című magazin műsorát hallják. Köszöntöm Önöket, Kisnéveres Viktória vagyok. Ebben az órában a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda intézményébe látogatunk el. Beszélgetésünk műsorunk elején Hegyesi Károly főigazgatórat köszöntöm, áldás békesség.
2: Áldás békesség, én is köszöntöm az Európa Rádiónak a hallgatóit.
1: Megkezdődött a 2026-27-es tanév. Azt szeretném kérni főigazgató úrtól, hogy itt egy tanév kezdetén azokat a tudnivalókat, gondolatokat ossza meg velünk, amelyet a tanévnyitó istentiszteleten, illetve a tanévnek az első napjaiban megfogalmazódtak, hogyan indult ez a tanév.
2: Tehát, ha jogszabályilag nézzük, a tanévrendje úgy határozza meg, hogy a 2026-27-es tanév az 2026. szeptember 1-én kezdődik, de hát aki pedagógiában dolgozik, az tudja nagyon jól, hogy ez egy hosszabb előkészítő folyamat után kezdjük meg a tanévet. Tehát itt már a nyári időszakban elkezdődtek azok a felújítások, tanteremfestések, konyhafelújítás, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy egy ízléses és tényleg jól felkészült infrastruktúra várja a pedagógusokat és a diákokat. A idei tanévben 15 osztályunkban 330 tanulót fogunk fogadni. Az óvodai csoportunkban, óvodai csoportjainkban 4 óvodai csoportról beszélünk, ott 106 óvodáskorú gyermeket fogunk az idei óvodai nevelési évben nevelni. Egy hosszú tanév elé nézünk, tehát azt látjuk, hogy a jogszabályi változások és a jogszabályi környezetnek a folyamatos alakulása a nyári időszakban is éreztette hatását. Ez már egy picit hozzá vagyunk szokva, hogy a nyári időszakban több olyan jogszabályi rendelet, módos törvény, tervezet is akár megjelenik, amelyek alapvetően befolyásolhatják egy-egy tanévnek a kezdetét. Itt is voltak olyan ajánlások, jogszabályok, amelyek alapvetően meghatározzák és meg fogják a későbbiekben is határozni egy-egy tanévnek a tervezését. Gondolok itt olyanra, hogy például a pedagógus teljesítményértékelés az most megszűnik az idei tanévben, vagy legalábbis átmenetileg felfüggesztésre került, de ami számunkra igazán fontos szülők és pedagógusok számára, hogy a minisztérium kiadott egy ajánlást, egy 14 pontból álló ajánlást, ezt főleg alsó tagozatra fogalmazták meg, amely azokat a javaslatokat tartalmazta, amivel kicsit gyermekközpontúbbá lehet tenni a oktatást az egyes intézményegységekben. Ez a 14 pont egyébként egészen új dolgokat azért nem tartalmazott, tehát azokat próbálták egy csokorba összeszedni, amik egyébként eddig is bevett gyakorlatok voltak az általános iskolák tekintetében, tehát ezt inkább egy ilyen ajánlásként tudjuk értelmezni. De nyilván ezek nagyon hasznosak, meg azért el kell gondolkodni az intézményeknek, hogy ebből mit tud adaptálni, és mit tud a tanítási órákra bevinni. A tanévnyitó ünnepségünket 2026. szeptember 1-én tartottuk meg a Miskolc Szirmai Református templomban. Ige hirdetésre nagy tiszteletű Szombati Dénes lelkipásztor urat kértük föl. Azért volt ez számunkra különleges alkalom, mert ezen a tanévnyitó ünnepi istentiszteleten az leendő első osztályosaink tettek egy esküt, ez a református hagyományainknak megfelelően zajlott. Évről évre ez egy olyan felemelő pillanat ennek a tanévnyitó ünnepségnek, ami a szülőket is ide vonzza erre az alkalomra. És tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon felemelő érzés volt látni azt, hogy ez a Szirmai Református templom, ez tele volt kisdiákokkal és tele volt szülőkkel.
1: Az idei tanévben hány kis elsős kezdte meg a tanévet?
2: 42 első osztályos kisdiákkal kezdjük meg az idei tanévet, és ez két első osztályt jelent. Ez egy olyan létszám, amivel egyébként előzetesen nem terveztünk, tehát ez egy picit azért a vállalkozásainkon fölül van. Jó reménységgel tekintünk az idei tanévre is, tehát itt is 2026-27-es tanévben is két első osztályjal tervezünk, és valami hasonló tanulói létszámmal. Nagyon érdekes a tanulóknak az összetétele. Ugye mag az alapvetően a Szirmai Református óvodából kerül ki, tehát az mondhatom, hogy egy ilyen egyenes út a Szirmai Református óvodából a Szirmai Református Általános Iskola. Ez körülbelül a felvett gyerekeknek a felét adja.

0: és a másik része a gyerekeknek pedig a környező településekről érkezik. Martin-Kertvárosból nagyon sokan jönnek, de akár Bükk-Aranyos irányából, vagy Máj irányából is érkeznek hozzánk tanulók, tehát nagyon széles az a kör, az a paletta, ahonnan hozzánk érkeznek diákok.
1: Itt a tanórák mellett mik azok a programok, amelyek az év folyamán várják a diákokat, így akárhogyha egy picit az ünnepekre is előre tekintünk, illetve a mindennapokban azok a területek, amelyek szakkörök vagy egyéb formában heti munkarendet alakítják.
0: Tehát először is az a kezdeném, hogy egy református intézmény vagyunk, és azért a keretet azért ez adja meg, tehát ez a református hitélet, ez jelen van, nagyon markánsan, és szeretnénk ezt a üzenetet, ezt az evangéliumot a családokhoz is eljuttatni, a szeretetre alapozva és a szeretet nyelvén. Szeretnénk őket minél sűrűbben és minél többször elérni, akár olyan formában is, hogy intézményi szinten szervezünk olyan programokat, ahol a családokat is várjuk, és nem csak a gyermekeket, és rögtön szeptember végén lesz egy ilyen családi napunk. Ez egy péntek délutáni időpont, amikor sportfoglalkozásokkal, családi versenyekkel, a színművészetes tanulóinknak a fellépésével, zeneművészetes tanulóknak az előadásával színesített programsorozat fogja várni a szülőket. Ez már hagyomány nálunk, hogy ezt szeptember végén megtartjuk ezt a programot. Új elemként most bekerült az idei tanévben ez a Diákok Hangja nevezetű program, amiről talán annyit érdemes tudni, hogy az eddigiekben ilyen nem volt. Tehát ez most az a kormányzatnak a kezdeményezése, hogy a diákok is markánsan alakítsanak véleményt, formáljanak véleményt a intézménynek a működésével kapcsolatban, tegyenek javaslatokat. Ezt próbáljuk megszervezni az idei évben. Ez szintén a szeptember és az október hónapoknak az egyik kiemelt fontos feladata lesz. Szeretnénk elindítani egy múzeumpedagógiai foglalkozássorozatot. Itt a Herman Otto múzeummal szeretnénk együttműködni és kooperálni, és minél több diákot elvinni ezekre a foglalkozásokra. Évek óta zajlik egy olyan programsorozat az intézményben, ami a Filharmónia koncertsorozat. Ennek keretében évente 3 alkalommal érkeznek hozzánk zenei előadók, akik itt a iskola közösségének tartanak koncerteket. Óriási sikere van ezeknek, és reméljük, hogy az idei évben sem lesz ez másként. A mi nagy versenyünk, nagy kihívásunk minden évben az az országos környezetismeret, környezetvédelem csapatverseny. Ez már lassan a 30. alkalom lesz, hogy megszervezzük. Nagyon sok református iskola csatlakozik hozzá, de ez egy országos, nagy kiterjedésű verseny. Dunántúról is rengetegen jelentkeznek. Tavalyi évben közel 800 kisdiák csatlakozott ehhez a versenyhez. Ennek az országos döntőjét fogjuk lebonyolítani 2027 májusában. Ennek a versenynek 3 írásbeli fordulója van, tehát ezeknek az előkészítése, kiértékelése, a fordulók eredményeinek az eljuttatása az egyes partnerintézményekhez, partneriskoláknak. Ez egy nagyon komoly kihívás és nagyon komoly feladat. Ezt szeretnénk minél színvonalasabban megszervezni, ezt a versenyt. A ünnepekkel kapcsolatosan itt megint ugye kicsit visszakanyarodhatunk, akkor a református ünnepek, egyházi ünnepek, amelyek ugye adják az alapját annak a hitéletnek is, amely egyébként az intézmény falai között zajlik. Tehát az adventi időszak, a reformáció napja, húsvéti ünnepkör, tehát ezek mind azok az alkalmak, amikor az intézménynek a közössége átmegy a református templomba, együtt vagyunk, együtt tudunk elcsendesedni, illetve ezeken a napokon csendes napot is tartunk, tehát ez azt jelenti, hogy itt igazából tanítás effektíve nem nagyon van, hanem megpróbálunk egy kicsit elcsendesedni, kicsit magunkba fordulni, és azokat a lelki dolgokat megélni közösen, amik igazából közösségé kovácsolnak egy ilyen iskolát.
1: Még hogyha az iskolai hitéletről szólhatunk, hogy a mindennapokban ilyen formában hogyan kapnak lelki támogatást a diákok, a pedagógusok, vagy akár a szülők is, ugye, akik részesei az intézmény életének, illetve ha szólhatunk arról, hogy más református intézménnyel milyen kapcsolatokat ápolnak az év folyamán.
0: Kezdem akkor az elején, ugye itt a hitélettel kapcsolatban, gyakorlatilag ez egy évek óta bevett protokoll szerint haladunk, fogalmazhatok így, és ez a protokoll, ezt tulajdonképpen merít a református hagyományokból, a több száz éves református hagyományokból, de azért nyilván fűszerezzük azokkal a helyi sajátosságokkal, ami itt Szérmán ezt különösen szérmai intézmény specifikussá tudja tenni ezt a hitéletet. A református hagyományoknak megfelelően minden héten hétfőn egy hétkezdő istentisztelettel kezdünk. Ezt, ha egy kicsit próbáltam ugye itt említeni, hogy szirma specifikus a történet, akkor nálunk az a különlegessége, hogy ezt mi két részre bontottuk, külön alsó és külön felső tagozatban vannak ezek az istentiszteletek megszervezve, van egy főállású intézményi lelkészünk, Viktor János ném, őt az itteni kis diákok Mumó néninek hívják, és a Mumó néni egy nagyon fontos része ennek a szirmai intézménynek, ő egyrészt ugye egy lelki gondozója is ennek az intézménynek, azon kívül ugye hittanórákat is tart, és van egy saját terme, a saját termében pedig azokat a kisdiákokat, vagy akár szülőket is szívesen látja, akik valamilyen problémával, valamilyen aktuális helyzetben tanácsot szeretnének kérni tőle. Tehát ő egy igazán élő példája annak, hogy hogyan lehet egy ilyen intézmény lelkészi pozíciót úgy betölteni, hogy az többről is szóljon, mint arról, hogy itt tanórát tartok, és hétfőn egy istentiszteletet tartok. De természetesen ezek nagyon fontos alapjai a református ítéletünknek. Minden héten és a hét minden napján áhítattal kezdünk. A közös imádságok étkezés előtt a nap végén azok jellemzően ott vannak az osztályoknak a mindennapi életében. Bibliaköröket tartunk a munkaközösségeink számára, tehát itt a pedagógus munkaközösség számára, de hitéleti alkalmat tartunk például a technikai dolgozók számára, tehát egy konyhásnéni ugyanúgy hallja az Istennek az igéjét, mint ahogy egy pedagógus hallja az Istennek az igéjét, és ugyanez megtörténik az óvodai intézményegységben is, tehát egy nagyon élő, nagyon aktív közösség van itt Szirmán hitélet szempontjából, és nyilván aznek az egésznek a csúcsa az, amikor a közösség, amikor tekintsünk úgy erre az intézményre, mint tulajdonképpen egy ilyen gyülekezet, amikor a intézménynek a gyülekezete, ha fogalmazhatok így, akkor átvonul a szirmai református templomba is, ott az Isten házában adunk hálát azért, hogy együtt lehetünk. Ez nyilván főleg egyházi ünnepeken és nagyobb alkalmakon, mint például tanévnyitó vagy tanévzáró. Ezeken az alkalmakon tudunk ott lenni a szirmai református templomba. De azt is el kell, hogy mondjam, hogy a szirmai református templomnak a befogadó képessége az meglehetősen korlátozott, és azt például tapasztaltuk most az idei tanévnyitó ünnepségünkön is, hogy már nagyon-nagyon szűkösen fértünk el. Tehát hála az Istennek, én úgy gondolom, hogy itt növekedés van, és a növekedés az mindig generál egyfajta újraértelmezését, újragondolásának annak, hogy mit csinálunk és mit teszünk, és például a hitélet terén is úgy gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amiken érdemes lesz változtatni, és ezen közösen fogunk dolgozni. Tehát itt van egy olyan közösség, és ha már itt hitéletről beszélünk, akkor kifejezetten egy ilyen hitéleti munkacsoport, aminek az intézményi lelkész, az intézményvezető, az intézményegységvezető helyettes, a hitoktató, és itt nem csak a református hitoktatóról beszélek, de a katolikus és a görög katolikus hitoktatók is beletartoznak ebbe a munkacsoportba, amikor együtt tudunk gondolkodni közösen, és együtt tudunk új megoldási javaslatokat megfogalmazni egy-egy felmerülő problémára. Ez azt gondolom mindenféleképpen példaértékű, hogy ebben nagyon egységesek és konszenzusképesek vagyunk. Kérdésnek a másik része ugye arra vonatkozott, hogy milyen kapcsolataink vannak más református intézményekkel. Nagyon szoros és nagyon gyümölcsöző az az együttműködés, amit a többi oktatási intézménnyel együtt tudunk folytatni, együtt végzünk. Itt nem csak szakmai kapcsolatról beszélek, tehát a pedagógia nyilván az egy közös nyelv, és ebben egymásra talál két oktatási intézmény, de itt egymás munkájának a támogatása, a segítése, a jó gyakorlatoknak az átadása, az mind-mind szervesen hozzá kapcsolódik ehhez a munkához. Tehát egy lévai református gimnáziummal való kapcsolatunk, az már szinte évek óta mondhatom azt, hogy hagyomány, hogy hetedikeseink, nyolcadikosaink átmennek a lévai laborba, és akkor ott kísérleteznek. Az intézmény látogatások, a pedagógusoknak a meglátogatása, egymás szakmai rendezvényein való részvétel, az szinte bevett gyakorlat évről évre, és ugye nálunk is vannak olyan rendezvények, például novemberben lesz egy ilyen szakmai fórumunk, amit a Református Pedagógiai Intézettel közösen fogunk szervezni, ahol kifejezetten azokat a református tanítókat várjuk, akik érdeklődnek a Meixner módszer iránt, hiszen mi a Meixner módszernek az egyik bázisiskolája vagyunk. Első-második évfolyamon a Meixner módszert használjuk, és az nagyon népszerű ez a módszer, de nagyon munkaigényes is, tehát rengeteg olyan apró fogás van, amit érdemes elsajátítani tapasztaltabb pedagógusoktól, és itt hál' Istennek azért vannak tapasztalt pedagógusok, akik évtizedek óta foglalkoznak ezzel a módszerrel. Ezeket nagyon szívesen adjuk át más pedagógusoknak is. Erről fog szólni ez a novemberi alkalom. A másik ilyen kiemelt intézmény, akivel nagyon szoros együttműködésünk van, az a előbb említett Református Pedagógiai Intézet. Ők nem csak szakmailag támogatnak minket, hanem például az országos verseny kapcsán, amit ugye említettem, hogy van egy országos környezeti versenyünk. Évről évre az egyik fő támogatónk a Református Pedagógiai Intézet, szakmailag is és anyagilag is támogat minket ennek a versenynek a megszervezésében.
1: A tanév folyamán lehetőség szerint ugye különböző programokról, alkalmakról mi is szeretettel beszámolunk. Mai műsorunkat hamarosan a tanév első napjaihoz, heteihez kapcsolódóan folytatjuk alsós és felsős tanítóval, tanárral, és mostani beszélgetésünket arra szeretném kérni főigazgató urat, hogy a tanév igéjével zárja, hiszen már ennek is hagyománya van az intézményükben, ha jól tudom.
0: Ez minden tanévnek van egy olyan vezérigéje, ami tulajdonképpen egy útmutatást is ad nekünk, hogy a pedagógiai munkánk során mire kell odafigyelnünk. A idei évben a Róma 8-28-at választottuk, azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Ez az évnek a vezérigéje.
1: Ezzel a vezérigével zárjuk most a beszélgetést. Köszönöm szépen Hegyesi Károlynak, a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda főigazgatójának, hogy itt a 2026-27-es tanév elején beszélhettünk, és beszámolt azokról a tervekről, amelyek a következő hónapokban állnak önök előtt. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, és áldás békességet kívánok az Európa Rádió hallgatóinak.
2: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Kovácsné Molnár Krisztina tanítónővel beszélgetek a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda tanítójával, akinek az első évfolyamot kezdték meg a diákjait a 2026-27-es tanévben. Így beszélgetésünk elején hadd kérdezzem meg, hogy így az első napok után, itt az első hetekben milyen tapasztalatai vannak tanítónőnek, hogyan indult ez a tanév?
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Egyik első osztály sem indul könnyen, és ez most is így volt ebben a tanévben, de nyilván ennek a 6-8 hétnek el kell ahhoz telnie, hogy a gyerekek beszokjanak, és az óvodából való kilépés nehézségeit, azt természetesen mindig érezzük ezekben a napokban. Nagyon várjuk már azt az időszakot, amikor a gyerekek is megszokják, illetve megszoknak bennünket, és hát természetesen mi is megismerjük őket és az ő szüleiket. Úgyhogy nem mondom, hogy könnyű, de nagyon szép a hivatás, és nagyon szeretem ezt a munkát csinálni, úgyhogy én annyit tudok mondani, hogy a kezdeti nehézségek után biztos vagyok benne, hogy minden simán fog menni, és minden gördülékeny lesz.
1: Mi az, ami önt erre a pályára hívta, hogyha itt visszatekint a saját pályaválasztására?
2: Gyerekkorom óta óvónéni szerettem volna lenni egyébként, még általános iskolában is, aztán a szakközépiskola éveiben változtattam ezen a döntésemen. Akkor is gyerekekkel szerettem volna továbbra is foglalkozni, de szeretném őket tanítani az olvasás, írás és a számolásnak a szépségeire, úgyhogy már én a szakközépiskola idejében úgy döntöttem, hogy tanítónő szeretnék lenni. Nagyon vágytam erre a munkára, úgyhogy én nagyon céltudatos voltam ebből a szempontból, nagyon szerettem a gyerekeket, szerettem gyerekekkel foglalkozni, és nagyon vonzott igazából az a munka, illetve az a terület, hogy hogyan is kell ezeket a csöpségeket, akik az óviból kijönnek, megtanítani, olvasni, írni, számolni. Szerintem az egyik legszebb munka, és az a legszebb szakma ez, a miénk.
1: Itt akkor a szakma szépségét, hogy mi az, amiben ön is ezt megtalálta, illetve bizonyára sok pedagógus is hasonlóan gondolja, érzi mindezt, és azt is elárulta nekem tanítónő, hogy több mint 30 éve ezen a területen dolgozik. Mik esetleg azok a kihívások is, amelyek itt megemlíthetőek? Talán pont az elhangzottak, hogy így a gyermekeknek itt a kezdeti nehézségeken át segíteni?
2: Igen, nekem személy szerint ezt nyilván nem mindenki így mondja el, vagy nem mindenki így gondolja a kollégáim közül, de nekem személy szerint az átmenet a legnehezebb, az óvodából az iskolába való átmenet a legnehezebb. Talán ez a legnagyobb kihívás alsó tagozatos tanítóként, hogy hogyan tudjuk őket a legkönnyebben, a legnagyobb szeretettel átsegíteni ezen a nehéz időszakon.
1: Aminek ugye még most is a napjait éljük, élik talán, akik ugye elsősök. Azt sokszor halljuk, hogy az első pedagógus személye mennyire meghatározó egy gyermek életében. Talán egy picit ennek a súlyát is érzik önök ilyenkor?
2: Hogyne. Mindenképpen érezzük, természetesen. Ha én visszagondolok az első tanítónémre, én is emlékszem rá, felnőtt fejjel. Több mint 30 éves munka után. Úgyhogy biztos, hogy ezeknek a gyerekeknek is az életében ez óriási dolog lesz, hogy kik tanítják őket először, és emiatt is nagyon-nagyon fontos az a szeretet teljes közeg az ő számukra, illetve megteremteni azt a szeretet teljes közeget, amiben ők biztonságban érzik magukat, amiben megtanulják azokat a szabályokat idézőjelbe, amik az iskolában fontos, hogy megtanulják, illetve fontos az, hogy ők ezeket megtartsák és betartsák. Én annak a híve vagyok, hogy nagyon fontos, hogy legyenek keretek adva a gyerekeknek, legyenek szabályok adva a gyerekeknek, mert ezek azok, amik őket megvédik azoktól a nehézségektől, amik utána esetleg következhetnek a felsőbb években.
1: Ugye matematika, magyar, készségtantárgyak, nyelvoktatás, itt az első napokat mi jellemzi, mik azok a bevezető feladatok az ő számukra, amelyeket gyakoroltatnak talán, amellett, hogy ugye az iskolai életbe is belekóstolnak. Az első tanóráknak a menetéről picit konkrétabban, hogyha szólhatunk.
2: Igen, semmiképpen nem tudunk nekik 45 perces órát tartani az elején. Nagyon fontos, hogy észrevegyük az ő korlátaikat is, mert nyilván vannak. Elfáradnak, muszáj velük megállni, ki kell alakítani a tanórának azt a rendjét, amit az óvodában nem szoktak meg, mert nem voltak ilyen körülmények között. Nekik meg kell tanulni azt, hogy igyekezzenek a tanórát végigülni. Ahogy azt látjuk, hogy ők fáradnak, természetesen ezzel lazítunk egy kicsit. Megállunk, játszunk egy kicsit, éneklünk egy kicsit, mondókázunk. Az is nehéz nekik sokszor, hogy bejönnek az épületbe, és nem ismerik az épületet. Meg kell tanulni, mi hol van. És ez nem egy nap, hanem van, hogy hetek kérdése. Be kell, hogy szokjanak, meg kell, hogy tanulják azt a napi rendet, hogy az olyan rutinná váljon az ő számukra, hogy ne okozzon ez problémát. Nyilván különbözőek a gyerekek, különböző adottságokkal rendelkeznek, különböző helyekről jönnek, különböző óvodákból jönnek. És ennek is megvannak a nehézségei az első napokban, nem ismerik egymást. Emiatt is szoronghat néhány gyerek. Ki mellett ül, hogyha már ültetésről van szó esetleg, mert bár az első napokban azért még annyira nem szoktunk az ültetéssel foglalkozni, pont azért, hogy ők kényelmesebben érezzék magukat, meg hogy ne legyen nekik ezek az első napok túl szorongóak. Úgyhogy ezek a legnehezebbek nekik igazából szerintem, hogy kialakítani, megszokni az iskolának azt a rendjét, ami nálunk itt működik és bevált évek óta. A negyedikesekkel egyébként, hogy erről is beszélhetek egy kicsit, hát amikor az ember végigvisz egy osztályt 4 év alatt, akkor kialakít egy rendet és egy rendszert. És megtanulják ezek a gyerekek azt, hogy mi a fontos, hogy mit vár el a tanítónéni, és nagyon szépen meg is tanulják azt, hogy ennek megfelelően tanuljanak, ennek megfelelően vigyék az életüket az iskolában. Úgyhogy amikor az ember újra kezdi 4. osztály után az elsőt, az nekünk se könnyű, nekünk is újra kell kalibrálni magunkat a kicsikhez, de azt gondolom, hogy az első, tehát az előkészítő időszak, illetve a betanulós időszak után, ez körülbelül egy... Nálam ez mindig úgy volt, hogy azért novemberre ezt megszokták. Tehát novemberre kialakul az a rend az elsősöknél, amire szükségünk van ahhoz, hogy a tanulás az görülékenyebben tudjon haladni.
1: Ugye mondhatjuk azt is, hogy ez még az ismerkedés időszaka, nekik is a mindennapokkal, annak rutinjával, a kortársakkal, a pedagógusokkal, ugye azzal az élethelyzettel, ami most szeptember 1-től valósul meg az életükben. Itt a tanév első napjaiban, heteiben mik azok a módszerek, amelyekkel például a magyar nyelv oktatását megkezdik, hiszen említett ön is, hogy az írás-olvasás elsajátítása az természetesen mennyire fontos.
2: Igen. Én magyar nyelv és irodalmat tanítok az elsősöknek, ahol a Meixner módszerrel tanítjuk őket meg írni és olvasni. Ez az egyik legjobb módszer szerintem az elsősök számára, ahhoz, hogy megtanuljanak írni, olvasni. Ha azt látjuk, vagy azt látom, hogy valamelyik gyerek esetleg lemarad, vagy nem tudja a tanmenetnek a tempóját fölvenni, akkor természetesen ezt figyelembe vesszük, és első osztályban ez nagyon is fontos, hogy figyelembe vegyük a gyerekeknek a saját tempóját. A Meixner módszer nagyon jó egyébként, nagyon, én már 3. első osztályt tanítom ezzel a módszerrel megolvasni és írni. Általában évvégére minden gyerek megtanul írni és olvasni. De van olyan, aki már január végére, tehát körülbelül az első fél év végére már úgy tud olvasni, és olyan szövegértése is van, ami nagyon fontos lesz a továbbiakban. És itt nagyon-nagyon hangsúlyozom a szövegértést, hogy mennyire fontos a szövegértés a gyerekek számára ezt megtanulni, mert nagyon sokat hallom azt, hogy felsőbb évfolyamokkal mennyire komoly probléma van a gyerekek szövegértésével. Úgyhogy én erre nagyon nagy hangsúlyt fordítok, hogy a szövegértésük jó legyen, és hogy megszerettessük velük az olvasást ebben a kütyűs világban, ami bizony-bizony elviszi sajnos az ő figyelmüket egy teljesen más irányba, és ezért én alsó tagozaton nagyon fontos dolognak tartom az olvasásnak a megszerettetését. Ezért erre nekem külön módszereim is vannak, külön praktikáim, amit úgy tűnik az elmúlt években sikerült megtanítani őket, illetve megszerettetni velük az olvasást. Minden osztályomban kialakítottunk hátul egy kis könyvtárat, és a délutáni napközis időszakban, amikor ők végeznek a házi feladattal, akkor szabadon bármelyik könyvet elővehetik. És nagyon nagy hatással vannak egymásra a gyerekek, és mivel itt az iskolában nem lehet, ugye, és nem is veszük elő a telefonokat, ugye első-másodikban nincs is még nekik, de harmadik-negyedikben azért előfordul, hogy náluk van, de ezeket nem adjuk oda nekik, hanem azt az időszakot, amikor ők már a szabad idejükkel rendelkeznek, arra fordítjuk, hogy olvassanak. És igyekszem olyan könyveket hozni, illetve hozatni a gyerekekkel, ami érdekli őket. És ahogy látják egymástól, ahogy olvasnak, és rájönnek arra, hogy milyen érdekes is az a könyv, és megízlelik az olvasásnak a szépségét, érdekes látni azt rajtuk, hogy mennyire sokat változnak ilyen szempontból. És olyan gyerekek is, akik mondjuk első-másodikban még nem veszik elő a könyvet, harmadik-negyedikre eljutnak odáig, hogy csillogó szemekkel, örömmel mondják el nekem, hogy Kriszta néni, ezt a könyvet olvastam el egy hónap alatt. És ez nagy öröm számomra, mert úgy indíthatom őket felső tagozatba, hogy hát ha talán egy kicsit hozzátettem ahhoz, hogy megszerettessem velük az olvasást.
1: És hamarosan erről is szólunk, hogy az alsó tagozatból felső tagozatba átlépés mit jelent egy gyermek életében. Most még ha egy olyan záró kérdésem lehet tanítónőhöz, hogy azoknak a szülőknek, akiknek az első osztályt kezdték meg idén a gyermekeik tanulmányaik tekintetében, mik azok a jó tanácsok, amelyeket a szívükre helyezne, és bizonyára itt az első szülő értekezleten ezt a saját osztályában meg is tette, hogyan segíthetik a szülők a mindennapokban a gyermekeiket e tekintetben?
2: Igen, sokszor a szülőket is nyugtatni kell, hogy nem kell félni és nem kell izgulni a kezdeti nehézségektől, mert azok a gyerekek, akik belépnek az iskola kapuján, nagyon hamar megtanulják az iskolai életet, hogyan kell élni. Nagyon ügyesek abban, hogy felvegyék a tempót az iskolában, és szoktam mondani a szülőknek, hogy nyugodtan, bátran engedjék őket el. Ne féljenek attól, hogy hogyan fogja magát ellátni, vagy elég lesz-e neki az napra tett étel, vagy bármi, mert pontosan az alsó tagozatnak az az egyik legnagyobb feladata, hogy önállóságra tanítsuk ezeket a gyerekeket. Úgyhogy én mindig azt szoktam nekik mondani, hogy engedjék őket el bátran, a másik pedig, amit szoktam tőlük kérni, az a támogatás, hogy mindenféleképpen próbáljunk meg együtt segíteni a gyerekeknek, együtt segíteni a gyereknek, hogy átviseli ezt a kezdeti nehéz időszakot, ami nyilván mindannyiunknak nehéz, a szülőnek is nehéz, a gyereknek is nehéz, meg a tanítónéninek is nehéz, de együttműködve mindenképpen sikerülni fog ezeknek a nehézségeknek a leküzdése.
1: Én is azt kívánom, hogy ez így legyen, és nagyon szép tanévet kívánok önöknek is. Kovácsné Molnár Krisztina tanítónőnek köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: Kedves hallgatóink, magazinunk folytatásában Orbánné Baksi Zsuzsannával, angol szakos tanárnővel beszélgetek. Zsuzsanna 5. osztályosok osztályfőnöke itt a 2026-27-es tanévben. Így a következő percekben elsősorban arról fogunk beszélgetni, hogy az alsó tagozatból felső tagozatba történő átlépés mit jelent, mit jelenthet egy gyermek életében, ezt hogyan látja ön, milyen tapasztalatai vannak így az idei tanévben, ugye itt az első napok tekintetében, illetve már nem először 5. osztályfőnök Zsuzsanna, ha jól gondolom, így ezért több tapasztalatról is beszélhetünk.
1: Áldás békesség! Az idei évben kaptam egy új 5. osztályt. Az a szerencsém, hogy ezeket a gyerekeket már tavaly is tanítottam, tehát ismertem őket. Viszont azt gondolom, hogy az 5-eseknek van a legnehezebb dolga. Tehát annyi sok változás van az életükben, hogy az 5. osztályt egy nagyon nehéz kihívásokkal teli évfolyamnak tartom. Láttam is az első napokban, hogy nagyon meg voltak szeppenve, ugye új tanárok, új tantárgyak, rengeteg könyv, mi marad otthon, mi nem marad otthon. Ezek a gyerekek egy kicsit meg voltak lepődve, és még azt gondolom, hogy még most is van, aki kicsit megrettenve jön, mert nem ismeri a tanárokat, nem ismeri a tantárgyakat, tehát mindenképpen nehézségekkel találják magukkal szembe, amiket segítenünk kell, hogy ezek kisimuljanak, ezek a nehézségek.
0: Bocsánat, hogy közbeszúlok, még mielőtt itt tovább beszélnénk erről, megemlíthetjük magukat, konkrétan azokat a tantárgyakat, amelyek most léptek be, vagy bizonyos új formában léptek be a gyermekek életébe?
1: Ami teljesen új számukra, az a történelem. Az angol nyelvet továbbra is tanulják, de eddig nem csoportbontásba tanulták, most képességei szerint van egy alapcsoport és egy emelcsoport, és matematikából is ugyanez van, tehát két csoportban tanulják, ami azért változás, mert a csoportok a két osztályból, tehát az évfolyamból tevődnek össze. Ezért egy új csoportban újra meg kell találniuk a helyüket egy új pedagógussal. Tehát a tantárgy marad, és minden más változik. Tehát a készségtárgyak azok ugyanúgy maradnak. A történelem mellett bejön még egy dráma. Ez egy egyórás tantárgy, ahol leginkább játszanak, önismereti feladatokat oldanak meg, csapatépítésre. Nagyon jó. Ugye van a hittanórájuk, tehát megmarad minden, a magyar, a természetismeret, a testnevelés, a matematika, az angol, és a történelem és a dráma az, ami új tantárgyként jelenik meg.
0: És itt akkor az első kérdést, hogyha folytatja a tanárnő, hogy itt az átmenet tekintetében az új tantárgyak megismerése mellett mik még azok a kihívások, amelyekkel itt együtt a mindennapokban elindították az idei tanévet is.
1: Kettő nagy csoportra osztanám azokat a nehézségeket, amivel az 5-esek, illetve a családok szembe találhatják magukat. Az egyik a személyi oldal. Ugye eddig általános alsó tagozatában egy-két tanítónénivel dolgoztak egész nap, néhány betanító tanárjuk volt, mondjuk angolból én hetente egy-két órát velük töltöttem, de a tanítónénik reggeltől délutánig valamelyik a kettő közül állandóan velük volt. Ők egy biztonságos pontot jelentettek a gyerekek életébe, tudták a szabályokat, tudták a rendet, megszokták egymást, ugye 4 éven keresztül ismerték egymást, és együtt töltöttek nagyon sok időt. Ez 5-kel ugye hirtelen megváltozik. Nagyon sok új tanár érkezett a gyerekek életébe, tehát nem új tantárgya, de mindenhová új tanár érkezett. 5-6 új tanárral találkoznak most már a gyerekek, akiknek mindenkinek más szabályrendszere van, mindenkinek más elvárásrendszere van, és ez jelentős nehézséget okoz nekik. Osztályfőnökként én az osztályomból vannak olyan tanulók, akiket nem tanítok angolból, tehát mi egyetlen egy osztályfőnöki órán találkozunk egy héten. Itt vagyok az iskolában, tehát megtalálnak, tudnak hozzám fordulni, szünetekben megyek hozzájuk, hogy megbeszéljük a problémákat, de nem vagyok velük reggeltől estig. És ez nagyon nagy nehézség neki ezem a gyerekek számára. A szülők számára is nehéz az, hogy több tanár tanítja a gyerekeket, mert ugye ezekkel a tanárokkal már csak fogadórán tudnak találkozni, vagy különböző programokon, tehát már nem ismerik ugyanúgy a tanárokat, mint a tanítónénéket ismerték. És ugye a tanároknak is gondot okoz a sok új gyerek, tehát mire megtanuljuk a nevüket, megismerjük őket, tudjuk, hogy kinek milyen problémája van, tehát ez mind a három oldalról szerintem ez az egyik nehézség. A másik, az pedig a tanulmányokban való változás. Ugye általános iskola alsó tagozatára az jellemző, hogy nagyon sok írásbeli feladatuk van, és nagyon kevés a szóbeli, a memoriter, tehát vannak, de nem annyira jelentős ezeknek a száma. Felső tagozatban például a történelemnél, a természetismeretnél, a magyarnál, tehát a szóbeliség is előtérbe kerül. Meg kell tanulni a gyerekeknek, hogy egy házi feladat nem csak abból tart, hogy megírjuk a házi feladatot, hanem bizony meg kell tanulni ezeket kívülről, vagy elmondani a tartalmat. Ez itt nehézséget okoz, mert nem tanulták még meg a gyerekek, hogy ezeket a tantárgyakat hogy kell tanulni.
0: Akkor bizonyára ilyen tanulásmódszertanban is adnak nekik segítséget.
1: A szeptemberi hónapban az a tervünk, hogy az EGYMI munkatársa mind a két osztályban egy tanulásmódszertani tréninget fog tartani. Ez körülbelül 4 órát legalább igénybe fog venni, ahol megtanítják, pont erre fognak fókuszálni, hogy kell kiemelni a lényeget, hogy kell elmondani ezeket a dolgokat, mármint egy megtanultan anyagot. Mi tanárként is segítjük őket, tehát, hogy angolból a szótanulásra újra visszatérjünk, hogy kell ezeket megtanulni, ugye, hogy másképp kell leírni, másképp kell kimondani. Tehát mi is segítjük őket a tanórán, adunk nekik ötleteket és tippeket, és az átmeneti időszakban nagyon türelmesen várjuk, hogy beérik-e, vagy eljut-e hozzájuk az az információ, hogy kell ezeket megtanulni. A szülőknek is ez új feladatot ad, mert ugye sok szülő azt gondolja, hogy a gyerek 5-es nagy, egyedül önálló, meg tud mindent csinálni, felső tagozatos, hát ez nem így van, mert az 5-esek az leginkább még inkább 4-esek jelen pillanatban. Tehát a szülőnek is meg kell nézni, hogy elkészült-e a tanulószobán a házi feladat. Ki kell kérdezni, hogy mondja el, hogy a történelmet a saját szavaival, mert ez úgy fog fejlődni, hogyha gyakorolják. Annyit szeretnék még itt megemlíteni, hogy nagyon jónak tartom a tanulószobát, tehát azoknál a szülőknél, akik a délután folyamán tovább dolgoznak, és a gyereküknek a felügyelete nincsen megoldva, azoknak például nagyon jó, hogyha tanulószobások ezek a gyerekek, mert itt egy szaktanár vagy a szaktanár segít nekik, együtt vannak, tudnak játszani is, és ugyanakkor meg tudják csinálni a házi feladatot is.
0: Ugye most az iskolában beszélgetünk, és a gyermekek épp az udvaron játszanak, ugye szünet idején, a mozgás is ugye nagyon fontos, hogy a mindennapok részét képezze.
1: Tehát ugye mivel nagyon sok szellemi feladatot ró rájuk az 5. osztály, ezért feltétlenül fontos a mozgás. A gyerekeknek 5 testnevelés órájuk van egy héten, nagyon sok gyerek sportol emellett. Tehát vannak, akik focizni járnak, vannak, akik táncolni járnak, és ez leginkább délutáni elfoglaltság számukra, nagyon sok versenyzőnk is van, tehát nagyon próbálunk arra figyelni, hogy a szellemi és a testi fejlődésükre mindenképpen fókuszáljunk.
0: És itt még az előző válaszra picit visszautalva, talán ez egy ilyen örök kérdés, és bizonyára egyénre szabott is, vagy a családban a szülők is ugye érzik, hogy mi az a talán a folyamatosság elve alapján, ahogy a szakemberektől is szoktuk hallani, amikor a gyermeknek mind a tanulásban, mind pedig egyéb területen is ugye egyre nagyobb önállóságot adva, hogy megérezze a saját felelősségét, mégis támogassuk őket, hogy ennek azért megvan a folyamata, hogy idézőjelben, mikor engedjük el a kezüket.
1: Azt gondolom, hogy az 5. osztály még nem az az évfolyam, amikor el kell engedni a kezüket. Nagyon sokan elmondták itt az első napokban, hogy milyen félelmeik vannak, nem csak az iskolával kapcsolatban, hanem mondjuk a sötétbe félnek és ilyesmi. Tehát, hogy ezek a gyerekek még kicsik. El kell kezdenünk önállóságra tanítani őket, például, hogy a teljes bögréjüket, a iskola tejet kapnak most, hogy például mossák el. Tehát ezt nem kell egy szülőnek ellenőrizni minden nap, de mondjuk egy pénteken azért mégiscsak meg kell nézni, hogy néz ki ez a bögre. Tehát nem kell a szülőnek bepakolni, de ellenőrizni kell, hogy megvan-e még mindene. Hogy úgy jöjjön iskolába, hogy biztos arról, hogy nem kell azon aggódnia, hogy hiányzik mondjuk a felszerelése. Tehát a szülőnek azt gondolom, hogy mindenképpen egy ilyen supervisor feladata van otthon, tehát nem csak a tanulási, a megtanult anyagot kell megnéznie, hanem azt is, hogy vannak előkészítve, becsomagolva, megvan-e minden, be van-e pakolva. Ha nincs, akkor nem kell beszaladni és elhozni gyorsan, hogy otthon maradt egy tornazsák, hanem meg kell tanulnia, hogy ha otthon hagyod, akkor az otthon marad, és el kell mondani a tanárnéninek, hogy nem pakoltál be. Mi erre nagyon türelmesek vagyunk, és nagyon nincs retorzió itt az első körben, de például ezeket meg tudják tanulni. Vagy az, hogy a technika dobozba mit kell hozni másnapra, ezt meg kell jegyezni a gyerekeknek. Tehát szép lassacskán kell ezt az önállóságot. Nem kell rögtön azt mondani, hogy akkor most már egyedül járod haza, hanem hogyha eddig hozta a szülő, és a gyerek igényli, akkor nyugodtan hozza továbbra is. Tehát nem kell hirtelen nagyként kezelni, mert még nem az.
0: És ugye itt az évek alatt nagyon jól megismerték egymást a gyermekek, jó barátságok alakultak ki bizonyára. Hogy látja, hogy egy-egy osztályközösség az iskolai életnek a mindennapjaiba hogyan tud részt venni?
1: Tavalyhoz képest látok már a gyerekeken is változást, mert ugye beléptünk a kiskamasz korba, vagy van, aki már benne is van bőven. Vannak, akik az osztályon belül az osztály mókamestere szerepéért küzdenek, még mások mondjuk esetleg van valami adódott új problémájuk, és azokkal küzdenek. Tehát a gyerekeknek megint egymással kell találniuk, és megint meg kell találniuk a helyüket az osztályokban.
0: Itt talán azt is elmondhatjuk, hogy ebben az életkorban, akár egy nyári szünet alatt is, ugye, ami több mint két hónap, sokat változik egy gyermek személyisége?
1: Így van. Tehát, hogy a tavalyhoz képest én is észreveszem, hogy vannak olyanok, mondjuk testileg is látszik a változás. Tehát a fiúk közül van, aki borzasztó sokat nőtt. Vannak, akik hirtelen annyira megnyúltak, hogy nem tudnak mit kezdeni most a kezükkel, a lábukkal, tehát, hogy ilyen testi dolgokkal is szembe kell nézniük. Meg vannak, akiknek mondjuk félelmet okoz az, hogy tényleg ötödikes, hú, mit fog szólni a tanárnéni. Tehát újra meg kell találniuk önmagukat, és ebben mindenképpen segítségre szorulnak. Otthon is, tehát nagyon fontos, hogy a szülők próbálják, akármilyen fáradtak is a tanulásukra, a személy, tehát hogy beszélgessenek velük, el lehessen mondani, hogy mi volt az iskolában. De visszatérve a kérdésre, nagyon sok program van az iskolában, tehát vannak osztályprogramok is, mi ötödikben nagyon sokat próbálunk arra fókuszálni, hogy iskolán kívül is, tehát nem csak tanórákon találkozzunk, hanem hogy iskolán kívüli programokat is szervezünk nekik, hogy jobban összekovácsolódjunk, de például itt szeptemberben lesz egy családi nap, tehát ahol jöhetnek a szülők, találkozhatnak a kollégákkal is. Tehát nem csak fogadórán, hanem vannak különböző programok, amikor jöhetnek a szülők, beszélhetnek a kollégákkal, vagy a gyerekeknek, hogy sportnap, hogy egy másik közegben tudják megmutatni egymásnak, meg másnak is, hogy ők milyen ügyesek. Ezzel is motiváljuk őket, azt gondolom.
0: Mostani beszélgetésünk végén mik lennének azok a gondolatok, amelyet itt szeptemberben egy tanév kezdetén a gyermekek, a szülők, a családok szívére helyezne felső tagozatos tanárként?
1: Azt gondolom, hogy az a gyerek, aki örömmel jön iskolába, aki motiváltan érkezik iskolába, annak sokkal könnyebben megy a tanulás, mert jó kedvel fog neki, és ha jó kedvel kezdi a nehéz tantárgyakat, a matematikát, a történelmet, akkor hamarabb fog sikereket elérni benne. Tehát mindannyiunknak az a feladata, a tanároknak, a szülőknek, mindenkinek, hogy álljunk ezek mellé, a gyerekek mellé, segítsük őket, ahol szükséges, de csak ott, ahol szükséges, és próbáljuk a lelkesedésünket belevinni, hogy ez egy nagyon jó történet, hogy már ötödikesek, és minden erőnkkel azon legyünk, hogy segítsük nekik ezt az átmenetet.
0: Én nagyon jó tanévet kívánok önöknek, és köszönöm szépen a beszélgetést Orbáni Baksi Zsuzsanna angol szakos tanárnőnek.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola is óvodában készült összeállításunkat hallhatták. Ugye itt egy csengő is jelezte, hogy az intézményben beszélgettünk az elmúlt órában Hegyesi Károly főigazgatóval, Kovácsné Molnár Krisztina tanítónővel és Orbáni Baksi Zsuzsanna angol szakos tanárral. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak. Az Európa Rádió Családban Maradt című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől, viszont hallásra.
2: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották.

0: esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően. Óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki. A végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg, közölte a belügyminiszter a Kossuth Rádióban csütörtökön. Pósfai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, melyet a belügyi érdekegyeztető tanácson már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetmény alap emelését és a különböző szintek között differenciálást lehetővé tevő pótlékok növelését is. A jelentős létszámhiánnyal küzdő települések régiók esetében alkalmaznák a preferált települési pótlékot is, melyre a jogszabály ugyan lehetőséget adott, de korábban senki nem használtette hozzá. A politikus ösztönözné az országon belüli mobilitást is, melyhez a szolgálati lakások és albérletek támogatási rendszerének áttekintésére van szükség. A belügyminiszter elmondta, a belügyi ágazatba már több mint 1000-en jelezték, hogy élnének a visszaszerelés lehetőségével, már 200-nál is többen visszatértek a rendőrséghez, tűzoltósághoz és büntetés végrehajtáshoz, és több száz kérelem elbírálása zajlik. Elkezdődött a Dérini program 2026-27-es 7. évada, melynek részeként többek mellett 9 új bemutató, valamint több mint 4500 előadás, témanap és kulturális esemény valósul meg, közölték csütörtökön. A közlemény szerint a Dérini társulat 140 előadással készül az évadra, melyek között 3 új produkció is szerepel. Mint írták, a Vitéz László alprogram 100 témanappal, a Lázár Ervin program 3500 előadással, és mintegy 640 ezer gyermek elérésével a Ne bánts világ, láss, hallj, érts prevenciós programsorozat 40 témanappal, míg a Kultap alprogram 80 témanappal számol a 2026-27-es nevelési évre. Kiemelt érdeklődés tapasztalható, ahogy írták, a Vitéz László alprogram iránt. Több mint 230 jelentkezés érkezett az óvodáktól, így már a nevelési év témanapjaira is megvannak a jelentkezők, hívták fel a figyelmet. A tájékoztatás szerint az országjárás alprogram részeként 500 előadást, a Vándor Színház alprogramban 60 előadást terveznek az évadra. Az idei évadot a Dériné Fesztivál zárja 2027. júliusában, Sátoraljaújhelyen és a Zemplénben, írták a közleményben. Megtartotta évadnyitó társulati ülését a Miskolci Szimfonikus Zenekar. A Maestro bérlet idén is 8 különleges estével, a Capriccio nevet viselő sorozat pedig 4 koncerttel várja a komoly zene rajongóit. A zenepalotában idén is elindul a Gál Károly zenei esték sorozat. A programban a nagy klasszikusoktól az ősbemutatóig szerepelnek művek, míg a fellépők tekintetében ünnepelt és feltörekvő művészekkel is találkozhatunk, mondta az októberben induló évadról Szászné Pónus Krisztina, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója.
2: Igyekszünk mindig a kötelezettségeinket teljesíteni, és a közönség igényeinek megfelelni. Néha ez egy nagyon szűk mesdje, de azért az esetek többségében azért van némi mozgástér arra, hogy olyan legyen az az évad, hogy mindent, ami feladat, elvárás, illetve óhaj, azt teljesítsük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az elkövetkező évadunk is ennek a jegyében sikerült összeállítani. Kovács János, ő kiemelt ebben a tekintetben, ő tényleg olyan szinte, mint ha hazajárna, nagyon szeret, én úgy gondolom, hogy szereti ő is a zenekart, a zenekar kifejezetten nagyon kedveli őt mint karmestert, és én azt gondolom, hogy egy nagy generációnak egy utolsó képviselője. Nagyon örülök, hogy tud hozzánk jönni vezényelni még, ugye a fiatalabb kollégák közül Káli Gábor, illetve Hontvári Gábor. Vannak külföldről is fiatal karmesterek, akár ha az Alexandro Palumbót nézzük, aki aki egy nagyon energikus spanyol úriember. Nagyon örülök annak, hogy újra vendégül láthatjuk a Milánói Scalának a koncertmesterét, és nem csak ő az egyetlen ilyen nagymúltú együttes nagy neve, mert a bérlet indító hangversenyünkön is a bécsi filharmonikusoknak a koncertmesterre fog hegedülni. Tehát azt gondolom, hogy tényleg olyat tudunk itt Miskolcon biztosítani a közönségünknek, ami kellően színes, kellően tartalmas, kellően magas színvonalú, és én azt gondolom, hogy ezt a közönség is látja, érzi, hiszen az értékesítésünkben is ez látszik, ez tekint vissza, hogy szívesen jönnek a rendezvényeinkre.
1: Megújul a Debreceni Egyetem központi épülete előtti park. A műemléki francia kert felújításakor a lakossági véleményeket is figyelembe veszik, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben azt írták, a témában tartott egyeztetésen a résztvevők egyetértettek abban, hogy az átalakuló térnek meg kell őriznie a műemléki francia kert jellegét. Ugyanakkor meg kell felelni a klímaváltozás okozta kihívásoknak és a modern kor igényeinek. A találkozón Bács Zoltán rektor felidézte, hogy az intézmény nyár elején kérdőívben kérte ki a városlakók véleményét, mivel az egyetemtér felújításáról szóló hírek jelentős érdeklődést váltottak ki. A kitöltők nagy többsége egyetértett abban, hogy szükség van a felújításra, a tér járhatóbbá tételére, a zöld felületek nagyságának növelésére, illetve a klimatikus viszonyokhoz igazodva kánikula idején is használható árnyékos részek bővítésére. Ugyanakkor sokan elvetették a medencetér megnövelésének lehetőségét, ismertették. A felmérés rámutatott, hogy a lakosság olyan egyetemteret szeretne, mely megtartva a műemlék jellegét, nagy zöld felületet és megfelelő árnyas ligetes pihenőkertet kínál az arra járóknak Debrecenben. Felvetették egy formára nyírt platánfasor telepítését is a tér déli részén, de szóba került a tér kulturális, családi, közösségi célú használatának kibővítése, és megvizsgálják a korábbi koncepciótervekben szereplő térzenének helyet adó zenepavilon vagy színpad kialakításának a lehetőségét is, jelezte a Debreceni Egyetem sajtóközpontja. Csülkös pálinkás napot rendeznek 10-szer most szombaton a Boldogkői Várban. Középkori hagyományőrző programokkal, párbajokkal, lovas bemutatóval, jelmezes tárlatvezetésekkel, valamint pálinka és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat. A vendégek többek között 14. századi lovagi párbajokat és nehéz páncélos lovas bemutatót láthatnak, míg a jelmezes tárlatvezetések az Anjou-kori Magyarország világát és a vár történetét idézik meg. Az érdeklődő középkori fegyvereket és páncélokat is kézbe vehetnek. A rendezvény egyik látványossága a Pestis doktor bemutatója, emellett mesterségbemutatók, középkori ügyességi játékok és apród avatás is színesíti a programot. A gasztronómia és a pálinkák kedvelőit pálinka bár várja a Sziklaösvényen, ahol a kóstolás mellett pálinka felismerő versenyt is rendeznek Boldogkőváralján. A vár alatti étteremben pedig különféle sült csülkökkel várják a vendégeket. Augusztusban még országosan 0,7%-kal emelkedtek a lakbérek júliushoz képest, míg éves összevetésben országosan 5%-os volt az emelkedés, de szeptemberben

0: részét a saját lakás megvásárlása felé terelte. Ez egyben a befektetési célú lakásvásárlásokat is visszaveti, amivel hozzájárul a lakásárak emelkedésének lassulásához. A vidéki nagyvárosok közül Debrecenben 220 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat, míg Szegeden 200 ezer forint volt a medián bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhelyek közé tartozik Miskolc 125 ezer forintos albérleti díjjal. Tannévnyitó istentiszteletet tartottak a reformátusok Szikszóna napokban. A városközpontban lévő református templomban gyűltek össze az iskoláskorúak és szüleik, hogy eredményes évre kapjanak áldást az alkalmon. Szabó Pál lelkipásztor fontosnak érzi ezt az alkalmat.
1: Hát a saját gyerekeimen is látom, hogy szükség felhívni arra figyelmet, hogy ez egy lehetőség, hogy tanulhatunk. Nem mindenkinek adatik meg, még most se a világon, hogy tanulhat, meg történet végignézzük, akkor Magyarország történelmében sem mindenkinek adatott meg, hogy tanulhasson. Isten nem tiltott el a tudástól, hanem kifejezetten örül annak, hogyha az ismereteinket bővítjük, úgyhogy ne rossz ízzel menjenek, hanem a lehetőséget lássák meg, hogy gazdagodhat az életük. Ez helytől függ, tehát ahol van oktatási intézmény, ott mindenképp van egy tanévnyitó istentisztelet. Aztán, ahol gyülekezetben mondjuk nagyon kicsi település, már nincs iskola, nincsen gyerek, hát ott nem tudnak tartani. De mindenféleképpen szerintem itt a tanév elején valamilyen formában, imádságban, könyörgésben, áldásban szerintem minden istentiszteleten előjön ez, mert ez hangsúlyos dolog, most mindenkit érint. Az istentisztelet elején majd kihívjuk őket az úrasztalához, és szeretnénk egy áldást mondani, énekelni, könyörögni értük, felhívni a figyelmet, hogy milyen nagyszerű lehetőség tanulni, és reméljük, hogy együtt maradunk majd a tanév során.
0: Elektronikai hulladékot már nem lehet leadni az önkormányzati veszélyes hulladékgyűjtésen, mert egy friss döntés szerint a MOHU ezeket nem veszi át, közölte a főváros 9. kerületi polgármestere csütörtökön. Baranyi Krisztina szerint az indoklás az, hogy a későbbiekben új rendszert vezetnek be. Ennek az új rendszernek egyelőre nem látni a jeleit, írta a polgármester Facebook oldalán. Hozzátette azt is, nemhogy beleszólásuk, tudomásuk sem volt arról, hogy az évek óta jól működő gyakorlatot megszüntetik.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: lelki nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, jó estét kívánok! Fábián Gerő Marian vagyok, református beosztott lelkész Csengerből. Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 12. versétől a 17. verséig. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, atya megtagadta tőle, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Kedves testvérek! Ez a szakasz egy lelki ébresztő. A szerző olyan gyakorlati tanácsokat ad, amelyek megmenthetik a közösséget a széteséstől és az egyént a lelki kiégéstől. Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor a mindennapi terhek, a feladatok súlya és a bűn valósága maguk alá gyűrnek minket. A Szentírás a zsidókhoz írt levelében pontosan erről a lelki kimerültségről beszél, de nem hagy minket magunkra. Megoldásként református hitünk alapigazságait hirdeti meg nekünk, mint gyakorlati útmutatót a mindennapokra. A szerző azzal indít, hogy rázzuk fel magunkat. Erősítsük meg a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket. Ez a megszentelődés folyamatának a leírása. Nem maradhatunk passzívak abban a kegyelemben, amelyet Krisztustól kaptunk. Ha úgy érezzük, hogy az élet sűrűjében lelkileg elfáradtunk, nem kell megvárni, amíg teljesen összeroskadunk. Tisztázatlan élethelyzetek helyett törekedhetünk hitbeli engedelmességre. Amikor naponta igazodunk Isten igéjéhez, az egyenes ösvényhez. Ez az út azonban nem teljesítménytúra. Környezetünkben gyakran vannak olyanok, akik lemaradnak, akik lelkileg elgyengülnek. Amikor észrevesszük őket, nem szabad érzéketlenül félrefordítani a fejünket. Református egyházképünk lényege a szentek közössége. Felelősek vagyunk egymásért. Le kell lassítanunk a gyengékhez, hogy hordozzuk egymás terheit. Ahhoz, hogy ezen az úton hűséggel haladjunk, a békességre és a szent életre kell törekednünk. A békesség az embertársainkkal való viszonyt rendezi. A béke megteremtése aktív keresztény kötelesség. Nem várhatunk a másikra, nekünk kell megtennünk az első lépést, elengedve a sérelmeket Krisztus érdeméért. Ahogy a úrvacsorai közösségünk alkalmával is intjük magunkat, bocsássunk meg egymásnak, ahogyan Krisztus is megbocsátott minékünk. A szentség az Istennel való szövetséges kapcsolatunkat tartja tisztán. A világ felesleges zajától való elfordulás ez. Ahogy a rádiót is arra az adóra hangoljuk, amit hallgatni szeretnénk, úgy a lelkünket is rá kell hangolnunk az isteni frekvenciára, megválogatva azt, hogy mit engedünk be a gondolatainkba. A lelkünkben a világi behatások helyett az építő, tiszta ige kell, hogy visszhangozzon. Van azonban egy láthatatlan, rendkívül veszélyes akadály ezen az úton, amit a Biblia a keserűség gyökerének nevez. Ez a bűnös emberi természet egyik legtitkosabb formája. Kezdetben nem látszik, de ha sérelmeinket nem visszük Isten elé, és nem helyezzük az ő akarata alá, harag gyökeret ver a szívünkben. a keserű ember pedig fertőzi a környezetét. Cinizmusával, panaszkodásával rombolja a családi vagy gyülekezeti közösséget, és elfordul Isten megváltó kegyelmétől. Ezt a gyökeret naponta ki kell gyomlálnunk a szívünkből azáltal, hogy újra és újra elmélyülünk Isten nekünk ajándékozott, ingyen való kegyelmében. Végül az ige egy komoly figyelmeztetést is helyez elénk Ézsau történetével, aki a pillanatnyi örömök csapdájába esett. Ézsau egy tál lencséért, a pillanatnyi testi szükségletért cserébe eladta az első szülöttségi jogát, vagyis az isteni szövetség áldását és ígéreteit. Ez a mai kor emberére is igaz. Feláldozzuk a mulandó dolgokért a nekünk felkínált örökkévaló értékeket. Elcseréljük a házasság istenes szövetségét egy pillanatnyi vágyért, a becsületünket e világi előnyökért, vagy az igére imádságra szánt időt a modern világ gyors és üres pótlékaira. Ézsau később sírva kereste a bűnbánat útját, de az áldást már elveszítette. Arra emlékeztet az ige, hogy bár Isten kegyelme végtelen, a tetteinknek és a hűtlenségünknek megvannak a maguk súlyos, földi következményei. Vizsgáljuk hát meg magunkat. Keressük a békülést a környezetünkben. Tegyük le a hordozott keserűséget, és amikor legközelebb kísértésbe esnénk, kérdezzük meg magunktól, megéri? Megéri ez a mulandó dolog, hogy elcseréljem érte Isten szövetséges áldását és a Krisztusban kapott belső békességemet? Adjon az Úristen nekünk elég erőt, bölcsességet, hogy megtartsuk fogadalmunkat, és megmaradjunk a hitben. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kérünk, erősíts meg a mi lankadó kezeinket és roskadozó térdeinket, hogy megújuló erővel járhassunk a Te utadon. Adj a szívünkbe őszinte vágyat a békességre és a szent életre, hiszen tudjuk, hogy enélkül senki sem láthat meg téged. Óvd meg lelkünket, óvd meg a keserűség mérgező gyökerétől és attól a könnyelműségtől, amely a mulandó dolgokért elcserélné a te örök áldásodat. Segíts, hogy mindig hálás szívvel ragaszkodjunk a te kegyelmedhez, és életünk a te dicsőségedet hirdesse.

Reményik Sándor. Kegyelem. Először sírsz. Azután átkozódsz. Aztán imádkozol. Aztán megfeszített köröm szakadtig maradék erőd. Akarsz. Eget ostromló akarattal s a lehetetlenség konokfalán zúzod véresre koponyát. Azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak. Mindegy. Mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön szépen mosolyogva, hogy azt hiszed a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Szegény Johnny és Árnika. 5. fejezet, amelyben Ipi apacsról, a hírhet rablóról kiderül, hogy szerencsére nagyszerű gömbérzéke van. Szerencsére volt az udvari népség között egy öreg asszony, aki tudott a hétfejű tündérről. Tudod mit? Mondta Árnikának, menjetek el a hétfejű tündérhez. Ha senki más, akkor ő tud segíteni rajtatok. Hol lakik? Kérdezte Árnika. Azt bizony nem tudom, mondta az öreg asszony. Nem baj, majd megtaláljuk, mondta Johnny. Ha a világ másik végén lakik is, akkor is megtaláljuk. Nem sokat teketóriáztak, elbúcsúztak Östör királytól, el a főudvarmestertől, el az udvari főszámolnoktól, a királyi udvar aprajától, nagyjától, és elindultak. Az a jó, hogy éjjel-nappal tudunk menni, mondta Árnika. Már hogy tudnánk éjjel-nappal? Csodálkozott szegény Johnny, aludni is kell valamikor. Ó, hát abban nem lesz hiba, mondta Árnika. Reggeltől estig én leszek ember, te meg kacsa. A hónom alá csaplak és viszlek. Alhatsz közben, amennyit csak akarsz. Este meg cserélünk. Te csapsz a hónod alá, és viszel reggelig. Akkor meg én alszom. Így aztán egy percig sem kell vesztegetnünk az időt. Meglátod, hamar megtaláljuk a hétfejű tündért. Nagyon boldog volt szegény Johnny, hogy milyen okos mennyasszonya van. S mivel éppen beesteledett, Johnny lett az ember, Árnika a kacsa, szegény Johnny a hóna alá csapta Árnikát, és elindult. Persze volt ám annyi esze, hogy a százarcú boszorka nagy kerek erdejét messzire elkerülje. 7 nap, 7 éjjel mentek szakadatlan, s egy árva lélekkel sem találkoztak. Mit gondolsz, Árnika, jó felé megyünk? Aggodalmaskodott szegény Johnny. Ne félj, Johnny, mondta Árnika, ha nagyon akarjuk, megtaláljuk a hétfejű tündért. Nagyon akarják, ugye? Igen. És ha valaki valamit nagyon akar, az tényleg meg tudja csinálni? Azt hiszem. Nem vagy benne biztos? Hát nem is tudom, abban vagyok csak biztos, hogy nagyon kell akarni. Egy folyóparton mentek éppen, nappal volt, így Árnika vitte Johnnyt, s nagy messze megláttak egy birkanyájat. Nicsak, ott egy birkanyáj, mondta Árnika, akkor ott pásztornak is lenni kell, s talán útba tud igazítani bennünket. Megtalálták a pásztort, a fa hűsében heverészett. Hétfejű tündéről még nem hallottam, rázta a fejét a pásztor. De különben is azt tanácsolom neked, kislányom, hogy ne menj erre tovább, ha kedves az életed. Miért? Kérdezte Árnika. Mert ezen a tájon garázdálkodik Ipi apacsa hírhedett rabló, mondta a juhász. Elrabolja a kacsádot meg, téged is elrabol, jobb lesz, ha visszafordulsz. Már pedig, kedves bátyám, mondta Árnika, én nem fordulhatok vissza, akkor se, ha 100 Ipi apacs garázdálkodik is a környéken. Azzal már ment is tovább. Mátor lány vagy, mátor, mormogta a juhász, csak rá ne fizess. Úgy tetszett, bátran lépegett Árnika a kacsával, aki persze jól tudjuk nem volt más, mint szegény Johnny, de azért a szíve közepén ott homályott egy picinke félelem. Ej, csak ne találkozzon azzal az Ipi apacssal, azzal a hírhedett rablóval. De bizony, alig gyalogolt fél mesebeli mérföldet, megzörrent ám mögötte egy bokor, ilyetten megpördült Árnika, jaj, ki az? Hát egy marcona, bajszos ember ugrott elő a bokor mögül. Pészt, vagy életet, mondta vérfagyasztó hangon. Jaj, Istenem, kedves Ipi apacs, te hírhedett rabló, mondta Árnika, mert persze rögtön tudta, kivel van dolga. Kegyelmez, nincs nekem egy megveszekedett vasam se. De kacsád az van, mondta Ipi apacs. Akkor kacsát vagy életet. Már lépett is, hogy elvegye a kacsát Árnikától. Akkor inkább az életemet, mondta nagy elhatározással Árnika, és a háta mögé dugta szegény Johnnyt. Ipi apacs, a hírhet rabló, hahotázni kezdett. Ha velem akarsz te ellenkezni, hahotázott. Ha rád fújok, elszállsz, mint a pitpangbó bitája. Árnika, suttogta szegény Johnny, változzunk át. Árnika már mondta is, legyek én a kacsa, szegény Johnny az ember. S hopp, már úgy is volt. Ipi apacs, a hírhedett rabló, Kinyújtotta a kezét Árnika felé, már-már megragadta, amikor legnagyobb ámulatára a gyenge lányka helyett egy jól megtermett, izmos fiatalember állt vele szemben. Na gondolhatod, leesett az álla, de azért elordította magát. Ide a kacsat! Mire szegény Johnny két akkora pofont adott Ipi apacsnak, a hírhedett rablónak, hogy fölkiáltott tőle. Nagy bőgő! Ugyanis nagy bőgőnek nézte az eget. Ennek felesett réfa, gondolta, és futásnak eredt. De tisztes távolból még visszakiáltott. Azt még megkáserülöd? Összeszedem a bandámat, és úgy ellátjuk a bajodat, hogy árókódulsz. Szedte a lábát szegény Johnny, néha még futott is. Amíg ki nem érünk Ipi apacs területéről, addig most már végig én maradok az ember, és te a kacsa, mondta Árnikának. Én azért talán jobban el tudok velük bánni. Pedig dehogy tudott velük elbánni. Este felé már hallotta a hújjogatást, füttyögést, ágrecsegést, jött a rablóbanda. Ott van! Kiáltotta Ipi apacs. Állj be! Körülfogták szegény Johnnyt, s hiába küzdött emberül, nem bírt a 13 rablóval. Összekötözték, elcipelték a tanyájukra, és bedobták egy nagy vas ketrecbe a kacsájával együtt. Örömtáncot roptak a ketrec körül, és azt mondta Ipi apacs a hírhedett rabló. Most aztán itt, ha várhetsz reggelig, addig kitalálunk neked valami jó kis büntetést. És reggelire kacsa pecsenyét eszünk, tette hozzá az alvezér. Elcsendesedtek a rablók, aludni tértek. Csak szegény Johnnynak nem jött álom a szemére. Jaj, hát ez lesz az életük vége, a rablók végeznek velük. Nem aludt Árnika se, de szerencsére kesergés helyett úgy járt az esze kereke, mint a motolla. Te, Johnny, suttogta. Tessék, megszökünk. Ebből az erős vasketrezből ugyan már, legyintett Johnny. De Árnika tudta már, mit kell csinálni. Fogta magát, kibújt a rácson. Könnyen megtehette, hiszen kacsa volt. S akkor már szegény Johnny is megértette. Ó, de okos vagy te, Árnika, elmondta a varázsszót. Árnika emberré változott, Johnny meg kacsává. Nem volt egyéb dolga Johnnynak, mint kibújni a rácson, s már mehettek is. Látod, Johnny, mondta Árnika, minden rosszban van valami jó.
1: Tényleg, minden rosszban van valami jó?
0: Hát azt szokták mondani.
1: Most igen, vagy nem?
0: Sok rosszban van valami jó, de van fennékig rossz is.
1: A például elvágom az ujjam, abban mi a jó?
0: Abban az a jó, hogy megtanulod, hogy a késsel óvatosan kell bánni, és azt is megtanulod, hogy mi a fájdalom.
1: És abban, hogy a Mincejenő bácsi meghalt, abban mi a jó?
0: Abban semmi. Az fenékig rossz. Újra szegény Johnny változott emberré, és sietett, ahogy a lába bírta. De hajnaltájt észrevették ám a rablók, hogy üres a ketrec. Nosza, futásnak eredtek, üldözőbe vették szegény Johnnyt. S bizony, délfelé már ott voltak a nyomában, egy-kettőre utolérték. Éppen egy dinnyeföld közepén járt szegény Johnny, s mivel okosabb nem jutott eszébe, a dinnyékkel kezdte hajigálni Ipi apacsot és bandáját. Na és lássál csodát! A rablók olyan ügyesen kapták el a dinnyéket, hogy egy se törött össze. Fejjel, lábbal könnyedén szelidítették meg a röpködő dinnyéket, akár a legjobb futballisták a pályán a labdát. Ámulva nézte őket szegény Johnny, a rablók megbiztatták. Dobálj még, ez nagyon jó játék! Na hát, mondta szegény Johnny, hogy nektek micsoda csodálatos gömbérzéketek van?
1: Micsodánk?
0: Kérdezte Ipi apacs a hírhedett rabló. Gömbérzéketek? Ismételte meg szegény Johnny. Belőletek egy nagyszerű futballcsapat válna, néztek a rablók. Futball? Az micsoda? Szegény Johnny nagy hirtelen összeeszkábált egy rongylabdát, s megtanította a rablókat a futball szabályaira.
2: Hát de mi az, hogy kézzel nem szabad a labdához érni?
0: Harciaskodott Ipi apacs a hírhedett rabló.
2: Nekem minden szabad!
0: Lehet, hogy különben mindent szabad, magyarázta neki szegény Johnny, de a futballban kézzel érni a labdához tilos, mert szabadrugás jár érte. Végre aztán Ipi apacs is megértette, hogy nincs játék szabályok nélkül, beletörődött, hogy ő sem érhet kézzel a labdához. Játék közben meg már nem is bánta, mert rájött, hogy olyan ügyesen bánik a labdával, a lábával is, hogy jobban se kell. Belemelegedtek a rablók a játékba, játszottak boldogan. Nem csoda, hogy boldogok voltak, még soha életükben nem játszottak. Most ismerték meg a játék örömét.
2: Jó sokára fáradtak bele, akkor aztán Ipi apacs intett. Na, ebből nem élünk meg, mondta. Most veled végzünk, aztán irán rabolni, fosztogatni, betörni, útonálni.
0: Hogy nem éltek meg ebből, de mennyire, hogy megéltek, mondta szegény Johnny.
1: Miből?
2: Ebből a játékból,
0: hitetlenkedett Ipi apacs.
1: Ebből hát, hiszen olyan jól játszotok, hogy a világ bármelyik csapatát le tudjátok győzni.
2: Na de mire megyünk vele?
0: Akadékoskodott Ipi apacs a hírhedett rabló.
2: Győzünk, de miből élünk?
1: Fényesen megéltek belőle,
0: mondta szegény Johnny.
2: Sok pénzt kaptok a játékotokért.
3: Hiszi a piszi,
0: mondta Ipi apacs a hírhedett rabló.
1: Szegény Johnny azonban nem hagyta annyiban. Addig magyarázott nekik, amíg kapiskálni nem kezdték a rablók, hogy igaza van.
2: Csak borotválkozzatok, megmosakodjatok, öltözetek rendesebb ruhába, mondta nekik szegény Johnny. A többit majd én intézem.
0: Klakba-frakba vágták magukat a rablók, s bevonultak szegény Johnnyval a legközelebbi városba.
2: Ez az én futballcsapatom,
0: mondta a városiaknak szegény Johnny.
2: Bármelyik csapatotokat legyőzi.
3: Nocsak.
0: Mosolyogtak a városiak.
2: Nem tudod, hogy a mi városunk csapata a világhírű SC egy tucat gólt rúgnak ezeknek a kutyaütőknek.
1: Na fogadjunk 1000 aranyban, hogy legyőzzük őket,
0: mondta szegény Johnny.
2: Fogadjunk,
0: mondták a városiak.
1: Jaj, suttogta Árnika, honnan veszel 1000 aranyat, ha kikapnak Ipi apacsék?
2: Ne félj semmit,
0: mondta szegény Johnny.
2: Olyan ügyesek ezek, mint az ördögök.
1: De nincsenek edzésben,
0: akadékoskodott Árnika.
2: Még hogy ők nincsenek edzésben?
0: Mosolygott szegény Johnny.
2: Hiszen őket kergette 7 ország pandúrja. Futottak annyit, hogy több se kellett. Rövid távon is, meg hosszú távon is. Majd meglátod, hogy bírják a futást.
0: Másnap délutánra tűzték ki a mérkőzést. Tömbe volt a stadion ember-ember hátán. Kifutott a világhírű SC. Düllesztették a mellőket a fiúk. Na, most ők úgy nyernek itt 1000 aranyat, mint a sic. Kifutottak Ipi apacsék is. A fő pandúr kapitány is ott ült a lelátón, összehúzott szemmel nézte Ipi apacsot.
1: Ezt a középcsatát valahonnan ismerem,
0: mondta az alpandúr kapitánynak.
1: Nekem is ismerős, mondta az alpandúr kapitány.
0: Megkezdődött a mérkőzés, na még olyat nem látott a világhírű SC. A rablók nem ismertek elveszett labdát, száguldoztak, mint a gyorsvonat. Ipi apacs, a nagyhírű rabló olyan cseleket mutatott be, hogy tátva maradt a nézők szája. 9-0-ra győztek Ipi apacsék. Ipi apacs, a hírhedett rabló egymaga 5 gólt rúgott. A mérkőzés után Ipi apacs markába számolták az 1000 aranyat. Hinni sem akart a szemének.
2: Hát a legsikeresebb rablásunk se hozott ennyi pénzt,
0: suttogta boldogan szegény Johnnynak.
2: A fene se lesz rabló ezután.
0: Így lett Ipi apacsból a hírhedett rablóból Ipi apacs, a hírhedett középcsatár.
2: Mondd csak, hogy is hívnak téged?
0: Kérdezte szegény Johnny.
2: Szegény Johnnynak,
0: mondta szegény Johnny.
2: Nagyszerű,
0: örvendezett Ipi apacs, a hírhedett középcsatár.
2: Hálából rólad nevezzük el a csapatunkat. Mától fogva mink vagyunk a szegény Johnny SC.
0: És úgy lett. Majd ha megtanulsz újságot olvasni, és végigböngészed a régi, megsárgult újságokat, megtalálod bennük, hogy a szegény Johnny SC a világ minden futballcsapatát könnyedén legyőzte. Megnyerték az Európa kupát, a világkupát, az óperenciás kupát és a kupakupát is megnyerték.
1: Ha ezek az Ipi apacsék ilyen jól tudtak futballozni, akkor miért lettek rablók? Miért nem futballoztak kezdettől fogva?
2: Mert nem tudták magukról, hogy tudnak futballozni. Szegény Johnny vette észre, hogy milyen ügyesek. Ő segített rajtuk.
1: Az emberek nem tudják maguktól, hogy miben ügyesek?
2: Nagyon sokszor nem tudják. Mással foglalkoznak, mint amihez tehetségük van.
1: Pedig, ugye, mindenkinek van valamihez tehetsége?
2: Igen, mindenkinek.
1: Hát biztos?
2: Egészen biztos.
1: Nekem például mihez van tehetségem?
2: Majd, ha megnősz, kiderül.
1: És most semmi tehetségem nem derül ki?
2: De igen, nagyon jókat tudsz kérdezni.
1: Most akkor azt kérdezem, hogy megtalálják-e végre Árnikájuk a hétfejű tüntért?
2: Ha akarod, megtalálhatják, de akkor vége lesz a mesének.
1: Mondom, még egy kicsit ne legyen vége, jó?
2: Én is úgy gondoltam, mert még nem találkoznak a részbányai győzővel.
1: Hát ki az a részbányai győző?
2: Egy alacsony, köpcös, szemüveges ember egy nagy virágos rét közepében lakik, s azt teszi, hogy végre arra jöjjön egy ember. De az emberek nagy ívben elkerülik részbányai győzőt.
1: Miért? Gonosz ember az a részbányai győző?
2: egy picurkát sem, csak éppen mindenért megsértődik.
3: Én lefekszem ágyacskámba, a fejem hajtom pánácskámra. Három angyal fejem felett, egyik megőriz engemet. Másik szememet bezárja, harmadik lelkemet válja. Ámen.
4: Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.

Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Visegrádi négyek pozsonyi csúcs találkozójának legfontosabb témái az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter a találkozó előtt azt írta, fontos európai témákban egyeztetnek a pozsonyi várban a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök társaságában az unió soros elnöki tisztségét betöltő ír miniszterelnökkel. Örömét fejezte ki, hogy a kezdeményezésére ismét egységesen fellépő visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban, megkönnyítve ezzel a magyar érdekek hatékony képviseletét, fogalmazott a kormányfő. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki. A végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg, közölte a belügyminiszter a Kossuth Rádióban csütörtökön. Pósfai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, melyet a belügyi érdekegyeztető tanácson már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetmény alap emelését és a különböző szintek közötti differenciálást lehetővé tevő pótlékok növelését is. A jelentős létszámhiánnyal küzdő települések régiók esetében alkalmaznák a preferált települési pótlékot is, melyre a jogszabály ugyan lehetőséget adott, de korábban senki nem használt, tette hozzá. A politikus ösztönözné az országon belüli mobilitást is, melyhez a szolgálati lakások és albérletek támogatási rendszerének áttekintésére van szükség. A belügyminiszter elmondta, a belügyi ágazatba már több mint 1000-en jelezték, hogy élnének a visszaszerelés lehetőségével, már 200-nál is többen visszatértek a rendőrséghez, tűzoltósághoz és büntetés végrehajtáshoz, és több száz kérelem elbírálása zajlik. Megtartotta évadnyitó társulati ülését a Miskolci Szimfonikus Zenekar. A Maestro bérlet idén is 8 különleges estével, a Capriccio nevet viselő sorozat pedig 4 koncerttel várja a komoly zene rajongóit. A zenepalotában idén is elindul a Gál Károly zenei esték sorozat. A programban a nagy klasszikusoktól az ősbemutatóig szerepelnek művek, míg a fellépők tekintetében ünnepelt és feltörekvő művészekkel is találkozhatunk. Mondta az októberben induló évadról Szászné Pónus Krisztina, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója. Augusztusban még országosan 0,7%-kal emelkedtek a lakbérek júliushoz képest, míg éves összevetésben országosan 5%-os volt az emelkedés, de szeptemberre fékeződött a drágulás. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal ingatlan.com lakbérindexének csütörtökön közzétett legfrissebb adataiból. Az ingatlan.com adatai alapján azonban szeptember elején Budapesten 260 ezer forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy az albérletpiacon egyre több tényező akadályozza a drágulást. Az első lakásvásárlóknak egy évvel korábban elindított Otthon Start program a potenciális bérlők egy részét a saját lakás megvásárlása felé terelte. Ez egyben a befektetési célú lakásvásárlásokat is visszaveti, amivel hozzájárul a lakásárak emelkedésének lassulásához. A vidéki nagyvárosok közül Debrecenben 220 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat, míg Szegeden 200 ezer forint volt a medián bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhelyek közé tartozik Miskolc 125 ezer forintos albérleti díjjal.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borongós idő lesz, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északias szél. Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken napközben 16 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Délkeleten lesz nyáriasabb az idő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban két témával foglalkozunk. Először Tomaj monostorába látogatunk, majd a Debreceni Református Kollégium óvodájába. A Tomaj monostori református missziói egyházközség lelkipásztor házaspárjának Fodor

0: Immáron három éve, hogy a Tomajmonostorai Református missziói egyházközség a Tisza Szent Imre Református egyházközséghez tartozik. Ezzel kapcsolatban Fodor Gusztáv lelkésszel és Fodor Csipes Anikó református lelkészekkel beszélgetünk. Hogyan találkozott Tisza Szent Imre és Tomajmonostora református közössége, és ez a szándék hol, miként fogalmazódott meg?
1: Soha nem gondoltuk volna, hogy a Tisza Szent Imrei, a Tisza Derzsi és a kis Újszentgyörgyi kis szolvány gyülekezetünk mellé fogunk kapni egy másik gyülekezetet, de valahogyan úgy alakult a nagykunsági református egyházmegye élete, hogy a nagykunsági református egyházmegye esperese, Konstibor nagytiszteletű úr felhívott telefonon, és megkérdezte, hogy el szeretném-e vállalni a Tomajmonostorai református egyházközségnek a lelkipasztori szolgálatát, és igazából ezt úgy tette fel, hogy vagy elvállalom, vagy elvállalom. Úgyhogy igazából nem nagyon volt lehetőség választani, de érdekes az, amikor ő ezt elmondta, akkor én a szívemben olyan kellemes, jó dolgot éreztem. Én hiszem azt, hogy ezek a gyülekezeti kirendelések vagy kihelyezések, én hiszem azt, hogy ebben Isten akarata valósult meg, és hiszem azt is, hogy ilyenkor Isten lelke munkálkodik az emberben, hiszen nem akármiről van szó, hanem egy gyülekezetnek a lelki pásztori szolgálatáról, és jó érzést töltött be, és a két választási lehetőség közül igen mondtunk. És azóta ez a szolgálat, ez türetlenül működik, és azt érzem, azt érezzük a kedves feleségemmel, akivel együtt végezzük ezt a szolgálatot, hogy Isten áldása van ezen a szolgálaton.
0: Nem mindenkinek tiszta az elsőre, hogy két gyülekezet együttműködése, anyagyülekezet és missziói egyházközség formájában ez mit is jelent pontosan? Milyen szerepet lát el ebben Tisza Szent Imre református közössége, és milyen szerepet lát el ebben Tomajmonostora református közössége?
2: Hivatalosan nincsen összekapcsolódva a két gyülekezet. Hivatalosan két különálló gyülekezetről beszélünk, ami miatt mégis mondhatjuk, hogy testvérközösséget, az, hogy mi korábban is a Tisza Derzsi gyülekezettel is, az Újszentgyörgyi kis csapattal is úgy szerveztük mindig az alkalmakat, hogy lehet átjárás nyugodtan a közösségek között. Vannak kifejezetten olyan lelki alkalmaink, ahol erre helyezzük a hangsúlyt, hogy legyen csapatépítés a gyülekezetek között. Nagyon szeretnek közösségben lenni egymással. Megvan ez, hogy külön vannak a gyülekezetek, nyilván szervezetileg, presbitériumok, stb. De úgy nem választjuk őket szét, hanem hogyha szervezünk valamit az egyik gyülekezetben, akkor azt igyekszünk a többi gyülekezetben is megtenni. Lehet, hogy kisebb formában, lehet, hogy más formában. Igyekszünk az egyensúlyra a gyülekezetek között, és ezt ők nagyon értékelik. És éppen ezért szeretnek is részt venni, átjárni egymáshoz, megszervezzük, akár mi is segítünk az utazásban, de ők is ilyen konvojban is elindulnak, és akkor nagyon-nagyon-nagyon lelkesen részt vesznek. Akár a tomajmonostorai alkalmon, és pontosan a legelső Isten tisztelet is egy ilyen alkalom volt, 2021. augusztusában, hogy meghirdettük, hogy akkor ez lesz az első Isten tisztelet, amin férjem fog szolgálni, és akkor nagyon lelkesen jöttek Tisza Szent Imréről is, Tisza Derzsről is, Újszentgyörgyről is református hívek, sőt, nem csak református hívek, és egy nagyon szép lelki közösséget alkottak már ott az első alkalommal is.
0: Tehát akkor most a tisztánlátás érdekében egy anyagyülekezetről, mint Tisza Szent Imre, és három kis gyülekezetről, mint Tisza Derzs, Újszentgyörgy és Tomajmonostorra beszélünk.
2: Tisza Derzs is anyagyülekezet már, hiszen az elmúlt évek sőt, amikor hozzánk került Tisza Derzs, az is misszió. Sőt, igazából, amikor én ide kerültem Tisza Szent Imrére, még Tisza Szent Imre is missziói gyülekezet volt. És akkor így az elmúlt évek során a közös szolgálat, a megerősödés, mind lelkiekben, mind épületeinkben, ugye nagyon sok minden fejlesztés történt, itt Tisza Szent Imrén ugye intézményesedtünk is, és akkor így szépen apránként növekedés áll be, és ennek a következménye lett az, hogy Tisza Szent Imre lett először anyaegyházközség, aztán Tisza Derzs is anyaegyházközség lett, úgyhogy most Tomajmonostorán próbáljuk gyarapítani a dolgokat, meg szépen építgetni, hogy ott is egy már a lelki fejlődés határozottan elindult. Van egy Zsoltár, amit mi nagyon Én nagyon sokat emlegetem a 133. Zsoltárt, annak is azt a versét, hogy ó, mi szép, mi gyönyörűséges, ha a test

0: testvérek egyetértésben élnek, mert csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. És ezt a Zsoltárt mi nagyon, nagyon így. Mi nagyon igyekszünk békességet, a békességet munkálni a közösségeinkben, mert azt látjuk, hogy csak így hoz az Úr áldást és életet, és ezt minden nap megtapasztaljuk, hogy valóban így van.
1: Azt is lehet mondani, hogy ezek között, a gyülekezetek között úgy végezzük a szolgálatot, hogy a fizikából ismerős ez a kép, hogy a közlekedő edény szindróma, hogy igazából minden áldás, amit mi kapunk Tisza Szent Imrén, vagy Tisza Dezsen, vagy Tomán Monostorán, azt megosztjuk egymásról is. Tényleg a kedves feleségem jól mondta, és én el is felejtettem, hogy amikor az első Isten tisztelet volt Tomán Monostorán, akkor kértem a dezsieket és a Szent Imréket, meg az Új Szent Györgyieket, hogy jöjjenek el, és hogy fogadják be üdvözöljék testvérként, hiszen kaptunk egy új testvér, kaptunk egy új gyermeket, a család bővült, és ez mindig öröm, mert új élet, új életeket, egy új nyájat bízott ránk az Isten, és hogy ez a fajta befogadás, ez nem csak a mi részünkről megtörtént, hanem megtörtént a presbitériumok részéről, a gyülekezeti tagok részéről, és van egy különleges szolgálatunk, ami egyedi, kicsit talán egész Magyarországon, ez a lelki fröccs szolgálat, ami egy nagyon különleges szolgálat, hiszen van Tisza Dezsen, Tisza Szent Imrén, Új Szent Györgyön, Tomály Monostorán, és negyed évente van egy találkozónk, amit úgy hívunk, hogy nagy fröccs, és ez a nagy fröccsön minden kis gyülekezetünk tagjai megjelennek, és együtt magasztaljuk Istent, együtt figyelünk Isten igére, együtt imádkozunk, együtt éneklünk, és közösek ugye a szolgálattevők is, és meg kell említeni azt is, hogy egy nagyon-nagyon képzett kántorunk is van, és az ő szolgálata is közös ezekben a gyülekezetekben. Csipes Rékáról van szó, aki nagyon-nagyon magas szinten műveli az egyházzenét, és fantasztikus szépséget hozott az Isten tiszteleteinkbe, hiszen korábban mi csak énekeltünk, de oldalon a kísérettel is ellátja a szolgálatokat, és ez is egy kicsit összeköt bennünket egy a zenei szolgálat.
2: Beszéljünk egy kicsit az elmúlt, vagyis pontosabban az első évről. Tehát ez 2021 augusztusától 2022-ig, amikor ugye egy templom szentelés, egy templom felújításnak a végét sikerült megünnepelni, ez az első éve szólt el.
1: Az első éve több dimenzióban új dolgot hozott. A feleségem tudna beszélni arról, hogy a hitoktatás elindult egy megújult formában a Tomály Monostorai iskolában és az óvodában, ez az ő szakterülete. A másik oldalon pedig volt egy elutasított templom felújítási pályázatunk, és majdnem egy éves szolgálat után azt a hírt kaptuk, hogy mégis elfogadták. Tehát egy vesztes helyzetből jöttünk, és kaptunk 15 millió forintot az Emberi Erőforrások Minisztériumától, és beteljesedett az az álmunk, hogy egy közel 100 éves, kicsit lepusztult templom belsőből szerintem a nagykunság egyik ékszerdoboza lett a református templom, hiszen 15 millió forint máshol egy templomnak a tornyán eltűnik egy felújítás, de itt kívülről, belülről meg tudtuk újítani, és Isten még abban is rám mosolygott, hogy Németországból egy bezárt evangélikus templomból olyan templomvadokat kaptunk, amelyek darabszámban, méretben pontosan beleillettek a tomai református templomba, és nekünk semmit nem kellett átalakítanunk, hanem ezeket a templompadokat, ezek faragott tölgyfa templompadok, csak egyszerűen be kellett helyezni. Mint hogyha az Isten azt akarta volna, hogy valahol egy élet bezárult, és nálunk pedig ez újra lett hasznosítva, és ebben is érzem Istennek a kegyelmét, mert ilyen véletlenek nincsenek. Isten azt akarta, hogy ott, ahol már nem dicsérik többet az Istent, nálunk pedig újraindult az élet, és ezt a templomot, ezt a szolgálatot szépíti ez a gyönyörű templom, ezek a gyönyörű templompadok, sőt a templom felújítás végző építésvezető is nagyon-nagyon színén viselte ezt a templomot, és egyszerűen az összes tehetségét, szeretetét beépítette a templomba, kaptam új szószéket, kaptam új lámpákat, mindent, amit elképzeltem, megvalósult. Tehát Isten Tomály Monostorán eddig még minden imádságunkat meghallgatta.
0: Sőt, nem csak, hogy színén viselte, hanem ott egy olyan áldást értünk meg, hogy a kivitelező az egész családjával, bibliai kifejezéssel élve a háza népével együtt megkeresztelkedett ott a Tomály Monostorai templomban.
1: Később így van, pontosan.
0: 2021-ben kaptuk ugye meg a kis gyülekezetet is, akkor én nagyon lelkesen vetettem bele magam a hitoktatásba, itt Tisza Szent Imrén is, és Tomaj Monostorán, akkor tértem vissza egy kis kihagyás után, hiszen a gyermekünkkel kicsit több időt töltöttem otthon, korábban, a kicsikénkkel, és nagyon-nagyon csodálatos volt azt megtapasztalni Tomaj Monostorán, hogy szembe találtam magam egy csomó kicsi, szomjas lélekkel. És hát az óvodában kicsit olyan bátortalanul jelentkezgettek először, ugye az iskolában adott volt, akik már jelentkeztek a hitoktatásra. Az óvodában viszont ez azért képlékeny dolog volt, és akkor így hétről hétre egyre többen bejöttek. Ugye az ovis hittan, hát az mindig maga a kis békesziget, leül a hitoktató, egy lelkipásztor, egy szőnyek szélére, köré, és a kis csibék odaülnek, és hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon édes kis csemetékkel sikerült ott megismerkedni, és eljutottunk oda az év végére, hogy alig maradt gyermek, aki nem járt itt a órára, mert olyan lelkesen jöttek és részt vettek, illetve az iskolában is, hála Istennek, nagyon népszerűek voltak a hittanórák. Azóta, ugye nekem kicsit másképp alakult a szolgálatom azóta, mert 2022 tavaszán a Tisza Szent Imrei Szociális Szolgáltató Központ intézmény vezetője lettem, és így a hittanoktatását kellett adnom a már az imént említett húgomnak, Csipes Rékának, ott a Tomaj Monostorán és Tisza Szent Imrén is. Ő vallástanár végzettségű is egyébként, tehát nagyon nagy segítség, valóban ő a gyülekezetünkben nagyon nagy áldás. És az elmúlt két évben, mert ő végezte ott a hitoktatás szolgálatát, már most úgy van, hogy az a létszám, amit mi akkor megkaptunk 2021-ben, az mondhatjuk, hogy megsokszorozódott. És nagyon örülünk annak, hogy ez nem csak a hittanórákon látszik meg, az úgymond átlagos vasárnapok templomlátogatásában még kevésbé, de amikor van egy szervezett hittanos istentiszteletünk, amikor a hittanosok bemutatják azt, amit a hittanórán vagy szervezett formában megtanulnak, legyen ez egy karácsonyi alkalom, legyen ez egy anyáknapja, akkor a kis ékszerdoboz templom az tele van, és tényleg nem találnak már ülőhelyet, pedig tele pakoltuk még plusz székekkel is, ahova csak lehetett. És nagyon szeretnek jönni a gyerekek, és hát ugye nyilván ez egy missziói lehetőség, hiszen a gyerekeken keresztül a szülőket is meg tudjuk szólítani, és be tudjuk jó értelemben véve csalogatni őket a templomba, de ők örömmel hagyják magukat becsalogatni a templomba, és örömmel jönnek és vesznek részt.
1: Volt egy presbiter, aki, amikor oda kerültünk, elmondta, hogy igazából ő csak arra vágyik, hogy egy évben legalább egyszer tele legyen a templom. És amikor megújult a templom, akkor egy évben legalább háromszor tele volt, hiszen karácsonykor, anyák napján, aztán volt egy másik alkalom is, amikor tele volt a templom. A gyerekek a szülőkkel szolgáltak, énekeltek, imádkoztak, és csodálatos volt is, hogy Isten ezt többszörösen, biztosan visszhangzik a menny, mert többszörösen Isten meghallgatta ezt a kérést, és hogy azt látom, hogy abban a kis gyülekezetben, amire egy kicsit már lemondtak mások, visszatért az élet, és ahová az élet, ahová a víz, ami az oltár alól kifolyik az Ezékiel prófécia alapján, ahová elfolyik az evangélium, Istennek a jelenléte, ott újra megpesdül az élet, ott az emberek újra mosolyognak a templomba, elkezdenek beszélgetni az Istennel, ahová az Isten eljut a társadalomba, ott kizöldül a társadalom, oda élet költözik, és ezt tapasztaljuk a feleségemmel, a kárdolunkkal, Tomaj Monostorán is, hogy Isten áldása miatt, az ő jó tetszése miatt kezd virágozni ez a kis gyülekezet. Ez nem egy robbanásszerű, sószerű szolgálat, gyülekezeti élet, hanem ez egy ilyen csendes, hűséges, biztos, alapos növekedés.

0: Kedves hallgatóink, szeptember 30-a a Népmese napja, ugyanis 2005-ben a Magyar Olvasótársaság kezdeményezésére Benedek Elek születésnapját fogadták el a Magyar Népmese napjának. Az emléknap célja, hogy felhívja a figyelmet a hazai népmesekincs értékeire, valamint a mesékben fellelhető egyetemes örök értékeket, bölcsességeket átadja a fiataloknak. Különösen fontos szerepe van a nevelésben is a népmeséknek. A Debreceni Református Kollégium óvodájában már több mint 5 éve alkalmazzák a pompás napok módszertanát. Az országban másodikként csatlakozott az intézmény a pompás intézmények sorába, a pompás napok célja pedig nem más, mint a népmeséket közelebb hozni a gyermekekhez és a családokhoz. Az óvodában ma is meseműhely működik, amely mélyebb rétegeiben mozgatja meg a gyermekeket. A részletekről Virányiné Trapp Krisztina intézményvezető helyettest és Telepóczkiné Gyivicsán Viktória óvónőt, a meseműhely vezetőit kérdeztem. A pompás napok intézmény hálózatába kapcsolódott a Debreceni Református Kollégium óvodája is, és ugye a pompás napokról azt lehet tudni, hogy a népmese visszacsempészése a hétköznapokban az elsődleges célja, és emellé kapcsolódja foglalkozásokat is. Mikor csatlakozott az intézmény ehhez a kezdeményezéshez, és mi volt ezen túl a cél ezzel?
1: 2018-ban ismerkedtünk meg a pompás napok módszertanával. Játékkal, mesével nevelő óvónők vagyunk ebben a református óvodában, és nem állt tőlünk eddig sem távol a mese, de mégis szerettünk volna újabb módszertanokat megtalálni a népmeséhez, és hárman elindultunk egy vándorútra, ami Budapestre vezetett, és ott találkoztunk a pompás módszertannal, és úgy bontott ki egy olyan világot előttünk, hogy a hazafelé vezető úton be nem állt a szánk, és folyamatosan csak arról beszéltünk, hogy mennyire sok lehetőség van ebben a módszertanban, amit kibonthatnánk itt az óvodába, és elkezdtük gyakorolni a gyerekek között. Az első bátortalan próbálkozásokat mondanám ugyanúgy sikeresnek, mint amit a mai napig is csinálunk, és mi is meglepődtünk azon, hogy ez egy mennyire működő módszertan, és hálásak voltunk azért, hogy folyamatosan fogták a kezünket egyébként, és bármilyen kérdésünk volt, vagy bármi olyan anyag volt még, amit kellett volna kutatni, keresni hozzá, ebben mindig segítséget találtunk, mert ugye azt a lehetőséget kaptuk még meg ezzel, hogy mint mi felnőttek a népmesékben és a mesékben sokkal több réteget fedezünk föl, és így mesélni is másképp meséljük a gyerekeknek, mert már a mi szűrőnkön keresztül is sokkal mélyebb rétegeket élünk, érzünk, értünk meg a meséből, és ez nagyon nagy segítség volt ahhoz, hogy bátran a gyerekek elé tárjunk újabb meg újabb feldolgozásokat, és ebből született meg, hogy kapcsolódjunk a pompás óvodákhoz, másodikként kapcsolódtunk az országban, mert elkezdtünk egy meseműhelyt csinálni a munkatársammal, Telepóczkiné Gyivicsán Viktóriával, és a meseműhelyben nagycsoportos gyerekeket vártunk, akiket az óvónénik ajánlottak, hogy inkább a mese iránt érdeklődnek, és egy tehetséggondozó csoportként indult el ez a munka. És ott bontottunk ki egyre több mesét, havonta egyet, és a módszertant, azt a fajta módszertant, hogy kapcsoltunk hozzá kézműveskedést, tárgyalkotást, népi játékokat, népi énekeket, és egy interaktív mesemondást. Kétféleképpen dolgozunk egyébként benne, élőszavas mesemondással mondjuk el a mesét, autentikusan, de én szeretek énekeket, mondókákat belekapcsolni, és akár bábozást is, és különböző eszközöket. Viki pedig élőszavas mesemondással, és aztán utána dolgozunk tovább a mesével. Tehát kétféle módszert szoktunk így váltogatni, és nagyon-nagyon sikeres a gyerekek körében.
0: Hogyan épül fel egy ilyen meseműhely, egy-egy ilyen alkalom, hogy váltakoznak ezek a módszerek? Nyilván óvodásoknál tudjuk, hogy túl hosszú ideig nem lehet egy adott dologgal lekötni a figyelmüket, talán pont ezért is jó az, hogy mindig van egy kis ez, meg egy kis az, de mégis hogy épül fel egy ilyen foglalkozás?
2: A pompás napok alapítói, ugye itt azért hangozzon el a nevük, hogy Kormos Rebeka és Deák Zsótér Boglárka, annak idején, amikor ők kirepültek Boldizsár Ildikó szárnyai alól, akkor nagyon jól megragadták azt a fajta hiányt, amivel egyébként az óvónők mi mindig küzdünk, hogy a mesét csendben kell végighallgatni, a mesét az óvónéni mondjuk felolvassa és nem elmondja. Erre alapul a módszertanunk, és ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen ráhangolódás, amivel a gyerekeket odahívogatjuk, ez mindig egy adott mondóka. A mese szövegét is megszakítjuk, akár énekkel, ahogy Kriszti is mondta, föl is állítjuk őket, de hogy azok nem zavaró tényezők, amik régebben mondjuk minket is eléggé esetleg kizökkenthettek a meséből, mert a gyerekek figyelnek, találós kérdésekkel szoktuk ráhangolni őket. A mese folyamán, amikor mondjuk vándorútra megy a mese szereplője, akkor ott egy-egy éneket berakunk. Velünk is énekelhetnek, semmi nem kötelező ezeken az alkalmakon. És a végén, amikor a mese már elhangzott, a lakodalmas részt mindig kitáncoljuk zenével, megünnepeljük, ahogy az ifjú pár egybekelt, és a végén azért legyen egy hangolódás arra, hogy kilépünk a mesei térből, ez is mondókával is történik, és van tárgyalkotás, mert bizony az is fontos nekik, hogy hazavigyenek egy-egy kis talentumot magukkal, és vigyenek egy kincset, ami a meséhez köti őket. Ez általában 40-45 perc az alkalmaink például nekünk, és az mindig hosszabbra nyúlik. Tehát, hogy azért a gyerekek annyira aktívan, interaktívan benne vannak ebbe a folyamatba, hogy alig akarnak kiszállni belőle, megértjük, mert mi is.
0: Igen, hogy a gyermekeknél feltételezheti egy felnőtt, mikor mesél, hogy nem figyelnek, amikor matatnak valamivel, holott közben egyébként ők nagyon is élik akkor a mesét. De itt elhangzott az, hogy több réteget, vagy mélyebb rétegbe lehet a népmesébe bele kapcsolódni, vagy benne elmerülni. Milyen üzeneteket vihetnek hazai a gyermekek? Tehát a mese önmagában, ha elmeséljük, már ad egy üzenetet. De hogyha ennek van egy mélyebb réteg, akkor mi az, amire szeretnétek a fókuszt helyezni? Mi az, amit mindenáron szeretnétek, hogy magukkal vigyenek egy-egy mese után? Mármint érzelmileg is, meg gondolati szinten.
1: Nagyon meglepő tapasztalataink voltak most már az évek alatt abban, hogy olyan mélyebb rétegeket is megmozgatunk, amire lehet, hogy elsőre nem is gondoltunk. Amikor a dadogó kisfiú szerepbe áll, és ő saját magától jelentkezik egy szerepre, és megszűnik a dadogás, miközben ő lesz a királyfi, akkor azt hiszem, hogy ez mindent elmond. És ugyanígy egy szorongó kislány, vagy akár egy hiperaktív kisfiú vagy kislány, teljesen mindegy, mindenki vállalhat szerepet. Tényleg, ahogy Viki mondta, semmi nem kötelező, de általában a meséket úgy állítjuk össze, hogy sok szereplős legyen, amikor már még többen szeretnének beállni, akkor nem 6 lovas a hintó, hanem 12 lovas, hogy mindenkinek legyen olyan élménye, ahol őt megérinti a mese, abban tudjon neki megfelelően szerepet vállalni, és szerintem ez például egy olyan lehetőség ennek a módszertannak, ami kifejezetten másképp mozgatja meg a gyermeki fantáziát, és lehetőséget ad arra, hogy még inkább kapcsolódhasson a saját egyéni szintje szerint, ahogy szeretne. Az a kislány pedig, aki mondjuk kint csak hallgatja a mesét, és tátott szájjal, mi lepődünk meg a legjobb, amikor mi mesélünk, akkor annyira benne vagyunk a mesében, hogy általában, ha a másik fényképez, akkor látjuk a fényképeken, hogy mekkora megdöbbentő hatása van a mesének, mi mikor benne vagyunk, vagy legalábbis mikor én benne vagyok, én ezt ennyire nem szoktam látni. Mert akkor egy aktív részvétel van folyamatosan, és ez nagyon jó visszajelzés egyébként arra, hogy a gyermeki fantázia, meg az a képi világ, ami belül folyamatosan filmként forog, az működik. Akkor is, hogyha benne van a szerepben, akkor is, ha csak ül a szőnyegen és figyeli, és még akkor is, ha csak háttal van egyébként, és bármi mással még egy picit próbál foglalkozni, de előbb-utóbb visszakapcsolódik ő is, és aztán utána a tárgyalkotásnál pedig kiderül, hogy ő ugyanúgy mindent tudott, és a legjobb élménye az volt, hogy, és már beszél róla folyamatosan. Tehát én azt hiszem, hogy gyerekeknél ez egy különösen fontos szempont, hogy így ilyen sokféleképpen lehet őket bemozgatni.
2: Hát meg talán az, amit mi pedagógusok egyre inkább látunk, hogy ami az üzenete a mesének a legfontosabb, hogy a mesében mindig rend van. Tehát ott tényleg minden élethelyzetre egyébként megvan a mese, a pompás napok egyébként hangsúlyosan népmesékkel foglalkozik, tehát igenis tudták a régiek, hogy hogyan adják tovább a történeteiket, és hogy ez, hogy mindennek helye van, rendeltetése van, ez nagyon megnyugtatja a gyerekeket, tehát hogy olyan pillanatokat élhetnek át, amit egyébként abban a felfokozott életükben már ők is nagyon ritkán erre vágyakoznak, ezt egyre többször igénylik, és az, hogy ezt tovább viszik, tehát itt tudnak bekapcsolódni aztán a szülők, a testvérek, vagy akikkel ők kapcsolatba kerülnek, és édes történetek vannak arról, hogy a közértben is megszólal már a mese, és kiviszik a gyerekek az óvodából. A pompás napok azt gondolom, hogy ebben nagyszerű, hogy ezt a fajta hagyományőrzést mi teljesen tudjuk velük együtt élni, úgy, hogy közben mindenkinek jó, nekünk is, a gyerekeknek is. És egy nagyon nagy faj, nagyon nagy önbizalom erősítő. Tehát amikor a gyerek végig éli a mesét, rájön, hogy bizony én vagyok az, aki a mese hőse, bizony én mindenre képes vagyok, bármit megtehetek, mert sikerülni fog. Leginkább ezt gondolom, hogy ha egy kicsit önbizalom erősítünk, és azt mondjuk, hogy igen, te erre az életre bátran odaállhatsz és helytállhatsz, annál több dolgunk nem gondolom, hogy kéne, hogy legyen.
0: Pompás napok, hogy beszéljük, hogy népmesével, és az a meseműhely is népmesével, csak népmesével, egy kicsit a népmese erejéről beszéljünk, hogy nem akármilyen mesékkel lehet ugyanezeket a hatásokat elérni. Mert ugye ez mind a mi hagyományunk, a mi kultúránk, és ugye, ahogy említetted, az a rendszer, az a mi rendszerünk, ezt nem biztos, hogy más népnek a meséjében megtaláljuk.
2: Így van, tehát ugye a képzéseken, amit Rebekáék, Bogiék tartanak, azt ők is nagyon-nagyon hangsúlyozták, hogy nagyon áldott helyen élünk, mert hatalmas népmese kincstára van a magyar népnek. Fölgyűjtötték, népmesekatalógusba rendezték ezeket. Nagy kincs, akinek ez a népmesekatalógus egész sorozata egyébként megvan, és egyébként meg mások a magyar népmesék a külföldi népmesékhez viszonyítva, de a tündérmeséken át egészen komoly repertoárhoz tudunk mi nyúlni, farsankor akár hazugságmeséket is mesélhetünk, tréfás meséket, de vannak tényleg minden élethelyzetre, minden jeles napra meséink, amikből tudunk válogatni, és hogy az életkori sajátosságok is nyilván szempontok, tehát hogy a saját csoportunkban is mesélünk. A vegyes csoportban egy kicsi meghallgatja már nem csak a láncmeséket, hanem a nagy tündérmeséket is, de azért erre is tudunk figyelni, mert mintegy 2400 típusú mese létezik itt, amit felgyűjtöttek annak idején a nagy népmesegyűjtők.
1: És ez nagyon nagy segítség, hogy van egy pompás mesetár egyébként, tehát a szülőknek is nagyon nagy segítség, hogy milyen meséket meséljenek, ez mindig képzéseken is felmerül ez a kérdés, akár ahogy mondta hogy Viki, hogy életkorok szerint, illetve hogy milyen típusú mesék vannak, és nagyon szépen ki van dolgozva, hogy melyik időszakhoz milyen mesét ajánlanak, ezt mi is csak sokat szoktuk forgatni, és ajánlani tudjuk csak.
0: Mennyire vannak kiéhezve a magyar gyermekei a mesékre, és kifejezetten ezekre a tanulságos vagy nekik irányt mutató mesékre?
2: Azt ők szerintem nem tudják, hogy mennyire vannak kiéhezve, amikor belekóstolnak, akkor még kérnek, és nem csak ők, hanem úgy lettünk pompás óvoda is, hogy erre a szülők felől is volt igény, mert bármilyen kezdeményezés az óvodában történt, kiraktunk egy adventi kalendáriumot, abba beleraktuk ezeket a meséket, színezőket adtunk, egy meseösvényt készült, még nagyobbat álmodtunk, kivittük bánkra, és az egész bánki arborétumot egy mesével bebarangolhattuk. Ebben a szülők mind-mind partnerek voltak, egy mese elég volt hozzá, a szülői értekezleteken is mesélünk, hogy a szülő, ha megkapja a saját meseélményt, ezt is egyébként, mint nagykövetek egymás közt a pompás napok csapatában mindig megbeszéljük, micsoda élményeket kapunk mi is, milyen szállal tudunk a szülőkhöz kötődni, mert ha a szülő megérzi, hogy ez mennyire jó és mennyire fontos, akkor még sosem késő elkezdeni mesét mondani, mesét olvasni, hogy legyenek a család életében meg azok a mozzanatok, amik addig nem voltak egyébként meg. Úgyhogy nagyon érdeklődőek a szülők, és pompás este volt, amikor szülői fórumon az alapító tagok eljöttek, és bemutatták ezt az egészet. Ehhez készülnek segédeszközök, mesekártyák, mesetérképek, sok minden, ami egy laikus, de a szülők sosem laikusok, hanem ők is tudnak mesélni. Úgyhogy ott megérzik, azt gondolom, az egész család, nem csak a gyermek, hogy ez mennyire jó és mennyire fontos.
1: És ezekkel a kártyával, például a pompás mesekártyával nagyon szeretnek a gyerekek mesét szülni. A saját meséiket is elmondják a kártyákon keresztül, és otthon is elmesélhetik ezeket a történeteket, mert ahogy egyébként a szülők a saját történeteiket is mesélik folyamatosan, akár a családi történeteket, akár kitalált történeteket, ugye erre is nagyon nagy igényük van a gyerekeknek, de mindezt egy népmesei formába képileg is beleültetve, és azokat a szófordulatokat használva, amiket folyamatosan ugye a mesékből megismernek, ez szerintem pontosan ugyanaz a továbbörökítés, ami az egyik legfontosabb dolgunk még.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban hallhattak a Tomaj Monostori Református Missziói Egyházközségről és a Debreceni Református Kollégium óvodájában működő meseműhelyről. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kárpátaljai közösség bizakodással tekint a magyar-ukrán megállapodás megvalósulására, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, a kárpátaljai református egyházkerület meghívására érkezett a hétvégén Beregszászra, ahol részt vett egy tanévnyitón, találkozott egyházi és civil szervezetek, pedagógusok és oktatási intézmények képviselőivel, nagycsaládosokat és rászorulókat segítő közösségek vezetőivel, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem vezetőivel is. A tanítvító bizonyította, hogy minden nehézség a háború ellenére is a közösség él, élni akar és reméli a békét, fogalmazott a miniszter hozzátéve, hogy a találkozások a párbeszéd fontosságát hangsúlyozták. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter elmondta, hogy a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a kárpátaljai közösség képviselőivel egyeztetve tovább folytassa a párbeszédet az ukrán vezetőkkel a magyar kisebbség jogainak teljes körű biztosítása érdekében. Elkezdődött a Dériné program 2026-27-es 7. évada, melynek részeként többek mellett 9 új bemutató, valamint több mint 4500 előadás, témanap és kulturális esemény valósul meg, közölték csütörtökön. A közlemény szerint a Dériné társulat 140 előadással készül az évadra, melyek között 3 új produkció is szerepel. Mint írták, a Vitéz László alprogram 100 témanappal, a Lázár Ervin program 3500 előadással, és mintegy 640 ezer gyermek elérésével a Ne bánts világ, láss, hallj, érts prevenciós programsorozat 40 témanappal, míg a Kultap alprogram 80 témanappal számol a 2026-27-es nevelési évre. Kiemelt érdeklődés tapasztalható, ahogy írták, a Vitéz László alprogram iránt. Több mint 230 jelentkezés érkezett az óvodáktól, így már a nevelési év témanapjaira is megvannak a jelentkezők, hívták fel a figyelmet. A tájékoztatás szerint az országjárás alprogram részeként 500 előadást, a Vándor Színház alprogramban 60 előadást terveznek az évadra. Az idei évadot a Dériné Fesztivál zárja 2027. júliusában, Sátoraljaújhelyen és a Zemplénben, írták a közleményben. A nyári ellenőrzések 16%-ában talált kifogásolni valót a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki, közölte a hatóság csütörtökön. A szakemberek 1500 ellenőrzést folytattak le a szakmai irányítás alá tartozó kormányhivatalokkal együtt. Az eredmények az előző évhez képest mérsékelt javulást mutatnak. A tapasztalatok ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy a higiénia, a nyomon követhetőség és a fogyasztói tájékoztatás továbbra is kiemelt figyelmet érdemel. A nyári akció során a szakemberek 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, 400 turisztikailag frekventált helyen működő vendéglátóhelyet, valamint több mint 300 fesztiválon üzemelő vendéglátóegységet ellenőriztek. Elektronikai hulladékot már nem lehet leadni az önkormányzati veszélyes hulladékgyűjtésen, mert egy friss döntés szerint a MOHU ezeket nem veszi át, közölte a főváros 9. kerületi polgármestere csütörtökön. Baranyi Krisztina szerint az indoklás az, hogy a későbbiekben új rendszert vezetnek be. Ennek az új rendszernek egyelőre nem látni a jeleit, írta a polgármester Facebook oldalán. Hozzátette azt is, nemhogy beleszólásuk, tudomásuk sem volt arról, hogy az évek óta jól működő gyakorlatot megszüntetik.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borongós idő lesz, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északias szél. Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken napközben 16 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Délkeleten lesz nyáriasabb az idő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A Bogyós Gyümölcske.
2: Édesanyja.
1: Szent Péter Esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek. A Gólya Kalifa.
0: Foszti fiú esete.
3: Pacsirta.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Szerb Antal 7. Olivér című művéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Benedek Miklós.
6: Szerb Antal 7. Olivér. Felolvassa Benedek Miklós. Sandoval, a festő, diszkréten magára hagyta az ifjú párt. Illetve az ifjú szót csak bizonyos fenntartással lehet használni ebben az esetben. A táncos nő igen ifjú volt, hivatalosan 17 éves, és valójában sem lehetett sokkal több. De Antas gróf inkább 60, mint kevesebb. A Chateau Madrid kávéház, amelynek teraszán ültek, így kora tavasszal rendkívül divatos hely volt. Pavilonja a város melletti parkban, egy kis tó mellett épült, százados, nevezetes platánok alatt. Mint hogy ezekben a világháború előtti években még kevés volt Altúriában az ilyen szabadban levő kávéház, az emberek bizonyára verekedtek volna az ülőhelyekért, ha a Chateau Madrid nem fizetteti meg alaposan a jó levegőt. De mint hogy egy pohár kávé ára 3 altúriai tallér volt, ez körülbelül 8 pengő, csak a legelőkelőbb világ és félvilág látogatta. Ezen a napon, tekintettel a növekvő gazdasági válságra, nem is volt tele. Antas gróf előtt számos egymásra rakott kis tányér állt, jelezve az elfogyasztott italokat. A gróf általában éjszaka itta le magát, de nem lévén a szigorú elvek embere, hajlandó volt már délután is inni. Sőt, valószínűleg délelőtt is ivott, vagy ki tudja, mikor kezdte el, mert egyébként óvatosabb lett volna, semhogy ilyen nagy nyilvánosság előtt mutatkozzék ezzel az igen rossz hírű kis táncos nővel. A békevilágban a nőknek még hírük volt. Szerencsére a lugas eltakarta őket a kíváncsiak elől. Gazella, mondta Antas szerelmesen. A táncos nő örvendező mosolyjal nyugtázta a bókot. Antilop, fokozta a gróf. Érezte, hogy még valami állatot kellene mondania, de nem jutott eszébe más, mint a pelikán. Ebben a pillanatban Sandoval dúlt arccal sietett be a lugasba. Gróf úr,

0: Fiam, kezdte Antas recsegő orrhangon, mert nem szerette, ha zavarják, de Sandoval közbevágott. Gróf úr, a méltóságos asszony ott jön a társalgodó nővel. Antas hirtelen szemébe vágta monokliát, és kinézett. Semmi kétség. A bejáraton most evezett be felesége, lassan és megdöbbentően, mint egy régi világbeli vitorlás fregatt. Mégen van, dadogta Antas, és fejét ide-oda kapkodta, hát ha valami váratlan segítség érkezik a légen át. Még megmenekülhetünk, suttogta Sandoval. Kiszökhetünk a konyhán át, és gyorsan be az autóba. Jöjjön, gróf úr, gyorsan! És igyekezzék olyan arcot vágni, mintha egészen más valaki volna.
1: És a cech?
0: Kérdezte a tetőtől talpig úriember. Sandoval egy 50 talléros papírpénzt dobott az asztalra. Gyerünk, gyorsan!
2: Kirohantak.
0: Antas elfordított fejjel néhány lépésre a lukas előtt neki szaladt egy pincérnek, aki elejtette a kezében levő tálcát. Az edény csörömpölésre mindenki odanézett. Antas bocsánatot akart kérni, de Sandoval megragadta, és hihetetlen gyorsasággal keresztül vezette a konyhán, ki az utcára, be az autóba. A táncos nőt valahol elhagyták.
2: Nem gondolja, hogy meglátott? Kérdezte Antas, amint az autó ajtaja becsapódott mögöttük.
0: Sajnos egészen biztos, hogy meglátta. Amikor méltóságot feldöntötte a pincért, mindenki ránk nézett, a grófné is, sőt, amennyire izgatottságomban láthattam, még intett is a napernyőjével. Antas hátra hanyatlott az ülésen. Kész.
2: Meghaltam,
0: nyögte. Sandoval közben elindította a kocsit, és kikanyarodott a város felé vezető országútra. A sofőrt sorsára bízták, nem volt idejük felvenni a kocsira. Volna egy indítványom, mondta Sandoval, megtörve a rémült csendet.
2: Halljuk,
0: suttogta Antas elhalóan. Ha a gróf úr ma este találkozik a méltóságos asszonnyal, nem állhatok jót, semmiért, de az idő sok mindenen segíthet.
2: Hogy érti?
0: Például, ha a gróf úr eltűnnék néhány napra, mondjuk egy hétre. Közben a grófné első indulata elmúlik, meg is ijed egy kicsit, minthogy nem tudja megérteni, hová lett. Meg nekem is lenne időm, hogy valami mesét gondoljak ki, ami a helyzetet valahogy jobb színben állítaná be.
2: Hogy én eltűnjek, fiacskám? Én a királyi palota nagy? Hogy képzeli azt? Ilyen közismert személyiség?
0: Igaz, igaz. Hadd gondolkozzam csak.
2: Megvan.
0: Egy barátom kastélyába viszem a gróf urat. Ki? A Lidaréni hegyek közé. Teljesen eldugott hely. A postás is csak egyszer egy héten jön oda. Barátom, Tremor, most külföldön jár. De a személyzet jól ismer engem. És feltétlenül engedelmeskedik nekem. Ott aztán biztonságban van a gróf úr. A madár sem jár arra. Még ha akarna, sem tudna eljönni, amíg értenem megyek kocsival.
2: Jól van, fiacskám, vinjen ahová akar. Csak a feleségem ne lássam, és főképp ő ne lásson engem. Sosem ősüljön meg.
0: Az autó megfordult, és elhajtott az ellenkező irányba, el a várostól. Antas gróf nem sokára mélyen elaludt, és csak a kastélyban ébredt fel. Itt Sandoval átadta a személyzetnek, elbúcsúzott, és megígérte, hogy érte jön, mihelyt úgy látja, hogy a grófi palotában derültebb az égbolt. Antas hálásan megköszönte a szolgálatot, és Sandoval visszasietett Larába, Altúria fővárosába. Késő este érkezett vissza. Az utcákon sokkal kevesebben jártak, mint máskor. Viszont sok katonát látott. A zivatar, amely útközben utolérte kocsiját, elmúlt. De még mindig gyors, sötét felhők szaladtak át az égen. Az ég is, gondolta Sandoval, amint szakértő, festő szemmel egy-egy pillantást vetett fel a felhőkre. Az ég is olyan nyugtalan. Én is nyugtalan vagyok. Végeredményben nem minden festőnek adatott meg, hogy cselekvő részt vegyen nagy politikai átalakulásokban. Talán csak Rubens. Egy nagy, sötét épülettömb előtt lefékezett és kiugrott a kocsiból. Hordó Kereskedelmi Részvénytársaság, hirdette egy ízléstelen felirat. A cégtáblák betűi sürgős reformokra szorulnak, gondolta. Megnyomott egy csengőt. A nagy kapunak egy kis része kinyílt. Valaki óvatosan kinézett. Megjöttek a hordók Dokeszilládeszből, mondta Sandoval jelentőség teljesen. Tessék donga vizsgálatra jönni, felelte egy hang, és Sandoval belépett. Jó estét, Partán, mondta a portásnak, aki bőrkabátot és rohamszíjat viselt. A 18-as? Fent van a mérlegszobában. Sandoval felsietett a rosszul világított lépcsőn. Belépett egy ajtón, amelyen fekete táblán aranybetűkkel állt. Könyvelés. A szobában a falak melletti lócákon vagy 10 ember ült. Különös ruhájú alakok, olyan arccal, amilyent csak történelmi fordulatokkor lát az ember. Mik és hol lehetnek ezek civilben? Futott át Sandoval fején. Legtöbbjük ruháján furcsa púpokat okozott a rosszul eldugott pisztoly. Sandovalt ismerhették már, mert egykedvű tekintettel bámultak rá. A terem végén álló asztal mellől felkelt egy fiatalember, és eléje sietett. Csak hogy megjött Sandoval, már nagyon várják, menjen be egyenesen. Sandoval belépett a következő szobába. Ebben a kis szobában jóformán semmi más nem volt, mint egy szokatlan alakú telefon. A titkos vonal egyik állomása. Mellette két ember ült és cigarettázott. Az egyiket, a fekete ruhás aranyszemüveges, hihetetlenül keskeny orrú Delorm doktor jól ismerte. Ő hozzájött. A másikat még nem látta. Nagyon magas, merev, intelligens arcú férfi volt. Altúriában szokatlanul sima haja keményen leragasztva a fejére. Sandoval, mutatta be Delorm a pestőt az ismeretlennek. Az katonásan összecsapta bokáját, kezet nyújtott, de saját nevét nem mondta meg. Hátrább húzódott a rosszul világított szoba egyik sarkában. Nos? Kérdezte Delorm. 50 tallér kész kiadásom volt, mondta Sandoval. Kifizettem a fogyasztást a Chateau Madridban. Élvezte Delormot, mennyire bosszantja, hogy ezzel a lényegtelen részletkérdéssel kezdi. Delorm leküzdötte izgatottságát. Kérem, tessék. Átnyújtott egy 50 tallérost. És most mégis, ha szíves lenne beszámolni. Nem lehet kihozni az udvariasságból, gondolta Sandoval. A vad népvezért egészen másképp képzelni az ember. Aztán beszámolt a történtekről. Közben az ismeretlen férfi közelebb jött és feszülten figyelt. Remek, nagyszerű, mondta Delorm. Ilyen dolgot csak művész emberek tudnak végrehajtani. Különösen azt tetszik nekem, hogy annyira tudta időzíteni a grófné megjelenését. Nagyon egyszerű volt. Névtelen levelet írtam neki, hogyha le akarja leplezni férjét, legyen 6-kor a Chateau Madridban. Tudtam, hogy mennyire féltékeny. Delorm az ismeretlen felé fordult. A kastélyt, ahová Antast vitték, a mi embereink szállták meg, személyzetnek maszkírozva. Szükség esetén erőszakkal is megakadályozzák Antast, nehogy visszatérjen. De úgyse fog. Sokkal jobban fél a feleségétől. Köszönöm, Sandoval, mondta az ismeretlen, és megint kezet adott. Boldogan állok a jó ügy szolgálatára. Csak egy jutalmat kérnék. Nem szeretek vak eszköz lenni. Ha nincs különösebb akadálya, avassanak be, miért kellett ezt a jámbor és hülye Antast eltávolítani a fővárosból? Miért? Felelt az ismeretlen. Mert Antast dolga, mint palotanagynak, hogy kijelölje az ezredet, amely másnap őrségen van a királyi palotában. Mint hogy Antast holnap nem lesz itt, nekem kell majd kijelölnem az ezredet. Sandoval kérdően nézett Delormra. Az úr, akivel beszél, Mavira Stendhal őrnagy. Ő felsége első szánsegéde. Sandoval meghajolt, kisé ügyetlenül, mert nagyon elképesztette, amit hallott. A király szánsegéde és jó barátja is benne van a dologban. Milyen általános lehet az elégedetlenség? Ez az elégedetlenség őt személy szerint alig érintette. Mint festő nem értett semmit azokhoz a gazdasági kérdésekhez, amelyek az elégedetlenséget kiváltották. A király maga kedves és értelmes fiatalember. Sandovalnak határozottan rokonszenves volt. Csak a nyárspolgári nyugalom gyűlölete vitte Delon táborába. A kockázat, a váratlanság, a veszedelmes élet vágya. És holnap után, mondta az őrnagy, holnap után a 12. ezred őrködik a palotában. Az az ezred, amelynek minden emberére számíthatunk. Érti, Sandoval? Tehát holnap után? Holnap után. Az őrnagy kezet nyújtott és elment. Sandoval egy ideig szótlanul bámult utána. Hát ő is? Kérdezte végül is. Sőt, főképpen ő, mondta Delorm. Ő a névtelen kapitány legbelsőbb embere. Csodálatos. Ne felejts el, hogy Mavira Stendhal unokája a híres szabadsághősnek, akiről utcában elnevezve Altúria minden városában. A vér nem válik vízzé. Úgy látszik. Néha a közismert igazságok is igaznak bizonyulnak. Ez a legmeglepőbb az életben. Holnapra van valami parancsa? Parancsom? Önhöz csak kérésem lehet. Nagyon szeretném, ha holnap Algarthéba a herceghez kifáradna. Ön embereink közül az egyetlen, akit beengednek hozzá, most, hogy a herceg olyan szigorú ellenőrzés alatt áll. Önről tudják, hogy a portréját festi, és különben is. Önt senki se veszi komolyan. Ezért olyan megfizethetetlen a számunkra. A megfizethetetlenséget tagadom. Engem meg lehet fizetni. Tudom, felelte Delorm elmosolyodva. És azt hiszem, eddig nem is volt oka panaszra. A megfizethetetlenséget inkább csak erkölcsi értelemben gondoltam. De szóval Algarthe. Fáradtan végig simította homlokát. Látszott, hogy nehezen összpontosítja gondolatait. Istenem, milyen fáradt vagyok. A forradalom diadala után 2 hétre visszavonulok az újságíró szanatóriumba. Ha csak nem kell miniszterelnöknek lennem. De szóval, Algarthe, beszéljen a herceggel. Maga tud vele beszélni. Igyekezzék lelket verni belé. Készítse elő az eseményekre. A hirtelen sok megárthat neki, amilyen törékeny, még belehal. És akkor ott vagyunk, ahol voltunk. És azután tegyen nekem jelentést a herceg állapotáról. És most Isten vele. Ma este még egy seregjelentés fog befutni. A matrózokról, az egyetemekről, a bortermelő szövetségről, a vásárcsarnokokból. Egész Altúriát a kezünkben tartjuk. Isten vele. Kérem! Ne mondja a jelszót, és a titkos készfogást is elmellőzhetjük ezúttal. Fáradt vagyok. Altúriában a helyzet a következő volt. A jelenleg uralkodó 7. Olivér elődje, 2. Simon, nagyon kiváló uralkodó volt, és az ország még mindig ezt sínylette. Modern alapokra fektette a hadsereg egyenruháját, az elemi iskolai oktatást, bevezette Altúriában a telefont és az utcai mellékhelyiségeket és sok minden mást. Üdvös tevékenysége nagyon megviselte az ország pénzügyeit. Altúria népe különben is álmatag természetű, ábrándos és költői. Ezt mindenki tudja a földrajzi tankönyvekből. 7. Olivér apjától, a trónuson kívül, zilált pénzügyi viszonyokat örökölt. A király maga is vérbeli altúriai, ábrándos természet lévén nem volt alkalmas a pénzügyek rendezésére, és úgy látszik, segítőtársait is szerencsétlenül választotta meg, mert azok ugyan meggazdagodtak, de az állampénztár egyre szegényebb lett. A pénzügyminiszter olykor kénytelen volt már csak nem komikusnak mondható expediensekhez folyamodni, hogy elsején ki tudja fizetni az állami tisztviselőket. Egy ízben például a Larai Lánchíd hídvámjából fizette ki részpénzben az egész tisztviselői kart. Rossz nyelvek azt beszélték, hogy az ő állarcos emberei követték el a vakmerő betörést a Barclays Bank Larai fiókjának páncélpincéje ellen. És Pritanez, a pénzügyminiszter vetette fel azt a nagyarányú szanálási tervet, amely a forradalmi elégedetlenséget kiváltotta. Altúria népének csak nem kizárólagos jövedelmi forrása a bor és a Szardínia. A híres altúriai vörösbor, amely délszaki nyarak és napok nemesített és iható emlékét őrzi, és a híres altúriai Szardínia, ez a kicsiny, de nagyon rokonszenves állat, olajban vagy esetleg paradicsomban, kirándulók és aglegények vigasztalása. Az altúriai bor és Szardínia legfőbb vásárlói évszázadok óta Normandia gazdag lakói voltak, akiknek Zordon éghajlata alatt a szőlő nem termett meg, és a Szardínia is elkerülte hideg partjaikat. Mikor az altúriai állampénztár aggasztó sorvadás jeleit kezdte mutatni, 7. Olivér uralkodásának első éveiben, egy szép napon Pritaneszt, a pénzügyminisztert felkereste a híres Koltor. Koltor Normandia legnagyobb pénzembere volt. Hihetetlen vagyonáról legendákat meséltek, és arról is, hogy micsoda elképesztő dolgokat tudott venni és eladni. Koltor nem bányákat, gyárakat, földeket és újságokat vásárolt, mint a többi nagy pénzember, hanem mindig olyasmit, amivel lehetőleg új műfajt teremtett. Például megvásárolta Normandiának és a szomszéd államoknak valamennyi fél pár cipőjét, amelynek valami okból hiányzott a másik fél párja, és valami bámulatos technikai fogással jobb lábra valókból bal lábra valókat, bal lábra valókból jobb lábra valókat csinált, amíg mindegyik cipőnek párja nem akadt, akkor aztán eladta őket. Ő volt az, aki bevezette a hagymából épült házfalakat, a szövet cigarettát, a hangyák által hajtott gyorsforralót, és aki tápláló olajat tudott készíteni a híres normandiai ködből. Szeri száma sincs a sok találmánynak, amelyet ő értékesített és aknázott ki üzletileg. Miután ennyi mindent vett és eladott, az az ötlete támadt, hogy vásárol egy országot. Felajánlotta Pritaneznek, hogy megveszi teljes egészében Altúria bor és Szardínia termelését. Ennek fejében viszont vállalta, hogy rendbe hozza Altúria zilált pénzügyeit. Az altúrok úgyis költői lelkű emberek, akiknek a pénzzel való bánás csak gondot és csalódást okoz. Ő vállalkozik arra, hogy ezt a gondot leveszi az ország válláról. Pritanez a tervet a legnagyobb lelkesedéssel karolta fel, annál is inkább, mert Koltor a szerződés megkötése esetére olyan jutalmat helyezett kilátásba, amilyent egy szegény ország pénzügyminisztere még akkor sem álmodhat magának, ha Cesare Borgia elszántságával rendelkezik, amivel egyébként nem rendelkezett. Óvatos, kövér ember volt. Állandó rémületben élt. Megfelelő ígéretek árán sikerült megnyernie miniszter társainak támogatását is. De hátra volt még a legfontosabb, a király beleegyezése. 7. Olivér király eleinte tőle szokatlan energiával ellenezte a tervet. Hallani sem akart róla, hogy országát idegeneknek adja el. Mélyen elpirult a Pritanez egyáltalán említeni merte a tervet. Pritanez már-már úgy látta, hogy a gyönyörű elgondolás az ifjú és tapasztalatlan uralkodó makacságán fog meghiúsulni. Koltor közben egyre részletesebben dolgozta ki tervét, mintha a dolognak altúriai részről semmi akadálya sem lenne. Sikerült felkeltenie normandiai kormánykörök érdeklődését is, ahol az elgondolást eleinte kissé merésznek találták, de lassanként mind jobban fellelkesedtek érte. Végül is a normandiai kormány magáévá tette a tervet, és most már Larai nagykövete Birkerbáró útján igyekezett megnyerni 7. Olivér király beleegyezését. A királyt úgy látszik meggyőzte végül is Birker logikus okfejtése. Belátta, hogy országa számára nincs más menekvés a pénzügyi káoszból, és végül is beleegyezett a Koltorféle terv aláírásába. A norlandiai kormány ekkor arra gondolt, hogy mégis kellene valami garancia arra vonatkozóan, hogy az uralkodó nem fogja idővel megmásítani elhatározását, és továbbra is a szerződés híve és védelmezője fog maradni. Ezt úgy látták a leginkább biztosítva, ha az altúriai királyt melegebb szálak fűzik a norlandiai uralkodóházhoz, mivel a norlandiak általában nagyon hisznek a családi életben. Azt indítványozták tehát, hogy Olivér király vegye feleségül Ortrúd hercegnőt, a norlandiai császár leányát. Olivérnek ez ellen nem volt semmi kifogása. Ortrúd hercegnő gyerekkora óta jól ismerte, valamikor együtt játszottak a császári palota kertporában. Ortrúd szép, fiatal és igen művelt hercegnő volt, és mindig jó barátságban éltek egymással. A nehézségek akkor kezdtek felmerülni, amikor Altúriában hírül adták a polgároknak, hogy nem sokára királynét kapnak Ortrúd személyében. Az ilyen dinasztikus családi eseményeknek az altúriaiak általában igen örültek, épp úgy, mint más polgáremberek, és az altúriai kormány ezúttal is általános lelkesedésre számított. De nem ez történt. A sajtó szóvá tette, hogy még nem volt rá példa az altúr történelemben, hogy az ország katolikus uralkodója protestáns nőt vegyen el. Aztán hogy nem, mindenféle ostoba híresztelés jött forgalomba arról, hogy a norlandiai császári család férfi tagjai több száz évre visszamenően valamennyien iszákosak, szeretőtartók vagy féleszűek voltak. Egyes napilapok szívesen írtak színes ismertető cikkeket arról is, hogy hogyan lopta el negyedik Eustách norlandiai császár a kisebbik koronát, hogy zálogba tegye egy görögnél. Vagy hogyan fulladt egy norlandiai herceg részeg állapotban egy esővizes dézsába. És azután egy nap kitört a nagy botrány. Az ellenzéki sajtó megtudta az egész Koltor tervet, és megfelelő felháborodott kommentár kíséretében nyilvánosságra hozta. A dolog annál kísértetiesebb volt, mert hiszen a királyon és a minisztereken kívül senki a világon nem tudott a tervről, és ezeknek igazán nem állt érdekében, hogy idő előtt kipattanjon. A miniszterek ettől kezdve még fokozottabb bizalmatlansággal néztek egymásra, mint eddig. Pénztárcájukra rágombolták a gombot, mielőtt beléptek a minisztertanácsba, és odahaza elégették pénztárkönyveiket. De akárhogy is kutatták, nem tudtak rájönni, melyikük az áruló. Ekkor kezdődött a véres szájú Delorme doktor szerepe. Fulmináns vezércikkekben ontotta naponta a lábát a hazaáruló terv ellen, amely Altúria végpusztulását hordozza magában. Szinte érthetetlen, hogy is fért el ennyi láva egy emberben. És Altúria népe egyre nagyobb készséggel ette a mindennapi lábát, amelyet a lapok feltállaltak neki. A kormány tett egy-két ügyetlen kísérletet a sajtó elhallgattatására, de abban a régi világban a sajtó elhallgattatásának technikája még rendkívül fejletlen volt. A fiatal uralkodó személye egyre népszerűtlenebbé vált. Ha kilépett a nyilvánosság elé, komor és rosszindulatú tekintetek fogadták, holott a derék altúriaiak azelőtt mindig könnyes szemmel gyönyörködtek benne, hogy milyen fiatal, és már is király. A királyt ábrázoló olajnyomatokat leszették a kocsmafalakról, és a király képével díszített bébiszappan, almabor és utazókosár elveszítette kelendőségét, bármekkora árleszállítást is engedtek a megdöbbent kereskedők. Altúria népe, mint a délvidéki fajták általában, szeretett falfeliratok alakjában kifejezést adni politikai nézeteinek. Most az eddig mindenfelé látható éljen a király, és Olivér a mi gyönyörűségünk feliratok helyett mind gyakrabban lehetett ilyeneket látni. Vesszenek az idegenek! Halál Koltorra! Szabad Szardíniát követelünk! Az elégedetlenséget egyre növelték a föld alatti szervezetek. Az altúrok, bár szelíd és ábrándos természetűek, valamennyien született összeesküvők. Sportív hajlamaikat évszázadok óta ebben az irányban élik ki. Az összeesküvők a társadalom valamennyi rétegéből kerültek ki, amint az előző fejezetben is láthattuk. Ősi altúr összeesküvő hagyomány szerint az elégedetlenek a névtelen kapitánynak esküdtek hűséget. Voltak, akik azt gondolták, hogy a névtelen kapitány csak mitikus fogalom, míg mások, a többség, biztosra vették, hogy a névtelen kapitány élő személy, és a döntő pillanatban elő fog lépni. Az összeesküvők bevallott célja az volt, hogy hetedik Olivért lemondásra kényszerítsék, és a helyét nagybátyja Jérôme-t, az Algarthei herceg foglalja el. Ő hozzá kellett másnap Sandoválnak elmennie.
3: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szerb Antal hetedik Olivér című művéből hallottak részletet Benedek Miklós előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: Abigén.
6: A bogyós gyümölcskertész.
7: Szent Péter esernyője.
8: Házasságon innen.
9: Katalin.
8: És a gyerek.
10: A gólyakalifa.
11: Paszti fiú esete.
12: Pilátus testament.
13: Szigetkék.
14: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

0: dolgozik bomolva, egy, aki csak néz a holdra. Világ sírköve alatt még, a hetedik, te magad légy.
1: Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.

0: az a vendéglátó,
1: szolgaszköltő,
2: a valódi alátolátó,
0: akit gyilkos arankkal ragadott meg.
1: Vagy az a szolga, az

0: vagy az a költő, az a valódi, a látom, a vendég, a szolga,
1: aki tárt ajtóban elállja a kilátást,
0: vagy az a

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megújul a Debreceni Egyetem központi épülete előtti park. A műemléki francia kert felújításakor a lakossági véleményeket is figyelembe veszik, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben azt írták, a témában tartott egyeztetésen a résztvevők egyetértettek abban, hogy az átalakuló térnek meg kell őriznie a műemléki francia kert jellegét. Ugyanakkor meg kell felelni a klímaváltozás okozta kihívásoknak és a modern kor igényeinek. A találkozón Bács Zoltán rektor felidézte, hogy az intézmény nyár elején kérdőívben kérte ki a városlakók véleményét, mivel az egyetemtér felújításáról szóló hírek jelentős érdeklődést váltottak ki. A kitöltők nagy többsége egyetértett abban, hogy szükség van a felújításra, a tér járhatóbbá tételére, a zöld felületek nagyságának növelésére, illetve a klimatikus viszonyokhoz igazodva kánikula idején is használható árnyékos részek bővítésére. Ugyanakkor sokan elvetették a medencetér megnövelésének lehetőségét, ismertették. A felmérés rámutatott, hogy a lakosság olyan egyetemteret szeretne, mely megtartva műemlék jellegét, nagy zöld felületet és megfelelő árnyas ligetes pihenőkertet kínál az arra járóknak Debrecenben. Felvetették egy formára nyírt platánfasor telepítését is a tér déli részén, de szóba került a tér kulturális családi közösségi célú használatának kibővítése, és megvizsgálják a korábbi koncepciótervekben szereplő térzenének helyet adó zenepavilon vagy színpad kialakításának a lehetőségét is, jelezte a Debreceni Egyetem sajtóközpontja. Csülkös pálinkás napot rendeznek tizedszer most szombaton a Boldogkői várban. Középkori hagyományőrző programokkal, párbajokkal, lovas bemutatóval, jelmezes tárlatvezetésekkel, valamint pálinka és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat. A vendégek többek között 14. századi lovagi párbajokat és nehéz páncélos lovas bemutatót láthatnak, míg a jelmezes tárlatvezetések az anzsúkori Magyarország világát és a vár történetét idézik meg. Az érdeklődő középkori fegyvereket és páncélokat is kézbe vehetnek. A rendezvény egyik látványossága a Pestis doktor bemutatója, emellett mesterségbemutatók, középkori ügyességi játékok és apród avatás is színesíti a programot. A gasztronómia és a pálinkák kedvelőit pálinka bár várja a Sziklaösvényen, ahol a kóstolás mellett pálinka felismerő versenyt is rendeznek Boldogkővár alján. A vár alatti étteremben pedig különféle sült csülkökkel várják a vendégeket. A tűzoltók befejezték az utómunkálatokat Egyek külterületén a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki a nádas, cseri és bokros, bozótos terület, közölte a katasztrófa védelem csütörtök reggel. Azt írták, szerda késő estére úgy tűnt megszűnnek az izzások is, ám az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak. A munkát nehezítette a terület tagoltsága. Az egységek csütörtök kora reggelre oltották el a tüzet és fejezték be az utómunkálatokat. A jelenlegi becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban, áll a közleményben. Meleg rekordok dőltek meg szerdán az érkező melegfront előtt, megdőlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord, valamint délután a 98 éves fővárosi melegrekord is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján. Tatabánya Dózsakert állomáson hajnalban új országos melegrekord született, az itt mért 22,1 fok, alig 0,3 fokkal haladta meg a korábbi, majdnem 22 fokos rekordot, melyet még 1946-ban Orosházán mértek. Szerda délutánra már igazi nyári hőség volt, a csúcs hőmérsékletek jellemzően 30 fok felett alakultak, Újpesten a legmelegebb órákban majdnem 35 fokot regisztráltak. Miskolcon, Nyíregyházán és Debrecenben 32-33 fok volt szerdán, miközben hajnalban 10-12 fokot mértek.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borongós idő lesz, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északias szél. Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken napközben 16 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten lesz nyáriasabb az idő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Solaris Nostradamus 2 lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Solaris egy 1980-ban alakult magyar progresszív rockzenekar, nevét Stanislaw Lem, Skiffy író Solaris című könyvéről kapta, szinte az összes szerzeményük instrumentális, nem tartalmaznak szöveget.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Az első Nostradamus lemezhez hasonlóan itt is latin nyelvűek a szövegek, ezúttal nincs túl sok ének, 90%-ban instrumentális a lemez. Hangulati szempontból a 99-es koronkhoz képest kevésbé sötét, viszont legalább annyira színes és játékos. Erdész Robert változatos többször filmzenés, skifis billentyűjátékát, Kollár Attila fúvola szólamait, vagy épp Bogdán Csaba gitározását hallgatjuk, csak az adott hangszerre koncentrálva, hatalmas élményben van részünk. A fúvola miatt lehet némi Jethro-Tull Mini hangulat párhuzama a Solaris zenéjének, kevés ének hallható a lemezen, de amikor felcsendül Ullmann Zsuzsa, Demeter György és Gerdesics Ferenc hangja, akkor egyértelművé válik, hogy nem csak a zenei szempontból figyeltek a magas minőségre.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A lemez hallgatás alkalmával mindig fel lehet fedezni valami újdonságot, az album világszínvonalú progresszív fúziós muzsika a szórakoztató fajtából. Elmondható, hogy a Solaris ritkán szól, dakkor nagyot, a Nostradamus 2-vel pedig ötre nőtt a kimagasló stúdió albumaik száma.

0: Zeneszám című műsorunkat hallották, melyben a Solaris Nostradamus 2 lemezeivel ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Sok a szúnyog az idén.
1: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Visegrádi négyek pozsonyi csúcs találkozójának legfontosabb témái az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter a találkozó előtt azt írta, fontos európai témákban egyeztetnek a pozsonyi várban a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök társaságában az unió soros elnöki tisztségét betöltő ír miniszterelnökkel. Örömét fejezte ki, hogy a kezdeményezésére ismét egységesen fellépő visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban, megkönnyítve ezzel a magyar érdekek hatékony képviseletét, fogalmazott a kormányfő. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki. A végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg, közölte a belügyminiszter a Kossuth Rádióban csütörtökön. Pósfai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, melyet a belügyi érdekegyeztető tanácson már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetmény alap emelését és a különböző szintek között differenciálás lehetővé tevő pótlékok növelését is. A jelentős létszámhiánnyal küzdő települések régiók esetében alkalmaznák a preferált települési pótlékot is, melyre a jogszabály ugyan lehetőséget adott, de korábban senki nem használtette hozzá. A politikus ösztönözni az országon belüli mobilitást is, melyhez a szolgálati lakások és albérletek támogatási rendszerének áttekintésére van szükség. A belügyminiszter elmondta, a belügyi ágazatba már több mint 1000-en jelezték, hogy élnének a visszaszerelés lehetőségével, már 200-nál is többen visszatértek a rendőrséghez, tűzoltósághoz és büntetés végrehajtáshoz, és több száz kérelem elbírálása zajlik. Megtartotta évadnyitó társulati ülését a Miskolci Szimfonikus Zenekar. A Maestro bérlet idén is 8 különleges estével, a Capriccio nevet viselő sorozat pedig 4 koncerttel várja a komoly zene rajongóit. A zenepalotában idén is elindul a Gál Károly zenei esték sorozat. A programban a nagy klasszikusoktól az ősbemutatóig szerepelnek művek, míg a fellépők tekintetében ünnepelt és feltörekvő művészekkel is találkozhatunk. Mondta az októberben induló évadról Szászné Pónus Krisztina, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója. Augusztusban még országosan 0,7%-kal emelkedtek a lakbérek júliushoz képest, még éves összevetésben országosan 5%-os volt az emelkedés, de szeptemberre fékeződött a drágulás. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal ingatlan.com lakbérindexének csütörtökön közzétett legfrissebb adataiból. Az ingatlan.com adatai alapján azonban szeptember elején Budapesten 260 ezer forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy az albérletpiacon egyre több tényező akadályozza a drágulást. Az első lakásvásárlóknak egy évvel korábban elindított Otthon Start program a potenciális bérlők egy részét a saját lakás megvásárlása felé terelte. Ez egyben a befektetési célú lakásvásárlásokat is visszaveti, amivel hozzájárul a lakásárak emelkedésének lassulásához. A vidéki nagyvárosok közül Debrecenben 220 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat, míg Szegeden 200 ezer forint volt a medián bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhelyek közé tartozik Miskolc 125 ezer forintos albérleti díjjal.
1: Az időjárásról.
2: Erősen felhős, borongós idő lesz, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északias szél. Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken napközben 16 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Délkeleten lesz nyáriasabb az idő.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Gyermeklelki gondozás, az iskola és óvoda kezdéskor.
2: Hogyha az óvodásokról beszélünk, azt gondolom, hogy azért fontos ez az időszak, mert hogy az óvodában találkozik a gyermek sok esetben, először olyan közösséggel, amiben hosszabb időt tölt ott, és a szülő nélkül tölti ezt a hosszabb időt. Itt kiderülhet, vagy fényderülhet arra, hogy a gyereknek milyen a biztonsági érzete, akkor, amikor a szülő nincs mellette. Kiderülhet az, hogy hogyan tud egy közösségben beilleszkedni, hogyan tudja megosztani a játékait.
1: Kántorképző.
3: Egy megújult rendszerben zajlik részben a kántorképzésünk, természetesen a régi alapokra építve, és amit csak lehet megőrizve és a tradíciót folytatva, de mindig szem előtt tartva a megújulás lehetőségeit.
1: Még lehet jelentkezni a református tanárképző és zeneművészeti kar megmaradt helyeire.
4: Most az, amit a karról tudni kell, az az, hogy alapképzésen valláspedagógiával rendelkezünk, illetve zenével és zeneművészettel. A valláspedagógia szakon nekünk 20 államilag támogatott helyünk van. Ez azt jelenti, hogy a későbbiekben, akik nálunk

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Elkezdődött az új tanév, ami nem csak örömöt és izgalmat, hanem új kihívásokat és stresszt is jelenthet a gyermekek számára. De honnan tudhatjuk, ha egy kisgyermek vagy kisiskolás már túlterhelt? Mire figyeljünk szülőként, és hogyan segíthetünk nekik feldolgozni az új élményeket, elvárásokat és a mindennapi feszültségeket? A témáról Tihor Melindát, a Bóbita Lelki Gondozó és Gyermekfejlesztő Központ vezetőjét kérdeztük.
2: Rengeteg gyermek először egy óvodába, és az új közösségekbe kerülnek, új kihívásokkal, új feladatokkal kell szembenézni a különböző korosztályoknak, és utána ez a két korosztály, amikor lehet figyelni arra, hogy a gyermekünk milyen fejlődésben van, szülőként, pedagógusként feltesszük ezt a kérdést, hogy saját az én gyermekem egy óvodás kis csoportos, vagy egy nagy csoportba átlépve megfelelő fejlődési szinten van-e, és kell-e esetlegesen valamilyen dologra figyelni, illetve vagy korai fejlesztés kell-e indítani. Miért fontos ez az időszak?
3: Hogyha az óvodásokról beszélünk, azt gondolom, hogy azért fontos ez az időszak, mert hogy az óvodában találkozik a gyermek sok esetben először olyan közösséggel, amiben hosszabb időt tölt ott, és a szülő nélkül tölti ezt a hosszabb időt. Itt kiderülhet, vagy fényderülhet arra, hogy a gyereknek milyen a biztonsági érzete akkor, amikor a szülő nincs mellette. Kiderülhet az, hogy hogyan tud egy közösségben beilleszkedni, hogyan tudja megosztani a játékait. Ugye vannak olyan helyzetben élő gyerekek, akiknek nagyon jó, mert otthon is meg kell osztozni egy játékon, vagy el kell kérni, vagy le kell mondani róla egy idő után, de aki ezzel az óvodában találkozik először, annak ez egy teljesen új helyzet lesz, és ezt meg kell tanulnia, tehát akár ez is kiderülhet az óvodában, hogy ezt a gyermek már tudja, vagy nem. Azt gondolom, hogy azzal sincs gond, hogyha nem tudja, mert hogy nem volt lehetősége arra, hogy megtanulja, viszont az óvodában, amikor elindul egy tanulási folyamatban az óvónők, illetve a csoportársak segítségével, akkor látható az, hogy ez a készség fejlődik-e nála, vagy nem fejlődik nála, vagy ez a részképesség mondjuk készségé alakul-e nála, vagy nem, vagy valamilyen segítségre szorul majd.
4: Az óvodának az évei alatt

0: honnan hová kell, vagy honnan hová juthat el majd a gyermek, tehát mi az, amit majd az iskolába, hát hogy is mondjam, alapfeltételként magába kell, hogy vigyen.
1: Ugye az óvodában folyamatosan hozzák be a gyerekeknek az életébe, akár a foglalkozásokat, azt, hogy a szabályokat, minden családnak megvan valószínűleg a saját rendszere, a saját szabályrendszere, hogy hogyan működünk, és amikor belép a gyermek az óvodába, ott van egy másik szabályrendszer, mint ami a családban történik. Megvan a megszokott napi rend, ami egyébként a gyermekeknek egy biztonságérzetet ad. És ehhez a napi rendhez való alkalmazkodást, például azt, hogy amikor csoportfoglalkozás van, akkor odafigyel, részt vesz a tevékenységekben, akár tud ülni meghatározott ideig és figyelni, és nem csak azokat a tevékenységeket végezni, amihez neki éppen kedve van. Tehát, hogy vannak kötelező, meg vannak szabadidős tevékenységek, és ezt is lassan-lassan tanulja meg a gyermek, és nyilván egy kis csoportostól nem annyit várnak el, mint akár majd egy nagy csoportostól. Az óvoda idejében nagyon sok részképesség alakul, fejlődik, akár a figyelem, akár a memória, akár a hangképzés. Vannak gyerekek, akiknek az első mondatai, azok az összetett mondatai, azok az óvodában születnek meg, mert akkorára ért oda a fejlődésben. Az óvoda végére remélhetőleg viszont mindannyian ki tudják fejezni magukat, és ez is ki kell, hogy alakuljon, hogy el tudja mondani az ő igényeit. Valaki idegennek, aki lassan ismerőssé válik majd számára, a hangoknak a tiszta kiejtése, a szövegértés, hogy valaki mit, egy másik hangon beszél hozzám, valaki nem az anyukám meg az apukám hangján, hogy ő mit is mondott pontosan. Egyre hosszabb utasításokat, vagy kéréseket, vagy akár meséket is meg tud érteni, és ezek ugye kapnak feladatokat, és a feladatokhoz instrukciókat, és ezeket az instrukciókat is meg kell, hogy tudja érteni.
0: Melyik azok a dolgok, aminél, hogy is mondjam, a szülőnek el kell gondolkodnia, vagy melyek azok a jelzések az óvónők részéről, amik a szülők felé érkezhetnek, amit érdemes komolyan venni?
1: Hogyha még mindig óvodás korosztályról is beszélünk, és azt látjuk, hogy a nagy csoportos időszakra, mire oda került a gyermek, találkozunk beilleszkedési nehézségekkel. Konkrétan arra gondolok, hogy a csoportban nem tud úgy dolgozni a gyermek, hogy önállóan. Vagy dobál, vagy agresszívan fejezi ki, hogyha valami neki nem tetszik, vagy valamire szüksége van. Hogyha az igényeit nem egyszerűen is a megszokott formában tudja kifejezni, hanem oda megy egy játékot, elragad, vagy a szükségleteit nem tudja elmondani, ezek mindenképpen jelzésértékűek. A nagy csoportnak a végére, tehát mire már iskolába menne, úgy már említettem róla, nagyon fontosnak tartom azt, hogy a hangokat, azokat pontosan ki tudja mondani, mert amikor iskolás lesz, akkor ő majd tanulni fogja ezeket a betűket, amit ugye ő hangokban, amit mi is hangokként mondunk ki, és hogyha nem tudja kiejteni a hangot, akkor ahhoz a betűhöz egy olyan hang fog társulni, és később ez a helyes írásban is megjelenhet, vagy gondot okozhat.
0: Ahogy hallom, úgy írom.
1: Így van, hallom, visszadiktálom magamnak, és úgy írom le, tehát ahogy én visszamondom magamnak, úgy fogja leírni sajnos a gyermek, és ezért nagyon fontos az, hogy ne húzzuk mondjuk az első osztályig például a hangképzést. Vagy ha azt látjuk, hogy csoportban a gyermekünk nehezen működik, akkor lehet, hogy nincs meg a gyermeknek a technikája arra, hogy hogyan vonuljon ki a csoportból, és hogyan kapjon egy kis levegőt. Mert van olyan gyerek, akinek a 10 zajos csoporttársa az hangos. De hogyha ehhez kap segítséget és kap technikát, hogy hogyan kell egy kicsit oldalra vonulni, és hogyan kell megnyugodni, levegőt kapni. Vagy kap bíztatást arra, hogy bátran fejezze ki azt, hogy neki most valami másra van igénye, akkor nagyon sok gyereket el lehet oda segíteni, hogy a beilleszkedési nehézségből be tudjon illeszkedni, és egy együttműködő csoporttag legyen.
0: Elindul szeptember 1-én az iskola, az óvodásoknak egy jó része elindul az iskolába. Hát ott következik egy újabb beszoktatási időszak már, és amennyiben óvodába járt. Mi fér bele az adaptációs időszakba? Mi az, amivel türelemmel kell lenni, akár a tanárnak, tanítónak, akár a szülőnek, akár a környezetnek, és mivel tudjuk ezeket segíteni? Már úgy érte a megoldásukat, hogy gördülékenyebb legyen ez az első néhány nap, 7 hónap.
1: Az egyik a szeretetteljes és elfogadó közeg, akár otthon is. Amikor hazamegy a gyermek, és azt látjuk rajta, hogy fáradtam, lehet, hogy idegesebb, lehet, hogy szomorú, lehet, hogy nincs kedve beszélgetni, akkor a mi volt ma az iskolába semmi, párbeszéden akár óvisoknál is előfordul, hogy hagy békén. Tehát, hogy ezentúl lehet a meseolvasással feldolgozni azt, ami az iskolában történt. Lehet közös játékkal, kockákat, bábokat, babákat veszünk elő, és bábozhat otthon a szülő a gyermekkel, és feldolgozhatják mindazt, ami az iskolában történt, ezzel is segítséget adva a gyermeknek arra, hogy újraélje azokat a pozitív, meg azokat a negatív hatásokat is, amelyek érték. De hogyha biztosítunk számára, ugye az óvisoknál beszéltünk a napirendről, ami biztonságot ad, ebben az időszakban is, később is, felnőttként is, biztosítunk magunk számára, meg a gyermekeink számára elegendő időt a pihenésre, akkor azzal segítjük az ő idegrendszerét arra, hogy feldolgozza azt, ami a nap során történt. Tehát az alvás ideje a gyermeknek nagyon fontos, hogy meglegyen, mert ebben az időszakban dolgozza fel a napnak az eseményeit, és hogyha nincs elegendő ideje arra, hogy feldolgozza, akkor a feldolgozatlan események halmozódnak egymásra, és akkor
0: feszíti.
1: Akár feszíti, akár félelmeket vagy szorongást is okozhat, mert nincs feldolgozva, és hogyha egymásra raktuk, akkor nyilván tudjuk azt, hogy ez egyszer valamikor vissza fog majd ütni. Azzal tudjuk segíteni, hogyha nyilván pedagógusként nagyon sok kis új elsősre oda kell figyelni, vagy kis új ötödikesre, mert az is egy újabb lépcsőfök, megtalál majd ott a felnőtt élet küszöbén is. Tehát, hogyha így végig néztem, vagy végig gondoltam az életünknek az állomásait, minden egyes ilyen nagyobb váltás, az óvi, az első osztály, az ötödik osztály, a tizedik osztály, vagy egy líceumnak, vagy egy gimnáziumnak az elkezdése, vagy az egyetemnek az elkezdése, ez mind-mind új helyzet, amihez úgy alkalmazkodnunk kell, és hogy vagy meg tudjuk lépni, vagy meg tudják lépni a gyermekek ezt a lépcsőfokot, hogyha ott van mögöttük a támogató, az elfogadó háttér, akkor sokkal könnyebb, mert mindannyiunkat érnek hatások. De nem mindegy, hogy azok a hatások, amikor értek bennünket, akár egy kudarc élmény az iskolában, hogy hát most nem sikerült leírnom azt a betűt, vagy megdobott a pattársam, és áthúztam a tollamat a füzetemen, de egy precíz gyereknél ez óriási probléma, és számára ez egy kudarc, ezt valahogy neki fel kell dolgozni. És vagy megtanulta már ezeket a kudarcokat lassan feldolgozni, vagy most fogja megtanulni feldolgozni, de emellett ott kell, hogy álljon egy pedagógus. Van olyan gyerek, akinek ez nem jelent problémát, hogy ő összemaszatolta a füzetét, de van, akinek meg ez óriási probléma. És ezt akár otthon is támogatóan, nem óriási elvárásokkal, hanem elfogadóan. Ez történt, mit tudunk ebből kihozni?
2: Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István. Az elmúlt percekben Tihor Melindával, a Bóbita Lelki Gondozó és Gyermekfejlesztő Központ vezetőjével beszélgettünk. In a fire, willing to die for their faith. But you were with them in the fire, and they walked out the next day. And Daniel met a lion, because he chose to pray. But you shut the mouth of that lion, and he walked out the next day.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Az idei kántorképző augusztusban Debrecenben zárult a régi alapokra építkezve, de második éve megújult struktúrában. Az eddig bevált változás azt a célt szolgálja, hogy szélesebb rétegek számára legyenek elérhetők a kurzusok, szétbontva rövidebb nyári tábor és évközi, hosszú hétvégék állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a megszerzett tudást frissen tartsák. Ezúttal 35 jelentkező volt, köztük többen visszatérők. Az egyházzenei munka a hangszeres és énekes karvezetési képzettség felmérése már folyik az egyházkerület gyülekezeteiben. Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy a kántorok felkészültsége nem egyenletes az egyes szolgálati területeken. Idén egy hallgató kántorvizsgát is tett, ami a szolgálat rangját emeli. A jövőben több ilyen oklevelet szeretnének kiállítani. Kisné Mogyorósi Pálmát, a tiszántúli református egyházkerület kántorképzési és énekügyi igazgatóját Tóth Emese kérdezte.
2: Most, hogy lezárult az idei kántorképző, elég távlat van már arra, hogy valóban összegezni tudjam a tapasztalatokat, nem csak a mostani, az idei évét, hanem az elmúlt két évét, vagy akár az elmúlt több évtizedet is. Valóban, ahogy mondtad, egy megújult rendszerben zajlik részben a kántorképzésünk, természetesen a régi alapokra építve, és amit csak lehet megőrizve és a tradíciót folytatva, de mindig szem előtt tartva a megújulás lehetőségeit, és nem azt mondom, hogy a korszerű vagy az igényhez alakítva, de valamennyire próbálunk valóban időszerűnek maradni.
3: Egyébként a változásnak, az újításnak általában mi a célja? Az, hogy többen jöjjenek, hogy szélesebb rétegeket érjenek el, hogy elérhetőbbé váljon, hogy összességében véve a kántorképzés, mint olyan, milyen célkitűzések fogalmazódnak meg a változtatások mentén?
2: Úgy gondolom, alapvetően nem a kor ízléshez igazodunk, hiszen pont ez a terület, amiben a tradíciót inkább meg kellene őriznünk, hanem a struktúráltság, a tartalom, a tartam és a tartalom tekintetében indultunk el a megújítás felé. Kezdeném akkor a tartammal, az időtartammal. Az volt a tapasztalatunk, hogy ha úgy hirdetjük meg, hogy nyári 3 hetes tanfolyam, az sokakat visszariasztott. Ez a 3 hét nyáron, főleg a szünidőből és a szabadságból visszatartó erő. Tudjuk, hogy nagyon nagy a kínálat, sok minden program várja mind a fiatalokat, mind a szabadságon lévő idősebbeket, és ezért egy tavaly 2 hetes, most pedig egy 2,5 hetes képzést hirdettünk meg. Ez tulajdonképpen csak egy kifelé, egy picit ilyen pszichológiai megfogalmazás, hiszen maradt a 3 hetünk, csak nem egy tömbben nyáron, hanem szétbontva nyárra és évközben. Ilyen szempontból megőriztük azt az időtartalmat, amit már évtizedek óta ez a képzés azért célul tűzött ki, de azzal, hogy nyáron ebből a nagyobbik részt, évközben pedig az 1 hetes részt tartjuk meg, talán egy picit így széthúzva nem hat olyan soknak a 3 hét a nyárból, mondjuk egy tinédzser vagy egy 20 éves számára. Úgy látjuk, hogy ez működőképes, és valóban erre a 2 hétre, 2,5 hétre jobban jönnek a jelentkezők. Emellett azért van egy 1 hetes továbbképző tanfolyamunk is, ami nem azért 1 hetes, mert ugyanazt a tartalmat még jobban próbáljuk sűríteni. Ez egy más profilú képzés. Ide az 1 hetes továbbképzésre a már kántorvizsgával rendelkezők, régóta kántori szolgálatot végzőket, zenei előképzettsége rendelkezőket várjuk, és nekik már nem az alapképzést nyújtjuk, hanem egy picit szintet lépve olyan kurzusokat tartunk, amiben hangszeres, improvizációs kurzusok vannak, karvezetés, énektanítás, gyülekezeti énekválasztás, tehát egy picit a mélyére ásunk ezeknek a dolgoknak. Erre is most azért elég szép számmal volt jelentkezünk.
3: 2 éves távlatában visszatekintve emelkedés tapasztalható a jelentkezők számát illetően?
2: Ez nagyon érdekes, mert kiegyenlített. Nagyjából egy 30-35 fős hallgatói létszámunk van, annak ellenére, hogy most 13 új hallgatónk volt. Többen vannak, akik az évközire nem tudtak jönni, van, aki most a nyárire nem tudott családi okok miatt, egészségügyi vagy éppen érettségizett felvételizett. Sok minden ok miatt van, aki nem jött vissza, de várjuk természetesen, és ez egy nagyon fontos terület, a nyomon követés, hogy őket visszahívjuk, illetve vannak hát szép számmal új jelentkezőink is.
3: Ha többen lennének, azt is bírná a rendszer, mondjuk kétszer ennyien?
2: Igen. Célunk is azért, hogy ezt a létszámot növeljük, nem azért, hogy ez kifelé statisztikailag milyen jól mutatna, hanem azért, mert látjuk, hogy az egyházunkban a zenei szolgálat színvonalának, minőségének emelésére, szinten tartására, jobbítására folyamatos figyelmet kell szentelni. És mi ebben a szolgálatban tevékenykedünk.
3: Ez volna a következő kérdésem, hogy milyen szinten áll ez a fajta zenei szolgálat úgy a református egyházban, de akkor meg is kaptam rá a választ. Mi az, ami leginkább hiányzik? Egyébként a hangszeres tudás, a hangképzés, énektudás, vagy az, hogy ismerjék nagyobb számban ezeket az egyházi énekeket, zsoltárokat?
2: Ez nagyon változó. Erre vonatkozó felmérés az éppen most van folyamatban. Már most tudjuk azt, hogy hány egyházközség van, ott hány kántor van, milyen hangszeres ellátottság, de az, hogy ott milyen egyházzenei munka vagy szolgálat folyik, arra még nincsen rálátásunk. Az a tapasztalat, amit ilyenkor mondjuk egy kántorképző alkalmával szerzünk, a bejövő jelentkezőink alapján, az azt mutatja, hogy elég széles az a spektrum, amit lefed. Vannak teljesen előképzettség nélküli kántoraink, akiket a gyülekezet örömmel fogad, hogyha odaül a hangszerhez is, legalább egy szólamban játsza a dallamot. Illetve van a másik, úgy mondom véglet, mondjuk ezt végletnek, ahol diplomás, egyházzenei diplomával rendelkező kántor van, aki azon agyal, hogy akkor az az intonáció, amit játszik a gyülekezet énekelé, az most milyen stílusú legyen, vagy hogyan improvizáljon. A kettő közötti terület ad egy nagyobb szórást, állandó munka van ebben, én úgy látom, és állandó lehetőség arra, hogy mindenkit arról a szintről képezzünk tovább, ahol éppen tart. Ha valakinek minimális az előképzettsége, akkor őt tovább akár a gyülekezet énekismeret terén, akár a karvezetés, akár a hangszerjáték területén. Az a tapasztalatunk, hogy akik hozzánk jönnek, őnáluk sem olyan kiegyenlített ez a szint. Van, aki nagyon jó orgonázik, kiválóan orgonázik pedállal, viszont nagyon kevés gyülekezet éneket ismer, és karvezetéshez egyáltalán nem is fogott még. Van, akinek a más terület a dominánsabb. Na most, hogyha azt megnézzük, hogy egy kántor, ki is az a kántor, sokszor azt hiszem, hogy alapvetően ezt is tisztázni kell, hogy ki a kántor és mi a feladata, nagyon sokrétű szolgálatot lát el. A gyülekezeti ének kísérettől az ének tanításán át, a kórus vezetésen át, és természetes, hogy mindenkinek van olyan terület, ami szívéhez közelebb áll, vagy amiben egy picit ügyesebb, de ha már felismeri azt, és lép abba az irányba, hogy a többi területet is mondjuk ugyanarra a szintre hozra, vagy pedig egy picit abban is fejlődjön, akkor mi készek vagyunk rá, hogy ebben segítséget nyújtsunk.
3: Plusz általában a legtöbb esetben van valamilyen civil foglalkozása még a kántoroknak, nem csak erről szól az életük, ugye, mert meg kell élni valamiből.
2: Hát régen volt az, amikor kántortanítói állások voltak, és akkor ezt tulajdonképpen mint hivatást tudta valaki végezni. Ez ugye sok-sok évtizeddel ezelőtt megszűnt. Ma már valóban így van, hogy egy civil foglalkozás mellett végzi valaki a kántori szolgálatot.
3: Mi mentén készült el az összesítés, miről kell ilyenkor beszámolnotok a kántorképző eredményességét illetően?
2: A statisztikán túl az adatok, a résztvevők létszáma, a tanári létszám mellett természetesen arról, a tartalomról, amivel ezt a két-két és fél hetet megtöltjük. Ilyenkor elért eredményekről szoktunk beszámolni, esetleg azokról, ami célkitűzés volt és megvalósult, vagy esetleg még javítandó területnek látjuk.
3: Nézzük akkor először azt, ami jól működik, bevált, és tovább kell vinni.
2: Itt most a beszámolóban például azt tudom kiemelni, hogy nálunk ez a modell, amit mi most elkezdtünk két éve bevezetni, ez a bontott képzés, a nyári és évközi képzés, az nagyon megerősítést nyert. Főleg az évközi kántorképző tanfolyam, noha három alkalommal szerveztük meg, három havonta, de a kollégák tapasztalata az volt, hogy ez valóban megadta azt a kontinuitást a két nyári tanfolyam között, ami a célunk volt. Nem csak, hogy készültek, de felkészültek a hallgatók, és a nyári tanfolyamra már úgy érkeztek, hogy nem a startvonaltól visszább, hanem a startvonalon túl, tehát hogy még picit már előrébb voltak, és onnan tudtak egy sokkal hatékonyabb munkát megvalósítani. És ezt egy olyan modellként visszük, amit nem mi találtunk ki, hiszen évtizedekkel ezelőtt ez már működőképes volt, így működött a kántorképző, hogy évközben is voltak, akkor sűrűbben alkalmak. Most, ha lehet, akkor mi is szeretnénk majd sűríteni, de ez a negyedévenkénti találkozás is már nagyon nagy eredményekkel szolgált. A másik, amit viszont ezen a kántorképzőn próbáltunk ki először, az úgynevezett kórus hét volt. Az utolsó héten, a kántorképző utolsó hetén velünk voltak már a továbbképzősök is, amit említettem, az az egyhetes továbbképző tanfolyam, plusz a debreceni és Debrecen környéki gyülekezeti kórustagok számára hirdettünk egy kórus hetet. El kell mondani, hogy ez kettős céllal fogalmazódott meg bennünk ennek a meghirdetése. Egyrészt a kántorképző kórusának a kondícióját szerettük volna egy picit megerősíteni ahhoz, hogy a záró zenés áhítatunkon egy nagyobb szabású oratórikus mű tételét el tudjuk énekelni. Másrészt ez az éppen szabadságokat töltő és kórus éneklés hiányában szenvedő gyülekezeti kórustagoknak is egy nagyszerű lehetőség, hogy a nyáron, augusztus első hetében egy picit újra a hangjukat használatba vehették, és egy összkori mű eléneklésében, illetve hát három tétel eléneklésében ők is részt vehettek. Az volt a tapasztalat, hogy mindkét fél nagyon profitált ebből, és nagy örömmel vették a másiknak a segítségét.
3: És akkor mi az, amiben egy kicsit erősíteni kell ezt a kántorképzőt?
2: A célunk az, hogy minél szélesebb réteghez jusson el ez a lehetőség, és azokat, akik valóban kántori szolgálatot végeznek, is be tudjuk csatornázni ebbe a képzésbe. Elsődleges célunk a zenetanár kollégák felé való nyitás, főleg elsősorban olyan zongoratanárok, billentyűs tanárok felé, akik a gyülekezet aktív tagjai, de valamiért esetleg félnek odaülni az orgonához, valóban egy másfajta technikát igényel, ez tény. Ebben szeretnénk nekik segíteni, hogy ezt át tudjuk hidalni, és őket is aktív módon bekapcsolhassuk az egyházzenei szolgálatba. Másrészt pedig, amiben én az előrelépés vagy a fejlődést látom, az az, hogy minél több kántori oklevéllel rendelkező hallgatót tudjunk kibocsátani. A tavaly évben nem volt, most volt egy kántorvizsgázónk, Danianna Teodóra, aki már évek óta kántori szolgálatot végez. A bizottság elnöke Berecki Róbert kollégánk volt Hódmezővásárhelyről, és valóban megelégedéssel tudtuk nyugtázni ezt a kántorvizsgát. Minden szempontból a részvizsgákon jól teljesített a hallgatónk. A célunk az, hogy ilyen kántorvizsgát valóban tudjunk minél többet kiállítani.
3: Van jelentősége a kántorvizsgának?
2: A kántorvizsga az inkább egy megerősítés a gyülekezet és a hallgató számára, egy bizonyítvány, amivel ő már igazoltan egy magas szinten tudja végezni az egyházi szolgálatot. Ez azért is lenne számunkra cél, mert úgy érezzük, hogy ezzel a kántori szolgálat, a kántori munkának a rangját a gyülekezet, a lelkész felé egy picit jobban tudnánk tükrözni. Sokan azt gondolják, hogy bárki bármikor odaülhet az orgonához és végezheti ezt a szolgálatot. Aki eljön hozzánk, és aki egy picit is belelát ebbe a munkába, az egy kicsit megdöbbenve látja, hogy emögött mi minden felkészülés és munka van. Az egyik vendéglelkészünk csodálkozva fogadta azt, hogy ó, hát itt vizsgáznak is a hallgatók. Hát igen, itt, mert nagyon sok olyan tárgy van, készségtárgy van, amiből ő nekik egy bizonyos szintet el kell érni ahhoz, hogy azt az adott csoportot vizsgával tudják zárni, és aztán majd a D-csoport végén a kántori oklevelet jó szívvel és megelégedéssel ki tudjuk állítani, és oda tudjuk adni számára.
3: Legközelebb ősszel találkoznak a kántorképzősök. Mikor?
2: A tavalyi modellt szeretnénk követni, és októberben, januárban, illetve áprilisban szervezünk egy évközi kántorképzőt. Ez egy hosszú hétvége szokott lenni. Érdekes módon volt, aki az évközibe kapcsolódott be, és aztán jött a nyárira, illetve volt, aki a nyárinak a folytatásaként jött az évközi kántorképzőre, mindkettőre van lehetőség, és mint a felsőoktatáson keresztfél éves képzést is tudunk biztosítani, úgyhogy nagy szeretettel várunk minden szolgálattévőt, aki már kántori szolgálatot végez, vagy aki esetleg ezt tervezi.
1: Az elmúlt percekben Kisné Mogyorósi Pálmát, a tiszántúli Református Egyházkerület kántorképzési és énekügyi igazgatóját hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Elindult a kolozsvári református tanárképző és zeneművészeti kar őszi felvételije. A jelentkezők szeptember 7-e és 10-e között jelentkezhetnek a kar alap és mesterképzéseire, amelyek a pedagógia, teológia és a zeneművészet területén kínálnak tovább tanulási lehetőségeket. A képzés nyújtotta lehetőségekről és a felvételi folyamat lépéseiről Lukács Olga dékán nyújtott részletes tájékoztatást. A riporter Pilbáki.
2: A mai napon kezdetét vette a Bábesbólyai Tudományegyetem kolozsvári református tanárképző és zeneművészeti karának őszi felvételi időszaka. Az érdeklődők szeptember 7 és 10 között jelentkezhetnek a kar alap- és mesterképzéseire, amelyek a pedagógia, a teológia és a zeneművészet területén kínálnak továbbtanulási lehetőségeket. A kar képzési kínálatáról, a jelentkezés feltételeiről, valamint a felvételi menetéről Lukács Olga dékán beszélt.
3: A Bábesbólyai Tudományegyetem keretében működünk, immár 33 éve. Kezdetben a valláspedagógiát indítottuk, aztán majd a zenét is később, 5 évvel később beindítottuk. Most az, amit arról tudni kell, az az, hogy alapképzésen valláspedagógiával rendelkezünk, illetve zenével és zeneművészettel. A valláspedagógia szakon nekünk 20 államilag támogatott helyünk van. Ez azt jelenti, hogy a későbbiekben, akik nálunk végeznek, egyházban vallástanárok, hitoktatók lehetnek, és azért, hogy nagyobb esélyt tudjunk biztosítani a hallgatóknak a pályán, olyan lehetőséget biztosítunk, hogy ösztöndíj formában kifizetünk bármilyen második szakot, amelyet választ a Bábesbólyai Tudományegyetem keretében. Ez azt jelenti, hogy a lehető legváltozatosabb kombinációkban is gondolkozhatnak a hallgatók. Ez azért előny, mert a jövőtől beindulnak a különböző szakpárosítások, például eleve lesz olyan, hogy vallás-zene, és az 4 éves képzés lesz, vagy vallás filológia, vallás néprajz, vallás történelem, vagy vallás könyvtár, vagy vallás levéltár, vagy bármilyen kombinációra lehet majd gondolni. Viszont itt, ebben a lehetőségben, amit most felkínálunk, ez azt jelenti, hogy a 3 év alatt a 2 diplomával, 2 teljesen egyenjogú diplomával fog a hallgató jelentkezni. Nyilván, hogy ez egy többlet munkát is jelent a hallgatók számára, de azért mégis 3 év után 2 diplomával rendelkezhet. Az órarend elkészítésében természetesen, hogy rugalmasak vagyunk, és összehangoljuk úgy, hogy mindenkinek megfeleljen, és ezért a mi tanáraink nagyon flexibilisek, alkalmazkodnak a más szakok órarendjéhez. Ez tehát az egyik alapképzés, amivel rendelkezünk. A másik alapképzés pedig a zeneművészet. Kik lehetnek és kik jöhetnek hozzánk? Azok, akik értenek a zenéhez, tudnak valamilyen hangszeren esetleg játszani, de ha nem, az sem gond, mert kezdhetik előről a nullától, a zongora az mindenkinek kötelező lesz, tehát a kollégáink nagyon készségesek, és nagy-nagy türelemmel segítik a hallgatókat, hogy fejlődjenek. Ha megnézzük, hogy milyen palettát tudunk kínálni a zeneművészeten, ugye alapképzésen, mind a mellett, hogy ugye általános zenei képzést adunk, lehet ugye zenetanár, de ugyanakkor bármilyen együttesben jazzénekes, lehet ugyanakkor kántót is tanítunk, és népi hangszereket. Egyre inkább erősödik most már 4. éve a karunkon belül a népzenei modul. Ez azt jelenti, hogy a hallgatóink egy teljes modul keretében népzenét is tanulnak. Hát bizony ez úgy gondolom, hogy nagy esély a hallgatóink számára, főleg azok számára, akik korábban is népzenével foglalkoztak, de esetleg nem ismernek annyira kottát, stb. Teljesen fel tudnak fejlődni a 3 év alatt. Ez tehát az alapképzés, amit kínálni tudunk, viszont a mesterképzésen ott szélesebb a paletta, a teológia szakirányból van mediációnk, interkulturális, interkonfessionális mediációnk, mely tulajdonképpen főleg társadalmi és iskolai környezetben tud útbaigazítást nyújtani, és egy ilyen 2 éves képzést tudunk biztosítani. Nagyon sok pedagógus jelentkezik hozzánk, de nem csak. Azon kívül létezik nálunk egy pasztorálpszichológia és keresztény coaching, ez egy relatív új szak, valamint egyháztörténelem. Ez tehát a vallás szakirányon, a zene szakirányon is van egy mesterünk, és ez a zenei menedzsment és zenei közvetítős. Mivel a nyári felvételi már megvolt, maradtak még ingyenes helyeink, alapképzésen valláspedagógiából 9 helyünk maradt még, államilag finanszírozott helyetről beszélek, de jöhetnek természetesen olyanok is, akik már rendelkeznek egy diplomával, és természetesen, hogy tanköteles helyre akkor beiratkozhatnak, és még van néhány ilyen ösztöndíjunk a második szak elvégzésére. A zenén még van 5 helyünk alapképzésen, tandíjmentes. A mesterin ott kevesebb, mert ott például az idén a pasztorálpszichológia és keresztény coaching szakon ott túljelentkezés volt. A mediáción az idén nem voltak olyan sokan ahhoz képest, hogy a tavaly 2,5-en voltak egy helyre. Még ott maradt 2 tandíjmentes helyünk, és az egyháztörténelmen pedig 1. A zenén is 1 helyünk maradt a mesterképzés keretében. Szeptember 7-e és 10-e között lehet beiratkozni, és utána pedig 11-től lesz a dossziék elbírálása, illetve a zenén a képességek felmérése, a mesterén pedig a motivációs levél megbeszélése interjú formájában. A weboldalunkon megnézhetik rt.ubebeklus.ron, vagy ha beírják a Google keresőbe református tanárképző és zeneművészeti kar, akkor ott megtalálják, vagy telefonon 8 és 16 óra között 0264 59 0723-as telefonszámon.
2: Miből áll a felvételi? Ez online történik, vagy vizsgát is követel?
3: A zenén ott egy szóbeli felmérés van, hát el kell énekelni, természetesen a zenei hallás és képességet azért felmérik, hát ott énekelni kell, illetve ott egy kicsit el fognak beszélgetni. Különösebben nem szükséges egy zenei előképzéssel rendelkezzen valaki, de ha van, akkor természetesen annál nagyobb előnnyel indulhat. A valláson pedig a motivációs levelet fogjuk átnézni, a mesterképzésen pedig a zenén szolfés vizsga van, és a motivációs levél bemutatása, a vallás szakirányon pedig a motivációnak az átbeszélése. Ez élőben természetesen fizikai jelenléttel.
1: Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kárpátaljai közösség bizakodással tekint a magyar-ukrán megállapodás megvalósulására, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, a kárpátaljai református egyházkerület meghívására érkezett a hétvégén Beregszászra, ahol részt vett egy tanévnyitón, találkozott egyházi és civil szervezetek, pedagógusok és oktatási intézmények képviselőivel, nagycsaládosokat és rászorulókat segítő közösségek vezetőivel, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem vezetőivel is. A tanítvány bizonyította, hogy minden nehézség a háború ellenére is a közösség élni akar és reméli a békét, fogalmazott a miniszter hozzátéve, hogy a találkozások a párbeszéd fontosságát hangsúlyozták. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter elmondta, hogy a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a kárpátaljai közösség képviselőivel egyeztetve tovább folytassa a párbeszédet az ukrán vezetőkkel a magyar kisebbség jogainak teljes körű biztosítása érdekében. Elkezdődött a Dériné program 2026-27-es 7. évada, melynek részeként többek mellett 9 új bemutató, valamint több mint 4500 előadás, témanap és kulturális esemény valósul meg, közölték csütörtökön. A közlemény szerint a Dériné társulat 140 előadással készül az évadra, melyek között 3 új produkció is szerepel. Mint írták, a Vitéz László alprogram 100 témanappal, a Lázár Ervin program 3500 előadással, és mintegy 640 ezer gyermek elérésével a Ne bánts világ, láss, hallj, érts prevenciós programsorozat 40 témanappal, míg a Kultap alprogram 80 témanappal számol a 2026-27-es nevelési évre. Kiemelt érdeklődést tapasztalható, ahogy írták, a Vitéz László alprogram iránt. Több mint 230 jelentkezés érkezett az óvodáktól, így már a nevelési év témanapjaira is megvannak a jelentkezők, hívták fel a figyelmet. A tájékoztatás szerint az Országjárás alprogram részeként 500 előadást, a Vándor Színház alprogramban 60 előadást terveznek az évadra. Az idei évadot a Dériné Fesztivál zárja 2027. júliusában Sátoraljaújhelyen és a Zemplénben, írták a közleményben. A nyári ellenőrzések 16%-ában talált kifogásolni valót a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki, közölte a hatóság csütörtökön. A szakemberek 1500 ellenőrzést folytattak le a szakmai irányítás alá tartozó kormányhivatalokkal együtt. Az eredmények az előző évhez képest mérsékelt javulást mutatnak. A tapasztalatok ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy a higiénia, a nyomon követhetőség és a fogyasztói tájékoztatás továbbra is kiemelt figyelmet érdemel. A nyári akció során a szakemberek 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, 400 turisztikailag frekventált helyen működő vendéglátóhelyet, valamint több mint 300 fesztiválon üzemelő vendéglátóegységet ellenőriztek. Elektronikai hulladékot már nem lehet leadni az önkormányzati veszélyes hulladékgyűjtésen, mert egy friss döntés szerint a MOHU ezeket nem veszi át, közölte a főváros 9. kerületi polgármestere csütörtökön. Baranyi Krisztina szerint az indoklás az, hogy a későbbiekben új rendszert vezetnek be. Ennek az új rendszernek egyelőre nem látni a jeleit, írta a polgármester Facebook oldalán. Hozzátette azt is, nemhogy beleszólásuk, tudomásuk sem volt arról, hogy az évek óta jól működő gyakorlatot megszüntetik.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borongós idő lesz, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északias szél. Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken napközben 16 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Délkeleten lesz nyáriasabb az idő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: holdja lesz, és amely az eddigi legnagyobb terméke a miskolci székhelyű Admatis Kft.-nek. Ennek a műholdnak a feladata az emberi tevékenység eredményeként a légkörbe kerülő éghajlatot károsító gázok, például széndioxid, nitrogéndioxid mennyiségének mérése. Ezt az alkatrészt mutatták be a gyártók, a beszállítók és a sajtó képviselői előtt. A műszerről Pántya Bálint projektvezető beszélt a cég high-tech laborjában.
1: Ez egy olyan berendezés, ami majd egy műszernek fogja igazából a hőstabilitását biztosítani. Majd lesz egy műszer, ami egy spektrométer, ez azt jelenti, hogy a fényt méri, lenéz a föld felé és itt méri a fényt, és különböző hullámhosszokra szétbontva meg tudja állapítani, hogy milyen gázok és milyen anyagok vannak a légkörben. És ez egy kifejezetten pontos berendezés lesz, eddig nem létezett ennyire pontos, viszont ahhoz, hogy jól működjön és jól mérje a jeleket, ahhoz egy nagyon apró hőmérséklet tartományon kell működnie, ez mínusz 33 fok, és egy század Celsius fokot változhat a hőmérséklet. És ezért kell az, hogy egy viszonylag jól körülhatárolt hőszigetelő berendezés legyen körülötte, ami egyrészt elszigeteli a külső felesleges hőtől, másrészt, amit a műszer saját maga generál, azt a plusz hőt vezeti el ki az űrbe.
0: A megrendelő, a francia megrendelő, ha úgy jól értelmeztem, azt mondta, hogy megoldották a lehetetlent.
1: Nagyjából igen, mert nagyon nagy komplexitással egy nagyon alacsony tömegű alkatrészt kellett csinálni, és sajnos a két dolog az ellensége egymásnak, tehát ahhoz, hogy jó legyen a hőstabilitás, ahhoz nagyon vastag falu alkatrész kellene, hogy legyen, viszont a tömeget csökkenteni kell minden áron, amihez nagyon vékony falu alkatrész kell.
0: Mert hogy ez egy nagyon nagy alkatrész, mondjuk el talán ezeket a paramétereket.
1: Ez 1300 mm-szer 1400 mm-szer 550 mm nagyságú az egész, és a fal vastagságnak a nagy része az csupán 2 mm, és így is 56 kg-os az egész berendezés, ami soknak számít az űrben.
0: 19-ben kezdődött ez a munka, most 26-ot írunk. Mi az, amit a legnehezebb fázisának ítél meg a kísérletekben?
1: Hát, nehéz megítélni, de talán a tervezés része volt, és talán a projektnek az eleje. És ez nem is maga miatt a műhold miatt volt nehéz, hanem hogy ez a 2019-2020, ekkor volt, hogy a Covid időszak. És általában azt szoktuk mondani, hogy azért ez egy személyes jellegű munkavégzés. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok közös találkozó van a vevővel, ahol részletesen el tudják mondani, hogy mit szeretnének, és részletesen meg tudjuk mondani erre a technikai megoldást. Na most a Covid miatt sajnálatos módon körülbelül 2 éven keresztül nem is találkoztunk a vevővel, és ezért telekonferenciákon keresztül, telefonon keresztül nagyon nehéz volt a kommunikáció. Szerintem lassított is legalább 1 évet, 1 évet az egész projekten ez a dolog, mert ők sem ismertek minket, mi sem ismertük őket, és mondjuk úgy, hogy ők nem a jó kérdést tették fel, amire mi nem a legjobb választ tudtuk adni. Ezért ez volt a legnehezebb időszak, mire elkezdtünk összecsiszolódni annyira, hogy az igazi érdemi munka el tudott kezdődni normálisan. De bonyolult volt minden része, nagyon sok új alkatrészt kellett hozzá tervezni, mert később jött rá a vevő, hogy hú, hát ez így nem fog működni, még szükség van erre, még erre is szükség van, ezt is építsétek be, és akkor ez a folyamatos újratervezés, folyamatos tárgyalások, pontosan mennyi pénzbe is kerülhet ez az egész, ha módosítunk rajta, ha így módosítunk, akkor a tervezési fáz is volt szerintem a legnehezebb. Természetesen a gyártás is nagyon bonyolult volt, azt megvalósítani, amit megterveztünk, de az talán kicsit már egyszerűbben ment.
0: Most ez a műszer hova kerül? És mi lesz a sorsa? Mikor kerül fel az űrbe?
1: Jelenleg ugye ez a harmadik példány. Az első két példányát azt már leszállítottuk Franciaországba, és jelenleg ott van a tesztfázis alatt, ami eltart szerintem körülbelül a jövő év közepéig. Viszonylag hosszú teszteket végeznek rajta, nem magán a mi eszközünkkel, hanem már az egész összeállított. Mi oldan a spektrométerrel méricskének ezt azt csinálnak. Ugye ez a harmadik példány, ez most jelenleg a végtisztításra vár, ez azt jelenti, hogy véget ért a tesztkampány, minden működik, örülünk. és lassan lesz az a pillanat, hogy eljön a vevő is hozzánk, újra megtekinteni a harmadik példányt, és megadni a beszállítási engedélyt. És ekkor lesz az, hogy szétszedjük darabjainyra, mert darabokban szállítjuk el a vevőnek az ő kérésére, és utána ebben a tiszta sátorban fogjuk szépen aprólékosan megtisztítani.

0: használni. Ez azt jelenti, hogy leszedjük róla, hogy a tiszta szobában van szinte folyamatosan, de így is úgy is elkerülhetetlen, hogy valamennyi por rákerüljön bizonyos részeire.
1: Na most mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi itt beöltözve a Hike Laborban beszélgetünk.
0: Így van. Itt vagyunk a tiszta szobában jelenleg, ami egy ISO 8-as tiszta szoba. Ez azt jelenti, hogy a levegőben levegő részecskéknek a maximális mennyisége az 2 millió alatt van. Egy normál térben, mondjuk egy normál szobában ennek a tízszerese szokott.
1: És itt a sátorban mi van?
0: A sátorban ott egy ennél még két nagyságrenddel kisebb van, tehát ott körülbelül 200 ezer porszemcse lebeg csak úgy a levegőben, ami viszonylag kevésnek számít, de természetesen a folyamatos elszívás és befújás miatt minden áron meg kell akadályozni, hogy a por leülepedjen magán az alkatrészen. A tisztítás is gyakorlatilag úgy történik, hogy folyamatosan törölgetjük különböző kemikáliákkal, illetve aprólékosan a végén fülpiszkálókkal minden egyes porszemcsére vadászgatunk, és úgy szedjük le. Egy ilyen alkatrésznek, mondjuk az egyik részének a megtisztítása, az körülbelül 5 napot vesz igénybe legalább 3 embernek, amíg minden egyes részén, minden egyes kis apró szennyeződést eltávolítunk. És miután megtörténik a végtisztítás, utána bekerülnek a végső zacskóba, dupla zacskóba kerülnek jellemzően, be a dobozba, és szintén utazik Franciaországba. Ez jelenleg 2026 októberére van satszolva, vagy ekkor történik meg.
1: Bárci Tamás ügyvezető. Hát most jöttünk ki a laborból, és tényleg egy fantasztikus élmény volt látni ezt a műszert. Miről van szó?
2: Egy olyan műszerről beszélgetünk, amelyik azt a funkciót, azt az európai képességet támogatja, hogy Európa képes legyen monitorozni a földünknek az állapotát, a környezetvédelmi állapotát. Ez a CO2M nevezetű műholdnak lesz egy része, és ez a műhold, ez a föld légkörének a széndioxid tartalmát fogja mérni. Az, hogy kik a kibocsátók, hol mennyi bocsátódik ki, kik a szennyezők, a szennyezőanyag hogyan oszlik el a légkörbe magasság szerint, és a föld felszínén hol találhatóak. Ez a tudományos funkciója az egész műholdnak, és az Admatis Kft. A sok-sok beszállító mellett az egyik, aki ennek a műholdnak egy valamilyen eszközét fejlesztette és gyártotta le. Itt három műholdról beszélünk, és a mi általunk két példányban már leszállított, és a harmadik példány az pont a heteken belül fog leszállítódni. Az a funkciója, hogy a műhold belsejében elhelyezkedő kulcs mérőműszerek, tudományos műszerek, detektoroknak a hőmérsékleti stabilitását fogja biztosítani. Ez azért kihívás, mert ez a műhold alacsony földkörüli pályára megy, 100 percenként megkerüli a földet, és szó szerint kap hideget, meleget, ami azt jelenti, hogy plusz 100 fok, mínusz 100 fok, plusz 100 fok, mínusz 100 fok, tehát óriási hőingadozás van kívül, de a műhold belsejében a műszereknek pedig, hát ideális esetben 100 fok pontos hőstabilitást kell biztosítani, tehát nem lehet se melegebb, se hidegebb, mínusz 33 foknál. És ezt éveken keresztül kell tudni biztosítani, úgyhogy közben nincsen szerviz, nincsen nagy javítás, nem tudok fölmenni, nem tudom kicsavarozni, becsavarozni, megtordozni, megfordozni. Ezt az ember egyszer megcsinálja, és remélhetőleg évekig ez funkcionálisan működőképes marad.
1: Ön a prezentációjában felvázolta ezt a 26 esztendőt, és már számos olyan projektről számolhatott be, ami fent van az űrben, ami készül az űrbe, vagy ami fent van, de már nem működik. Tulajdonképpen hogy lehetne ezt a 26 évet röviden összefoglalni?
2: Nagyon büszkék vagyunk arra, amit elértünk. Nagyon nehéz utat jártunk be, és nagyon nehéz utat járunk most is. De egy olyan csapatot sikerült összegyűjteni, akik bármilyen furán hangzik, ezt szeretik. Tehát ők szeretik azt, hogyha kihívás elé állítjuk őket, szeretik azt, hogyha nehéz feladatot kapnak, ezzel együtt szeretik azt, hogy komoly nemzetközi együttműködésekben vesznek részt. A vevőnk az mindig külföldi, az együttműködő partnereink sok esetben külföldiek, és ugyanazokon a projekteken tudnak itt Miskolcon dolgozni, mintha Európa valamilyen más nagyvárosában élnének. Tehát azt gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség számukra, hogy az ország Miskolc elhagyása nélkül pontosan ugyanazokban a projektekben tudnak részt venni, mint a párizsi, milánói, nem tudom én, müncheni hasonló kollégáik, és itt valamennyire lokálpatriótaként, itt maradva tudnak ebben részt venni.
1: Na mert hogy az ide kerülő mérnökök a Miskolci Egyetemről jönnek?
2: Szedett-vedett a banda, de többségében, döntő többségében a Miskolci Egyetemen végeztek.
1: De itt válnak űripari mérnökké?
2: Itt nálunk válnak űripari mérnökké. Ugye jelenleg Magyarországon igencsak gyerekcipőben jár az űrmérnök képzés. A Miskolci Egyetem ezt elindította másfél éve, ha jól emlékszem. Az első még nem végeztek, és akkor is majd meglátjuk, hogy ott az ott végzett mérnökök mennyire hadrafoghatók egy igazi ipari környezetben. Magyarul mondva az admat is, a humánerő forrás metszetét nézve mindig azon volt, hogy fiatalokat vegyünk fel, vagy frissen végzettet, vagy olyat, akinek még csak egy munkahelye volt, nálunk szocializálódjon, a mi céges kultúránkat próbálja ő megszokni, megtanulni, ez legyen neki az alap, és a szakmai tudást is azt itt házon belül tudja magára venni, úgy, hogy ez egy soha véget nem érő tanulás. Tehát mi nem egy olyan munkahely vagyunk, hogy valaki elvégzed egy iskolát, vagy ettől függően ide jön hozzánk, cégen belül elmegy egy hónapos tanfolyamra, és akkor ő ki van képezve, és tudja, hogy mit kell csinálni. Ez egy nyugdíjig, illetve halálig tartó folyamatos tanulás, és remélhetőleg minden nap úgy megy haza az ember, hogy picit okosabb, picit ügyesebb, mint mikor reggel bejött a munkahelyre.
1: Hogyha az admatist jellemezni akarnánk, itt vagyunk a Kiliánban, egy már-már iparterületnek számító részen, több labort kialakítottak már, de hát tulajdonképpen nem nagyon tudják az emberek, hogy mi történik itt a falakon belül, hogyha Európa űriparában akarjuk elhelyezni az admatist. Ezt a 26 embert, ha jól tudom, aki itt dolgozik,
2: többen vagyunk.
1: Többen?
2: Többen, 26-an a projekt, ezen a projekten
1: igen,
2: dolgoztak.
1: Igen.
2: Tehát egy szűk 40 fős csapatról beszélünk.
1: Akkor is nagyon kevesen igen. vannak. Most helyezzük el Európa űriparának térképén a céget.
2: Én azt gondolom, hogy mindenképpen realistának kell lenni. Európában sok cég van, űripari cég, vannak óriás cégek, több ezer, több tízezer alkalmazottal, az Airbus, a Thales, az OHB. Nyilvánvalóan mi nem akarunk nekik a versenytársai lenni. Nekünk az a célunk, hogy ezeknek a cégeknek tudjunk beszállítani. És ez elsősorban nem azon múlik, hogy hány fős a cég, hanem azon múlik, hogy mit tud letenni az asztalra. Tehát mi az a eszköz, szoftver, akármi, ami nemzetközi high-tech piacon versenyképes. Ha ezt a metszetét nézzük a dolognak, akkor azt gondolom, hogy az admatisnak van mire büszkének venni. Nagyon sok megkeresésünk van, tehát nagyon sok nyugat-európai cég keres meg minket, hogy tudunk-e nekik beszállítani, tudunk-e együttműködni, akár egy fejlesztéses projektben, akár igazi beszállításban, sokan találnak meg minket. Ez pedig azért van, mert az elmúlt sok év során a végzett projektjeink végén mindig elégedett volt a vevő. Tehát nekünk egy olyan filozófiánk van, ami az én ügyvezetői képességemet mondjuk minősíti, hogy milyen béna vagyok, hogy mi akkor is befejezünk egy projektet, és akkor is elégedetté tesszük a vevőt, ha az a projekt az veszteségessé válik nálunk. Tehát én nem mondom azt, hogy belefogunk egy 3 éves projektbe, nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt az elején elterveztük, és akkor nem mondom azt 2 év múlva, hogy bocsi, mi kiszállunk, hanem mi akkor is megcsináljuk, mert abban hiszek én személyesen, hogy az a vevő vissza fog jönni. Mm. És hosszú távon a nagyon-nagyon fontos, hogy egy cégről milyen vélemény alakul ki. Ugyanis fönt a döntéshozói szinten, a nemzetközi döntéshozói szinten ez nem egy nagyon-nagyon nagy kör, tehát ez egy viszonylag szűk kör, nem olyan borzasztó sok ember van, aki meghozza a döntéseket, és nagyon fontos, hogy ők mit gondolnak egy-egy cégről. És nagyon nehéz felépíteni egy renomét, nagyon nehéz azt felépíteni, hogy egy megbízható partnernek tekintsék az embert, hogy elhitessük, hogy mi teljesítünk, elhitessük, hogy nem sumálkolunk, elhitessük azt, hogy velünk jól jár, és egy pillanat alatt le lehet rombolni ezt a renomét, és erre mi vigyázunk.
1: Na most egy személyes kérdés, amikor elalvás előtt eloltja az olvasó lámpáját, akkor végig gondolja, hogy na, én most egy olyan kütyűn dolgoztam, ami a Marsra megy, én egy olyan kütyűn dolgoztam, ami a Jupiter felé megy, és egy olyan kütyűn fogok dolgozni, ami a Hold felé megy. Szóval ez egyszerűen olyan horizontális táblatokat nyit, én nem tudnék elaludni.
2: Ugye, igen, tehát ez egy nagyon-nagyon különleges állapot, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ez így van. De cégen belül nekünk ezek a mindennapok. Tehát mi ugyanilyen projekteken dolgoztunk tegnap is, 5 éve is, meg 10 évvel ezelőtt is, és remélhetőleg 5 meg 10 év múlva is ugyanilyen projekteken fogunk dolgozni. Mindig vannak stresszes időszakok, mindig vannak olyan projektek, a projekteknek olyan részei, ami stresszt okoz. Műszaki oldalról nem tudjuk megoldani, nem úgy sikerül, a beszállító nem teljesít, csúszik, pénzügyi problémáink vannak, és akkor ez tud feszültséget okozni. De egy nagyon-nagyon erős kompenzáció a siker. Tehát amikor elérünk egy mérföldkövet, amikor tudunk szállítani, amikor egy nemzetközi versenyben el tudunk hozni egy projektet, el tudunk hozni egy megrendelést, ez mindig akkor a löketet ad, ami abszolút felülírja azt, hogy egyébként a napi rutinban hát mindennaposak a problémák. Ugye szokták mondani, hogy a mérnök igazából az semmi más nem csinál, mint problémát old meg. Tehát olyan nincsen, hogy minden simán megy. Hogy én azt kitalálom, eltervezem, és akkor az pont úgy, meg mindig közben jön valami. Mindig. És hát ezeket meg kell oldani, ezt hozzá kell edződni, és egyébként pedig azok a missziók, amiken dolgozunk, amit mondott is, hogy Mars, meg Jupiter, meg Hold, meg nem tudom, ide meg oda mennek, óriási kihívás, de amikor az ember bekerül egy nemzetközi csapatba, az támogató. Tehát nagyon nehéz bekerülni egy-egy ilyen programba, egy-egy misszióba, de amikor bekerült az ember, akkor egy közösségbe kerül, és ez a közösség, ez összetartó, és a közösségnek egy célja van, hogy ez meg tudjon valósulni. Tehát a közösség az segíti egymást, nem megy a kiszorítós, de nem megy a mutogatós, nem szúrnak ki az emberrel, hanem mindenki a maga módján egy irányba megy, egy célért dolgozik, és nagyon jó ennek a közösségnek a tagjának lenni.
1: Végül egy záró kérdés, amit szerintem sokan feltennének önnek, hogy a jelen állapotában a gazdaságnak, most ezt maradjunk Európában, mennyire befolyásolja az űripart? Függetlenül megvan az űripari kutatásokra valahol a pénz, vagy ugyanúgy ki van téve a különböző energia, alapanyag mindenféle válságoknak?
2: Azt mondták mondani, hogy az űripar az reziliens, ami azt jelenti, hogy függetlenedni tud a ciklikus gazdasági mozgásoktól. És ez igaz. Tehát a különböző gazdasági válságok a múltban nem érintették az űripart. Ennek több oka van. Az egyik oka az az, hogy itt hosszú távon gondolkodik mindenki. Tehát jelenleg mi is most kezdünk el dolgozni egy olyan projekten, aminek a tervezett fellövési ideje 2042. Ezt most hagy számoljam, 15 év múlva. És azután a 8 évig fog utazni, amíg odaér a Szaturnuszhoz, és ott fog majd működni. Tehát itt évtizedes távlatokban gondolkoznak az emberek, és ennek a pénzügyi vonatkozása is évtizedekre hatnak ki. Tehát az, hogy egy évig, két évig van egy kis megbicsaklás, vagy fölfutás, azt az űripar az igazán kisimítja. Tehát ilyen értelemben nincsen ránk hatással a napi politika, a napi energiaügyek nem érintenek minket. A másik oldal az is inkább pozitív, hogy egyébként az űripar az felfutóban van. Tehát egyre több rakéta épül, egyre több kilövőállomás épül, egyre olcsóbb akármilyen eszköz feljuttatni az űrbe, Egyre több műhold épül, egyre több szolgáltatás épül különböző űreszközökre, és ez mind-mind abban az irányba mutat, hogy hiány van cégekből, hiány van szakemberekből, hiány van infrastruktúrából. Ez már kb. 10 éve elkezdődő folyamat, és ez nő. Tehát egy nagyon jó piaci pozícióban vagyunk, hogy egy olyan iparágban dolgozunk, ami nagyon-nagyon gyorsan nő, világszínvonalon nagyon-nagyon gyorsan nő, és egyébként pedig Magyarországon vagyunk, ahol hát mi mindig egy kicsit lassabban szoktunk nőni, meg utána menni, de mi próbálunk a világ trendjéhez igazodva különböző fejlesztéseket csinálni, hogy versenyképesek tudjunk maradni a jövőben is, és ezáltal megélhetést biztosítani az embereknek, és folyamatosan lassú tempóban, szándékosan lassú tempóban, de folyamatosan növekedni.
1: A miskolci székhelyű Admatis Kft. 6 éves fejlesztési, gyártási és tesztelési folyamatok után sikeresen elkészítette az eddigi legnagyobb magyar űreszközt. Az ebből az alkalomból tartott bemutatón készült összeállításunkat hallották.
3: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Régi tűzoltás hatékonyságának növelése az erdők védelmében. Ez annak a munkaprogramnak a címe, amelynek záró gyakorlatát szeptember 11-én pénteken Varbó és környékén tartják. Tisztelettel köszöntöm Varga András tűzoltó alezredest. Jó napot kívánok! Hát egy óriási gyakorlatról lesz szó, és azt hiszem, hogy a varbóiak és a környékiek ritkán élhetnek át ilyen élményeket, ilyen látnivalókat, és hát talán egy kicsit megpróbáltató is lehet ez a környékbelieknek, hiszen egy félelmetes dologról van szó, arról, hogy amikor ég az erdő, akkor hogyan oltják. De hát nézzük először, hogy mi volt ennek a munkaprogramnak, ennek a projektnek a célja.
2: Igen, eznek az apropóját, ennek a projektnek, ennek a fejlesztésnek, amely az Magyarországon egyedülálló módon segíti a vegetációs tüzek, nem csak az erdők, de vegetációs, egyéb vegetációs területeken keletkezett nagy kiterjedésű tűzesetek oltását, ennek az apropóját ugye az adta, hogy hát sajnos itt az elmúlt nyár maximálisan bebizonyította, amit 2024-ben még csak a gondolati síkon elkezdtünk összerakni és pályáztuk ezt a lehetőséget, akkor még azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon távoli jövő, hogy mi nálunk itt Európában, Magyarországban, akár Kárpát-medencében ilyen mértékű szárazság alakuljon ki, és hogy ilyen módon már az éven sajátos módon többször is be kellett vetni a légitűzoltási képességet, és hogy ez a képesség, ez egy hatékony, környezetbarát, emberi életeket, anyagi javakat és a természetvédelmét maximálisan szolgálja, ehhez a hatékonyság növelését kellett célul tűzni ki számunkra, amelyet mi úgy gondoltuk megvalósítani, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületeink, mely a vármegyénkben a szövetség tagságában 37 civil szervezet tömörül. Szövetség tagságából a Bükkin Nemzeti Park területén működő egyesületekből választottunk ki 3 egyesületet, amellyel közösen átgondolva itt a lehetőségeket, kifejlesztettük, vagy kitaláltuk azt, hogy a légitűzoltás hatékonyságát egy úgynevezett mobil medencékkel, ez egy úgy kell elképzelni, hogy kohafalú medencék, amelyek egy úszógyűrű segítségével öntartóvá válnak, és 60 köbméter vizet képesek magukban tartani, és ebből tudja a helikopter a oltóvizet meríteni olyan helyeken, ahol nincs arra alkalmas természetes vízforrás, amelyből ő az oltóvizet a úgynevezett bambiba, abba a vödörbe, amit ő maga alatt hord és viszi rá az oltóanyagot a tűzvonalára, a tűzfészkére, azt milyen oltómedencékkel tudjuk segíteni, így a hatékonyságot jelentősen növeljük, mert ugye akkor hatékony egy légi beavatkozás, ha 5-7 perces fordulókörrel a merítés és a ledobás között 5-7 percnél több idő nem telik el, akkor a leghatékonyabb legyen ez üzemanyag felhasználásban, vagy maga a tűzoltásban is ez a beavatkozási forma, ezzel könnyítve és egyszerűsítve a beavatkozó állomány munkáját, illetve olyan lehetetlen területeken, mely területek kétkézi erővel, gépjármű fecskendővel megközelíteni egyébként sem tudunk, ezért ugye ott a földi beavatkozás ellehetetlenül, így a légi beavatkozással egy hatékony módon ezek medincék segítségével, az önkéntes tűzoltóink közreműködésével egy olyan rendszert tudunk megalapítani, illetve rendszerbe állítani, amely segíti a hivatásos egységek munkáját, és megvédi, megóvja a környezetet, illetve a környezeti értékeket.
1: Ez a program, ez közös a szlovákokkal, itt írják a sajtóközleményben, nyilván az erdőtűz nem áll meg a határoknál, ők hogyan kapcsolódnak be?
2: Így van. Szóval ez egy nemzetközi projekt, ez egy szlovák-magyar együttműködésben valósul meg. Itt a szlovák partnerünk a Tormai Önkéntes Tűzoltó Egyesület hasonló problémákkal, területi adottságokból hasonló problémákkal küzdenek ők is. Az éghajlat ez sem áll meg, éghajlatátadás sem áll meg határoknál, sőt a Bükki Nemzeti Park, mint a Bükkben működő állami szervezet is partnerünk, és természetesen 86-os helikopter dandár, de együttműködünk a katasztrófavédelemmel, a polgárőrséggel és minden olyan szervezettel, legyen az akár a Vöröskereszt is, akik az ilyen nagyobb volumenű káresemények kapcsán a feladat végrehajtásban közreműködnek. A tornaiakkal, alapvetően ugye itt a határon átnyúló jelleggel, mert ahogy ön is mondta, és a projektben is részleteztük, ezek az események soha nem állnak meg a határoknál, ezért ugye itt az együttműködésben már egyébként is voltak alapjai a elmúlt időszakban a civil szervezeteknek, az önkéntes tűzoltó egyesületeknek az együttműködésének, ezért ugye náluk is van légitűzoltási képesség, de szintén hiátust szenvednek azzal, hogy az oltóvíz nem mindig ott és úgy áll rendelkezésre, ahogy a káresemény megkívánja, ezért ez a képesség náluk is újdonságként jelenik meg, és itt a határ mentén torna település volt az a partner, akivel már egyéb gyakorlatokon, képességfejlesztő gyakorlatokon többször is közreműködtünk, együttműködtünk, és ők örömmel csatlakoztak ehhez a projekthez.
1: Nyilván, hogy ennek a projektnek volt egy olyan része, amikor kidolgozzák azt a technikát, hogy hogyan kell a úgymond földi kiszolgáló személyzetnek, ez esetben az én elképzelésem szerint a tűzoltóknak és a helikopter vezetőknek, a pilótáknak együttműködni, de hát milyen eszközöket kell ehhez beszerezni, hiszen ez is egy speciális dolog, tehát úgy értelmezhetjük, igen, hogy két, ez a két legfontosabb elem ennek a projektnek?
2: Természetesen volt egy elméleti része, kidolgoztunk egy oktatási anyagot, amely oktatási anyagban részleteztük azokat a feladatokat, amelyeket az önkéntes tűzoltó egyesület tagjainak el kell sajátítani ahhoz, hogy ezt a rendszert, a légi és a földi együttműködés rendszerét, maga a földi telepítés biztonsági szabályait el tudják végezni. Természetesen minden önkéntes tűzoltónk alapfokú 40 órás tűzoltó tanfolyami végzettséggel rendelkezik, de értelemszerűen ezt túlmutat. Szóval ez egy nem meglévő képesség, hanem ez egy új képességként jelenik meg a magyar mentőtűzvédelmi tevékenységben, és ehhez igazítani kellett a képzési rendszerünket, és ehhez kellett kidolgozni azt a képzési tematikát, azt a képzési anyagot, amelyet itt a projekt folyamán az önkéntes tűzoltók elsajátítottak. Itt az egészségügyi képzéstől maga a medence üzemeltetésének a sajátosságairól, de természetesen az alap mentőtűzvédelmi tevékenység, tűzoltási feladatok frissítésén át, egészen a helikopterrel történő együttműködés szabályaira, rendjére is kiterjedtek ezek a képzések, ezek több alkalommal megtartott képzési rendszer volt, amelyet most már sikeresen teljesített mindenki. Megbeszereztük azokat az eszközöket, amelyek a légi tűzoltás segítését biztosítják. Magyarországon egy gyártót találtunk, aki a sajátságos igényeknek megfelelően, mert itt ugyan Magyar Honvédség által birtokolt H225M típusú helikopterek és az ahhoz tartozó bombik, amelyeket beszereztek, azoknak a paramétereit figyelembe véve fejlesztettük le a speciális medencét, amely, mondom, 60 köbméter vizet tart magában, és 2,4 méter magas vízoszlopot tud tartani. Ebben ugye merül bele az a vödör, amit a helikopter hord, és visz a tűzfészkére, és engedi ki a terhét, az oltóvizet. Szóval ezeknek az eszközöknek a szállításához szükséges terepjárógépjárművek, a töltéséhez, üzemeltetéséhez szükséges eszközök, legyen azok szivattyúk, különböző szakfelszerelések, állványcsövektől kezdve a tűzcsapkulcson át, a tömlőn keresztül, a védőruhán, rédőruháig minden eszközt beszereztünk a projekt keretében, és minden eszköz rendelkezésre áll, hogy ez a képesség ma Magyarországon szeptember 11-e után teljes vászélességgel rendelkezésre álljon, és segítse a földi tűzoltást.
1: Sajnos látunk a televízióban ilyen tűzoltó helikoptereket, hát félelmetes egyrészt, hogy a tűzfészek felé hogyan szálljon be, aztán ahogy leengedi azt a vizet, vajon hány liter vizet enged rá egyszerre a területre?
2: Hát ez ugye ez nagyon-nagyon sok mindentől függ, hogy pontosan az oltás alkalmával a helikopter és az alatta függeszkedő bambi az mennyi vizet tud és képes vinni, mert ugye függ a terület magasságától, a repülendő távolságtól, a helikopter üzemanyag mennyiségétől, és még sorolhatnám, hogy milyen, de alapvetően 2 köbméter, 4 köbméteres bambik vannak, 3,6 köbméteres bambik vannak beszerezve, abból 2-2,5 köbméter az a hasznos teher, 2500 liter víz, amivel lehet számolni egy-egy ilyen dobás alkalmával a beavatkozó egységeknek.
1: Hogyan zajlik majd a gyakorlatban, a varbói gyakorlaton ez a bemutató, vagy hogyan tervezik, milyen forgatókönyv szerint, hiszen nagyon-nagyon sok résztvevője lesz.
2: Igen, hát 200 fő fölött van a gyakorlatban résztvevő állomány, ez legyen hivatásos és önkéntes tűzoltó. A projektben 78 önkéntes tűzoltó fog vett részt, és ő fog megjelenni itt a gyakorlat kapcsán, és végzi a telepítéssel, ugye hát alapvetően itt több kárhelyszínt tervezünk, szóval nem csak a merítést a projekt szempontjából szigorúan vett medence telepítés, töltés és merítéssel kapcsolatos feladatokat kívánjuk bemutatni, hanem komplex egészében kívánjuk ezt a rendszert érzékeltetni és bemutatni meghívott vendégeink számára, szóval több kár helyszínünk lesz szárazfűtűz, bozótosban és erdőben keletkezett tűzeset, amelynek ugye méretüknél fogva már a légi tűzoltást igénylik, magyarul földi beavatkozás nem, vagy csak részben lehetséges, értelemszerűen természetesen ahol lehet, ott bemutatjuk a vegetációs tűzoltásnak a módjait, a kézi, a gépjárműfecskendővel történő tűzoltást, illetve a nyiladékvágást, ami ugye egy lokalizációs vonalat jelent nekünk, ha van rá idő és lehetőség, és természeti vagy épített vonalas infrastruktúra legyen ez egy út, amely mentén a éghetőanyag eltávolítását, fák döntését végrehajtva meg lehet fékezni a tüzet földi úton is. Egészen a vízbe esett személy mentéséig számtalan olyan káreseményt kívánunk ott szimulálni, amely ugye előfordulhat egy-egy ilyen esemény kapcsán. Emellett természetesen együttműködünk a katasztrófavédelemmel, a hivatásos tűzoltó egységekkel. Ennek keretében a katasztrófavédelem operatív törzse egy kihelyezett képzés keretében a gyakorlat feltételezésének megfelelően egyéb lakosságvédelmi, tűzoltó, technikai, taktikai feladatokat fogják a kollégák gyakorolni és elkészíteni, amely értelemszerűen, hogyha a valós végrehajtásra kerül sor, akkor itt a erőeszköz és tűzoltó taktikai kérdések, a földi beavatkozás, a légi beavatkozásnak az együttműködése, összehangoltsága egy ilyen operatív törzs közös munkájával valósulhat meg. Mi nekünk természetesen ettől függetlenül van egy gyakorlatirányító törzsünk, amely a gyakorlat ütemezett végrehajtását garantált biztosítani.
1: Pénteken, szeptember 11-én 10 órától kezdődik a gyakorlat, ugye? Mit fog érzékelni, nyilván fog érzékelni ebből Varbó és környéke?
2: Igen, hát ott a településen jelentősen meg fog nőni a tűzoltó gépjármű forgalom, legyen az magyar vagy szlovák gépjármű. Értelemszerűen civil gépjárművekből is jóval több fog áthaladni a településen, és itt a horgásztó közvetlen környezetében ezek meg is fognak jelenni, illetve a fotballpályán. Több helyen állítunk föl medencéket, legyen ez a varbói fotballpálya, vagy a tók környékén. Több medencét fogunk egyszerre üzemeltetni, és ugye ami a leghangosabb, leglátványosabb értelemszerűen a helikopter is megjelenik már a reggeli órákban, 8 órakor Szolnokon a 86-os helikopter randerbázisáról emelkedik a helikopter, és érkezik meg hozzánk egy 3/4 óra repülési idő után. Ő ott a tó mellett le fog szállni, és értelemszerűen ott fogjuk az akasztást, úgynevezett akasztási folyamatot végrehajtani, ahol ugye az eszköz a helikopterre, az az eszköz, amit Bambinak hívunk, az felrögzítésre kerül. Utána próbamerítés szintén zajjal és nagy hanggal fog járni, emellett értelemszerűen több helyen fogjuk imitálni a tüzet, szól, amiért is a gyakorlat és ezt a fejlesztést végezzük, szóval nem csak füstfáklyákat fogunk alkalmazni, hanem ahol lehet biztonságosan, ott szalmabálákkal limitáljuk a ténylegesen tüzet fogunk gyújtani, és tüzet fogunk rakni, amelyet el is fog oltani a helikopter.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm az információkat, nagyon-nagyon köszönjük a munkájukat.
2: Erre tettük fel az életünket.
1: Köszönjük szépen a munkájukat, és én azt kívánom, hogy sikerüljön a gyakorlat, de csak gyakorlat maradjon, és ne a valóság.
2: Így van.
1: Igen. Kedves hallgatóink, légi tűzoltás hatékonyságának növelése az erdők védelmében. Ez az elnevezése annak a munkaprogramnak, amelynek záró gyakorlatát a Varbói tó és környékén tartják szeptember 11-én pénteken. Erről hallották Varga András tűzoltó alezredest.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megújul a Debreceni Egyetem központi épülete előtti park, a műemléki francia kert felújításakor a lakossági véleményeket is figyelembe veszik, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben azt írták, a témában tartott egyeztetésen a résztvevők egyetértettek abban, hogy az átalakuló térnek meg kell őriznie a műemléki francia kert jellegét. Ugyanakkor meg kell felelni a klímaváltozás okozta kihívásoknak és a modern kor igényeinek. A találkozón Bács Zoltán rektor felidézte, hogy az intézmény nyár elején kérdőívben kérte ki a városlakók véleményét, mivel az egyetemtér felújításáról szóló hírek jelentős érdeklődést váltottak ki. A kitöltők nagy többsége egyetértett abban, hogy szükség van a felújításra, a tér járhatóbbá tételére, a zöld felületek nagyságának növelésére, illetve a klimatikus viszonyokhoz igazodva kánikula idején is használható árnyékos részek bővítésére. Ugyanakkor sokan elvetették a medencetér megnövelésének lehetőségét, ismertették. A felmérés rámutatott, hogy a lakosság olyan egyetemteret szeretne, mely megtartva a műemlék jellegét, nagy zöld felületet és megfelelő árnyas, ligetes pihenőkertet kínál az arra járóknak Debrecenben. Felvetették egy formára nyírt platánfasor telepítését is a tér déli részén, de szóba került a tér kulturális családi közösségi célú használatának kibővítése, és megvizsgálják a korábbi koncepciótervekben szereplő térzenének helyet adó zenepavilon vagy színpad kialakításának a lehetőségét is, jelezte a Debreceni Egyetem sajtóközpontja. Csülkös pálinkás napot rendeznek 10-szer most szombaton a Boldogkői várban. Középkori hagyományőrző programokkal, párbajokkal, lovas bemutatóval, jelmezes tárlatvezetésekkel, valamint pálinka és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat. A vendégek többek között 14. századi lovagi párbajokat és nehéz páncélos lovas bemutatót láthatnak, míg a jelmezes tárlatvezetések az anzsúkori Magyarország világát és a vár történetét idézik meg. Az érdeklődő középkori fegyvereket és páncélokat is kézbe vehetnek. A rendezvény egyik látványossága a Pestis doktor bemutatója, emellett mesterségbemutatók, középkori ügyességi játékok és apród avatás is színesíti a programot. A gasztronómia és a pálinkák kedvelőit pálinka bár várja a Sziklaösvényen, ahol a kóstolás mellett pálinka felismerő versenyt is rendeznek Boldogkővár alján. A vár alatti étteremben pedig különféle sült csülkökkel várják a vendégeket. A tűzoltók befejezték az utómunkálatokat Egyek külterületén a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki a nádas, cseri és bokros, bozótos terület, közölte a katasztrófa védelem csütörtök reggel. Azt írták, szerda késő estére úgy tűnt, megszűnnek az izzások is, ám az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak. A munkát nehezítette a terület tagoltsága. Az egységek csütörtök kora reggelre oltották el a tüzet és fejezték be az utómunkálatokat. A jelenlegi becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban, áll a közleményben. Meleg rekordok dőltek meg szerdán az érkező melegfront előtt, megdőlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord, valamint délután a 98 éves fővárosi melegrekord is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján. Tatabánya Dózsakert állomáson hajnalban új országos melegrekord született, az itt mért 22,1 fok, alig 0,3 fokkal haladta meg a korábbi, majdnem 22 fokos rekordot, melyet még 1946-ban Orosházán mértek. Szerda délutánra már igazi nyári hőség volt, a csúcs hőmérsékletek jellemzően 30 fok felett alakultak, Újpesten a legmelegebb órákban majdnem 35 fokot regisztráltak. Miskolcon, Nyíregyházán és Debrecenben 32-33 fok volt szerdán, miközben hajnalban 10-12 fokot mértek.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borongós idő lesz, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északias szél. Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken napközben 16 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten lesz nyáriasabb az idő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Solaris Nostradamus 2 lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Solaris egy 1980-ban alakult magyar progresszív rockzenekar, nevét Stanislaw Lem, Skiffy író Solaris című könyvéről kapta, szinte az összes szerzeményük instrumentális, nem tartalmaznak szöveget.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Az első Nostradamus lemezhez hasonlóan itt is latin nyelvűek a szövegek, ezúttal nincs túl sok ének, 90%-ban instrumentális a lemez. Hangulati szempontból a 99-es koronkhoz képest kevésbé sötét, viszont legalább annyira színes és játékos. Erdész Robert változatos többször filmzenés, skifis billentyűjátékát, Kollár Attila fúvola szólamait, vagy épp Bogdán Csaba gitározását hallgatjuk, csak az adott hangszerre koncentrálva, hatalmas élményben van részünk. A fúvola miatt lehet némi Jethro Tull Mini hangulat párhuzama a Solaris

zenéjének kevés ének hallható a lemezen, de amikor felcsendül Ullmann Zsuzsa, Demeter György és Gerdesics Ferenc hangja, akkor egyértelművé válik, hogy nem csak a zenei szempontból figyeltek a magas minőségre.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A lemez hallgatás alkalmával mindig fel lehet fedezni valami újdonságot, az album világszínvonalú progresszív fúziós muzsika a szórakoztató fajtából. Elmondható, hogy a Solaris ritkán szól, d'akkor nagyot, a Nostradamus 2-vel pedig ötre nőtt a kimagasló stúdió albumaik száma.

0: Zenesán című műsorunkat hallották, melyben a Solaris Nostradamus 2 lemezeivel ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: sok a szúnyog az idén.
1: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megújul a Debreceni Egyetem központi épülete előtti park, a műemléki francia kert felújításakor a lakossági véleményeket is figyelembe veszik, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben azt írták, a témában tartott egyeztetésen a résztvevők egyetértettek abban, hogy az átalakuló térnek meg kell őriznie a műemléki francia kert jellegét, ugyanakkor meg kell felelni a klímaváltozás okozta kihívásoknak és a modern kor igényeinek. A találkozón Bács Zoltán rektor felidézte, hogy az intézmény nyár elején kérdőívben kérte ki a városlakók véleményét, mivel az egyetemtér felújításáról szóló hírek jelentős érdeklődést váltottak ki. A kitöltők nagy többsége egyetértett abban, hogy szükség van a felújításra, a tér járhatóbbá tételére, a zöld felületek nagyságának növelésére, illetve a klimatikus viszonyokhoz igazodva a kánikula idején is használható árnyékos részek bővítésére. Ugyanakkor sokan elvetették a medence tér megnövelésének lehetőségét, ismertették. A felmérés rámutatott, hogy a lakosság olyan egyetemteret szeretne, mely megtartva a műemlék jellegét, nagy zöld felületet és megfelelő árnyas ligetes pihenőkertet kínál az arra járóknak Debrecenben. Felvetették egy formára nyírt platánfasor telepítését is a tér déli részén, de szóba került a tér kulturális családi közösségi célú használatának kibővítése, és megvizsgálják a korábbi koncepciótervekben szereplő térzenének helyet adó zenepavilon vagy színpad kialakításának a lehetőségét is, jelezte a Debreceni Egyetem sajtóközpontja. Csülkös pálinkás napot rendeznek 10-szer most szombaton a Boldogkői várban. Középkori hagyományőrző programokkal, párbajokkal, lovas bemutatóval, jelmezes tárlatvezetésekkel, valamint pálinka és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat. A vendégek többek között 14. századi lovagi párbajokat és nehéz páncélos lovas bemutatót láthatnak, míg a jelmezes tárlatvezetés